0: akkor mondta, hogy hát ő még azért úgy kicsúszna a négyessel, és akkor a két lányt így teljesen kicserélték, hogy végre azt csinálhatja, amiért jött, és lementünk egyet evezni, hát csoda volt, tehát repültünk, és akkor megint jött ez a nagyon tarajos hullám, és mi akkor is úgy éreztük, hogy mint a beton úgy ülünk, és akkor kiszálltunk, és hát sírva nevetgélve jöttünk föl, ami azért a kajakos lányokra nem jellemző. Tehát mi ilyen rendíthetetlen ólomkatonák voltunk, minket utáltak az ellenfeleink, mert sose láttak mosolyogni semmit. Mi nem barátkoztunk, mi jöttünk, lettünk, győztünk, és hazamentünk. Tehát nem vagyok egy barátságtalan típus, de versenyzőként ijesztő voltam. És hát azt látták, hogy mi nevetgélünk, és akkor még mondták is, a Klenyán Tamás Júró mondta, hogy meg is van neki az a kép, hogy ő mindig ilyet szeretne látni versenyzőkön, hogy az előfutam előtt így néznek ki. Szóval mi már kicsit fejben ott ünnepeltünk, aztán persze jött a döntő előtti utolsó bemelegítés, és én meg a Dana így nyugodtan ültünk a kis műanyag széken, a Krisza és a Tamikám, ő meg nagyon be voltak feszül, és én a Tamit kislánykora óta ismerem, és ő szokott a műanyag széken ülni, és úgy furcsa volt látni, hogy most ezt komolyabban veszi a szokásosnál. Aztán persze lehoztuk, és hát az apukája Feri várt minket, és igen, mondta, hogy egy 15 éve töregedett, hogy nem ezt beszéltük meg, hogy arról volt szó, hogy már az elején megyünk, de hát egyébként belülről az talán simábbnak tűnt, de az biztos, hogy egyöntetően a videón is látszik, hogy mindenki a Tami nyakába ugrik, hogy nagyon vártuk, hogy ő is olimpiai bajnok legyen.
1: De ezt olyan jó hallgatni, Géza is ezt mondta, hogy a társai tokért vívtatok, te is, hogy Tami sikerért, tehát hogy ez annyira szép, hogy nem csak magadért küzdesz, hanem mindenkiért, és az egész országért, és még egy órát simán meg tudnánk tölteni az élményekkel, de nagyon köszönjük nektek, hogy nyertetek, hogy ilyen szép sikereket értetek el, és ilyen büszkévé tettetek nagyon sok magyar embert, és köszönjük azt is, hogy eljöttetek, és tudtunk emlékezni Szán Szemesének, Szabó Gabriellának és Imre Gézának. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük
3: szépen. Is a meghívást!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leo Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt volt a Rio de Janeiro-i olimpia. Ki ne emlékezne rá, nem volt olyan nagyon messze. Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András. Szeretettel köszöntelek. Szia!
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Olimpiai bronzérem Boczko Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
3: Szerintem nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvertük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, mi meg küzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a francia vívás, párbajtő vívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik állt a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiéledett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de nekünk a legfontosabb az az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
2: Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lépott pástra.
3: Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a Párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
2: Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Boczko Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál olyan nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
3: Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összejött a társaság. Annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdeznéd. A másik pedig olyan, mintha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni. Hát az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
2: Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénin, ahol hát Boczko és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Boczko Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Boczko. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg, nektek mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
3: Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem két napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekinte az egész pályafutására, akkor bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktélme egyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereiért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és jobban lehet az. Egyébként én meg a Boreltől kaptam ki a 32-ből, aki szintén érinthetetlen volt azon a versenyen, a csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmest tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. De hát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
2: Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
3: Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük, pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek jóban.
2: Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, hát akkor persze kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, miten valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
3: Hát hogy nem, most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találtuk, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. Tehát itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
2: Erről nincs szó, persze.
3: Nagyon hamar estekedek a túlsok, ez volt a baj. Meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
2: Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik és fogja a bokáját 6 percig, nem?
3: És utána beadja a győztes túlst.
2: Hát, mint Montano, nem csiknek.
3: Mert a Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál egy ilyet soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi, igazán nagyon nehéz vállást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a választ.
2: Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kartban.
3: Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtőr csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni. Nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen, nyilvánvaló. Hát ez ilyen a versenysportnak ez a árnyoldala.
2: Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évben mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy sos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
3: De akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban rendezték az olimpiai játékot. Ja, tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapota, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érsz lesz a férfi párbajtő csapat.
2: Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évben legyen. Tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya. Ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok. Mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
3: Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 közé jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bockó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Ferva ellentől 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 közé jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ban vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána a helyoszton megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsétlen is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt. Viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
2: Menjünk vissza egy picit Rióba. Mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni. Rióban mennyire volt módod? Amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2-t vívó, tehát azért még a közvetlen környezetedből is ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
3: Értelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfiol füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózókkal, meg a judós, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon, profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló, utána azért napban azért leveresztettem magam a végén.
2: Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ez egy visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom, miben...
3: Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jól kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdősport, sőt az
2: hát
3: is.
2: Hogyne.
3: Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdősportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni a munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztével.
2: Na hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy egy, de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy jobbén, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni, mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
3: Hát igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokban, hogy ez most az én napom lesz. Én ezért jöttem. Egyébként én írtam neki a Borrellnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
2: Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
3: Na minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az érembe, de ettől még az az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
2: Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszóját nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jött szembe szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam, mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett, és tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
3: Az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első asszó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, a fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az ideg, idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tuszt, elmegy egy-két együttes, azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettana van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom, mert nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
2: Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egy tusra menő végkifejletre. Most ha jól emlékszem, akkor például Kulcsák Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
3: Hát igen, igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba se gyerekkorom óta, meg egy láttengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Pater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek,
2: és onnan adott
3: 5 túl zsinórba, tehát az a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem a olimpiai aranyéremért volt a tétes, de egyébként
2: megnyert. Pont
3: a döntőben. Így van. 15-13-ra verte a boászt, az volt a legkönnyebb asztója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is a olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
2: Meg Athénba is.
3: Ja, persze, igen. Csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez
2: durván ja.
3: 25 év, vagy nem is tudom. Igen, pont 25 év. Úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ittszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
2: Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm. Egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
3: A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
2: De főhelyen.
3: Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kicsiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
2: Jó van, nagyon szépen köszönöm. Pont 10 éve volt, utólag is nagy szeretettel. Gratulálok Rédli Andrásra, olimpiai bronzérmes, amúgy világbajnok. Párbajtőrözőnkkel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Továbbra is a 10 évvel ezelőtti 2016-os riói olimpiára emlékezünk. Rédli Andrással akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtőrcsapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzéremről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese. Szia!
4: Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek!
2: Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már valamikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
4: Igen, mondhatni, hogy pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni, így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
2: Ugye a selejtező egy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvér 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, ha megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
4: Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredmény.

0: bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, még nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
1: Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye, és ezek közül az emberek között, nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita, milyen? Dobtál 17.60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
0: Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez jóban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb nyolcba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ami ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michelle Carternek is átvenni a vezetést Valeri Adams előtt.
1: Ja, hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valeri Adams-et, akinek már volt 2:20 fölötti dobása, az addig egyébként 1:20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
0: Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióban is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
1: Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
0: Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michelle Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
1: Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, tiszkó kezdődött, 11-kor ért véget, mondtad, hogy egy óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
0: Hú, hát nehezen.
1: Hát eleve mindenki téged akar áttölelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
0: Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk ki Rióba, hogy a legjobb hat közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már az, hogy sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok egy picit

0: meg remeg a hangom.
1: Nyilván, akik egy adott sportágban, vagy egy adott számban versenyeznek, és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adamst, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom, milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
0: Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul pont a 16-os felettpályás világbajnokságon ugye a Valerit én sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes felettpályán, a Valeri volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk. Pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valeri üdvözöl. Úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
1: Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. de mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt, tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korban vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
0: Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az
1: más.
0: Olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már eleveltető, kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik jelenleg libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és
1: egy
0: brit lépett, hát de meg egy, nem is egy Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani, úgy éreztem, hogy a dobhátyám kiszakadt, tehát hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióban is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is a úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szívesen, hogy is kell ezt megélni.
1: Hát aztán abba a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
0: Igen, igen, így van, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
1: Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinte minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
0: Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már felettpályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. De olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen egy, mondhatni, egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik felén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márta Anita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
1: Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fegyverpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márta Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
0: Igen, igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
1: Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert Rio az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
0: Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldött gyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától, én 23 évig ugye benne voltam az atlétikába, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
1: Na hát sok sikert kívánunk, igen?
0: Nem én voltam, bocsánat, most... a kislányom itt van hát közben mellettem.
1: Vele is beszélgethetünk egy picit, nem is tudja, hogy olimpiai bronzérmes a mama?
0: Azért, még nem.
1: De majd megtudja. De lehet, hogy amire megtudja, addig a már szövetségi elnök is lesz belőle. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, jó volt egy kicsit emlékezni nekünk is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Öt tusa itt a programban, hiszen a magyar küldöttség 6 éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinens viadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője, és elnézést kérek már Blanka előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
2: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
3: Igen, igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk szó.
2: Itt azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
3: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt meg tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
2: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
4: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt, de az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt, kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
2: Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
3: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket boldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
2: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
3: Igen, igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
2: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
3: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve. És igen, azóta.
2: Hol kezdtél?
3: Ügyem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
2: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
3: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
2: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
2: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak, ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, valamit rosszul mondok, 2 évvel ezelőtt Szofiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted, felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre a felnőtt mezőny felé?
3: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
2: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
4: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előre jelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képessége alapján a legjobbak között van a helye.
2: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
3: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlottam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázt tényleg ezt a pár napot.
2: Melyik számodat érezted a legjobban?
3: Vagy
2: a legjobbnak,
3: nem tudom,
2: inkább úgy fogalmazni?
3: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
2: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
3: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
2: Nem akarlak sokáig fenntartani, hiszen nyarasz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
3: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
2: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
3: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ez a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
2: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
3: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan, hát negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
2: Köszönöm szépen, rendelkezésre, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény, szakvezető ennél várhat el jobbat?
4: Szerintem nagyon jól megfogalmaztak, kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
2: Na hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott azt gondolom hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
2: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például ha Egyiptomba kell menni, vagy valahova, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
5: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
2: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
4: Elvileg.
5: Elvileg, igen. Igen, de hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázó mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya, és igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat, úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
2: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
4: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
2: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
4: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
2: Van még ilyen válogatott? Most így hirtelen.
4: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, És ugye az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, bár kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni. Nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
2: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
4: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, Venezuelai, Guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó is a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
2: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
4: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az öttusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időbe, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
2: Milyenek?
5: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
2: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt tudom, Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
5: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják. És gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél kivázni, mert az biztos, hogy kihasználják.
2: És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
5: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
2: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
5: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
2: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
5: ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
2: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt feldolgozni.
4: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt remények szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszerűen nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
2: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
4: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
2: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor, mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
4: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
2: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
4: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
2: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
4: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
2: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő szám, hát nem sok idő van ilyenkor.
5: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlenül ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az OCR pályámnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első 2-3 körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
2: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
5: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban, hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
2: Neked mennyi a legjobb időd?
5: 29, de edzésem már mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
2: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
5: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt,

0: Mellett a döntőben ugye Erdősüte és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
1: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért. Hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között a idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
0: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
1: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
2: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe a helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődleges nőket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
1: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n, mondjuk?
2: Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezzel nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
1: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
2: Nem veszünk össze.
1: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
0: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Kolesár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
1: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
0: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5 tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rend

0: rendszer nagyon jól működik.
1: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok öttusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
0: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett, ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
1: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
2: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesz Ármisivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
1: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
0: Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, ha esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
1: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
0: Igen, eltérők a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mihogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lezajlani.
1: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
2: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
1: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felelő, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
0: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon, itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebbe már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
1: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
0: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
1: Ezt könnyen vette?
0: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
1: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
0: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
1: Persze, hát eljátszunk a gondolata, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
0: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arra, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak és milyen eredmény elérésére képesek.
1: Lehet, Blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan mellőled?
2: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy tényleg bízom abban, hogy Michel a következő 2 évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó 2 éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
1: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
2: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
1: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
2: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időáltalódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
1: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
2: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
1: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
2: Mindenki dolgozik az A-vonalban egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egy egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készíteleket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
1: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
0: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb öttusázói lesznek ott.
1: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fakanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
0: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
1: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
0: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
1: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
2: Igazából ez előtte volnap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy bejáratott bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a 6. tusánk az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elegedett a VB-n ennek tükrében?
0: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
2: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom. Hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni. Társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
0: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyfajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív, vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
2: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Akkor ló csak van.
2: Ló az van, úgyhogy terepolvaglásokat, azokat nagyon szeretem.
1: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Put your flags up in the sky.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, a habilitált egyetemi docens, a testnevelési egyetem szociológusa. Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket itt a Nemzeti Sportrádióban, jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ugye az sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehézen a más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területen sokat foglalkozol?
3: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt él sportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
2: Másrészt, mert te sportod?
3: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt ennek nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
2: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
3: Így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemem egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágot a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és hogy
2: kötődés,
3: azt is...
2: a tartozom valahova.
3: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel.
2: Ajaj.
3: Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
2: Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
3: Hát én nem fordítanám, mert nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
2: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát meg mindannyian abban a korban kezdtük el az élsportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ez foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ez a jelenséggel foglalkozni kell?
4: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiket mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek. Tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció akadályozta érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény mint lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
2: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
3: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai-gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájában kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát mintha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
2: Hogy jó a munkalégkör.
3: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt, már nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazás tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy is mondjam, az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és ma este nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
2: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő ként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
4: Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállta és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy

0: természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lett egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
1: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
2: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezen jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
1: ez
2: a figyelmet...
1: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
2: igen.
1: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
2: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
1: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Ugye, hogy ez önmagában bántalmazás.
2: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
1: Igen.
2: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
1: Vagy a valószínűsége nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
2: Igen.

0: hogy bonyolítsam a témát, ugye nem, tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
1: Igen.
0: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még edzésen is, hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
1: És ezzel nehéz vitatkozni.
0: Nehéz vitatkozni, meg. És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágó, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
1: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gála Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota, a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádióban egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés egy nehéz témáról. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, illetve két szakértő vendégünk van, Dr. Gála Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve Dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy edző ellen, Gólsebestyén Júriáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van, a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülmény a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz, vagy hozhat be. Ebben az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de a gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében.
0: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatalkorúakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
0: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
1: Ez elég széles az szakmai spektrum.
0: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
1: És kiadja meg rá, ugye, úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
0: így
1: a képzésen.
0: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést. És
1: feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
0: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorukkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
1: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
0: Vagy legyen.
1: Mondtál,
0: és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportágban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát végig hallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak. Jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve ugye online továbbképzésekbe szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
1: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
0: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportában.
1: Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
0: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
1: Igen, edző, testnevelő tanár sem. Tulajdonképpen igen, gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
0: Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
1: Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van egy, nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzünk szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
0: Voltan szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
1: Azt a mindenit.
0: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióba, a médiának a szerepét.
1: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, és fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás, semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szerep akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és ebben részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
3: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt ő úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni. És ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk. És nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplináris, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
1: hogyne.
3: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát az nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdése, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt. Mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet. És igen.
1: Igen, igen. És hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andrá is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
3: Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
1: Igen, na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
3: És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. 1 gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye érthető a közönség számára, és volt rajta 1 kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemás korlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
1: Tehát szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára, napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy hogy azt kell mondanom, hogy ezek a butakorszakok, ezek vannak, meg léteznek. Ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm. Már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk érni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése, állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző, ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadó dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny, és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
0: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
1: Világos.
0: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportákban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és akkor itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparenssé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
1: Amit valószínűleg frissíteni is kell. Tehát
0: állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony. Sőt kötelezetten aláírják.
1: A Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen. Amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
0: Elvárás,
1: meg kell felelni, igen. Nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok, öttusázó volt, és a gyermekének neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek, ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota még...
3: Meg is erősíteném, igen. Tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
0: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen. A másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
1: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze. A határok tologatása látjuk, Európa csúcsok csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád, ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágból, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
3: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
0: Hát erre mondja az angol száz szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együttműködni.
1: Egy ilyen komplementer, egy kiegészítő.
0: Így van, a jelzőrendszer. Kezdve nagyon sok mindenbe, ebbe szeretnénk mi segíteni.
1: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. Igen. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunkat úszással kezdjük, mint ismert történelmi pillanat. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó először szerzett Európa-bajnoki aranyérmet ebben a számban. Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Hubert és Milák Kristóf alkotta a magyar négyest, amely új Európa-bajnoki rekorddal ért célba. Jöjjön most a történelmi befutó Katona Nászor részlet és közvetítésében.
3: Akkor, amikor 250 méternél tartanak a versenyzők, vezetnek a spanyolok Pérez Godoy révén, a második helyen pedig jönnek a britek most már, az oroszok pedig a harmadik helyen, ötödik továbbra is a magyar váltó, Németh Nándor a vízben, de Nándi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf, de vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második. Kornyed nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó. 3 perc, 10,3 másodperc, új Európa bajnoki rekorddal.
2: Na hát egy kicsit még talán most is libabőrös ezt így hallgatni. A vonal túlsó végén pedig Németh Nándort, az FTC úszóját köszöntjük, aki néhány napja még Párizsban versenyzett az Európa-bajnokságon, most pedig már itthon van. Nándi, először is milyen érzés néhány nappal az EB után újra itthon lenni? Egyáltalán sikerült már kicsit leülepedni annak, ami Párizsban történt? Mert azért ebben volt minden, ugye egyéni 100 gyors, egy elképesztően erős döntő, és aztán a 4x100-as gyorsváltó, egy történelmi Európa-bajnoki cím. Te most hány nappal, vagy néhány nappal később milyen pillanatra gondolsz vissza a legtöbbet?
4: Hello, és köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, most még azért nem telt el olyan sok idő, és nehéz így pár nap alatt kipihenni a dolgokat, de természetesen ez egy örök élmény marad, és most már egy pár hetünk így kipihenni a dolgokat, úgyhogy jelenleg is most majd Horvátországban vagyunk egy pár nap múlva, kis nyaralás, de igen, ahogy mondtad, azért eléggé kemény Európa-bajnokság volt, és hozzá kell tenni, hogy 2018 után most volt egy újabb teljes Európa-bajnokság, amikor az összes nemzet csak erre készült, és nem volt másik világverseny egy évben, mert ugye a Covid miatt összecsúszott, és sokszor volt az, hogy egy évben volt esetleg egy világbajnokság és egy Európa-bajnokság is. Úgyhogy ilyen, erre számítottunk, de nagyon-nagyon meglepő idő eredmények születtek, főleg a 100 gyors, az, ahogy mondtad, az nagyon kemény volt, és az teljes egy kicsit még most is visszagondolva, hogy milyen idő eredmények születtek, de összesítésben egy nagyon jó Európa-bajnokságot zártam.
2: De jó néhány közvetítést talán már hallhattál te is, ha valamennyire figyelsz, foglalkozol ezzel, ez milyen érzés volt most itt visszahallgatni?
4: Igen, ez kicsit ilyen libabőrös, ilyen 2017-ben volt ugye az első világbajnoki bronzérmem, ugyancsak ezzel a 4x100 gyorsváltóval, akkor még ifjú voltam, és kicsit tapasztalatlan, és főleg itthon volt, szóval azt azért nehéz túlszárnyalni, de mindig, amikor visszahallgatjuk az ilyen riporter, vagy a kommentátori szekcióból megint más, és ugyan egy kicsit azért libabőrös az ember, amikor ezt így visszahallgatja, és hát igazából majdnem, hogy egy hatalmas úszás volt mindenki részéről, és ahogy elmondtuk talán, hogy még van pár tized vagy másodperc is benne, úgyhogy reméljük, még jövőre is tudunk valami meglepetést okozni.
2: Én nagyon-nagyon figyeltem a legvégét, és a ti reakciótokat figyeltem egyébként, amikor a Milák Kristóf beért, hogy először nagyon talán ti sem hittétek el, bár nyilván azért nagyon-nagyon szoros volt, de mi volt az első gondolatot, ami végigfutott rajtatok?
4: Hát igen, Hubin látszott nagyon az, hogy meg van szeptemve, de én is azért, ugye ilyenkor azt nyilván szurkolunk meg, általában azt szokott, hogy ugye felállunk oda a rajtkő mellé, és azt is nézzük, hogy hol van az ellenfelünk és az oroszok, és láttuk, hogy nagyon szoros lesz. Ez ugye pár század volt a különbség, de úgy érzésre ilyenkor érzi az ember, hogy talán mi vagyunk előrébb, és hát örültünk neki eszméletlenül. Tehát valami ilyesmire számítottunk legbelül, amikor tudtuk, hogy a Kristóf fel fogja válni a váltót, akkor azért bennünk volt az, hogy az nem csak éremesé, hanem aranyesélyes váltó. Úgyhogy utána egy kicsit megváltoztak az esélyek, mikor megtudtuk, hogy ő is elvállalja, és talán egy kicsit így mindenki egy az, hogy megnyugodott, kettő meg, hogy még egy kicsit stresszesebb is lett, mert tudtuk, hogy még nagyobb a felelősség, és még jobb eredményre vagyunk képesek. Úgyhogy, de hál' Isten, ez a pár század most ide a mi oldalunkra állt. Ugye ez nálam nem annyira meglepő, hogy a századok mellém állnak, de most hál' Istennek jól jött ki.
2: Amikor megtudtátok, hogy jön Kristóf, egyébként inkább azt éreztetek, hogy ezzel még nagyobb lehet a teher, vagy pont ellenkezőleg, hogy az, hogy most még komolyabb esélyetek van az aranyra, illetve ilyenkor mennyire borul fel az, amit ti nagyjából elképzeltek, és az is érdekel, hogy hogyan zajlott a beszélgetés, és mennyire volt egyetértés, hogy a váltóban ki mikor indul, ki kezdi?
4: Igen, ez volt az egyik, ez nem összeveszésnek nem mondhatom, mert én Zsolt Bának mondtam, ugye az Plagányi Zsoltnak, az edzőmnek, hogy az előfutam után, hogy nem tudtuk még, hogy mi lesz a felállásunk, és mondtam neki, hogy akkor én bevállalok bármilyen szerepet a váltóba, és így lettem ugye a harmadik, ugye ezt a délután tudtuk meg, Sósabb a szövetségi kapitány hívott engem, hogy harmadik leszek. Igazából nekem ezzel csak egyetlen egy problémám volt, hogy van egy jól megszokott sorrendünk, amikor én megyek elő, és a Szebi szokott rám ugrani. Uh-huh. Ez egy évek óta jól begyakorolt váltás, és jó, mindig működik. Úgyhogy ez egy kicsit úgymond felborult, de a legnagyobb problémám az volt, hogy a repülőrajt az nekem nem a legjobb. És ezt talán mondtam is a többieknek a váltó előtt. A bemelegítésen volt kettő darab, amit gyakoroltam, és az volt, ugye, mert az volt megbeszélve, hogy én megyek elől, és így egy kicsit olyan, úgy nézett ki, mintha nem is tudnék rajtolni, amikor én jöttem a harmadik váltással, de mondtam a srácoknak, hogy én nem fogok centízni, és nem fogok 0-0-át ugrani, inkább egy ilyen biztonsági váltást csinálok, mert tényleg kicsit szokatlan volt számomra, de azért mondtam, hogy még talán ebben pár tized is van, ha esetleg egy kicsit megcseréljük a sorrendet, és visszaraknak engem előre, akkor szerintem egy kicsit jobb idő eredmény is születhetett volna, de ez már csak formai kérdés.
2: Ugye ez volt a magyar férfi 400-as gyorsváltó első Európa bajnoki aranya. Neked személyesen mit jelent, hogy pont egy ilyen történelmi csapat tagja lehettél? Amit nem is mondanám, egy picit viharvert, de azért kalandos.
4: Igen, egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút, ugye, ahogy mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, egy kicsit bizonytalan volt a váltónak az összeállítása, de hát egy hatalmas élmény. Ugye 4x200-as váltónk volt először Európa bajnok 2022-ben, amiben én részt vettem, és akkor is ugye Kristóf is ott volt, illetve Mátor Jád és Holó Balázs volt akkori felállás. Ugye az egy hatalmas élmény volt azért, mert ugye 2017-ben ugyanez a négyes állt a ifjúsági világbajnokságon a dobogó tetején, szóval azért volt egy különleges élmény, ez meg hát ugye először is méghozzá ugye Európa-bajnoki csúccsal nyertünk, azaz azt jelenti, hogy azt nem úsztak még jobbat Európa-bajnokságon, úgyhogy ez meg egy külön ilyen csoda, úgymond. De mondom, amikor megtudtuk, hogy mindenki feláll, és ezért két olimpiai bajnokkal állunk oda, illetve egy olyan úszóval, aki ugye előtte van a nap, az ötödik leggyorsabb az egész világon. Úgyhogy azért úgy tényleg megváltoztak az esélyek, meg azért számítottunk rá, hogy ebből egy jó eredmény kisülhet. Úgyhogy szerintem oda rakom a 17-es és a 22-es VB és EB váltók közvetlen közelébe, hanem elé.
2: Ugye elmondtad azt is, hogy egyébként nagyon figyeltem, amikor felkészültem belőle, és valami megakadt a szemem, hogy harcolni fogsz azért, hogy ez a váltó megmaradjon itt. Mire gondoltál, hogyan tudsz te küzdeni ezért a négyesért?
4: Igen, ugye itt arra gondoltam, hogy ha esetleg van bármiféle olyan módszer, amivel én tudom azt, hogy ez megmaradjon, akkor nyilván segítenék. Ez természetesen egyéni sportág, szóval nehéz ezt a négy embert összetartani, illetve mindenki külön edz, ugye Ubi Amerikában, Szebi is, külön meg a Kristóf is, szóval így nehéz egyeztetni, de hogyha esetleg összeülünk így edzőtáborozni, mert ugye most volt szerencsénk Hódmezővásárhelyen edzőtáborozni, ahol a Kristóf ugyan nem volt, de ugyanúgy az egész 6-5 fős csapat, ugye Jászolnám, Kós Olivér és a két döntős tag is ott volt, és együtt gyakoroltuk a váltásokat, illetve beszélgettünk, hogy ez a váltó azért ütőképes váltó lehet. Szóval ilyenekre céloztam, hogyha ez a jövőben így akár lesz közös edzőtáborok, akkor a mai napig, most beszéltem a Hubival egy pár órája, hogy még a 4x200-as és a 4x100-as vegyes váltót is milyen jó lenne, hogyha így össze tudnánk rakni, mert hogy azok is elég ütőképes váltók lehetnének. És én mondtam neki, hogy hidd el, Hubi, hogy rajtam nem fog semmi múlni, én ugyanúgy készülök a 100, és hogyha tényleg komolyan gondolok a 200-as váltóra, úgyhogy reméljük, hogy tényleg ez így lesz.
2: No, erre a 200-ra majd mindenféleképpen visszatérünk. Közben egyébként beszéljünk az egyéni 100 gyorsról, hiszen ott sem voltál messze, hogy megint valami nagyon nagyot úsz. Na most csak a saját teljesítményedet nézed. Elégedett vagy ezzel az EB-vel 100 gyorson, most, hogy már eltelt egy pár nap?
4: Természetesen. Én utána is elégedett voltam, inkább a megdöbbentés volt az arcomon, és az a ilyen értetlenség, hogy 46-8-al lehet felállni egy Európa bajnoki dobogóra, az eszméletlen kemény, tehát hogy azt nem nagyon akartam így elhinni, sőt, az még most is belegondolva, tehát hogy ez brutális, és akkor ezt most csak Európában nézzük, ezen kívül tudok még felsorolni jó pár embert, aki tud 47-en belül, vagy 47-0-át, szóval az teljesen brutális, viszont az én időeredményem az abszolút, tehát hogy nyilván előtte való nap az országos csúcsot ért ez a 47-44, és ami azt jelenti, hogy az egyéni legjobbabbat úsztam, amit igazából úszó nem kívánhat ennél többet, hogy egy főversenyen a legjobbját ússza, és ezért ezek elég erős időeredmények. Úgyhogy teljesen. A döntős úszás is egy jól összerakott úszás volt, és ugye majdnem ugyanannyit úsztam, mint előtte való nap, szóval nyilván vannak benne apró hibák, de addig jó, mert akkor lehet javítani azokat, és akkor lehet javítani az időeredményen is.
2: Ugye azért érdekes a 47-44, mert 2 évvel ezelőtt a párizsi olimpián ez az idő ezüstérmet ért volna, te pedig akkor 47-50-nel negyedik lettél. Eszedbe jutott ez a döntő után?
4: Igen, hát ezt amúgy nem szabad így nagyon nézni, hogy mi lett volna, ha természetesen mondhatjuk, hogy 6 éve ez még aranyat ért volna egy világbajnokságon. De igen, ilyenkor azért eszembe jut, de azt hozzá kell tenni, hogy az nem volt egy szabványmedence, hogy ott ugye egy mobilmedencébe húztunk, amit felhúztak. Azt az egy sluszpoén, ugye, hogy ebben a medencében lett volna az olimpia, az úszás része, csak ugye túl kicsi volt a lelátó, ezért csináltak egy mobilmedencét a stadionba, ami viszont nem volt meg 3 méter. Szerintem éppen, hogy több volt kicsivel, mint 2 méter, ami ugye azt eredményezte, hogy az időeredmények nem voltak olyan a célosak, és itt ugye most volt egy világcsúcspont 100 gyorsan, egy kicsit megcáfoltam ezzel magam, de hogyha megnézzük a többi úszásnemet, illetve a többi számot, akkor azt vettük észre, hogy nem nagyon született csak 2 darab világcsúcs, illetve nem voltak olyan erős idők. Majdnem, hogy azt kell mondjam, szinte minden szám most erősebb volt, mint az olimpián, ha az időeredményeket nézzük, mert ez egy annyival jobb medence volt, mint az olimpiai. Úgyhogy nyilván azért ezzel eljátszik az ember ezzel a gondolattal, és én este már ilyen úgymond, hát nem hibának nevezhető, hanem ilyen szituációban, amikor előtte való nap úsztam a középdöntőbe egy olyan időt, amivel másnap mondjuk érmes lehettem volna. Úgyhogy igen, egy kicsit eljátszottam vele, de ezzel nem szabad sokat rágódni, mert ugye ezek olyan dolgok, amiket nem lehet befolyásolni.
2: Németh Nándorral beszélünk a 4x100-as gyorsváltó aranyérmesével. Így itt korábban beszéltem 46-80-as időről. Ez a 6 tized, mennyire sok vagy kevés, ugye például, amit Milák Kristóf úszott 46-87-hez képest?
4: Igen, hát ez nagyon-nagyon sok. Ez nagyon sok, mert ugye 100 méterről beszélünk, és én ugye nekem az első országos csúcsom azt hiszem 48-64 volt talán, 2017-ben úsztam ezt először. Ugye majdnem kicsivel több, mint egy másodpercet tudtam ebből lefaragni, ugye majdnem 10 év alatt. És tényleg ezek a tizedek már itt nagyon-nagyon sokat számítanak is, és érződnek is, ugye. Úgyhogy ez egy hatalmas időeredmény, amit tényleg nem lehet elvenni, mert egy olyan tehetségről beszélünk, ami szerintem nem tudom, hogy van-e még egy Magyarországon. De nekem is valahogy meg kell próbálnom ezt az időeredményt, vagy legalább közelébe úszni annak érdekében, hogy tényleg ott tudjak maradni az élmezőnyben. Sőt, ugye, ahogy mondtuk, hogy annyian úsznak már 46 végét, illetve a 47 elejét, hogy majdnem, hogyha mindenki mindenki nagyon jó napot fog ki, akkor majdnem, hogy annyi lesz egy döntő a világbajnokságon, vagy egy olimpián, szóval ez brutális. Úgyhogy azon vagyok, hogy ezeket megközelítsem. A 6-10 azért az egy jelentős különbség, úgyhogy az tényleg fel kell kötni az atyát, de természetesen harcolni fogok azért, hogy megpróbáljam esetleg megdönteni is. Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez sikerülni fog, de majd megtalálom egy kicsit vissza a motivációmat, és akkor látok.
2: És hát közben Popovics továbbra is a szám királya, 46-56-tal nyerte az EB-t, ugye őt 3-4 éve folyamatosan ott látjuk a mezőny tetején. Most ott tart a 100 gyors, hogy te is mondtad, hogy a 47 elején már önmagában nem feltétlenül jelent érmet. Szerinted meddig lehet még gyorsulni ebben a számban?
4: Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én is ezen gondolkodtam, hogy mikor áll meg az idő, ami tényleg azt hozza, hogy nem lesz már, hogy egy 45-9 talán, hogy lehet annál gyorsabban úszni, hogy gyorsabban viszed a kezed, nyilván nem ezeken múlik. De hogy igen, ez nagyon kemény, ugye az a világcsúcs, amit úsztak az olimpián, az megint brutális. És ugye a Popovics ezért közel van, ők most együtt edzőtáboroztak, ugye a világcsúcs tartó és Popovics, és úgy látszik, hogy ez nagyon jól működött, és Plagányi Zsolt fel is vetett, hogy nekünk is meg kéne beszélni egy ilyen közös edzőtábort akár Popovicsivel, hogy milyen jól működne, akkor nyilván nekünk az hatalmas úgymond tapasztalatszerzés, még így is, hogy ugye én nyilván most leszek 27 éves, de mindig van mit tanulni, és ha valakitől, akkor szerintem azért Popovicségtől lehetne egy más tanulni, illetve főleg, hogyha együtt ez a mostani világcsúcstartóval. Szóval ez szerintem nekik hatalmas egy ilyen dopping volt, hogy így együtt tudtak készülni. De hát igen, ez egyelőre is kicsit értetlen állok az egész előtt, hogy sikerült ennyit fejlődni ennek a számnak ilyen rövid időn belül. Emlékszem még, amikor pár éve mondta Zsoltban nekem, hogy hú, hát a 47 közepét úszol, az majdnem, hogy minden világversenyen érmes pozíció. Most meg azért kicsit változtak az arányok.
2: Javíts ki, kérlek, hogyha rosszul mondom, ugye 2 éve elengedted a 200 gyorsot, és teljesen a 100-ra álltál rá. Ugye ennyi időtávlatából visszanézve, mennyire egyértelmű számodra, hogy ez volt a jó út?
4: Biztos, hogy ez volt a jó út. Ugye ezt az olimpia előtt nem úsztam kvalifikációs időt, vagyis hát az Európa-bajnokságon úsztam, de az egy kicsit már késő volt, és fejben is úgy voltam vele, hogy a 100 azért mindig is közelebb állt a szívemhez, és talán az, amiért a 200 egy kicsit

0: abba a váltóba. Azt mondanám, hogy mindenképpen jó döntés volt, hogy a 100 felé fordultunk. A 200 is azért most talán annyira nem ennyire erős, mint a 100 gyors, de azért nem panaszkodhatnak, ugye, ott a 200-as gyorsúszók, mert az is nagyon-nagyon sűrű, illetve ugye ott is a Popovics azért ott viszi a prímet, de mindenképp azt mondom, hogy a 100 azért az jobban közelebb állt hozzá mindig is.
1: Akkor nincs hiányérzet a 200-zal kapcsolatban?
0: Nincs, abszolút nincs.
1: Ugye te 2024-ben váltottál a BVSZ-ről a Fradira. Kívülről az úszásban azt gondolhatjuk, hogy egy klubváltás nem olyan jelentős, hiszen az edzés munka a legfontosabb. Te viszont mindkét rendszert belül is ismered. Mi az, ami igazán más a Fradiban, mint a BVSC-ben?
0: Főleg az, hogy a Fradinál úgy működnek a például egy táplálékkiegészítőről tudok most beszélgetni, hogy ugye nekünk minden hónap első napján körülbelül, amikor ment vagyunk, ugye én nem a Fradin belül edzek, ott vár az, amit megrendelünk, itt beszélek fehérjéről, vitaminokról, szóval ez az, ami egy kicsit azt teszem észre, egy hatalmas ugye, orvosi stáb is áll mögötte, kórházakkal vannak ugye leszerződtetve, szóval egy nagyon olyan stáb áll a Fradi mögött szerintem, ami semmelyik egyesület mögött nem áll. Szerintem itt Magyarországon nyilván most ezt lehet, hogy túlzok, és már ugye nyilván a többiben nem látok bele, csak ebbe a kettőbe. Tehát ez az, ami hatalmas különbség, hogy tényleg bármi van, akkor konkrétan egyből és egy telefonnal el tudjuk intézni. Akár volt egy sérülésem, a pszichológus kell, bármi, azt egyből így el tudjuk intézni.
1: Ha most egyetlen dolgot kellene válaszolnod a következő 2 évre, a 100 gyorsban szeretnél eljutni egy bizonyos időig, Popovicsi szeretnéd legyőzni egyszer egy 100-asban, vagy a magyar 400-as váltóval szeretnél még nagyobb eredményt elérni?
0: Hú, ez egy jó becsapos. Hát őszintén, szerintem a váltót mondanám, és valamiért az jobban, most egy kicsit jobban közelebb áll a szívemhez, mint a 100-gyors. Talán ugye annyira brutálisak ezek az idők, mert nem akarom magamat leírni, és tényleg harcolni fogok, hogy ott legyek. De ha mondjuk úsznék egy 46-8-at, és az 5. lennék, azért egy kicsit fájna a szívem, hogy tényleg ez az időeredmény mondjuk ilyen helyezésre elég. De viszont ott van a váltó, amivel, hogyha egy ilyen 4 kaliberű úszót össze tudunk rakni, mint most, akkor szerintem fel tudjuk venni akár Amerikával, vagy Ausztráliával a versenyt, amire nem volt még példa Magyarországon. Ugye Magyarországról beszélünk, nem egy Amerikáról, szóval az hatalmas, hatalmas siker lenne szerintem az egész magyar népnek, úgymond.
1: Hát nagyon-nagyon szorítunk, köszönjük szépen, Endő, beszélhettünk veled. Egy kérdés még, ugye a beszélgetésünk elején mondtad, hogy Horvátországba tartotok pihenni. Autóval vagy kocsival mentek? Vagy autóval vagy repülővel mentek?
0: autóval megyünk.
1: Jó, és ilyenkor ilyen pancsolósabb fajták vagytok, vagy inkább csak fekszetek és pihentek?
0: Inkább mi nagyon ilyen tengerpartiak vagyunk, főleg a köves részeket szeretjük, úgyhogy ilyenkor az a vicces, hogy ugye úszodából kimegyünk, és megyünk ugyanúgy vízbe.
1: Igen.
0: De egy kicsit azért teljesen más ez a tengerpart, mint egy medence. A medencébe most egy ideig nem fogok menni, de a tengerpartot azt bármikor bevállalom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk 6 óra után, 4 perccel augusztus 24-én élőben a 109 Nemzeti Sportrádióban. Hétfő reggel, sportreggel elindítjuk a reggel. Epap Istvánnal, szia Leo, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: És Bene Ferenccel, szia Feri, jó reggelt!
3: És Szalai Kristoffal, jó reggelt mindenkinek!
2: Reggelt, a hetet indítjuk.
1: Igen, reggelt, a hetet, és gyakorlatilag zárjuk a nyarat is szinte egybe, bár még azért ott vagyunk.
3: Azért még a szeptemberben bízom.
1: De zárjuk valahogy
2: talán szinten. Az
1: még abszolút, tehát
2: modern nyár.
1: Nyár. Sőt, nekem október végén van a születésnapom,
2: és az elmúlt
1: években, tehát a teljesen vállalható 20 fokok vannak, tehát simán el lehet lenni.
2: Én egy olyan 2 évtizeden keresztül jártam szeptember legvégén Badacsonyba, ahol a legjobb barátomnak van háza, és születésnapja szeptember végén. Hát én úgy nem emlékszem, hogy ne nyár lett volna, és szeptember 28-9 az a hétvégéről beszélünk, de volt, hogy átcsúsztunk októberbe, ugyanúgy nyár, egy csepp eső soha.
1: Abszolút.
2: Tehát
1: abszolút.
2: Ez már... Igen. Tehát magyarul ez 20 éve is így voltam azon, ja, hogy jaj, a klímaváltozás, ez mindig így van, ez 20 éve így
1: igen,
2: van.
1: Igen, igen, igen. Zárulnak a fesztiválok, visszatér mindenki szépen lassan a munkába.
2: Kivéve Harsányi Levit, aki ugye a hosszú hétvégén igazán hosszúvá varázsolta, ezért nincs most itt velünk. Feri, szerintem csak remélhetjük, hogy már véget ért az a nyíregyházi lagzi, ahova még
3: hát
2: a múlt
3: igen,
2: héten elindult.
3: Egy kicsit örülök, hogy ma nincs itt, mert én tegnap nagyon idézhetetlen SMS-eket kaptam a Juventus miatt. Mert arra számolt, hogy a Juventus legázolja a Frosinonét, de hát mondtam, hogy a Juventusnál az 1-0-es győzelem az a maximum.
2: Az a gázolás.
3: Tehát én nagyon így pontosan, hát rendkívül elégedett vagyok. 100%-os a Juventus, kapott gól nélkül.
2: Ahogy az olasz futball rajongó kollégám szokta mondani, nem akarok gólokat látni.
1: Körülbelül, de...
2: az a szérje.
1: Tegnap este véget ért a Juventus meccs, Levi küldött egy üzenetet, hogy ezt adjam át holnap a Ferinek, ezt most nem mondhatom itt át neked. Mert
3: közben megírta szerintem.
1: Igen, olyan keresetlen szavak voltak benne, amit sajnos nem tudok átadni, de a második szó az volt a Juventus.
3: Lehengerlő volt a Juventus. A gólon kívül még helyzeténk is voltak, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok.
2: Még helyzetek is?
3: Kézzed, még helyzetei is voltak. Igaz, a 93. percben egy szögletből akkora kapufát fejelt a Frosinone, hogy a szokásos módon gyönyörűen egy-egy lehetett volna a mérkőzés, de hát leosztuk nullára.
1: Zseniális volt. Na és meséljetek, mi történt a hétvégén, merre jártatok, mit csináltatok?
2: Hétvégén most össze kéne raknom a dolgokat.
1: A szombatos.
3: Voltál egyszerre két helyen?
2: Nem. De
3: Somogy megyében megteheted? Van egy falu, két hely.
2: Két hely, tudom. Mondja a Somogy megyéhez 1000 szállal kötődő Bene Ferenc. Nem, Nemzeti Sportban voltam végig, elég intenzív napok voltak, úgyhogy gyakorlatilag ki se jöttem, ez úgy pontos. Mert ugye eleve ott kezdődik, hogy ugye tekintsük hétvégének augusztus 20-át is.
1: Így,
2: amikor szintén dolgoztam, de ez azért volt, egyedül voltam otthon, de úgy egyedül, hogy a kiskutyámmal, és a kiskutyám az otthon volt, és én este 11-kor végeztem a Nemzeti Sportba, de számoltam, hogy 21-20 és 30 között, amikor a tűzi játékokat lőtték, akkor vajon a kutyus hogyan reagál, mert azért tudom én, hogy nem annyira jó szokott. Emiatt én aztán abszolút nem érdekel az augusztus 20-ai tűzijáték, de ezért aztán örültem, hogy nem bittem én fél órás volt, hanem 10 perces, mert kutya fejjel. Gondolkodtam. A szilveszter az rossz szavam, akkor minden idióta petárdázik, és akkor a kutya mondjuk olyan 23-30 és 1 óra 30 között van tónusban, az nem annyira jó, de akkor vele vagyok. Most viszont sajnos... Viszont
1: cserébe rövidebb lett.
2: Cserébe úgy aludt otthon, amikor hazaértem, pedig rohantam haza, úgy aludt otthon, hogy észre vettem, hogy hazajövök, az igazi házőrző.
1: Feri, neked?
3: Figyelj, volt egy kis, hát ugye augusztus 20-án is itt voltam, Nemzeti Sportrádió tegnap is, tehát bajnoki lázban égett az egész hét, meg
2: nemzeti
3: kupa.
2: Akkor Fradi volt, nem? 20-án.
3: Így van, 20-án Trabzonszor Ferencváros. Szombaton volt egy kis lehetőség, illetve vasárnap délelőtt a kisfiammal teniszeztünk, képzeld el. Szóval, hát ő pici 13 éves, ő ismerkedik a játékkal, nagyon-nagyon élvezte.
1: De nem vett el.
3: Nem vett el, mert azért más a lehetőség.
1: Nem számoltátok, gondolom.
2: Oda raktál egy 6-0-6-0-át neki, nem?
3: Hát nem, ez nem.
1: Ez demonstrációból.
2: Nehogy már.
1: Menjen el.
2: Tekintély.
3: Azért tudja, hol a helye.
2: Így van. A tekintély, az tekintély.
1: Tök jó. Nekem csütörtök, ugye itt voltunk Ferivel, Fradin. a Trabzonfradin péntek paksos buli volt, Paks Újpest, beszélünk majd róla, úgyis 7 órától elemezzük Feri nagy bánatára. Aztán szombaton ugye reggeli volt, itt szombat reggeli kezdőkör volt, aztán pedig volt egy, elmentem én is, Bagosi koncerten voltam, úgyhogy pici gőzkieresztés két cimborával.
3: És te melyik típus vagy? Te, aki ott ugrál az első sorba, és nagyon beleveti magát, vagy ez a James Bond, aki a pultnál csak...
2: Ő a gőzkieresztős. A gőzkieresztős típus.
1: Igen. Utóbbi. Most annyival kiegészítve, hogy pontosan kezdésre értünk be, tehát amikor elindult a gitár, a szóló, akkor léptünk be, és teli volt. És ott hátul evickelni legutolsó emberként, és ugye valahogy előre menni egészen...
2: A pultig?
1: Tehát valahogy, hogy lássunk valamit. És így egyik leggyengébb helyet tudtuk kiválasztani, de még ott is teli volt minden. Ez a kamerás rét, tehát ahol veszik kamerával a koncertet, meg ott van minden kihangosító pult, stb. Pult, minden, azok mögött. Tehát teljes rálátás a színpadra emiatt nem volt. Csak hallgattad, hogy ott van, ott
3: a hangpultra. Nem hallasz a jobbfüledre.
2: A hangpultra volt a rálátásod.
1: De cserébe volt sok tévé, kirakott az a mellénk meg előttünk, úgyhogy lehetett látni abszolút, hogy mi történik a színpadon. De igazából időben kell járni koncertre, hogy elkerülhessük ezt a problémát. Utána pedig hát elindult már mindenhol a bajnokság, úgyhogy vasárnap az abszolút meccs nézésekkel telt. Liverpool, Barca is elkezdte a City, nagyon kíváncsi voltam, hogy a Guardiola miatt tudja, mindenki tudjátok, én City-s vagyok voltam, Barca-s vagyok leszek.
2: Hát elég kénkeserves City volt.
3: Én is most annyira ki vagyok éhez a nemzetközi futballra, hogy amit tehettem, megnéztem. Német szuperkupa döntő,
2: aztán akartam mondani, Real. Hello, hát volt szombaton egy Dortmund Bayern.
3: Én azt is láttam. Szuper.
2: Olyan jó kis tűzijáték volt az utolsó 25 perc, hogy öröm volt nézni abból a meccsből.
1: És a Bagosi koncert legvégén behoztam a kis telefonon a szuperkupa döntőt, és azt is néztük.
3: Azt átkapcsoltam a Real Madridra, tehát talán ezt a tűzijátékot nem láttam. Aztán néztem a Barcát, néztem a Liverpoolt, néztem a Cityt, szóval most aztán van info mindenről.
1: Az abszolút jut eszembe a német szuperkupa döntő, amit mondasz. Harry Kane-nel ugye csináltak interjút még itt magyarországi tévécsatorna is, és azt tűnt fel Kane-nek az első mondata, hogy most jöttem vissza, 3-4 napja, 2 edzésem volt eddig a csapattal. De várjunk már, akkor de hát a világbajnokság az több, mint egy hónapja véget.
2: De ennyi szabit kapott.
1: Az oké, csak hogy én mindig azon a párton vagyok, hogy most nagyon elkezdtük simogatni a játékosokat, sokan meccs, meg stb. Tehát régen ez szerintem egyrészt nem így volt, hogy jaj, de sokan meccs is, hogy miért. Tehát szerintem keresnek annyit, hogy játszanak sok meccset. Plusz azért itt most, és az utolsó hét a VB, az már csak 4 csapatról szólt.
2: Ugye? De az angolok pontot voltak.
1: Angolok pontot voltak, de most és pont úgy jön ki a Kane is, de még így ő is tudott pihenni, gyakorlatilag picivel több, mint egy hónapot. Most ha belegondolunk...
2: Ezek, ha Fradiba játszanak, már ott se lejtezne.
1: Egyrészről, meg hát azért munkavállalóként ki az, aki el tud menni zsinórban egy hónap szabadságra, úgyhogy utána még szintén vannak olyan hetek, amikor nem kell dolgozni vagy játszani.
2: De,
1: szóval ezek a játékosok
2: pihennek. Vannak olyan hetek?
1: Tehát összességében azért pihennek ezek a játékosok.
2: De figyelj, a Bayernben sem mindenki kapta ezt meg. Tehát a Kane, az tényleg, ha volt valaki, aki gajra volt lugozva egész évben az Harry Kane. Olisze, aki azért pont ugyanannyi meccset játszott, meg pont ő már itt van, tehát igen, ő már játszott az utolsó előkészítés. Hát Kane elmúlt 30, tehát azért...
3: Hát arra is beszélve, meg újra kezdődnek ezek a szerdaszombatok, szóval azért...
2: Ja, hát ott az mindenkinek, persze.
3: Igen, csak hogyha most Kane-t nem pihenteted ki, akkor mondjuk igen, novemberbe borul fel, vagy még rosszabb márciusban. Uh-huh.
2: Tehát hát már a Szabiró már visszajött, mert ugye átvette közben az aranycipőt.
1: Igen.
2: De
3: van ilyen effektíve, úgy, mint régen, van ez a szobor? Tehát megkapja rendesen az aranycipőt?
2: Van egy aranycipő.
3: Na, hát akkor ez nagyon-nagy. Régen valahogy nagyobb értéke volt, nem?
2: Hát igen, meg ugye most nem, most nincs ezüst, meg bronzcipő. Most állítólag újra lesz.
1: Igen.
2: Állítólag újra lesz. Van. Hát azt hiszem el is fogadták, hogy talán már jövő évtől lesz, és egyébként ez nem is baj, mert főleg így, hogy ugye szorzók alapján, tehát gyakorlatilag, igen, ha nem vagy elitligás, akkor olyan 70 gólt kell lőnöd ahhoz, hogy
1: versenyezni tudsz, aki 30-at lő elitligás.
3: És nincs már olyan, hogy az utolsó forduló a bolgár lő egy mester 5-öst, vagy
2: 6-öst. Slavkov ellen Nyilasi ugye úgy vesztette 81-ben az aranycipőt, hogy ahol egy góllal megelőzte Rummenigget, mert Rummenigget lett a harmadik, Másképp is Rummenigge hol rúgta, meg még a Nyilas is hol rúgta, a magyar bajnokság azért az 81-ben egy kicsit följebb volt, mint a bolgár mondjuk. De és akkor egy Slavkov nevű ember, ott volt még egy elhalasztott meccs, és ott rúgott 4 gólt, amivel pont megelőzte a Nyilasit, akinek egyébként volt egy olyan gólja, ott az utolsó előtti fordulóban, de ha jól emlékszem, de ezekre jó szoktam emlékezni, hogy a üres kapuból guruló labdát Mörtel Béla beljebb segítette. De akkor azt mondták, nem baj, hát belefér, mert így is meg lesz az aranycipő. Na most akkor holt verseny lett volna, bár akkor valószínűleg Slavkov 5-öt rúg, nem 4-et. Ennyi a különbség, de volt egy ilyen Nyilasi gól is. És azt hiszem, volt egy Dudu Georgescu nevű román, aki meg, hát az a 70-es évek végé lett valamikor aranycipős, lehet, hogy talán Váradi Béla előtt, mert ugye akkor ott nekünk volt fazekas ezüstcipős, fekete ezüstcipős, mindenki ezüstcipős, a dunai ezüst és bronz.
3: Így van.
2: Persze, és a legszebb az egészben, hogy indult ez az egész aranycipős balhé valamikor 68-ba talán, de addig nem. És úgy egyszer nem tudom már kicsoda, egyszer valaki megnézte, mit tudom én, 1945-től 68-ig. Hát valami 8-szor magyar lett volna az aranycipő. Csak akkor nem volt aranycipő. Hát csak Deák Bamba ugye kb. 3-szor.
3: Igen.
2: Hát az ugye volt ugye 66 gólagó király.
3: Igen. Meg
2: 66. Igen. És akkor itt citáljuk azt a két kedvencemet. Az egyik ugye az a klasszik, hogy Deák a 6 gólján kívül nem csinált semmit. Volt ez a Népsport értékelése. Klasszikus. Tehát le van egy szúrva. Aha. A másik pedig, amikor Deák azt hiszem, olyan 12-szeres válogatott, meg Guszti bácsi nem szerette, tehát az aranycsapatban nem volt helye, és ezzel 20 gólt lőtt a 12 meccsén. De egyszer valaki ellen játszottunk, nyertünk, mit tudom én, 8 valamennyire, Deák 2 gólt rúgott, amiatt az ő esetében gyakorlatilag semmi, és ez volt a Népsportban az egyéni értékelés, hogy ismét kiütköztek Deák technikai fogyatékossága. 2 gólt rúgott a válogatottban. Így értékelték.
1: Igen.
2: Már ennyit arról az emberről, aki azt hiszem 3 aranycipőt nyert volna, vagy 4-et, de inkább 3-at, hogyha az ő idejében létezett volna ez a elismerés. Persze most... akkor az ő idejében 2-es lett volna a szorzója a magyar NB1-nek, azt is tegyük
1: oda. Persze. Most pedig ugye Harry Kane lett Németországban ugye az évlabdarúgója is, az aranycipőt is megnyerte, úgyhogy leterített mindenkit, mint a perzsa szőnyege.
2: Megérdemeltem, mert abszolút nagy jó volt neki.
1: Igen, és ha már ugye Bayern meg Allianz Arena, akkor képzeljétek el, nem tudom, olvastátok-e, illetve hallottatok-e már ekkora bakiról, a Sydney maraton szervezői elnézést kértek, amiért a távot teljesítők hagyományos emlékérmére a Sydney helyett a Müncheni Allianz Arena került. Az milyen?
3: De nem lehet, hogy Laci tervezte az érmet?
1: Vagy tanácsot adott hozzá?
2: De a Sydney is a biztosító nevét viseli, gondolom.
1: Valószínűleg ilyen, nem az operaházat keverték össze az Allianz Arena-val.
2: Ezért jó úgy élni, hogy mindent a Google-ból meg a Wikipédiából szedsz, mert hogyha nincs mögötte agyad, akkor sajnos így jársz.
3: De mi a megoldás? Mert hallottam a közleményt, hallottam a rádióban a híreket, és akkor most hogyan tovább?
2: Semmi.
3: Kicserélik, vagy ez így?
1: De hogy nem olyan az eszményértéke, ne így cseréljék, csak csak azt gondoltam, hogy...
2: Távol teljesítők, hát mit tudom én, teljesítették 10 000-en a távol, csak mondtam valamit, szerinted 10 000 érmét újra nyomnak?
3: Hát igen. Neki.
1: De hát akkor... nem tudom, hogy lehetett elkövetni a hibát, tehát annyira nem ismerik az európai labdarúgásban az egyik ikonikus stadiont, az egyik ikonikus csapatnak.
2: A Sydney maraton szervezői?
1: Igen.
2: Hát nem, de most azt azért... tudják, mi az európai labdarúgás.
3: Mr. Johnson az 5-ös úgy elővette a Google a fotókat, beszkennelte, és akkor így utasította
2: meg,
3: az
2: hát meg Mr. Johnson egyáltalán nem biztos, hogy mondta, hogy tudta, hogy annyit mondták, hogy Allianz Arena. Lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ez a Sydney Allianz Arena.
1: És akkor Feri elkezdte vakargatni a fejét, hogy hát de a Juventusét is így hívják, csak az Allianz Stadion, ugye?
3: Hoppá. Vigyázz. És akkor jobban mutatna
2: egyébként a Sydney maratoni teljesítő emberek miért a Sydney Allianz Arena, vagy miért bármilyen nem Allianz is, Arenáról igen. kapnak
3: nem,
2: érmet?
3: Nem értettek a marketinghez. Ez az ember kapott egy életre szóló szerződést az Allianztól. Tehát most elhangzott a világon mindenhol az Allianznak.
2: Már melyik ember? A tervező?
3: A tervező, aki te direkt rontott el, hogy ennyit elhangozzon a cég neve, úgyhogy hát, ez egy profi tévedés.
2: De azért a kedvenc tévedésem, persze az nem ilyen jellegű tévedés, ugye az, amikor a Steu a szurkolók megbízták az embert, hogy egy óriási élőképet tervezzen nekik a City elleni, vagy ki elejátszottak BL meccsre. De akit megbíztak, azról nem tudták, hogy az egy Dinamo Bukarest szurkoló. Ezért lerakták ugye minden székre, ha nem tudom mit, amit föl kell emelni, vagy pólót, amit föl kell húzni, tök mindegyőmből kijön egy ilyen óriási élőkép, és az óriási élőképen a Steu a szurkolók mindenki csak ugye a sajátját látta. Igen. Fölvették, körülnéztek, és az volt kiírva románul, hogy csak a Dinamo. Tehát mintha az Újpest tábor egy hajrá Fradi élőképet nyomnak ki mondjuk a meccsen.
3: De én erről hallottam, hogy valami Újpest szurkoló vegyvédelmieknél dolgozott a katonaságnál, és eladott lila füstbombát a Fradi tábornak.
1: Ne, hát ez zöld volt, tehát pont az újpestiek a Grupamába egyszer eresztettek egy zöld,
3: igen,
1: zöld bombát, és az szállt föl. Ja, igen, úgyhogy olyan viszont volt, aztán abból is lett belőle gond és probléma később. Na igen, pici Bayern volt most, picit evezzünk át most madridi, Real Madridos vizekre, és azért mondom, hogy Real, mert Atleti táján is van történés.
2: Álvarez.
1: Szegény Julián Álvarez, rossz nézni egyébként. Nem tudom, láttátok a képeket. Annyira maga alatt van. Tehát belegondol az ember, hogy neki most konkrétan rossz fizikai fájdalom ott lenni. Hát amilyen kis bárgyú arccal ott ül a kispadon, már a fotóképet, tehát amikor csinálnak ugye minden játékos egy képet szezonet, mert ott is olyan
2: az furcsa, is bárgyú.
1: A kis hegykebajusz ott van rajta, és az argentin válogatott képéhez képest rendesen látszik rajta, hogy szomorú, engedjék el azt a gyereket. Nem
3: én
1: akar
3: is
1: ott lenni.
3: Mondom, aktuális még a Barcelona ajánlata?
1: Elvileg az Atletinél már mindenki kijelentette sportigazgatótól, elnöktől kezdve, hogy nem adják el, de Guardiola mondja mindig jól, aki menni akar, azt el kell engedni, mert nem fog tudni ott játszani.
3: Nekem is
1: kezdve.
3: Ez a tapasztalatom, nagyon sokszor átéltem ezt NB1-es, NB2-es szinten bárhol, amelyik játékos lelkileg nem tartozik már oda, tehát elengedte a klubot, nem tud rajtad segíteni, ha el akar menni, akkor el kell engedni. Azt valamilyen szinten megértem, hogy közvetlen riválisnak nem akarják, de hát nem létezik, hogy egy másik piacképes klubnak ne lehessen eladni. Szóval szerintem 2-3 kérője kell, hogy legyen. Nem lehet ott tartani erőből, mert ez lesz a vége. És szurkolók szempontjából is meg teljesen lesz olyan.
1: Legelején, amikor bemondták a nevét, kifütyülték, az egész stadion kifütyülte, és ez megvan, hogy a végén, X-es volt a meccs, és a végén nem engedték oda a stáb tagjai, oda mentek Álvarezhez, hogy menjem le inkább egyedül az öltözőbe. Igen. És a többiek kimentek ünnepelni, hát ünnepelni, megköszönni a szurkolást a szurkolóknak, és őt pedig beküldték, hogy inkább ne menjen oda.
3: És tudod, hát ez... a játékosokon az üt legjobbat, vagy legnagyobbat, amikor a saját szurkolói szidják. Tehát így. Ha bármilyen ellenséges szurkoló nem tud olyan ellenséges légkörbe fogadtatni, ami vissza tud vetni annyira, mintha a saját szurkolót szidják.
1: Abszolút.
3: És az is, ezt is átéltem sajnos, nem is egyszer azért Magyarországon is, hogyha elveszik a kémia, akár egy teljes csapat is a szurkolók között, vagy egy játékos is a szurkolók között, az nagyon kegyetlen. Uh-huh. Tehát olyankor még egy győzelem utáni ünneplésben is lehet komoly atrocitás a játékosnak, úgyhogy nagyon bölcsen tették szerintem, hogy nem engedik.
2: Jó, de azért mindig tenni kell, tehát a szurkoló azért szurkoló jellemzően szereti a saját játékosát, ha egy szurkoló nem szereti a saját játékosát, ott már biztos, hogy valami súlyos dolog történt.
1: Igen. Úgyhogy ez az Atletico Madrid házatáján történt. A Madridnál, Realnál pedig szintén. Hát ő megúszta a Mourinho, betli lett volna elmenni Espanyolba és egy X-el kezdeni. Most olyan játékosok vannak a Realnál, a régi galaktikusokra kezd ez a keret hasonlítani. Én nagy barszásként, amikor láttam, hogy olyanokat tudott beküldeni a 60.
3: percben. Ezt akartam
1: Kukureja,
3: kérdezni.
1: Diomande.
3: Hogy ez mennyire volt tudatos? Na sorolj csak föl, mert ezek a játékosok hát szerintem mint az új
1: Alexander Arnold. Tehát olyanokat hozott be a végén, hogy csak így néztem, hogy és amikor Vinicius meg Diomanda két oldalról befele tudja vinni a labdát, és ott van Mbappé, aki kéri a lendületből, hát védő legyen a talpán, aki ezeket a mozgásokat
2: de Kristóf, azért mindent összevetve az eddig sem volt sokkal hátrébb a Real ebből a szempontból. Most az, hogy ott van Diomanda, de egyrészt még most mutatkozik be szerintem nagyjából a többieknek, azért eddig is volt ott egy Rodrigo, vagy valaki nem, volt ott.
3: Kukureja se lesz sokat csere.
2: Persze. Na mindegy, de én szerintem a Real sorsa a középpályán fog eldőlni, és ott változatlanul nem...
1: Uh-huh. Nem a célosak.
2: Ott nem Modric és Kroos játszik.
1: Viszont Barcánál pedig hát ott sikerült picit bevásárolni középre.
2: Hát igen, csak gondolj bele, most persze, tehát például Rodri egy szenzációs játék intelligenciájú futballista, csak pont a VB-n derült ki, hogy nem tud Pedrivel játszani.
1: Ez viszont aggodalomra is adhatok ott, mert ez pontosan hát így volt, hogy le kellett szedni Pedrit a pályára.
2: Így kezdték a VB-t, de aztán látta, hogy nem elég stabilak, körülbelül egyforma dolgokat csinálnak, és akkor Fábio Ruiz mellett döntött, és meg is nyerték a VB-t.
1: Ez érdekes.
3: Igen, van annyi meccs, hogy tudják úgy forgatni őket. Hát most is Pedri csere volt. Tehát
1: most,
3: azért...
1: Hát jó, most Rodri se játszott, mert még...
2: Jó, csak kérdés, hogy amikor nagyon élesbe fordul a dolog, mert most nem a Levante elleni meccsről beszélek, mert ha nem, azért van annál följebb, hanem a spanyol csúcsrangadókról, meg mindenek előtt a BR-ről, hogy ott megreszkírozzák-e azt, ami egyébként a válogatottban amúgy nem működött.
1: Igen.
2: Jó, itt van idő kigyakorolni, azért kicsit más hát a helyzet, de nem biztos, menni fog.
3: Ha már a Realról beszéltünk, a Barcelonánál, azért ez az öt cserejátékos. Pedri, Olmo, Gordon, Koundé, Cancelo.
1: Igen.
3: A gyerekek. Tehát amelyik csapat ezeket tudja becserélni a padról, hát ez mi?
1: Igen. Úr, és akkor van a Pedri, Rodri nélkül? Tehát akkor még mindig nem
3: ugye
1: voltak.
3: Pedri bejött cserekként.
1: Ja, de úgyhogy kezdőként.
3: Sajnáltam.
1: Igen.
3: De hát elképesztő.
2: Hogy állt fel a középpálya redendően? Mert ugye most tudjuk, hogy kik nem
3: hát
2: játszottak.
3: Ugye fiatalok voltak. Egyrészt Gavi volt, aki megsérült, aztán volt Bernal, volt Fermin, szóval...
2: Ja, hát
3: az sem. Adeyemi balról.
1: Igen.
2: Jó, Adeyemi, én mint sárga-fekete ember üzenem a Barcelona szurkolóknak, hogy most jó nézzétek meg, mert a combjához fog kapni két héten belül, és október.
1: Ilyen sérülékeny?
2: Hát combja valamiért krónikus. Nem, hát nem tudom miért, de... Dembele 2.
3: Tehát tette a lábát rendesen.
1: Éppen Adeyemi jó volt.
2: Dembele 2, csak olcsó.
1: Aha. Igen, mondjuk Dembelére se gondoltuk, hogy...
2: De ő nagyon ügyes futballista az Adeyemi.
1: Adeyemi jó.
2: Tehát kilógni nem fog, az biztos.
1: Tehát 20 millióért gyakorlatilag ingyen volt, amire adta őt a Dortmund.
2: Hát
1: most milyen jó lett volna, ha gondoltam rád, amikor Bayer 93. percben aljára a szemben kirúgta a sárga falhoz, tehát azt nem is értettem.
2: Hogy én mire gondoltam, azt nem is.
1: Azt hagyjuk is. Na, viszont mi arra gondolunk, hogy elmondjuk most a műsortervet a továbbiakra. Ugye 6 órától 10 óráig vagyunk itt, 7 órától elemezzük az NB1 elmúlt fordulóját Bene Ferivel, utána pedig nemzetközi vizekre veszünk, hívjuk majd Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, lesz régi csibészek Bánki Dodival, úgyhogy gyakorlatilag minden is ott van megint a terítéken. Hát a szokásos hétfő, így indítjuk ezt a hetet Elpap Istvánnal, Bene Ferenccel, jó magam Szalai Kristóffal, úgyhogy elmegyünk hírekre, és utána jövünk vissza, úgyhogy érdemes velünk maradni a továbbiakban is.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. Érkezik az iskola kezdési támogatás. Kellemes nyári idő lesz. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az öt támogatási szerződést, a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A hálózat fejlesztését és korszerűsítését Kapitány István alapvető fontosságúnak nevezte a biztonságos energiaellátás szempontjából. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszullétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról.
0: Közlekedés.
2: Telítettek a sávok a főváros felé az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbák között, az M3-ason 60 és Budapest között, valamint az M0-as autóúti csomóponttól a városközpont irányába. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső zápor nem kizárt. Az északi szél időnként megélénkülhet. A hajnali 11-17 fok után napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Győzött és már második a tabellán a Győr a labdarúgó NB1-ben. Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Norris nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. Urbik Norbert szerzett vezetést a 25. percben, majd a hajrában Gyukanovics és Huszár is betalált. Urbik Norberttel, az első győri gólszerzőjével, Mohai Bence beszélgetett.
4: Az Urbik család gólját ezen a héten te szállítottad, és ez egy nagyon fontos gólnak bizonyult, mert magabiztosságot adott te, hogy láttad a mai teljesítményt.
5: Nagyon jó, hogy jött, mert voltak rossz periódusok a meccsnek, pont abba voltunk, és a pontrugás nagyon jól jött.
4: Igen, ott éppen nagyon kiegyenlített volt a meccs. Készültetek arra, hogy a pontrugásokra külön variációkat alakítottok ki, és mennyire volt tudatos az, hogy éppen rád jött ki ez a fejes?
5: Igen, gyakoroltuk, kielemeztük, és tudtuk, hogy ez gyenge pont a Zalaegerszegnek. Ugye előző meccsen is pontrugásba kap a gólt, és próbáltunk erre nagyobb fókusz fektetni, és be is jött, igen, gyakoroltuk, és bejött, hál' Isten.
4: Ezen a héten végig a mai meccsre készülhettetek, nem volt nemzetközi kupa találkozó a hétközben. Hogy telt ez a hét, és mennyit számított itt a végén, hogy kipihentebbek vagytok?
5: Igen, sajnos kiestünk, nem volt kupa meccs. Több idő volt felkészülni a bajnokságra, és úgy gondolom, ez teljes mértékben sikerült. Nagyon jó védekeztünk, és próbáltunk a ellentámadásokra menni. A második fél idő szerintem jobb volt, jobban nézett ki, mint az első, és örülünk, hogy sikerült rárúgni. Ez még két gólt erre.
3: Győr Zalaegerszeg, tehát 3-0, az ETL továbbra is az utolsó előtti kieső helyen áll a tabellán. Mohai Bence, a vendégek védőjét, Csonk Andrást is megszólaltatta a vesztes mérkőzést követően.
4: Nem lehet könnyű megélni, hogy miközben vannak pozitív periódusok egy meccsen belül, mégis 0-3-mal mentek haza Győrből. Hogy látod, mi az, ami nem működik, vagy mi az, amin dolgozni kellene most?
6: Nagyon sok változás történt a keretben igazából. Minőségben sajnos sokat veszítettünk, és egyelőre még ezt nem tudtuk pótolni, és sajnos nagyon sok olyan helyzetünk volt a mai mérkőzésen, amit kis szerencsével talán gólra tudtunk volna váltani, és akkor lehet, hogy máshogy alakul a meccs. Nem elég, és dolgoznunk kell tovább, és minél több át kell beszélnünk ezt, mert nem nézett ki jól így a végén.
4: Ma te voltál az egyik a három magyar kezdőjátékos közül, és láthatólag az irányvonal most az, hogy egyre inkább nemzetközivé válik a zalaegerszegi öltöző. Hogy látod, milyen a kémia közöttetek, és mennyi idő még csapattá érik ez a társaság?
6: Ezt nem tudom megmondani. Ebben reménykedem, hogy minél hamarabb, és jó lesz a kémia is. Bízom benne, hogy minél hamarabb rendeződnek a dolgok.
4: Szendrei ki is került a keretből, nem tudjuk, hogy jövő héten még zalaegerszegi játékos lesz-e. Milyen perspektíva van egy magyar játékosnak innentől kezdve Zalaegerszegen?
6: Nagyon jó kérdés. Meglátjuk a jövő héten, meg utána. Még mi se tudjuk.
4: Te maradsz?
6: Bízom benne, nem tudom. Igazából nem beszéltek velem még a vezetőség.
3: Szintén a labdarúgó NB1-ben a másik tegnapi mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel. A két csapat 5 forduló után így 5-5 ponttal 8. illetve a 9. helyen áll a tabellán. Subka Attilát, a Kisvárda vezető edzőjét, Zinger Kocka Henrietta kérdezte a mérkőzés után.
7: Nagyon érett a hazai gól, ami nem született meg végül. Mennyi és mi hiányzott ehhez?
8: Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen legalább már azt csináltuk, és úgy csináltuk, ahogy elterveztük az elmúlt időszakban. Megvolt a megfelelő akarat a csapat részéről. Játékban is én úgy érzem, jobbak voltunk az ellenfelünknél, és megvoltak azok a lehetőségeink, úgy, ahogy mondta, hogy gólokat szerezzünk. Ugye itt a végén a 94. percben is 100%-os zicser volt. Hát erre én azt tudom mondani, hogy ez a képességbeli kérdések, hogy itt jó döntést hozunk, vagy nem hozunk jó döntést adott esetben.
7: A két sárga lap után kiállított Szikszai meggondolatlan volt, vagy felelőtlen?
8: Szerintem ő nem gondolta arra, hogy már van sárga lapja abban a szituációban. Fiatal játékos meg akarta állítani azt a támadást. Benne van a játékban. Reméljük, hogy ebből tanulni fog a későbbiekben.
7: A fél időben egyébként miért döntött az Ésik Szikszai csere mellett?
8: Hát mert úgy gondoltuk, hogy az Ákosnak is megvoltak a lehetősége az első félidőben, ugye arra építettünk, hogy forgassuk az oldalakat. Több olyan szituáció volt, amikor át tudtuk játszani az Ézsik oldalára, nem jó megoldásai voltak, és abba bíztunk, hogy a második félidőben a szikszai sebességét, meg a játékképességét ki tudjuk használni, mint ahogy volt is egy jó pár olyan szituáció, amiből a Gena nagyon jól bement a védők mögé, az utolsó passzok nem voltak igazán jók.
3: Most pedig hallgassuk meg a debreceniek szélsőjét, Dénes Csanád Vilmost, aki szintén Cingerkocka Henrietta szólaltatott meg.
7: Hiába az ember előnye a hajrában, végül a Debrecen is 10 ember elfejezte be a mérkőzést. Hát mennyire bosszantó, hogy nem sikerült ezzel a lehetőséggel élni?
6: Hát nagyon bosszantó. Szerintem egy rendkívül, talán azt mondom, hogy 76. percig egy tempótlan, rossz meccset játszottunk. Igazából voltak lehetőségek mindkét oldalon, de hát nem úgy nézett ki, hogy terveztük. Tudtuk, hogy a Kisvárd ilyen focit játszik, megpróbáltunk rá felkészülni, de egyszerűen nem jött ki a lépés, próbáltuk őket bontani, az első fél időben nem volt. Egyszerűen nem volt meg a felépített játék, ívelgettünk. Másodikban kicsit összeszedtük munkat, de ott meg a befejezések hiányoztak. Hát tanulnunk kell belőle, nagyon bosszantó, főleg, hogy a végén mi is kaptunk egy pirosat rá, de egy elég meghatározó játékosunk, szóval hát tovább kell lépni és tanulni belőle.
7: Az edzőtök folyamatosan a hatékonyságról beszél, szerinted a lehetőségeket miért nem sikerült kihasználni, amit említettél, hogy nektek is megvolt?
6: Voltak rossz döntések, voltak egyszerűen technikai hibák, akár ugye az első fél időben, amit beíveltem a Ciblának, és nem sikerült eltalálni a labdát, vagy amikor nem visszapasszoltam, hanem megpróbáltam beívelni, ott lehet, hogyha visszaadom, akkor gótrunk belőle. Tehát pontatlanságok, rossz megoldások, edzünk tovább, és le kell tisztítani a játékunkat, és akkor ezeket a meccseket behúzzuk, akár egy góllal.
3: A labdarúgó MB2-ben pedig a listavezető Soroksár 3-2-re nyert a vendég Szent Lőrinc ellen, míg a másik tegnapi találkozón a Kazinc Balcika 2-0-ra győzött Csákváron, és így feljött a második helyre a tabellán. Kutor Attila, a Kazinc Balcika vezetőedzője, így értékelte a győztes mérkőzés után Kákonyi Andrásnak.
9: Volt benne munka, hogy ez az eredmény kialakuljon. Valami azért inkább rajtunk múlt, hogy nem sikerült realizálnunk a lehetőségeinket, de ahogy ment az idő és dolgoztunk érte, megjött az eredménye, úgyhogy nagyon örülünk az első idegenbeli sikerünknek.
10: Mennyire ült a meccsterv, mert az előző mérkőzés után is említette, hogy hibára kell készíteni az ellenfelet, és abból lehet gólokat szerezni, erre ma is volt példa.
9: Volt példa, azt hiszem a gólok nem abból lettek, de ettől függetlenül volt rá példa, igen. Úgyhogy mondom még egyszer, hogy tettünk érte több elemben is azért, hogy eredményesek legyünk.
10: Voltak azért nagy kapusvédések, voltak lehetőségei a Csákvának is, de nyilván még épül a csapat, megfejlődik.
9: Abszolút, tehát most százalékos arányt nem szeretnénk mondani, de azért több lehetőségünk volt, meg többször készítettük mi védésre az ellenfél kapusát. Ettől függetlenül mindig vannak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor az ellenfél is futballozik, úgyhogy ezekből jöttek, igen, ezért van a kapusunk, hogy megoldja, úgyhogy nagyon, annak is örülünk, hogy nullára ő, meg a csapat is nullára lehozta a mérkőzést.
10: Tudom, hogy 5 forduló után azért nehéz messze menő következtetéseket levonni, de mik a célkitűzések erre a szezonra, és azért nyilván meg lesznek változások minden csapatházatáján, vagy lehetnek?
9: Ezekről én nem tudok. Ami ránk tartozik, hogy mindig a következő mérkőzésre gondolunk, tehát hosszú távú előre menő célkitűzésünk nincs. Az van, hogy a legjobb tudásunk szerint mindig a következő mérkőzést hozzuk, úgyhogy és próbáljunk azon a legjobb teljesítményt nyújtani. Úgyhogy ebből majd utána a végén összeszámoljuk a pontjainkat.
3: Szobosztai Dominik 99. percben lőtt 11-esével döntetlennek ezt a szezont a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban. Newcastle-Liverpool 2-2, Szobosztai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. Szintén a Premier League-ben Manchester City-Bournemouth 2-1, Tóth Alex a 75. percben csereként lépett pályára a vendégeknél. Spanyolországban pedig kiütéses győzelemmel kezdte az új idényt a Barcelona, a címvédő katalánok az Elche vendégeként nyertek 5-0-ra.
0: Nemzeti sportkrónika.
3: Ma a címvédő és társházigazda törökök ellen folytatja az Európa-bajnokság csoportkörét a magyar női röplabda válogatott. A 18 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzeti Együttes szombaton egy lengyelek elleni 3-0-ás vereséggel kezdte az EB-t. Kumpaliz, a magyar csapat centere, így várja a mai mérkőzést. Virányi Zsolt a riporter.
11: Folytatásban a legnehezebb ellenfél a házigazda, címvédő, VB ezüstérmes Törökország. Neked ott van esetleg példaképed? Mert Csereke Zsófia elmondta, hogy Zekra Günes, tehát hogy várja, hogy játszhasson.
12: Ő is, Ede Erdem. a másik center, igazából mindenki, a feladóktól kezd, minden létező poszton valaki, ha nem kivétel nélkül mindenki valami miatt éppen.
11: Vargas ugye például néztem az első meccsen a lettek ellen, ugye ha nagy nehezen sikerült az ő ütését, ami már nagyon férfias ütés, azt valahogy összeszedni és abból még tovább folytatni a labdamenetet, akkor megjött egy günes blokk, tehát erre is fel kell készülni.
12: Igen.
11: Fel vagytok készülve, hogy a törökökkel játszotok? Most nyilván nem taktikailag, hanem inkább amit, és ott biztos, hogy teltház lesz, vagy legalábbis több mint 10 000 ember.
12: Hú, igen, az még megint egy plusz fog hozzánk adni, hogy vajon azt majd hogy kezeljük. Úgyis szerintem így saját magunkat kéne egybe tartani, hogy ne a külsőségekkel foglalkozunk, hiába. Valakinek ez biztos segít, akinek segít, az vigye így magával, akinek meg nem, az csak így egy ilyen le tudja zárni így a csapatot, hogy ott vagyunk csak a pályán, és semmi más nincs azon kívül. Hát igen, most a Vargas tegnap néztük együtt a meccset, és akkor így poénkodtunk még, hogy hú, na majd akkor jövünk mi, és akkor megfogjuk a 105-tel menő támadásait. Ahhoz képest a Stisiek, aki most a lengyelek átlója, ő se támad sokkal kevesebbel, és ő is egy vadállat, és ugyanilyen keményen, meg hát ilyen tökösen kell így beleállnunk, hogy jó, akkor gyertek, nézzük meg, még hogyha azt is gondoljuk, hogy így poénból, hogy na én most megfogom, meg ilyen lazán, de hogy máshogy nem lehet, nem fogunk tudni odaállni egy, nem tudom, fehér zászlóval, meg bukósisakkal. Egyébként meg az, ahogy ők játszanak, az viszi a mi lendületünket, és így emelnek minket fel, mert muszáj jobb örplabdát játszanod, így, hogy tökéletesen játszanak a túloldalt, és így hozzáfűzve nem is játszanak tökéletesen, mert mindenhol megtaláljuk a mindenkinek vannak valami hibái, vagy olyanok, amiket mi ki tudunk használni, amiért mi javunkra, úgyhogy ki fogjuk őket elemezni, de még mindig ez a saját jó hangulat, és feljel megyünk a falnak, mentalitás kell szerintem ellenük.
3: A 8. helyen végzett a Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd, Hajdú Tas alkotta magyar válogatott a zágrábi torna Európa-bajnokság csapatversenyében, a versenyt a címvédő Nagy-Britannia nyerte. Halász Bence 3. helyen végzett férfi kalapácsvetésben a lengyelországi Hozsúkban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen, győzött a kanadai Kácsberg, 400 méteres síkfutásban pedig Molnár Attila az 5. lett.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A VB címvédő Lando Norris sikerével zárult a kaotikus Forma 1-es holland nagydíj, amelynek elején Max Verstappen összetörte az autóját. Az újraindított versenyen a McLaren pilótája mögött a két Mercedes végzett a 2., illetve a 3. helyen Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont Russell-lel és Hamiltonnal szemben. A tegnapi győztes Lando Norris így összegzett a versenyt követően.
13: Egyértelműen jó helyzetben vagyunk, de még fejlődnünk kell. Ha most azt mondanám, hogy biztos vagyok a bajnoki címben, hát nem vagyok az. Az autó bizonyos részeken persze rendkívül erős, hiszen nyertünk itt és Budapesten is. De olyanra van szükségem, ami még ennél is erősebb teljesítményre képes. Sokat dolgozunk ezen. Arra kell motiválnom a csapatomat, hogy keményebben hajtsanak, mint pályafutásuk során bármikor, mert az eddigi legerősebb ellenfelekkel állunk szemben. A többi élcsapat elképesztő megnehezíti a dolgunkat.
3: A brit menyú Brennan nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny 2. szakaszát, míg a mezőny egyetlen magyar versenyzője Walter Attila 137. lett, összetettben továbbra is Tadej Pogácsár vezet, Walter Attila pedig a 143. helyen áll. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Bátorság. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban ma reggel Szalai Kristóf, Elpap István és Bene Ferenc. Szoboszlai 11-esből egyenlített, a Liverpool pontot mentett Newcastle-ben. Cseri és Bendegúz László Csabával beszélgetett a találkozóról.
2: Biztos, hogy a Liverpool szurkolók most mondják, hogy hát igen, a St. James Parkból el kellett volna hozni mind a három pontot, de én azt hiszem, hogy ez a Newcastle otthon azért nem fog sok pontot veszíteni, pláne hogyha ebben a stílusban futballoznak, mert a lényegében a Liverpoolnak átadták a nagyjából a játék kezdeményezését, de a kontráik és erre épül a játékuk, az nagyon veszélyesek voltak, és hogyha őszinte vagyok, akkor az utolsó percekben ugyanúgy eldönthette volna a Newcastle saját javára a mérkőzést, elnézően hatalmasat védett, és mindig ugyanaz volt a séma, ahogy labdát veszített a Liverpool a Newcastle tér felén, abban a pillanatban elindult a felpassz, és 2-3 passzból elérték ugye és lefutották a Liverpool védelmét. Őszinte vagyok, Van Dijk, ez nem a leggyorsabb játékosok, és igaz, hogy a Premier League leggyorsabb játékosaival találkoztak, de érezni lehetett, hogy az a, ott lehet megfogni a Liverpoolt, az a taktikai része, ahol gólt tudunk szerezni, és ezt a Newcastle tényleg nagyon jó csinálta. De visszatérve a Liverpoolra, én úgy érzem, hogy a döntetlen az egy igazságos eredmény volt mindenféleképp. Többet birtokolták a labdát, több támadást vezettek, de a másik oldalon azt is el kell mondani, hogy igazán hatalmas gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani. A döntetlen szerintem egy igazságos eredmény.
3: Nyilván magyar szempontból nagyon fontos, hogy Szoboszlai, illetve Kerkez hogy játszott. Előbb Szoboszlaira térnék ki, hiszen az előző idényben még Arne Slot edzőként nagyon sok poszton kipróbálta, és nagyon sok szerepkörben. Most te mit láttál, milyen szerepkörben játszott Szoboszlai, és ebben a szerepkörben hogy muzsikált?
2: Ez az ő szerepköre pálya közepén. Meg lehet kérdőjelezni, hogy egyen fönnebb, vagyis a Wirtz pozíciójában az úgymond csatár mögött, vagy egyen hátrébb kezdett, és tényleg visszalépett mindig, és elég sokszor fölvette a labdákat, és próbált, vagyis a támadás építésben mindig szerepet vállalt. A Wirtz az inkább fönn volt a csatár mögött. Én azt hiszem, hogy ez egy jó szerepkör így a Dominiknak. Lényegében egy olyan játékos, aki labda biztos, aki át tudja venni a labdát, jól tud indítani mélységből is, jók a labdái, és így ebből a szempontból azt hiszem, hogy ha ebben a szerepkörben tud maradni, és ebben a szerepkörben marad, akkor megtalálta a helyét. Hogy néha esetleg egy picit fönnebb játszik, nem biztos, hogy az a legjobb megoldása, bár ő is ugyanolyan gólveszélyes. Mondjuk a Wirtz úgy összességében szerintem azért játszik fönnebb, mert gólveszélyesebb, elég sok gólt rúgott eddig a karrierje során, pláne a német válogatottban is. Szoboszlai inkább az átlövéseivel és a passzaival eredményes, és ezért szerintem lépett még egy picit vissza középpályán, de nem hiszem, hogy ebben a szezonban ő majd jobbeket fog játszani, meg különböző pontokon a pályán fel fog tűnni, hogyha a taktikai elmozgásokban, de itt középen ez az ő világa, és hogyha folyamatosan itt megkapja a bizalmat, és tudja játszani, és biztos,

0: vagyok benne, hogy megkapja a bizalmat, akkor szerintem megtalálta a helyét a Liverpoolba. Kerkezre visszatérve, őt ismerjük, nagyon robotoló, soha nem adom föl, megyek előre, bármi történik, ugyanezt a játékot játszott. Amiben neki fejlődni kell, szerintem a játéképítésben, labdakihozatal, beadások, de ő szerintem pontosan tudja, de ő egy olyan játékos, akire mindig lehet számítani. Az, hogy soha nem adom föl, az tényleg ezt kezd megtestesíti.
1: Mit láttál a Liverpool játékán olyan tekintetben, hogy mennyivel volt más, vagy miben volt más, mint az előző mérkőzéseken, még a tavalyi idényből?
0: Azt nézem, hogy a Liverpool keretében nem történt nagyon nagy változás, nem érkezett nagyon sok játékos. Azért azt mondom, hogy ott lenni az első háromba ezzel a kerettel szerintem sok mindennek meg kell történnie, sok nagyon jó olyan mérkőzésen, vagy sok olyan mérkőzés kell játszani, ahol tényleg megvan a szerencse, mert én úgy gondolom, hogy azért, ha megnézem most a Premier League eredményeit is, és a játékos kereteket a többi csapatnál. Az Arsenalról ne is beszéljünk per pillanat, az Arsenal tényleg újra esélyesnek tartom arra, hogy megnyerje a bajnokságot, de a Liverpool csapatként is szerintem többre kell, hogy képes legyen. Most a játékban megvannak azok a játékelemek, amik ugye labdatartás, labdakihozatal. Van Dijk hátul, azért legyünk őszinték, gyorsasága, sebessége megkopott. Ott a védelemben lesznek problémák, pláne ebbe az örlős, kemény, gyors Premier League futballba. De hogyha nem lesznek sérülések, akkor azt mondom, hogy ez a Liverpool úgy ott lesz az első ötben. Az, hogy most negyedik, második, harmadik, arról nem szeretnék beszélni, de biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat kell dolgoznanak, amíg azt tudjuk mondani, hogy ez a sok jó egyéni játékos csapatként fog működni.
1: Utaltál már rá, hogy Van Dijk már azért nincs a teljesítménye csúcsán, ugye Kerkezről is beszéltél, de összességében hogy látod a védelmet? Ugye a Liverpool védőnégyesen most úgy állt fel a kezdőben, hogy Kerkez, Van Dijk, Zsaki és Frimpong, ez volt a védőnégyes. Hogy látod ezt a Liverpool védelmet?
0: Nekem őszinte vagyok, a Frimpong nagyon tetszik, egy nagyon támadó szellemű játékos, és nagyon jó a labdával. És lényegében most nagyon-nagyon-nagyon korai bármit is megfogalmazni, de én meg vagyok győződve, hogy ilyenkor, hogyha csak sérülésekről beszélünk, az a kérdés, hogy ki van még mögötted, ki tud jönni a kispadról. Hogyha azt néztük, hogy ez a védelem, mert ugye meg kell nézzük, hogy 3-4 mérkőzés után mi fog történni, de hogyha azt nézzük, hogy a Liverpool egy olyan csapat, aki labdát birtokol, és hogyha labdát veszít az ellenfél térfelén, gyors, a nagyon gyors ellenfél játékosait nem tudják futóversenybe fölvenni velük a versenyt. Így, hogy a Premier League, vagyis a mai modern futballban általában ma már hátul is egy az egybe hagyjuk az embereket, és hogyha azt nézem, amit mondtam, hogy Van Dijk, de ugyancsak Kerkez is nem a leggyorsabb játékosok, akkor ott problémák lesznek, és ezt használta ki például a Newcastle ma, nem más. Nem az volt a Newcastle-nél, hogy labdát tartottak, fölépítették a játékokat, hanem a direkt játék, és persze mindenki elemzi a másik csapatot, és a Newcastle ugye erre építette a játékát, hogy abban a pillanatban, amikor labdát szerzünk, akkor nincsen egy oldalpassz, hanem az első passz föl, vagy az üres területre be, hogy megnyerni a futóversenyeket, és ez sikerült neki. Ebben felfejlődjön a Liverpoolnak, vagyis egy olyan taktikát, ahol esetleg túlbiztosítják magukat. Ez is egy megoldás, de akkor ugye feladod a középpályán azt a bizonyos emberelőnyt, úgyhogy ezen még el kell gondolkozni a vezetőedzőnek, csapatnak, mi az, ami nekik így ebből a szempontból a legfontosabb.
1: Még nagyon röviden térjünk a Newcastle-re is, mert ugye kibabrált a Liverpool-lal, 2-2 lett a végeredmény, és azért egy nagyon szervezett, nagyon komplett csapatnak Igen. tűnik a Newcastle ez az első meccs alapján.
0: Még akkor is, hogy ez az eredmény nem egy győzelem és nem 3 pont, de ezt a Newcastle és a szurkolók már nagyon rég várták, egy ilyen intenzitású, egy olyan mérkőzést, ahol tényleg azt tudják mondani, hogy nem kevés pénzt fektettek be ebbe a csapatba, és egy Liverpoolnak ugye part partnere volt még akkor is, hogyha otthon játszottak, és nagyon-nagyon érdekes, mert ugye, hogyha csak azt nézem, hogy Anthony Elanga, az szerintem lehetne egy atléta is, már olyan, hogy 100 méteres sprint, vagy 200 méteres sprint nagyon brutálisan erős és jól felépítésű játékos, aki tud is még futballozni. Hogy ebből a szempontból nem láttam semmi olyan extrát, amire azt mondom, hogy most a Newcastle valami olyat csinált, amivel meglepte a Liverpoolt. Jól kiellemezte a Liverpoolt, fölvázol volt az edző csapatnak, hogy hol és milyen szempontokat tegyünk előtérbe. Ezt a csapat megvalósította is, és azon kívül, ami nekem nagyon tetszett, hogy az utolsó percig, tényleg az utolsó percig, mert akkor tévedtek, nagyon jól álltak középen, jól álltak a védelembe, és elől érdekes módon, amikor labdát szereztek, akkor volt mindig megjátszható játékos. Ez persze nagyon sok mozgást igényel, és már úgy voltam az első fél közepén, hogy a Newcastle ezt a tempót nem fogja tudni végigcsinálni, végigfutni, és nem. Az utolsó percben én úgy gondolom, hogy ez csak az én véleményem, és abszolút lehet, hogy kritika, nem kritika, inkább ilyen érzés. Én edzőként pláne az, hogy még hátra van egy perc, két perc, ami működik, ahhoz nem nyúlok hozzá, és azzal foglalkozom, hogy pláne az, hogy vezetek 2-1-re, nyerjem meg ezt a mérkőzést, és én azt az utolsó cserét nem csináltam volna meg, mert azzal, vagyis a Liverpool nem nyomott annyira, vagy nem voltak olyan helyzetei, ami arra utalt volna az utolsó percben, történni fog valami, ezért nem szakítottam volna meg én edzőként a játékot. De ez csak egy személyes vélemény, ez nem kritika. Persze, hogyha 2-1 marad az eredmény, akkor mindenki azt mondja, hogy ó, milyennyire szenzációs volt. Pont arról akarok beszélni, hogy ezek egy ilyen edzői megérzések, meg ilyen sémák, amik a fejemben vannak, hogy általában még akkor, amikor a kezembe érzem a játék, és úgy érzem, hogy stabilak vagyunk, akkor én általában azt a stabilitást hagyom. Akkor, amikor kell, akkor persze hozzá kell nyúlni, de így ebből a szempontból azt mondom, hogy a sors érdekes és szép fintora, hogy a Liverpoolnak visszaadta azt a lehetőséget, hogy igenis egy döntetlen ki tudjon harcolni, amit meg is érdemelt.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cserés Bendegúz kollégánk László Csabával beszélgetett.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Na és itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra után, 7 perccel augusztus 24-én, hétfő reggel, 109 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Ma reggel Elpap István van itt a stúdióban.
5: Szia,
4: Leo!
5: Jó reggelt!
4: És szokásosan, hogyha hétfő, vagy ha péntek, vagy ha NB1-es meccs, akkor benne Feri. Szia, Feri!
5: Jó reggelt mindenkinek! És Szalai Kristóf is itt a vezérpulton, úgyhogy várjuk az instrukciókat.
4: Így van. Meg az üzeneteket a 0630 55 55 605-ösre, ez az elérhetőségünk, SMS számunk, úgyhogy ide tudtok nekünk írni, reagálni, kommentelni, hozzászólni a témáinkhoz. És ugye 7 órakor mindig elkezdünk picit foglalkozni a mögöttünk hagyott NB1-es fordulóval, úgyhogy most sem teszünk másképpen. A pénteki nappal indítunk, hogyha lehet, hogy Ferinek ez az egyik legfájdalmasabb pont volt a múlt héten, de akkor is sajnos túl kell, vagy nem sajnos lenni rajta. Ugye Paks Újpest 2-0, együtt közvetítettük a meccset, és azért ott Feri már el tudta mondani viszonylag markánsabb véleményét is határozottabban, de kíváncsi vagyok, hogy azóta sikerült-e valami újabb dolgot észrevenni, kis újabb taktikai részletbe bele tudunk-e menni. Szóval Paks Újpest 2-0, hogy láttad?
5: Igen, hát röviden, nyilván két oldalon van az éremnek. Az egyik, hogy az Újpest egyrészt azért az első 20 perc, negyed óra 20 percet azért nem kezdte rosszul. Én nekem az egész határozatlanság, amit a támadók elkövettek a 16-os környékén, az volt nagyon-nagyon szokatlan, vagy nagyon-nagyon furcsa, hiszen valójában azért az Újpest felépített akciókkal eljutott az ellenfél 16-osának a környékére, de nem volt lövés, beérték hátulról a helyzetbe lévő játékost, nem volt gyors döntéshozatal, tehát az volt az érzésem, mintha tompák lennének a játékosok. Tehát van az, amikor nehezen hoz döntést egy játékos, lassan hoz döntést egy játékos, rossz döntéseket hoz rendszeresen, és nem egy-egy, hanem az összes. Tehát ezért gondolkodtam abban, hogy ott valami a felkészítésben, vagy felkészülésben lehetett probléma. A másik oldal az éremnek pedig, hogy sajnos számítottam rá így Újpest érzelmüként, hogy egy Paks, amelyik 4 nyeretlen fordulón van túl, azért nagyon-nagyon éles lesz. Így van,
6: meg pontosan. Meg az Újpestet most már.
5: Igen, pontosan, tehát nagyon-nagyon éles lesz és nagyon motivált. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a várakozásom sajnos bevált, hiszen egy nagyon-nagyon pattogos, nagyon dinamikus és harapós Paksot láthattunk, amely pont ellentétesen az Újpesttel nagyon gyorsan és nagyon határozottan hozott döntést a támadó harmadban, és pontosan ez adta az első fél időben a különbséget. A második fél időben egyértelműen jól menedzselték az előnyüket a paksiak, de ott igazából nem forgott veszélybe, hát, különösen
6: de nem, a paksi kapuja. De nem volt mód Böde Dánielt becserélni mondjuk a 70. percben, mert éppen most műtötték meg, ugye? Képzeld, mi lett volna akkor?
5: Így van, de ennek ellenére ott Barna sállt be, szóval...
6: Azért nem ugyanaz a minőség.
5: Ez igaz, de azért Bognár Gyuri azért hajlamos erre, vagy szereti általában ezt a direkt játékot még inkább alátámasztani egy magas centerrel, tehát én meglepődtem, de igazából nem volt rá szükség. Elsősorban ami zseniális húzás volt Bognár Gyuri részéről, hogy bármennyire is építi a fiatalokat, most, amikor válsághelyzet van, relatíve válsághelyzet, mert nem kezdték jól a szezont, ezzel a 3 rutinos középpással nagyon jót húzott, tehát a Windecker, Pap, Balog, 3-as gyakorlatilag felülmúlt a teljes mértékben az Újpest középpályás sorát, és ez volt a kulcs.
6: Időutazás volt, nem 6 évvel ezelőttre mondjuk.
5: Igen, de jó, azért természetesen nem kell őket még leírni, mert hát nem is tudom, talán Balog a legidősebb 90-es születésüként. Igen, Windecker,
6: Jóci. Na jó, de mindegyik már ott van azért.
5: Igen, nekem Jocika, mert ugye 13-as kora óta dolgoztam vele ott 2-3 évvel éven keresztül Újpesten, tehát ő is Újpest nevelés valójában, és egy nagyon-nagyon jó rutinos középpályásá érett, és hát nekem ez egyik személyes
6: Szabó János is ott volt.
5: Igen, de... Szabó János a védelem oszlopa volt, ráadásul most belül a háromvédős rendszerbe középen, de Pap Kristóf a személyes kedvencem úgy, hogy soha nem dolgoztunk együtt, csak ellenfélként ismerem meg így az NB1-ből, rendkívül érett labdarúgóvá vált, és rendkívül jó teljesítményt nyújt.
6: Szerintem ő már rég bemutatkozott volna a válogatottba, ha nem Pakson játszana. Egyet akkor értek, nem biztos de, persze, hogy kinövi magát
5: de
6: ilyen.
5: Miért nem de... lehet Paksról bemutatkozni a válogatottba? Tehát...
6: Be lehet, csak valahogy ilyen későn tűnt fel a radaron szerintem.
5: Hát szerintem az baj, mert azért ő a radaron valójában lassan 10 éve fönn igen, van, tehát az NB1-be 10 éve, és legalább az utóbbi 5 éve az egy nagyon-nagyon egyenletes.
6: De most már én sem mondom, hogy be kéne hívni a válogatottba, de egy 3-4 éve
5: kicsit
6: esetleg...
5: Kicsit akkor lenne, mint Szabó Gyuri bácsi a Tatabányán, hogy ő mindig megérdemelte volna, és
6: mikor hívták be az USA ellen, amikor kikapta 2-0-ra.
5: És nem is tudom, hány éves ott a 36-7 körül vagy?
6: Hát annyi biztos, mert talán talán 41-es volt, és ez a meccs volt 79-ben, tehát akkor 38. De mondjuk még simán játszott azt hiszem a Real ellen, amikor már elmúlt 40.
5: Igen.
4: Ja, és a két szélső, a Paksnak, a két fiatal szélső hátvédje, akik által záporoztak a beadások, nagyon jól lapú, ugye az első gólnál ült az asszisztot, és egy Györfi szintén őket.
6: Azt hiszem ő is Újpest nevelés amúgy.
5: Azt nem tudtam rántod, Budafokról ismerem, de egyébként Győrfés
6: Vagy legalábbis napuk. Játszott Újpesten.
5: Igen, tehát kétségtelen, hogy a Paksnak az egyik kulcsa, és ugye ebben a 3-5-2-es rendszerben alapjával éve is a szélsők, úgynevezett hosszúfutók, akik védekezésben gyakorlatilag szélsővédőt játszanak, támadásban pedig a beadásokat építik, és hát ez a direkt játék nagyon-nagyon jól működött a Paks részéről. Ami még talán egy picit kritika az Újpestre, hogy a középpás védekezés és még a belső védekezés a 16-oson belül az sem működött. Tehát számomra az, ahogy hát gyakorlatilag Balogék a középpályán szinte labdavezetéssel, ütközés nélkül át tudtak menni az Újpest középpályán, az szerintem megengedhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy hát Szalai Józsi olyan formában van, ő is volt játékosom NB2-es szinten, azért Józsizom elnézést. Szalai
4: Józsi. Hát ő a magyar holland.
5: Egyrésztről igen, talán kára is, igen, stílusra is, meg hát az, hogy gyakorlatilag egy gólövő listát vezető, bombaformában lévő csatár így ütközés nélkül és nyomás nélkül tud gólt szerezni, az óriási megkritika.
6: Mondjuk még most se tudja, hogy maradt nála az a labda, de ilyenkor még szerencséje
5: igen,
6: is
5: de
6: van.
5: Utána megcsinálta azt a lövőcselt, amit azért kevesen tudnak.
4: És
5: hát ilyenkor azért védő szempontból, vagy edzői feje, hát az a minimum és az ingyen van, hogy testtel ütközök. Tehát én ezt a fajta egészséges agresszivitást hiányoltam, és ez sajnos arra vezethető vissza, hogy mintha nem lenne olyan igazi csapategység meg Újpesten. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nem segítik úgy ki egymást a játékosok, ahogy kellene.
4: Igen, ugye Szalai 5 meccs után 6 góllal vezeti az NBA-nek a góllövő listáját, azért mondtuk azt, hogy magyar-holland, mert egyrészt a kapu előtt hatékony, már tavaly is az volt az NB2-ben, és Fizi Miskára is kinézete is egy az egyben úgy néz ki, de milyen érdekes.
6: Főleg, hogy a haját levágta
4: holland. Így, holland levágta a haját, igen, a múlt hét legnagyobb eseménye volt, amikor holland kirakta.
5: Az megvan, hogy Ibra üzent neki különbségű
4: videót. Azt láttad a videót? Tehát, hogy
6: törli az ismerőseit.
5: És többet ne hívják.
4: Fölhívta videóba Guardiolát, azt, aki egyébként nézte a Brentford Tottenham meccset élőben. Tehát ennél nem szállt ki Guardiola annyira a Premier League-ből. Fölhívta őt, fölhívta aztán Grealist, Jack Grealist, hogy ő hogy került vissza a City-be a számomra talán, és ugyanez erősített meg a meccs közben, és mindegy, és fölhívta Zlatant, és mondta, hogy feleségem azt üzen, hogy örült vagy. Na ezért törölt ki a számot, és tiltsa le minden onnan. Igen, úgyhogy ez... Erling Haaland,
5: illetve... megérdemelten nyert a meg, Paks
4: elkismerő. Ki tudtunk emelni néhány játékost a Paks csapatából, de így van olyan újpesti oldalról, akit legalább valami kis pislákol valaki, hogy látsz valakiben olyan teljesítményt, hogy hát én esetleg...
5: Én megint elfogult vagyok, szintén volt játékosom Újvári Fecó, tehát Újvári Ferenc. Én csodálkoztam a szünetbeli lecserélésén, nyilván nem volt tökéletes az Újpest védekezése, de én, ha csak nem történt valami sérülés, vagy hétköznap valami, mert mindig azért az ember kívülről okoskodik, de belülről nem látja a lényegét, tehát egy edző soha nem cseré véletlenül, de az, hogy két fiatalt egy Újvári helyett sarkadi balhátvéd pozícióba beáll, az taktikai szempontból nem változtatott az Újpesten. Ha kényszerűség okokból történt, akkor pekje van Szélesi Zolinak, de az egy olyan plusz csere volt, ami nem lendített a csapatjátékon. Én őt tartom egy kicsit úgy favoritomnak, meg Bodnár Gergőt, aki rendszeresen stabil teljesítményt nyújt, és én úgy gondolom, hogy jövő Újpestjének értékes
4: tanulmány. Mondjuk ez talán sok mindent elmond, hogy Feri is két szélső hátvédőt nevezett, most már nem támadó játékos.
6: Hát a 70-es évek Újpestjében még véletlenül se Noskó Ernőre emlékszik az ember, nem?
5: Hát igen.
6: Hanem most elkezdeném sorolni elő a neveket, és bár a hatodik lenne Törőcsik, aki még akkor nagyon fiatal volt, de hát fazekas Göröcs. Benne. Dunai 2 Zámbó.
4: Mindenképp meg akartalak kérdezni Feri, ezen gondolkoztam tegnap este, hogy nálam kiverte a biztosítékot személy szerint, és a szombat a reggeli kezdőkaradásban ezt én például szóvá is tettem itt Bánki Dodinak, hogy ő hogy látja, de a Széles interjú nekem annyira kifogásolható volt, hogy lehet olyat mondani egy vesztes meccs után, hogyha...
6: Ja, a meccs után a meccs nyilatkozat, után,
4: hogy a meccs után nyilatkozat, igen, a Paks ellen, hogy ha mi kapura lövéseink mennek kapura, vagy azok bemennek, akkor mi nyerünk 4-5-6 góllal.
6: Ez könnyen lehet, hogy így van.
4: Hát ez így, igen. Vagy hogyha a Paks nem lő kapura, akkor ők meg nem lőnek gólt. Hát, meg ne haragudj, tehát nem találtam benne a saját gondolatát.
6: És ha nem ma játszunk, akkor nem kapunk.
4: Így, igen. Tehát nem találtam benne azt, hogy ő a valójában ezzel mit szeretne mondani, mit akar átadni, és ezek a saját gondolatai-e, vagy másé.
5: Én ezzel kapcsolatban azért jóval toleránsabb vagyok. Tehát ezt tudni kell, hogy aki nem volt még ilyen helyzetben, vagy ilyen, az egy egészen más lélektani állapot, amikor egy nyomás alatt, egy vesztes mérkőzés után rögtön közvetlenül a meccs lefújása után nyilatkoznod kell. Tehát én abszolút megértem Szélesi Zolit, nehéz ilyenkor találni szavakat. Igazából az lenne, a profi megoldás az lenne, hogyha vagy ő jobban átgondolná, hogy milyen üzenetet akar igazából adni a csapatának. Tehát nagyon fontos a mérkőzés utáni nyilatkozat, mert azzal üzensz mind a szurkolóknak, mind a csapatnak. Ez láthatólag ez nem lett átgondolva, vagy sajtószinten kell neki segíteni, de ezt nyilván ebben neki fejlődnie kell, mert nyilvánvalóan egy ilyen nyilatkozat az támadási felület lehet egy mérkőzés után, de én abszolút megértem, és igazából mellett az embert kell nézni, aki megtett mindent, minden vágya, hogy sikeres legyen, és nem működik, és kudarcon van túl, és nyomás van, és támadják. Ilyenkor azért ez egy más lélektani állapot. Nyilván ő is lehiggadva egy óra múlva, vagy másnap másként nyilatkozott volna. Nem volt túl szerencsés, de azért olyan nagy jelentőséget nem nyilvánítok ennek.
4: És a Bogdán nyilatkozat, 20 perccel később, hogy a magyar VAR rendszerrel baj van, ugye ezzel visszautalva egyébként még
5: a Bogdán az Gyuri, a profi, de, nagyon jó nyilatkozat.
4: Hogy látta, és most jött rá, hogy őt megverették őket a legutóbbi fordulóban, az ezt megelőző fordulóban.
6: Rájött ő már hamarabb.
4: Igen, és hogy a magyar VAR rendszerrel baj van, de ez így tök jó, hogy mi igazából hetek óta beszélünk arra, igen, és de igaza van, a maximálisan igaza van.
6: Igen, de én szerintem mind Bognár, mind Szélesi esetében azért alapvetően meghatározza azt, amit mond, azt alapvetően meghatározza, hogy milyen pozícióból mondja. Most Bognár ott ül Pakson, ahol
4: bebetonozott helye.
6: Haraszti papával, egy családias klubmodell, haja szála nem görbülhet. Igen. Egyébként most nem teljesítenek annyira jól, de éppen megverték az Újpestet, meg azért már megverték a Fradit.
5: Pánikol,
6: nem
5: pánikol,
6: nincs miért pánikolni, kiest.
5: Nem fogja, nagyon jól látja a futball. Igen, egyébként sokszor nézem, hogy gólnál, azért meg kell vigasztalni Bognár
6: Györgyöt. Meg nem mondanád, hogy előtte épp 30 másodperc, vagy 6 másodperccel gólt szerzett a csapat.
5: Egy ilyen összevágásnál nem látnád, hogy kapják vagy rúgják. Esetleg a kapják, akkor ideges. Akkor
6: inkább. Na jó, de másik oldalról gondolj bele, Szélesi pedig egy olyan kis padon ül, ami mögött most már ott van, már nem is tudom, már 2 éve ott van a MOL, vagy másfél éve ott van a MOL, minden Újpest szurkoló, amúgy ki vannak éhezve kegyetlenül, hogy siker legyen, minden Újpest szurkoló, már az első másodpercben azt gondolták, hogy akkor már bajnokok vagyunk, hiába mondták azt, hogy 3 éves projekt minimum, már ott van Dárdai ugye a klubházban, és azért egy Újpest, egy mindenkori Újpest edzőnek, akár csak egy videkői Fradi edzőnek persze, csak azért kicsit most még, vagy most mások a célok, de mindenkori Újpest edzőnek ott van a torkának is.
5: Igen,
6: hát az ha, az ha nem nyersz, ha nem állsz a tabellán az 1-3-ban, nem mintha az utóbbi években olyan, ugye sokszor állt volna az Újpest az 1-3-ban, de mondjuk nem is volt mögöttük a MOL korábban.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy ma már nem csak az első három, ma már elfogadnák a szurkolók azt is, hogyha valami szignifikáns fejlődést látnának, csak ez a hullámvasút szerintem.
6: Na de tavaly is ez volt, hogy volt egy-egy jó meccs, utána puff, óriási zakó.
5: Ajaj, ennél sokkal kilátástalanabb volt.
6: Mert egy ilyen meccs amúgy belefér, hogyha van mellette 5 jó.
5: Igen,
6: Csak nincs mellette.
4: De nincs öt jó.
5: Nincs öt jó. A visszaesések. Én nekem az a bajom a stabilitás. Tehát amikor Papp Kristófról beszélünk, akkor én azért szeretem az ő játékát, mert elképesztően stabil. Yeah. Tehát nem él meg szakadékokat, meg hullámvölgyeket, mindig lehozza azt a jó 6-7-es átlagot. De az Újpest nem hozza le sajnos, tehát van szemetkápráztató félidő, és utána rá egy hétre pedig elképzelés nélküli teljes mérkőzés.
6: Mert ezt a Fradi is megcsinálja, csak amire a szurkoló idegeskedne, addigra hétközben tovább jutnak a Twente ellen. Vagy a Górnik ellen, vagy megverik idegenbe a Trabzont, és azért azok szurkoló nyugtató eredmények.
4: Azok kompenzálják a gyengébb NB-s eredményeket. Nem tudom, lehetett-e látni tévéközvetítésben, ott helyszínen megmosolyogtató jelenet volt, amikor második félidő, ivószünet, ugye, és egyszer csak, pont mondtuk, hogy Bognár György soha nem áll föl. Fölállt, és olyan lendülettel, hogy azt, hogy bemegy a pályára, hogy nem tudom.
5: Szomjas volt.
4: Vagy szomjas volt, oda hívta magához Hidratált. Szélesit. Az Újpest edzőjét. Szélesi oda megy hozzá. És elkezdtek, hát nem az, hogy veszekedni, de olyan indulatosan beszélgetni. Erre oda hívták a játékvezetőt. Na hát mondom, itt valami lesz, amikor Bognár meg Szélesi indulatosan kívja saját magukhoz a játékvezetőt.
6: Spori, tegyen igazságot.
4: Ezek után megérkezett a két csapatkapitány Újpesti és Paksi részről, és Bognár azt vette utána észre, hogy azért mutogat, mert mutogat föl hevesen a reflektorokra. Hát de mondom, most még él a korlátozás, tehát jövő hét, ettől a héttől oldotta föl az MLS az.
6: Nem
4: 17-30-as meccs volt, és már azért sötétedett be ugye másik fél idő, második
5: egy külön téma. Jó, nyilván televízión keresztül, de általában televízión keresztül még rosszabbak a látási viszonyok, tehát te itt a helyszínen. Te láttad, hogy tényleg szürkület van, és nem látnak?
4: Borzasztó volt. Nem úgy, mint Zalaegerszegen, Zalaegerszeg-Fradin, mert ott nem lehetett látni.
5: Effektíven nem lehetett látni?
4: Nem.
5: Tehát akkor jogos volt a
4: abszolút. Tehát az Zalaegerszeg Fradin a vendégszektorban a Fradi szurkolók a telefonjukkal világítottak a pályára. Hogy lássák a labdát. Így. Na, és akkor itt ugyanez volt, Bognár György mutogatott a reflektor felé, mindenki bólintott egyet, és aztán szintén balkézzel rámutatott egy Paksi kollégájára, aki rögtön elkezdett telefonálni, és két perc múlva pedig égett a világítás.
5: Mennyire szürreális, hogy pont Pakson fordul elő, ahonnan indult az egész. Tehát még nem is a messzire telefonálni, ja, hogy vajon mehet-e?
4: Igen, mehet, jó, akkor
5: és
4: mehet.
5: És ki adott engedélyt vajon?
4: Na vajon, igen.
6: Na, ez is és ez a Paks megverte 2-0 az Újpestet, a másnap nemzeti sport címlapján Paks 2.2.
4: Paks 2. Paks 2. Azok jók azok
6: a... És akkor ott herdálják az áramot.
4: Igen, jók azok a címek. Na, szombati játéknap, Vasas Puskás Akadémia, gyakorlatilag ez akkora rangadó volt, Feri, hogy nem tudom, hogy átoljuk-e a következő blokkunkra, megére annyit, mert most igazából, ha üzenetekre nézek, akkor azt hallom, hogy az Újpest, vagyis azt hallom, azt olvasom, hogy az Újpest valóban egyetértek Ferivel, csalódást keltő egyelőre, mikor lesz ebből bajnoki cím, köszönjük szépen, hajrá Paks, van egy ilyen üzenetünk is, lehet, hogy pont egyébként ott, aki beindított a Paksi reflektor, köszönjük szépen, és hogyha lejjebb görgetek, még van egy olyan, hogy mikor fogtok a Fradiról is beszélni. Egyelőre azért nem merünk, nem játszottak
6: majd
4: most hétvégén. Így van. Köszönjük szépen. 06 30 55 55 605-ösre kell nekünk írni, és aki ír nekünk, annak természetesen véleményét meghallgatjuk, elolvassuk, beolvassuk, sőt, meg is vitatjuk. Úgyhogy elmegyünk hírekre, és utána, amint visszajövünk, folytatjuk a Vasas Puskással, az MTK Nyíregyházával, az Etózetével, és bármennyire talán nem érdemli meg, de még a Kisvárda Debrecennel is fogunk foglalkozni, hiszen több kiáltás született, mint gól
6: csak
4: azon
6: a Fradival nem.
4: Csak a Fradival nem. Néhány perc múlva jövünk vissza, drága hallgatók, maradjatok velünk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Van egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Érkezik az iskolakezdési támogatás. Kellemes nyári idő lesz. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végig játszotta a mérkőzést. A Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re verte a Bournemouth csapatát. A vendégeknél Tóth Alex a 75. percben lépett pályára csereként. A City ezután fordította maga javára a találkozót. A labdarúgó NB1 5. fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. A bajnoki címvédő Eto'o Győrben 3-0-ra kiütötte a Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére. Az ETE továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda Debrecen 0-0. A két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hofstrubban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok Halász 79,44 méteres eredményével állhatott a dobogó alsó fokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44,68 másodperces eredményével az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat vasárnap Zandvoortban. Norris mögött a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája ért célba másodikként. Az ő csapattársa, a szombati sprintversenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futam a hazai közönség előtt szereplő négyszeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s új rajttal folytatódott. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. A Visma brit versenyzője James Matthew Brennan nyerte a Vuelta España spanyol kerékpáros körverseny második szakaszát, Monaco és Monax között. Walter Attila 2 perc 11 másodperces hátránnyal a 137. helyen ért célba. Összetettben szakaszbeli harmadik helyét követően a szlovén Tadej Pogacar vezet, 9 másodperccel megelőzve a belga Wout van Aertet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlikkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg.
0: Közlekedés.
3: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométertől 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt vagyunk, fél 8 után 8 perccel, drága hallgatók, augusztus 24-én, hétfő reggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki ébredezik, aki munkában van, vagy épp munkába tart, mindenki figyeljen az utakon is. Hát nem tudom, milyen időnk van, nem volt olyan kellemes időjárásunk reggel, picit olyan, hogy szúrós volt, 15 fok, vagy kellemes volt ez?
2: Annyira nem volt drámai a helyzet.
1: Nem volt drámai, jó volt?
3: Hát 15 volt, amikor elindult. Mondjuk 3 hónapja hőkupola van így fölöttünk,
2: így azért belefér szerintem. Aha. Engem az jobban zavar, hogy reggel indulok, és már sötét van.
1: Igen.
4: Engem az zavar jobban, hogy reggel indulok, és este érkezik.
1: Igen. Ez zavar minket. Na de drága hallgatók, 0-30-55-55-605-ös pedig írjatok nekünk, hozzászólhattok a témáinkhoz. Ami pedig nem más, mint az NB1 mögöttünk hagyott fordulója. Ugye a Paks és az Újpest találkozóját elemeztük viszonylag hosszabban és több irányból, még edző nyilatkozatokba is belementünk, hiszen szerintem volt benne annyi, hogy megkérdezzük itt szakértőnket, Bene Ferencet, és Elpa Pistalon is itt vagyunk, jó magam Szalai Kristóf, úgyhogy így indítjuk ezt a mai hétfő reggelt. Na szóval, Vasas Puskás Akadémia, hát néhány héttel ezelőtt ki gondolta volna, hogy ez a két csapat konkrétan dobogós helyről, első és második helyről vívja majd ezt a találkozót. Én személy szerint egy gólgazdag Vasas győzelemre számítottam, ehhez képest úgy, ahogy szokott lenni, a szöges ellentéte 0-1 Puskás Akadémia győzelem.
4: Gólgazdag Vasas győzelem helyett túlaj.
2: Hát először is azért mind a két csapat rajtját dicséret illeti. A Vasast abból a szempontból, hogy szerintem elképesztő csapategység van Angyalföldön. Nagyon sokszor ez a csapategység akár emberhátrányban is kihúzta őket a problémákból, és tényleg sok olyan mérkőzés meg tudott nyerni a Vasas, hát az eddig lejátszott mérkőzésekhez képest, ahol azért igazából vagy vereség is benne volt, és döntetlenre hozták, vagy döntetlen körüli meccs volt, és meg tudták nyerni. Úgyhogy tényleg le a kalappal az eddigi szereplésük előtt, viszont valamint változtatni kell, mert lehet, hogy az NB2 NB1 közötti ritmusbeli különbség, lehet, hogy a VAR bejövetele azért az angyalföldiek számára újdonság, uh-huh. De sok a kiállítás. Tehát ezt Erős Gábor is említette, hogy ezzel valamit kell kezdeni, mert igazából most is fordulópontot jelentett ezen a mérkőzésen Raboldizsának a kiállítása, ami valljuk meg őszintén egy agresszív labdaszerzési törekvés volt valójában, tehát nem láttam én rossz szándékot felfedezni, tehát egész egyszerűen...
4: A sérülés veszély azért ott volt benne.
2: Teljesen korrekt a szabály, ha bokacsont felett történik a rugás, akkor az minden esetben kiállítás, és itt most hátulról, vádlira vagy ahilleszre talppal történt a falt, teljes joga állították ki Boldizsát, aki egy nagyon komoly felfedezettje lehet idén az NB1-nek, tehát nagyon értékes labdarúgónak tartom, nagyon fontos poszton van, és ez a klasszikus 50-50-es középpás, aki mind védekezésben, mind támadásban is hozzátesz nagy futó mennyiséggel a pályán, jó döntésekkel, és még az átlövései kapura is veszélyt jelentenek, tehát egy jó labdarúgóról van szó, és hát valójában...
4: Akit most nem látunk két hétig vélhetően.
2: Így van, egyrésztről, másrésztről egy ilyen mérkőzésből, ami tényleg kiélezett, ahogy ti is említettétek, pont egy belső középpályás, egy kulcsember kiszáll, hát bizony érthető módon végül a Puskás Akadémia tudott egy góllal nyerni, de egy picit említsük meg Babó Leventének is a meccselését. Én játékostársként is, meg edzőkollégaként is nagyon jól ismerem. Egy végtelenül szerény, jó gondolkodású, tisztességes labdarúgónak ismertem meg csapattársnak, meg embernek. De most, ahogy a mérkőzések utolsó 20-30 percében mindig meghúzza a győztes gólt hozó cserét, és mindig a lehető legjobb ütemben nyúl bele a mérkőzésbe, az nagyon imponál számomra, nem tudom ti, hogy látjátok. Már nem először az ő általa behozott támadó nyeri meg a mérkőzést, és a Puskás a 85. perc után már talán a harmadik mérkőzést nyeri meg, ami óriási nagy dolog, és 100%-os idegenben.
1: Leo, neked ez imponál?
4: Abszolút, ez teljesen rendben lévő. Nem gondoltam volna, hogy őszinte legyek, de elég jók az arányok pillanatnyiak szerintem a Puskásnál, tehát kicsit olyan fáradtnak tűnt már az előző egy-két idényben a csapat, de most meg varázslatos módon rendben vannak. A Vasas meg teljes mértékben rendben van, mert ugye ezek a kiállítások, mert ugye volt kiállítás mindjárt az első fordulóban, amikor a Győr ellen játszottak, simán kihozták a meccset döntetlenre, volt kiállítás az Üllői úton, mi volt már a meccs végén, de simán kihozták
2: és
4: azt
2: az
4: a meccset.
2: És az jogtalan volt tegyük hozzá, tehát Hidi Sanyinak
4: így
2: a kiállítása jogtalan
4: volt. És azt a meccset is simán kihozták döntetlenre, tehát mindjárt az előző évad első-második helyezettjével újoncként x-eltek, utána elkezdtek nyerni, és Hát most egész egyszerűen azt mondom, hogy nem volt szerencséjük, még akkor is, hogyha, ahogy mondtad, le a kalappal azelőtt, hogy a Puskás végül a maga javára tudta fordítani ezt a meccset, és azért ne felejtsük el Németh Andrást, aki talán sikerül megtartani, és már ugye normális, hopp, az, amilyen fiatalon, ahogy ő indult, az azért nem arra predesztinálta őt, mint ami aztán mostanáig lett belőle, de igen. Úgy tűnik, hogy Babó Levente alatt nem utolsó sorban például Lukács Dániel hathatós támogatásával, vagy adott esetben ifjabb Dárdai Pál hathatós támogatásával, mert azért ott mögötte van támadó, vagy mellette van támadó potenciál, de ez a Németh András azért már jobban emlékeztet arra a Németh Andrásra, akitől azért azt vártuk, hogy majd például megoldja a magyar válogatott center gondjait egyszer.
2: Igen. Nektek mi a véleményetek? Mert azt láttam a Puskásnál, hogy itt az igazi kulcsembereket valójában megtartották, és a kulcsemberek persze mellé behozzák a fiatalokat, és ez egy jó elegyet alkot. Ezzel szemben akár a Győrnél, de főleg a Zalaegerszegnél gyakorlatilag egy teljes végkiárusítás történik. Tehát ja, úgy érzem magam, mint egy bevásárlóközpontban. Hát egy bevásárlóközpont, ami meg fog szűnni, és mindent, amit lehet
4: eladni. De azért te már a magyar ajánlásra is nagy ívbe tett, hát vagy 8 külföldi volt a kezdőben.
2: A tavalyi sikere Zalaegerszegből gyakorlatilag 7 kezdőt vagy 6-ot már eladtak, és nehogy kiesés jelenjen a vége, vagy kieső
4: most
2: jelöl,
4: még Szerdre, Újpestre.
2: Így van.
1: Azt olvastam, ezt hallottátok egyik YouTube podcastben, a Gundel Takács Bence nyilatkozott.
4: Ő pont maradt.
1: Pont maradt a kapus, ugye, hogy az
4: a leges... Nem ismert senkit a csapatban.
1: A belső védője nem tud angolul. Tehát spanyolul kell vele kommunikálnia, ő meg nem tudott spanyolul, tehát meg kell tanulnia olyan vezényszavakat spanyolul mond, hogy értse a belső védője.
4: Miért nem a belső védő tanul meg egyébként magyarul, de mondjuk magyarul azt a 6 szót, amit tudnia kell.
1: Igen, úgyhogy meglepő őszintességgel nyilatkozott egyébként Gundel Takács Bence, érdekes volt azt hallgatni. Na örülök, hogy nektek imponált mint Rabnak, illetve Némethnek a játéka, ami számomra imponáló volt, én láttam egy jó J-Lo koncertre egy felvételt hozzám az közelebben, de az sem volt rossz a Puskás meccs,
4: én nem mondtam, hogy nekem ez olyan imponáló volt, mint neked egy J-Lo koncert, én csak azt mondtam, hogy viszonylag rendben van mind a igen, két klub.
2: J-Lo koncert igen, számra hang nélkül lehet, az inkább az rock koncertre járok.
1: Igen, igen, igen. Na szóval megyünk tovább, szombat esti mérkőzés, MTK Nyíregyháza. Hát ha már beszéltünk nyilatkozatokról, Bódog Tamás is üde színfolt volt, mert ő nyilatkozhat valahogy, ő még nyilatkozhat, a kispadon nem lehet ott, de azt is érdemes volt meghallgatni.
4: Azt, hogy a szembelelátó, elmentem egy sörért.
1: Sörért leülök, megnézem, és miért onnan nézi meg? Hát mert már ettem. Zseni volt. Na, MTK Nyíregyháza, hogy láttad, Feri, ezt a találkozót? Azért ez az MTK is az elmúlt években ott volt mindig, hogy bennmarad, kiesés szélén, stb. Hát most ott van a dobogó közösségében.
2: Igen, hogyha tényleg nagyon reálisan és aprólékosan elemezzük a találkozót, akkor a Nyíregyháza hozta a szokásos direktjátékát, az MTK pedig szintén a szokásos stílusában futballozott kombinációkkal, sok forgatással, sok mélységindulással, a széleken való áttörésekkel, és a kettőjük játékstílusából azért az MTK jócskán felülkerekedett. Az első fél időben a Nyíregyháza inkább csak nagybedobásokkal és pontrugásokból veszélyeztetett. Igaz, volt egy kihagyott büntető Kvasina részéről, egyébként arról is érdemes beszélni, mert amikor egy lépésről fut neki, hát nem is neki fut, hanem csak neki lép gyakorlatilag a büntetőnek egy támadó, akkor az sokak számára egyfajta ilyen nagyképűsége flegmasággal érhet fel, és én nem mondom, hogy nyilván Kvasina rosszul rúgta ezt a büntetőt, de valójában, aki egy lépésről fut neki, és igazán jól rúgja, és tud a kapusra figyelni periférikusan, akkor azt a legnehezebb védeni. Mert egész egyszerűen a mozgásából nem tudsz leolvasni, pontosan. Ja. Pontosan, tehát én ebből a szempontból megvédem Kvasinát, attól függetlenül nagyon-nagyon rosszul rúgta, és nem ő a mintapéldánya az egy lépésről rúgó büntetőknek, mert ő tényleg félmagasan rúgta, ráadásul és teljesen gyengén. Az más kérdés, hogy utána egy nagyon szép gólt szerzett.
4: De nem úgy, mint Szoboszlai a Newcastle-nál?
2: Hát Szoboszlai, igen, arról is nagy talán
4: a félmagas gyenge.
2: Igen, hát ő klasszikusan kivett a jobb felső sarkot, ahonnan nem lehet védeni.
4: Erről még beszélünk, csak gondoltam.
2: Így van, teljesen egyetértek. Viszont egyrészt Jüreg Gábor teljesítménye az idei szezonban az szintén egy üde színfolt. Egyrészt két szép gólt szerzett, másrésztről pedig az MTK úgy gondolom megérdemelten nyert. A gólok mellett azért még volt például tiszta százazítszerük, tehát egy az egybe kilépett támadójuk kapura, nyomás alatt tartották az ellenfelet, MTK egész jó stílusjegyeket mutatott, volt olyan, amit megadtak 11-est, és utána a VAR visszavonta a Nyers Ádám felrúgásáért, ettől függetlenül, hogy visszavonták, én nagyobb 11-esnek éreztem, amit nem adtak meg, mind amit megadtak, hiszen felugrik egy védő, és gyakorlatilag hát egy légi párharc van, amin fönn van a keze, hiszen nem tudja levágni, vigyázálásban mert felugrani, és arra rápattan a könyökére a labda, semmilyen mértékben nem befolyásolva magát a játékot, és azt megadják, utána pedig Nyárs Ádámot hiába elütötte a kifutó kapus a labdát, utána gyakorlatilag ketté törte szegényt, szóval azt meg először megadják, aztán visszafújják. Hát van ezen a bár VAR
4: szabály szerint, azt lehetett nem megadni szerintem. Ezáltal, hogy első mozdulat a kéz volt, meg a kapusnak mindig többet szabad.
2: Igen, csak ha elütöd a labdát, akkor utána bármit tehetsz.
4: Nem.
2: Ez is egy
4: értem én. De nem változott meg a mozgása, tehát nem az volt, hogy elütötte a labdát, aztán torkon rúgta, hanem a saját lendületéből elütötte.
2: Ez igaz.
4: De egyébként, az MTK-hoz, és komolyan, nem tudom ti, hogy gondoljátok, az MTK nekem az a legkellemesebb meglepetés szinte abban a mai NB1-ben. Én azt hittem, hogy azok után, hogy az MTK-nak az öreg mohikánja, ilyen Kádár Németh Krisztián, abba hagyják, egy csomó fiatalt eladnak külföldre, azt hittem, hogy nagy bajba lesznek, ehhez képest nem, hogy nincsenek nagy bajba, hanem teljesen jól mutatnak a pályán. És...
2: Hát igen, de azért Bognár még ott van, Kata még ott van, Zsejkovics ott van,
4: azt én tudom, azt én tudom.
2: És azért Radics is jó
4: korban. Azt én tudom, de komoly potenciál távozott a tavalyi MTK keretből, és én úgy voltam vele, hogy ez azért nyomot hagyhat az idei szereplésen, és jelek szerint egyelőre nem, tehát Pinez is Máték rendbe tartják ezt a csapatot.
2: Igen, szerintem úgy, hogy közben építik a fiatalokat, és nekem a legutolsó favoritom az Kovács Patrik, bal hátvéd pozícióban, most is gyakorlatilag góltérő lövése volt, amiből szerezte Jurek az első találatot, és az a típusú bal hátvéd, aki a támadásokat is segíti, tud is futballozni.

0: mint amit Boldog nyilatkozott meccs előtt. Mi lehet ennek az oka? Boldog már picit kifele tekint, és szeretné magát nem tudom, kirúgatni Nyíregyházáról, hogyha ez megtörténik, van-e olyan csapat az NBA-ben, ahol el tudjátok őt képzelni, vagy mi ez az üzengetés klub és edzője között?
1: Ez nagyon érdekes, egyrésztről nem
2: elszoktunk
1: nem
2: már az ilyentől, nem?
1: Igen, igen, tehát egyrészt elszoktunk tőle, ráadásul Boldog Tamás most az elmúlt 2-3 hétben gyakorlatilag 4-5 olyan nyilatkozatot tett, ami eleve egy fél órás témát.
0: Már rendesen tenne. várjuk, igen, hogy mit fog nyilatkozni.
1: Hát és olyannyira, hogy még azt nem Boldog is mondtad, hogy ma heti, de most már napi Boldog van szinte. Tehát azt is olvasom tőle, hogy elmennek a varosok Törökországba, igen, könyörgöm, oda mennek fejlődni, ahol 150 ember csuktatva, hogy mentetnek fel a bírók közül. Milyen nyilatkozat?
0: Ott üti őket, ahol csak tudja, mi?
1: Igen. Attól függetlenül én Boldog Tamást alapjában egy nagyon jó edzőnek tartom. Jó felfogásúak a csapatai, és nagyon-nagyon racionálisan látja a játékot. És külön tetszik, hogy ő az a típusú edző, aki ha bemegy a csapat a kilátástalan játékkal a szünetbe, akkor az 100%, hogy egy másik csapat jön ki a másik félidőbe, és ez nagyon kevés edző tudja ilyen markánsan végrehajtani. Úgyhogy nekem abszolút szimpatikus, annak én, hogy nem dolgoztam vele, és
2: hát
1: nem
2: meg
1: is
2: meg egy jó figura. Tehát én, igen, ő, nem, igen, ne, igen. Ő nem olyan, mint akinek minden mondatát vagy a klub sajtósa írja, vagy a mesterséges intelligencia, hanem egy teljesen húsvér.
1: Hát ő eredeti. Tehát ilyen nyilatkozatot nem lehet
2: kicsit retro, de ez a jó benne.
1: Igen, igen.
0: Hát tudjátok képzelni, hogy néhány hét múlva megköszönik Boldognak, hogy gyakorlatilag nincs edzője most a csapatnak, nincs ott senki a kispadon. Tehát úgy játszanak hetek óta, és még hetekig
2: de
0: úgy fognak.
2: De most meg olyanokat nyilatkozik, hogy most már azért fogják majd eltiltani, vagy most előbb vagy utóbb, így, amikor lejár a mostani, igen, eltiltás. Igen. Valaki.
1: Hát olyannyira, hogy az eltiltása alatt is nyilatkozott valamit, amivel újabb fegyelmi bizottsági gyűlés
0: hozott. És ezt, még ezt a mostanit, amit most mondtál, ezt még nem is tárgyalták.
1: Hát még nem, mert még túl korán van, lehet, hogy ez a következő.
0: Tehát
2: most már visszacsatolunk arra, amiről korábban beszélgettünk, és tényleg valamikor majd az újpesti kispadon landó Boldog, mert arra se vegyünk vérket. Ez nem így lesz. Már lehet, hogy ott is elvehetítással kezdi, igen, amit még Nyíregyházáról hoz. Simán,
1: az ilyen lett a fegyelmibizottság, hogy a Boldog dosszi, ez milyen vastag vagy ott ülnek, és akkor Boldog, már megint, ja, múlt fog... heti.
2: De nem gyorsabban nő, mint amilyen gyorsan olvassák. Tehát...
0: milyen fog ma foglalkozni, megint a Boldog nyilatkozott. Na jól van, Eto Zete, 3-0. Ez talán meglepetés volt azok alapján, ahogy a Zete játszott a Fradi ellen még múlt hét hétfőn. Ez nagyon sima lett.
1: Igen, sima lett a találkozó. Az Alegerszeg azért jól kezdte a mérkőzést, tehát nem volt elveszett ez a felállás, viszont az a furcsa számomra, hogy ugye már érintettük a témát, hogy végkiárusításnak tűnik ez az alegerszegi dolog, és hiába nyilatkozzák a vezetők, hogy ez egy hosszú távú projekt, olyan befektetés, ami hosszú távon önfenntartó, hát én ezt nagyon nem így gondolom, hiszen egy működő csapatba nemhogy apránként belenyúlnak, hanem gyakorlatilag a teljes csapatot lecserélik, beleértve az edző is távozik, és utána az új edző még folyamatosan veszíti el a kulcsembereit, és a elvesztett kulcsemberek ellenére a megmaradó játékosokat is teljesen más poszton játszatja, mint ahogy az megszokott volt. Gondolok itt például Maxwellre, aki kikerült baloldali középpályásnak. Szóval most ezt a 4-4-2-es játékrendszert úgy játszatta Efrain Juárez, hogy gyakorlatilag... hogy úgy játszotta, hogy baloldali középpályásként játszotta a Maxwellt, akkor Enriquet jobboldali középpásként, és még fölrakott két támadót, tehát egy teljesen új pozícióba rakta a játékosokat. Ráadásul ugye ez a, hát így már 4-2-4-je alakuló játék az elején működött, de erre nagyon-nagyon jól lépett Efrain Juárez, hiszen ő pedig egy, ő is változtatott, visszanyúlt, amihez annak idején már az előző győri vezetőedző
0: Borbély
1: Balázs is nyúlt, hogy három belső védőt játszott a Győrrel, és ezt nem tudom, hogy annak köszönhető, hogy stabilizálni akarta a védekezésüket, vagy kifejezetten a kétékes játéknak köszönhető, de nagyon-nagyon jól működött. A kezdeti 10-15 perces zalaegerszégi rohamok után folyamatosan vette át a kezdeményezést az Eto, megszerezte a vezetést egy pontrugás után, Urblik fejesével, és onnantól kezdve teljesen ült ez a játék, és gyakorlatilag az Alegerszeg helyzet nélkül nem tudott mit kezdeni a győri védekezéssel, viszont az ellentámadásokból minden egyes akció életveszélyes volt a Győr részéről. A végén az Alegerszeg olyannyira elfogyott, hogy már úgy az volt az ember érzés, hogy kedvük sincs a játékosoknak, és labdavesztés után tényleg kocogó, sétálgató játékosokat láttunk hátrafelé, és folyamatos létszámfölény helyzetek, teljesen megérdem egy győri győzelem.
2: Olyan volt az a meccs, egy kicsit, mint a Nyíregyház elleni győri győzelem. Igen, szépen tették a dolgukat, megszerezték a vezetést, a meccs csordogát, és a végén meg fölényessé tették, mondjuk ha nem tették volna, akkor sincs semmi baj, benyertek, de így meg azt mondja, nem,

0: 4-0-3-0, miközben ez nem 4-0-ás, meg 3-0-ás meccs volt, de egyrészt jól mutat, másrészt az jó különbség nem mindegy.
1: Igen.
2: Így van, és érdekes, hogy a Győrnél kifejezetten olyan nagyon nagy Bembuali utódot nem látok, viszont Stefuj, Gavrić, Bumba, tehát a megmaradó kulcsemberek viszont átvették a szerepét Bembualinak, tehát persze. Most már nem egy csatáros a csapat, hanem kifejezetten veszélyesek a középpások, és Stefuj révén én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy bal hátvédről beszélünk, és nem szerzett gólt, a mezőn legjobbját tisztelhettük benne.
1: Kisvárda Debrecen meccset nem véletlenül hagytuk a végére, azt ennyiben összegeztük is. Úgyhogy...
2: Hát talán annyiból érdekes volt, hogy a 74. és 81. percben történt egy-egy kiállítás,
1: igen.
2: És utána a 10-10 elleni játékban el is fáradtak a csapatok, fel is bomlott a középpás védekezés, és az utolsó...
0: Meg le is fújták a meccset.
2: Az utolsó 10 percben több minden történt, mint addig 80 alatt. Tehát bármelyik csapat megnyerhette volna. Én nekem a kedvencem az, amikor Balogun a félpályáról kilép, teljesen egyedül, 20 méteres körzetben, tehát a kamerában nem volt ellenféljátékos, kilép kapussal szemben, és hátulról beérik. Ilyenkor lehet kihagyni egy zicsert, de hogy hátulról beérjenek. Nem abból lett a kiállítás, hanem őt egész egyszerűen beérték, és nem tudta, nem, még góllövő, vagy kapulölővésig se jutott el. Elképesztő. Tiszta zicserben, gyakorlatilag a 90. percben.
0: Jó, hát ilyen, azt, jó mondjam, ilyenkor az edzőjének
2: igen. lenni. Igen, én most Zsupka Attilát egy kicsit sajnáltam. Hát az igen. első negyed órában is megnyerhették volna a meccset, vagy az első fél időben, meg az utolsó 5 percben.
1: Sokat elmond az is a meccs, hogy Feri is a 78. perctől kezdte el az értékelését a találkozónak a két kiállítása. Teljesen egyetértek Harsányi Levi cimborámnak a kijelentésével, aki most szabadság miatt nincs itt velünk a stúdióban, hogy a 0-0-ás döntetlen, az büntetni kellene a labdarúgásban, vagy legalábbis pontot nem kellene adni a két csapatnak. Drága hallgatók, 3 perc múlva lesz 8 óra, hamarosan jövünk vissza, és akkor már pici nemzetközi vizekre is evezzünk, ugyanis Liverpooltól kezdve Szoboszlain át, Guardiola nélküli Manchester City-n keresztül, Barca, Real volt itt minden tényleg, mint a búcsúból, úgyhogy ez lesz a folytatás, érdemes velünk maradni.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Szalai Kristóf, Elpa István és Bene Ferenc. A Hunga Surf egy magyar szörfös közösség és rendezvényszervező csapat, amely 2003 óta fogja össze a hazai hullámszörfösöket. A legismertebb eseményük a Hunga Surf Open, amelyet a müncheni O2 Surf Town MUC mesterséges hullámmedencében rendeznek meg. A részletekről Lotfi Peinman beszélgetett a vasárnapi Sportreggel csapatával.
2: Beszélgettünk már veled itt élőben is, vagy személyesen a Nemzeti Sportrádióban, és mindig elmondod, hogy München annyira jó, kiváló helyszíne ennek a Hunga Surf Opennek, hogy nyilván való volt, gondolom én, hogy idén is oda mentetek. Mennyire népszerű helyszín ez olyan szempontból, hogy hányan kíváncsiak a magyar szörfösök versenyére?
3: Hát először is képzeljétek el, hogy ez egy rendszer, tehát egy mesterséges pálya, úgymond, ami az utóbbi 10 évben vált egy opcióvá, hogy egyáltalán ilyen szörf komplexumokban szörfözzünk, hiszen azelőtt valahogy nem tudták még megoldani a technológiát, hogy ne, tehát hogy elérhető árban lehessen. Aztán azt kell tudni, hogy azért a szörfözés ez nagyon nem a versenyről szól, hanem az leginkább a természetről, önmagadról, önkifejezésről.
4: Erről a feelingről, erről a szörfös feelingről egyébként, amit a filmekben is láthatunk,
3: igen,
4: mondjuk.
3: Igen, tehát a holdponttól kezdve sorolhatnám. De azt kell, hogy mondjam, hogy 80%-ban az emberek egyáltalán nem a versenyszellem hajtja őket, hanem leginkább csak az, hogy űzhessék ezt. Ez egyébként egy fantasztikus élmény is, az, hogy ott a hullámok között van az ember, már csak úszkálva is. És akkor nem is beszélünk arról, amikor már csúszol a hullámon. De egy ilyen verseny, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy összehozza a csapatot, a szörf közösséget, és azt találtuk ki, hogy egy olyan, és azért a müncheni medencében hozzuk ezt össze, most már másodszorra, mert ez egy tök jó találkozási pont a budapesti szörfösöknek, egy nagyon elérhető, hiszen 6-7 óra autóval, és a Európa más helyein élő, akár az Atlanti-óceán partjain élő magyar szörfösök, ők is vissza tudnak jönni, és akkor így félúton találkozunk minden évben. Relatív rövid rendezvény, tehát egy óceáni szörfverseny mindig hosszabb, hiszen várni kell a hullámokat, tehát ott van megvan adva egy várakozási időszak, hogy akkor hétfőtől péntekig, amikor jó hullám van, akkor mi versenyzünk. Itt elképesztően gyorsan lebonyolódik a dolog, hiszen egy óra alatt 128 hullámot kaptunk a főversenyen.
2: És most nem akarom elviccelni, de gomnyomásra jön a hullám, tehát itt úgy jön a hullám, hogy ti akarjátok, vagy ti beprogramozzátok?
3: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy képzeljétek el, hogy egy hosszúkás olyan 2-3 focipályányi víztömeget, aminek az alja úgy van kialakítva, hogyha vízmozgás történne, ilyen hullámszerű, akkor az megtörik rajta. És ilyen point break-szerűen törik a hullám, tehát egyszer, ahol elkezd törni, ott elkezd haladni. És nekünk az a rész kell a szörfözősöknek, ahol letörik a hullám, az előtti rész meredek. Tehát ott egy ilyen falat képez, és hogyha mindig haladsz a fallal a letörés előtt, akkor mindig kapsz egy tökéletes vásznat. És megfestheted az útvonaladat. Tehát tulajdonképpen
2: már kérdezhetsz, ugye?
4: Én megfesteném.
3: Hogy mit csinálsz a szörfel, akár lehet csak egyenesen menni, vagy kanyarogni, vagy egészen vertikális manővereket csinálni, kiugrási opciók is vannak, tehát hogy így nagyon, nagyon rá van bízva mindenki, hogy mit csinál. És akkor a zsűri azt nézi, hogy mennyire volt stílusos, radikális, performance az, amit csinált a szörfös, de nem az elejétől a végéig, akár csak azt is lehet, hogy csinálsz két manővert, és akkor kapsz el egy nagyon sok pontot, vagy az is lehet, hogy csak végig krúzolod a hullámot, és egy közepes ponttal zársz.
4: És mennyi
3: Igen, a kérdésre az, hogy valóban gomnyomásra, tehát mi egy olyan beállításon szörföztünk, ami olyan körülbelül 100-120 méteren keresztül halad a hullám, egy ilyen relatív nagyobb hullámméret, de ami pont nekünk, a mi szintünknek tökéletes, hogy fiúk és lányok is könnyen elkapták a hullámot, de aki akart, az tudott nagyon teljesíteni is, és a hullám vége felé pedig jön egy ilyen lezáró szekció, ami azt jelenti, hogy szembe érkezik veled egy olyan letörő hullámrész, amin lehet csinálni egy igazán radikális befejező manővert.
4: De ez, amiről beszéltél is most, hogy éppen mit figyel a zsűri egy adott versenyzőnél, mert látjuk itt a közleményben, amit kiküldtetek, hogy van olyan, hogy best air, az azt jelenti, hogy ki van a legtovább fönt a deszkán, vagy ez mit jelenthet? Meg a best style, tudom képzelni, hogy
3: igen,
4: az
3: igen, nagyon jó
4: legszebb stílussal. A best vibe, az meg szintén az, hogy a legjobb érzést kiadja át, az igazi szörfös életérzést?
3: Na, elmondom, ez nagyon jó kérdés. Mi mindig ebben szenvedünk, hogy ugye annyira benne vagyunk, hogy nehéz olyan füllel gondolkodni, hogy mi az, ami laikusnak például új. Tehát minden évben nagyon szeretjük a fejlődést úgymond támogatni, hiszen hát tehát a magyar szörfösök, most azért nem a jamaikai bobcsapat vagyunk, de azért van hova fejlődni, és azért is egy nagyon kellemes és sikerélménnyel teli dolog ez, hiszen azt látni, hogy akár két nap alatt is mindenki jobb szörfössé válik, mert a hullámon eltöltött idő, az nekünk annyira kevésszer adatik meg, föl, aki Budapestről szörfözik, vagy innen utazik, hogy egyszerűen látni lehet, hogy napról napra mindenki jobb lesz. Na és akkor tavaly egy csőhullám külön speciális versenyszámot csináltunk, hiszen az a másik ilyen szent grálja a szörfözésnek, amikor a csőben van valaki, erről biztos hallottatok már.
2: Igen.
3: És a másik úgymond top trükk, amikor gördeszkaszerűen, félcsőszerűen így kiugrunk a hullámból. Uh-huh. Na most azért köztünk senki sem profi, tehát amatőr vagy jó szörfösök is azért nem úgy ugrálnak ki, hogy reggel délben este a hullámból, mert ahhoz kell sebesség, kell egy olyan tehát észre kell vett, hogy jön egy olyan szekció, tehát az óceánban azért az egy ritka dolog, kevésszer adatik meg. Viszont itt a medencében a helyiek csináltak egy olyan hullámbeállítást, ami egy ilyen rövid típusú hullám, tehát nem olyan hosszú, mint a versenyhullám, és rögtön jön benne egy air section, uh-huh. ami azt jelenti, hogy megfelelő sebességgel érkezve ehhez a részhez, egy tökéletes rámpát képez a hullámnak a lezárása. És akkor azt találtuk ki, hogy kifejezetten erre csinálunk egy ilyen olyan sessiont, ami egy ilyen workshop volt, tehát a helyi két legjobb szörfössel megbeszélve ők egy kicsit oktatgattak minket, hogy akkor hogyan is kell ezt elképzelni, és akkor volt egy óránk, hogy mindenki megpróbálja. És azt kell, hogy mondjam, hogy főleg a fiatalok, de a végére mindenki ki tudott repülni már a hullámból. Jó, azért nem egy méter magasan, de mondjuk olyan fél méter magasan már sikerült. Tehát ilyenkor mindenki úgy megy haza, hogy hát ez akkor csináltam egy ert, hát ez csodálatos. Uh-huh. És tehát megpróbálja a tengerben.
2: Nevettem, amikor olvastam a sajtóközleményetekben, hogy pár év csúcstámadás után Cher Noel megnyerte a versenyt, aki még csak 15 éves, úgyhogy adódik a kérdés, hát akkor hány évesen kezdte elő a szörfözést, hogyha itt már pár éve ostromolja a legjobbakat, szóval mikor lehet ezt elkezdeni, és a legjobbak mikor kezdik?
3: Hát az én kislányom 6 éves, és már teljesen otthonosan mozog, ugye először, tehát itt az alapoktól kell kezdeni, tehát először, hogyha van egy vízbiztonság, az utána már el lehet kezdeni pici hullámokban. És itt a medencében is van gyerek beállítás, meg ilyen bokáig érő kis gyönyörű kis hullám, ahol igazából leér az ember lába. Tehát,
4: azok lennénk
3: az
4: mi.
3: Az a fontos, hogy nem szabad túl hajszolni a gyerekeket, mert azért a víz az nem játék, és a hullám is tud ijesztő lenni, meg tudnak olyan szituációk lenni, amikor pillanatra megijedsz, pillanatra lent tart a víz alatt. Uh-huh. Tehát nagyon fokozatosan kell, nagyon-nagyon erősen a vízbiztonságra kell először törekedni, és arra, hogy csak jól érezzék magukat. És amikor magától rákapnak a gyerekek, hogy ezt nagyon szeretem, utána szépen lehet egyengetni az utat, de semmiképpen nem szabad így hogy akkor verseny, gyere, neked edzened kell, stb. Mert az már gyerekkorban is nagyon hamar úgymond ki tudja égetni a gyerekeket. Uh-huh. És akkor a Cser testvérek, ők Tenerifén élnek a családjukkal, és a szülők nagyon-nagyon szuportívak, de nem ilyen edzők, meg uh-huh. ilyesmi, hanem csak hagyják, hogy a gyerekek szeretnek
4: költözni,
3: akkor mind élvezzék. És a Noel meg Maxim, ők 2-3 éve bukkantak fel a másik, a portugáliai szörfversenyünkön, a HSF-en, Hungarian Surf Fest, és hát látszik rajtuk, hogy ilyen őstehetség kisrácok. Mm-hmm. Viszont a szörfözés ez pont egy olyan sport, hogy a tapasztalat rengeteget számít, és például ha valaki mondjuk nem is annyira atletikus, vagy nem is annyira sport értékben nem is annyira top, de olyan a tapasztalata, hogy egyszerűen megérzi, hogy hol jön majd a jó hullám, akkor az óceánban ő ezzel sokáig le tud győzni akár egy fiatal, tehetséges, jobb mozgású, ruganyosabb gyereket, ezért, hát hogy mondjam, azért most már Noeléken az látszik, hogy már sok éve Tenerifén egész évben szörföznek, tehát az nagyon más, amikor ilyen fiatalon, amikor az idegrendszered még fejlődik, meg az izmok, és akkor rááll a szörfös mozgásra, az nagyon-nagyon nagy fejlődés, egy év is akár.
2: Uh-huh. Elmondom gyorsan, ugye a férfiaknál Cser Noel nyerte az Open-t, te Lotfi Pejman lettél a második, Rigler Miki a harmadik, a hölgyeknél Nemere Zsóka és Horváth Éva sorrendet látok itt. Említetted, hogy, vagy hát azt feltételezem, hogy azért a legjobb szörfösök nagyon sok időt töltenek külföldön, és ritkán találkoztok, és ez is emeli ennek a müncheni Hunga Surf Open-nek a jelentőségét, hogy ez az első, vagy az egyetlen alkalom, amikor így a legjobbak találkoztok egymással?
3: Hát igen, és igazából ez pontosan így van, ahogy mondod, és úgy találtuk ki direkt a versenyt, hogy ne legyen egy ilyen nyomás alatt, aki szörfözik. Ne legyen az, hogy jó, most nekem, tehát ne legyen egy izgulás, ne legyen egy kiesés, ne legyen az, hogy valaki kiesik egy selejtezőben, és aztán jön egy döntő, hanem ahányan voltunk, pont ugyanannyi hullámot kapott mindenki. 4 próbálkozás volt balos hullámon, ami azt jelenti, hogy felállás után balra mész vele, és aztán 4 próbálkozás volt egy óra szünet után jobbra. Tehát mindenki szépen körbe ment, úgymond magad ellen versenyeztél, ezért nem volt egy ilyen nagy verseny izgulás. Mindenki segíti egymást, mindenki támogatja egymást, mindenki örül, ha másik megy egy jót, és igazából mindenki a pontokat is csak azért csekkolgatta, hogy mennyit mentem, hogy akkor mit próbáljak máshogy.
4: Akkor igazából saját magadat szeretnéd legyőzni első körben.
3: Igen, és ebben a formátumban tulajdonképpen mindenki örül a végén, maximum saját magára lehet mondjuk valaki egy kicsit mérges, kár, hogy nem adtam be, de akkor majd legközelebb, mit tudom én, többet gyakorolok, vagy egy kicsit jobban fejben rákészülök, de nincs az, mint egy kieséses ilyen torna rendszerben, mint egyébként az óceáni szörfversenyek, amik úgy néznek ki, hogy 4 a vízben vannak, 2 kiesik, 2 tovább megy, és akkor ilyen kieséses dolog. Azért általában ott a legvégén 1-2-3 ember örül, és a többiek mindig egy picit csalódottan mennek haza. Főleg, aki nagyon kompetitív. De ebben a formátumban ez egy ilyen jam, és így azt látod, hogy az emberek így egymás hátát így veregetik közben, meg így tényleg mindenki egymásnak örül. És képzeljétek el, hogy idén eredetileg az volt a terv, hogy csinálunk egy külön, egy international hítet, egy uh-huh. külön döntőt, amiben meghívunk mindenféle nemzetet, de hát idén valamilyen nagyon nehézkes volt a nevezéseknek a szervezése, mert nagyon sokan küzdöttek, nem tudtak eljönni, stb. És a külföldieknél is nagyon bizonytalan volt mindenki, ezért azt láttuk, hogy összerakjuk a magyarokat a külföldiekkel, hogy ezzel még jobban megindítsunk egy ilyen közösségfejlődést, uh-huh. és ez nagyon jól sikerült, úgyhogy jövőre már eredetileg is úgy fogjuk kitalálni, hogy egybe legyenek, hiszen ugye lehet, tehát ugye egyben láthatok ti is a végeredményt, hogy így mindenki egyben van,
2: igen.
3: De külön-külön értékeltük, hiszen nekünk muszáj egy magyar rankinget is tartjunk, tehát értékeltük külön a magyarokat, és akkor úgy igazságos, hogy külön a csak külföldieket is sorba raktuk, de az egész verseny ez egy nagy ranglistává alakult, és akkor persze nyilván nem profik voltak a külföldiek, de volt egy-két nagyon jó szörfös közülük, és ez nagyon nagy büszkeség volt, hogy a férfiaknál például a top 3 az magyar lett.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben megismerhettük a Hunga Surf Open-t Lotfi Peinman segítségével, aki a vasárnapi Sportreggel csapatával beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Fisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Érkezik az iskola kezdési támogatás. Kellemes nyári idő lesz. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen a Kisvárda pedig hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel. A két csapat így 5-5 ponttal a 8. illetve a 9. helyen áll. Szoboszlai Dominik 99. percben lőtt 11-esével, döntetlennel kezdte a szezont a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban. Newcastle-Liverpool 2-2. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig játszotta a találkozót. Szintén a Premier League-ben Manchester City-Bournemouth 2-1. Tóth Alex a 75. percben cserekként lépett pályára a vendégeknél. Spanyolországban pedig kiütéses győzelemmel kezdte az új idényt a Barcelona. A címvédő katalánok az Elche vendégeként nyertek 5-0-ra. 8. helyen végzett a Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd, Hajdutas alkotta magyar válogatott a zágrábi torna Európa-bajnokság csapatversenyében. A versenyt a címvédő Nagy-Britannia nyerte. Halász Bence 79 méter 44 cm-es eredményével harmadik helyen végzett férfi kalapácsvetésben a lengyelországi Hozsúvban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Győzött a kanadai Kácsberg. 400 méteres síkfutásban pedig Molnár Attila 44,68 másodperces idővel az ötödik lett. A VB címvédő Lando Norris sikerével zárult a kaotikus Forma 1-es holland nagydíj, amelynek elején Max Verstappen összetörte az autóját. Az újraindított versenyen a McLaren pilótája mögött a két Mercedes végzett a második, illetve a harmadik helyen, Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont Russell-lel és Hamiltonnal szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő ugyancsak Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tannévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni és semmilyen adó nem terheli. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből. jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéken 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén.
1: Közlekedés.
2: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométertől 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb esőzápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Szalai Kristóf, Elpap István és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival a magyar futball nagyairól nagyaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi a kapus legendával, Szűcs Lajossal beszélget.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Szűcs Lajos, a háromszoros magyar válogatott kapus, aki a Kaiserslauternnél Bundesliga bajnok is volt. Szia Lali, Isten hozott!
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, szia Dodi, örülök, hogy hallom a hangodat.
2: Én is örülök, Larikám, mert azért régóta ismerjük egymást, és én ismerem az egész életutadat Kelenföldtől Rákosmentéig, meg a pályafutásodat is. Melyik sikeredre vagy a legbüszkébb, ha most egyet kéne kiválasztani a sok közül?
3: Hát Dodi, tudod, az, ami minket összeköt örök életünkbe, mindig mikor találkozunk, ugye ez az elsődleges téma, hát a Fradi. A Fradi győzelmeim, a Fradi bajnoki címeim, azokra vagyok a legbüszkébb.
2: Én emlékszem arra is, hogy a Kaiserslauternnél is az voltál, de a fradizmusod megkérdőjelezhetetlen. Mégis Újpesten kötötték ki. Erről mesélj egy picit. Pontosan tudom, hogy ősfradista vagy, az is maradsz, és ez valóban örökké összeköt minket. Hogy? Miként kerültél a Lilákhoz?
3: Hát tulajdonképpen egy családi tragédia árnyékolta be ezt az egész esetet, hiszen ugye én a Ferencvárosban nevelkedtem egészen utolsó éves ifista koromig, amikor érettségi után el kellett hagynom a Ferencvárost. Az oka az volt, hogy 16 éves koromban meghalt az édesapám, én szerettem volna tovább tanulni, de ugye hát akkor még nem voltak olyan lehetőségek, hogy úgymond a munkát össze lehetett volna egyeztetni a focival, vagy esetleg olyan szerződést kaptam volna, amivel meg tudtam volna keresni azokat a anyagi forrásokat, amivel tudtam volna segíteni itthon az édesanyámnak. És ugye élelmiszeripari iskolát végeztem, elmentem dolgozni, nem lehetett összeegyeztetni egész egyszerűen a munkát a focival, és egy rövid időre, nagyon-nagyon rövid időre, egy pár hétre abbahagytam a futballt, utánpótlás válogatott voltam, és a Szanyó Karcsi barátom, aki ugye ős újpesti, bár sokan nem tudják, egy évet volt ő is a Fradi Serdülő 3-ban, egy évig csapattársam volt, ugye a Karcsi jó barátom, és a család is jó barát volt, és ők beszéltek rá, hogy menjek le Újpestre, én mondtam neki, Karcsi, hát én fradista vagyok, mit keresnék Újpesten, de hogy mégis, na a lényeg az, hogy megfűztek, lementem, és amikor Újpesten voltam, ott ugye ott is volt rengeteg utánpótlás válogatott játékos csapattársam, akiből a válogatottban együtt futballoztam, és hát ugye a focit azt ugye természetesen imádtam, mai napig imádom, és edzésen azt éreztem, hogy nem is az, hogy Újpesten vagyok, hanem barátok között vagyok, és azt csinálhatom, amit szeretek, és hát tulajdonképpen így kerültem Újpestre.
2: De amikor a Fradihoz visszatértél, ez mennyire érezted azt, hogy na, újra itthon vagyok? Hogy fogadtak az Üllői úton?
3: Hát figyelj, az igazság az, hogy természetesen a szurkolókban azért volt fenntartás irányomba, hiszen ugye amikor úgymond a kirakatba kikerültem, mint NB1-es labdarúgó, Magyarországon ugye az emlékek, a szurkolókban ugye az Újpest volt. Ugye volt egy két éves Kaiserslauterni kitérőm. Amikor visszajöttem a Fradiba, akkor ugye volt egy-két olyan megnyilvánulás, hogy ugye az előző klubomat úgy picit is felemlegették. Ez eltartott egy-két mérkőzésig, amíg aztán velem bizonyítottam azt, hogy igazából egész pontosan én honnan származom.
2: Hát persze, hazatértél. Én találkoztam veled Kaiserslauternben is, ahol érdekes módon keveset beszélnek róla. Jó, nem játszottatok sok meccset Rutka Janival, de mégiscsak Bundesliga bajnok vagy Lisztás Krisztiánnal együtt, aki a Werder Bremennel volt. Te benned mekkora büszkeséget hordoz még mindig ez a Bundesliga bajnoki cím? Mert nagyon keveset beszélnek róla.
3: Hát figyelj, én úgy gondolom, ha jól tudom, és jól ismerem a régi magyar focistáknak a történelmét, akkor ha jól tudom, akkor Janival mi voltunk az első magyar játékosok, akik először Bundesliga bajnoki címet ünnepelhettek, ha jól tudom.
2: Mert a Lisszes Krisztián 2004-ben lett, azt hiszem, a Werder Bremen.
3: Mi meg 98-ban.
2: És Otto Rehagel volt a Kaiserslautern edzője, ha jól emlékszem, aki meg nagyon komoly konfliktusban volt Varga Zolival annak idején.
3: Igen. Hát az a helyzet, hogy finoman fogalmazva azért Otto Rehagelnek nem voltunk a szívecsücskei. Egyébként fiatalon kerültünk ki egy viszonylag öregebbnek mondható csapatnak. Tudni kell azt, hogy az Otto Rehagel szenzációs szakember, és szenzációs eredményeket ért el a Kaiserslautern.

0: mondhatom azt, hogy nem fér be a kezdőcsapatba egy Mihály Balák.
1: Igen.
0: Pavel Kukla.
1: Igen, a csetenter.
0: Igen, még nagyon-nagyon, Miroslav Kárdec volt az egyik belső védő. Csíriákos Szforca volt a csapatkapitány és ugye a svájci válogatott. És későbbiekben, ami megint nagyon nagy élmény volt, hogy 98-ban leigazoltuk a francia világbajnokot, Juri Gyorkaeffet.
1: Igen.
0: Tehát azért olyan játékosok voltak, akik azért a meghatározó egyéniségei voltak a kiberendelteni a világfutballjának.
1: Azt tudtátok, Lali, hogy az egykori német kancellár Helmut Kohl is Kaiserslautern szurkoló volt? Meg később Hajnal Tomi is játszott a klubba.
0: Én megmondom őszintén, ezt nem tudtam. Én ezt nem tudtam, de én nekem ami nagyon nagy büszkeséggel töltött el ott abba az időbe, ahogy ugye Fritz Walterről nevezték el a stadiont.
1: Igen.
0: És a Fritz Walternek a testvére az minden mérkőzésen ott volt, és ez óriási remény volt el találkozni.
1: Visszatérve a Fradira, mi a véleményed a Fradi mostani szerepléséről, meg konkrétan Dibusz Dénesről, aki korszakos kapussá vált, azt hiszem lehet vitatni, mint ahogy te is a klub legjobb kapusai között vagy számon tartva. Mi a véleményed Dénesről, és mi a véleményed a Fradi meneteléséről az elmúlt években?
0: Hát úgy gondolom, hogy a Dénes az egy szenzációs kapus. Nagyon sajnálom, hogy most hosszabb ideje van neki ez a sérülése, és effektíve nem tud a csapatnak a segítségére lenni. Bár el kell mondjam, hogy a Gróf Dávid az utóbbi időben, hogy ugye megkapta a lehetőséget, jól helyettesítette a Dénes. Ugye Dénes a válogatottba is megmutatta, a Ferencvárosba is megmutatta, a bajnokságba, a nemzetközi szerepléseibe oroszlán részt vállalta a Dénes a csapatokba. Én bízom benne, hogy ez a sérülés vissza fog tudni jönni. Ha jól tudom, hogy ilyen kézsérülése van neki most, ami kisebb komplikációval járt, és ezért jár, és ezért nem tud a csapatnak a szolgálata lenni. Hát a Ferencvárosnak az elmúlt időszakban nyújtott teljesítményet az elképesztő, tehát Ferencváros igen roppant büszke vagyok erre a teljesítményre, hiszen minden, tehát sorozatban nyeri a bajnokságokat. Én úgy gondolom, hogy jól működik a menedzsment is a Ferencvárosnál, hiszen játékosok jönnek, mennek, mert ezt úgy értem, hogy jönnek, mennek, hogy ugye most per pillanat ugye fölkapjuk a fejünket, mert ugye elment a Tótali meg a Varga Barni, ugye ez egy érzékeny pont ugye a csapatnak vesztesége, természetesen az, de igazoltak olyan új játékosokat, akik lehet, hogy még nem teljesen pattantak be a szerkezetbe, de úgy gondolom, hogy későbbiekben, ugye nyilván ez az edzőknek meg a szakmai stábnak a feladata, hogy úgy illeszik be őket, későbbiekben, ha beérnek a csapatba, akkor megint egy nagyon-nagyon ütőképes csapat lesz a Ferencváros. De ez teljesen normális, hogy ha csak megnézzük ugye az európai futballt, ugye Szoboszlai Dominik szenzációsan szerepel a Liverpoolban, és olvasjuk, hogy nem írta alá az új szerződését, mert lehet, hogy tovább fog lépni. Ő is lehet, hogy szeretne esetleg még többet tanulni, vagy még jobban magasabban preferált klubban futballozni, bár én ugye Liverpool szurkolóként állam, a Liverpool is ugye ott előhelyezkedik el, és
1: érdekes a fradisták nagy része Liverpool.
0: Hát igen, általában ugye azt szokták mondani, hogy aki fradista, az elsősorban Liverpool, aki kicsit olyan, mint hogy ilyen testvérklub lenne a Fradinak
1: a
0: régi időkről.
1: Igen.
0: A szenvedély, így van. Tehát én azt gondolom, hogy a Fradinak a menetelését, azt, hogy most én nekem egy picit az fáj az én korszakomból, hogy mindig azt láttuk, hogy de jó lenne megélni a tavaszt a nemzetközi porondon. A Fradinak most már nem először sikerült, úgyhogy és ugye, hogyha minden úgy marad, ahogy jelen pillanatban most van, akkor a következő évadban már nem is kell selejtezőt játszani, hanem egyből BL főtáblás a Ferencváros, és ezt mind a ferencvárosi család együtt érte el, és ez egy szenzációs dolog, én úgy gondolom.
1: Ladikám, két rövid kérdés, melyik volt életed legjobb meccse a hosszú pályafutásod alatt?
0: Egyet hát én egy 2000-es év, 2001-es szezonban egy újpestadi meccs 1-0-ra nyertünk, rengeteg sérültünk volt, Dragoner Attila fejes góljával nyertünk, és
1: Megyere, nekem ez Megyeren volt, ugye? Megyeri úton.

0: igen, a Megyeri úton volt, igen.
1: Lalika, annyit még, hogy mivel telnek a napjaid, mivel foglalkozom, milyen nagypapának lenni, mi van a gyerekekkel, unokával?
0: Hát igen, egy szenzációs dolog, ugye az elmúlt időszakok nem voltak olyan jók, hiszen ugye az édesanyámat elveszítettem, de hát azt tudom mondani, hogy nagyon jó az életem, ugye Vecsésen edzősködött, meg a testnevelési egyetemen, megszületett december 1-én, megszületett a gyönyörű unokám, ráadásul kislány, ami ugye két fiam van, és most ugye van egy kislány is a családban, ez egy nagyon-nagyon bearanyozza az életemet, a kis Eliza, és hát ugye el kell mondani, hogy szokták mondani, hogy ahhoz, hogy egy férfi ember jól érzze magát, tehát olyan családi háttér, mögöttem a feleségem, olyan biztonságot ad nekem ilyen szempontból, hogy tényleg azt tudom mondani, hogy tehát nem lehet okom egyáltalán a parasztal, biztos stabil családi hátterem van. A fiaim ugye, most már őket szoktam mondani, néha csak hogy a kanyarba látom, hát ez így természetes, ugye a nagyfiam az nősember, a kicsi az jelen pillanatban egyetemista, de ő is tulajdonképpen, tehát összetartó család vagyunk, és ez azt gondolom, hogy elsősorban a feleségemnek köszönhető.
1: Mert nagy szíved van. Köszönöm a beszélgetést, Lalikám, egészséget az egész családnak, és hajrá, Fradi!
0: Köszönöm szépen, Dodikám, hajrá, Fradi!
1: Szia, Dodikám!
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, továbbra is 9 óra múlt, itt vagyunk a stúdióban Szalai Kristóffal.
2: Szia Kristóf! Jó reggelt, sziasztok!
1: És Bene Ferenccel,
3: szervusz Feri,
1: és Somogyi Zsolt itt van velük a vonalban, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Szervusz Soma, jó reggelt neked! Milyen érzésekkel vágtál neki ennek a hétnek, főleg úgy, hogy tegnap Szoboszlai föltette azt a 11-est a jobb felső sarokba. Azt gondolom, hogy minden magyarnak egy kicsit jobb kedve lett, mint addig volt, amikor ezt látta, hogy megint rendben volt a srác idegrendszere.
4: Nagyszerű érzésekkel vágtam neki a hétnek. Fölébredtem, és készülődöm, és indulok a kis utamra.
1: Kis utadra? Milyen,
4: igen.
1: Milyen kis útjaid vannak ma, hogyha szabad érdeklődnem?
4: Kérlek szépen, vannak szakmai megbeszélések, aztán lesz egy gigantikus értekezlet a Nemzeti Sportban, a hétindító, megbeszéljük, hogy mivel készülünk erre a hétre, úgyhogy van rengeteg elfoglaltság valóban.
1: Volt némi dejavú érzésed? Szoboszlai lipcsei színekben a PSG, válogatott színekben a németek ellen rúgott, mindig mínusz egynél a lefújás előtti pillanatokban 11-est, mindegyiket máshogy rúgta, de mindegyiket berúgta.
4: Hát én még az angolokére is emlékszem, ott 0-0 volt, amikor csak gyerekek voltak a stadionban, és újságírók. Szóval igen, nekem nem voltak kétségeim, hogy értékesíti a 11-est, de nagyon szurkoltam természetesen neki, és kimondottan érdekes volt a mérkőzés. Ugye az új edzővel, Ira Valával volt ez az első összecsapása a tétmérkőzésen a Liverpoolnak, az első Premier League bajnoki mérkőzés. Ugye egy nagyon nehéz ellenfél Newcastle United otthonában, egy nagyon, nagyon harcos és nagyon, nagyon szervezett ellenféllel találkozott a Liverpool, és hát nagyon sajnáltam az első gólt, hiszen a Dominik kiváló lehetőséget teremtett magának és a csapattársának, de nem kapta meg a labdát, és nem neki passzoltak, másik irányba passzolt a csapattársa, és azonnal lekontrázták őket. Úgyhogy egy érdekes mérkőzés volt, de bevallom a hosszabbításban, mert úgy gondoltam, hogy ezt a mérkőzést a Liverpool elveszíti, de az utolsó pillanatban valóban még a vendégek nem adták fel, és végül kiarcolták a 11-est. Ami egyébként nagyon érdekes volt számomra, hogy ma már ennek a lelki hadviselésnek és a pszichológiának milyen szerepe van, hogy ugye a 11-es megítélése és az elvégzése között nagyon sok idő eltelik, és itt a játékosok sokszor mondják, hogy akkor, amikor lehet agyalni, meg gondolkozni, akkor az nem olyan jó, hogyha sok idő van, mert jobb ezen hamar túlesni, és ilyenkor lehetőség van, ugye most a VAR vizsgálat is volt, vagy hogy lesz vizsgálat, vagy nem lesz, vagy most akkor kihívják a bírót, bár az első lassításban egyértelmű volt, hogy a szabálytalanság történt, tehát a játékvezetőnek az ítélete helyes volt, hogy látványosan azt kommunikált a Liverpool, hogy Gakpo végzi el a 11-est, és nála volt a labda. És ezzel magára irányította a figyelmet, és én úgy láttam, hogy több Newcastle játékos és oda ment, és egy kicsit próbálta befolyásolni a holland játékost, és már akkor gondoltam erre, hogy lehet, hogy ez csak egy trükk, vagy reméltem, hogy ez csak egy trükk, hogy nem Gakpo végzi el a 11-est, de ő azért tartogatta magánál a labdát, nem hiszem, hogy azért, mert ő akarta volna rúgni, hanem erre talán már felkészültek előre, hogy magára vonja az ellenfél játékosainak a figyelmét, és amikor a játékvezető jelt adott arra, hogy 11-es el lehet végezni, akkor érkezett Dominik, megkapta a labdát, letette, és nem szólt hozzá akkor már senki, akkor már erre nem volt lehetőség. Szóval, hogy ezt a Liverpooliak direkt csinálták, akkor a szenzációs trükk volt. Úgyhogy, de onnantól kezdve nem voltak kétségeim, hogy ez gól lesz, de nagyon, nagyon bátor és kockázatos megoldást választott Dominik, de neki lett igaza, és egyenlített a Liverpool.
1: Beszéljünk egy kicsit a Trabzonspor-Fradi párharcról. Én az első mérkőzés alapján azt mondtam, és ezt a véleményem vállalom, hogy egész egyszerűen hiába van jó néhány világsztár a török együttesben, a Ferencváros nekem jobb csapatnak tűnik. Tehát a csapatrészek jobban működnek, kisebbek a távolságok, jobban megvannak a játékkapcsolatok, és ezért egyrészt nem érdemtelen az 1-0-ás előnye a Fradinak, másrésztről én nem féltem különösebben a Fradit a visszavágón. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed, mit vársz te csütörtökötől?
4: Nekem is egyébként nagyon tetszett a Ferencváros, voltak azért a Trabzonnak jó időszakai. Hát én azért mindig van bennem egy kis óvatosság, azért nagyon jó játékosok vannak a török csapatban, de kétségkívül az idegenben megszerzett előny nagyon, nagyon sokat jelenthet, nagyon sokat érhet, úgyhogy természetesen nagyon bízom a Ferencvárosban és a továbbjutásban. Szerintem ez egy óriási eredmény lenne, nagyon-nagyon sokat jelenthetne az új edzőnek és ennek a formálódó, alakuló csapatnak. Bár én a nemzetközi kupában most már nagyon régóta kimondottan szervezett és egységes tud lenni a Fradi, sokkal inkább, mint némely bajnoki mérkőzésen, és ezt ezúttal is hozta. Remélem, hogy csütörtökön is erre képes lesz, plusz a hazai közönség támogatja majd a Ferencvárost, az is sokat érhet. De már az is igaz, hogy a törökök nem hiszem, hogy megriadnak a külső körülményektől, mert hozzá vannak szokva, amikor a Galatához, vagy a Fenerhez, Besiktáshoz, vagy egyéb riválisokhoz látogatnak, mindig tüzes a hangulat, úgyhogy ez nem hiszem, hogy őket nagyon befolyásolja, de a játék felfogás és a csapatoknak a játék ereje, én is úgy láttam, hogy nincs döntő különbség, a Ferencváros egyértelműen van olyan csapat, mint ez a Trabzon, úgyhogy abszolút képes lehet a továbbításra, de szerintem nem lesz könnyű, én nem készülök könnyű visszavágóra, úgyhogy az első gólnak az biztosan kulcs szerepe lesz.
1: Az hogy látod, hogy például tegnap a Trabzonspor a Başakşehir ellen nyert 2-1-re, de viszont játszott mérkőzést, hogy ez most segít a törököknek, hogy még jobban összeálljon a csapat, és úgymond játékba legyenek, vagy pont hátrány, hogy egy 90 percet több van a lábukban, és az jelentkezhet csütörtökön?
4: Hát ez egy régi kérdés. Ugye azért a Fradi már több meccset játszott ebben az idényben, mióta elindultak, lényegesen többet, mint a Trabzon, tehát hogyha csak azt vesszük, hogy a most fejből nem készültem erre a nagyon-nagyon jogos kérdésre, hogy Lenny Josephnek ez mondjuk a világbajnokság óta hanyadik mérkőzése lenne, Szalának meg ez lesz ugye az első volt csütörtökön. Neki lehet, hogy inkább szüksége van arra visszavágva előtt, hogy játszom még egy mérkőzést, vagy a többi török játékosnak. Úgyhogy szerintem ezt nehéz belőni, de amikor megálltam a programot, akkor én is úgy gondoltam, hogy a két Trabzon mérkőzés közötti bajnoki mérkőzést érdemes lehet elhalasztani, hogy a lehető legjobb állapotban legyen a Fradi a visszavágom.
2: Mondjuk Szála pont duplázott most a Başakşehir ellen, és úgy nyertek.
1: És volt még egy meg nem adott gólja is.
2: Igen, bár az a Başakşehir is a finn Inter Turku ellen esett ki, ha jól emlékszem.
1: Ne hasonlítsuk a Fradihoz.
2: Igen, de nem szabad hasonlítani, pláne olyannyira nem, és pont erre irányult volna a kérdésem, hogy a Fradi az már ott a BL főtábla alapszakasz legalja, és az Európa Liga legteteje valahol, nem? Tehát ezek a selejtezők valahogy itt a Fradi nem véletlenül veretlen még mindig.
4: Igen, körülbelül itt lehet, csak hát kár, hogy ebbe a bajnokok ligájába a legalúra egyelőre nem fért oda. De valóban vannak ott olyan csapatok, amelyek nem jobbak, mint a Fradi. Csak valamiért jobban jön ki neki a lépés, vagy egy kicsit szerencsésebbet. Az biztos, mondjuk a magyar bajnokságból, ezt mindenki tudja, csak bajnokként lehet ott elindulni. Tehát nem a Premier League-ben szerepel a Fradi, hogy negyedik vagy esetleg ötödik helyen is be lehet kerülni a bajnokok ligájába. Szóval először a bajnoki címet kellett volna megnyerni, azt nagyon sajnálhatja a Fradi. De most már ez egy új idény, és valóban a Trabzon elleni visszavágó van a fókuszban, úgyhogy hát emiatt is igen, azt gondolom, hogy a formába hozás szempontjából Szalának sokkal nagyobb szüksége volt erre, hogy játszom még egy meccset, úgyhogy ez nem jó hír, hogyha elkapja a fonalat meccs csütörtökre, de remélem, hogy azért a Fradi védői Dibusz Dénes az énen, ugyanúgy meg tudják őt állítani, mint a törökországi mérkőzésem.
1: Hát de tavaly játszott vagy 40 meccset a Liverpoolba, aztán mégsem sikerült formába lendülnie, úgyhogy abba bízhatunk, hogy ez prolongálja, ami az első meccsen volt, nem?
4: Hát annyira nem, mert előtte viszont volt egy 15 év, amikor viszont megellettékül.
1: Az igen, de az régen volt. Most hát, van.
4: Annyira azért nem volt régen, de mindenképpen figyelni kell, az teljesen egyértelmű.
2: Na, és én még azt akartam mondani, ha valamikor már beszéltünk erről is, hogy a NB1-ből csak a BL főtáblára csak az NB1 bajnoki címével lehet kerülni, hogyha valamikor, akkor most a Fradinak nagyon fájhat, hogy nem lett bajnok, hiszen ha valamikor, akkor most olyan BL playoff jött össze, hogy gyakorlatilag a Bodőt, illetve a Lyont leszámítva mindenkit elvert már a Fradi az elmúlt években, vagy nem kapott ki, mint a Fener ellen, hogy X tavaly, de hogy Vikingtől kezdve Levski, Sofia, tehát olyan csapatok, hogy ilyet még nem is hallottam, hogy egy BF playoffba ide el tud jutni ilyen gárda. Szóval, hogy
1: de olyan se hallottál, hogy a Fradi nem a BL-be indul.
2: Igen, olyan se. Szóval, ha valamikor, akkor most bánhatják, hogy nem lett bajnoki cím tavaly.
4: Bánhatják. Igen.
1: Bánják is,
4: hogy a bajnokságot ez mindig is, de ezt a Fradi is természetesen tudta. De az is igaz, hogy persze nem lehet mindig megnyerni hét bajnoki cím után, azért ne legyünk annyira kritikusak, hogy nem jött össze a nyolcadik. Nyilván volt egy nagyon erős kihívó, illetve én úgy gondolom, hogy a vezetőedző prioritása az a nemzetközi kupa volt, valahogy sokkal kevesebb figyelem jutott a magyar bajnokságra, és rekordmennyiségű pontot veszítette hazai pályán a Fradi, ami aztán nem nagyon volt jellemző, hogy a csapatok ilyen szinten nyerni járjanak a 9. kerületbe, úgyhogy persze nagyon-nagyon sajnálhatják, hát nyilván ezt előre nem lehetett látni, hogy alakul a BL selejtező, de én is úgy gondolom, hogy most nagyon nagy esély lett volna bejutni az alapszakaszba.
1: Na még azt mondd meg nekem, hogy Mourinho ugye bemutatkozott a Real élén, győzelemmel. Mi a vélemény?
4: Jól cserélt, egy cseréjátékos fiatal srác szereztem, hogy győztes volt. Hát azért egyértelmű, hogy a Barcelona sokkal simábban, nyugodtabban hozta le az első mérkőzését. Ugyanígy idegenben nagyon-nagyon kínlódott azért a Real mérkőzésnek több szakaszában is, bár korán megszerezte a vezetést, de nagyon későn jött a győztes gól, úgyhogy úgy nézett ki, hogy rögtön ez két pont veszteséggel indul, de hát a világbajnokság azért nem volt annyira távol, és azok a játékosok, akik az elődöntőig, a döntőig, a bronzmeccsig ott voltak a VB-n, nem sok pihenő jutott, és tulajdonképpen most kezdték a felkészülést, úgyhogy azért ezek a csapatok is azt talán lehet mondani máshogy fognak kinézni a következő hetekben, hónapokban, ezt gondolom, úgyhogy ez egy jó rajt. Én egyébként magám Mourinhót kedvelem, én szurkolok neki, úgyhogy így örültem ennek a győztes gólnak. És nagyon, nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy amennyire örül a győzelemnek, elismeri, hogy az Espanyol viszont nem érdemelt verességet, úgyhogy szimpatikus és sportemberi nyilatkozat volt.
1: Hát de úgy nem tudsz nyerni, hogy a másik nem kap ki, úgyhogy így kell ezt értelmezni.
4: Igen, de egy gettus, de hogy a játék alapján az Espanyol erőfeszítéseit egy pont biztosan megjutalmazhatta volna, tehát a futball igazságtalan volt a hazaiakkal szemben, nagyon sokat tett a Real is azért, hogy megnyeri a mérkőzést, és végül ennek a nagyon sok befektetett munkának meg lett az eredménye, de az, hogy sportszerűen tesz egy gesztus az ellenfél felé, ami nyilván győztes pozícióban viszonylag könnyű, azért ez nem volt mindig jellemző.
3: Igen, finomodott Mourinho, finomodott az évek során.
4: Ez azért tetszik nekem. Azt is mondhatom, hogy amikor a Bajnokok ligáját nyerte meg az Interrel, akkor is egy kimondottan kellemes úriember volt.
1: Már kezdtem megijedni, hogy az Intert nem hozott be a mai nap a műsorba, de sikerült.
5: Hát a Mourinhóval beetettünk, hogy az Inter is szóba hozható legyen. Meg
4: nagyon erősnek tűnik a Juventus.
1: Ugye? Kapott gól nélkül 100%-osak vagyunk. Nagyon vigyázz.
4: És a Milán is nagyon, nagyon erőteljes volt, úgyhogy... Hát a Nápoly is idegenbe tudott nyerni, de sajnos itt nem akarom a Juventust emlegetni, de hát az olasz futball hagyományainak megfelelően egy gigantikus csalással kezdték az idén, mert a Nápoly olyan szinten szabálytalan gólt szerzett 0-0-nál, hogy ez nézőknek a szeme kiéget.
5: Ez mi volt, mondjad, Nápoly, mert én nem Nápoly láttam meccse.
4: Ezt. Nápoly szurkolók is elfordultak szégyenkezve. Hát volt egy kapu felé egy indítás, Kevin De Bruyne kapta volna, de hát egy ellenfél játékos nagyon ügyesen a labda és a belga játékos közé helyezkedett, tehát Kevinnek semmilyen esélye nem volt megjátszani a labdát, vagy a labdához férnie, ezért két kézzel akkorát lökött az ember, hogy az a taknyán kicsúszott a pályáról.
1: Be kell állni keményebben a védőnek.
4: Oké, de a két kézzel kilöknek és kirepülsz a pályára, akkor mit tudsz csinálni?
1: Hát ez ilyen inter szemüvegen keresztül.
4: Nem.
5: Úgy érzem, hogy ezek után megadták a gólt.
4: Tehát tisztázzuk, hogyha alkarral, vagy egymás mellett, de az, hogy hátulról két tenyérrel, izomból, nyújtott kézzel valakit föllöksz, az mindenhogy szabálytalan. Tehát az nem tud, nem véleményes, az nem véleményes, mert a vélemény, az, hogy véleményes, ez ugye a klasszikus futball szlengbe, hogy van róla vélemény, de nem tudjuk, hogy mi. Tehát nincs ilyen szó, hogy vélemény, és azt ne is használjuk szerintem. Tehát a vélemény egyértelmű, ez olyan szabálytalan volt, hogy még a Nápoly szurkolók is látták, szóval ilyen gólt, és akkor ott maradsz a 6 méterre a kaputól egyedül a labdával, mert hason fekszik a védőt. Hát ne hülyéskedjünk már.
5: De hülyéskednek, úgyhogy valószínűleg ott még a szériában ilyeneket majd fogsz látni. Na,
4: de milyen meccsen? Jaj, nem akarok. Hát akkor 30 éve ilyeneket
5: akkor
4: nézek.
5: Akkor ne nézd. Nézd az Intert.
4: Nem is néztem a Frosinone elleni diadalt.
5: De a Feri már arról beszél itt nekünk órák óta, úgyhogy szinte láttam azt a meccset. Na jó van, Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Folytatódik tovább a Sportreggel Szalai Kristóffal és Bene Ferenccel, Somogyi Zsoltnak köszönjük szépen, mi pedig a hírek után hamarosan jövünk majd vissza.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Szerdától újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Kellemes nyári idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen a Kisvárda pedig hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel. A két csapat így 5-5 ponttal a 8. illetve a 9. helyen áll. Szoboszlai Dominik 99. percben lőtt 11-esével, döntetlennel kezdte a szezont a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban. Newcastle Liverpool 2-2. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. Szintén a Premier League-ben Manchester City Bournemouth 2-1. Tóth Alex a 75. percben cserekként lépett pályára a vendégeknél. Spanyolországban pedig kiütéses győzelemmel kezdte az új idényt a Barcelona. A címvédő katalánok az Elche vendégeként nyertek 5-0-ra. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston Salle szélemi kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121 hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovic-szal játszik. A VB címvédő Lando Norris sikerével zárult a kaotikus Forma 1-es holland nagydíj, amelynek elején Max Verstappen összetörte az autóját. Az újraindított versenyen a McLaren pilótája mögött a két Mercedes végzett a második, illetve a harmadik helyen, Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont Russell-lel és Hamiltonnal szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tette hozzá. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő tegnap Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal. Ezt mondta Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere arról a társadalmi kezdeményezésről szólva beszélt erről, amelyet polgári demokraták néven indított, Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Az ellenzéki politikus a felkelőben úgy fogalmazott, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több százmilliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba. A vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szakemberek műanyag iskolai eszközöket, gyurmákat, zsírkrétákat vizsgáltak. A hatóságok felhívták a figyelmet, a szülők figyelmét a tudatos tanszervásárlásra. Fontos, hogy ne csak az ár és a megjelenés, hanem a minőség és a tartósság alapján vegyék az iskolai eszközöket.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt a fővárosban a Róbert Károly körúton, a Margit híd felé a Lehel utca előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, kedves hallgatók, jó reggelt! Továbbra is Szalai Kristóffal.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Itt áll mellettünk, mert ő mindig áll a mikrofon mögött, és Bene Ferenccel.
3: És Istvánnal továbbra is itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek!
1: Már finisel a mai Sportreggel. Szoboszlairól még kevesebbet beszéltünk, pontosabban Szoboszlairól beszéltünk, de ugye a Liverpoolról kevesebbet beszéltünk, mégiscsak ez volt Antoni Iraola első tétmérkőzése a Liverpool élén, ahogy azt lehetett sejteni, Kerkezés Szoboszlai betonbiztos kezdő Iraolánál, de azért játékban ez a Liverpool mondjuk olyan nagyon nem múlt a felül a Slot érát, még akkor is, ha ez nyilván az első meccs volt, ráadásul 50 ezer őrjöngő néző, tudom, Szoboszlai szereti az ilyet, ezt nyilatkozta is, 50 ezer őrjöngő néző előtt Newcastle-ban játszottak, és végül is egy ponttal azért hazamentek, tehát csak az eredményt nézzük, akkor még rendben is van, de azért a játék az még, igen, az még nem a Klopp-féle Liverpool.
3: Taktikai szempontból ugye azt szokták mondani, hogy amelyik csapatot meg lehet kontrázni, az nem is tud nyerni, vagy azt meg is fogják kontrázni, és az általában kikap. Hát most Szoboszlai Dominik gondoskodott róla, hogy ne kapjon ki a Liverpool, de bőven benne volt ez abban. Tehát én véleményem szerint, amikor, és azért elég domináns játékot nyújtott a Liverpool, még ha ez nem is volt látványos, és eredményben ez nem mutatkozott meg, de azért a várható gólok az XG alapján, ami számomra az egyetlen olyan adat, amit érdemes foglalkozni, nyilván, ha nem akarunk belemenni mély szakmai dolgokba, de azért valami sugallata van a mérkőzésről, azért majdnem 3-as XG-je volt a Liverpoolnak, tehát azért elejutogattak azért az ellenfél kapujához. Nem volt ez ennyire egyértelmű mérkőzés, de azzal teljesen egyetértek, hogy bőven benne volt ebben egy liverpooli vereség. Viszont amilyen gólokat kaptak, hogy gyakorlatilag olyan létszámmal támadtak, hogy nem volt meg a labda vesztés utáni védekezésből átmenet megfelelően megszervezve, nem volt megfelelő létszám a labda mögött, és hát nagyon-nagyon könnyű gólokat szerzett a Newcastle, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért még taktikailag jócskán lesz dolga a Liverpoolnak.
1: Hát a Liverpool megszenvedett, mint a kutya támadásban. Igen. Próbált mögéjük kerülni, mindent próbáltak, lőttek, ami kell, de azért olyan nagyon nem találták a kulcsot.
3: Igen, 27 lövésből csak 7 talált kaput, ami alapjában nem kevés, még így se, de az tény, hogy nem volt gördülékeny ez a Liverpool még.
1: És mikorra lesz az?
2: Hát akadozott az a gépezet, de hogyha megnéztem itt a kezdőt a mérkőzés előtt, hogy Frimpong, aki tavaly ugye hát egyik legnagyobb befürdése volt a Liverpoolnak mellette.
1: Amikor egészséges volt
2: mellette, Jacky elől még azért Engumuát nem tudom, hogy lehet-e még fix kezdőnek tartani a Liverpoolba.
1: Valakinek jó, kell egy... kezdeni Szalahelyi.
3: Hát jó, de ő azért egy fiatal, tehetséges játékos, tehát hogy mondjam, ha Liverpool vergődésének az okát nézzük, akkor semmiképp se egy 2008-as fiatal tehetségnél keresném, hanem inkább a tavalyi elfuserált igazolások.
2: De mentem volna tovább, ugye? Hogy Wirtz és Isak is, tehát hogy a, nem tudom, hogy a hogy hogyan lehet ezt a Wirtz kérdést egyébként megfejteni Liverpoolban, hogy kijöjjön a klub is, meg a játékos is jól. Ugyanez lesz valószínűleg Isakkal, mert 3 gólja van eddig Liverpoolban, és azért ő szép 20 fölött lőtt a Newcastle-ben a Liverpooli érkezése előtti 2 évben. Úgyhogy nem tudom, én nem tartom ezt a pult most összességében idén esélyesnek a bajnoki cím megszerzésére.
3: Igen, és pont te mondtad, Kristóf, nagyon érdekes megállapítás, hogy talán Wirtz helyett, amikor bejött McAllister, jobban működött, igen, a Liverpool. Igen. Tehát ez egy, gondoljatok bele, hogy mennyire égető probléma, hogy vesznek több mint 100 millió talán fontért, nem is tudom, de biztos,
2: hát,
3: hogy
2: euró, ugye,
3: 100 millió eurós fölötti összegért egy játékost, és nélküle jobban működik a csapat. Tehát egy 100 millió eurós játékos, vagy több mint 100 millió eurós játékos nem fogsz a padra ültetni, viszont nélküle jobban működik a csapat. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz edzői kérdés.
1: Igen, de ugye Wirtz esetében, tehát ha ő a pályán van, akkor annak több ponton következményei vannak. Tehát már Szoboszlai se ott játszik pontosan, így ahol van esetleg a legerősebb. Már nem feltétlenül tudod egyszerre játszatni Gravenberget, McAllistert és Szoboszlait, hogyha Wirtz is a pályán van, igen, vagy csatárt vesztesz, tehát azért ez...
3: Meg mi a posztja Wirtznek? Tehát játszott ugye tízesbe, volt extrém hát módon
1: amúgy a posztja tízes.
3: Igen,
1: hát
3: de
1: a Xavi Alonso alatt az volt.
3: Igen, csak tízesbe azért kellene, hogy benne van a játékodban a gól, meg a gólpassz. És most nagyon nincs benne a játékában.
2: Igen. Miktor Munoz volt egyedül, aki talán még
3: és még, még egy,
2: volt.
3: Még egy nagyon-nagyon komoly kérdés.
1: Ő csinálta a 11-es,
3: igen,
1: nem?
3: Igen. Igen. Még egy nagyon-nagyon komoly kérdés, Van Dijk szerepe. tehát meggyőződésem, hogy már tavalyi szezonban is többet vett el a Liverpool védekezéséből, mint hozzátett, és ez a tegnapi mérkőzés is azt mondotta velem, hogy az idén se lesz másképpen. Ott van egy klublegenda, csapatkapitány, de olyan játékos, akit, akinek nem mondod azt, hogy igazolj el, és nem mondod azt, hogy ülj le a padra, ő pedig nem veszi észre, hogy már nem az a régi Van Dijk van a pályán, és már többet veszel szerintem a csapattól, mint hozzátesz.
1: Na jó van, de ezt ne felejtsd el, hogy tavaly egyrészt Konaté játszott mellette, aki azért nem a Van Dijk szintje, másrészt gyakorlatilag folyamatosan nem volt jobb hátvédjük.
3: Hát jó, mert... csak ez a Konaté most maga a Real Madridnak a belső védője.
1: Azt én nagyon jól tudom, és nem is értem, hogy azt milyen, mit láttam benne. Mert azért Zsakéban lehet, hogy van fantázia Araújóban biztos, hogyha egészséges, ugye most be is mutatkozott, mert bejött csereként. Szóval szerintem ezt még hagyjuk meg az Iraolának, hogy ezt
3: a problémát. Ugye a Liverpool egy domináns csapat, az ellenfél tér felén tölti a mérkőzések nagy részét, magas védelmi vonallal, viszont Van Dijk látványosan lassú már.
1: Hát, ja.
3: Tehát, és ütemtelen, tehát nem ér már úgy oda, ahogy kell, ezért nagyon sok falt is van a játékában.
1: Jó fejpályban nem veszít.
3: Az igaz.
1: De ugye egyet
3: sem. De az 45 évesen
1: sem fog. Bármelyik pontjáról.
3: Hát igen, de az 10 év múlva se fog.
2: Meg fogja ezt oldani az idő úgy, hogy jövő nyáron lejár a szerződése, és akkor szépen azt már összegre újítják meg neki, és akkor ugye elköszön.
1: Azért majd megnézem, azt mondja, 10 év múlva se fog, kíváncsi vagyok, 10 év múlva. Hol nem veszít? Hát
3: ha felugrasz vele fejest, egy ilyen újságíró rangadon, akkor
1: híres fogja nyerni.
3: Híres jó fejest.
1: City. Ha volt csapat, vagy van csapat, amelyiket úgy unblock a futballt szerető világ féltett az előttünk álló idénytől, az a Manchester City. Tudjuk, hogyha semmi más nem történt volna, csak Pep Guardiola távozása, ha nézem a Kristófot, aki könnyeket morzsol el, már az ugye egy nehezen jóvá tehető veszteség. Ugye még az volt egy pikantériája a dolognak, hogy a Bournemouth Tóth Alex együttese ellen Iraola volt együttese ellen kezdték az idén, Tóth Alex is beállt, hát majdnem fejreállás lett belőle, mert azért a Bournemouth nagyon sokáig vezetett, de aztán végül Maresca győzelemmel debütált a City élén. De ezzel együtt, hogy érzitek, az a fajta hegemónia, ami persze nem minden évben bajnoki címmel zárult, de minden évben egy domináns csapat volt a City, amióta, és az nem kevés idő, amióta, meg hát BL-t is nyert, amióta Guardiola ott volt. Ezt át kell pozícionálni a Citynek a saját várakozásait?
2: Sajnos szerintem át. És igazából a legnagyobb probléma az, hogy távozók azok kulcs szerepben voltak. Rodri, aki távozott, most már a napokban bejelentik, majd jó, nem volt annyira kulcs szereplő, de Savinho és Marmus is a Tottenhamhez igazol. Szóval ez a City, ez most annyira érdekes volt látni, hogy nem Guardiola sétál ki most már az Etihadban, hanem egy teljesen másik edző, és ezzel véget ért az a korszak. Mert amikor elköszön, akkor ott van még mindig, de amikor már más jön helyette, akkor teljesen másképp nézed úgy az egész mérkőzést. És a City, ez most az első 10 perc az rendben volt, tehát jól nézett ki a csapat, egészen jó volt. De összességében nem lehet azt mondani, hiába is nyert ez a csapat, hogy valahogy nem mondja most már a City-re, legalábbis nem tudom, én nem mondom azt, hogy ez egy bajnok esélyes, mert az Arsenal annyira kitűnik most.
3: És az, hogy két védekező típusú játékos, egy védő és egy védekező középpályás szerezte a gólokat, az azt mutatja neked, hogy valami nem működik elől, vagy ez a csapat annyira ütőképes, hogy még a védők is képesek eldönteni egy meccset?
2: Az eddig is volt jellemző a Guardiolánál is, hogy Guardiol a Josko lő gólokat, vagy a Rico Luiz volt, hogy meccset eldöntő gólya volt. O'Reilly-t például a bal hátvédben kezdették tavaly. Kampani, bajnoki címet érő gól. Tehát O'Reilly például az Guardiola felfedezett, ő bal hátvédként kezdte tavaly, most őt tették be tízesbe. Tehát ott az már Maresca saját maga ízére formálja a csapatot, az, hogy Géhi, aki belső védő, ő védekező középpályásként játszott. O'Reilly, aki bal hátvédő, támadó középpályásként játszott.
3: Az és ritkán működik. Én olyanra nem nagyon hallottam, hogy bal hátvédből lesz tízes. Csak Alabánál, aki az osztrák válogatottban tízest játszott, mert ő volt a legjobb futballista, a Bayernben meg ő volt a bal hátvéd.
2: De akkor
3: Davis, kanadai válogatottban még az életében nem játszott.
2: Ugye Kimmich is jobb hátvédként indult el, és úgy lett irányító középpályás.
3: De mégse tízes, szóval az egy kicsit több számomra az a poszt. Na mindegy, majd kiderül.
2: De hogy formálja a saját maga ízekezvére. Maresca ezt a City-t, ez volt az egyik húzás, és nem lehet, hogy nem jött be, mert Géhi gólt szerzett, és ezzel visszajött a meccsbe, akkor a City, jó lehet, tavaly meg Gihi gurította röviden haza a labdát, amikor az utolsó előtti fordulóban a Citynek az elszállt a bajnoki címe, úgyhogy lehet, hogy most valamit elkezd ezzel visszahozni.
3: De akkor így egy forduló alapján te kijelented, hogy az Arsenal az egyértelmű egyetlen esélyes a bajnokságnak?
2: A szezon előtt is azt gondoltam, és annyira magabiztosak, hogy jó lehet, hogy csak a Coventry
1: vagy a Brighton, vagy a Brentford. De Tottenham, beszéljünk már Tottenham,
3: egy kicsit ilyen.
1: Azért amúgy is a világ lúzerei, ezt tudjuk. Hát, tényleg Harry Kane megpróbált 20 évig ott futballozni, és semmit sem nyert. Harry Kane-ről beszélünk, aki a világ egyik legjobb futballistája. Most a világ pénzét elköltötték, de mindent, de amit lehet. 3-0-ra kapta ki Brentfordba, úgyhogy Brentford még egy 11-est is kihagyott. Szóval mi történik a Tottenham? Jó, legalább benn maradtak. De azért mondjuk nem biztos, hogy ez annyira vigasztalja a Spurs szurkolókat.
2: Megvették azt a Mateus Fernandest 100 millió euróért, aki kiesett a West Hammel a Premier League-ből tavaly, és nem tudom, hogy milyen scout rendszere lett a Tottenhamnek, vagy az edző De Zerbi az edzéseken vette észre, hogy ez a fiú igazából nem jó, nem volt kezdő. Tehát itt, amit a Feri mondta, hogy ha veszel 100 valamit, annak játszani kell.
1: Legalább játszom.
2: Legalább ott legyen a pályán, ha már bemásolt, 100-ért megvették, és nem járt, és nem kezdett. A másik fél időre
3: állt be. A klubelnök az úgy, tehát amikor ugye a 100 millióra rányomják az entert, és egy hét múlva várja, és melegítőből a padon, akkor az úgy ilyen kérdéseket tesz fel. Jó, persze lehet oka, hogy nincs edzésbe, vagy sérült volt, vagy bármi, de azért nem néz ki jól.
1: Teljen el nyilván néhány hét a Premier League-ből is, mert egy forduló alapján azért.
2: Megvették még azt a Robertsont, aki már a Liverpoolban nem volt kezdő, ugye, tehát már annyira, ha Van Dijkre azt tudtuk mondani, hogy már öreg és már lassú, akkor
1: de Robertson kapta egyébként a legmagasabb átlagosztályzatot a Spurs-ből.
2: Igen,
1: 3-0 zacskó.
2: 3-0 zacskó.
1: És Tonali.
2: Tonali, nem ér. Kinski, a kapus, aki az Atletico-nak a tavalyi bélben háromszor odagurította a gólvonalra a labdát, hogy lőjétek be. De ha megnézed ezt a kezdőt, hát ez nem is tudom, Gallagher a Chelsea-ből jött ide, megbukott mindenhol.
1: Tell.
2: Richarlison, nem tudom, az elmúlt 10 évben rúgott 4 gólt, abból 2-t edzésen.
3: Nekem ő a csalódás.
2: Igen.
3: Ő egy 3-4 évvel ezelőtt nagyon komolyan indult.
1: Ja, tehát akkor egy idegrendszeri problémák is vannak, mert amúgy is egy impertinens pali, Richarlison. Szóval szerintem ott neked nagyon élesnek kell
3: lenni. Az biztos.
2: Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz itt a Tottenham, mert Xavi Simonsban, Kudusban, Pedro Poróban még bízhatnak, hogyha visszatérnek, akkor erősödnek, de ki akar oda visszatérni egyáltalán a Tottenhambe? Úgyhogy szerintem ugyanaz, mint tavaly, hát a kiesés elleni menekülés.
1: Na hát meneküljenek szépen, megnézzük majd, hogy mire mennek, és akkor most még a Manchester United

0: Kérdezem, hogy ha te vagy Borbély Balázs, tudom, hogy nem te vagy, akkor hogyan, milyen felfogású Fradi Traktor? Nem veszel tudomást az 1-0-ról, nem?
1: Egyrészt Borbély Balázst az egyik legjobban meccselő és legfelkészültebb magyar edzőnek tartok, tehát szerintem nagyon-nagyon jó kezekben van a Ferencváros. Ő biztos vagyok benne, hogy egyrészt sugallja a játékosokba azt, hogy ne az 1-0-ból induljanak ki, mert az gyakorlatilag egy fél idei eredmény egyrésztről, másrésztről a Ferencvárosnak most még hatványozottabban teljes mértékben a saját játékát kell játszania, azzal az apró különbséggel, hogy a labda a kezdeményező kényszer, a kezdeményezés kényszer az ellenfélnél van. Tehát ez egy stratégiai előny, hiszen egyrészt semmiképpen sem szabad magára húzni a Ferencvárosnak a Trabzonsport, hiszen azért vannak olyan játékosai, akik tudnak eldönteni mérkőzést, tehát ez veszélyes. A védőharmadból kívül kell tartani az ellenfelet, ez az alapkérdés.
0: Viszont a Fradinak... Bocsánat, hogy közbevágom, igen? De a Trabzonsport pedig, mert ugye még egy csapat van a pályán, nem csak a Fradi, a Trabzonsport pedig azért azzal a tudattal lép pályára, hogy itt ne kapjon gólt lehetőleg 0-0 után, mert akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, tehát olyan fegyetlenül a Trabzon meg nem fog támadni. Tehát ez egy eleinte szerintem ez egy türelmesebb meccs lesz.
1: Ez igaz, de ahogy elindul a mérkőzés, pereg a homokóra. És az, ahogy pereg, egyre nagyobb nyomás lesz az ellenfélen, kivéve ha gólt kapunk, ebben teljesen igazad van, de
0: de ha rugunk.
1: Igen, tehát a Ferencvárosnak egyértelmű, hogy a Trabzonspornak úgy kell dominálni, és úgy kell támadni, hogy közben ne kapjon gólt, és azért ez nem egy egyszerű történet, ne felejtsük el, azért Jusuf és Lenny Joseph nemzetközi szinten is gyors játékosok, óriási sebességgel vannak megáldva.
0: Bár csak jönne a Trabzon.
1: Igen, akik kontratámadás szempontjából nagyon-nagyon veszélyesek tudnak lenni. A Trabzonspor részéről azért Onuachunak a fizikuma, a beadásokra való érkezése jelenthet veszélyt, nyilván Szalának a kreativitása.
0: Bocsánat, ezt mondom, Onuachu, abban igazad van, hogy egy fantasztikus fizikai adottságuk Mali. Na de a Ferencvárosnak speciál a két belső védője, az alkalmas azért igen, arra, hogy őt megállítsa.
1: Na ezt akartam mondani, hogy nekem a legnagyobb meglepetés az volt az első
0: meccsen. Se Gomez nem törpe.
1: Így van, de pont ez volt a legnagyobb meglepetés az első mérkőzésen, hogy a Trabzonspor kizárólag a beadásokra épített, amiben a Fradi a beadások elhárításban a legjobb.
0: Persze.
1: Tehát meggyőződésem, hogy a vezetőedző, hát hogyha jobban kielemzi a találkozót, vagy a Ferencvárost, akkor rájön, hogy földön, mondjuk a Unuácsúra fölpasszott labdák megtámogatása esetén még nagyobb bajba lehetne a Fradi, mert azért mellé felzárkóznak mondjuk széléről, akár Szala, akár ugye Szaviolótól kezdve, tehát ott azért sok olyan játékos van, arról nem is beszélve, hogy azért ugye egy nagyon jó cserét behúzott, ugye Simsir lévén, tehát aki a bal oldalon úgy jött föl, hogy öröm volt nézni.
0: Nem véletlen oda cserélt Osváthot a Borbély Balázs a bal oldalról, meg látta, hogy a Szala impotens leszette a kadut, elég az oda-oda-oda.
1: Pontosan, tehát azért taktikai szempontból sok érdekesség van ebbe a találkozóba, de meggyőződésem, hogy a Fradi egész egyszerűen jobb csapat. Tehát hát hazai pályán is meg fogja tudni
0: már az első meccsen is nyilatkozta, akkor még mindenki nevetett
1: igen,
0: rajta, hogy na jó,
1: szerintem ilyen beáltatásnak szánta, aztán
0: persze,
1: a meccsen
0: aztán igaza lett, utána meg azt mondta, ilyen okos vagyok. Na jó van. reméljük, hogy a csütörtök vagy visszavágó utáni sajtótájékoztatón szomorúan el kell majd ismerni, hogy tényleg igaza volt, akármennyire is altatni, megetetni akart vele. Na hát akkor ez volt a mai sportreggel, búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, Bene Ferenc és Szalai Kristóf nevében is Elpap István, hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, az adás mint mindig újra visszaakadható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, viszont hallásra.
1: Sziasztok!
0: Szép napot, sziasztok!
2: Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Négynegyedes meccsek a fociban, majdnem félórás amerikai buliszünet a döntőben, kiállítások szájukat eltakarva beszélő játékosoknak, határról visszafordított VB-re érkező játékvezető, az amerikai hatóságok gusztustalan packázása iráni focistákkal, nyilvánvaló kiállítást érő szabálytalanság után is pályán maradhatott Messi, jogosan kiállított amerikai játékos automatikus eltiltását törölték az amerikai elnök kérésére, vagy utasítására, nézhetetlen első félidők minimális kockázatvállalással, Salvadorban és az Egyesült Államokban vezető bíró kapta két elődöntőt, venezuelai a bronzmeccset, a lebonyolítás feltételezte a megegyezéses mérkőzéseket a csoportkörben, VAR variálás miatt 19 perces hosszabbítás, a 32 egyenes kieséses találkozó közül csak 1+2-n borult a papírforma, és főszereple vágyó videó bíró, például a nicaraguai hölgy Tatiana Guzman és lapító videóbírók. És ezt követően bebizonyosodott, értelmetlenül osztották el a kvótákat a földrészek között. Hát egy rossz májú, de egyik kedvenc sportágáért aggódó embernek egy szuszra ezek jutnak eszébe a 2026-os labdarúgó világbajnokságról. De ezek egy szubjektíven működő agy gondolatai, és ugyan a következő két óra sem lesz mentes ilyen meglátásoktól, azért elsősorban objektíven tekintjünk át a világbajnokság 39 napját. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A 2026-os világbajnokság június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második kör 6 napos volt, június 18-ától június 23-áig tartott, majd a harmadik forduló meccsei június 24-e szerdától 27-e szombatig voltak. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra alakult ki a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon. A 48-as mezőnyből a csoportkörben a következőket rostálták ki. Az Ázsiából érkező 9 válogatottból 7-et is. Elbúcsúzott Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán és Irán. Európából 3 csapat esett ki, Csehország, Skócia és Törökország. A CONCACAF térségből Haiti, Curaçao és Panama, Dél-Amerikából Afrikából Uruguay, Afrikából Tunézia, Óceániából pedig Új-Zéland. Hát ezek közül talán csak Törökország és Csehország, továbbá a múltja miatt Uruguay búcsúja kicsit meglepő, de ezek olyan csapatok, amelyeket a foci tönkretételét a 48 csapatos világbajnokság szintjére emelők ki tudnak ejteni. És komolyabb meglepetés a folytatásban sem adódott sok, talán 3-4 olyan találkozó volt a csoport követő 32-ből, amelyen nem az előre várt eredmény született. Ezen 32 meccset is felidézzük a mai műsorban, de előtte a döntőbe került két gárda csoportkörben nyújtott produkcióját elevenítjük fel. Egy háromszoros és egy egyszeres világbajnok jutott a fináléba, de érdekes, hogy már az elődöntő kialakulásánál tudtuk, hogy Amerikában nem koronáznak új királyt. Ugyanis a történelemben harmadszor fordult elő 1970 és 1990 után, hogy a legjobb négy közé négy olyan válogatott került, amely korábban már nyert VB-t. Vagyis már a negyeddöntők után, július 12-én hajnalban tudtuk, hogy 2026-ban sem avat a sportág új világbajnokot. A legjobb négy közé elsőként bekerült válogatott Franciaország a csoportkörben az íbe kapott besorolást. Ez volt annak a négy kvartetnek az egyike, amelyben két európai gárda volt, ide Norvégia került, és itt volt még Szenegál, továbbá Irak. Franciaország mindhárom meccsét megnyerte, Szenegált 3-1-re, Irakot 3-0-ra, Norvégiát pedig 4-1-re verte, igaz, utóbbi a tartalék csapatát szerepeltette azon a csoportmérkőzésen, mert számára már mindegy volt annak a találkozónak a végeredménye. Spanyolország a H-csoportban szerepelt, a kétszeres világbajnok Uruguay, az abszolút újonc és óriási meglepetésre itt lévő zöldfoki köztársaság és a 2034-es rendező Szaúd-Arábia társaságában. Az egyik legmeglepőbb végeredményt hozó csoport ez volt. Figyelj csak Spanyolország első mérkőzését!
7: Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőnyfölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugyan Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó percében Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporte fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapat Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett. Unai Simon megfogta. Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
8: Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Ezen a találkozón az első 10 percben már szerzett egy gólt a spanyol csapat, méghozzá Lamine Yamal révén, mert hogy balról küldte a labdát laposan a kapu elé Oyarzabal, a hosszú kapufánál érkező Yamal pedig megszerezte 18 esztendősen a pályafutása első VB gólját. A 22. percben már 2 volt az előnye a spanyol válogatottnak, egy szöglet után nem tudott felszabadítani az ázsiai válogatott, és Laporte átadását követően Oyarzabal talált a kapuba, a baszk játékos pedig 3 perccel később már a második gólját ünnepelhette, Porro ívelését Cucurella fejelte vissza, Olmo tovább bólintotta, és a hosszú kapufánál néhány lépésről a kapuba továbbított Oyarzabal, aki megszerezte tehát a második találatát, aztán még a kapufát is eltalálta a baszk, Yamalnak is volt egy lövés, amit Alovay védett, a fél időben tehát 3-0-ra vezetett a spanyol válogatott. A születésnapos Luis de la Fuente a két gólszerzőjét le is kapta, tehát már a második félidőre Yamal és Oyarzabal sem tért vissza, és a 49. percben beállította a végeredményt a spanyol együttes, illetve Altán Bakti, mert egy öngollal nőtt a különbség 4 találatra, egy szögletet követően Kukureja lövését hárította el Ovais kapus, viszont a kipattanó labda Altán Bakti válláról pattant a hálóba. A mérkőzés második fél idejének utolsó fél órája kevés szót érdemel, a legplasztikusabban talán az írja le a találkozó ezen fejezetét, hogy a spanyol válogatott egyetlen egy lövést sem eresztett el, míg a szaúd-arábiaiak legveszélyesebb momentuma egy 20 méterről eleresztett Al-Hamdan lövés volt, amit Simon kivédett. A spanyolok tehát javítottak a zöldfoki köztársaság elleni döntetlent követően, és 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábiával szemben.
7: Spanyolország, Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Llorente középre kanyarította az, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzel. A pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, vagy éppen kiöklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetés, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult, és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső létről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobbio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira. Ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van, tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbionak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a 6. vagy a 7. szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még egy percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0.
6: Anglia az elcsoportba került, és a VB 7. napján mutatkozott be a csoportkör legjobb meccsén Horvátország ellen. És az egyik legfontosabb találkozóján, mert már akkor sejthető volt, hogy a vesztes gárda nehezebb ágra kerül. A 60 évvel korábban VB-t nyerő válogatott nyert, és a Gána elleni X-szel, továbbá a Panama elleni győzelemmel valóban a könnyebb ágra ment, bárhogy mennyire könnyűre, ez csak a 8-at döntő után derült ki. Argentína viszont már a sorsoláskor is tudta, hogy könnyű útja lehet, ha csoportot nyer. A címvédő ugyanazon a napon, június 17-én kezdte a VB-t, mint Anglia, egy sima győzelemmel, Argentína-Algéria 3-0, ám ezen a meccsen volt az az egyértelmű szabálytalanság a Messinek, amely után piros lapot kellett volna kapnia, de a tekintélytisztelő 10 játékvezető közül senki nem merte kiállítani. Aztán jött az Ausztria elleni meccse Argentínának, a megmenekült Messivel.
9: Argentína második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105.000 néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhetünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény, az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a Schlusspoén, ki más, Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentina, Ausztria 2-0.
10: Lionel Messi tovább írja a sporttörténelmet, Argentina 3-1-re legyőzi Jordánia csapatát. Nem kezdett a 8-szoros aranylabdási mérkőzésen, ahogy azt Lionel Scaloni megígérte. Lo Celso viszont a 19. percben megszerezte a gaucsóknak az első gólját, 16 méterről szabadrugásból a jobb összekötő pozíciójából. Lo Celso ballal visszatekerte a labdát a kapus ült helyére, ezzel vezetett 1-0-ra Lionel Scaloni csapata. A 31. percben pedig egy 16-oson belüli kavarodás után Lautaro Martinez felső léce kipattant, és Senesi, az argentinok belső védője, csukafejessel próbálta a kapuba tessékelni a labdát, azonban őt fejbe rúgták, ezután pedig Kovács István, a mérkőzés játékvezetője 11-est ítélt, Messi hiányában pedig Lautaro Martinez értékesítette a büntetőt. 2-0, így mentünk az első fél időre. A második játék részben kicsit kényelmesen jött ki Argentina, Tamari pedig megköszönte szépen a lehetőséget, és az 55. percben szépíteni tudott, ezzel volt 2-1 ekkora mérkőzés állása. Több sem kellett, Lionel Scaloninak hármas cserét eszközölt, behozta többek között Alexis McAllistert, Thiago Almadát és Lionel Messit. Lionel Messi pedig a 80. percben szabadrugáshoz jutott, és azt tudjuk, hogy ha ő szabadrugáshoz jut, az gólveszélyt jelent. Így is volt most is, eltekerte Lionel Messi a sorfal mellett, a kapus megint bemozdult a fal mögé, és a hűlt helyén találta a labdát. Lionel Messi ezzel megszerezte 19. gólját, ezzel az örök gólövő listán tovább növelte előnyét Miroslav Klózével és Kylian Mbappéval szemben. Zsinórban 7. világbajnoki mérkőzésén talált be, Katarból indul még ez a rekord, és mostanáig tart, mind a három csoport mérkőzésén betalált, tehát Lionel Messi 3-at Algériának, 2-t Ausztriának, 1-et pedig most Jordániának. A végeredmény még egyszer tehát, Lo Celso, Lautaro Martinez és Messi gólyaival, illetve Tamari találatával, Argentina, Jordánia 3-1.
6: A 2026-os foci világbajnokság 48-as mezőnyének sorsolásakor két külön ágat határozott meg a FIFA, ahogy az a tenisz grenzlemeken szokás évtizedek óta. Ennek alapján a világ ranglistán első Spanyolországot és második Argentínát a két ág ellentétes oldalára sorsolták, ahogyan a harmadik Franciaországot és a negyedik Angliát is. Ezen csapatok meg is nyerték a csoportjukat, így a sorsolás nem gátolta meg, hogy Franciaország Spanyolország és Argentína Anglia elődöntő jöjjön létre. Hát, hogy ez létrejötte, ez kiderült természetesen adásunk további részéből. Egyébként június 27-én szombaton, a VB 17. napján, magyar idő szerint június 28-án hajnalban ért véget a csoportkör, és néhány órával később már el is kezdődött az egyenes kieséses szakasz, az egyik társházigazda Kanada Dél-Afrikával játszott. Na, ilyen párosításra sem gondolt senki a történelemben komoly tornán. Aztán a következő 5 napban napi 3 mérkőzéssel folytatódott ez a történelmi szakasz, hiszen korábban soha nem alakult ki a legjobb 16 mezőnye, VB-n vívott egy meccses párharcokkal. Annyira új volt ez a fázis, hogy még nevet sem kapott, úgyhogy maradjunk annyiban. Jönnek a legjobb 16-ért vívott meccsek rövid összefoglalói.
11: Schäferberg íveli be a labdát, hogy jól átvitel, Justakio elővi, és ott a gól! A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés! Kipattani Justakióhoz a labda, a hosszú alsóval lövi a labdát, és mindenki ugrál a stadionban. Nagyon sok kanadai szurkoló van, jaj, de örül mindenki! Justakio azt hiszem eldönti a mérkőzést, és történetesen először nem, hogy bejutnak az egyenes kiesési szakasz, hanem bejutnak, tovább jutnak a negyed döntőbe, nyolcad döntőbe.
12: Justakio kései találatával eldől, hogy a társ rendező Kanada ott van a legjobb 16 között.
7: Brazília-Japán 2-1. Brazil fölénnyel kezdődött a találkozó. Igaz, sok helyzet nem alakult ki, egyik kapu előtt sem egy Cunha lövés lehetett feljegyezni, amelyet Suzuki, a japánok kapusa védett. A brazil fölény azonban a 29. percre eltűnt, mert hogy Sano, a japánok középpályása labdát szerzett a felezőnél, becsapta Casemirót, vezettet 20-25 métert, aztán 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Alisson nem tudott védeni, megszerezte a vezetést. Japán történt ez a 29. percben. Ezután is fölényben voltak a brazilok, mezőny fölényben. Igazán nagy helyzet viszont továbbra sem alakult ki a japán kapu előtt. Vinicius és Cunha is távolról próbálkozott, a középre tartó lövéseket viszont Suzuki védte. A fél idő után növekvő brazil nyomás jellemezte a találkozót. Az 54. percben Cunha fejese Tomiyasuban akadt el, a gólvonalon helyezkedett a japán védő. Majd 2 perccel később már nem volt ott senki, hogy mentsen. Egy baloldali Gabriel beadás, egy mélységi beadás követően Casemiro az ötösön belülről befejelte a brazilok egyenlítő gólját a japán kapuba. És a brazilok pedig talán úgy tűnt, hogy már ők is a hosszabbításra készülnek, amikor a 96. percben Guimarães remekül találta meg a 16-oson belül Martinellit, aki 7 méterről jobbal a bal alsóba lőtte a brazilok vezető és egyben továbbjutást érő gólját. Brazília-Japán tehát 2-1.
9: Következik tehát a Németország-Paraguay mérkőzés közvetítése. A rövidre Neuer üti el a labdát, lesz a távolról lövés, nem hogy lövés nem lesz, hanem majd csak egy német kontra kibontakozóban. Caceres viszont megszerzi a labdát. Almiron a jobb oldalon a bal lábáról tovább teszi, és ez így egy tiszta helyzet, ott a fejes gól! Vezet Paraguay! Fölpattant pont, ő íveli most be a labdát, és ebből jön az egyenlítés! Goretzka! Hát ez valami hihetetlen! Havertz megkapja a jelzést, csípőre teszi a kezét, most indul neki, megtoppan, kihagyja! Vidi Hill! A kapus kiüti!
13: Most a világ José Canelére figyel, 29 éves, négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most fut neki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es sugások után.
14: Hollandia Marokkóval mérkőzik meg.
10: Jó, a becsúszás Van Hekkétől Verbruggen irányába vissza, és akkor Weghorst a fejeit használja, és akkor Samuel Masraoui próbálja lerántani, le is rántja. Na most mi az ítélet? Semmi! Cody Akpo viszont beveri a lecsorgót! Masraoui kiteszi oda balra, ott van El Kannus, ő teszi be középre, ott a fejes és az egyenlítés, hát honnan? Amennyiben Saibari berúgja, akkor Marokkó 8-döntős és Hollandia búcsúzik Németország után a világbajnokságtól. Most kap engedélyt Saibari, nekifut a labdának, és belövi! Marokkó 8-döntőben Hollandia búcsúzik a világbajnokságtól. Kiesik egy újabb európai csapat, Németország után egy másik nagy nemzet, Hollandia is búcsúzik Amerikától, vagy éppen Mexikótól, vagy Kanadától.
7: Norvégia a legjobb 16 között, elefántcsontpont, Norvégia 1-2. 39. percben jött az első komoly lehetőség, vegyük úgy, kapura lövés. Nüssa a pálya bal oldalán húzogatta a labdát, már a 16-oson belül járt, egyset követően Doué mellett ment el, területe lett azonnal és labdát a felső sarokba tekerte. Fofana nem érte el, 1-0. A 74. percben érezhető volt Norvégia tompasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo, a Manchester United játékos, a 3 játékos gyűrűjébe vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gurított. 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterről a kapuba lőtte a labdát. Elefántcsontpart Norvégia, tehát 1-2.
13: A franciák kiütötték Svédországot. Franciaország, Svédország 3-0. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében aztán jött a csattanó, hiszen Olisse 20 méterről jobbról tolta befelé a labdát, ballal tüzelt, de a bal alsóba tartó labdát Zetterström szép mozdulattal elsőre még kitolta, aztán a gyors szögletet követően a bal oldalon Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki balról 4 méter az alapvonaltól, és nagyjából 5 méterre a svéd kaputól a jobb lába felé cselezve ellőtte a védők és a kapus mellett a labdát, amivel megszerezte a hosszabbítás első másodperceiben a jól megérdemelt francia vezető gólt. Aztán itt a második félidő első nagy francia helyzetére, első nagy francia helyzete meg is hozta az első francia gólt, hiszen Olise vette észre középen Barcolát, aki a kapuval szemben találta magát, miután megfordult 11 méterről a jobb felső sarokba vágta a labdát, ezzel pedig 2-0-ra alakította az eredményt. Olise ugratta ki Mbappét a bal oldalon, és Mbappé 10 méterre a kaputól szeptől szemben a kapussal találta magát, szépen kifordította a jobb lábát, és így tekert a kapu bal alsó sarkába. Ezzel a góllal 75 perc játékot követően tehát 3-0-ra vezetett Franciaország.
15: Ecuador Mexikóban próbálna meg a legjobb 16 közé jutni. Quiñones indul a félpályán túl, lehet, hogy lesz sem van, de azért a 16-oson belőre bemegy, jobb lábára cselez, már a büntető területen belül. Gól vezet Quiñones révén Mexikó, és a félpályán túl már a mexikói csapat Raúl Jiménez egy esernyőt csellel próbálta meg az ellenfelét átverni, de aztán nem tudja Pacho kivágni a labdát, sőt, nem is ő volt, hanem Ordóñez. 16 méteren belül elővi Jiménez, gól, 2-0! A bal felső sarokba vágja a labdát. A mérkőzés 32. percében úgy néz ki, hogy semmit nem akar a véletlenre bízni Mexikó. Itt a vége, ebben a pillanatban Mexikó megnyeri a mérkőzés, és a legjobb 16 közé kerül.
16: Anglia-Kongó mérkőzés.
17: Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Motusamiig, aki pedig Mbembát játsza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó!
12: És közben egy angol helyzet, ebből mi lesz? Passzi jön ki a kapujából, és azt mutatja a játékvezető, hogy semmi, nincsen semmi. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen. Megszenvedett, de tovább jutott Anglia a világbajnokságon, Anglia-Kongó 2-1.
18: Belgium, Szenegál a legjobb 32 között. A 25. percben már pontosabbak voltak a szenegáliak. Jött a vezető találat az afrikai együttestől. Mané beadása után Sarr 8 méterről a bal kapufára csúsztatta a labdát, a kipattanóra pedig Diarra ért oda a leggyorsabban, és ezzel megszerezte a szenegáli vezető találatot. Aztán a második félidő elején Mané cselezte le magát az alapvonalig remekül centerezett Diarrához. 8 méterről ő még a kapu mellé lőtt, de fél perccel később jött a második szenegáli találat. Niakate a védelemből remekül indította Ismail Assart, aki egy pattanás után merrevételt követően 11 méterről a kapu bal oldalába bombázott, ezzel már 2 góllal vezetett Szenegál. Úgy tűnt, hogy lezárta a találkozót az afrikai együttes, ám a 86. percben szépített Belgium, és a 89. percben pedig jött az egyenlítő találat is. Trossard beadására a legjobban Tielemans érkezett, a belgák akkor már csapatkapitánya, és 6 méterről az üres kapuba fejelhetett, mivel rosszul jött ki Zhao, a szenegáli kapus. A 2x15 perces hosszabbításban nagyon sokáig nem történt semmi, de a 117. percben egy 11-eshez jutott a belga válogatott, amit csak a 125. minutumban sikerült elvégezniük. A csapatkapitány és a második gól szerzője Tielemans végezte el a büntetőt, magabiztosan, hajszálpontosan a bal felső sarokba lőtte a labdát. Belgium-Szenegál a 8. döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen 3-2.
6: Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0. 45. percben, az első játékrészben Balogun már érvényes gólt tudott szerezni. Hibáztak a bosnyák védők, Tielemans pedig nagyszerűen futtatta lyukra Balogunt, és így az első játékrész után 1-0-ás előnyben volt az Egyesült Államok csapata. A 62. percben történt egy olyan eset, amely megváltoztathatta volna a mérkőzés alakulását. 62. perctől az Egyesült Államok csapata emberhátrányban játszott. 82. percben Tielemans egy fantasztikus szabadrugásból már 2 gólossá növelte az amerikai válogatottnak az előnyét. Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0.
8: Spanyolország, Ausztria 3-0. A 37. percben érett gollá először ez a mezőnyfölény. Ekkor Pedri találta meg a bal szélen Cucurellát a 16-os legmagasságban, a bal hátvéd középre gurított, Oyar Zabal pedig 10 méterről ballal lőtt a kapunak a bal alsó sarkába. Mikel Oyar Zabal a világbajnokságon a 3. gólját érte el. A 66. percben Alex Baena a 16-oson belülről, az alapvonal közeléből centerezett balról. A magasan középre lőtt labdát az 5-ösön belülre berobbanó jobb hátvéd Pedro Porro fejelte a kapuba. A 89. percben Oyar Zabal találta meg már Cucurella, a 2. gólpasszát adta a bal hátvéd. Oyar Zabal pedig, mivel teljesen zavartalanul roboghatott be a 16-oson belülre, Schlagerrel szemben állva higgadtan lőtt a kapunak a bal alsó sarkába. A végeredmény még egyszer Spanyolország, Ausztria 3-0.
10: Jött a dráma, Luka Modric és Horvátország búcsúzik a világbajnokságtól. A másik félidő 8. percében Ivan Perisic góljával megszerezte a vezetést Horvátország válogatottja. Aztán jött egy szögletrugás, ami után Vlasic, a horvát 13-as, lerántotta a portugál 13-ast, a varozás után pedig a norvég játékvezető 11-est ítélt Portugáliának. Ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo, aki nem jobb oldalra, nem bal oldalra, hanem középre lőtt a büntetőt, Livakovic elugrott jobbra, Ronaldo pedig küldte a hűt helyére a labdát. A 94. percben a jelzett 10 perces hosszabbítás 94. percében Gonzalo Ramos találtával Portugália már megszerezte, nem csak megfordította, meg is szerezte a vezetést Portugália, Horvátország 2-1.
9: Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Épp hogy elkezdődött a 2. játékrész, hiszen még csak 1 perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét. Svájc a Algéria 2-0.
13: 11-es párbaj után Ausztrália-Egyiptom 1-1-et követően Egyiptomnak 4-2. Egy baloldali szabadrugást követően végül jobbra átkerült a labda, ahonnan a bal hátvéd Hafez ívelte középre a labdát, amelyre Asur érkezett kiválóan, és bólintott a kapu jobb alsó sarkába. Ezzel tehát 1-0 volt Egyiptomnak, és végül ez az állás ez nem változott a fél időig, úgyhogy úgy fordultunk a 2. játék részre, hogy jobban állt az afrikai gárda. A 2. játék részben aztán nem 5, hanem 10 perc elteltével veszélyeztettek először az ausztrálok, Onilt rúgták fel a bal oldalon, közel kb. 10 méterre a szöglet zászlótól az egyiptomiak, aztán a sértett ívelte be középre a labdát, amely egyik ausztrál játékos fejét sem találta meg, de az afrikaiak pekére, Hani fejéről bepattant a saját kapujába a labda, úgyhogy egy öngóllal az 55. percben egyenlített Ausztrália. A 11-es párbajban az ausztrálok kezdtek, és a legjobbjuk, a meccs legjobbja, Sutar révén rögtön rontottak, hogy csúnyán fölé vágta a labdát. Aztán a 4. körig további rontás már nem volt, de ott a másik ausztrál belső védő Herrington is hibázott, és végül ez a 2 elrontott büntető elég volt ahhoz, hogy Egyiptom tovább jusson.
19: Argentina zöldfoki köztársaság 3-2. 30 percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, amiből gól is született. A kezdőkörből kapott egy remek passz Lisandro Martinez-től Lionel Messi, a 16-oson belül bal külsővel droppal átvette a labdát, kapura fordult és be is lőtt a bal felső sarokba. Nagyszerű kivitelezés volt, 1-0. A lőtt gól óta nem sok minden történt, egy lövést engedtek el az első félidő végén. Lautaro Martinez készítette le a labdát, Enzo Fernández pedig 16 méterről a bal alsót vette célba. Vozinha, a zöldfoki a kapusa, könnyűszerrel védte a próbálkozást. A második félidőben már zöldfoki kaput eltalál a lövés is volt, nem akármilyen. A 54. percben egy lepatonó labdát lőtt kapura, 15 méterről Diroy Duarte, Emiliano Martinez könnyen védte azt. Majd jött a hatalmas meglepetés, a második félidőben sok hibával játszott az argentin válogatott, a zöldfoki együttes pedig ezt ki is használta. Az 59. percben egy Moreira labda a jobb oldalról, 16-oson belül pedig Diroy Duarte kapta meg, az átvételt követően pedig a hosszú alsóval lőtte a labdát, 1-1. Gyors válasz jöhetett volna, de Bozinje védett óriásit. A 63. percen Lionel Messi kapott egy nagyszerű labdát. A 16-ason belül járt már, de a gyengébbik lábával lőtte a kapura a labdát. Bozinje bravúr. A rendes játékidő viszont nem hozott újabb gólt. Hatalmas blama, egy-egy után jöhetett a hosszabbítás. A ráadás második percében argentin szöglet, McAllister csúsztatott, majd a túloldalt Lisandro Martinez vette át és lőtte fel a jobb felsőbe a labdát. De itt nem ért véget a történet. A 103. percben López Cabral vette át a labdát az argentin 16-oson belül, majd úgy döntött, rálövi a labdát a kapura, és milyen jól tett. Zsinóról húzták a labdát a bal felső sarokba, 2-2. A 111. percben jött a végső döfés, Lionel Messi szögletét követően a labdája megtalálta Romero fejét, aki jól ugrott fel, fejese pedig megpattant Bors karján, és a kapu bal felső sarkában kötött ki a labda. A 116. percben López Cabral megint bődletes bombát eresztett a kapura egy szabadrugásból, 18 méterről. Martineznek kellett hatalmasat védenie. Ezzel pedig egyébként véget ért a mérkőzés, a legjobb 16 közé jutott Argentína, ellenfele pedig majd Egyiptom lesz. Argentína zöldfoki társaság 3-2.
20: Kolumbia, Gána 1-0. Ahogy elkezdődött a mérkőzés, arra lehetett számítani, hogy Kolumbia be fogja darálni, gólokkal fogja megverni Gána együttesét. Rögtön aztán a 9. percben jött egy kényszerű változtatás. A kezdő csatát, Córdobát kellett lehozni, és helyette jött Luis Suárez, aki termelte a gólokat. A portugál Sporting csapatában 28 találatot jegyzett a mögöttünk hagyott idényben. De nem ő, hanem Arias volt az, aki végül megszerezte a vezetést Kolumbiának a 14. percben. Negyed óra sem telt el a találkozóból, később kiderült, hogy már akkor eldőlt, és akkor bebiztosította Kolumbia a mérkőzés végét azzal az egy góllal, hiszen több talált már nem született. Ugyan a másik félidő 56. percében Luis Diaz kapott egy labdát, sőt mondhatni kicsit túlzásai kapta, keresztbe lőtte el a labdát csapattársa jobb oldalról, Luis Diaz pedig a hosszún várta a labdát, ment a támadásra, bezárta azt az oldalt, jól tette, hiszen végül az ő lábán kötött ki a labda. Clément Turpin, a mérkőzés francia játékvezetője pedig asszisztense segítségével annulálta ezt a találatot. Lehetett volna 2-0 Kolumbiának, ehhez képest maradt az 1-0. Carlos Queiroz, gánai szövetségkapitány pedig elkezdett cserélni előre. Először Fatawu, aztán Owusu, a végén pedig Nuama, majd végül Ado Prince segítségét próbálta hívni. A gánaiak szövetségkapitánya most éppen kevesebb sikerrel nem úgy, mint Panama ellen a csoportmérkőzésen. Nem sikerült Gánának, hiába felvonultatta a támadó arzenáját betalálni a kapuba, méghozzá Vargas a kolumbiai kapus kapujába, és ha őszintén akarunk lenni, akkor nem is volt erre lehetősége igazán a másik félidőben Gána válogatottjának. Így maradt az egy gólos kolumbiai győzelem, amit Arias alakított ki a 14. percben. Így összességében Kolumbia csatlakozik a legjobb 16 csapat közé. Arias találtával Kolumbia, Gána 1-0.
6: Az egyenes kiesése szakasz első körében igazán nagy szenzáció csak egy történt. A focit megcsúfoló Paraguay kiütötte minden idő leggyengébb német válogatottját. Igaz, ehhez kellett az is, hogy egy Tatjana Guzman nevű nikaraguai hölgy, aki videóbírói jogosítványt kapott a VB-n, úgy érezze, itt az ideje, hogy senkiként beleszóljon a nagyok játékába. És elvette Jonathan Tah hosszabbításban szerzett gólját olyan megmozdulásért, amilyet egyébként nem szokás, és ezzel orosz rulettre küldte a meccset a német továbbjutás helyett. A többi 15 meccsen igazán a nagy meglepetés nem történt, ha nem tekintjünk azt annak, hogy a 2022-es VB elődöntős Marokkó búcsúztatta az örökvesztes Hollandiát. Négy találkozón egyébként a legjobb 32 között az egyértelműen esélyesebb gárda ellentmondást nem tűrően ütötte ki a tőle gyengébbet. Itt a Franciaország, Svédország, a Spanyolország, Ausztria, a Svájc, Algéria és a Mexikó-Ekvádor találkozóra gondolok. Öt mérkőzésen az esélyesebb jutott a 16 közé, de nagyon meg kellett küzdeni kicsi ellenfele ellen. A Brazília, Japán, az Anglia Kongó, a Belgium Szenegál, az Argentina Zöldfoki Köztársaság és a Norvégia Elefántcsontpart kerülhet ebbe a kategóriába. Volt 4 meccs, amelyen gyengécske csapatok küszködése után nem lehetett 2 vesztest hirdetni, így az egyik válogatott a 16 közé került. Ebbe a kategóriába a Kanada, Dél-Afrika, az Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, a Kolumbia, Gána és az Egyiptom, Ausztrália tartozhat. Míg a 16-ból talán csak egy olyan meccs volt, ahol 2 igazán minőségi csapat csapott össze, köszönhetően annak, hogy Portugália ellazsálta a Kolumbia és a Kongó elleni csoportmeccsét is, így Ronaldóék Modricékkal találkoztak, és a Portugália-Horvátország úgy hozott 2-1-es ibériai győzelmet, hogy videóbíró nélkül ellentétes eredmény született volna, 64 perces második félidő után. A legjobb 32 között búcsúzott tehát az utolsó 2 ázsiai térségből érkező Japán és Ausztrália. Jó reggelt, FIFA! Biztos, hogy kell a térségnek 9 kvóta? A 10 afrikaiból a csoportkörben csak 1 hasalt el Tunézia, itt viszont további 7. Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Kongó, Szenegál, Algéria, a Zöldfoki Köztársaság és Gána. Búcsúzott 6 európai válogatott: Németország, Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Horvátország, és 1 dél-amerikai, Ekvádor. Így a legjobb 16 között a küzdelmeket elkezdhette 7 európai, 4 dél-amerikai, 2 észak-afrikai csapat és 3 válogatott a CONCACAF térségből a 3 házigazda, ez utóbbi a világ bármely más pontján alig ha lett volna így, hiszen akkor nem a csoportok élére sorsolták volna ezeket a gárdákat. Azt, hogy nem való a világ legjobb 16 válogatottja közé sem Kanada, sem Mexikó, sem az Egyesült Államok, azt mindannyiuk soros ellenfele ellentmondást nem tűrően bizonyította. Hamarosan ezekről is szó lesz, amikor a 8-at döntőket elevenítjük fel.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
21: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
22: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
23: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
24: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
25: Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Szerdától újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Marad a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
25: A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen, a Kisvárda pedig hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel. A két csapat így 5-5 ponttal a 8. illetve a 9. helyen áll. Szoboszlai Dominik 99. percben lőtt 11-esével, döntetlennel kezdte a szezont a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban. Newcastle-Liverpool 2-2. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. Szintén a Premier League-ben Manchester City-Bournemouth 2-1. Tóth Alex a 75. percben csereként lépett pályára a vendégeknél. Spanyolországban pedig kiütéses győzelemmel kezdte az új idényt a Barcelona. A címvédő katalánok az Elche vendégeként nyertek 5-0-ra. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston szélemi kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovic-sal játszik. A VB címvédő Lando Norris sikerével zárult a kaotikus Forma 1-es holland nagydíj, amelynek elején Max Verstappen összetörte az autóját. Az újraindított versenyen a McLaren pilótája mögött a két Mercedes végzett a második, illetve a harmadik helyen Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont Russell-lel és Hamiltonnal szemben.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
25: A 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tette hozzá. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal, ezt mondta Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere arról a társadalmi kezdeményezésről szólva beszélt erről, amelyet polgári demokraták néven indított Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Az ellenzéki politikus a felkelőben úgy fogalmazott, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek csaknem fele alkalmazott MI megoldásokat, ami ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja, hogy egyre fogy a munkaképes korú népesség. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra.
3: Közlekedés.
25: Baleset miatt lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Passaréti úton, kifelé a Nagyajtai utca előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
25: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
24: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A 2026-os foci VB június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és a 17. napra, június 27-ére alakult ki a legjobb 32 mezőnye. A 48-as társaságból a csoportkörben kirostáltak az Ázsiából érkezett 9 válogatottból 7-et, Európából 3-at, a CONCACAF térségből szintén 3-at, Dél-Amerikából és Afrikából viszont csak egyet, továbbá elbúcsúzott a potyautas, az Óceániát, vagyis a lakatlan szigeteket képviselő Új-Zéland. Ha végigtekintünk a 16 első körös kiesőn, elmondhatjuk, hogy statiszta szerepet töltött be a létszámbővítésnek köszönhetően idekerülő és még csak pontot sem szerző Haiti, Tunézia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán, Panama. Hagyott bármelyikük bármilyen emléket önökben? Ahogy a nyilván a további öt csoport utolsó sem. Katar, Curaçao, Új-Zéland, Szaúd-Arábia és a neve múltja ellenére Csehország. A 12. csoport utolsó Törökország egy kicsit más szint. Egyrészt nyert egy meccset, másrészt két veresége alkalmával hallatlanban szerencséje volt. Mivel a kieső négy csoport harmadik, Dél-Korea, Skócia, Irán és Uruguay sem kápráztatott el senkit, nyugodtan mondható, a 48 között kieső 16 válogatott közül egyedül talán Törökország juthatott volna a legjobb 32 közé. Az egyenes kiesése szakasz első körében búcsúzók többségének a világ 32 legjobb válogatottja között lehet helye, de a 16-ban semmi esetre sem. Ilyen Dél-Afrika, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Szenegál, Japán, Elefántcsontpart, Ekvádor, Algéria, Gána, Ausztrália és az a Svédország, amely győztes meccs nélkül szenvedte végig az európai selejtezőket. Kongónak és a Zöldfoki Köztársaságnak igazából a 32-ben sem lenne helye, de Kongó a csoportban jó helyre került, a harmadgyenge Üzbegisztán és az első meccsen motiválatlan Portugália mellé. Míg a Zöldfoki Köztársaság kalapemelést érdemel a csoportbeli 3 X-e miatt, amelyből egyébként 2-t volt világbajnok ellen ért el, no meg a harmadik, Argentina elleni 120 perces helytállásért, de senki ne lássa a jövő meghatározó válogatottját a Zöldfoki szigetekben. Üdeszínfolt volt, vereség nélkül távozott, kicsit emlékezni fogunk rá, de azt hiszem ennyi. A 32 között kieső Horvátországnak, Hollandiának és Németországnak helye van rövid és hosszú távon is a világ legjobb 16 válogatottja között, de előbbinek, mármint Horvátországnak pehes sorsolása volt, hiszen az angol csoport másodikjaként a csoportkört ellazsáló, vagy talán éppen erre az ágra vágyó Portugáliától ki lehet kapni. Hollandia és Németország pedig büntető párbajban búcsúzott. Előbbit, vagyis Hollandiát ráadásul a mostanában markáns Marokkó ütötte ki, utóbbit Németországot pedig a 11-es drámán kívül a sok sérülés, a nicaraguai videóbíró hölgy Tatjana Guzman és saját önfejű kapitánya is sújtotta, de egyébként az is tény, a német futball és az évtizedeken keresztül ájultan csodált bajnoksága a Bundesliga történelmi mélyponton van. Ha Paraguay, Kanada, Kolumbia és Egyiptom helyett Törökország, Horvátország, Hollandia és Németország van a legjobb 16 között, akkor azt mondhattuk volna, hogy a világ talán legjobb 16 válogatottja van ott, de ilyen összetételű mezőny csak elméletben jöhet össze. Így viszont a nyolcad döntőkben volt 7 európai, 4 dél-amerikai, 2 észak-afrikai válogatott és a 3 házigazda, akik a CONCACAF zónát, vagyis Észak- és Közép-Amerikát képviselték. A nyolcad döntők a VB 24. napján, július 4-én szombaton az amerikaiak nemzeti ünnepén kezdődtek, és miután napi 2-2 meccs volt, így július 7-éig, magyar idő szerint július 8-áig, szerdán hajnalig tartottak. Most ezen meccseket foglaljuk össze. Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt

0: tulajdonképpen ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője, Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta, még így aztán két Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között.
1: Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8. döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygoljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első félidőben, a kaput egyszer sem találta el. Koné és Dembélé egyik megpattanó próbálkozása sorrendta le a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a léc fölé tengerelte, majd a második félidő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
2: Norvégia, Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát, a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Niland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első félidőben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetségkapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztett egy lövést, álló pozícióba, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott, ezzel már 2-0 volt.

0: Norvégiának. A mérkőzés legeslegvégén ugye a maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Niland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1. Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó, Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek. Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető durvaság miatt, emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra 2 gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint 1 gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat. Saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik. Mexikó-Anglia 2-3.
1: A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia, még ezen kívül is az első félidőben a legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta. A 91. percben ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
0: Nem született meglepetés ezen a nyolcad döntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelár nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelár révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos sérülés Onanától a 20. percben, azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott a labda, és az ellenkező irányba Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett, a másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki, a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Rimet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája. Kijött a saját 16-osát, elhagyta Freeze, az amerikai a kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen ellepasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelare elől. Hátulról De Ketelare még oda pöckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan Van Eken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel, ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés, és az amerikaiak hiába próbálkoztak még szikrát csiholni teljesítményükre, mindössze egy balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre, a 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül, köszönte szépen Richards elfuserált labdáját, Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény, Belgium USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
2: Bedobásra csorgatta, de most viszont az egyiptomiak megteszik ezt, és kicsiben végzik el. Jön is Assurtól a centerezés, mondom én, de aztán inkább még egy cselt meghúz, engem is átvert a lövővel. Most jön csak a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom! A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobb oldali belső védő fejjel az argentinok hálójába, sokkolva ezzel a dél-amerikaiakat.
3: Hassan a 16-oson belül jobb lábára cselez, középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes! 2-0 Egyiptomnak! 5 méterről bevágta a labdát Martinez kapujába. Azt a mindenét! Érik a meglepetés, és Egyiptom úgy kontrázik, hogy eredményes is.
2: Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja meg, jön a centerezése, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e. Romero nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos. Egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott. Mondom én elsőre, és nagyon mutatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szép itt Argentina, és az utolsó 10 percre akkor úgy fordulunk, hogy csupán egy gólos a hátránya a címvédőnek, és itt akkor nagyon kemény, hát bő negyed óra vár a hosszabbítással együtt az egyiptomiakra. Elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda, Julian Alvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. Teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott! Enzo Fernández fejese! 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen! A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát az argentin csapat. We'll be right back.
4: Svájccal vált teljessé, tehát a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc-Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első félidejében 1-1 lövés adódott mind a két oldalon. A 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Kóbel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulás követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést. A kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbb Lukumi talált el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél Kóbel hárított nagyot, Anduni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak, a közeli lövés Andunitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campas szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső, ez volt a legnagyobb lehetőség a hosszabbítás második felében. 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj, itt kolumbiai részről Davinson Sánchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését, Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentinával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Mi egyszer a végeredmény? 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára.
5: A nyolcaddöntők után talpon maradt 6 európai válogatott: Franciaország, Norvégia, Anglia, Spanyolország, Belgium és Svájc. Továbbá a címvédő Argentína Dél-Amerikából, illetve a 4 évvel korábbi elődöntős Marokkó Észak-Afrikából. Bár például Argentína továbbjutása nem kis vihart kavart, főleg annak ismeretében, hogy Messi már az első meccsén sem kapott piros lapot egy olyan megmozdulása után, amelyért kötelező kiállítani. Az Argentína-Egyiptom mérkőzés után pedig világméretű hurrikán alakult ki. Például Garry Kasparov, korábbi sakkvilágbajnok, a következőket írta: hihetetlen, az egyiptomi gólt érvénytelenítették egy távoli szabálytalanság miatt, majd ugyanilyen helyzetnél néhány perccel később az argentin gólt nem érvénytelenítették. Nincs VAR, nincs semmi. A FIFA ténykedése korrupt vicc. Annak segít, akinek akar. A sakkozó Kasparovnál komolyabb futballtekintély, José Mourinho is felháborodott. Amikor az argentin csapat ellen játszol, a 2-0-ás vezetés sosem elég, mert nem csak 11 embert próbálsz legyőzni a pályán. Megpróbálod legyőzni a bírót, a varszobát, a torna teljes lebonyolítását. Hát igen, ráadásul ekkor már túl voltunk azon a vérlázító döntésen, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonja után törölték az Egyesült Államok játékosának, Folarin Belogánnak a jogos kiállítását követő automatikus eltiltását. Tette ezt az a FIFA, amely évtizedeken át szentnek tartott minden rossz bírói döntést, és akkor is eltiltotta a kiállított játékost, ha körülbelül 100 tény bizonyította, hogy vétlen volt. De ez csak egy mellékszál. A lényeg, a showhoz sztárok kellenek, és a legjobb 8 között sok sztár volt. Ők a világbajnokság 29. napján, 2026. július 9-én kezdték meg a negyeddöntőket. Hamarosan ezzel folytatjuk a visszajátszást.
6: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Hétről hétre különleges vendégek.
8: Óriási csaták.
9: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
7: Ki tud többet Magyarországról?
10: Szerintem az én csapatom.
7: Majd meglátjuk.
9: Készen állnak az új évadra?
11: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A 2026-os foci VB június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és a 17. napra június 27-ére alakult ki a legjobb 32 mezőnye. A legjobb 16 ért a meccseket június 28-án vasárnap kezdték, és július 3-ára magyar idő szerint július 4-ére szombat hajnalra vált ismerté a legjobb 16 mezőnye. Vicces, hogy erre a VB 24. napján került sor. Ha például megemlítjük, hogy 1930-tól 1978-ig az egész VB-t 16 csapattal rendezték. Vagyis nem a 24. napra lettek 16-an, hanem a selejtezők után. A legjobb 16 közül lefelé kilógó 4 társaság, Paraguay, Kanada, Kolumbia és Egyiptom annak rendje és módja szerint innen nem is jutott a legjobb 8 közé, és ez akkor is igazságos volt, ha Egyiptom számára is alig érthető módon az utolsó negyed órában még 2 gólos előnyben volt Argentína ellen. A három házigazda itteni elhullása is törvényszerű és jogos volt, amennyi nem ők rendeznek, és ezzel nem kerülnek az első kalapba, ide sem jutnak. Portugáliát és Brazíliát lehet sajnálni, de nem volt a legjobb 8 között tőlük gyengébb válogatott. Vagyis ott estek ki, ahol nekik kellett. A C-Ronaldo fóbiában szenvedő Portugáliát újra kell majd építeni a nagy sztár nélkül, míg Brazíliát a VB történelemben talán csak Németország alázta meg úgy 2014-ben az elődöntőben, mint ezen a világbajnokságon Norvégia. Így aztán nyugodtan mondható, hogy ennek a Norvégiának ezen a VB-n helye volt a legjobb 8 között, egyébként a selejtezőben oda-vissza verte Olaszországot, és talán Marokkó itt léte sem csak a szerencsének köszönhető. További 5 válogatott: Franciaország, Spanyolország, Anglia, Belgium, Argentína negyeddöntős szereplése abszolút várható volt, Svájc pedig a szerencsés sorsolásának, ugyebár Algéria és Kolumbia köszönheti, hogy a legjobb 8-ba jutott. Talán kimondható, reális mezőny jött össze a negyeddöntőkben. És a párosítás ismeretében itt is mind a 4 meccsnek viszonylag egyértelmű volt a továbbjutója. Hogy ez mennyire valósult meg, arról szól a következő összeállítás.
13: 4 éve Katarban az elődöntőben, most azonban már egy körrel korábban összecsap Marokkó és Franciaország. 2022-ben ugye a francia válogatott bizonyult jobbnak, de azóta sok víz lefolyt a Szajnán. Hát még a Sebun, Marokkó legbővízűbb folyóján.
14: Jön előre tehát most Franciaország, egyre közelebb a marokkói kapuhoz. Már a 16-oson belül Bappé, és egy szabálytalanság, ami után jöhet a francia büntető, hiszen felrúgták Mbappét. Ő volt az, aki a bal lába felé tolta meg a labdát, vele szemben pedig a Manchester United védője, Mazraoui, elkésett. Mbappé vele szemben Bono, egyelőre neki fut, és egy borzasztó rossz büntető. Oda gurított a Bono kezébe, aki érezte az irányt, hogy balra kell elvetődnie, és egy parádés védés volt Bonótól. Előtte még táncolt is kicsit a gólvonalon, ezt követően pedig leért a balra érkező labdára.
13: Mazraoui kanalazza ki, hova kerül a labda, Rabiot bólintja tovább, Doué lábáról csúszik tovább, Mbappé lő, gól! Megszerzi a vezetést Franciaország Mbappé találatával. Eltelik egy óra a játékidőből, és a franciák vezetést szereznek, méghozzá Mbappé villanásának köszönhetően. A 16-os vonala közeléből picit balról emelt, jobbal a kapuba, a kapu bal oldalát találta el az az Mbappé, aki a világbajnokságon ezen a tornán 8. alkalommal eredményes, és a 20. világbajnoki mérkőzésén a 20. gólját jegyzi Kylian Mbappé. Mbappé pedig ezzel a találattal a franciákat az elődöntőbe juttathatja, ahogyan kiemelte Vukovics László is, hogy mindez ugye egy kihajott 11-es követett Dembélé, már a 16-os környékén Dembélé, és a kapuval ő hiába ér bele Bono, megvan a franciák második gólja. Engedték Ousmane Dembélét, hogy a marokkói térfélen legalább egy 30 méteren át vezesse a labdát, teljesen szabadon, őrizetlenül a 16-os környékére ért és lőtt. Bono pedig ebbe a nem túl erőteljes lövésbe bár belepaskolt, de védeni, hárítani már nem tudott, úgyhogy ez a labda a bal alsóban kötött ki. Hát könnyen lehet, hogy itt bő 5 perc alatt mindent eldönt a francia válogatott. Bárkola tovább bokából, aztán egy lövés Olisé fölé, maradt tehát ez a 2-0-ás állás, ami most már végeredményé minősül. Akárcsak 4 évvel ezelőtt, ezúttal is a franciák a jobbak. Franciaország, Marokkó 2-0 a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében.
1: Spanyolország elődöntőse 2026-os világbajnokságon, miután a legjobb 8 között 2-1-re nyer Belgium ellen. Úgy indult a mérkőzés, hogy a spanyol csapat mezőnyfölényben volt, és ezt a mezőnyfölényt a 30. percben Fabián Ruiz révén gólra is váltotta az Európa-bajnoki címvédő. Ruiz tökéletesen érkezett egy olyan labdára, ahol Oyarzabalnak is ott lett volna a helye, de végül is Fabián Ruiz, aki az elmúlt 2 egyenes kieséses mérkőzésen mindösszesen 6 percet játszott, szóval az ő góljával került előnybe a spanyol válogatott. Az a spanyol válogatott, amely több mint 700 percig nem kapott gólt, vagy 700 perce nem kapott már gólt, 731 perc után viszont megtört ez a sorozat, ugyanis az első félidő 41. percében De Ketelare Kasztány remek beadásából fejjel egyenlített, 1-1-el vonultak szünetre a csapatok. A második játékrészre De La Fuente többet is cserélt, pályára küldte Ferran Torres-t, pályára küldte Pedrit, pályára küldte Nico Williams, a megfejtés viszont a 86. percben pályára küldött Merino hozta, aki Kubarsi távoli lövését, ami kijött a kapusról egészen közelről a 88. percben a hálóba pofozta. Az a kapus, akiről pedig kijött a labda, őt úgy hívják, hogy Senne Lammens, a belgák cserekapusa, ugyanis Thibaut Courtois megsérült, Kubarsit pedig senki nem vette komolyan ennél a spanyol találatnál, a középső védő 22-23 méterről egy pattogós labdával kínálta meg a kapust, ami aztán kijött. Mint később kiderült, Merino gólja csak úgy, mint Portugália ellen ezúttal is győztes találat, mi több továbbjutást ér. Franciaország ellenfele majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Spanyolország lesz még egyszer a végeredmény. Spanyolország, Belgium 2-1.
8: Ödegorra, jobb oldalt Riesson teljesen üresen meg is kapja a labdát, középen bent most már Sörlott is, na meg Haaland, jön a labda a középre, Haaland fejjel, és aztán Pickfordnak kell védeni, de ez a fejes középre tartott, úgyhogy az angol kapus könnyedén tudott hárítani, de jön az ellentámadás, a Terikényt egy kicsit megrúgják, úgy látszik, hogy többen játékvezetőnek nem volt feltétlenül ez feltűnő, mert tovább jöhetnek a norvégok a bal oldalról, lövés, gól! Vezetnek a norvégok! Sjelderup a gólszerző! Ballal a 16-os vonaláról, inkább oldalról. Hát ez beadásokat lehet lenni, de úgy érezte, hogy ha ellövi, akkor ellövi. És a kapufáról vágódott be Sjelderup, aki valójában bekerült Nusa helyett a csapatba, megszerzi a vezetést a norvégoknak.
10: Most például gyönyörű passz.
3: Mégpedig Bellinghamnek a 16-oson belül bal lelövi gól! 1-1! Jude Bellingham újabb gólt szerez a világbajnokságon. Hát nem a semmiből, mert azért itt meg kellett teremtenie magának a helyzetet. Egy remek átvételt követően az ötös sarkáról bevágja a bal alsó sarokba a labdát.
2: Érkezik a hosszú oldalra, emelkednek a játékosok, és egy lövés, Pickford véleményed is, ott az ismétlés gól! Ott van az ismétlés gól bizony Heggemtől, a norvégok védőjétől, akinek nem sokszor mondtuk a nevét az első félidőben, nem sokat ért labdához, de most ott volt, ahol lennie kellett. Jött egy lövés ott bent, egy norvég játékos, nem igazán tudom, hogy ki volt az, aki előtte, talán Ødegaard volt az, aki nem Ødegaard, ő lőtt a szögletet, talán ott, aki rádölt a labdára, Berge lehetett. Ellőtte azt, Pickford ugyan ki tudta védeni azt, de a labda kipattant Heggem elé.
15: Review. Number 9 of all Norway. Push deliberately.
3: Igen, azaz érintette, megütötte, vagy hát nem is tudom, ellökte magától a norvég labdarúgó Erling Haaland. Ritka alkalmak egyike, hogy Haaland a gól esetében hibázik, mert nem ő lövi, egy, kettő, ő szabálytalankodik, úgyhogy nincs vezető találata a norvégoknak, Heggennek sincs meg az első gólja Norvégia színeiben. Kén, kapu felé fejelés, aztán ki tudja tenyerelni a labdát, Nyland kapus, olyannyira, hogy visszakerül a feladóhoz, megint Szakához, aztán James, Saka megint a jobb oldalt, bal lábára cselez, nem a jobb lábára Saka, jön a beadás, Gihinek ez hosszú meg mély, azonban ezért érkezik a 16-os sarkánál, hogy megmentőként valahogy ezt a támadást még végbe vigye az angol válogatott, Rodgers-től a támadó, és a kipattanunk, gól! Bellingham megint! 2-1-re vezet Anglia a 93. percben, és megint kipattan egy labda egy kapusra, ezúttal Nylandról, tegnap a belgák cserekapusáról ment ki, akkor Merino vágta be a labdát. Hát most is mondjuk azért maradjunk annyiban a 90. perc után, csak ez már a hosszabbítás. Megszerzi a vezetést Anglia, Bellingham 6. gólja a világbajnokságon.
2: És most fújja le a francia játékvezető. A 2x15 perces hosszabbítás után Jude Bellingham duplájával megnyerik az angolok ezt a mai mérkőzést a norvégok ellen 2-1-re.
10: Argentina nem tudta úgy kezdeni a mérkőzést, ahogy szokta. Mindenki azt várta, hogy beszorítja majd Svájcot. Ehhez képest Svájc uralta a játékot, nagyon szép focit játszottak. Az argentinoknál pillanatokra se volt a labda. Amikor először átmentek a félpályán, akkor egy jobb oldali szögletből, azt még McAllister csúsztatásából kimentették a másik oldalon szögletre. Messi átbordogult a túloldalra, és balról beívelt szögletét McAllister a 10. percben befejelte. Tehát az első valamire való, nem is mondanám helyzetek, egy szögletből szerzett vezetést Argentina. Utána kiegyenlített játék folyt, svájciak teljesen egyenrangú partnerei voltak az argentinoknak. Az argentinok nagyon fáradt csapatbenyomását keltették a mai mérkőzésen, igaz, hogy ez már 6. mérkőzésük. Lionel Messi is nagyon enerváltan mozgott, tehát őt a saját medrébe kell vizsgálni, tehát ő a világ legjobb futballistája, tehát ha még lassabban mozog is, nagyon nagy fort jelent a többieknek, de a második fél időre, tehát egy döntetlennel mentek szünetre, vagy előnnyel mentek, bocsánat, argentin előnnyel mentek szünetre a csapatok. A második fél időben óriási svájci fölény volt, az nagyon meglepte az argentinokat, ott nagyon elfáradt Argentina, teljesen beszorult a kapuja elé, és olyan volt, mintha csak arra játszana, hogy kihúzza a mérkőzés végéig. Ez nem is történt meg, mert egy gyönyörű kényszerítőzés után Endoy visszakapta a labdát, és a 5-ös bal sarkáról 3 méterre az alapvonaltól bepasszolt a labdát, végül is Lautaro, vagyis a kapus lába között ment be a labda, ebben egyenlített Svájc, és nagyon meccsbe került Svájc, benne volt a mérkőzésben, meg is fordíthatja az eredményt, és akkor jött ez a buta második sárgalap Embolónak, földobta magát, volt már egy sárgalapja, először a Paredes kapott sárgát az argentin, de visszavonták, műesési második sárga kiállítás, de itt fordult meg a mérkőzés, ez a 72. percben volt, utána volt az ivószünet, ugye a negyedik negyed. Itt nagyon nagyot fordult a mérkőzés, az argentinok teljesen oda nyomták Svájcot, aki ugye emberhátrányba került. Ott még a rendes játékidő vége előtt 5-10 perccel óriási nyomás nehezedett Svájcra, azt kibírták. Következett a hosszabbítás, az első 15 percben folytatódott az embertelen nyomás, még azt is kibírta Svájc, de érezni lehet, lehetett azt, hogy ez már elkészültek az erejükkel a svájciak is. Hát Embolo óriási hátrányba hozta a csapatát, ez nem egy ilyen sporták, hogy csinálsz egy ilyen felelőtlenséget, és ott hagyja a többieket. Érez levegőben lógott az, hogy előbb-utóbb meg fogja szerezni Argentina a gólt, és Julián Álvarez, aki ezen a VB-n eddig nem tündököl, a balszéről befele hozott egy labdát a 16-os vonalán kívülről, és olyan 24 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba a 112. percben. Ekkor eldőlni látszott minden, a svájciak minden-mindegy alapon kitámadtak, hátul már csak egy emberük maradt, és a 121. percben megjött a kegyelemdöfés, egy svájcira, három argentin vezette a labdát, Almada gyönyörű cseleket csinált, Kobe jól jött ki, még kipattant róla, érkezett Lautaro Martinez, a 121. percben 11 méterről bepasszolta. Ebből Argentina megnyerte ezt a mérkőzést, az elődöntőbe Anglia vár rá, de ha az egész mérkőzést nézem, ha Embolo a pályán marad, nincs ha a futballban, tudom, ha Embolo a pályán marad, Argentina nagyon megszenvedett volna, mert abban a periódusban Svájc nagyon jól játszott, egyenlített, és benne volt az, hogy meg is fordíthatja a mérkőzést. Ezt bánhatják a svájciak, Argentina pedig az elődöntőben Anglia vár rá.
5: Ugye mondtam a műsor elején, hogy alig volt meglepetés a 23. világbajnokság azon szakaszában, amelyre már érdemes volt figyelni. A negyeddöntő mind a négy meccsén az a csapat nyert, amelyet előzetesen is esélyesebbnek gondolt mindenki. És a negyeddöntők után már tudtuk, hogy nem avatunk új világbajnokot, hiszen a történelem 8 aranyérmese közül 4 volt a legjobb 4 között. A további 4 közül Olaszország a pótselejtezőn esett ki, a hozzá hasonlóan szintén 4-szeres világbajnok Németország pedig a legjobb 32 között. Az 5-szörös aranyérmes Brazília a legjobb 16-ig jutott, a 2-szeres első Uruguay pedig a csoportkörben ragadt. Egyébként a történelemben csak 2-szer, 1970-ben és 1990-ben fordult elő, ami most, vagyis hogy 4 korábban VB aranyat szerző csapat jutott az elődöntőbe. Közülük először az 1998-ban és 2018-ban győztes Franciaország július 14-én kedden Dallasban játszott a döntőért, a 2010-ben első Spanyolországgal. Csapat nyert, amelyet előzetesen is esélyesebbnek gondolt mindenki. Igaz, hogy nem mindegyik érvényesítette könnyedén a papírformát, de végül is érvényesítette. És a negyeddöntők után már tudtuk, hogy nem avatunk új világbajnokot, hiszen a történelem 8 aranyérmese közül 4 volt a legjobb 4 között. Egyébként a történelemben csak 2-szer, 1970-ben és 1990-ben fordult elő, ami most, vagyis hogy 4 korábban VB aranyat szerző csapat jutott az elődöntőbe. Aztán az első elődöntőt július 14-én Dallasban rendezték, Franciaország és Spanyolország részvételével.
3: Tét a döntőbe kerülés, pikáns csata a francia-spanyol összecsapás. Most a jobb oldal Dembélé jön előre, de megakadt Cucurellában a labda. A franciák kezdő 11-e a következőképpen alakult. Benyán a kapuban, Digne a védelemben, Saliba, Upamecano és Koundé, a középpályán Rabiot és Tchouaméni, valamint Barcola, Olise és Dembélé, elő pedig Mbappé természetesen. Letámadnak a spanyolok, az, hogy majd kitartogatja a labdát, kibirtokolja a labdát, azt az élet hozza. A spanyolok kevés lehetőséget adnak az ellenfelüknek, meg hát kevés gólt is kapnak. Unai Simón mindössze 1-szer kapitulált, de hát nekik is van egy kezdő 11-jük.
4: Méghozzá egy olyan kezdő 11, amely változatlan az előző mérkőzéshez képest. Luis de la Fuente tehát a középpályán, ezúttal is Fabián Ruiznak szavazott bizalmat, kimaradt onnan Pedri. A kapuban Unai Simón, Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella összetételben a hátvédsor, a középpályán a már említett Fabián Ruiz, mellette Rodri és Olmo, és legelől Yamal Oyarzabal, valamint Baena. Tőlük elsősorban Oyarzabaltól és Yamaltól várják a gólokat a spanyol szurkolók.
3: Hátul letámadnak a spanyolok, de azért a felezőt átlépik, most Olise az, aki indítaná a beinduló Mbappét, de nem jut el hozzá a labda, mert a spanyolok lekapcsolják, és a középpálya közepén Olmo az, aki már mehet az ellenfél térfelének közepén, kissé jobb oldalt, Yamal kapja meg aztán mellette, Digne-re vezetheti a labdát, Olmo visszakapja, 20 méterre a kaputól, aztán elesik, és azt ítéli a salvadori játékvezető, hogy szabadrúgás.
8: kicsi jobbról jöhet majd szabadrúgással a spanyol válogatott. Jamal a labda mögött, illetve Baena van még ott mellette. Baena ellövi benne a sorfalba, a közepébe ráadásul. A lepattanó Jamalé a 16-oson belül a jobb oldal behagyja középre. Nem jó azonban ott Laportnak a labda.
13: A labdát megszerzik a franciák. Dembélé hosszan vágja előre. Mbappénak ez jó lehet. Jó a labda átvétel, elviszi a védő mellett. Mbappé ketten körülötte. Még marad nála. Mbappé lőni nem tud, mert időközben visszaérnek a spanyolok. Dembélé át a bal oldalra. Barcola elpattan, tovább teszi Olise már a 16-oson belül. Kipattan szögletre.
8: A spanyolok tartogatják hátul a labdát, Cubarsí, aztán Dani Olmót hozza játékba, csapattársak a Barcelonánál, és majd aztán Laport kapja meg, szintén aki átlépi a felező vonalat. Cucurella most már Real Madrid védőként kapja a bal oldalt, jön is a beadás, be a 16-oson belülre, Oyar Zabalhoz nem jut el, aztán Digne nem tudja, kivágja ellenben, Jamalt megrúgja, 11-es! Milyen érdekes eset, talán az Anglia-Horvátország mérkőzésen volt valami hasonló, akkor Luka Modric rúgta le az egyik angol játékost. Hát Jamal igazából testi erejét, mindenét bevetve a labda felé sodródott. Nagyon megrúgta őt Digne. Hát igazából butaság, de egyben azért egyértelmű az, hogy nem volt ott labda, csak maga a baba Jamal személyében. A 11-es azért lehet egyértelmű, mert belül történt. Mit lehet ez hozzáfűzni? Hát Tere Ferenc.
16: Először is jött egy keresztlabda, amit Dín gyakorlatilag azért akart megmenteni, hogy ne legyen bedobás, és a levegőben lévő labdát fejjel, fölfejelte maga mögé, és utána erre a labdára csapott le Jamal. Egy nagyon-nagyon profi támadó megoldás volt, hiszen a futballpályán ott vannak a jelek, és ezeket a jeleket, ha egy csatár vagy bármilyen játékos jól olvassa és megfelelően reagál rá, akkor óriási előnyt tud élvezni ebből a szempontból, és Jamal egyértelműen olvasta azt a jelet, hogy ha a labda fölfelé pattan egy védővel szemben, akkor az egy jel, hogy indulhat a letámadás. És rendkívül jó ütembe, ugye elsodorta, hát valljuk meg őszintén félig felkarral ugyan, de a teste mellett elsodorta a labdát, és ilyenkor ugye Digne pedig jött, aki eltalálta Jamal lábát. Tehát a 11-es az egyértelmű, maximum azt lehet vizsgálni, hogy Jamal esetleg kézzel vitte el a labdát.
13: Jöhet Oyar Zabal, ő a labda mögött, menjen a kapuban, a mérkőzés 22. perce, óriási lehetőség előtt Spanyolország. Franciaország az egyenes kieséses fázisban még csak gólt sem kapott. Nem is volt még hátrányban a világbajnokságon Franciaország. Oyar Zabal tehát a 11-essel vele szemben, menjen 22. perc, Oyar Zabal belövi, a kapunak a bal oldalát választotta, menjen érezt az irányt, de hárítani a francia kapus nem tud. Oyar Zabal megszerzi a vezetést Spanyolország javára. A labdával most már a francia válogatott Lacroix saját tér felén. Menyan picit túl hosszan tolta meg, aztán eladja a labdát Baena. A 16-os környékén a spanyolok, tovább teszi Rodri, egy finom érintés Jamaltól, visszakapja a Jamal helyzetben, még tovább, és mellé Fabián Ruiz hagyja ki. Gyönyörű játék volt a spanyol válogatott részéről, Menyan hibáját követően a saját büntető területen, saját büntető területének a környékén adta el a labdát a francia válogatott. Olmo előtt terület, Olmo már a franciák tér felén, ki a bal oldalra, Baena, 16-os csücskénél belelövi Koundéba, visszapattan hozzá Rodri, átnyesi a jobb oldalra, 16-oson belülre Digne fejjelte ki Jamal elől, Ruiz veszi le, aztán tolja ki a jobb oldalra, Porro, előtt ott van Jamal, inkább befelé indul Porro, Olmótól visszakapja Porro helyzetben, és belövi, 2-0 a spanyolok javára, Porro és Olmo összjátékát követ Pedro Porro két gólosra növeli a spanyolok előnyét.
8: Éppen Mbappé lehet egy váratlant húz a 16-oson belül a bal oldalt, jön a lövés, hát null szögből próbálkozott, Unai Simon ott volt. Mbappé kap egy indítást, Simon már megint kijön a kapujából, de üres. Doué akár megszerezheti a szépítőgól, Doué belelövi Simonba.
13: Ott Koundé szelidíti meg, teszi ki a jobb oldalra, Dembélé egy érintőből tovább, Cherki gyorsíthat, Cherki tovább pattan a labda Dembéléhez, egy keresztezés át a bal oldalra, Doué mellette Theo Hernández, Doué rossz a csel, szabad rúgás viszont.
4: mert hogy összekocintotta a lábait. Jamal veszélyes helyen a 16-os előtt néhány centivel, a 16-os sarkánál ez a szabálytalanság, akkor egyébként, amikor Dué már visszafelé cselezte volna magát, tehát a kaputól távolodott volna. Éles a szög, picit balról következhet majd ez a szabadrúgás, de Mbappé ott van a labda mögött.
8: Bizony, és ezt magára vállalja, mindenkit elhesegetett maga körül, hogy majd ő végezhesse el a szabadrúgást. A 89. percben két gólos spanyol vezetésnél Kylian Mbappé balról végezhet el szabadrúgást. Serki azért még ott van, na ő elmegy. Jön a szabadrúgás, Mbappé a labda mögött fölé.
4: Szép egyérintő végén Serki, ott a kiugratás már a 16-oson belül, óriási mentés Kukurellától, Mbappé elől, 10 méterre a kaputól pöccintette ki a labdát szögletre, gyorsan elvégzik a franciák, Dué befelé cselezi magát, Dembélé benyesi, nincsen fejes, a spanyolok kifelé rúgják a labdát, kifelé csúsztatják, a jobb oldalon még begyűjti Kundi, Mbappé, vele szemben Kukurella, egycsel, jön a beadás, fölfejelik a labdát a spanyolok, Koné készíti le, illetve veszi le a levet. Levegőből, Koné visszafelé gurít, Hernández, na mi lesz ebből? A franciáknál a labda Serki, még Koné a bal szélen, most egy beadás, és elmegy a kapu előtt keresztbe.
3: Spanyolország megnyeri a mérkőzést, lefújja a salvadori játékvezető a találkozót, és 2-0-ra megnyeri az elődöntőt. Oyarzabal a 22. percben 11-esből volt eredményes, majd aztán Pedro Porro az 58. percben megduplázta a spanyol előnyt. Ott van tehát a döntőben a spanyol válogatott 2010 után ismét.
5: Páratlanul egyoldalú elődöntő volt, csak egy csapat volt talpon a vidéken. A spanyolok kisé emlékeztetnek, aki Spanyolország 2026. július 14-én biztosította a helyét a fináléban, az ellenfél kiléte egy nappal később szerdán Atlantában derült ki. Az 1966-ban világbajnok Anglia, és az 1978-ban, 1986-ban és 2022-ben első Argentina mérkőzésén.
17: Olyan párosítás itt a második elődöntőben, amelynek komoly múltja van, komoly rivalizálás van a két válogatott között, vagy hát mondhatom, hogy a két ország között, hiszen háborúban is állt egymással az argentin és az angol nép, vagy az argentin és Nagy-Britannia helyesebben, és nyilván ennek is köszönhető, hogy ez a rivalizálás aztán a pályán is megjelent. A legemlékezetesebb mérkőzés természetesen az 1986-os világbajnokság negyed döntője, ahol Diego Maradona két emlékezetes gólt is szerzett, egyet lábbal, egyet kézzel, mind a kettőt megadta a játékvezető. A bal oldalról jön tehát az angol válogatott szabadrúgása a mérkőzés 33. percében. Bent vannak természetesen a jól fejelő angol válogatott játékosok, azok közül, akik pályán vannak, mert Dembélé például a kispadról figyeli ezt a szabadrúgást. Rice szabadrúgása jön tehát, bal kezét a magasba lendíti, és íveli be a labdát a hosszú oldalra, Stones fejjel mellé megy. Kirúgást ítél a játékvezető, 33. perc, Anglia-Argentina továbbra is 0-0.
1: James a labda mögött, angol szabadrúgás, James kapura teszi, és megvan az első kaput eltaláló kísérlet, még mindig ott pattog a labda az argentin ötösön belül. 36 percet kellett rá várni, majd csak kereken 36 percet, hogy legyen kaput eltaláló kísérlet a mérkőzésen.
17: A kirúgás Gehi fogja elvégezni, Pickfordnak gurítja oda szokás szerint a labdát az ötösön, Pickford pedig néhány méterre feljebb tologatja ott maga előtt, aztán balra vagy jobbra passzolja bal lábbal Stonesnak. Stones kiteszi a jobb oldalra Jamesnek, James feljátsza a középpályára visszahúzódó Kane-nek, Kane pedig egy mélység indítással próbálja Rodgers-t játékba hozni, tisztáznak az argentinok, de röviden, így újra Rodgers-hez kerül egy jobb oldali beadás, helyzet, gól, vezet Anglia, Gordon a gólszerző a mérkőzés 55. percében. Kane húzódott vissza a mélységbe, és talán az az indítás volt a kulcs, még hogyha Tagliafico tisztázott is, de a lecsorgót Rice hozta el, aztán Rodgersnek tette, Rodgers pedig a jobb oldalról tökéletesen adta középre, oda a kapus és a védelem közé, a hosszú oldalon pedig Gordon érkezett, megelőzte a védőjét, és közvetlen közelről a kapu jobb oldalába lőtte a labdát. Az 55. percben Anglia megszerzi a vezetést.
1: Újra szövegetheti a támadást Argentína, Lionel Messi az oldalvonal mellett, Messi beíveli középre, Pickford, de és Matico González! 5 méterről középről fejel, és nem megy igazán sarokra! Pickford nagy védése! Pickford pedig megint bemutatja az amerikai sportinak, hogy Mester, figyelj csak, ivószünet! Ha már kitaláltátok, menjünk, ígyunk valamit! Úgyhogy főleg védtem egy nagyot, így meg aztán pláne! Megvan az első igazán komoly argentin helyzet a meccsen. Az ivószünetre viszont angol vezetéssel vonulnak a csapatok. Montiel visszafelé teszi, jön egy újabb ível, és megint Pickford! És aztán McAllister. De Paul viszont nagyon jól érkezett, miközben egy újabb argentin helyzet az argentinok jobb oldalára, de most a bal oldalon Nico González. Argentin szöglet, Messi nagyon gyorsan elvégezte, ezúttal kicsiben jött, Messi visszakapja a labdát, Messi a 16-os csücskénél visszateszi lövésre, Enzo Fernández gól! Ki nem ér a jobb alsót, Enzo Fernández! Nem tudják kibekelni az angolok! Nem is lehetett ezt kibekelni! Hiába hozott be 6 védőt Tuchel! Ráfáznak! Mert hogy ölni akarták a focit, csalni a játékot! Az argentinok pedig egy átlövéssel Enzo Fernández bombagoljával egyenlítenek! Akkor, amikor a 86. percben járunk, egyenlít Argentína, és megint visszajön a címvédő hátrányból! Az argentinok pedig a bal oldalról próbálkoznak. McAllister a 16-os vonalán üresen! Kapufa! A jobb oldalban, bocsánat, a bal oldali kapufa! Óriási mázlia van az angoloknak! De micsoda mázlia! Messi lefelé viszi, ott a beadás, gól! Vezet Argentina! Lautaro! Nemhogy nem tudják hosszabbításra sem menteni, hanem úgy tűnik, hogy kiesnek! És nem coming home, hanem going home! Atyavilág! És megint megcsinálja Argentina! Ugyanúgy, mint ahogy megcsinálta Egyiptom ellen! Megcsinálja Anglia ellen is!
2: Pickford a felezőnél. Feléveli át a 16-oson belőlre. Kiesik Martinez kezéből, ott van még a labda. De most már sípol a játékvezető, kifelé szabadrugás. Argentina jöhet 2-1-es előnyben.
1: Martinez pedig hergeli a saját szurkolóit, mert hogy ő is tudja, hogy alig, hanem ezzel itt a vége, és fuss el véle. Scaloni nyugtatja a saját stábtagjait, hogy nyugalom legyen. Hát de ki az, aki ilyenkor meg tud nyugodni? Másodpercekre attól Argentina, hogy 2022 után 2026-ban is világbajnoki döntőt játszon. 22-ben Franciaország ellen minden idők egyik, hanem a legjobb VB döntőjében nyert Argentina. Most Spanyolország lesz annak a csapatnak az ellenfele, amelyik innen tovább jut. És Argentina jut tovább! Argentina Spanyolország latino finálé, tehát 2026-ban! Elképesztő fordítás után VB döntőben az argentin csapat, Anglia-Argentina 1-2. Védekezésben rendezkedtek be a csapatok a mérkőzés elején, az első félidőben túl sok eseményről nem is nagyon tudunk beszámolni. Kaput eltaláló lövés nélkül zárult az első 45 perc. Annál nagyobb volt a feszültség, az amerikai játékvezető két sárgalapot is kiosztott, de ennél sokkal többet is kioszthatott volna. Végül is 0-0-al fordultak a csapatok. A második játék rész elején, egészen pontosan a mérkőzés 55. percében a meglepetésre az angolok kezdőcsapatába kerülő Rodgers remek jobboldali beadását Anthony Gordon fejelte a jobb alsó sarokba. Ezzel a találattal Anglia gyakorlatilag a semmiből megszerezte a vezetést. Ezt követően Thomas Tuchel védekezésre állította át a csapatát, folyamatosan hozta be a védekező játékosokat egyiket a másik után, és ez pedig megbosszulta magát, ugyanis a 85. percben Messi labdájából Enzo Fernández egyenlített még hozzá egy bombagóllal. Egy szöglet utáni szituáció volt ez, Fernández pedig 20-23 méterről jobban egy ilyen nagyon érdekes módon belsővel rüsztel lőtte a labdát, bombagóllal egyenlítette át Argentina, és az angolok végül is nem tudták kihúzni, nem hogy a győzelmet nem tudták megőrizni, hanem hosszabbításra sem tudták menteni a mérkőzést, mert hogy a 92. percben immár a Messi ívelését követően a csereként pályára lépő Lautaro Martinez döntőbe fejelte Argentinát. Még egyszer a végeredmény, Anglia, Argentína 1-2.
5: Anglia úgy járt Argentína ellen az elődöntőben, mint a Mészöly-Mezei duó által irányított magyar válogatott 1982-ben a VB-n, amikor a Maradona vezette Argentínával szemben szinte csak védő került a pályára. A német Thomas Tuchel hajrábeli taktikája Anglia vesztét okozta, de úgy kell a magát a sportág tanítómesterének tartó válogatottnak, ha már sokadszor külföldi szövetségi kapitánytól várja a csodát. Így aztán a 2026. július 19-i vasárnapi döntőbe Spanyolország és Argentína került, de előtte még sor került minden idők legemlékezetesebb bronzmeccsére. Dallasban a nagyon csalódott Franciaország és az 1966 óta VB-n még érmet sem szerző Anglia játszott.
18: Hamarosan kezdődik a labdarúgó világbajnokság 103. mérkőzése, azaz a bronzcsata, csoki jelzővel illetik csalódottak csatája, és még sorolhatnánk folyamatosan ezeket a jelzőket, a Franciaország-Anglia mérkőzés. Most azonban a franciák indulhatnak el az ellenfél térfele felé, de labdát szereznek, mégpedig Rice jóvoltából, és egy lövés távolról, és ott a gól, vezet az angol válogatott. Rice megszerezte ezt a pontatlan labdát, nem vették igazán komolyan, ő pedig megnézte magának a bal alsó sarkot, és tehetetlen volt a franciák kapusa, már meg is szerzi a mérkőzés első gólját az angol válogatott a 3. percben. Még nem múlt el a veszély, mert jön egy újabb szöglet, igaz, hogy Bellingham nincs most ott a pályán, Rice iveli középre a labdát, és van is fejes, és ott a 2. gól! Hát már megint nem figyeltek a franciák, hát teljesen tisztán ugrott föl tulajdonképpen ott az angol játékos, könnyedén, mintha edzésen lennénk, így mondta olasz Gergő, fölugrott, megcsúsztatta a labdát, és ugyanoda lőtte szinte, egyelőre fejelte, hova rúgta az imént Rice, konsza volt az... A felező vonalon túlról indult el természetesen Rashford, és kijön Menyon, és nagyon nagyszerű védés, de még odapattan a labda Sakelé, ellövi, ez pedig levágódik a védőről, de ott van még mindig Rashfordnál, Rashford most megfordul, visszagurítja, üres a kapus még mindig kint, az ötösön kívül Rashfordot próbálta meg levédekezni, az sikerült, de ő visszajátszotta a labdát, hát hány lehetősége volt az angoloknak ebben a támadásban a gólszerzésre, és akkor Gergő, most már Saka mérkőzése is.
2: De hát ez egészen elképesztő, teljesen, majdhogy nem a bohózat kifejezés jut eszembe arról, ahogy a francia válogatott védekezik. Ismét egy jó kiugratás, Saka, ott a 4. angol találat! Hát gyakorlatilag az első fél időben lezárja a mérkőzést Anglia, ez egészen biztosan egy szabályos gól volt. Saka dupláz, megint egy óriási felelőtlenség a francia védelemben, és hát most már azért a francia szurkolók is lassan elkezdenek hazaszálingózni érzésem szerint. Kylian Mbappé már csak mosolyog szinte a történéseken, ő sem tudja, hogy mit tévő legyen. Anglia 4 gólt szerez. A franciák egy labdaszerzést követően most megindulnak. Olise jó a passza, Mbappé irányába, Mbappé pedig gólt szerez. És szinte biztos vagyok abban, hogy nem volt lesen Kylian Mbappé, a francia válogatott támadója, aki ezután, a gól után már egyedül vezeti a góllövő listát a 2026-os labdarúgó világbajnokságon.
18: Nézzük, hogy lesz ebből újabb francia gól, lesz bizony, 4-2 az állás, mert hogy egy remek indítást követően a csereként beállt Barcola volt az, aki betalál. A 16-oson belülre érve lefutotta ellenfelét, lefutotta védőjét, és aztán pedig a rövid sarokba bombázta a labdát. Megint a franciák már a másik kapu előterében. Egy jó passz, aztán ott a lehetőség, és ott az újabb francia gól! Ki más, mint Mbappé! Lejátszották ott a 16-os vonalánál Olise-vel, és ballal a kapu bal alsó sarkába lövi a francia csapat 3. gólját. És ezt a labdát jól veszi le ott az angol játékos, és van mellette futóemberi Spence, és ez pedig 11-es lesz, így van. Spence érkezett óriási futás után, nem is Spence volt az, ha jól látom, a lényeg azonban az, hogy...
2: De Spence, jól
18: Spence volt, jól láttam. És egy nagy futást követően oda tették neki a labdát, megtolta, és jött egy szabálytalanság a 16-oson belül. Mégpedig Justo volt az, aki nem tudta befutni.
2: Elvégezheti Saka a 11-es, de még vár, most topog neki, ellövi és a bal alsóba bombázza. 5-3-ra vezet Anglia, és akkor nem lehet még ugyan semmi konkrétat mondani egy ilyen mérkőzésen, de talán Saka lezárja.
19: Upamecano, aki mondom még egyszer, nagyon sokat tett hozzá a francia védekezéshez, ugye a 11-esnél ő sem tudott segíteni, mert ott volt egy szabálytalanság, most pedig megelőzi az emberét, és ő is indul előre támadókat megszégyenítő módon. Dembélét indítja jobb oldalon, Dembélé a 16-oson belül a bal lábára teszi, elfekteti az angolt, és belövi. Becsapta alaposan az angol védőt, Dembélé tehát betalál ez a gól.
2: Aztán Saka még előrébb, ott most meg tudja tartani, talán Watkins, aztán Bellingham léphet ki. Na Bellingham, Lacroix-val kell egy óriásit versenyt futnia, Bellingham egy az egyben meg tudja venni őt. A bal lába felé cselez, vissza a jobbra, előheti Bellingham, mit csinál? Gólt lő! Lezárja a mérkőzést Jude Bellingham! Elképesztő zsenialitással teszi mindezt. 6-4, 10 gólos mérkőzést láttunk a bronzmeccsen.
5: Anglia 60 év után nyert foci világbajnokságon érmet, míg Franciaország negyedik helye búcsúzott a legendás focistából, legendás szövetségi kapitánnyá váló Didier Deschamps-tól. De a 10 gól ellenére is hamar túllépett a világ a bronzmeccsen, mert 2026. július

0: döntőt New Jersey-ben. Argentina meg 100%-os teljesítménnyel, igaz, két meccsén az alapjátékidő után még döntetlenre állt. A csoportját Argentina 3 győzelemmel nyerte meg, Algéria, Ausztria és Jordánia ellen győzött, majd az egyenes kiesése szakaszban Argentina Zöldfoki szigetek 3-2 hosszabbítás után, Argentina Egyiptom 3-2, Argentina-Svájc 3-1 hosszabbítás után, és Argentina-Anglia 2-1, de ezek az eredmények semmit nem számítottak a világbajnokság 39. zárónapján. Jött a meccsek meccse, az 1970-es VB-nap brazilok által végleg megnyert, majd elhagyott Rimé kupa utódjáért.
1: A történelem során először az Európa-bajnokság és a Copa America győztese vívja a világbajnokság döntőjét.
2: Spanyolország másodszor, Argentina pedig negyedszer hódíthatja el a világkupát, utóbbi ráadásul címet védhet, amire ezidáig csak Olaszország és Brazília volt képes. Jamal beemeli a 16-oson belőre Olmótól, visszakapja, Jamal lő, és Dibu Martínez véd. A mérkőzés első helyzetét az 5. percben a spanyolok alakítják ki. Jamal a jobb oldalon megkapta a labdát, beemelt a 16-oson belőre. Szerencsésen megpattanva jutott el Olmóhoz, aki a földön lekészítette a labdát az érkező Jamal elé. Éles szögből a jobb oldalról próbálkozhatott Jamal Martínez védett. Argentin hiba. Rodri kiugratja Jamalt, Jamal középre, ebbe meg belelép Lisandro Martínez.
1: Olmóhoz kerül, aztán Oyarzabal ellövi, Martínez véd. A 16-osról bombázott Oyarzabal bal lábbal, de középre jött a lövése, hiába volt benne erő. Martínez rá tudott vetődni, és meg tudna fogni a labdát. A 39. percben a második védése ez Martíneznek. Pedro Porros kerül megint csak, aki fejjel tovább Jamalnak. Jamal átveszi, két ember között próbál átjönni, még az alapvonaltól be tudja adni, egyfejes Martínez véd. Ferran Torres próbálkozott 6 méterről, de középre jött éppen Martínez keze közé a labda, úgyhogy ez már a spanyoloknak egy nagyobb helyzete volt, mint amit eddig bemutattak. Támadás, lehetőség, ez viszont egy spanyol kontra. Nico Williams gyorsított rá, 3-3-ban a spanyolok, üres a hosszú oldal, Williams ellövi, Martínez véd. Martínezről kipattan a labda, és elfejeli onnan a sűrűjéből a visszahúzódó Álvarez. Jöhetnek így a spanyolok. 93. perc, egy óriási szabálytalanság és egy sárgalap, még pedig a második sárgalapja ez Enzo Fernándeznek. A 93. percben Enzo Fernándezt kiállítja Slavko Vincsics játékvezető. Egy kicsit fölösleges sárgalapot a felezőnél, nem hiszem, hogy elérte volna ezt Fernández, kontrát indított volna az argentin válogatott, de hát nem volt erre nagy esélye, mert Kubarsi jóval előnyösebb helyzetben volt, Fernández pedig elkésett, Vincsics pedig hát nem sokat gondolkozott ezen. A sípszó felhangzik, Jamal fut neki, Jamal ellövi, Martínez véd hatalmasat. A bal felsőből tolja ki az argentin kapus Jamal szabadrúgását. Porró középre teszi laposan, tovább pat a labda Merino felé, egy helyzet, véd Martínez, aztán Williams belövé, de már sípol a játékvezető, nem érvényes Nico Williams gólja. 96. percben a hálóba kerül a labda, és talán azt fújta le, hogy Merino és Martínez ütközött ott. Most is támadásban a spanyolok, Pedro Porró éveli a hosszú oldalra, Williams visszafejeli, ott a helyzet, gól! Vezet Spanyolország! A 106. percben Ferran Torres talál be az argentin kapuba, és itt van a gól a hosszabbításban, nincsen újabb gól nélküli mérkőzés az Egyesült Államokban rendezett döntőket illetően. Ferran Torres 7-8 méterről bebombázza az argentinok kapujába. Porró beadása egy picit hosszúnak tűnt, de Nico Williams megmentette a hosszú oldalon, visszafejelte a második hullámba, ott pedig üresen érkezett Torres, és védhetetlenül bombázta be a kapuba.
2: Argentin esély. Hátrányban az argentinok, kicsiben végzi el Messi, visszakapja a labdát. A jobb szélen egy kiugratási kísérlet, Simeone középre, és mellé! Megvolt a lehetősége Argentínának. Érkezett Senesio kapu elé Giuliano Simeone keresztlabdáját követően, de nem talált el a kaput. Óriási lehetőség, és megúszta Spanyolország, mert egy védő tisztázott.

0: Argentin szabadrúgás következik. 125. perc. Martinez lágyanível előre a 16-oson belülre. Kifejelik a spanyolok. Ferran Torres kanalazza előre. Itt a vége! Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér a világ tetejére, és csak úgy, mint Johannesburgban 2010-ben, itt is a hosszabbításban csikarja ki a győzelmet egy 0-0-ás 90 perc után. 2010-ben Andrés Iniesta döntött, most Ferran Torres, a váratlan hős a mérkőzés 106. percében közelről a kapuba talált, és ezzel a regnáló Európa-bajnok világbajnok is.
1: Három rendező ország, 48 válogatott, 104 mérkőzés, és a végén a spanyolok örülhettek. Történetük második világbajnoki címét nyerték. És mivel az elmúlt két órában sok szubjektív dolog is elhangzott a 23. VB-vel kapcsolatban, az adás végére jöjjenek a száraz tények. A 2026-os világbajnokság után 8 ország rendelkezik foci világbajnoki címmel. Brazília 5-tel, Olaszország és Németország 4-jel, Argentína 3-mal, Uruguay, Franciaország és Spanyolország 2-2-vel, Anglia pedig 1-jel. Folytatása következik. A visszajátszás viszont mára búcsúzik. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Labdarúgás.
3: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszki Márk, kajakos. És ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Mark Opavszki cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
8: Opavszki Mark, magyar sprint kenus.
7: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ra, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
8: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más. és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
7: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
8: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztálytársakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
7: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
8: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért azt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége, gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni félpont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
7: De egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
8: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
7: Én életemben először, amikor egy portyába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
8: Hát és igen.
7: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
8: Igen. Igen, igen.
7: És akkor onnantól kezdve Hopavsky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
8: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem. És akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hév, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
7: És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
8: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk, vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
7: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
8: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, hogy be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt köbben a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
7: És szembe jött a valóság.
8: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az álm, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor végett a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keretfeltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
7: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
8: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam, azért abban a korosztályban azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, egy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemben, lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni, nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
7: És akkor beszéltél valakivel erről?
8: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltett semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
7: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
8: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy ez az egész dolog hiányzott.
7: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
8: Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
7: Azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
8: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
7: Például?
8: Például.
7: Megelőznek.
8: Mondhatni így is. Vagy amikor olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazsága, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
7: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
8: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor vége lett annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
7: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol hát, mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
8: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos ezek a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
7: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
8: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülünk a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdülőjébe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
7: Amikor a világversenyeken a kajakosok bejönnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavszky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
8: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
7: Az más, mint a 200, és más, mint a 1000.
8: Igen, másabb. És a végén meg egy erős, dinamikus finisszel, akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
7: 200? Rajt és onnantól, rajt, ami kifér a csövön?
8: Igen.
7: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
8: Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz és csak mész.
7: 1000?
8: 1000. Hát ott azért...
7: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
8: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb új versenyző. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnyben szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni egy erősebb rajtal, jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó erőnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetbe.
7: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A négyesnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a négyes, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
8: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
7: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
8: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvótaszerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
7: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
8: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye az a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgy is, hogy én ültem erről, úgy is, hogy hátulültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, meg hátul, és akkor már nézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a Nádas Tótka párost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a Nádas Tótka párost. És ugye a második válogatón jött ez a...
7: Ominózus 54 ezred másodperc.
8: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
7: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
8: Hát ez így igaz. Ez ilyen, féli, mert ilyen kínos csend. A végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiált fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
7: Vagy kettő.
8: vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó, és körülötte meg az a kínos csend, az a...
7: Olyan rideg az egész,
8: igen,
7: nem?
8: Igen, igen.
7: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
8: Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
7: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
8: Igen, igen, ez egy felemás fura érzés. Félim eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy...
7: Vagy legalább
8: csomagolnom kell.
7: Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
8: Hogy valami olyan történhet, de másik része tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, kimegy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
7: Végül is kimaradt az életedből.
8: Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
7: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavszki Fodor Balog Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzott tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
8: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
7: Ellátnak fölötted a többi.
8: Igen, kövő. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig előültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig előültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
7: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
8: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok maradni, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert
7: Mint ahogy meg is történt.
8: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit meg lehet, bárkit le lehet győzni igazából.
7: Úgyhogy... olyankor mi van, amikor felakad a kormány és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
8: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
7: Ugye felakadt a rajt.
8: Igen, a rajt, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valaki berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy félkört a rajtgépbe, és ennyi is. Igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, ugyanúgy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a jó német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
7: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
8: Cél mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is üljön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
7: Opavszky Márk, sok sikert és köszönjük szépen!
9: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
9: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Bejelentették a budapesti atlétikai világdöntő magyar indulóit. Lezuhant egy Gripen Szolnok mellett. Marad a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
9: Sporthírek.
10: Egyéniben 6 magyar versenyző állhat rajthoz, illetve dobókörbe az atlétikai világdöntőn. Mellettük két vegyes váltó is szerepelhet szeptember 11-e és 13-a között a budapesti versenyen, a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Ára és Takács Boglárka lesz érdekelt a bajnokok bajnokának versenyén. Utóbbi 100 és 200 méteren, illetve a 4x100-as vegyes váltó tagjaként is indul. A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen a Kisvárda pedig hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel. A két csapat így 5-5 ponttal a 8. illetve a 9. helyen áll. Szoboszlai Dominik 99. percben lőtt 11-esével, döntetlennel kezdte a szezont a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban. Newcastle-Liverpool 2-2. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig játszotta a találkozót. Szintén a Premier League-ben Manchester City-Bournemouth 2-1. Tóth Alex a 75. percben csereként lépett pályára a vendégeknél. Spanyolországban pedig kiütéses győzelemmel kezdte az új idényt a Barcelona. A címvédő katalánok az Elche vendégeként nyertek 5-0-ra. A VB címvédő Lando Norris sikerével zárult a kaotikus Forma 1-es holland nagydíj, amelynek elején Max Verstappen összetörte az autóját. Az újraindított versenyen a McLaren pilótája mögött a két Mercedes végzett a második, illetve a harmadik helyen, Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont, Russell-lel és Hamiltonnal szemben.
9: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép honvédségi területen zuhant le. A földön nem sérült meg senki. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Megvannak a jelöltek a vagyonvédelmi hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István kiemelte, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. A közhang az emberek újfajta bevonását jelenti a döntések előkészítésébe. Erről beszélt a működő és emberséges Magyarországért felelős kormány biztosa a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Radnai Márka felkelőben hangsúlyozta, a korábbi kérdőívekkel ellentétben a válaszadók nem igen-nem közül választhatnak, hanem informálódhatnak az adott témában, és megismerhetik egymás véleményét. A politikus arról is beszélt, a közhang célja, hogy kiegészítse az egyes törvényjavaslatokhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetéseket. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás.
9: Közlekedés.
10: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
9: Időjárás.
10: Az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső, zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Győzött és már második a tabellán a Győr a labdarúgó NB1-ben. Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Ma bejelentették a budapesti atlétikai világdöntő magyar indulóit. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. Urbik Norbert szerzett vezetést a 25. percben, majd a hajrában Gyukanovics és Huszár is betalált. Urbik Norberttel, az első győri gól szerzőjével, Mohai Bence beszélgetett.
2: Az Urblik család gólját ezen a héten te szállítottad, és ez egy nagyon fontos gólnak bizonyult, mert magabiztosságot adott te, hogy láttad a mai teljesítményt.
3: Nagyon jó, hogy jött, mert voltak rossz periódusok a meccsnek, pont abba voltunk, és a pontrugás nagyon jól jött.
2: Igen, ott éppen nagyon kiegyenlített volt a meccs. Készültetek arra, hogy a pontrugásokra külön variációkat alakítottok ki, és mennyire volt tudatos az, hogy éppen rád jött ki ez a fejes?
3: Igen, gyakoroltuk, kielemeztük, és tudtuk, hogy ez gyenge pont a Zalaegerszegnek. Ugye előző meccsen is pontrugásba kapták a gólt, és próbáltunk erre nagyobb fókusz fektetni, és be is jött, igen, gyakoroltuk, és bejött, hál' Isten.
2: Ezen a héten végig a mai meccsre készülhettetek, nem volt nemzetközi kupa találkozó a hétközben. Hogy telt ez a hét, és mennyit számított itt a végén, hogy kipihentebbek vagytok?
3: Igen, sajnos kiestünk, nem volt kupa meccs. Több idő volt felkészülni a bajnokságra, és úgy gondolom, ez teljes mértékben sikerült. Nagyon jó védekeztünk, és próbáltunk a ellentámadásokra menni. A második fél idő szerintem jobb volt, jobban nézett ki, mint az első, és örülünk, hogy sikerült rárúgni még két gólt erre.
1: Győr Zalaegerszeg, tehát 3-0 az ETE továbbra, és az utolsó előtti kieső helyen áll a tabellán. Mohai Bence, a vendégek védőjét, Csonka Andrást is megszólaltatta a vesztes mérkőzés után.
2: Nem lehet könnyű megélni, hogy miközben vannak pozitív periódusok egy meccsen belül, mégis 0-3-mal mentek haza Győrből. Hogy látod, mi az, ami nem működik, vagy mi az, amin dolgozni kellene most?
4: Nagyon sok változás történt a keretben igazából. Minőségben sajnos sokat veszítettünk, és egyelőre még ezt nem tudtuk pótolni. És sajnos nagyon sok olyan helyzetünk volt a mai mérkőzésen, amit kis szerencsével talán gólra tudtunk volna váltani, és akkor lehet, hogy máshogy alakul a meccs. Nem elég, és dolgoznunk kell tovább, és minél több át kell beszélnünk ezt, mert nem nézett ki jól így a végén.
2: Ma te voltál az egyik a három magyar kezdőjátékos közül, és láthatólag az irányvonal most az, hogy egyre inkább nemzetközivé válik a zalaegerszegi öltöző. Hogy látod, milyen a kémia közöttetek, és mennyi idő még csapattá érik ez a társaság?
4: Ezt nem tudom megmondani. Ebben reménykedem, hogy minél hamarabb, és jó lesz a kémia is. Bízom benne, hogy minél hamarabb rendeződnek a dolgok.
2: És Szendrei ki is került a keretből, nem tudjuk, hogy jövő héten még zalaegerszegi játékos lesz-e. Milyen perspektíva van egy magyar játékosnak innentől kezdve Zalaegerszegen?
4: Nagyon jó kérdés. Meglátjuk a jövő héten, meg utána. Még mi se tudjuk.
2: Te maradsz?
4: Bízom benne, nem tudom. Igazából nem beszéltek velem még a vezetőség.
1: Szintén a labdarúgó NB1-ben a másik tegnapi mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel. A két csapat 5 forduló után így 5-5 ponttal a 8. illetve a 9. helyen áll a tabellán. Subka Attilát, a Kisvárda vezetőedzőjét, Cinger Kocka Henrietta kérdezte a mérkőzést követően.
5: Nagyon érett a hazai gól, ami nem született meg végül. Mennyi és mi hiányzott ehhez?
6: Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen legalább már azt csináltuk és úgy csináltuk, ahogy elterveztük az elmúlt időszakban. Megvolt a megfelelő akarat a csapat részéről. Játékban is én úgy érzem, jobbak voltunk az ellenfelünknél, és megvoltak azok a lehetőségeink, ugye, ahogy mondta, hogy gólokat szerezzünk. Ugye itt a végén a 94. percben is 100%-os zicser volt. Hát erre én azt tudom mondani, hogy ez a képességbeli kérdések, hogy jó döntést hozunk, vagy nem hozunk jó döntést adott esetben.
5: A két sárga lap után kiállított Szikszai meggondolatlan volt, vagy felelőtlen?
6: Szerintem ő nem gondolta arra, hogy már van sárga lapja abban a szituációban. Fiatal játékos meg akarta állítani azt a támadást. Benne van a játékban. Reméljük, hogy ebből tanulni fog a későbbiekben.
5: A fél időben egyébként miért döntött az ésik Szikszai csere mellett?
6: Hát mert úgy gondoltuk, hogy az Ákosnak is megvoltak a lehetősége az első fél időben, ugye arra építettünk, hogy forgassuk az oldalakat. Több olyan szituáció volt, amikor át tudtuk játszani az ésik oldalára, nem jó megoldásai voltak, és abba bíztunk, hogy a második fél időben a Szikszai sebességét, meg a játékképességét ki tudjuk használni, mint ahogy volt is egy jó pár olyan szituáció, amiből a Gena nagyon jól bement a védők mögé, az utolsó passzok nem voltak igazán jó.
1: A labdarúgó NB2-ben pedig a listavezető Soroksár 3-2-re nyert a vendég Szentőrinc ellen, míg a másik tegnapi találkozón a Kazinc Barcika 2-0-ra győzött Csákváron, és így feljött a második helyre a tabellán. Kutor Attila, a Kazinc Barcika vezetőedzője, így értékelte a győztes mérkőzés után Kákonyi Andrásnak.
7: Volt benne munka, hogy ez az eredmény kialakuljon. Valami azért inkább rajtunk múlt, hogy nem sikerült realizálnunk a lehetőségeinket, de ahogy ment az idő és dolgoztunk érte, megjött az eredménye, úgyhogy nagyon örülünk az első idegenbeli sikerünknek.
8: Mennyire ült a meccsterv, mert az előző mérkőzés után is említette, hogy hibára kell készíteni az ellenfelet, és abból lehet gólokat szerezni, erre ma is volt példa.
7: Volt példa, azt hiszem a gólok nem abból lettek, de ettől függetlenül volt rá példa, igen. Úgyhogy mondom még egyszer, hogy tettünk érte több elemben is azért, hogy eredményesek legyünk.
8: Voltak azért nagy kapusvédések, voltak lehetőségei a Csákvának is, de nyilván még épül a csapat, megfejlődik.
7: Abszolút, tehát most százalékos arányt nem szeretnénk mondani, de azért több lehetőségünk volt, meg többször készítettük mi védésre az ellenfél kapusát. Ettől függetlenül mindig vannak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor az ellenfél is futballozik, úgyhogy ezekből jöttek, igen, ezért van a kapusunk, hogy megoldja, úgyhogy nagyon, annak is örülünk, hogy nullára ő, meg a csapat is nullára lehozta a mérkőzést.
1: Szoboszlai Dominik 99. percben lőtt 11-esével, döntetlennel kezdte a szezont a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban. Newcastle-Liverpool 2-2, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. Szintén a Premier League-ben Manchester City-Bournemouth 2-1, Tóth Alex a 75. percben csereként lépett pályára a vendégeknél. Spanyolországban pedig kiütéses győzelemmel kezdte az új idényt a Barcelona. A címvédő katalánok az Elche vendégeként nyertek 5-0-ra.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Ma a címvédő és társházigazda törökök ellen folytatja az Európa-bajnokság csoportkörét a magyar női röplabda válogatott. A 18 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A helyszínről, Isztambulból Virányi Zsolt küldött tudósítást.
9: Világsztárok ellen játszik a magyar női röplabda válogatott itt Isztambulban. Magyarország-Törökország EB csoportmeccs. Mi a lengyelektől 3-0-ra úgy kaptunk, hogy a második és a harmadik játszmában akár nyerhettünk is volna. A törökök az első két meccsüket megnyerték. Igaz, a szlovének játszmát vettek el tőlük. Az EB címvédő, a tavalyi világbajnokság ezüstérmese, a 24-es párizsi olimpia negyedik helyezettje, a török csapat olyan klasszikusokkal rendelkezik, mint például a Kubából honosított Melissa Vargas, ő az átló, az ütő, a befejező ember, egy igazi bombázó, hiszen több mint 100 km/h sebességgel is meg tudja ütni a labdát, de a center Zekre Günes is világsztár, majdnem 4 milliós követő táborral a közösségi médiában. Ezzel szemben a magyar oldalon 11 EB újonc, és igazából majd a holnapi németek, majd a csütörtöki lettek elleni mérkőzés kell megnyerni ahhoz, hogy bejussunk a legjobb 16 közé, ami jó esélyt nyújtana, hogy esetleg ott legyünk 1982 után ismét egy világbajnokságon is.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Egyéniben 6 magyar versenyző állat rajtoz, illetve dobókörbe az atlétikai világdöntőn. Mellettük két vegyes váltó is szerepelhet a szeptember 11-e és 13-a között a budapesti versenyen a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takács Boglárka lesz érdekelt a bajnokok bajnokának versenyén. Takács Boglárka két héttel ezelőtt a birminghami Európa-bajnokságon 200 méteren a 8. lett, 100 méteren viszont nem sikerült döntőbe jutnia, most őt hallják.
10: Annak ellenére, hogy nem vagyok maximálisan elégedett a birminghami Európa-bajnokság eredményeivel, szerintem nagyon pozitív visszacsatolás volt magamnak is, és talán az önbizalmamnak az, hogy a forma az tényleg kimagaslóan jó, és a szezonban akkor voltam a legjobb formában, és nyilván ez azért nem úgy működik, hogy akkor egy nappal később már nem, úgyhogy ezt most természetesen megpróbáljuk a lehető legjobban kitolni szeptemberig. Úgyhogy maradt bennem hiányérzet bőven, de a sebességem és az a pár futás, amivel elégedett vagyok, és azok az ilyen kis részek, amiket így össze lehet rakni, szerintem egy nagyon-nagyon jó futása, azok nagyon biztatóak voltak, és nagyon remélem, hogy most az ultimi championshipen majd kijön minden, ami bennem van, és ott akkor, amikor számít.
1: A VB címvédő Lando Norris sikerével zárult a kaotikus Forma 1-es holland nagydíj, amelynek elején Max Verstappen összetörte az autóját. Az újraindított versenyen a McLaren pilótája mögött a két Mercedes végzett a második, illetve a harmadik helyen, Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont Russell-lel és Hamiltonnal szemben. A tegnapi győztes Lando Norris így összegzett a versenyt követően.
11: Things are very good, clearly.
12: Egyértelműen jó helyzetben vagyunk, de még fejlődnünk kell. Ha most azt mondanám, hogy biztos vagyok a bajnoki címben, hát nem vagyok az. Az autó bizonyos részeken persze rendkívül erős, hiszen nyertünk itt és Budapesten is. De olyanra van szükségem, ami még ennél is erősebb teljesítményre képes. Sokat dolgozunk ezen. Arra kell motiválnom a csapatomat, hogy keményebben hajtsanak, mint pályafutásuk során bármikor, mert az eddigi legerősebb ellenfelekkel állunk szemben. A többi élcsapat elképesztő megnehezíti a dolgunkat.
1: Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpáros magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá!

0: A társházigazda ellen folytathatja a női röplabda válogatott az Európa-bajnokságot. Nehéz feladat vár a hölgyekre, hiszen pokoli hangulatra számíthatnak Isztambulban. Törökország, Magyarország, női röplabda Európa-bajnoki csoportmérkőzés 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásban. Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok, és hát egy eléggé sűrű hét az, amin túl vagyunk, hiszen először is Vajtar Attilával megkezdődött a Vuelta, Tadej Pogacar pedig igencsak el is indította azt, amit reméltünk tőle, és érezhető, hogy nagyon szeretné ezt a piros trikót, hiszen még a második napon vasárnap sem adta oda, pedig egészen nyugodtan megtette volna. Matthew Brennerről, mint az új sprinter sztárról mindenképpen beszélhetünk. Nagyon közel volt Josh Starling ahhoz, hogy a sport történetének egyik legmeghatóbb történetét írja, miközben Jasper Philipsen a Renewi Touron villogott, és Isaac Del Toro továbbra is jó formában van, ezt most a német körön tudta megmutatni, és például arról is tudunk beszámolni, hogy Vingegaard idén már egyáltalán nem versenyez, úgyhogy bőven-bőven van mit szóba hozni, de hát kezdjük nyilván a Vueltával, ami hát azért nem indult rosszul, azt kell, hogy mondjam, szerintem kifejezetten jól indult ezzel a 11-12 perces időfutammal. Azért a kaszinóból elrajtolni az nem tudom kinek az ötlete volt, de maximálisan támogatjuk, mert zseniálisan nézett ki, hihetetlenül szoros volt, ugye egy tized másodpercen belül volt végül az első kettő, nyilván Pogacar javára döntöttek a századok, Starling tényleg harmadik lett, majdnem meg lett neki az első hely, és hogyha vezet, akkor lehet, hogy oda is adja neki azt Tadej Pogacar. Szóval milyen volt így a rajt? Főleg úgy, hogy van kit figyelnünk, másképp, hogy Walter Attila eddig nem sok mindent mutatott, de lehetséges, hogy éppen hátrányt gyűjt, hogy aztán mehessen szökni, és alkosson valami óriásit.
3: Köszöntöm a hallgatókat, igen, lehet, hogy ez volt a Vuelta legizgalmasabb része, így a leginkább a szombat, hogyha itt nagy meglepetések nem történnek, vagyis jön a papírforma, akkor gyakorlatilag ez kijelenthető lesz. Igen, Pogacar bekezdett, én nem számítottam az időfutam győzelmére, még akkor is, hogyha ez Monakóban van. Tehát most az, hogy a sík időfutamokat nyer meg ilyen versenyzők ellen, vagy inkább prológokat azt mondom, mert ez, hát nagyon mindent megtettek a szervezők, hogy ez kiessen a 8 kilométerből. Tehát, hogy
2: azért azt gyorsan, hogy... bocsánat, fűzzük közben, hogy tényleg hazai pályán ment, és ő maga is azt mondta, hogy igazából ott a lakása alatti terület ismerése az, ami azt az egy tized másodperces előnyt adta neki. De hát ettől még óriási sztori, hogy így tér vissza sok-sok év után a Vueltára, hogy már egy olyan időfutam szerűséget is megnyert, amit hát nem neki kéne papíron, és ez mutatja, hogy mennyire motivált, mutatja, hogy mennyire készen áll, és hogy mennyire nem lennék most az összetett ellenfele, bár nyilván menő lenne, hogyha éppen a Vuelten tekerhetnék, ettől rendkívül messze vagyok, de azt azért tegyük hozzá, hogy egészen lenyűgöző az a fajta motivációs szinttartás, ami az egész szezonjára és az életére jellemző, hiszen ne felejtsük el, ő azért a Milano Sanremóval kezdte, hogy... Igazán, bocsánat, igen, a Sanremóval kezdte, hogy igazán kiemelkedőt mondjunk vele kapcsolatban. Nyilván előtte volt azt hiszem a Strade még, Strade, ami szintén igen. Egy fontos verseny, de neki a Milano Sanremó volt leginkább a meghatározó. Úgyhogy én nem találom a jelzőket ezúttal sem, de nagyon adom, hogy ennyire komolyan veszi ezt is, és nem megúszósan akar első lenni.
3: Igen, ugye azért nem csak ő lakik Monakóban, tehát ezt több ember is ismerte ezt a pályát, azt is hozzá kell tenni. Az meg, hogy mennyire megúszós, én azért kíváncsi leszek, hogy itt a második, harmadik héten hogy fog versenyezni, ugye ezt nem magunktól találjuk ki, tehát ezt ő is mondta, hogy azért oda kell figyelni a világbajnokságra, ez egyértelmű, ugye a Vuelta végétől számítva majd, ugye most kezdődött, tehát azért odébb van, a Vuelta végétől számítva két hét rá lesz a férfi mezőny verseny, tehát lesz azért idő átállni. Viszont a Vuelta, vagy a világbajnokság mellett, hogy az EB és a Lombardia is még fontos lesz. Tehát, hogy szerintem Pogacar ezt a versenyt gyorsan lesz szeretné rendezni. Az az érzésem, hogy ezt az első héten szeretnék megoldani, és onnantól pedig egy, hát amennyire lehet, viszonylag védekezőbb üzemmódba kapcsolni, kicsit olyas, mint a túron egyébként. Tehát, hogy nem azt láttuk oké, mint tavaly, hogy nagyon védekezne, de egy-két szakasz kinéztek, és azzal megvoltak. Ja, az mondjuk, nem azt mondom, hogy fura volt, de tehát úgy alakult, hogy nem adta a piros trikót, hozzáteszem, a csapat egy métert se dolgozott ezen a mai szakaszon, tehát ezt a Viszmának köszönhetik elsősorban, hogy nem kellett leadni a trikót, vagy tehát őket nem zavarta volna, viszont a Viszma meg a szakaszgyőzelemre ment, tehát...
2: Oda azért senki nem írta elő azt, hogy fanártal menjen, tehát igazából ezt el is lazsálhatta volna.
3: Igen, és azt ne felejtsük el egyébként, hogyha nincs az a szakadás a végén, akkor itt a héterre lenne egyébként már a piros trikó, mert ott a bónusz sprintek szakasz közbeni részhajlának köszönhetően ő ezt átvette, és igazából be kellett volna gurulni az első csoporttal, ahhoz, hogy megtartsa a piros trikót. Ez nem sikerült, tehát igazából így Pogacsáron maradt itt a második szakasz után gyakorlatilag az jelenthető ki. Nyilván Van Aerttal nem kellett menni, de azért valamennyire mégis kellett menni. Ugye Pogacsárt ismerjük, volt is Van Aertnak egy vicces beszólása, hogy figyelj, mert te mindenkivel dolgozol, és mindenkinek beforog, csak nekem nem. Tényleg egy kicsit félig viccesen, de hát azért mondom, hogy viccesen, mert nyilván Wout van Aert is úgy mondta, főleg azután, hogy Matthew Brenner, hát tönkrevert azért
2: az, a többieket. Ennyi kerékpár különbség legyen a végén, úgyhogy ez nem egy klasszikus befejező sprint, hiszen hát kevesebb, hogy kettő fél a vége előtt. Igen, azért csak volt egy emelkedő, amit aztán utána szépen megadott Van Aert és Pogacsár, visszahozták utána őket, mert egész egyszerűen Pogacsár nem forgott be, de a vége is kicsit ment fölfelé, ezért is lett, hát Pogacsár ma is harmadik, vasárnap este vesszük fel ezt az adást, csak azért mondom, hogy ma. Tehát, hogy én már önmagában azt nem értem, hogy maradt még ereje arra, hogy újra sprinteljen, az elven frissebb, és nála a papíron ilyen terepen gyorsabb emberekkel szemben. Egészen döbbenetes, hogy milyen állapotban van. De igen, hát itt azért Matthew Brennan, nem lepődünk meg, mert aki a tavalyi szezonját figyelte, vagy hallgatta a Söprögető Kocsi podcastet, pontosan tudja, sokszor mondtuk, de itt most ez nagyon az ő vueltája lehet, ugye Pedersen, Van Aert is úgy jött ide, hogy na, akkor majd én, és nem kizárt, hogy adott esetben Brennan, bár nyilván ez a Viszmának egy igencsak luxus helyzet, hogy így fogalmazzak, mert lehet ezt a kétfejű sárkányos taktikát használni, amit ma is láttunk, hogy bum, Van Aert akkor megindul, és hogyha utolérik, akkor majd jön Brennan, ha meg nem, akkor meg Van Aert ünnepel, és ez egy igencsak kellemes helyzet.
3: Igen, és még úgy is, hogy a Viszmának az első számú célja erre a szakaszra az a piros trikó megszerzése volt legalábbis Van Aertnak, mert hát igazából kijelentettő, hogy aki megnézte a harmadik és a negyedik szakaszok profilját, vagy a fejében van, hogy erre nagyjából ennyi volt az esélye ezen a Vueltán, tehát Wout van Aert van valószínűleg 99%-ra lehet mondani, hogy nem lesz a piros trikó, tehát ezen a napon tudta volna megszerezni. Nyilván így is jól jött ki a csapat, tehát szó se róla. Lehet menni szakaszgyőzelmekért, és igen, az azért látszik, hogy mind a ketten elég jó formában vannak, tehát Van Aert és Brennan is, és rengeteg olyan nap lesz ezen a Vueltán, ami egyébként fekszik ennek a két versenyző valamelyikének. Tehát a Viszma most azért gyakorlatilag összetett célok nélkül van. Itt Sepp Kuss, majd nyilván meglátjuk, meg Ben Talett, aki tavaly mondjuk remek Vueltát ment, hogy ők hogy mennek, de hogy azt azért Kuss is elmondta például, sokkal fontosabb egy szakaszgyőzelem, akár a csapatnak, akár neki mondjuk személyesen, mint egy tizedik hely, vagy legjobb tízes hely összetett be, tehát most azon nem nagyon lesz majd mit őrizgetni. Viszont hát Brennan igen, jól néz ki, tehát ezt látjuk. Nyilván az majd kiderül, hogy mennyire fog végigbírni egy három hetes, tehát azért ezen a Vueltán, ezt ne felejtsük el, ami 58 ezer méternyi szint különbség van, tehát csak a két évvel ezelőttim volt ennél több, akkor is gyakorlatilag minimálisan több, tehát egy ezressel több így a három hetet figyelembe véve, és ez sajnos ott blokkolta is a versenyt elég sokszor, mert annyira nehéz volt az útvonal, hogy igazából eléggé védekező üzemmódba kapcsoltak a csapatok, mert érthető módon, tehát mikor 6000 szintes nap van a 20. szakaszon, akkor már mindenki tényleg az utolsókat rúgja, és értető, hogy kevésbé látványos a versenyzés. Ugye most a negyedik szakasz lesz majd ilyen Andorrában, ami valami 105-6 kilométer, tehát most kis túlzásra még a Lavenir-en is rövid lenne, ami ugye szintén most zajlik, de hát valami, nem tudom, 5500 méternyi szint különbség lesz, tehát egy métersík nincs benne, majd Andorrában lesz az egész szakasz, szóval szerintem az már egy komoly erődemonstráció lehet egyébként Pogacsártól, és nagyjából ott el is fog dőlni az első hely valószínűleg.
2: Nem tudom, melyik külföldi, lehet, hogy David Millar mondta, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, hogy gyakorlatilag ennek a szakasznak a végére eldőlhet az összetett. Ami nyilván nem teljesen igaz, mert egyrészt végig kell menni, ezt megtanultuk, másrészt azért vannak fontos szakaszok, a 9., a 12., a 14. is mindenképpen ilyen, az Alhambra Granada is izgalmas lesz majd a végén, ugye az egész jól fog kinézni, a 20. szakasz pedig nyilván az 5000 méternél is több szintkülönbséggel, vagy szintemelkedéssel, meg pokoli, és akkor még van egy időfutam 32,5 kilométerre, tehát nagyon sok minden van még, ami adott esetben meghatározó lehet, de egyáltalán nem lepte meg az, hogyha ha tényleg arról beszélünk, hogy Pogacar perceket adna, mert minél korábban adja oda ezeket a perceket, minél hamarabb zsákolja be ezt a Vueltát, ha nem is végérvényesen, de a realitásokat tekintve, annál inkább tud koncentrálni utána erre a bizonyos világbajnokságra, amit te is mondtál.
3: Igen, és nagyon furcsa tényleg erről így beszélni, hogy most kezdődött a verseny, tehát két szakasz ment le, és igazából itt a következő kettőn, de főleg a keddin arról beszélünk, hogy eldöntheti ezt a versenyt, és úgyhogy még 17 szakasz lesz azután. És egyáltalán nem túlzó valószínűleg, amit mondunk, mert ez a realitás, hogy te is mondtad, hogy ezt minél gyorsabban le kell rendezni, és igen, nyilván nagyon tisztelettudó volt Pogacar a verseny előtt, mikor arról kérdezték, hogy hát azért itt kevesebb riválisa van mondjuk, mint a túron, amire azt mondta, hogy hát igazából erre válaszolni sem érdemes, mert ugyanolyan riválisai vannak, mint a túron, de hát azért ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz. És a túron sincs nagyon riválisa. Tehát a hegyekben igazából semmiképp nem volt riválisa, bárhogy érezte magát Jonas Vingegaard, meg bármit is mondhat utána ugye a túros dokumentumfilmben, hogy hát mennyire fekszik ez az útvonal Pogacárnak, tehát ezzel nem teljesen értek egyet, mert semmilyen terepen, ugye 2,5 éve gyakorlatilag senki nem veri meg. Tehát a Rubét lehet mondani, hogy Mathieu van der Poel meg Wout van Aert győzte le, és akkor ezzel ennyivel bezárult a kör. Tehát nem nagyon lehetne olyan útvonalat kitalálni, ami egyébként nem fekszik neki. Szóval most tényleg egy sík időfutam után, hát oké, Remco talán megveri, és akkor nagyjából itt tartunk egy időfutamon, és akkor ezzel bezárult a kör. Nyilván a meleg az egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz egyébként, ugye erről beszélni kell, meg aki látja a Vuelta egész, térképét egészben, hogy azért ez nem teljesen egy Vuelta, tehát ez gyakorlatilag inkább ott a kelet és dél-spanyolországi rész, de a meleg, meg nem is hőhullám, hát igazából Spanyolországban mindenki tudja, hogy Sevilla meg Granada környékén ilyenkor augusztusban bőven túlmegy a 40 fokon. Főleg, hogy most már máshol is, tehát ezt azért mi is megtapasztaltuk Magyarországon itt heteken át a nyár folyamán. Szóval nyilván az egy nagyon olyan dolog lesz, ami befolyásolhatja egyértelműen a versenyt, de Tadej Pogacarnak azért mostanában már a meleggel sincsen problémája. Tényleg bukásbetegség, és ezekben is a durva verzió, az kell ahhoz, hogy ő ne nyerje meg ezt a versenyt, és valakinek nyilván tetszik, meg ez így, hogy nem tetszik, ez így unalmas, de ez a helyzet, tehát igazából más nem lehet csinálni, mint élvezni azt, hogy hát Pogacar ad egy kis presztízst ennek a Vueltának, aminek azért valljuk meg nélküle összetett szempontból azért nem biztos, hogy lenne, és a tavalyi történések után lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de meg is érdemelné a verseny egyébként, hogy veszítsen még inkább a presztízséből, de Pogacarnak köszönhetően ez azért az idén nem fog megtörténni.
2: Hát azért tegyük hozzá, hogyha nem lenne Pogacar, akkor egy nagyon izgalmas csatát látnánk a pirosért, mert amennyire egyértelmű volt a Giro, amennyire egyértelmű volt a Tour, nem lett volna rossz egy olyan Vuelta, ami hát most nem tudom, Roglic, Rodriguez, Mász, Gál, Only, most rohadtunk.
3: Igen, akkor arról beszélgetnénk, hogy hát fogalmunk nincs. Tehát ez első két nap semmit nem mondott erről.
2: Valaki meglepett, egy Bizio például pozitívan meglepett téged?
3: Nem tudom, inkább mondjuk azt mondom, hogy negatívabb meglepetések voltak az időfutam kapcsán. Most a Biziót emelted ki, akkor inkább azt mondanám, hogy az egész Decathlon valami bámulatos időfutamot ment, tehát nem tudom pontosan, 11, az első 11-ből voltak 4-en, tehát így egymásnak adogatták át ugye az úgynevezett hot seat-et, ugye az éppen vezető versenyző várja a sorsát, a többieket, hogy megérkezzenek. De a dekartonosok fantasztikusat mentek, tehát azon
2: igen,
3: azért...
2: azért még egy Labrosz most is a 10-ben van az összetetben, az nem olyan, amit
3: Igen.
2: láttál előre.
3: És néztem, nyilván nem a legismertebb versenyző Jordan Labrosz, de nézegettem tegnap az időfutam közben pont a ProCycling Stats, hogy mikor ment ő jó időfutamot vagy. Tehát így visszamentem, nem tudom, 2024-ig körülbelül, és egyáltalán nem. Tehát nincsenek ilyen legjobb tizei időfutamról, meg semmi, szóval egy abszolút, abszolút meglepetés volt. Én megmondom személy szerint, hogy őt nem tudom, hogy hol él, de el tudom képzelni, hogy ő is sokszor megnézte azt a monakói pályát, mert tényleg nagyon technikás volt, tehát arra panaszkodtak konkrétan a versenyzők, hogy ez túl sok volt. Tehát ez már tényleg így határon volt. Wout van Aert mondta például előtte, hogy nála ez nagyon határeset ez az időfutam, hogy mennyire fér bele, mennyire túl technikás azzal a kerékpárral. Hozzáteszem, egyetlen egy necces szituáció nem volt, ami bukás, tehát amit lehetett látni az időfutamból, szóval ilyen szempontból pedig nem jogos ez a kritika, de hát nyilván ők ülnek a kerékpáron. Pogácsár is mondta, hogy azért necces, tehát maradjunk annyiba, hogy azért kell fékezni, és láttuk, hogy nem azok a 60-70-es tempók vannak, amiket azért egy időfutam bringán szoktunk a mezőnytől látni.
2: Két témát mindenképpen hoznék, az egyik Walter Attila, de őt szerintem csak röviden, mert fogalmunk nincs arról, hogy milyen állapotban van. Mit remélhetünk tőle szerinted? Nyilván itt azért a sportigazgató elég konkrétan kimondta azt, hogy hát legyünk őszinték, nincs olyan állapotban, mint amilyenben remélték, hogy lesz, vagy nincs olyan éve, mint amilyenben előzetesen reménykedtek, hogy lesz majd neki, és ez mindenképpen azért egy fájdalmas pont nekünk, főleg úgy, hogy ugye tudjuk, hogy jó esélye ott lett volna a Tour de France-on, ha egy kicsivel is jobb állapotban van. Itt most a kezdés azért nem az a lenyűgöző, de hát nem is most kell igazán villogni.
3: Igen, hát azt gondolom Walter Attilának a szezonja után szerintem lehet így fogalmazni bónusz, hogy két év után visszatérhet egy 3 hetesre. Ugye azt ne felejtsük el, ahogy mondtad, az nagyon fontos, hogy ők november óta gyakorlatilag úgy készültek, és az ők az a Bahrein is, és Ati is, tehát onnantól kezdve, hogy megkötötték a szerződést még tavaly, elmentek edzőtáborozni az első edzőtáborba, és összerakták a programot, hogy ez Tour de France. És ez így volt konkrétan, ugye a svájci körig erről szerintem beszéltünk. Ugye azóta sem versenyzett Walter Attila, tehát a San Sebastianon ugye nem indult el, még mindig egyébként néztem a ProCyclingon, még mindig DNF-ként van ő beírva, pedig az egy DNS, tehát nem tudott elrajtolni azon a versenyen, és az azt követő héten, hogy a Burgoson sem, tehát ő az OB-n ment utoljára. Fogalmunk nincs szerintem, hogy meg neki sem valószínű, hogy mire lehet számítani.
2: Lehet, hogy ez lesz a jobb egyébként.
3: Igen, lehet,
2: hogy lesz
3: ez
2: egy
3: lesz
2: csomó
3: jobb,
2: hátránya, bár... elküldik, és éppen olyan napja lesz, hogy valami nagyot tud alkotni.
3: Igen, bár nem tudom, hogy ugye a csapatnak valószínűleg fontosabb lesz, ugye, egyrészt az, hogy Bújtrágot behozza egy hát viszonylag tisztességesen, ami mondjuk Bújtrágó számára szerintem a legjobb 10 összetetben. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a kolumbiai már bejelentették, hogy ő az NSN-nél folytatja majd a következő évtől. Nyilván kiemelten fontos az, hogy Peyo Bilbao-nak meglegyen a szakasz győzelem, itt az utolsó Vuelta-ján, meg utolsó 3 hetesén karrierje során ugye ő visszavonul, és hát látjuk, hogy Pau Mikel pedig kiváló formában van, tehát hogy ott is lehet esély egy szakasz győzelemre, tehát azért nagyon, nagyon őszintén fogalmazva, ez csak 3 név a csapatból, a 8-as keretből, de tehát akiknek azért sokkal inkább reális esélye van egy komoly eredmény elérésére, mint Walter Attilának, akinek nyilván egyrészt élveznie kell a versenyt, hogy végre 3 hetesen indulhat, és reméljük, ahogy halad előre a verseny, egyre jobb formában lesz, igazából másban nem nagyon lehet bízni. Nyilván a jelen helyzetben, összehasonlítva a korábbi 3 heteseivel, hát valószínűleg most lenne a legnagyobb csoda, hogyha ő egy nagyon komoly eredményt tudna hozni bármelyik szakaszon. Tényleg reméljük így lesz, de most azért hát valószínűleg elég magasak az odds-ok rá.
2: És akkor még egy dolog, amit nem gondoltam, hogy szóba kell hozni, ez az influencer megjelenése a Vueltán. Nem szeretném sokáig ragozni, mert én kivagyok ezektől a jelenségektől. Megértem, hogy kell, meg hogy vannak olyanok, akik jól csinálják. Nem feltétlenül a magyar sztárokat mondanám a Forma 1-ről, ami az egyik ilyen digitális banknak köszönhetően, nem tudom, kivittek egy rakat embert, aki között van, aki szerintem ügyes, de a legtöbb az egészen borzasztó. tényleg rettenetes, ezt vállalom így, ahogy van, ez a saját véleményem, de ettől még így vagyok vele, főleg azok az anyagok, amiket csináltak utána a Forma 1-es pedokból. Na mindegy, zárja bezárva, de az azért, hogy szerencsétlen Tadej Pogácsárt miközben éppen egy óriási erőkifejtésen van túl, és alig kap levegőt, mert azért ő is ember a nap végén, ott elkezdeni folyamatosan zaklatni gyakorlatilag, ez nálam a, na add az akkreditációd, és akkor köszönjük szépen, nem találkozunk veled, nem idén, soha többet a Vueltán esete.
3: Igen, tehát ezt én sem tudnám nagyon máshogy mondani, mert nagyjából ugyanez a véleményem. A legszomorúbb az egészben, vagy szomorúbb, legdühítőbb az egészben, hogy hát itt a kedves hölgy, akiről szó van, hát egy Vueltás mikrofonnal van.
2: Vueltás mikrofon szivacs, tehát
3: igen. Ezt a Vuelta találta ki, hogy akkor oké, akkor gyere, és légy, csináld ezt.
2: És én értem, hogy iShow Speed sok kattintást hozott a FIFA-nak, meg hogy ezzel már gyakorlatilag mindenki dolgozik. Tehát, hogy tényleg, most mondom még egyszer, a Forma 1-en is voltak azzal a céggel olyanok, akik ügyesen megcsinálták, csak érzed azt, hogy 10-ből 2-3 szerintem az ilyen, a többi ez meg olyan erőltetett, de még ők is legalább egy bizonyos szintig mentek csak el, de itt a pofátlanság ne továbbja, amit ez a hölgy megcsinált, és nem értem, hogy az a segítő, aki ott oda ment hozzá viszonylag közel, az hogy volt ilyen higgadt? Mert én biztos, hogy elküldtem volna sokkal-sokkal távolabb.
3: Igen, Luke, Tadej Pogácsár gyakorlatilag saját sajtós, egy elég higgadt srác, bár mondjuk ez egy olyan szitu volt, amiben azért ritkán lehet, szerintem még ő is. Nagyon kellemetlen, tehát tényleg ez tényleg olyan dolog, hogy alapesetben egy normális világban, egy normális rendezvényen, ahogy mondod, azonnal viszontlátásra, és ennyi volt. Tehát, hogy ilyet nem csinálunk, nyilván mondjuk én sem ismerem személyesen a hölgyet, de az is nyilván sokat elárul, hogy valaki erre képes, hogy akkor én akkor ezt fogom csinálni most egy hónapon keresztül, és hú, de jó lesz. Tehát úgyhogy egyébként a versenyhez semmi köze nincs, és nyilván... Tehát ez egy elfogadhatatlan dolog. Az is érdekes számomra tényleg, hogy a Tour de France-ét nem engedne. Tehát, hogy ott
2: de mind a kettő ASO. Én ezért nem értem, hogy azért nagyon nagy átfedés.
3: Mind a kettő ASO. Kell, hogy legyen a szervezés az egy kicsit más, az egyik a spanyol oldal, másik francia oldal, ami meg is látszik azért az elmúlt években mindenképpen. De most itt csak belegondoltam, amit tapasztaltam a túrokon, ahol voltam, meg akár az idén nyáron is, hogy kizár dolog, hogy ott ilyen megtörténhet. Tehát azért kicsit őrizzük már meg a komolyságot alapon körülbelül.
2: No, fogy az időnk, nagyon sok mindenről kell beszélni, és ez tényleg többet nem ér, de mindenképpen hangosan és látványosan el akartuk magunktól távolítani, mert egy egész egyszerűen tényleg nagyon-nagyon idegesítő volt látni ezt egy videót is, és tényleg ez a megy föl benned a vérnyomás, hogy úristen, hová jutottunk.
3: Jó, hogy Pogácsár ittál, vagy nem is tudom, mit tehet ráadásul, tehát teljes tévedés.
2: Borzasztó. Na, folytassuk azért az UAE-val, de már Del Toroval, aki a német kört tudta megnyerni, ugye prológ és 4 szakasz, már a prológon is megmutatta, hogy mennyire erős, és aztán utána nyilván a király szakaszt sikerült megnyernie Bad Dürkheimben 7 kategorizált emelkedővel, és azért 33 kilométerrel a vége előtt támadott, és meg is oldotta még úgy is, hogyha a végén Pellizzari lett a szakasz, Del Toro lett a második, de nyilván Barry, aki meg az első szakaszon villogott, ezt már nem bírta, és azért a végén ez egy nagyon magabiztos győzelem volt, majdnem egy perces előny, úgyhogy Isaac Del Toro sem vesz vissza. Hát ha nem lenne Pogácsár, azt mondom, hogy az év versenyzője, hiszen egy rakat legmagasabb szintű több napos nyert meg, megnyerte a fiatalok között is a kis versenyt a Tour de France-on, és hát ott volt a dobogón is, tehát ebből a szempontból azért Del Torónak egy egészen fantasztikus éve van, és hát így azért viszonylag biztosítottnak látszik az UAE jövője, ez most csak egy megerősítés, nem is Del Toróra térnék ki, inkább arra, hogy azért itt volt egy-két meglepetés szakasz szerintem.
3: Igen, nem volt egy rossz verseny, általában egyébként lehet, hogy csalnak az emlékeim, de a német kör egy fokkal unalmasabb szokott lenni. Nyilván nem volt túl jó idő, tehát itt a vihar azért rendesen megjött pár szakaszon, és tényleg szorosabbnak tűnt ez itt az utolsó két nap előtt, tehát Louis Barry elég nagy formában van. Itt a lengyel körön is nyert egy szakaszt, a San Sebastianon még az eredmény nem is kiemelkedő, de ott is kifejezetten jól ment, aki emlékszik arra a versenyre, hogy tényleg végig elől volt, első csoportokban volt. Kicsit talán furcsa is egyébként, hogy nincs ott a Vueltán a Viszma keretében, bár arra már beszéltünk, hogy elég erős keretük van így is. El Toro, meg nekem az is furcsa volt, hogy itt van a német körön,
2: engem
3: de már
2: nagyon
3: a Hamburg is
2: meglepett.
3: Furcsa volt múlt hét vasárnap, hogy hoppá, ennyi volt a túr utáni pihenés, és ő is elmondta, hogy fizikálisan rendben van, de mentálisan egyáltalán nem érzi magát frissnek. Itt ezért is jó igazából, hogy versenyez, meg olyan csapattársakkal van nyilván, akikkel hát gyakorlatilag nem is ment együtt, nem is találkozott valószínű tél óta a legtöbbjükkel idén. És egy jó versenyt hozott, tehát azért jól néz ki ez a szezon második felére is. Akire viszont aki még kiszeretnék tenni a német kör kapcsán, az Alessio Magagnotti, aki hát így megverni egy polmányért, már nyílt is nyert egy szakasz, tehát az utolsó szakasz ma behúzta, meg is érdemelte, mert kiváló versenye volt, tehát akár egyre kellett menni, akár a prológon, ott tényleg egy prológ volt a nyitány, de Magagnotti komolyan lenyomta ott a sprintben, és
2: itt megint egy fiatal ember, aki már szexeszt támadja a fiatalon nyert szakasszal kapcsolatban.
3: Remek sprinter, és az volt a vicces azon a pénteki napon, azt hiszem pénteken nyerte ő a szakaszt, hogy a német kör győztese fiatalabb volt, mint az aznapi L'Avenir szakasz győztese, és az aznapi L'Avenir szakasz pedig pénteken hosszabb volt, mint bármelyik Tour de France szakasz 2026-ban.
2: Ezt tehát beszéltük, hogy ez teljes őrület.
3: Igen, hogy ez így hogy jön ki, tehát nem érthetetlen számomra picit. Ugye egy utánpótlás versenyről van szó, ahol ugye idén egyébként újra az utánpótlás csapatok mennek, tehát nem a válogatottak. Feltoffer Bálint
2: támogatom egyébként.
3: A Bahrain színeibe. Én is, mert olyan szinten ráfeküdt mindenki, meg olyan szintű igény volt erre a szurkolók részéről is, hogy utánpótlás csapatok, ugye a World Tour soroknál, tehát az Ineos folyamatosan évekig piszkáltuk azzal, hogy ennyi pénzből nem nincs utánpótlás csapatuk, hogy ha már van egyébként, és követeljük gyakorlatilag minden World Tour sortól most már, hogy legyen, akkor a legnagyobb versenyen, a legnehezebb versenyen induljanak az utánpótlás csapatok, tehát ez igazából adja magát abszolút. De nyilván elvitt, tehát például itt Magagnottira ki visszakanyarodva egy gondolat erejéig, hogy ugye őt pedig a Red Bull viszi majd a felnőtt csapatba, és hát Donátival együtt két komoly sprinter lesz a Red Bullnak, akit saját maguk neveltek ki gyakorlatilag, szóval ez azért elég jól néz ki a jövőt tekintve a Red Bullnál, úgyis, hogy a Jordi Meus majd távozik az együttestől.
2: Hát ez nem is kérdés, azért Bálintról is beszéljünk egy kicsit szerintem, mert önmagában az, hogy valaki részt vett egy ilyen versenyen, is mutatja, hogy nagyon-nagyon sokat látnak benne. Ugye ő 2005. december 26-án született, tehát még mindig nem töltötte be a 21. életévét, és azért az, hogy az utolsó szakaszon ő szökésben volt 133 kilométeren keresztül, amit eddig rendeztek, amikor beszélgetünk, és ott végül a 8. helyet tudta megszerezni, azt szerintem pontosan mutatja, hogy nem csak, hogy kiteljesedik vele a mezőn, hanem igenis fontos szereplője ennek a mostani Tour de l'Avenirnek is.
3: Igen, és azért nem volt egyszerű szezonja, tehát a tavalyi az flottabbul ment olyan szempontból, hogy betegségek, bukások, sérülések. Már ezen a l'Avenir-en is egyébként volt földön Bálint egyből a nyitónapon, tehát ugye emlékszünk, hogy milyen fájdalmas volt neki is, meg igazából a szurkolóknak is nyilván, hogy nem térhetett vissza idén a Tour de Hongria sérülés miatt megpróbálni, megvédeni a fehér trikót, a magyar trikót, de nyilván ez egy fontos verseny, ahogy mondtad, ez a 2005 decemberi születés, mert még egy gondolat elég Magagnottira visszakanyarodva, ő az első olyan versenyző, aki 2007-es születésükként profi verseny nyert. Ott tehát, hogy itt tartunk, igen. Bálintnak meg nyilván sok sikert a L'Avenir-en, azért a komoly hegyi szakaszok még csak most következnek, és jó látni azt, hogy ugye akár ezen a mai napon, hogy kezd remek formába rendülni azért, és L'Avenir egy hosszú verseny, nehéz verseny. Emlékszünk rá, hogy mikor Walter Attila is ott, jól emlékszem, szakasz nyert, akkor is az utolsó napok egyikén volt, tehát hogy
2: nem tartom kizártnak, hogy
3: volt
2: jövőre egyébként. Őt látjuk 3 hetesen, ami egy bátor tipp, de ahogy az évelején megkapta a lehetőséget, és azokkal szerintem élt is egészen a bukásáig, ha elkerül a balszerencse, ha még több önbizalmat tud gyűjteni, akár itt is, akkor az mindenképpen jó lehet, úgyhogy emiatt is érdemes nézni. Nem tudom, hogy tévében van-e, a Maxon mindenképpen van, azt tudom.
3: Szerintem tévében nincs, itthon nincs, a Maxon van, igen.
2: Csak hogy adjunk egy kis keresztpromót, mert mi ilyenek vagyunk, hogy mi ezt megtesszük, ugye, és ezt itt most be is fejezem. Mert hogy még a Renevitúrról mindenképpen érdemes beszélni, egy olyan versenyről, amit egy sprinter nyert meg, mármint ami az összetettet illeti, és hát nyilván nagyon máshol nem tud nyerni egy sprinter, mint itt összetettben, de azért Philipsennek ez egy szép siker. Ebben te meg tudtad találni a szépséget? Amúgy mondom, hogy Milán, Philipsen, Berkmőz, Philipsen, Philipsen, ez volt a szakasz győztesek sora.
3: Én megmondom őszintén, meg tudtam találni.
2: Jó, mondtam, ez egy hülye kérdés volt.
3: Nem, értem a kérdést egyébként, tehát szerintem jogos a kérdés, mert pont azt szerettem volna mondani, amit lehetett olvasni sportigazgatóknál. Tehát egyrészt a világ négy legjobb sprintere itt volt ezen a versenyen, de viszont csak az első szakaszon tudtak összecsapni, ugye ott az első négy volt, most nem is emlékszem, már Milán nyert, mögött a sorrendre azért egy kicsit kevésbé, talán Coy lett a második, de mindegy is. Utána jöttek ugye a tömegbukások, mert volt sok ezen a versenyen, és pont e kapcsán mondta pár sportigazgató, most nem is emlékszem már melyik csapattól, hogy hát azért van ennyi bukás ezen a versenyen, mert egyszerűen túl könnyű az útvonal. És szerintem lehetne nehezebbet, tehát Belgiumban vagyunk, oké, ettől függetlenül lehetne nehezebbet, vagy egy időfutamot általában beleszoktak rakni, mert talán tavaly ment Walter Attila ezen a versenyen, nem néztem utána, csak beugrott valamelyik szakasz közben, hogy hát mondta, hogy elképesztő ideges ez a verseny, de azért ilyen ideges, meg azért van ennyi bukás, mert könnyű egyszerűen a pálya, és nagyon sokan ott tudnak maradni a végéig, és emiatt ugye hely viszont egyáltalán nincs, tehát látjuk, hogy ilyen őrült pozícióharc megy a Renevit úron, mert a papíron király szakaszon is még majdhogy nem összejött egy sprintre. És megmondom őszintén, hogy nem teljesen értem, hogy mi a szükség arra, hogy a Baloise Belgium Tour, ami ugye júniusban van a túr előtt, és ez a verseny, mind a kettő, ha jól emlékszem, World Tour verseny, és nem értem, hogy mi szükség van rá, mikor gyakorlatilag ugyanaz a pálya, a profilokat tekintve, és ez meg is figyelhető abból is, hogy az első kettő összetettben ugyanaz lett egyébként, Philipsen és Berkmus. Tehát, hogy szerintem teljesen fölösleges ezt a versenyt World Tour szinten tartani, mert ha nem World Tour szinten tartod, akkor azért sokkal nagyobb a szakadék a csapatok között, tehát azért ott tudnak jönni konti csapatok, és azért Belgiumban van nyilván jó pár, mert szerintem így egyébként olyan túl sokat nem vagy. Nyilván akiknél nem volt sztársprinter, azok megpróbáltak versenyezni. Tehát mikor Milán kiszállt, onnantól a track is folyamatosan szökés, beember támadások egyébként a hajrában, de még mindig így is ott tartunk, hogy úgyis össze fog jönni valószínűleg sprintre. Szóval tényleg azt mondhatjuk, hogy a naptárban egyébként van négy vagy öt ugyanilyen verseny többnapos, tehát hogy egy kicsit szerintem lehetne változatosabb. Nyilván ugye ez a Benelux kör volt korábban, csak a ne részre, tehát a holland részre ugye nem tudott átmenni a mezőnbe, a hollandok nem vállalták
2: ők azt mondták, hogy ne.
3: Igen, azt mondták, nem vállalták a rendőri biztosítást, ugye a hollandoknak ez mostanában az elmúlt években az egy komoly problémát jelent. Nem tudom, kevés a rendőr az országban, vagy mi van ott, de
2: folyamatosan
3: baj van bicikli versenyekkel, kerékpár versenyek megrendezésével, a lux részre pedig egyáltalán más szintén nem mentek, tehát az meg terve se volt. A luxemburgi kör majd nem tudom, 2-3 hét múlva jön, talán, de tehát, hogy megvolt a szépsége, de hát most oké, nem teljesen értem, mi szükség van továbbra is 4-5 ilyen többnapos versenyre.
2: Na, akkor végre az ugyanoda értünk. Ennyi férte a mai adásunkba, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Nézzetek sok kerékpársportot, hiszen nyilván Lavenir meg Vuelta is van többek között, mi pedig jövünk egy hét múlva is, és átbeszéljük, hogy mi minden történt. Jó hetet, sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
1: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm az utánpótlás Sportontú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a hazai tenisz utánpótlás feltörekvő tehetsége, az első számú junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa, aki az U18-as válogatottal a közelmúltban ezüstérmes lett a korosztályos csapat Európa-bajnokságon, és hamarosan a US Open junior tornáján lesz jelenése. Szervusz, Luisa!
5: Szia!
4: Nagyon sűrű időszak kellős közepén vagy, nagyon eredményes vagy eddig az idén, egy nagyot sikerült előrelépned minden téren a karrieredben, de most van időd egy picit szusszanni éppen a csapat Európa-bajnokság után. Milyen itthon lenni, és pihenni egy kicsit?
5: Nagyon jó érzés újra itthon lenni. Most nagyon sokat voltam távol, már eléggé hiányzott a család, meg a barátaim, de nem panaszkodhatok, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy ilyen jól sikerültek a versenyeim, de most nagyon örülök neki, hogy itthon vagyok, és egy kicsit pihentek, és aztán kezdhetjük a felkészülést.
4: Most mennyi pihenő van éppen, szusszanni kicsit, és ez mivel telik?
5: Pont holnap fogok elkezdeni újra edzeni, egy hét pihenőt kaptam, és hát próbáltam minél többet tényleg pihenéssel tölteni, a családommal, mindenkivel itthon találkozni ez alatt a kevés idő alatt, úgyhogy...
4: Mennyire lehet megszokni ezt a folyamatos útonlevést egyébként, ami a teniszezők életmódjával, pályával együtt jár. Idén talán legalább annyi hetet voltál külföldön, mint itthon.
5: Igen, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nagyon élvezem, hogy minden héten új helyekre mehetek, és megnézhetem a versenyen kívül az adott helyet, várost, kicsit körbejárni, szóval próbálom megélni minden percét.
4: Beszéljünk kicsit a legutóbbi sikerről. Még talán mondhatni friss élmények vannak benned ennek kapcsán, a csapat Európa-bajnokság, amelyen az U18-es leányválogatott tagjaként ezüstérmet szereztél. Milyen volt ez a csapat Európa-bajnoki szereplés? Előzetesen mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen nagy potenciál lehet esetleg a csapatban? Kezdjük először az ankorai selejtezővel.
5: Én szerintem egy nagyon erős csapattal tudtunk odaállni idén, és én nekem voltak nagy reményeim és vágyaim, meg elvárásaim a csapattal szemben, de szerintem ezeket a döntővel túl teljesítettük. A továbbjutás az mindenképp cél volt szerintem, de úgy érzem, hogy az reális volt és teljesíthető, de arra szerintem nem gondoltunk, hogy csoport elsőként fogunk továbbjutni, ami ugye nem mindegy, mert olyankor, ha a csoport elsőként jutsz tovább, akkor a 8-as döntőbe kiemelnek, így ezért ez egy elég fontos dolog, és ott a cseheket vártuk a döntőben, akik azért egy elég erős nemzetnek vannak mondva tenisz terén, úgyhogy szerintem arra nagyon büszkék lehetünk. És utána a 8-as döntő, ez meg én úgy álltam oda, hogy... Szerintem minél több meccset nyerünk, annál jobb, és szerencsére első nap a románokat sikerült 2-0-as szingli meccsek után legyőznünk és fordulnunk, és másnap meg a svédeket. Úgyhogy elképesztő élmény volt a döntőt játszani. Ugye 2025 telén már a Winter Cupon játszottunk döntőt, ott is ezüstérmesek lettünk, úgyhogy itt azért szerettünk volna mindenképp aranyat elérni, de azért szerintem így se keseregetünk.
4: Abszolút nem. Ugye a franciaországi Granville-ben volt a 8-as döntő. A románokat vertétek a negyed döntőben, hogy te is említetted, aztán a svédeket az elődöntőben, és a szerbektől kaptatok ki a fináléban. Azért az első két párharc is győztes párharc volt, de alaposan meg kellett szenvednetek. Talán te is 3 órás meccset játszottál volt, Jana, és 3 szettes. Milyen volt? Nagyot kellett küzdeni ezért az éremért?
5: Hát igen, azért úgy érzem, hogy aki már oda kvalifikál a legjobb 8 nemzet közé, azok ott már mind olyanok, akik odavalók, tehát hogy akik nagyon jó játékosok. Első nap tényleg nagyon nagyot küzdöttünk, én is, és a Luca is. Még első nap úgy kicsit szokni kellett, mert nagyon mások voltak a körülmények, ugye Törökországból jöttünk, ott kicsit magaslaton is voltunk, és utána át Granville-be. Az első nap az mindenképp nehéz volt, de nagyon szépen teljesítettünk. Én is egy 3 szettes meccset tudtam megnyerni, azt hiszem én is valamilyen szinten hátrányból fordítva, és a Luca is, úgyhogy nagyon örültem neki.
4: Összességében ez az ezüstéremmel történelmet írtatok, hiszen az U18-as leányválogatott először játszhatott döntőt korosztályos szabadtéri csapat Európa-bajnokságon, ami annak fényében, hogy 1975 óta rendezik meg ezt, elég nagy dolognak mondható.
5: Igen.
4: Ez hogyan hangzik?
5: Hát tényleg nagyon nagy dolognak hangzik, úgymond történelmet írni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ugye még jövőre is van egy lehetőségünk, azt hiszem, mert reméljük, hogy csapatunk leszünk. Tehát még jövőre is lesz lehetőségünk még talán felülmúlni ezt az idei sikert.
4: A csapatban még mindenki juniorkorú maradt, szóval
5: igen.
4: Nyilván a tenisz egy egyéni sport, de milyen csapatban sikert elérni, mennyivel másabb érzés?
5: Én nagyon szeretem a tenisznek azt a részét, hogy egyéni sport, tehát nem véletlenül választottam szerintem ezt a sportágat, viszont ilyenkor nagyon jó érzés, amikor így egy évben egyszer-kétszer megadatik, hogy csapatba is tudjak játszani, azért más érzés, úgyhogy úgymond oszlik a nyomás, másokért is játszol, nem csak magadért, szóval én, nekem ez egy nagy élmény ilyenkor.
4: A mostani ezüstérmet talán említsük meg, a Mihály Annával és Kálmán Lucával közösen szerezted, emellett ennek a korosztálynak a tagja még nem Cseh Gréta is, aki a tavalyi U16-os fedett pályás csapat EB ezüstérmes együttesnek volt a tagja. Ti négyen gyakorlatilag együtt nőttetek fel, mind a négyen nagyon eredményes játékosok vagytok, már különböző szinteken sikerült jó eredményeket elérnetek. Ez sokat segít, hogy vannak olyan vetétársak, akikkel tudjátok húzni egymást?
5: Igen, szerintem én ezt fontos dolognak gondolom, és Magyarországon szerintem ritka, hogy így egy korosztályon belül összejön 4-3-4-5 játékos, aki egy szinten van, és szerintem ez egy pozitív dolog is, hogy úgymond húzzuk egymást, és motiváljuk egymást, szerintem ez fontos és jó dolog.
4: Ha megengeded, kicsit pályafutásod kezdetéről kérdeznélek most, hiszen most már egyértelmű, hogy a tenisz egy jó választás volt, jó sportág választás volt, és eredményes vagy benne, és szép jövővel hát előtted. De mennyire volt ez magától értetődő választás számodra?
5: Hát egyébként az volt, bár nem sportoltam semmi mást előtte, úszni jártam kicsiként, de egyébként mindig is teniszeztem. De ez sose volt így otthonról erőltetve vagy kimondva, mert van két idősebb testvérem, akik mindketten élsportolók voltak, a bátyám judózott, a nővérem meg kardvívó volt. Anyukám pedig ugye teniszezett, így az ő általa ismertem meg a sportágat, meg miatta vált úgymond közelivé, meg szerettem meg. Úgyhogy szerintem elég gyorsan eldölt, hogy ezt szeretném csinálni, bár nem emlékszem egy olyan momentumra, ahol ezt én eldöntöttem, hanem ez úgy jött magától. De én is nagyon örülök neki, hogy így alakult.
4: És azóta pedig ezt csinálod. Szerelem volt első látásra a tenisz? Vagy voltak azért hullámvölgyek?
5: Nyilván voltak hullámvölgyek, szerintem senkinek nem úgy alakul a sportkarrierje, hogy csak jó dolgok történnek, de sose fordult meg a fejembe, hogy esetleg abba hagyjam, vagy keresek valami mást, mert mindig is elvesztem csinálni, úgyhogy nem gondolkodtam el máson.
4: És 5 éves korod óta teniszműhelynek a játékosa vagy, és a Selmeci Petra az edződ.
5: Igen.
4: Azért ez alapvetően ritkaság, hogy valaki egy edzőnél elkezd teniszezni, és utána ilyen hosszú időn át vele együtt tud dolgozni, és tudja kísérni az adott játékos pályafutását. Mitől működik ilyen jól a közös kapcsolatotok?
5: Szerintem is ez különlegesnek számít, és nagyon sokat ad plusz szerintem az, hogy tényleg 5 éves korom óta ismer és látott felnőni, és ő is hozzájárult nem csak a teniszkarrierem fejlődéséhez, hanem a személyiségeméhez is. Úgyhogy tényleg nagyon különleges kapcsolat van közöttünk. Ez szerintem nagyban hozzájárul az én fejlődésemhez, mint ember és mint teniszező is. Úgyhogy...
4: Sokat köszönhetsz neki?
5: Igen, nagyon sokat neki is, és az ő férje Német Gergely pedig ő szokott utazni velem, meg ő a kondi edzőm, úgyhogy ők, neki kettőknek tényleg nagyon sokat köszönhetek, és az egész teniszkarrierem velük indult, és még mindig velük tart, és szeretném is, úgyhogy mindenképp.
4: Azt látni egyébként, hogy egyre kevesebben teniszeznek itthon gyerekek között, és az igazán minőségi klub is, vagy erős klub, ahol sokan játszanak, és ígéretes játékosok vannak, azokból is talán egyre kevesebben, viszont a teniszműhely az egyike az ilyeneknek, ahol szép eredményeket érnek el a játékosok, és többen is vagytok ügyes fiatalok. Szerinted mitől ilyen jó klub a teniszműhely? Miért szereted, és miért jó az ottani közeg?
5: Petra és a Geri csinálja ezt a klubot, és az ő lelkesedésük, hozzáállásuk az egészhez szerintem a fő mozgató rugója. Nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyi játékos van, mert szerintem ez nagyon fontos egy teniszező életében, hogy legyen mindig kivel edzeni, játszani.
4: Talán említsük meg az U16-os fiúk közül a Fazekas Vencelt, illetve a Jóni Márkot, akik miközben ti az U18-as lányokkal ezüstérmet szereztetek a csapat EB 8-as döntőjében, ők a U16-os fiú csapattal negyedikek lettek szintén a csapat EB-n, és bejutottak a kairói világdöntőbe.
5: Igen.
4: Szóval többen is vagytok, és ilyen szempontból talán motiválhatjátok is egymást a mindennapokban.
5: Igen, szerintem abszolút, és nagyon gratulálok innen is a fiúknak, mert nagyon nagy dolog, amit elértek, hogy így bejutottak a úgymond világbajnokságra, amit tavaly nekünk nem sikerült elérni nyáron, úgyhogy remélem, hogy ott is szép eredményt fognak elérni.
1: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
4: Önök továbbra is az utánpótlás sportantú magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a hazai tenisz utánpótlás kiemelkedő reménysége, az első számú hazai junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa. Beszéljünk, Luisa, ezek után kicsit az idei évedről, amely egy hatalmas áttörést hozott el a karrieredben, hiszen az évet még az 500. hely körül kezdted, és azóta több mint 400 helyet jöttél előre a junior világranglistán, 5 ITF torna győzelem, és most már a 42. vagy a világranglistán, és készülhetsz a US Openre, pályafutásod első junior Grand Slam tornájára. Ha valaki ezt fél évvel ezelőtt mondja neked, akkor mennyire hitted volna el?
5: Azt hiszem, elhittem volna, mert én éreztem, hogy bennem van ez, csak tudtam, hogy kell egy kis idő, még ez kijöjjön, de azért ez tényleg még nekem visszagondolva is elképesztő nagy ugrásnak tűnik, hogy tényleg 400-on kívül kezdtem a ranglistán, és ennyit sikerült előrelépnem, azt nem gondoltam volna, és nem szeretnék megállni az év végéig. Úgyhogy elképesztő tényleg. Tehát voltak hasonló céljaim az év elején, de azt hiszem előbb sikerült elérnem őket, és még talán...
4: Még a saját várakozásaidat vagy céljaid is felülmúltad.
5: Igen.
4: Pláne azok után lehet nagy a kontraszt, hogy az előtte lévő két éved meg azért nem volt zökkenőmentes, ugye?
5: Nem, igen, volt egy-két sérülésem is, amivel küzdöttem, azok miatt több hétedzés és versenyzés kimaradt, úgyhogy azok is nehézséget jelentettek, és nehéz volt mindig visszakerülni újra a ritmusba, úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy egy hosszabb alapozás után most sérülések és fizikális mentális gondok nélkül tudom eddig ezt az évet hozni, úgyhogy nagyon szeretnék innentől kezdve is erre figyelni, mert ez biztos, hogy nagyon sokat számít.
4: Az évet Dél-Afrikában kezdted, több hetet is kint voltál, 3-4 hetet, vagy talán még többet, ahol két tornát is nyertél rögtön az év elején, két kemény pályás junior ITF tornát. Miért pont Dél-Afrikában kezdted az évet, és ez a két torna győzelem mennyire alapozta meg aztán az év további részét?
5: Szerintem nagyon fontos volt, és utólag visszagondolva egy jó döntésnek bizonyult elmenni ilyen messzire, ami ugye másoknak elsőre lehet, hogy kicsit
4: furcsán hangzik,
5: igen, vagy olyan nem megszokott nyilván, hogy innen Európába valaki utazik ilyen messzire, de szerintem az év első két verseny nagyon jó két versenyt találtunk, ahol a mezőny is olyan volt, tudtam sok meccset játszani, azért 11 győztes meccsel kezdtem az évet, azért az szerintem elég sokat számít a játékomnak is, meg az önbizalmamnak is sokat ad. A körülmények is abszolút kedvezőek voltak, úgyhogy jól sikerült. Pár hét volt kint.
4: És utána jött aztán tavasszal az európai salakszezon. Amikor edződdel Selmeci Petrával beszélgettem még tavasszal, akkor elmondta, hogy neked inkább a kemény pálya fekszik jobban, és hogy salakon talán több idő kell ahhoz, hogy hasonlóan eredményes legyél. Ehhez képest ez meg sem látszott, és nagyon hamar átálltál, és tavasszal Szentpöltenben nyertél szintén egy J200-as junior ITF tornát. Könnyen ment az átállás?
5: Hát nem mondom, hogy könnyen ment, meg kicsit olyan, nem, olyan szkeptikusan álltam hozzá, mert tényleg mindig is úgy voltam vele, hogy jobban szeretek keménypályán játszani, az jobban fekszik a játékomnak, mozogni is jobban szeretek rajta, de hát ez nem egy olyan dolog, amit választani lehet, tehát jött a salakszezon, azért kellett egy jó pár nap, meg hét, mire azért átszoktam, de azért az engem is lenyűgöz, hogy salakon értem el az éltem eddigi legjobb eredményeit, úgyhogy úgy tűnik ezzel se volt probléma.
4: Azóta két újabb tornát is nyertél Hollandiában, illetve Lengyelországban. Júliusban nyerted mind a kettőt rövid időn belül, és akkor azután jött a csapat Európa-bajnoki ezüstérem. Azért ez egy erőltetett menet volt ez a nyári időszak számodra, de a fáradtság annyira nem látszott rajtad, hanem gyakorlatilag vitt a lendület.
5: Igen. Ilyenkor sokszor felmerül a kérdés egy-egy versennyel kapcsolatban, hogy ez sok-e már, vagy kell-e még, de én mindig úgy érzem, hogy minél többet játszok, minél több meccs és verseny jön, annál jobban kerülök bele úgy a a zónába, meg ugye a flowba. Úgyhogy igen, ez kívülről nagyon soknak tűnik, de én belülről nem igazán éltem meg olyan soknak.
4: Ráadásul ezek egyre erősebb tornák is voltak, egyre magasabb kategóriás versenyek. Ezeken gyorsan meg is ugrottad a szintet, és egyre jobban is ment a játék. Ezt hogyan csináltad?
5: Szerintem ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon befolyásolni tud az ember, hanem ilyen magától, a meccsek által.
4: Folyamatosan kis építőkockáról építőkockára jön meg az ember önbizalma, magabiztossága, és hiszi el, hogy egyre nagyobb dolgokra is képes?
5: Azt hiszem, igen.
4: Összességében így visszapillantva az elmúlt fél évedre, szerinted mi hozta meg az áttörést? Mi az, amiben ma sokkal jobb vagy, mint fél éve vagy egy éve?
5: Gondolkoztam már ezen én is, és igazából nem jutottam arra, hogy egy-két olyan dolog, ami így a titkos összetevő, vagy ami így meghozza ezt a nagy sikert, hanem szerintem csak az a sok munka, amit eddig beletettünk, és az, hogy nem volt sérülés, és tudtunk megás nélkül edzeni és versenyezni, az így meghozta a gyümölcsét. Én éreztem, hogy ez bennem lesz, csak türelmesen ki kellett várni. Szóval szerintem fejben mindenképp sokat értem, szerintem. Az is fontos volt, hogy sorozatban nyerjem a meccseket, önbizalmam is visszakerüljön a helyére, úgyhogy szerintem így mindennek a
4: egybelege.
5: Igen.
4: Igen, mert amikor tavalyi év során küzdöttél sérülésekkel, akkor gondolom amiatt, mert hol sérült voltál, aztán visszajöttél, játszottál pár meccset, pár tornát, de akkor voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nyerhető meccseket, vagy nyert pozícióból buktál el meccseket. Gondolom kellett idő, amíg visszaépítetted azt az önbizalmat.
5: Igen, tavaly azért voltak hullámvölgyeim, amikből most már örülök, hogy ki tudtam jönni. Úgyhogy igen, szerintem ez fontos volt.
4: Ami idén igazán figyelemre méltó nálad, hogy 5 döntőt játszottál, és mind az 5-öt megnyerted.
5: Igen.
4: Más műfaj megnyerni egy torna döntőt, mint egy sima elsőkörös meccset, vagy mi a titka ennek?
5: Nyilván más érzés úgy odaállni, hogy ez egy döntő, de valahogy én ilyenkor nem nyomásként érzem, hogy ezt most már meg kell nyerni, hanem pont, hogy olyankor szoktam a legjobban játszani szerintem, mert úgymond olyankor már nincs vesztenivalót, hanem csak tényleg ott vagy a döntőben, és csak ki kell hoznod magadba a legjobbat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ez így 5-ből egy sikerült, remélem, hogy ez így is marad.
4: Az egyéni sikerek közül melyik volt idén eddig a legemlékezetesebb számodra és miért?
5: Az összes másért különleges, nyilván az évelején az első verseny, amit megnyertem, azt nagyon különlegesnek éreztem, mert az utolsó verseny, amit megnyertem 2023 év végén volt, úgyhogy azért sokat kellett rá várni, úgyhogy az mindenképp nagy dolog volt. Aztán amikor megnyertem az első 200-as tornát, az is, mert azért olyan szintű versenyt mostanában itthon nem nagyon nyert senki, úgyhogy az is egy nagyon nagy dolognak számított. És hogy utána most még a J300-as is, na az meg már tényleg a tortán, úgyhogy nagyon örültem az összesnek egyenként.
4: Nyár elején talán már reális célként volt megfogalmazható az, hogy esetleg a US Openre odaférjél, talán egy selejtező akkor inkább reálisabbnak tűnt. Aztán jött ez a két újabb torna győzelem Hollandiában és Lengyelországban, amivel nagyot ugrottál előre, és most már a 42. vagy, és ez azt jelenti, hogy most már főtáblásként készülhetsz.
5: Igen.
4: És biztosan ott leszel a US Open-en. Mennyire vagy izgatott már emiatt, hogy gyakorlatilag készülhetsz első Grand Slam tornádra, ami azért is nagy dolog, mert ezt megelőzően 3,5 évvel ezelőtt 2023-as Roland Garroson volt utoljára magyar junior leányjátékos Grand Slam-en.
5: Igen, hát elképesztő különleges lesz, az biztos. Szerettem volna még idén esetleg egy junior Grand Slam-et játszani. Az év elején még úgy voltam vele, hogyha valamelyik kvalira esetleg beférek, már annak is nagyon örülök, és mindenképp el szeretnék menni. Nyár elején, vagy hát nem is elején, már a közepe fele volt az, hogy akkor már azzal a ranglistámmal már kvalira talán beférek, de még van 2 verseny, nézzük meg, hogy alakul, és akkor aztán meglátjuk, hogy lesz. Aztán sikerült megnyerni mindkét versenyt, és így ezzel nem igazán volt kérdés gondolkodni, hogy megyek-e vagy sem, hanem már a főtáblán kezdhetem a versenyt, úgyhogy nagyon, nagyon különleges lesz, nagyon várom, és izgatott vagyok, de próbálom majd kielvezni minden percét, azt, hogy ott vagyok, és nem feltétlenül az eredmény alapján ítélni, de szeretnék minél több meccset nyerni, és minél szebb eredményt elérni.
4: A US Open ugye szeptember 6 és 12 között, és 11-től pedig U18-as egyéni Európa-bajnokság várhatna rád Ausztriában majd.
5: Igen.
4: Beleférhet-e mindkettő, vagy a Grand Slam felülír mindent?
5: Szerintem belefér mindkettő, tehát meg lehet oldani. Szeretném is megoldani, még nem voltam soha egyéni Európa-bajnokságon, még nem került

0: tornagyőzelmek, meccsgyőzelmek egyes fontosabb pillanatok, amiket meg tudok oldani, szóval mindenképp nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem eddig is ebben az évben, és fogok is még, úgyhogy azok kellenek majd a jövő évhez biztosan.
1: Van benned amiatt extra izgatottság, hogy a legnagyobb sztárok is ott lesznek majd, és velük egy közegben mozoghatsz? Van olyan, akivel esetleg szívesen találkoznál majd, vagy látnál test közelből?
0: Mindenképp szeretnék majd meccseket nézni. Nem tudom, hogy ez most kellemetlen, ha árulom, de még nem láttam, vagy nem voltam soha profi tenisz versenyen, és elég vicces, hogy most úgy megyek egyre, hogy én is ott fogok játszani mellette. Úgyhogy mindenképp szeretnék majd sokat megfigyelni, meg találkozni a legjobbakkal. Nincs kedvenc teniszezőm, de van egy-kettő, akit jobban kedvelek, úgyhogy majd remélem láthatom őket.
1: Amerikában ugye versenyeztél már, többek között a floridai Orange Bowl-on is anno, U14-esként, de New Yorkban jártál már?
0: Nem voltam még New Yorkban, nagyon várom, mert így a filmek alapján, meg amiket hallok róla, anyukámék már voltak, és csak jót hallok róla, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézhessem magamnak.
1: Még Grand Slam újonc vagy. Melyik Grand Slamen játszanál majd a legszívesebben? Van olyan, ami kedvenc, és amit nagyon vársz már esetleg, ha oda eljutsz?
0: Mindegyiket egy kicsit másért várom. Ugye az Australia Open az nyilván nagyon különleges, hogy Ausztráliában van. Aztán még nem játszottam soha életemben fűben, úgyhogy a Wimbledon is az egy nagyon különleges élmény lesz majd szerintem. Roland Garros is, ott pedig élnek kint rokonaim Párizsban, úgyhogy az is mindenképp különleges lesz, hogy ők majd jöhetnek megnézni, úgyhogy mindegyiket egy kicsit más miatt várom, remélem, hogy az összes összejön jövőre.
1: Hogyan néz ki a következő hetek programja a US Openig? Említetted, hogy lesz majd egy felvezető verseny, gondolom az a torna előtt majd közvetlenül, addig pedig itthon készülsz edzel?
0: Igen, addig itthon próbálok átállni kinti kemény pályára, és aztán hát egy pár nappal előbb nyilván ki kell menni Amerikába a verseny előtt, hogy ott is megszokjam a körülményeket, és átálljak, és akkor lesz egy előverseny, egy I300-as Kanadában, és akkor onnan fogok átmenni majd New Yorkba a US Openre.
1: Mennyivel lesz nehezebb dolgod egy Junior Grand Slamen, mint bármelyik korábbi ITF tornán szerinted? Mennyivel erősebb itt a mezőny?
0: Azt hiszem jóval erősebb, mivel ezekre a versenyekre mindenki elmegy, még azok is, akik már esetleg nem játszanak juniort, mert annyira jók, hogy felnőttet játszanak, még azok is elindulnak a junior grand slameken, tehát ott lesz mindenki a ranglista legelejéről. Nyilván egy-két kivétellelben nem megy el mindenki, de azért az eleje, úgyhogy szerintem érezhetően nehezebb lesz, de nem szeretnék ettől megijedni, vagy megszeppenni, hanem szeretnék én is felnőni a feladathoz, és olyan jól játszani, mint akik előttem vannak akár.
1: Azok alapján, ahol most tartasz a karrieredben, most már egyértelmű álom, talán cél is, hogy egy nap profi teniszező váljon belőled?
0: Hát szeretnék, azért ez még nem garancia erre. Ugye nagyon sok olyan teniszező van, aki juniorba kimagasló, és jó eredményeket ér el, és utána a profiba mégse tud odaérni. Úgyhogy nyilván nagyon szeretném, és azért fogok megtenni mindent, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Bevíz Luizát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazonnal folytatjuk.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyek.

0: helyszínekre kapcsolunk.
1: Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
0: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
1: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sziasztok, ez itt az mnsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, a Box utca podcast. Elbúcsúztunk Hollandiától, és igazából a szombati sprint után azon gondolkodtam, hogy hát lehet, hogy ez egy olyan adás lesz az a podcast, hogy hát itt is majd akkor inkább Verstappen szerződés hosszabbítása lesz a téma, mert hát az ugye nem volt egy izgalmas utam, és hogy hát ha nagy díj is így alakul, akkor bajban leszünk, de hál' Istennek nem így alakult, hanem szerintem a szezon egyik legjobb futamát láthattuk, úgyhogy Mati Zsoltal, illetve Nagy Danival ki fogjuk beszélni, hogy mi minden történt, és vágjunk is bele, és kezdjük a futamgyőztes Lando Norrisszal, aki kétszeres futamgyőztes, ráadásul Zsinórban nyert két futamot, és megint egy olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami azt hiszem méltó egy világbajnoki címvédőhöz. Ti hogy láttátok az ő teljesítményét, futamát? Most beszéljünk csak magáról, a nagy díjról, illetve a McLarennek a munkáját ezen a hétvégén. Kezdjük, Dani, veled.
4: Sziasztok! Valóban sokkal jobb futam volt, mint amire számítottunk. Izgalmas a stratégiai szempontból, izgalmas volt a kimagasló egyéni teljesítmények miatt, vagy éppen az egyéni hibák miatt, akár olyan versenyzőktől, akitől nem annyira vártuk ezt, mondjuk Verstappen ugye, ahogy kiesett. Kezdjük Norrisszal, mármint a versenyzővel, a versenyző oldalról. Ugye, hogyha valamibe bele lehet kötni, de az is szerintem nem feltétlenül Norris oldaláról jön, hogy a rajt ugye nem sikerült olyan jól.
3: A második
4: rajt, egészen pontosan, hiszen ott ugye Kimi Antonini meg tudta Norris előzni, annak ellenére, hogy ő volt a kevésbé volt a podógumin, viszont egész hétvégén lehetett látni, hogy a belső évről rajtoló versenyzők általában jobban tudtak rajtolni. Tehát valamiért ott egy kicsit nagyobb tapadás van, ami ellentmond egy kicsit azzal, amit általában tapasztalunk, mert az ideális éven szokott lenni jobb tapadás. És onnantól kezdve viszont Norris azt gondolom, hogy akár hibátlan teljesítményt nyújtott. Tehát amikor támadni kellett, akkor támadott, amikor lehetőség nyílt előtte, akkor akár előzés, és akár amikor Kimi Antonellit megelőzte Antonelli előtt, akkor melyik versenyző volt? Talán a Lewis
3: Hamilton volt,
4: és akkor ott kívülről azt hiszem egy szenzációs előzés volt. Úgyhogy egyéni teljesítmény szempontjából most még bele lehetne menni a verseny egyéb részeibe, és talán bele is fogunk menni, de hogy tényleg ez egy nagyon kimagasztó teljesítmény volt, ahogy egyébként kimagasztó teljesítményt nyújtott a Hungaroringen is, de ott is volt egy kicsi hiba, vagy ott volt egy kicsi hiba, hogy a rajtot követően simán megtarthatta volna az elsőjét, ha nem rontja el a kettes kanyart. De ami inkább szerintem kiváló Norrisnál, az a kiegyensúlyozott teljesítmény és egy nagyon erős tempó, tehát elképesztően erős. Tehát Oscar Piastrit egy körön is, és főleg versenytempóban nagyon keményen megveri. És amiről szerintem mindenképpen beszélnünk kell, az a McLarennek a teljesítménye. Van egy nagyon érdekes dolog, erről később akár beszélhetünk, ami a váltóáttételekhez kapcsolódik a McLarennél, és egyfajta hátrányt jelent a Mercedeshez képest bizonyos pályákon. Zandvoort a jobb pályák közé tartozik ilyen szempontból egyébként, és ugye az utóbbi verseny hétvégéken nagyon komoly fejlesztési csomaggal rukkolt elő több lépcsőben a McLaren, miközben a Mercedes nem igazán hoz nagyobb volumenű fejlesztéseket. Toto Wolff azt mondja, hogy ez azért van, mert nincs pénz rá, idézőjelesen, tehát úgy nincs pénz, hogy a költség sapkán belül nincs erre a kapacitás, miközben a McLaren pedig folyamatosan hoz fejlesztést, és ez javítja főleg az autónak az aerohatékonyságát, mert az egyenesben nem válnak lassabbá, viszont a gyors kanyarokban egyértelműen a McLaren a leggyorsabb most már. Én ezt hetek óta látom, és beszéltünk róla többször is, hogy a McLaren elképesztően erősnek tűnik. Én nekem most az a meglátásom, hogy bizonyos pályákon a McLaren gyorsabbnak tűnik, és jobb csomaggal rendelkezik, mint a Mercedes, tehát itt tartunk, ami mondjuk, nem tudom, egy három hónappal ezelőtt elképzelhetetlen volt. viszont még mindig a Mercedes egy talán egy jobb all-rounder, tehát hogyha egy átlagos pályán megyünk, akkor talán a Mercedesben egy kicsit több van még mindig, de a McLaren nagyon-nagyon erős, és Norris nagyon erős, a McLaren egyértelmű, hogy kire kell építeni, mint ahogy a Mercedesnél is, úgyhogy ilyen szempontból még ezt a világbajnoki csatát sem mondanám, teljesen elveszettnek a McLaren oldaláról.
3: Igen, ezt egyébként Norris meg ügyesen hárítja ezeket a kérdéseket, ő azt mondja, hogy még nincs meg az az autó, amivel ő VB címért mehetne, hogy erről beszéljen, igazából hogy kijelentse, hogy ő megy a VB címért, mert hogy ez az autó még nem alkalmas erre. Erre majd Zsolti akár reflektálhatsz is, hogy ez mennyire egy ilyen játék. Csak azt akartam behozni, hogy ugye abszolút az volt a McLaren kommunikációja, főleg szombati sprint után, a pole pozíció után és Norris pole pozíciója után, hogy hát azért a nagydíjon bajban leszünk, mert ugye láthattuk a sprinten, hogy mennyire nem volt meg a versenytempó, hogy mennyire koptattuk a gumikat, és ezen is sikerült javítani, tehát még már az időmérőn, ami ugye javítottak, ott nyilván az időmérő után a parkfermé miatt nem nyugodtak az autóhoz. De sikerült úgy változtatni a beállításokon, hogy végül a versenyen is jól viselkedett ez a McLaren, és ugye a Norris elmondása szerint itt tudott bízni az autóban, és ha tud bízni az autóban, akkor tudja kihozni magával a legtöbbet, és ha ez megvan, akkor tud futamokat nyerni, ezt is szépen végigvezette.
5: Így van, ez mindig így van egy professzionális autóversenyző életében. Hogyha tud bízni az autóban, akkor tud a határon menni. Hogyha tud a határon menni, akkor kihozza az autóból a benne rejlő legmagasabb szintű teljesítményt, és hát lubickol a teljesítménybe, és ezt látjuk most Norris esetében is. És ami nagyon fontos, és szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy a McLaren tudott tanulni abból, ami a sprint futamon történt. Ennek mentén javulni tudtak, és ez okozta azt, hogy Norris meg tudta nyerni a versenyt. És még egy, ami nagyon fontos, és ez a kérdésed elején emlegetted, hogy ez a pont hátrány. Igen, Norrisnak 83 pontos hátránya van. Viszont ha megnézzük, akkor az e-sport az úgy működik, hogy amikor valaki ledönti azokat a bizonyos lehetetlennek hit falakat, akkor onnantól az már nem lehetetlen. Tavaly Max Verstappen ledöntötte a lehetetlennek hit falakat, amikor 109 pont hátrányból visszahozta magát, és egészen az utolsó körig harcban volt a világbajnoki címért. Most Norrison van egy olyan challenge, egy olyan kihívással teli mentális állapot, hogy megmutassa azt, hogy én is tudok olyan jó lenni, mint Max Verstappen. Hogyha nagyon abszolút értékét nézzük a versenyzőknek, akkor most jelenlegi Form 1-es mezőnyben még mindig Max Verstappen véleményem szerint, és talán a szakma szempontjából is a legmagasabb szinten álló versenyző, de a második helyre teljesen jogosan nem csak hogy pályázik Lando Norris, hanem a második helyen tanyázik, mert regnáló világbajnok, és olyan teljesítmény nyújt, amilyet egy regnáló világbajnoktól elvárunk. Rendelkezik azzal a plusszal, amit egy világbajnoki cím egy versenyző teljesítményéhez hozzá tud adni. Mindig ott volt benne potenciál, de most megkapta azt a világbajnoki címmel járó plusz teljesítményt. És ez az önbizalom csomag, amit hordoz magán, ez látható a versenyzésén, látható a manővereken, amiket elvégez, vagy végrehajt a vetélytársakkal szemben, és a kommunikációjából is ez érződik. Aztán később beszéltünk arról is, hogy ez milyen mentális technika esetleg, amit tudatosan alkalmaz.
3: Ugye visszatérünk erre, Dani, te is egyetértesz Zsoltival, hogy ott van most jelenleg a... top 3, top 2-ben Lando Norris jelenlegi forma alapján a 22 versenyző közül?
4: Hát egyébként lehetetlen szerintem egyenesen válaszolni, főleg úgy, hogy mindannyian benne vagyunk elég mélyen ebben a szakmában különböző oldalról, mert hogy rengeteg olyan verseny van a mezőnyben, akinek aztán például Alonso esete, akinek teg olyan autója van, hogy lehetetlen megmondani, hogy valójában hol van a teljesítménye, de a rendelkezésre álló információk alapján én abszolút azt érzem, hogy Norris ott van minimum a top 2 többet top 3-ba. Idén szerintem egyébként azt is mondanám, hogy jobb teljesítményt nyújt, mint Max Verstappen, mert Verstappennek nincs jó autója, egyértelműen a Red Bull nehezebben vezethető, lassabb autó, mint a McLaren. Nem ezért mondom, hanem azért, mert Verstappen többet hibázott az idejében, mint Norris.
3: És akkor térjünk rá arra, Zsolti, amit behoztál. Ugye beszéltük itt adás előtt, hogy ha valaki megnézte, meghallgatta, elolvasta a sajtótájékoztatót, a tegnapi futam utáni sajtótájékoztatót, és mondjuk összeveti az egy évvel ezelőtti Lando Norris bármilyen sajtótájékoztatóval, egészen más képet lát a versenyzőről, hogy Norris magabiztos, kimondja, hogy ő az egyik legjobb, úgymond, ezt nyilván így nem mondta ki, de kérdezték a második rajtról, hogy ez egy régi démonja visszatért, és mondta, hogy nem, én vagyok a mezőny egyik legjobb rajtolója. Mondta, hogy sokkal jobb abban, hogy kielemzik, megtalálják a hibákat, amik a pályán vannak, azt ő átadja a csapatnak, és ezt megtalálják a megoldást. Ugye ezt láthattuk is valószínűleg, akkor ezt láthattuk a sprintről, az időmérőre. Olyan magabiztossággal beszél saját magával kapcsolatban, hogy a tavalyi törékeny, sebezhető, önbizalom hiányos Norris, az egy szinte egy emlék, és most viszont tényleg a homlok egyenest az ellenkezőjét látjuk. Szerinted ez egy stratégia, vagy ő ezt érzi valójában ténylegesen?
5: Véleményem szerint ez egy folyamat, ez egy jól felépített, tudatos folyamat. Azért azt látni kell, hogy Lando Norris egy extrovertált versenyzői karakter. Sokat beszél. Sokat beszélt akkor, amikor nem érezte jól magát, és sokat beszél akkor is, amikor jól érzi magát. Viszont tudva levő az, hogy tavaly Monaco óta egy mentálkóccsal dolgozik együtt. És tavaly, ha a kommunikáció tendenciáját megnézzük, akkor látható volt az, hogy a szezon feléig nagyon negatívan beszélt saját magáról, és sok esetben lehúzta saját magát a saját kommunikációjával. A szezon második feléhez közeledve már nem beszélt se pozitívat, se negatívat, egészen csak hallgatott, pontosan csak hallgatott, illetve bevontak egy olyan technikát, stratégiát, hogy a delta köridőt és szektoridőket leragasztották a kormányon az időmérő közben, és ez arra ösztönözte magát a versenyzőt, hogy saját magára és a saját munkájára, a saját tennivalójára koncentráljon, a következő ponton, a következő féktávon érintő pontnál, kigyorsításnál mit kell csinálnod? Csak magadra fókuszálj, magadból hoz ki a legtöbbet. Ez láthatóan segített neki. És amit idén látunk, az a következő lépés ennek a folyamatnak, egy úgynevezett pozitív belső monológot alkalmaz. Ez egy sportpszichológiai eszköz, ez a neve, hogy pozitív self-talk, pozitív belső monológ, ami azt jelenti, hogy amikor jót csinálsz, akkor megdicséred magad, és amikor nem jót csinálsz, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, akkor pedig a saját munkádra, a saját célodra, vagy a kitűzött célokra fókuszálsz, és annak mentén, ami jó, azt ragadod meg, és azt emeled ki, amit igen, és amit csinálj. És véleményem szerint ezt láthatjuk Lando Norrisnál. Természetesen ott vannak az eredmények, ott van az önbizalom, és használja azokat a technikákat, amiket megtanult.
3: Azt is mondta egyébként Lando Norris, hogy például a két Mercedes versenyző szerint is most már a McLaren a legjobb autó. És erre Norrisnak az volt a válasz, hogy szerinte azért tartják most többen a McLarent az első erőnek, mert ő ilyen jól teljesít. Ez is gondolom akkor ennek a példája.
5: Igen, és azt nem lehet megkérdőjelezni. Hogyha megnézzük a három top csapatot, akkor az látható, hogy egyedül a Ferrari-nál van olyan versenyzőpáros jelenleg, akik közel vannak egymáshoz, és tudnak csatázni egymással, és ugyanazt a szintű teljesítményt képesek nyújtani. A másik két élcsapatnál Lando Norris magasan Oscar Piastri fölé nőtt, talán még nagyobb mértékben, mint ahogy Kimi Antonelli, George Russell fölé tudott kerekedni, és aztán talán majd arról is érdemes beszélni, hogy Russellnek, hogy néz ki a tendenciája most, és hova vezet majd ez a tendencia, de mindenféleképpen még egyszer, Lando Norris úgy viselkedik, mint egy regnáló világbajnok, és magán hozza azt is, hogy, vagy magával hordozza azt is, hogy ő a vezető versenyző a csapatnál, ő vezeti a csapatot, ráalapoznak, ő hozza az irányt a beállításokban, a fejlesztésben, minden másban.
3: Dani, neked hogy tetszik ez az új Lando Norris, aki ilyen magabiztosan kommunikál?
4: Nekem nagyon tetszik, mert szerintem ez egy elképesztően nehéz dolog. Tehát, hogy azok a, és ez most igazából szerintem sportfüggetlen, meg így az életben is, azok a, az emberek, akik megtanulják azt, és úgy nőnek föl, hogy abból töltekeznek, hogy önostorozással sújtják magukat, abból merítenek erőt, hogy még mélyebbre nyomják magukat. Ez szerintem nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát, hogy ahogy most a Zsolti ezt szépen levezette szakmailag, ez így nagyon jól hangzik, de hogy azt a munkát végigcsinálni, ami nem egy hét, nem két hét, nem egy pár óra együtt töltött idő egy szakemberrel, és biztos, hogy nagyon komoly mélységei vannak ennek, amikor próbálod, és letörik a szarvadat, és nem sikerül, és újra oda kell állnod, és újra meg kell csinálni. Ehhez biztos, hogy óriási hozzáadott értéke volt annak, hogy tényleg tavaly nagyon jó szezon futott Norris, és végén a világbajnoki cím egyfajta jól megfogható ajándék volt, vagy nyeremény, ami végül is kifizetődővé tette ezt az újfajta működést, mert szerintem ezt nem csak a versenypályán kell ilyenkor gyakorolnod, hanem az élet különböző területein. És ahhoz képest ez nagyon kevés idő telt el, mert nemrég volt az idei monakói nagy díj, hogyha arról beszélünk, hogy ott volt egy ilyen nagyobb váltás Norris életében, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas, és ez egyfajta tanulmány is.
5: Tavaly volt.
4: Igen, csak hogy ahhoz képest most telt el egy év.
5: Igen, igen.
4: Monakói
5: igen.
4: Nagydíja. Ugye tavaly volt a váltás, erre utaltam ezzel, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és ez nagyon... Nálam ez egy nagyon magas polcon van, hogyha valaki ilyet tud magán változtatni, és nagyon izgalmas dolog azt is látni, mert ez valahol, ugye sokat beszélünk arról, hogy a Forma 1-ben nagyon sokat számít az autó, de közben a maradék, amennyit a versenyző hozzá tud tenni, az pedig főleg ugye fejben dől el, persze mindenki nagyon jó fizikális állapotban van, biztos, hogy ezek is hozzátesznek, egy része az egész egyenletnek, de mindig arról beszélünk, hogy ott volt fejben, nagyon tudott koncentrálni, nagyon kiegyensúlyozott volt, és szerintem ez a történet támasztja alá, hogy mennyi mindent lehet tenni azért, hogy valaki jobb versenyző legyen, és mennyire nem csak azon múlik, hogy valakinek milyen a nyers sebessége, mert ez nem a nyers sebességről szól, hanem ez arról szól, hogy tudsz kiegyensúlyozottabban a saját határaidhoz és az autót határához közel teljesíteni, úgyhogy le a kalappal, és ugye azt is tegyük még ezt hozzá, hogy mennyire nehezen indult Norrisnak az éve. Tehát, hogy ide jött világbajnokként, és akkor látszott, hogy a McLaren nincs azon a szinten, de ami ennél sokkal döbbenetesebb volt, vagy nehezebb volt, hogy a Norris autó az mindig tönkrement. Tehát, hogy minden probléma volt, és Piastri még évelején talán jobb formában is volt, Norrisnál szabad edzés kihagyások, futama nem tudott elindulni, neki is mindig volt valami az elektromos erőforrása, a váltó probléma, és akkor így ezt szépen elraktuk egy polcra, és most itt vagyunk, és arról beszélünk, hogy a lehetetlen cél most mégis lehetségesnek tűnik.
3: Igen, ez bennem is megfogalmazódott, hogyha nincsenek azok a technikai hibák, úgymond, hogy Kínában el se tudtak indulni a nagydíjon, de ugyanis több technikai hiba okozott kiesés. Ez persze az élmenőkre is igaz, tehát, hogy ezekkel fölösleges játszani a számok, hogy hány pontja lehetne, vagy hol állhatna most azért a világbajnokságot vezetőhöz képest. De hogy igen, sok pontot bukott ezek miatt Norris. Még behoznám egy gondolat erejéig Oscar Piastrit, aki viszont látványosan visszaesett, és ennek az okait nem igazán szerintem érti ő sem. Itt felmerültek, hogy hát azt lehet hallani, hogy Mark Webbert kicsit így a háttérbe szorult az ő pályafutásában, és Dani, te voltál több helyszínen is nyáron, hogy te se nagyon láttad a pedokban, még tavaly kb. Minden futón ott volt, sőt a rajtrácson még egyeztetett Piastrival sokszor lehetett látni ott a bejövő képeken. Hogy ez is hozzátehetett ahhoz, az idei szabályrendszer nem fekszik neki ennyire, mert egyszerűen most tényleg azt ki lehet jelenteni, hogy a McLarennél Norris a jobb versenyző.
4: Ez nagyon összetett ez a képet szerintem, én pont ezen sokat gondolkoztam. Most kezdjük az eredeti kérdéssel, hogy én Webert nem láttam. Tehát, hogy lehet, hogy ott volt valamikor a bármelyik verseny hétvégén, amire utaztam, de hogy biztos, hogy nem volt ott ilyen minőségben és mennyiségben, ahogy korábban, tehát hogy ez tény. Ennek az okát én nem tudom. Logikus, amit tehát én is ezt gondolom, hogy ez egy tudatos döntés volt, akár a McLaren oldaláról volt egy kérés, akár az Oscar Piastri a tavalyi év után dönthetett úgy, hogy nagyon rosszul sikerült a szezon utolsó egy harmada, tehát döbbenetesen rosszul, tehát óriási meglepetés volt nekem, összenem sokunknak, hogy ennyire beesett a teljesítménye Piastrinak, és nyilván jöttek az összeesküvés elméletek, amiket szerintem hagyjunk is. Idén, ahogy mondtam, szerintem erősebben kezdte a szezont Norrisnál, ennek az is oka volt, hogy Norrisnál tényleg nagyon sok ilyen rejtett probléma volt, amikor így nem is tudtuk, hogy nem jó az autója, de később kiderült, hogy ilyen olyan problémákkal küzdött, nem tudott felkészülni rendesen a verseny hétvégékre. Úgyhogy én emiatt kizárnám azt, hogy nem fekszik önmagában ez a szabályrendszer annyira Oscar Piastri számára, meg a vezetése is, azt gondolom, hogy mondjuk Leclerc és Verstappen esetében jobban el tudom fogadni ezt, hogy tényleg az idei autókkal nekik egyfajta fegyvert kivettek a fegyverarzenálból, azzal, hogy tényleg sokkal több egyenesbeni lassulás, kisebb az átterhelődés a féktávon, kicsit másképp kell vezetni az autót, a maximális tapadás kicsit csökkent, jobban mozognak az autók, szerintem ez Verstappen és Leclercnél ez inkább kimondható. Most egyébként, ha csak ezt a futamot nézzük, és szerintem sok ilyenből áll össze, akkor elválasztó stratégiával kezdték a versenyt, és ment két kemény keverékű etapot Piastri a verseny elején, azon a kemény keverék gumin, ami botrányosan működött mindenkinél. És utána mindenki próbálta
3: elkerülni. Csak Norris autóján nem.
4: Igen.
3: Jött meg a versenyben.
4: Igen, ez valahol meglepő volt, de szerintem ott az egész csomag nagyon-nagyon jó volt. Tehát, hogy önmagában a kemény keverék gumi szerintem nem hozott jó teljesítményt összességében. És szerintem ez nagyon befolyásolta az elején Piastri versenyét, úgyhogy emiatt ezt a futamot most nehéz összemérni. Mondja nyugodtan.
5: Igen, de hát pont azért, mert annyira lassú volt Piastri a kemény keveréken, hogy esély nem volt arra, hogy egy kiállással kevesebb, vagy egy kiállással kevesebben meg tudják csinálni a versenyt, mert túl lassú volt ahhoz is. És ahogy a Lőrinc is elmondta, hogy a Norris viszont nagyon jól teljesített a keményeken.
4: Hát egyedül igen, csak ugye más időszakba került föl, tehát ugye volt a 21. kör környékén volt a mindkét versenyzőnek a cseréje, ha jól látom, akkor 18-ban jött Piastri, 21-ben a Norris, és akkor ott volt a verseny közepén, de ugye Piastri ekkor már hátrébb volt benne úgymond a darálóban, úgyhogy nekem összességében egyébként a mostani futamról nem... Én nem láttam, hogy rossz teljesítmény nyújtott volna a Piastri. Sokszor volt forgalomban, azért tudott pozíciót javítani, úgyhogy szerintem ez a futam nem feltétlenül arról árulkodott, hogy nem lett volna elég Piastri teljesítmény, inkább ugye az időmérő, ami jobban kellett volna, és sikerüljön, és akkor teljesen más lett volna az eredmény. Viszont ott van Magyarország, ahol hiába vette át Norris hibáját követően a vezetést Piastri, lehet mondani mindent, hogy cserélt kereket a McLaren, de hát sokkal lassabb volt Norrisnál. Ez a futam nehezebben olvasható ilyen szempontból, de a Hungaroring az viszont teljesen egyértelmű, és szerintem láttunk több ilyen futamot idén. De ami nekem sokkal, nem is tudom, rosszabb képet fest, az a, nem tudom, mentális állapota, a kommunikációja, a meta kommunikációja a Piastrinak, ami, nem tudom, Zsolti, te mit láttál, de én egy ilyen alapvetően frusztrált, tehát ez az alapvető jelensége Piastrinak, frusztrációt látsz rajta csütörtöktől vasárnapig, és aztán ahogy valami nem úgy sül el, egyből ráugrik a csapatra, egyből nem tudom, kiborul, ahogy választó a rádióba, tehát érződik, hogy van benne egy nagy frusztráció, aminek biztos, hogy vannak konkrét okai, tehát hogy egy elégedetlen Oscar Piastrit látok, aki viszont nem biztos, hogy arra vezeti vissza, hogy ő nem vezet jó, hanem kicsit így a körülményeket okolja.
5: Igen, és ahogy Lőrinc elkezdte ezt a témának a felvezetését, szerintem jelen pillanatban nagyon hiányzik és hiányozhat egy olyan versenyző, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, és nagyon sok mindent megélt már jelen esetben egy Mark Webber. Mert igen, ahogy elmondtad, Oscar Piastri szürke. És ami ennél is több, hogy én egy olyasfajta mentális energia hiányt látok nála, és még hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, nem tudom, hogy olvastátok-e nyári szünetben, a Forma 1 hivatalos oldalára feltettek több ilyen pszichológiai jellegű cikket, és Bottas beszél a kiégésről, meg arról az állapotról, amikor egy versenyzőnél már csak a Forma 1 létezik, és csak a hibákat látja, és csak a problémákat a saját versenyzésében, a saját teljesítményében, és én ezeket a jeleket látom valamennyire felfedezni most Oscar Piastrinál. És ami ennél nagyobb probléma az, hogy ez a 3 hetes nyári szünet nem hozott nála semmi feltöltést.
4: Nem, abszolút.
5: És ez a legnagyobb probléma, mert azért 3 hét alatt képbe tudsz kerülni, vagy ki tud világosodni előtted a kép, hogyha azt jól töltöd el azt a 3 hetet. És itt most nem arról beszélek, hogy milyen edzőtábort csináltak, vagy nem csináltak, hanem ha tényleg tudsz pihenni, és tényleg el tudod magad engedni, és ki tudod magad kapcsolni a munkádból, ilyen esetben állok a versenyzés, akkor képbe kell, hogy kerülj azzal kapcsolatban, hogy valamit nem jól csinálok, és nincs elég energiám, és semmi nem történt. Nem, hogy semmi nem történt, hanem ha a tendenciát nézzük, még rosszabb az állapot, mint a szezon első felében is. Ez a legnagyobb probléma, véleményem szerint.
3: Na hát, akinek viszont sikerült kipihenni magát, az George Russell, és ezt többen is mondták, meg lehetett hallani interjúban, és ő is elmondta, annak ellenére, hogy jött ez az ominózus rádióüzenet, hogy engedje el Kimi Antonellit, aminek elégként gyorsan engedelmeskedett is George Russell, és utólag el is mondta, hogy ez volt a csapattól egy teljesen jó kérés, valid kérés volt. Toto Wolff is elmondta, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ez a Mercedesnél alap, hogy nem vesztünk időt, főleg ha hátulról jön egy veszély jelen esetben Lewis Hamilton, aki veszélyt jelenthetett volna, ha feltartja Russell Antonellit, és ezt ugye Russell is elismerte, hogy ez jogos volt, elengedte Antonellit, bár ott ugye azért a rádió kicsit kakaskodott, hogy de hogy a győzelemért megy. Jogosnak éreztétek-e ti is a döntést, a kérést, és azt, hogy Russell végrehajtotta ezt.
5: Ahogy elmondtad, igen, nagyon fontos megjegyezni azt, hogy fel tudott töltödni a nyári szünetben. Az is mutatja ezt, ahogyan reagált erre a kérésre. Nem várhatjuk el egyik versenyzőtől sem, főleg aki a szezon elején azt gondolt, hogy a világbajnoki címért fog harcolni, hogy örömtől repesve fogja fogadni az ilyesfajta üzeneteket. Viszont ahogy végrehajtott, és utána, ahogy a sajtótájékoztatót követően ezt lekommunikálta, az nagyon profi volt, és azzal is George Russell azt az üzenetet közvetítette, hogy ő hosszú távon gondolkodik. Ez egy nagyon fontos pontja az egésznek, és szerintem az is, hogy Toto Wolff a nyári szünetben elmondta azt, hogy soha többet nem fog előfordulni a Mercedesnél az a helyzet, mint ami a Lewis Hamilton Nico Rosberg érában előfordult, ezzel biztosítva magát arról, hogy tudjátok, hogy merre van az arra. A két versenyzőnek átadta ezt az üzenetet. Úgyhogy igen, azért van jelentése, és nem az, hogy semmi látnivaló nincs itt. Hogyha Antonelli ennyire stabil teljesítményt tud nyújtani, és ilyen jól le tudja hozni a második, harmadik helyeket, pódiumokat, akkor többször fogjuk látni ezt a kérést adott esetben.
3: Jó, hogy beosztod Nico Rosberget, mert ő is elmondta, hogy jogos volt. Ő tőle 2016-ban, tehát amikor világbajnok lett, kérték ezt Monakóban, hogy engedje el a gyorsabb Lewis Hamiltont, úgyhogy ugye a WB címért mentek mind a ketten, és ő is ennek a kérésnek eleget tett. Tehát igazából ez a kultúra nem változott a Mercedesnél.
4: De ez hogy mondjam, ez egyszerű logika vagy stratégia, tehát hogy ezt nagyon sok oldalról meg lehet támogatni. Ugye az első dolog, ami eszébe jut az embernek, hogy akkor most Russell jöntök, ez a második számú versenyző. Tehát ezen, ahogy ez már most beszélünk róla, ez sokkal mélyebb. De itt szerintem több minden megmutatkozott ebben a kérésben. Egyrészt volt egy abszolút olyan versenyhelyzet, ami a bajnokságtól teljesen függetlenül azt kérte a helyzettől, hogy Russell engedje Antonellit. Miért? Mert jobb tempója volt, jobban tapadó gumikon érkezett, és még mellette hátulról érkezett a világbajnokságban is tényező Lewis Hamilton, szintén nagyon gyors tempóval. Tehát önmagában már ez a csomag elég ahhoz, hogy a bajnokságtól függetlenül megkérd a versenyződet, hogy engedje el. Ott van, amiről most Zsolti tett említést, hogy nyilván egy csatát próbáljunk meg elkerülni Zandvoortban. Ugye Williamsek nem gondolkoztak így, és az utolsó két helyen ugye összeütköztek, és nem feleslegesen, de ez csak azért aztán fel, mert ez bármikor benne van egy ilyen csatában. De szerintem itt az is tényező már, amihez most, vagy ehhez a szituációhoz most ez nem kellett, de szerintem a következő alkalommal, amikor mondjuk a versenyben nem biztos, hogy van egy ilyen jellegű nyomás, szerintem akkor is támogatni kell Antonellit. Mert akkora a pont különbség a két versenyző között, hogy egyszerűen túl nagy, hogy Russellt ilyen szempontból számításba vegyék, viszont túl nagy a veszélye annak, hogy Hamilton egy jó Ferrari szezonhajrával, Lando Norris egy jó McLaren szezonhajrával egy-egy kiesés Kimi Antonellitől, és semmissé válik az a hatalmas pont, ami most még behasznotatlannak tűnik. Ezért minden ilyen második, harmadik, negyedik helyre szükség van, minden egyes pontra szükség van, és ahogy mondtam, akkor a különbség Russell és Antonelli között, hogy nem kell ilyen nagy szavakat mondani, hogy akar Russell a második számú versenyző. Russell tett azért elég sokat, hogy ilyen hátrányba kerüljön Antonellivel szemben, ezt nyilván meg lehet fordítani, és inkább fordítva reálisabbnak és jobban hangzik, Antonelli tett azért, hogy ekkora előnye legyen, de ez kialakult, ez itt van, és innentől kezdve Russell ezt pontosan tudja, hogy lesz olyan szituáció, amikor sokkal kellemetlenebb helyzetbe kell majd Antonellit elengedni, és ez az ő bajnoki esélyét rontja, de ugye a Mercedesnek pedig azt kell nézni, hogy az egyik versenyzővel meg kell nyerni a világbajnoki címet mindenáron. Toto Wolff nagyon sokszor mondta, hiába van 50 pont a feletti pontelőnyünk, bármikor történhet, bármi, egy kiesés, két kiesés, véget ér a pontelőnyünk. Ráadásul most nem is a Mercedes feltétlenül a leggyorsabb autó, nekik most úgy kell gondolkodni, mintha sokkal szorosabb lenne a bajnokság, és minden pontot meg kell szerezni.
5: Igen, és az is látható, hogy Antonelli rendkívül stabil teljesítmény nyújt. Tehát nem úgy vezet, ahogy Dani is elmondta, nem úgy vezet 58 ponttal Russell előtt, hogy közben hullámzik a teljesítménye, hanem folyamatosan hozza a jó eredményeket és a jó teljesítményt. Oké, második lett, kicsit láthatatlan volt a versenye, de mégis nem sokkal nyújtott szerintem gyengébb teljesítményt, mint Lando Norris, aki torony magasan megnyerte a versenyt. És számomra nagyon meglepő volt a leintést követő, levezető körön az a kommunikáció, az az érett kommunikáció, amit Antonelli csinált. Rögtön beszólt a rádión Bonónak, hogy oké, jó próba volt, de azért túl rizikós volt ez a késői kerékcsere. És ezzel is már azt az üzenetet közvetített, hogy legközelebb tanuljunk ebből, és gondoljuk át ezeket a helyzeteket, hogy ne kerülhessünk ilyen helyzetbe, mint csapat, hogy neki őt meg kelljen kérni, hogy el kelljen engednie engem. Úgyhogy nagyon meggyőző továbbra is Kimi Antonelli teljesítménye, és ha Toto Wolff döntéseit nézzük, akkor teljesen logikus az, amit azok a döntések, amiket meghoznak. És hozzátenném azt is, hogy saját karrierje és az idei bajnoki esélyek szempontjából is a legnagyobb hibát George Russell követte volna el, hogyha ellenáll ennek a kérésnek. Mert kialakult volna egy feszültség közte és a csapat között, és az semmiképpen nem segített.
4: És amúgy sem tudom el feltartani valószínűleg egyébként, mert nagyon nagy volt a különbség. Bocsánat, még annyit akarok hozzátenni, Russellnél megint egyébként nem. Erről most nem nagyon beszélt Russell, pedig én végignéztem pár onboardot így a futamról, de amikor például Piastri azzal a szenzációs manőverrel megelőzte ott a Skyflag bejárata, nem tudom, emlékeztek-e még. Ott is hirtelen beesett ugye az a teljesítménye a Russell-féle autónak, és volt a futamon több ilyen alkalom, amikor nem volt az igazi az elején, és aztán valahol 11.-12. kör környékén jött Dadittól az üzenet, hogy most már helyreállt az elektromos része a motornak, hogy erről egyébként tök érdekes, hogy egyrészt nem panaszkodott Russell, rádión keresztül sem nagyon hallottuk ezt a panaszkodást, a futam után sem ebből állt minden, és nem tudom, hogy mi volt valójában a probléma, mert nyilván nem derül ki. Russellnél ugye nagyon sok ilyen probléma volt már az idei szezonban, úgyhogy nekem ez egyrészt pozitív, ahogyan ezt kezelte, másrészt pedig még mindig ott van ez a kérdőjel bennem, hogy miért van ennyi probléma Russell autójával.
5: Én nem tudom, hogy ez valide, de azt hiszem, hogy olvastam valamilyen kommentben vagy cikkben, hogy ő saját maga mondta, hogy nem használta jól a rajtot követően az erőforrást. Nem tudom, hogy ti
6: láttatok. Én azt olvastam, vagy azt nyilatkoztatok, hogy máshogy volt programozva a McLaren és a Mercedes elektronikája, és hogy ezt a McLaren ki tudta használni, és ezért tudta megelőzni Piastri.
4: Hát de volt egy ilyen üzenet ugye a 11.-12. körben, hogy most már George helyreállt minden. Ez persze jelentheti azt is, hogy a saját magát bevitte az erdőbe, és emiatt folyamatos hátrányba került, és azt tudták, nem tudom, visszahozni, de hogy megint valami nem volt rendben. Maga a package-el ott, amiben benne van a versenyző is, hogy a versenyző valamit nem úgy csinál, ugye erről is sokat beszéltünk már korábbiakban. Minden esetre azt csak így záróképpen azt is megerősíteném, hogy ez a Russell, ez nem az a Russell. Tehát kicsit úgy érzem, hogy túl van ezen a nagy krízisen, és akkor most fog tudni azon dolgozni, hogy a még mindig jelenlévő minimális hátrányát, de mondjuk ezen a futamon, vagy ezen a hétvégén egyébként tempó az nagyon pariban volt Kimivel, vagy néha még gyorsabb is volt talán. Időmérő, rajt, pályapozíció, ez az, ami Russellnek nem volt olyan jó, mint Antonellinél, de ez most szerintem egy jó tendencia.
6: Matiz Zsoltnak és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy meg tudtuk beszélni, hogy mi történt itt a Holland. Nagyon elsősorban nyilván a McLaren és a Mercedes szempontjából. Én a műsorvezető Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján. A hírek után sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Lezuhant egy Gripen Szolnok mellett. Marad a kellemes nyári idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
8: Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Sára és Takács Boglárka lesz érdekelte a két vegyes váltó mellett a szezon csúcseseményén. A nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek váltóban az öttusázó kínai világbajnokságának mai első napján. A nőknél 14, a férfiaknál 18 páros indult Kuijangban, Magyar váltó azonban ezúttal nem állt rajthoz. Holnap a vegyes váltót rendezik, szerdától pedig az egyéni versenyek zajlanak majd a kínai VB-n. Vállsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston-Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az évelején még a 160. hely környékén állt a rangsorban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnök helyetteseiről. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Megnevezte jelöltjét két ellenzéki párt a Független Közmédia Testületbe. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a Mi Hazánk a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A KDNP korábban azt közölte, hogy pályázaton választja ki a megfelelő személyt. A Tisza még nem nevezte meg jelöltjeit. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás.
0: Közlekedés.
8: Baleset történt az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A fővárosban is több baleset lassítja a haladást, egyrészt a Hegyalja úton a Mészáros utca felé, valamint a Szent Gellért rakparton a Rudasfürdő előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A magyar futballban az 1926-27-es idényben vezették be a profizmust. Az évad rögtön egy problémával kezdődött. A hivatásos klubok ugyanis nem akartak játékost adni a válogatottba. Mondván vidéken lekötött meccseik vannak. Azért 100 évvel ezelőtt a lengyeleket 4-1-re megvertük. A mostani Sporttörténelem adásában erről találkozóról, erről a mérkőzésről beszélgetünk, azaz Virányi Zsolt és Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és természetesen szóba kerül, miért is vezették be Magyarországon a profizmust. Szia Gábor!
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Kezdjük is ezzel. Az 1910-es évek elejétől 1926-ig tartó időszakban az államatőrség jelentette az átmeneti stádiumot az amatőrség és a profizmus között.
1: Mit kell ez alatt érteni?
2: A játékosok hivatalosan amatőrök voltak, ám különféle juttatásokban részesültek.
1: Az államatőrség milyen problémákat vetett fel?
2: Az átigazolásokkal és a labdarúgók illegális fizetésével kapcsolatosakat. Az amatőr labdarúgók csak a legritkább esetben hagyták el klubjukat, így amikor feltűnően nagyszámban váltogatták az egyesületeiket, biztossá vált, hogy a sportágban megjelent a pénz. A játékos csábítások ellen az MLS az átigazolási szabályok szigorításával próbált fellépni, ám a futballisták illegális fizetését nehezebb volt ellenőrizni.
1: Erre mit lépett a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagyis az MLS?
2: A szövetség, ha már megakadályozni nem tudta, igyekezett szabályozni a futballisták javadalmazását, megengedte, hogy a klubok megtéríthessék a játékosoknak a mérkőzések miatt kiesett munkabérét.
1: A testület ezzel kvázi megszegte az amatőrizmus szabályát.
2: Igen, mert a labdarúgók még a felszerelésükről is maguk gondoskodtak a szigorú amatőr szabályok szerint. A klubok ezeket nem tartották be, így néhány futballista nagyon jól élt a játékból. A 20-as évek első felében az MTK, az FTC és az Újpest legjobbjai és a külföldre távozott klasszisok jövedelme a magyar átlagfizetés többszöröse volt. A 20-as évek közepén cirka 15 élvonalbeli labdarúgó, illetve edző kiemelkedően jól keresett, 30-an meg tudtak élni a futballból, és 100-ra tehető azok száma, akik többé-kevésbé rendszeres mellékjövedelemhez jutottak.
1: Az sem mellékes, hogy jogi gátja is volt a profivá válásnak, ugye?
2: Igen, így van. Egy klub nem válhatott egyik napról a másikra profivá, amatőr sportszövetségnek ugyanis nem lehetett profi tagegyesülete, így egy hivatásos labdarúgókat foglalkoztató klubot az MLS azonnal kizárt volna a tagjai sorából, amely nem indulhatott volna a bajnokságban.
1: Ez szerint tehát az MLS csak akkor adhatott volna zöld jelzést a hivatásos rendszernek, ha azzal valamennyi jelentősebb klub és a politikai hatalom is egyetért. Mégis mi döntött akkor a profizmus bevezetése mellett?
2: Három tényező gyorsította fel a folyamatot, az első a kispesti profiper volt. 1921 végén kiderült, hogy a KAC-nál két pénztárkönyvet is vezettek, a fekete könyvelés tartalmazta a labdarúgók járandóságait és a mérkőzések pontos, a bevalótnál jóval magasabb bevételeit. Az MLS a vezetőkön kívül 11 labdarúgót büntetett meg, néhányuk játékjogát hónapokra felfüggesztette. Többségüket profivá nyilvánította, ami gyakorlatilag örökös eltiltást jelentett.
1: A kispestiek azonban ebbe nem nyugodtak bele.
2: 1922 elején a kispesti labdarúgók a Nemzeti Sportban megjelent interjúkban, mondjuk úgy, kitálaltak az amatőr játékról. Nem kevésbé fontos tényező volt az 1924-es párizsi olimpiai kudarc. Az akár a végső győzelemre is esélyes válogatottunk a 8 közé sem jutott, miután váratlan vereséget szenvedett Egyiptomtól, ez volt az egyiptomi csapás, 3-0-ra kikaptunk. A meccs után kiderült, hogy az olimpián a játékosok még az öltözőben is a pénzről beszélgettek. Párizs után az első osztályú egyesületek elhatározták, hogy szétválasztják a profikat és az amatőröket, ám ez akkor még nem sikerült.
1: A hazai hivatásos labdarúgás bevezetésére milyen hatással volt, hogy a környező országokban már profizmus volt?
2: A legnagyobb erővel ez bírt. 1924 nyarán Ausztriában, Anglia 1888-ban, Skócia 1890-ben vezette be a profi futballt, tehát magyarán 1924 nyarán a világon harmadikként Ausztriában, majd 25 januárjában Csehszlovákiában is törvényesítették a professzionalizmust. Az olaszoknál ugyan hivatalosan nem vezették be, de engedélyezték a csapatoknak, hogy külföldieket szerződtessenek, és a szövetség nem foglalkozott a labdarúgók dotálásával.
1: Mindeközben persze itthon folytatódott a vita a profik, illetve az amatőrök között.
2: Így van, ráadásul a szomszédos országok klubja is sokkal jobban és immár legálisan fizették meg a labdarúgóinkat. Tudni kell, hogy az 1920-as évek elején számos, főleg zsidó származású futballista kereste a kenyerét külföldön. Ők nem elsősorban a profizmus miatt vándoroltak ki, hanem tartottak a tanácsköztársaság leverése utáni pogromtól. Tehát hozzájuk ekkor a profizmusra vágyók is csatlakoztak.
1: A megoldást az jelentette, ha Magyarországon is rendezik a profi-amatőr kérdést.
2: És közeledtek az álláspontok, 1920. március 8-án megegyezés született, ősztől profi bajnokságot rendeznek, június 15-én a Liga és az MLS elnöksége tárgyalt, amelynek eredményeképpen 7 klub, az FTC, az MTK, az UTA, a Nemzeti SC, a Vasas, a Budai 33 és a Kispest, a profivá válás mellett döntött. Arról is határoztak, hogy a szövetség évente 4 válogatott mérkőzést rendez, 2-2 ősszel és tavasszal, továbbá, hogy a klubok ezek bevételéből milyen arányban részesedjenek. A Nemzeti Sport szerint az FTC, azaz a Ferencváros és az MTK, a Hungária 80-80, az UTE, azaz az Újpest 45, a Vasas, a harmadik kerület, a Kispest, a Budai 33, mintegy 25, a Nemzeti SC 20 millió koronát fordíthat profi együtteseire. 1920. július 27-én 23 klub megalakította a Magyar Professzionalista Labdarúgó Szövetségét, amely az MLS A szövetségeként működött. 26. szeptember 8-án megkezdődtek a bajnoki küzdelmek a Profiliga első és második osztályában.
1: Mit tisztázott az amatőrök és a profik szétválasztása?
2: Alapvetően rendet tett a futballistákkal, szerződést kötöttek, szabályozták a fizetéseket. A játékosok alapilletménye 75 és 60 pengő között mozoghatott, győztes találkozók után legfeljebb 40 döntetlen esetén 15 pengő prémiumot kaphattak, ezt egészítették ki a külföldi túrák bevételei. A legjobb labdarúgók havi jövedelme több száz pengőt is elérhette, de a profik többségének a futball mellett dolgoznia is kellett. Összehasonlításképpen egy segédmunkás 70, egy szakmunkás 130-170, egy középiskolai tanár 170-200 pengőt keresett havonta. Csupán egy érdekes megjegyzés, eddig koronában beszéltünk, illetve az előbb az összegekről, a pengő pénznemet 1927. január 1-én vezették be az addigi korona helyett.
1: Milyen volt a hangulat a profiéra első válogatott mérkőzését megelőzően?
2: A Lengyelország elleni találkozó előtt nem éppen volt rózsás. A sportlap arról számolt be, a profik nem akarnak játékost adni a válogatottba, úgy összességében idézem, már a válogatást is a klubérdekek dirigálják. 4 válogatott mérkőzést csúfolt össze az MLS a feletti örömében, hogy a futballtilalmat enyhítették, illetve föloldották. Továbbá idézem a Nemzeti Sportot, a profi klubok már teljes gőzzel dolgoznak, s mit sem törődve a válogatottakkal iparkodnak jó üzletet biztosítani, így természetes, hogy a válogatott mérkőzések közül nem megy minden könnyen, nem megy minden rendjén.
1: Tehát lehet azt mondani, hogy a klubok és a válogatott érdekei finoman fogalmazva sem találkoztak?
2: Így van. A válogató bizottság azért összeállította az együttest, mondom is, Zsák, Fogl 2, Fogl 3, Hossó, Sági, Bobrik, Brann, Mészáros, Holzbauer, Opata, Szidon csapatot tervezte, ám a profik ezt kifogásolták, mondván, idézem, a lengyelek ellen nem adnak játékost, mert komplett csapatukat kötötték le vidékre, s ott minden hiányzó játékosért 1 milliót vonnak le a kikötött megtérítésből. A szaklap fanyarhumorra jegyezte meg. Amíg régebben az jelentette a vita tárgyát, hogy valaki miért maradt ki a legjobbak közül, a hivatásosok azt kifogásolták, hogy egyesek bekerültek. A purparlét az is gerjesztette, hogy egy jó erőkből álló válogatott Dudás Jánossal, Schlosser Imrével, Takács 2 Józseffel, Kóut Vilmossal a soraiban, néhány nappal korábban Dresdában 5-1-es vereséget szenvedett Közép-Németországtól, továbbá Temesvár ellen is ki kellett állítani egy csapatot.
1: Hogyan döntött az elnökség?
2: Egyeztetés után az illetékesek úgy döntöttek, hogy a lengyelek ellen a Zsák, Fogl 2, Fogl 3, Rajx, Sándor, Bobrik, Rázsó, Horváth, Kautsky, Dobos, Szidon csapat veszi fel a küzdelmet, a két nappal később a Temesvár elleni megmérettetésre pedig a Zsák, Fogl 2, Fogl 3, Rebró, Sági, Nádler, Rímai 3, Molnár, Opata, Tritz, Jeni 11-et tervezték.
1: Mennyire volt hagyományos a lengyel és a magyar válogatottak közötti mérkőzés? Kérdezem Turi Gábortól, a Nemzeti Sport főmunkatársától itt a Sport Történelem adásában.
2: A két ország futballistái addig 5 alkalommal találkoztak, valamennyi alkalommal a magyar csapat nyert. Ennek részben oka, hogy a lengyel válogatott, idézem a Nemzeti Sportot, lengyel barátaink azok közé tartoznak, akik meglehetősen későn kóstoltak bele a labdarúgás gyönyörűségeibe. Alig egy évtizedes múltra tekintett vissza a lengyel labdarúgás, mert azelőtt csak elvétve futballoztak az akkor még több ország kötelékébe tartozó lengyel területen. S ugyanaz ismertetett összeállítási gondok miatt a miénk nehezebb helyzetben voltak, a Nemzeti Sport így fogalmazta meg elvárásait. Mi kemény küzdelmet várunk, és ha csak katasztrofális mértékben csődöt nem mond a csapatnak valamelyik lényeges része, a magyar csapat nem nagy gólarányú győzelmét tippeljük. A mérkőzés előtti napon kiderült, hogy Zsák Károly kislánya betegsége, Rázsó Izidor térdsérülése miatt nem vállalja a játékot. Előbbi helyére Remete Imre, utóbbiére a Brann József, a népszerű Csibi került.
1: A lengyelek milyen elvárással léptek pályára? Ugye itt a válasz szintén az Arcanum segítségével, mondja meg Gábor.
2: Igen, az ellenfél optimista volt Edvard Csetnarovszki, a sportági elnök különösen a csatársorban bízott, hozzátette, idézem, a magyar csapat egyáltalán nem olyan gyenge, mint amilyennek Pesten tartják, a Nemzeti Sport viszont nem tagadta. A magyar futball fennállása óta most éli át legnehezebb napjait. A hosszú államatőr periódus minden baja, betegsége kiüt, és mindehhez hozzájárul az átalakulás időszakának minden zavara és bonyodalma. Viszonylag kevés néző, 9000 szurkoló volt kíváncsi a találkozóra, amelyet megtisztelt jelenlétével Horthy Miklós kormányzó és két minisztere is. A sportlap meg is jegyezte. Ilyen magas személyiségek érdeklődése mutatja, hogy a magyar labdarúgás új útján élénk figyelemmel kísérik legfelsőbb helyeken is, és ez a körülmény záloga annak, hogy a támogatás sem fog elmaradni. A játékosok megtették a magukét, idézem, a gyenge magyar csapat is biztos győzelmet aratott a lengyelek ellen.
1: Hogyan alakult a játékképe?
2: Már fél időben 3-0 volt, ide az egyén értékelés szerint a magyar győzelem feltétlenül a Fogl testvérek érdeme. A szaklap áradozott a teljesítményükről, torony magasan emelkedett ki a két kitűnőbbek az egész mezőnyből, és különösen Fogl kettőjátéka minden elismerést megérdemel. A két testvér nagy tudása, biztos játéka és rutinja olyan fölényt jelentette a magyar csapatnak, amit a határozottan többet érő lengyel együttes sem tudott kiegyensúlyozni.
1: A többiek hogyan játszottak?
2: Sándor József például megkapta magáét, csak helyenként elégített ki. Nem az a center falf, aki nagy ellenfelekkel szemben a magyar csapat legfontosabb posztjait betölthetné. Az egyik gól szerzője, Horváth László sem tündökölt, teljesen hasznavehetetlen volt. A harmadik kerület csatárát többet nem hívták meg a legjobbak közé, mint ahogyan Dobos Károlyt sem, aki nem sokkal múlta felül Horvátot. Kautsky József, a törekvés középcsatára, ilyen minősítést kapott. Megbízható, középklasszis center, akinek még olyan fogyatékosságai is vannak, mint egy-egy kezdő csatárnak. Elül a két szélső, Senkei kettő Gyula, gólt is lőtt egyébként, és Szidon Rezső mutatta a legtöbbet, ezt követően mégsem kaptak lehet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 1 perckor kezdődik a mai Hazafutás, augusztus 24-e van, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok, és az első fél órában labdarúgással foglalkozunk, méghozzá az angol Premier League első fordulójával, hiszen a hétvégén elkezdődött az angol labdarúgó bajnokság első idénye, és az első forduló, ma este ugye még vár ránk egy találkozó, majd arról is lesz szó, de elsősorban a Liverpool és a magyarok teljesítménye érdekel bennünket, erről fogunk beszélgetni Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával. Szia Balázs!
3: Szia Szilvi!
2: Hát ugye a Newcastle otthonában lépett pályára a Liverpool, nagy örömünkre mindkét magyar játékos, Kerkez Miros és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a találkozót, amely 2-2-es döntetlennel végződött, mindkétszer a Newcastle szerzett vezetést, és a Liverpool a 99. percben Szoboszlai 11-es góljával tudott egyenlíteni. Gondolom, hogy belenéztél már az angol, illetve kifejezetten a liverpooli lapokba, milyen vízhangja van ennek a mérkőzés, és aztán majd a saját megérzéseidre vagy véleményedre is természetesen kíváncsiak vagyunk.
3: Nem csak belenéztem a liverpooli vagy az angol lapokba, hanem beszéltem olyan liverpooli újságírókkal, akikkel itt az elmúlt egy évben megismerkedtem. Igazából itt vegyes a Liverpool teljesítményének a megítélése. Nézőpont kérdése, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Mind a két érvre, tehát a mondjuk úgy a kritikus érvekre is lehet hallgatni, illetve az optimistákat sem ildomos elhesegetni, mert igazából itt egy nagyon nehéz terepen állt helyt a Liverpool. Ráadásul egy olyan, most már igazából gazdaságilag is abszolút vetétásnak tekinthető csapattal szemben, amelyik igaz, egy picit alul teljesít ahhoz képest, hogy milyen anyagi vagy sportszakmai kapacitásokkal rendelkezhet.
2: Halló?
3: Itt vagyok közben.
2: Igen, azt hittem, hogy még folytatod. Szóval akkor beszéljünk, milyen pozitívumokat emelnek ki a szakírók, és mik azok a negatívumok.

0: amelyet esetleg ők kritizálnak?
1: No, akkor kezdjük a fekete levessel, vagy hogy tetszik a negatívumokkal, mert érdemes mindig ezeken előbb túlesni. És sajnos itt meg kell említeni az egyik magyar légiós, Kerkez Milost, aki legalábbis az első fél időben egy picit dezorientáltan játszott, és ebből igazából nem akarom én itt egy az egybe az ő nyakába varni az első gólt, de abban a konszenzusra jutottunk itt a liverpooli kollégákkal, hogy nem volt kellően proaktív, vagy nem akkora figyelemmel, nem olyan összpontosítással játszott az első fél időben, ahogy kellett volna, és Elanga góljánál csúnyán lemaradt. Ez egyfajta helyezkedési hiba, mert utána az egyértelmű, hogy a Newcastle csatára egyszerűen gyorsabb játékos.
0: Itt bocsáss meg, Balázs, megállítalak, ha esetleg valaki nem látta a meccset, tehát Elanga már az 5. percben betalált, tehát ahogy mondod, hogy az első fél időben esetleg még nem volt kellő hőfokú kérkezni, most hát ez már az első 5 perc történése volt, és akkor én kérdezem, hogy ezt egy az egyben neki kellett levédekezni, tehát ott nem mondhatjuk azt, hogy ő túlságosan egyedül volt, és ő egyedül kellett volna, hogy Elangával versenyt fusson?
1: Kétségtelen, hogy óriási terület nyílt meg a Newcastle csatára előtt, ugyanakkor, hogyha érdemes itt felidézni magát az akciót, ott azért Kerkez 2-3 méteres előnnyel kezdhette meg a futóversenyt, és ráadásul még a Newcastle tér feléről. És ebben a helyzetben, hogyha érzékeli, hogy egy nála gyorsabb csatár fut vele versenyt, és mondjuk helyzeti előnyben van, mert nagy a táv, amit be kell futni, akkor beléphetett volna elé. Kétségtelen, hogy egy viszonylag hamar bekapott sárga lappal nehezítette volna meg a dolgát, de semmi esetre sem lett volna belőle gól. De a probléma, és egyébként ez az, amire felhívták a figyelmemet olyan liverpooli újságírók, akik a helyszínen látták a meccset, és a közvetítésekből nem feltétlen derült ki, hogy Iraola és később Van Dijk is arra ösztönözte Kerkezt, hogy szorosabban fogja az ember. Tehát itt sajnos volt egy ilyen nem is tudom, minek nevezzem ezt, idény elejé rövid záratnak, de nem teljesen ez volt a helyzet. Itt egyszerűen ütemhátrányba, vagy fáziskéséssel indult meg a magyar játékos, és aztán időbe telt, mire fölvette a mérkőzés ritmusát, csak hát azért itt a világ legerősebb bajnokságában egy-egy ilyen pillanatnyi kihagyásnak súlyos ára lehet. Uh-huh. És ezt láthattuk itt az első tél idő legelején.
0: Jó, akkor ez egy negatívum. Volt-e azért más? Reméljük, hogy nem csak Kerkez Milos nyakába varható azért ez a hát döntetlen, vagy ez az első gól, ez a gyors gól, tehát mibe kötöttek még esetleg bele a szakírók?
1: Természetesen, tehát eleve ugye itt azért ez nagyon fontos leszögezni, hogy itt csapatsportágról van szó, tehát itt még akkor is, hogyha mondjuk történik egy egyéni hiba, az egy 90 percet nem vihet el egyedül a saját vállán, tehát egy játékosnak nem lehet egy az egybe felrúlni adott esetben a csapat botlását. Mert egyébként a Liverpoolnál nem csak feltétlen Kerkez Milosnál volt tapasztalható fáziskésés, vagy a játék teljes ritmusának a kellő felvétele. Tehát itt más szituációkban is, meg más posztokon is voltak hiányosságok, de ha csak egy példát kiemeljek, az új edző Andoni Iraola is egyfajta kritikát kapott azért, mert a fiatal Rio Engomoát a jobb oldalon játszotta. A srác egyébként bal szélső, de most kitette a jobb szélre kísérletező jelleggel, hát finoman szólva sem jött be. Tehát itt ilyen apróságokból, amik azért úgy meccs közben, ha összeállnak, akkor azért úgy egy nagyobb halmaszt alkotnak, de ezeket ki kell majd küszöbölni az elkövetkező időszakban.
0: Balázs, mi ketten pénteken beszélgettünk már itt adásban a Premier League esélyeit latolgatva, azt mondtad, hogy Szoboszlai Dominik nem biztos, hogy azon a poszton játszhat Iraolánál, amit ő szeret. Valahogy úgy fogalmaztál ugye a cikkedben is, hogy egyfajta szűrő lesz. Az első meccs tapasztalata alapján az ő feladatköréről mit gondolsz?
1: Azt, hogy valóban egy fél sorral hátrébb húzta, tehát hogyha most azt nézzük, hogy a támadó középpályát ugye az említett Engomó mellett Virc és Gakpo alkotta, tehát mögöttük játszhatott Szoboszlai, Gravenberchel egy vonalban. Én továbbra is tartom azt, hogy ennek a Liverpoolnak, meg szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan, hogy Szoboszlai Dominik a motorja, de nem tud ellátni, és ez nem azért, mert ő nem lenne jó játékos, hanem egyszerűen ez egy fizikai lehetetlenség bármelyik futballistának a világon, tehát hogy nem láthat el egyszerre több kulcs pozíciót. És most egyébként itt Liverpoolban az a általános nézet, vagy az egyik, hogy a hatos posztra, tehát nagyjából ott, ahol Dominik játszott, oda nagy szükség lenne egy megbízható játékosra, és akkor adott esetben Szoboszlainak a támadó kapacitását azt jobban ki lehetne aknázni, mert jelenleg az a helyzet, hogy a világbajnok Alexis McAllister sem feltétlen élvezi azt a bizalmat, és egyébként nem csak Iraolánál, ugye már Slotnál is láthattuk itt a tavalyi idény végén, hogy úgy kikerült a csapatból. Jó, mondjuk őt rendszeresen faragták, ütötték, verték az ellenfelek, tehát ő egy olyan ütköző fal volt, és akkor ugyanból nehezebb regenerálódni, de ugye most sem kezdett az argentin játékos, tehát igazából itt egyfajta deficit van továbbra is a Liverpoolnál, és az a helyzet áll fenn továbbra is, amit tavaly már nem egyszer látunk, sőt végigkísérte az idényt, hogy Szoboszlai egyfajta Jolly Jokerként azon a poszton játszik, ahol a legnagyobb űr támad, de az is egyértelmű, hogy a csapat legjobb játékosát nem hiánypótlónak kell bevetni, hanem az ő potenciálja köré lenne érdemes építeni a csapatot.
0: Ugye azt lehetett látni, hogy mindegyik oldalról ugye a szögletrúgás, a Szoboszlai Dominiki, a szabadrúgások, az övéi, tehát a pontrúgásokban mindenképpen főszerepet vállal, hogyha még, ahogy mondod, itt a pálya olyan területét kell bejátszani, ahol nagy-nagy szükség van rá, ezt gondolom, hogy fizikálisan is, mentálisan is fárasztó, és azért minthogyha azt lehetett volna látni a közvetítésben rajta, hogy azért iszonyú sokat kivett belőle ez a meccs, és tegyük hozzá, hogy rendkívül nagy intenzitású meccs volt ez a 90, hát vagy a 99. percig is.
1: Így van, és ráadásul ez csak az első forduló volt, tehát ez a legeleje, ez egy kóstoló. Tehát igazából ez még csak a komplet idényt tekintve, még csak a bemelegítésének a bemelegítése.
0: Egy tehát welcome így, drink.
1: Gyakorlatilag abból is az első korty. Uh-huh. Igen. Az kétségtelen, hogy a Newcastle-nél talán lesznek majd gyengébb ellenfelek is, de erre a Premier League-ben tilos appellálni, tehát itt mindegyik csapat egy olyan nívót üt meg, és elsősorban a fizikumot tekintve, mert azok, akik nem olyan labdabiztosak, vagy kevésbé tudnak olyan szintű támadó játékot produkálni, mint mondjuk a Liverpool, azok is ütnek, rúgnak, harapnak, csípnek, és 90, akár 99-100 percig is ugyanazt a ritmust és tempót tudják fenntartani, tehát erre fel kell készülni, de most azért azt tavaly már bőven lehetett látni, sőt az előtti idényeket is igazából, hogy Szoboszlai bírja ezt a tempót. Itt leginkább ugye az a kérdés, hogy a Liverpool struktúrájába kellene még legalább egy, de az én meglátásom szerint két ilyen futó mennyiséget produkáló játékos. Tehát enélkül, arról nem is beszél, hogy az Iraola féle taktikát, amiről ugye szintén beszéltünk legutóbb veled, hogy a káosz
0: nagymestere.
1: Igen, hogy itt a futó mennyiségekre épített játék van. Nem azt mondom, hogy mindenkinek szét kell futnia magát, de a kulcspozíciókban igen, és ez két-három, de inkább négy játékost érintene, és ebben a Liverpoolban egyértelmű, hogy ez az arány, ez egészségtelen módon tolódik el Szoboszlai irányába. Tehát ő egyszerűen túl sokat fut, miközben a többiek hozzám értem túl keveset.
0: Uh-huh. Nem tudom, hogy ez már előre eldöntött ténye, hogy az egész idényben ő rúgja majd a 11-eseket. Minden esetre, ahogy ő tegnap odaállt, ahogy fókuszáltan nagy erővel helyezve, ugye beszéltük, hogy egy gólos hátrányban gyakorlatilag a meccslabdát elvállalva odaállt és berúgta. Ez azt jelzi számomra, de reméljük, hogy mindenki számára, hogy igenis rá lehet számítani, és őt gyakorlatilag a tét nem, hogy nem nyomja agyon, hanem lehet, hogy még egy kicsit spanolja is, ugye?
1: Szerintem is. Szerintem is. Tehát az a típusú játékos, akit ösztönöz a tét, tehát ez nem is kérdéses. Ugye, mert itt voltak ilyen szóbeszédek, hogy akkor most Gakpo miért fogdosta a labdát, hogy ő rúgja el, mit rúgja el, de igazából itt az a jó, ezt maga, hogyha a játékos majd egyszer elárulja, valójában akkor kiderül, de egyébként úgy tűnik, hogy valóban az van, hogy egyfajta fókuszlevétel volt ez Szoboszlairól, tehát nem volt kérdéses, hogy Dominik rúgja a 11-est. Egyébként nem véletlenül kapta meg a csapatkapitány helyettesi kasztalogot, mert az ugye egyfajta mentalitást igényel, terhelhetőséget, és ez a terhelhetőség ez nem csak a futó mennyiségben, hanem ebben a nagyon fontos koncentrációs készségben is megnyilvánul.
0: Uh-huh. Valamelyik felkészülési mérkőzésen előnyben volt a Liverpool, aztán azt hiszem, hogy vereséget szenvedett, és akkor mondta Iraola, hogy még fizikailag nincs azon a szinten a csapat, hogy ez 90 percig bírja. A tegnapi teljesítményük alapján te mit láttál, Balázs? Tehát fizikálisan felvették a versenyt a Newcastle-re, tehát erre nem lehet fogni azt, hogy pontokat veszített?
1: Szerintem nem, tehát itt érezhető, tehát egyébként a másik, hogy itt, ahogy elkezdődik a Premier League, tehát az éles meccs itt elválik a tüdőmájtól, tehát itt látszik, hogy mennyire és mire kapacitálható egy csapat, tehát nem éreztem egy pillanatig sem azt, hogy a Newcastle nagyságrendekkel jobb fizikai állapotban lenne. Nem mondom azt, hogy nem voltak olyan szituációk, mondjuk itt pont az említett Elanga Kerkez versenyfutásnál, hogy vannak különbségek, de ezek bizonyos pontokon és bizonyos időközönként felelhetők. Egyébként a meccsnek bőven volt olyan szakasz, ahol meg azt érezte az ember, hogy a Liverpool az, amelyik abszolút bírja tüdőkapacitással, és a Newcastle pedig már úgy azt várja, hogy akkor itt ennek már legyen vége, mert nehezebb egyébként a labda után futkorászni. Ezzel együtt nem érzem, hogy a Liverpoolnak különösebben fizikai gondja lenne a Premier League szintjéhez képest, de azt továbbra is tartom, hogy a csapatba, mondjuk úgy legalább a kezdő 11-be kéne még legalább két olyan játékos, akik Szoboszlai futómennyiségét tudják hozni.
0: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a másik magyar vonatkozású mérkőzésről. Ugye a Manchester Cityhez látogatott a Bournemouth, amelyben Tóth Alexa 75. percben lépett pályára. Akkor még egy góllal 1-0-ra vezetett ugye a Bournemouth, majd a City fordított. Nyilván nem szeretnénk erre kihegyezni, hogy a Tóth Alex becserélése és a két gól születés az összefüggésben van, de nem tudom, mennyit láttál Alex teljesítményéből, és ez a találkozó milyen benyomást tett rád. Ugye azt lehetett látni, hallani, hogy a City 3-0-ra kikapott az Arsenaltól az angol szuperkupában, tehát ilyen előjelekkel várták ezt a meccset.
1: Akkor kezdjük a Tóth Alex és az ő teljesítménye, illetve a Citynek a győzelme közti összefüggés boncolgatásával, mert szerintem egyértelmű, hogy nincs okozati összefüggés. Arról nem is beszélve, hogy a City állított labdás szituációból egyenlített. Az ilyen egyenlítéseknél, főleg ugye hajrába, gyakorlatilag az úgy kompletten ugye az egész csapatnak a rovására írható, tehát nagyon ritka az, hogy ott egy valakit ki kell pécézni, ez a gólpont nem olyan volt. Itt egy olyan helyzet állt elő, ami egyébként hát egy kicsit azt mondanám, hogy a futballban nem párját ritkítja, tehát vagy nem párját ritkító, mert egy nem azt mondom, hogy szerencsés, de valahol egy talált góllal szerzett vezetést a Bournemouth, amelyik egyébként remekül helytállt az Etihadban, de azért egyértelmű volt a meccsözképét tekintve, hogy a City az, amelyiknek igazából kézben kellett volna tartani a mérkőzést, és olyan nyomás alá helyezte a vendégeket a City, amit nagyon nehéz volt tartani, és azért mondom, hogy nem párját ritkító az olyan, hogy akkor, ha egyenlít az utolsó pillanatban a torony magas esélyes és az a csapat, amik végignyom, akkor ott van egyfajta lelki törés az egyik oldalon, és egy lelki plusz a másikon, ami aztán főleg egy ilyen kvalitású csapatnál, mint a City, egy újabb gólba torkolik. Megjegyzem, a centiken múlott, mert Guardiol gólja úgy nagyon a leshatáról született, azt is sokáig varozták egyébként. Tehát itt ebben a helyzetben azt kell mondani, vagy én legalábbis úgy láttam, hogy az összképet tekintve a City megérdemelten nyerte meg a meccset, viszont a Bournemouth nem érdemelte meg a vereséget.
0: Beszéljünk a címvédő Arsenalról, amely ugye a nyitó fordulóban, illetve a nyitó meccsen, a forduló nyitó meccsén 3-0-ra nyert az újonc Coventry ellen. Ők is letették a névjegyüket, szerinted lehet az első meccsből levonni sok következtetést?
1: Ha sokat nem is, de az általad is említett City elleni szuperkupa meccs, és ezt a meccset egymás mellé rakva, ami azért ugye már 180 perc és 6 gól, és leginkább egy olyan egyértelmű teljesítmény, most a két teljesítményt összerakva, hogy abból már azért az levonható, hogy ez az Arsenal nem csak, hogy tud jól játszani, hanem érzi is a csapat azt, hogy megy a szekér. Ezek a lendületek persze egy hosszú idén során bármikor megszakadhatnak ilyen-olyan-amolyan impulzusokra, de jelenleg az egyértelmű, hogy azokat a mérkőzéseket, amiket az Arsenalnak hoznia kell, azokat nem csak hogy hozza, hanem maga biztosan hozza. És ez főleg itt az első forduló eredmény sorát figyelve szerintem egy nagyon erős lelki előny a címvédő számára.
0: Mennyire volt meglepetés számodra az, hogy a Manchester United ugye 2-0-ra kikapott az újonc Hull City-től, illetve az Aston Villa 4-0-ra alul maradt a Brightonnal szemben?
1: Igen, ez a két mérkőzés volt, és egyébként erre utaltam itt az előbb, hogy itt az első forduló eredmény sorát tekintve miért értékes az Arsenal magabiztos sikere, tehát nem is kiemelni, majd nem is sikerem, magabiztos sikere, és ehhez még hozzátenném a Brentford-Tottenham meccset is, mert bár a Tottenham ugye tavaly a bemaradásért küzdött, de idén gyakorlatilag vagy a nyáron letarolta az átigazolási piacot, tehát egy ilyen teljesen megújult csapattal vágott neki az idének, ugye még nincs is vége az átigazolási időszaknak, tehát a Tottenham is úgy ment neki a fordulónak, hogy akkor itt most velük számolni kell. Na most ehhez képest ugye a Villa 4 gólt kapott, a Tottenham 3-at, a Manchester United 2-t, és ami a legszembetűnőbb, hogy egyik sem tudott még csak egy szépítő gólt sem szerezni. Na most, hogyha egyesével nézegetjük őket, vagy szétszálazzuk, akkor talán árnyalatnyi különbségeket lehet találni a teljesítmények között, de igazából a közös halmaz az, hogy mind a három gárda gyakorlatilag teljesen elveszettnek tűnt a maga mérkőzésén. Az Aston Villa például egy bő fél óra alatt kapta be a 4 gólt orbitális védelmi hibákból, meg ott az elején mondjuk egy szerencsétlen öngóllal. A Tottenham is gyakorlatilag örülhet, hogy megúszta 3-mal, és a Manchester United tűnt ebből a trióból a legkevésbé rossznak, na de egy bajnoki címért küzdő csapatnál azzal védekezni, hogy egy ilyen társaságban a legkevésbé rossz volt, hát az finoman szólva sem.
0: Gyenge kifogás. Igen. Zárjuk a beszélgetést a ma esti találkozóval, ugye az első fordulóban utoljára a Fulham-Chelsea találkozót rendezik ma este 21 órától. Itt milyen esélyeket látsz?
1: Azért érdekes ez a mérkőzés, mert ugye itt két olyan edző a kispadon, akik jól ismerik egymást, két spanyol edző, ugye Álvaro Arbeloa és Xabi Alonso. És hát nem mondom azt, hogy nagy a valószínűsége annak, de bőven-bőven benne van a pakliban, hogy a Chelsea ugyanolyan sorsra jut, mint az említett három csapat, mert bár úgy helyenként itt az előszezonban úgy tűnt, hogy Xabi Alonso úgy elkapja a fonalat, de annyira magabiztosnak még nem láttam a Chelsea-t. Az viszont tény, hogy a Chelsea-nél itt egy ilyen óriási rendrakást kell csinálni ahhoz, hogy már a keretet tekintve, mert egyszerűen olyan mennyiségű játékos tartozik a csapathoz, vagy a kerethez, hogy gyakorlatilag feldolgozhatatlan. Na tehát ezt nagyon rendbe kell tenni, mert amíg nincs rendbetéve, lehet, hogy most a Fulhamet elkapják, de mondjuk az elkövetkező, mondjuk az első 5 fordulóból nagyon kicsi a szansz arra, hogy mind az 5 mérkőzést megnyerjék.
0: Uh-huh. Tehát akkor te hazai győzelemre számítasz ma este?
1: Az, hogy számítok, az egy kicsit erős, de azt mondom, hogy ha most egy ilyen százalékos arányt nézünk, vagy akkor valamilyen megkézzelfogható
0: számon kérhető tippet mondj.
1: Hogy egy ilyen kézzelfogható arányt mondjak, azt mondanám, hogy 10-ből mondjuk úgy 3-4-szer bőven benne van a Fulham siker, tehát ez 30-40%, ami azért egy Chelsea szintű csapattal szemben, még úgy is, hogy hazai pályán játszik a Fulham, szerintem elég magas.
0: Jó, de hát ezt nem mondtad ki, Balázs, hogy most ebből a 10 meccsből ma melyiket játsszák, de hát akkor ez természetesen...
1: De azt lássuk meg. Azt mondom, hogy ha nem raknak rendet a Chelsea-nél, akkor, uh-huh. És csak 5-öt mondtam, de nyújtsuk ki 10-ig, nem nyeri meg mindazatot a Chelsea.
0: Világos. Ma este 21 órától tehát Fulham Chelsea. Gyenge Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhetünk a Premier League első fordulójáról és a Liverpool, illetve a Bournemouth magyar jairól. Köszönjük szépen, Balázs, mi pedig a hírek után folytatjuk az a futást.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Újabb pénzügyi támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Marad a napos idő, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: A Paks labdarúgó csapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub hozzátette, a megállapodás egy kivásárlási opciót is tartalmaz. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyesváltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. A nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek váltóban az öttusázó kínai világbajnokságának mai első napján. A nőknél 14, a férfiaknál 18 páros indult Kuyangban. Magyar váltó azonban ezúttal nem állt rajthoz. Holnap a vegyes váltót rendezik, szerdától pedig az egyéni versenyek rajtolnak majd a kínai VB-n. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és végül a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése melletti Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszky ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűzperemét oltják, de a száraz, meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűzoltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 Black Hawk helikopterrel segíti Szerbiát.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A fővárosban is baleset lassítja a haladást a 16. kerületben a Szabadföld úton, a Vidám Vásár utca közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 40 perc van, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Az első atlétikai világ döntőre szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten a Nemzeti Atlétikai Központban. A sportág legújabb két évente visszatérő elit eseménye előtt ma délelőtt tartottak sajtótájékoztatót, amelyen a nemrégiben Európa-bajnoki címet szerző kalapácsvetőnk is ott volt. Halász Bencével Somogyi Zsófia beszélgetett.
2: Bence, friss Európa-bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és itt elmondtad már a pódium beszélgetés során, hogy a lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mesélj arról, hogy mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe.
3: Nyilván az Európa-bajnokság után, mint ahogy a tegnapi versenyen látszott, nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű teljesíteni. Nyilván csalódott vagyok az a tegnapi versennyel kapcsolatban, de most...
2: A harmadik lettél Lengyelországban, egy 79-44, valami ilyesmi volt a vége?
3: Igen, tehát látszódik, hogy azért testileg most már így az Európa-bajnokság után kezdek magamhoz térni, mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza, Angliából azért nagyon sok feladatom volt itthon, és ahogy így egy kicsit ugye elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha, és így nagyon nehéz volt versenyezni. Ettől függetlenül az edzős eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt, tehát nagyon, nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az az lesz, hogy az Ultimate világbajnokságig átmentsük ezt a formát, én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és igaz, ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk, bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát, sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta, készen állok a feladatra, úgy érzem.
2: Ez a súlyjelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 óra, hihetetlen közönség, hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van ráadásul mögötted, szóval hol helyezkedik most ezzel így a egyetlen pályafutásodnak, milyen pontját jelenti ez?
3: Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán, hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Ugye nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer az azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol ugye gyakorlatilag nincs meg a teljes hadkísérlet, és ezt a négyet se dobja le mindenki, nem lefaragják a mezőnyt. Tehát azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Nyilván ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét. Én úgy gondolom, hogy ha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma, nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a hat kísérletet kihasználni, hogy minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik tényleg, és igazából nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert tehát hiába egy ilyen néző, vonzó, nagyon tényleg lézersó, látványsó lesz az egész körítés, az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
2: A rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, szóval ott lesz a világ tényleg a krémje, és egy mondhatni idézőjelben szűrt krémje, szóval a vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, az úgy, hogy ráadásul azért ez egy tényleg unikális esemény, ez most így mennyire dübörög benned, és tényleg ott lesz a nagy-nagy rivális is.
3: Hát nyilván, ez most nagyon nehéz így megmondani előre. Tehát egy Európa-bajnokság után vagyunk, és tényleg egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hett meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Tehát hogy nekünk nem kell magyarázni. Tehát az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. És ha a kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe, ugye felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. viszont az Ultimate világbajnokság, tehát aki ezt megnyeri, az tényleg nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, hogy rangsorilag hova kerül. Azért, tehát azon nincs mit sokat magyarázni, hogy tényleg a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri. De mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
2: Mennyiben kell, vagy ezt majd csak ott a helyszínen a verseny előtt kell majd ott átállítani valamit a botyogyászba, a dobókörbe, így, hogy tényleg más a lebonyolítás, vagy egy kicsit már készülnöd kell már előzetesen is majd fejben arra, hogy akkor ott azért hogyan is próbálkoz, vagy hogyan is állj majd be a dobókörbe?
3: Igazából semmit nem szeretnék változtatni, mert bárhányszor versenyeztem ebben a dobókörben, mindig szép lett a vége. Igazából nagyon jó emlékeim vannak, és ez nagyon bizalommal tölt el, de változtatni olyan módon nem szeretnék semmit. Az idén mutatott stabilitás az lehet az a kapaszkodó, ami túllendít ezen a gyakorlatilag gondolaton, hogy úristen csak 4 dobás van, mert elsőre gyakorlatilag minden versenyben tudtam olyan kísérletet bemutatni, amivel utána tudtam tovább folytatni, és ugyanígy szeretnék most is tenni.
2: Zárásként még tényleg a hazai közönség előtt, mégiscsak egy hihetetlen nagy világeseményen, ahol tényleg mindenki ott lesz, a figyelem is ott lesz, visszatértek. Ilyen szempontból hogy várod, és az, hogy tényleg egy hatalmas célt elértél ezzel az Európa bajnoki aranyéremmel, így te benned megváltozott-e bármi, picit meg tudtál nyugodni így a szezonnak ennek a nagyon fontos pontja után, szóval egyáltalán lelkileg, mentálisan hogyan várod?
3: Én szerintem folyamatosan látszik, amikor atlétikai rendezvény van ebben a stadionban, hogy nagyon sok nézőt érdekel, és ez nagyon jó érzés számomra, és bármikor, amikor belépek, és végig sétálok ott a stadion aljában, amikor kísérnek hátra a dobókörhöz a kórumból, akkor nagyon jó érzés, és nagyon bátorító, és nagyon önbizalomnövelő azt látni és hallani, hogy mennyi gyerek jön ki, mennyien szurkolnak nekünk, és szaladnak le, és pacsit kérnek, szóval ez mindenki éppen egy olyan dolog, ami nekem plusz erőt ad minden egyes alkalommal, és tényleg egy hatalmas élmény. Ezt igazából csak azt tudja úgy igazán megérteni, aki volt hasonló cipőben. Tehát nekem is ez nagyon-nagyon sokat jelent.
2: És felszabadultabb vagy az EB arany után egy picit, ezt lehet mondani?
3: Nehéz megmondani. Tehát nyilván az EB előtti ugye izgulás az megszűnt, de hát most is van egy cél, amire lehet izgulni és lehet készülni. Tehát abból a szempontból felszabadultabb vagyok, hogy az egyik, hanem az egyik idei fő cél az megvolt, jól sikerült, és elértük azt, amit szerettünk volna, de nincs megállás, hát folytatni kell tovább, és igazából folytatjuk is tovább, hiszen előző héten csütörtök este értünk haza Angliából, én péntek reggel már ott voltam edzeni, tehát én is tudom, hogy nincs megállás, nincs idő gyakorlatilag az örömködésre, menni kell tovább dolgozni, hiszen én tényleg azért készülök a sikereken túl, hogy a nézőknek örömet okozhassak.
1: Európa-bajnok kalapácsvetőnk Halász Bence interjúját hallhattuk. A budapesti atlétikai világdöntő előtti sajtótájékoztatón készült a következő beszélgetés is, amelynek résztvevői az Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója Sejler Géza és Krejsz Bálint.
4: Már bő egy hét eltelt azóta, hogy véget ért az atlétikai Európa-bajnokság Birminghammel. Sejler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával beszélgetünk. Mennyire sikerült az azóta eltelt időben kiértékelni a magyar eredményeket? Volt itt Európa-bajnoki cím, rengeteg magyar döntő szereplés. Hogyan értékeli szakmailag azt, amit a magyar csapat elért Birminghamben?
5: Most egy kis idő elteltével már objektívebben látja az ember az eseményeket. Egy nagyon-nagyon sikeres EB-n vagyunk túl. Ezt statisztikai számokkal is ki lehet mutatni. Ami még fontosabb nekem, és amire egy kicsit talán most már azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, hogy nagyon sok érem esélyünk volt ebben. A több érem esélyünk volt, mint amennyi a végén érem született. Ez semmiképp nem mondanám szerencsétlenségnek. Talán egy picivel, ha jobban fortuna mögénk áll, akkor most akár 3-4-5 érem is a magyar csapat zsebébe lehetne. De az, hogy idáig eljutottunk, hogy ennyi döntős helyezésünk volt, ami kifejezetten a szakmai célunk volt, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar atlétika, az először be kell jutni a döntőbe a világversenyeken. Nem lehet kihagyni ezt a lépcsőfokot. Most már európai vonatkozásban mondhatjuk azt, hogy több mint 10, tehát 14 versenyszámban ott lehetett lenni. Hatalmas előrelépésnek tartok.
4: Minek köszönhető az, hogy olyan számokban is sikerült előrelépni, amiben mondjuk az elmúlt évtizedekben egy negatív periódus volt. Lehet itt arra gondolni, hogy több mint 50 év után volt magyar döntős női 200 méteren, és a maraton futásban szerzett érem is elég egyedi dolognak számít magyarként, és gyaloglásban is közel jártunk ahhoz, hogy legyen egy magyar érem.
5: Minden ilyen elemzés összetett több tényezőből áll, de kettőt ki kell emeljek. Az egyik, hogy mindig kell egy olyan tehetséges versenyző, aki képes eljutni idáig. Kell még egy olyan edző, aki az utat meg tudja mutatni neki, és végig tudja terelni. És harmadikként hadd említse meg, hogy kell mögötte egy koncepció, hogy milyen irányba induljunk. Azt láttuk 23-ra készülve, hogy sprint számokban elsősorban váltók lesznek azok, amiket meg tudunk lovagolni. Elindult egy váltóprogram, és ebből a váltóprogramból szép lassan kinőttek egyéni eredmények, amik most már húzzák tovább magát az egyéni sikerességet is, illetve a váltónak a sikerességét. Tehát én azt gondolom, ez a hármasság, a versenyző, az edző és egy koncepció és stratégia mögötte.
4: Halász Bence Európa-bajnoki címe nyilván hatalmas dolog és külön is szót érdemel, de összekötném azzal, hogy azért az sem mindennapos, hogy több magyar versenyző legyen ott egy Gyémánt Liga versenyen, ami mondjuk tegnap megtörtént. A magyar sportszakma is csak így kapkodja a fejét, hogy ezek a dolgok, amikről annak idején álmodtak a szakemberek, az most így egyre nagyobb valóságá válik, és egyre nagyobb sikerekben bontakozik ki.
5: Igen, igen. Látva azt, hogy mi volt az út, amíg eljutottak a fiataljaink ide, hogy tényleg most már reálisan egy-egy Gyémánt Ligára behívják versenyzőinket, és akár több magyarnak is lehet szurkolni. Erre nem tudok más mondani, mint hogy dolgozni kell. A befektetett energia, idő az előbb-utóbb meghozza az eredményét. Ez szerintem minden szereplő, aki a háttérben volt, elvégezte, és most itt tartatunk. Amit hozzá kell tenni, és rengeteg személyes döntés kell, ami néha nem könnyű, de meg kell hozni bizonyos döntéseket ahhoz, hogy tovább lépjen az ember. Én nagyon bízom benne, hogy ez az út megmarad, és továbbra fejlődnek a magyar eredmények, és további sikereknek örülhetünk a jövőben.
4: Ha pedig bejelentették az atlétikai világdöntő magyar névsorát, azokat, akiknek lehet majd szurkolni az atlétikai központban. Itt is kicsit a váltókkal kezdenék, ha már ez a váltóprogram szóba került, mert két vegyes váltóban is ott lesz Magyarország, és mind a kettőben az egyik fél az kicsit tapasztalatlanabbnak számít, ha lehet így mondani. A 4x100 méterben inkább az urak, a 4x400-nál pedig a hölgyek. Ez is hosszú távon a magyar atlétikát erősíti majd, hogy a vegyes váltóban új emberek is világszintű tapasztalatot szerezhetnek?
5: Abszolút. Én azt gondolom, hogy mivel itt a váltónk ugye lehetőséget kapott a megmérettetésre, mivel a csapatnak, ahogy itt elhangzott, legalább a fele azért rutinos játékos, és a többiek se teljesen rutintalanok, egy-két fiatal versenyzőnk van. Ez nem megy másképp, be kell dobni most azt gondolom néhány embert a mélyvízbe, mert két évünk van az olimpiáig, és nem lehet más célunk, mint hogy minél több váltóval kvalifikálni az olimpiára.
4: Itt a sajtóbeszélgetésen említett egy érdekes dolgot, hogy ezután nem az volt, hogy a Magyar Szövetség adott le neveket, és ezt a World Athletics bírálta el, hanem a World Athletics kereste meg a Magyar Szövetséget. Hogy nézett ki ez a folyamat? Mi alapján döntötték el azokat a sportolókat, akik mondjuk alanyjogon nem tudtak indulni, de mi alapján döntötték, hogy pont őket hívják meg?
5: Ugye ezzel kapcsolatos tárgyalások már tavaly ősszel elindultak, hogy mi lesz a Nemzetközi Szövetségnek a koncepció ezzel, és akkor már jelezték, hogy igen, lesz lehetőség hazai indulásra korlátozott számban, és ranglistás eredményhez fogják kötni az indulást annak, akit behívnak. Gyakorlatilag ez a koncepció végig tartotta magát, nem változott. Volt egy időszak, amikor próbáltunk részt ütni a falon, de bevallom őszintén, hogy mikor láttuk, hogy a maga verseny koncepciója más, és azt láttuk mi is, hogy itt nagyon-nagyon erős mezőnyök vannak, akkor afelé mentünk mi is, hogy olyanok álljanak rajthoz, akik tényleg abban a mezőnyben tudnak építkezni, tudnak épülni, esetleg saját egyéni teljesítményeket felül tudják múlni, úgyhogy így egy ilyen keretrendszerben megmaradtunk annál, hogy amit a VA visszajelzett, jelzett, hogy igen, őket fogadják be erre a versenyre, azt mondtuk, hogy rendben van. Két érdeklődésünk volt csak, hogy esetleg lehet-e módosítani rajta, de azt mondták, hogy nem, a koncepció más.
4: Milyen lesz ez a verseny egy olyan szakember szemével nézve, aki több évtizedek óta az atlétikában dolgozik, és látta azt, hogy a sportág hogyan alakult át ez idő alatt?
5: Nagyon kíváncsian várom a versenyt, mert az atlétika egy tradicionális sportág, évszázadok alatt, most már mondhatjuk, hogy átívelve egy évszázadot is, nem nagyon változtak a versenyszabályok. Most lényegesen ebbe se nyúltak bele a kísérletszámokat leszámítva, ami jó, tehát hogy az atlétika megőriz bizonyos tradicionalitást, viszont azt is látni kell, hogy jelenleg a világon a verseny, a sportágak között a médiába való megjelenésbe, a fogyaszthatóságba, a minél könnyebb hozzáférhetőségbe új kihívásokat teremt. Ennek próbál most a World Athletics megfelelni, egy nagyon érdekes kezdeményezés, magam is kíváncsian várom, hogy a show és a tradicionális atlétika hogyan ötvöződik, hogyan találkozik, mert ebből még egy nagyon jó végkifejlet is lehet.
4: Mennyire árultak a részleteket arról, hogy miben lesz más ez a műsor, mint az összes többi atlétikai verseny, és mi az, amit már ebből meg lehet osztani?
5: Én magam is csak, ami a sajton keresztül átjött, meg amit hallomásból tudok, nem igazából erre fókuszáltunk, mi ugye a felkészülésre. A versenyirodai csapatunk az dolgozik a rendszerben, tehát ami pályán történik, ők jobban képben vannak. Alapvetőleg itt tényleg a fókusz azon lesz, hogy minél látványosabb és minél teatrálisabb legyen a megjelenése, attól függetlenül ugyanazok a versenyek fognak a pályán lezajlani, mint egy hagyományos versenyen.
4: A magyar versenyzőknek mennyire kell máshogy felkészülik olyan szempontból, hogy legjobb esetben is csak két futásuk lesz, kimarad az előfutam, és egyből nagyon erős olimpiai döntő szintű mezőnnyel kell versenyezniük a döntőbe jutásért, azért ehhez nem lehetnek hozzászokva az egynapos versenyeket leszámítva a világversenyeken.
5: Hál' Istennek azt mondhatom, hogy akik ide eljutottak, és most meghívást kaptak, vagy ott vannak, ő nekik ez nem jelenthet gondot. Tehát pont az egynapos versenyek kapcsán átélhettek már hasonló szituációt. Bizony nagy nevekkel is futottak együtt. Most ha csak a legutóbbi Gyulai István memóriára gondolok, ott is elég erős mezőnyök voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez már nekik nem ez jelenti a fejtörést. Inkább most már egy szezonvégi formaidőzítés a nagy kihívás, illetve ott a fókusz, illetve a legtöbb energia bevitele a pályára, hogy ott legyen nála az akku legjobban föltöltve. Azt hiszem ez a legnagyobb kihívás.
4: Sportolói szemmel a délelőtti program hiánya még kedvezhet is, hogy jobban lehet időzíteni mondjuk a bioritmust, meg a hasonló készüléseket.
5: Igen, én azt gondolom, hogy azért nézve a nemzetközi versenyeinken a délelőtti programokat, ott mindig nehezebb a legjobbat hozni, és ebben a mezőnyben meg nem lehet olyat, hogy csak egy picit is elmaradok a legjobbamtól. Az egész versenynek ugye az a célja, hogy a legparádésabb eredmények szülessenek. Hát remélem, így lesz ez a mi atlétáink. Is.
4: Kik azok, akikre külön érdemes figyelni, ezt nyilván azoknak érdekes, akik mondjuk nem mindennapi követői az atlétikának, magyar szempontból kik dobhatnak nagyot majd ezen az eseményen?
5: Ebben a sorban elsőként kell kiemelni Halász Vencét, akivel nem úgy vagyunk, hogy a dobogóra esélyes. Én azt gondolom, Bence esélyes arra is, hogy a világ most legjobb kalapácsvetőjének ként nyilván tartott Ethan Katzberget is meg.

0: ilyen más taktikai lépésekben, technikai lépésekben, akkor még ő is okozhat meglepetést.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 16 órakor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Bitma Nemilt, a Telesport főszerkesztőjét, Bobori Balázst, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Elpap Istvánt, a lap vezető szerkesztőjét. Sziasztok!
5: Hello.
4: Hát egy csonka fordulón vagyunk túl a labdarúgó NB1-et illetően, ugye, hiszen a Ferencváros elhalasztotta a bajnoki meccsét a Honvéd ellen, itt az Európa Liga visszavágó miatt, ellenben 5 találkozót lejátszottak. Kezdjük mondjuk a Paks-Újpest találkozóval, amely ugye pénteken volt, 2-0-ás hazai győzelem született, Szalai József megszerezte 6. gólját, amivel vezeti a góllövő listát, ugye ő az elmúlt 5 mérkőzés mindegyikén betalált, úgyhogy Szűcs Miklós szerkesztő kollégám úgy írta ide nekünk az adásmenetet, hogy Bognár György ismét talált egy gólkirályjelöltet, mit gondoltok, akár a Paksról, akár az ő teljesítményéről, Szalai Józseféről.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát egyébként jó a kérdés, mert ha az elmúlt 5-6 évet megnézzük, hogy a Paksból milyen játékosok kerültek be a válogatottba, akkor ott jó néhányan a támadó szekcióból. Olyan futballt játszik a Paks, amelyben mindig benne van a gól, és sikerült megint olyan karakterű futballistát találni Bognár Györgynek, aki ezek szerint érzi a kaput. Azért még egy picit várjunk a bizonyítványosztással, de ez egy egészen ígéretes kezdés. Egyébként pont láttam a mérkőzés első fél idejét. Én biztos voltam benne, hogy nem maradt 2-0 az állás, de aztán látszik, hogy ennyire értek hozzá, mert annyi maradt. Szóval, hogy a Paksnak egyébként mindig is jó nézni szerintem a meccseit a televízió képernyőn keresztül. Volt most olyan meccs egyébként, amelyiket azért elkapcsoltam, ott nem született gól, de a Paksban, egyszerűen a Paks foci az olyan. Tehát, hogy őszinte, örömfoci, nyilván ebben benne vannak a 4-2-es vereségek is, meg a győzelmek is, de most pont le tudták nullázni az Újpestet, ez mondjuk egy komoly kritika a lilafehérek felé, de a támadásokkal most Szalai az, aki ki tudja venni a legtöbben.
4: És ugye kell ismert Böde Dánielt, ahogy olvashattuk, megműtik, és
6: hónapokra neki, kidőlt, igen, mert ebben meg is műtötték, úgyhogy jobbulás neki.
4: Balázs?
7: Hát az a jó a Paksban, meg azért lehet jó csatárnak lenni a Paksban, mert nem követik azt a trendet, hogy leérünk az alapvonal közelébe, és onnan még visszavisszük, és átvisszük a másik oldalra 5 méteres passzokkal, aztán megint visszahozzuk, és így körbeadogatjuk a falat, hanem megy a direkt futball, és az ilyen típusú játékosoknak, mint Szalai, azért itt Pakson volt egy-kettő az elmúlt években hozzá hasonló karakter, ezeket nagyon szereti Bognár György, az azért könnyebb, hogy úgy egy iramban együtt, egy tempóban végigviszi a támadásait a Paks. Egyébként kombinatív játékkal is helyzetbe tudják hozni Szalait, nem csak mondjuk beadásokkal, vagy pontrugások után, tehát, hogy...
5: Most is ilyen volt a
7: persze, olyan. Most is ilyen volt, tehát, hogy nem kizárólag mondjuk az oldalról belőtt labdákból eredményes őső, tehát most már több olyan gólt rúgott, ami mondjuk kombinatív játékkal, vagy kontra végén kellett befejezni, de itt az a lényeg, hogy Nincsen, nem törekszik annyira a labdatartásra a Paks, hogy inkább járassuk, és majd türelmesek vagyunk, és megvárjuk. Mennek előre, csinálják, gólt akarnak rugni, és akkor hát ebből van az persze, hogy kinyílnak, és akkor ők is kapnak azért, de én inkább ennek a focinak a híve vagyok, és nagyon mérges tudok lenni, amikor csak a tiritolit látom, mert nem köt le. Úgyhogy ezért szeretik Bognár Györgyet is, meg a Paksot is, meg a semleges szurkolók is általában szeretik a Paksot. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kevés olyan emberrel beszéltem, aki ne szeretné valamilyen szinten. Mondjuk a Ferencváros szurkolók szerintem inkább nem szeretik.
4: De a Nemzetközi Kupában is attól függetlenül, hogy kiestek a legszimpatikus, az egyik legszimpatikusabb teljesítmény nyújtották, nem a Panathinaikos ellen, amely
5: Abszolút.

0: De meg azért voltak ők már főtábla küszöbén is, de azért ott olyan hüde nagy áttörés eddig nem volt, de Bognár egyébként, amikor megkérdezték tőle, még nem most, hanem itt talán még egy meccsel korábban Szalairól, akkor azt mondta, hogy hát a Paks csatára az gólkirály szokott lenni, mondta a Bognár, és egyébként tényleg, mert ugye Hán János is volt gólkirály, de ő azért kicsit ebből kilóg, mert ő más típus, de egyébként Ádám Martin, Varga Barnabás, hát most Bödét is nyugodtan vegyük ide, Tóth Barna mondjuk gólkirály nem volt, de ő is ez a típusú játékos.
1: És válogatott lett végül. Hát,
0: igen, de mondjuk az annyira nem sült el jól. Például Írországból tudom, hogy becserélték, és ott minden fölívett labda az íreké lett. Úgyhogy az talán az nem volt annyira főnyeremény, de egyébként Bognár kettelve ebből a fajtából kettőt is a pályán szokott tartani, hogyha éppen úgy ítéli meg. Mondjuk most azt hiszem Tóth Barnát nem cserélte be. De Böde Ádám együtt, hát az bármikor korábban elképzelhető volt, aztán azért az ott fáj a védőnek is, hogyha ezek forgulódnak ott a védelmi vonalban.
2: Bocsánat, meg ez olyan fegyver, amit már nem alkalmaznak nagyon sehol. Talán az angol harmadosztályban még akadhat ilyen, de hogy a modern futballban nem létezik két ilyen center egyszer a pályán.
1: Kivéve, hogyha ég a ház, és 91.
2: Hát akkor már igen,
1: perc,
2: akkor már igen, persze.
0: De oda akkor is inkább a center halfokat küldik föl, mert a keretbe se tartanak.
2: Azt mondom, hogy egyszerre nincsen a keretbe sem.
0: Maximum egyet. Akkor belső védők szoktak fölmenni.
2: Igen.
0: Na mindegy, de a Paks ezt a fegyvert, ez kiváló a játsza, és miután Bognár mindig figyel arra, hogy a szélen olyan emberei legyenek, akik viszonylag jól adnak be, ezért labda is van, amire lehet érkezni. Úgyhogy valóban, ha én futballista vagyok, 1,90 fölött, és a Paks hív, akkor biztos mennék, mert ott gyakorlatilag annyi lehetőségem van, hogy öröm nézni, és ehhez nem kell Varga Barnának lenni, aki persze ezek közül a játék. Most a Bödét nem számolom ide, de Böde ugye 40 éves, tehát az már más kaliber, de Varga a legmagasabb minőség azért ezek közül a játékosok közül, de az összes többi előtt is egész egyszerűen annyi helyzet alakul ki, annyiszor van ott a labda, annyi beadás jön szögletből, akcióból, rögzített helyzetekből, hogy egy közepesnél nem sokkal jobb képességekkel is egy 8-10 gól szinte garantált, hogyha pedig kicsit extra éven van, mint mondjuk Ádám Martinnak volt, akkor az a 8-10, az mindjárt majdnem 30. Úgyhogy Pakson jó magas csatárnak lenni, mert abszolút passzol. Hát
3: persze, meg jó fiatalnak is lenni, nem? Mert
0: igen, azért bátran, hát azért most hozzáteszem őket. Most Pakson, mondjuk a jó fiatalnak lenni, azért most egy Windeker Pap Balogh középpályával játszott a Paks az Újpest ellen, tehát ott minden volt, csak fiatalság nem, mert Bognár is érezte, hogy el kell a rutin. De most azért egy ilyen átalakuló Paksot látunk, tehát sokkal kevésbé alakult az elmúlt években mindig ilyen lépésről, vagy lépcsőről lépcsőre alakulgatott
1: hát egy-egy ember.
0: Paks, de most azért nagyobb az átalakulás, nem is szerepelnek olyan jó, végül is csak a Fradit meg az Újpestet verték meg. Ez a két győzelmük van, úgyhogy ez egyébként neki kellett ez a meccs, hogy ne legyenek veszélyzónába, de hát miután nyerték, így itt meg 3 pont, Oké, hogy még a bajnokság nagyon az elején vagyunk, de jobb a nyugalom az öltözőben, mint a hiszti, és akkor akinek már van ennyi pontja, ott mondjuk azért nincs hiszti. Azért vannak olyan csapatok a mezőny hátsó részében, ahol már tuti már most is feszkósabb egy kicsit a helyzet a klubházban, meg az öltözőben.
3: Beszélünk még a többi meccsről is, de ha már Bognár György, és talán átköthetünk majd a Nyíregyházára is, ugye ő a VAR rendszert kritizált a mérkőzés után, azt mondta, hogy vagy hát felszólította a VAR szakembereit, hogy tessék összeszedni magukat, illetve Bódog Tamás tölti jelenleg is az eltiltását, aki a játékvezetők kritikáját fogalmazta meg. Mennyire kell szerintetek a vezető edzőknek kinyilvánítaniuk a véleményüket? Azért lehet látni, hogy jól nem jönnek ki belőle, akár a klub részéről, akár az MLS részéről, azért ezt nem veszik jó néven.
1: Szerintem az egy borzasztóan kellemetlen dolog, hogy itt a játékvezetéssel kapcsolatban folyamatos a csend. Tehát amikor nyilvánvaló dolgokat látunk mi a televízióban, egy könyököst megnézi a videóbíró, aztán vagy születik ítélet, vagy kimegy a játékvezető, és ő is úgy látja, hogy nem történik semmi, majd amikor az edző abban az idegállapotban nyilván nem úgy kell beszélni, nem úgy kell viselkedni, ezt egyébként a Bódog elismerte, hogy igen, az túlzás volt, de aztán arról csak úgy utólag hallunk néhányét után, hogy akkor bizonyos játékvezetőket elmeszeltek. Szóval, hogy ebben azért szerintem egy nyíltabb kommunikációra lenne szükség, de hogyha ezt a dobozt kinyitjuk, az megint egy veszélyes dolog, hogy most a játékvezetőknek mindenért magyarázkodni kellene, vagy sem, de az tényes való, hogy az eddigi 5 fordulóban sokkal több szó esett a videóbíróról, mint ami miatt egyébként ezt behozták, mert ugye azért hozták be, hogy sokkal kevesebb a nagy hiba és a nagy tévedés, ehhez képest azt látjuk, hogy a szemünk előtt történő egyértelmű ütésekért, könyökösökért nem villan a piros, majd a hőbörgő edzőt tiltják el, nyilván hőbörögni nehéz kultúráltan, meg higgadtan, már-már szinte lehetetlen, de én nem vagyok megelégedve a játékvezetéssel, és egyébként csak meg kell nézni, hogy az elmúlt X világ eseményen hány magyar játékvezető volt ott, vagy mondjuk...
0: Mondjuk akik ott voltak, azok se sokkal jobbak. Hát, szerintem az egész műfaj van.
1: Igen, igen, de akkor azt nézzük meg, hogy mondjuk tavasszal hány magyar játékvezető vezet nemzetközi kupa meccset. Ja. Akkor nem kell nagy világ eseményre kimenni, és ez nagyon komoly probléma, és azért az elhangzik egyes játékosok edzők szájából az a néha felleletű arrogancia a játékvezetők részéről, amit a tévéképernyőn keresztül is látunk. Na persze, a játékosokat sem kell félteni, tehát hogyha a játékvezető mindent meghallan, ami elhangzik, akkor nem biztos, hogy mindig 11 a 11 ellen fejezi be. Nehéz műfaj, én magam nem tudnék jó játékvezető lenni, mert én nem tudnék elengedni bizonyos dolgokat a fülem mellett. A játékosok minden eszközt bevetnek néha, hogy megtévesszék őket, tehát nem egyszerű a helyzet.
0: Na de erre is ott van a VAR.
1: Erre is ott van a VAR, viszont hogy a VAR-t hogy használjuk, vagy hogy használjuk jól, nekem most az eddig 5 forduló alapján az a véleményem, hogy nem mindig használtuk jól.
3: Balázs, mint egykori labdarúgó.
2: Én a piros lapjaim, nem többségét, hanem az összes piros lombat úgy szereztem szerintem, hogy szót emeltem a általam vért igazságtalanságok ellen, kultúráltan, természetesen.
1: Hány százalékban volt tényleg igazad?
0: A kultúráltra 100. Mindig pirosat adnak.
2: 100.
0: A kultúráltra, amikor igazad is van, mindig pirosat adnak.
2: Bocsánat, ez most nem fog csúnya szó, de állítottak ki úgy anyázásra, hogy nem én anyáztam, tehát még ilyen is előfordult. De, na szóval itt, amit mondasz, én itt abba kapaszkodnék be, hogy bizony magyarázkodjanak, vagy végre magyarázkodjanak. Mert mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 10, nem tudom, mikor 10 éves a VAR, vagy nem tudom, mikor hozták
1: ezt. Most volt az 1000. meccs itthon, ugye
2: néhány hete. Szóval azelőtt nyugodtan mondtad, hogy ó, hát én is tévedhetek, a pillanat tört rész alatt kell dönteni, meg nincs videónk, nem tudjuk, hát tévedek.
0: De nincs az
2: akkor ennyi magyarázattal. Azon túl, hogy azt mondtuk, hogy jó, ez egy hülye, azon túl mentünk is tovább. Most ott van, tehát Boldog Tamás a szituáció Debrecenben. Tiszta 5 méter áll, nézi a játékvezetőt, senki nem takar. 5 méterre áll ebben a nem is tudom milyen terpeszállásban, még amiben szoktak állni. Nézi.
0: Ebben az összetéveszthetetlen terpeszállás.
2: Nézi, semmi. VAR, semmi. Hát nem csodálom, hogy kiborul Boldog Tamás. És az a baj, hogy marha nagy a csend utána. Az emberünk, aki olyat tévedett, hogy tényleg el kéne meszelni 5 meccsre, az tovább csinálja tovább a dolgát. Az edző, akinek lehet, hogy az egzisztenciája múlik rajta, a szakmai karrierje múl rajta, az felültetik 4 meccsre
1: látóra. A
2: pénztárcája is.
0: Felültetik 4 meccsre, de az alatt újra nyilatkozik egy olyat, ami miatt vagy még megbüntetik 3.
2: Mert a következő héten eltörik az emberének az orcsontját úgy, hogy szuper lassítva kikockázzák, hogy a srác, aki fölugrik vele, egy pillanatra hátra tekint, pontosan érzi, hogy jön valaki mellett fölül, és egy csodálatos könyökös lendítővel szétüti a fejét. Hát onnantól most melyik edző? Melyik edző? Én elhiszem, hogy van az a halvérű ember, aki ott Labanovszki elaludt a végén már a kispadon, azt elhiszem, hogy Labanovszki már nem szólalt volna meg, mert a hátulról mozgatták hárman a végén. De hogy ez, szerintem ez egészen elképesztő, és az egész futballtársadalomban szemben szerintem az a legtisztességtelenebb, hogy egyedül a játékvezetőknek nem kell nyilatkozniuk, nem kell magyarázkodniuk.
0: Nem kell, nem is szabad.
3: Igen.
2: Nem szabad. És egy olyan szintű zárt rendszer, egy ilyen urambátyám közösség, és elnézést kérek például Arany Tamástól, akit végtelenül tisztelek, és van néhány játékvezető, akit most személy szerint föl kéne sorolnom, mert azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó és eredményes pályafutásuk volt, illetve van, de ettől függetlenül egy olyan urambátyám közösség, hogy sajnos összezárnak ilyen helyzetekben, és innentől kezdve olyan, mint egy áthatolhatatlan rendszer. Tehát, hogy ez van, és ezt vagy megszokod, vagy megszöksz. És jön a nem is az, hogy oké, menjen el a bar, hanem tesszük rá még a lapáttal. Újabb eltiltás, és ki, ha én nem attitűd, erőből átviszünk mindent. Hát más, az élet más területén nagyon sokat látunk ilyeneket. A futballban pontosan a játékvezetés. És mondom, a legnagyobb baj, hogy van VAR. Ha nincs VAR, ezeken könnyebben túl lehetne lépni.
1: Igen, mert akkor azt mondod, hogy nem vette észre, nem láttam, egy másodperc alatt kellett dönteni. Igen.
0: Az más kérdés, hogy ugye pillanatnyilag a bíró az fölteszi a kezét, és mondja a játékosoknak, hogy ne engem szidjatok, én... Rább, ott vannak benne a szakemberek, most nézik a videót, várjuk együtt, hogy mi lesz. Ugye ez már önmagában jó, önmaga fölmentése. De régen azért az volt a rendszer, én emlékszem arra, hogy ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek elején például minden bajnoki forduló után Puhl Sándor, aki akkor már nem volt aktív, minden bajnoki forduló után a Nemzeti Sportban kétharmad oldalon minden vitás kérdésről elmondta a véleményét, ami abban fordulóban
3: történt. De akkor nem volt tisztségviselő, nem? Az MLS-ben.
0: Tehát
3: nem,
0: még azt sem tudom, hogy nem volt a játékvezetői bizottság vezetője, akkor pontalán a Bozóki volt az elnök, akkor a Puhl biztos, hogy volt valami. De nem ez a lényeg, hogy most volt vagy nem volt.
3: Hát, hogy engedték.
0: Hát persze, attól is Puhl Sándor volt. De most például a visszavonult bírók közül én magam is személyesen ismerek pár olyat, akik egyébként halál normálisan elmondják a véleményüket, csak nem a közvéleménynek mondják el, mert ellenőrként foglalkoztatja őket az MLS, innentől kezdve ők se nyilatkozhatnak.
1: Mit is mondott a Balázs az imént? Mire utalt? Egyébként van olyan televíziós csatorna, sportcsatorna, ahol egyébként időben igen. Volt játékvezető, aki...
0: De játékvezető.
1: De aki a külföldi bajnokikat.
0: Hát, ja, hát ott aztán az könnyű. Az könnyű. Hát ez erről az a... Tehát a külföldet mindig könnyű kritizálni, mert emlékszem arra, hogy még a Nemzeti Sportban ilyen 90-es éveket írjuk, és pont azon ment a vita, hogy Maradonáról gond nélkül lehet írni, hogy kövér, hát nem fogja olvasni, nem fog megsértődni, de egyszer... Egyszer volt egy Békés Csaba meccs, és így kezdte a kolléga, Sinkovics kolléga, így kezdte a tudósítását, hogy a kisé túlsúlyosnak tűnő Mracskó. Ez volt az első mondat, aztán ment a normál tudósítás. Mracskó még aznap telefonált, már úgy aznap, hogy másnap, ahogy megjelent a lap, telefonált, hogy mit képzeszte magadról, vagy tudom én. Jó, na jó, de volt azért, hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor a játékos nem nyerhet, vagy legalábbis akkor még egy olyan világ volt, hogy a következő héten Lázár Lajos ment Békés Csaba meccset tudósítani, aki egyébként nem szívelte különösebben a Sinkovicsot, de a betyárbecsület, vagy a kollegalitás ott volt benne, mert a Lázár tudósítása így kezdődött, hogy a kissé túlsúlyosnak tűnő Mracskó a következő héten, akkor már nem telefonált, úgyhogy nyugvópontra jutott a dolog.
2: De lényeg az, újság közötti kollegalitás, igen. Most azt gondold el, hogy én, és ezt olyan tártalajt...
1: Én szeretnék reagálni. Igen,
2: ezek olyan tártalajt adnak ezek a varos visszanézések meg jelenetek, akkor tök egyértelmű, hogy mi történik mégsem, hogy úgy tűnik, mintha a varszobában lévő bevédené a pályán hibázó játékvezetőt. És itt zárul be a kör. Most ez persze, mint amit természetesen...
0: De valamikor megfelül bírálja, tehát azért szerintem...
2: De én ezt értem, de hogy szerintem, amikor teljesen nyilvánvaló esett, akkor szűrjük már ki ezeknek a hibáknak az...
0: Ja.
2: De ott ne legyen másfél százaléknyi hiba se.
0: És ne az idegbeteg edzőt tűltsük el.
2: Hát...
1: Ha úgy viselkedik, akkor nyilván nehéz felmenteni, csak
0: na jó,
1: akkor
0: de ne az, hogy visszaütött most verbálisan értem. Tehát ne azt szankcionáljuk, hogy valaki reagált valamire, amiben egyébként igaza volt adott esetben, hanem szankcionáljuk már azt is, amiről szó volt.
1: De nyilván egy bizonyos viselkedést azért neked is büntetned kell, ha az átlép egy határt. Értjük, miért lépte át a vezetőedző ezt a határt, mert értjük. Ettől még azt, amit tesz vagy mond, vagy ahogy mond, ott muszáj valamilyen vonalat megkúzni, és ne tovább, csak akkor a másik oldal is legyen elintézve.
2: Ez így van. Itt most az előbb így szóba került a elég hosszú, de nem túl magas szinten lezajlott pályafutásom, de azt mondjuk kevesen képzelik el, hogy a feldühödött edző esetleg még miért lesz dühösebb az adott pillanatban, mert vannak olyan játékvezetők, akik nagyon ügyesen, fapofával még olyat oda szúrnak a párbeszéd közben, tehát ő van hatalmi pozícióban
3: játékos
2: abban
3: felé,
2: a szituációban.
3: Vezetőedző,
2: de ez játékos felé is. Ő van hatalmi pozícióban, és ő ezt nagyon jól tudja használni. Egy tehetetlen dühöt vált ki az emberben, de tényleg nem, tehát hogy
1: Szerintem ezt értjük, és a hallgatók is szerintem.
3: És ugye az is le lett szabályozva, hogy most már csak a csapatkapitány szólhat a játékvezetőnek. Tehát korábban ez, hogy 10 ember
0: Nekem azzal nincs bajom. Azzal van a bajom, hogy a szerencsétlen edző is, hát a mérkőzés után az orra alá tartják a mikrofon. Most nem a győztes edzőről beszélek, mert a győztes edző az együtt örül a riporterrel. Vagy olyan, mint a Bognár Gyuri, aki győztes edzőként is elmondja, de nem úgy mondja el, mint a Bódog, hiszen ő győztes edző, tehát ő igazából ilyen kicsit megértően, de azért kritikusan fogalmazott. A Bódog düböl, mert ugye ott nem győztes edző volt, nem elég, hogy vesztünk.
3: Bognár Gyuri, bocsáss meg, azért volt mérges, mert azt mondta, hogy az előző fordulóban vették el tőlük, ugye, hát a Puskás ellen.
0: Nyilván ezeket ő megjegyzi.
1: Hát meg lehet, hogy ebben is van egy pici kollegialitás, tehát pontosan tudja azt, hogy ez bármelyikőjükkel előfordul.
2: Meg én azt gondolom, hogy...
0: Na bocsánat, csak hogy befejezem a mondatot. Bocs. Tehát a lényeg az, hogy de ugye emiatt az edzőknek a 90 még több százaléka, az esze ágában nincs semmi olyat mondani, ami egy kicsit is érdekes. Hanem mondja a semmilyen panelokat, mert abból nem lehet baj. Na most annak viszont tényleg semmi értelme. Az a néhány, amelyik pedig olyat mond, amire azt mondom, hogy na, erről van szó, azokat meg elmeszelik 3-4 meccsekre. Tehát ez semmiképpen se jó.
1: Szóval. Még a Maracskóra, hogy mondjak valamit.
0: Szegény Maracskó, nem akartam én bántani.
1: Igen, én most megvédem, én a 90-es években a Békés Csaba jelőre aranykorában 2 évig voltam labdaszedő.
0: Tessék.
1: A legendás Pásztorféle csapatnál.
0: És egy deka nem volt Maracskón.
1: Én nagyon sportosan emlékszem rá, hogy meghúzta, azt hiszem 11-es voltam eszáma, és meghúzta a balszét, miközben a Békés Csaba legendás Kolomb a leláton egy-egy kontránál megszólalt, úgyhogy szélvész gyors volt, bekerült a válogatóba.
0: Az a békési fúvúzel, az a kolomb.
1: Valami ilyesmi, de az egy elképesztő hangulat volt, amikor 10 000 ember szotyizott a szünetben, azt hallottuk, mi meg labdaszedőként ívelgettünk, úgyhogy én Racskó miára csak úgy tudok emlékezni, hogy szélvész gyors és sportos. Ezt csak el akartam mondani.
0: És az azért nem egy elmúlt 30 évének a legnagyobb gólyát ő rúgta, akkor lehet, hogy már Győrbe játszott. Egy ilyen kifejelt, vagy milyen labdára rádölt kapásból.
1: Tehát 6 Békés Csabai ment el.
0: Persze, 35.
1: Nem igazolási időszakban Győrben.
0: Na, úgyhogy Bracskót nem bántjuk, nem azért meséltem a történetet, nem az ő szerepe benne a legfontosabb.
2: Én még csak egy mondatot, hogy én nagyon örültem Bognár György megszólásának, mert most kéne az összezárás mondjuk az edzők meg a labdarúgók részéről, ami egyébként a játékvezetői közösségben benne van, és ütni a vasat. Tehát én szerintem ez így nem mehet tovább. Tehát itt valamilyen szintű változást kell elérni, hogy ne, tehát természetesen a játékvezető, aki erre adja a fejét, az irányítania kell, neki kell a főnöknek lenni, de olyan szintű...
0: De nem mindegy, hogyan.
2: Igen.
3: És hogy ne ő legyen a főszereplő.
2: Na? Hát ez meg a másik.
0: És néha kénytelen az lenni, tehát az se jó, ha soha se főszereplő
1: a bíró. És kell egy karakter ahhoz, hogy te jó játékvezető legyél, ezt tudta.
2: Ezt erre akartam rákönyönni, nem véletlenül említettem az előbb Arany Tamás nevét, aki a 90-es évek végén, a 2000-es évek végén folyamatosan nyerte a szavazást, a játékosok szavazatait, mert folyamatosan az év játékvezetője
0: lett. Egy játékos párti bíró
2: soha. Ja. Egyébként soha, mert úgy tudott szólni bizonyos helyzetekben akár a játékoshoz, akár az edzőz, hogy egyetlen egy mondattal vagy szóval rendet tett. Nem kellett lapot elővennie. Olyan pedagógiai érzéke volt, és simán azt elrontottad, vagy ő rontott el, föltette a kezét, hogy ne haragudj, Józsi, lehet, hogy ezt én tévesztettem, most hát menjünk tovább, megpróbálok jobban figyelni, és elismerte.
0: Majd kompenzálok.
1: Az egy nem, nagyon komoly
0: nem,
1: dolog.
0: Nem,
1: ha fölrakod a kezed, és azt mondod.
2: Na, és a legtöbb játékvezetőből a pályafutásom során nagyon-nagyon kevésre találkoztam ilyet, aki hajlandó volt azt mondani, hogy ezt lehet, hogy benéztem.
0: Mondjuk Pulse ez a típus volt, ezzel együtt...
3: Ő nem téved.
0: Ezzel egy, hát vagy kevesebb. A Poolnak valami egy földön túli érzéke volt egyébként a csinnes szituációk szabad szemmel való, neki nem volt videója, a szabad szemmel való megítélésének. Az más kérdés, hogy aztán egy idő után kicsit nagyobb lett a habitusa, nevezzük így, és akkor már beleszaladt hibákba, de neki volt egy olyan 5-6 éve, hogy le a kalappal, tehát hogy olyan dolgokat vett észre szabad szemmel, amit aztán a tévés lassítás őt mindig visszaigazolta, és minél nagyobb meccset vezetett, annál kritikusabb szituációban, annál jobb döntéseket hozott, mert BL döntő, VB döntő, EB elődöntő, ahol a Pool megjelent, ott mindig voltak olyan helyzetek, amik és azért ez nem egy békés csapat a Tabánya szint, egy BL döntő, és mindig neki volt igaza. Aztán egy idő után már nem. De ez nem teszi semmi se, hogy egy hosszú ideig viszont igen, és Magyarországon is a Pool, mert ő mondjuk volt, neki volt egy dumája is hozzá, tehát a Pool egyébként és ilyen Orbán Flórika, meg Simon Tibikkel, tehát most direkt olyanokat mondok, akikkel azért egy kezdő fiatal bíró lehet, hogy remegő lábbal jó, megy oda.
2: Jótok egy kicsit később volt a tökül, de ő sem volt azért egyszerű a polgáresre.
0: Csak azt mondom, az hogy a Poolnak volt respektje.
3: És amit Emil mondott, ez a karakter. Tehát, hogy azt mondta, hogy figyelj, látom, és ezzel el is hallgattatta a játékosokat. Tehát tényleg volt egy olyan
0: tekintélye. Meg volt egy karmozdulat a köbben ez, amikor miután adott egy sárgalapot, miközben megfordult, így gyakorlatilag elküldte a francba, hogy te most aztán innentől.
3: Csak valamelyik sportkörben volt itt egy költői kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Pool Sándor idejében létezik a VAR, de hát nyilván ezt már sajnos nem tudhatjuk meg.
1: Lehet sosem használni, mert nem lett volna rá szükség.
3: Igen.
0: Hát, de hogy felülbírálta volna a VAR-t, az biztos, hogy megmagyarázta volna, hogy az nem úgy van.
3: Nem, mert kicsit az idő, de a hírekig még mindenképpen beszéljünk a forduló rangadójának kikiáltott Vasas Puskás Akadémia találkozóról is. Ugye a vendégek nyertek 1-0, és már most jelezném, hogy 18 órától foci óra kezdődik nálunk, és Babó Leventét, a Puskás Akadémia vezetőedzőjét élőben hívjuk a terveink szerint. Szóval mitől ilyen jó szerintetek most ez a Puskás Akadémia? Ugye itt az idény előtti esélylatolgatásoknál nem sokan mondták volna azt, hogy egyáltalán pozitívan élik túl ugye itt az anyagi téren történt változásokat, de egyáltalán az új alakított edzőváltáson átesett Puskás Akadémia így szerepelhet, vagy így kezdheti az idényt.
1: Én a meccsnek az utolsó 25 percét láttam, vagy fél óráját, akkor már emberhátrányban volt a Vasas, és olyan lendülettel játszott a Puskás, többnyire ugye a magyar fiatalokkal, hogy azt élmény volt nézni. Olyan neveket láttam, akikről én magam pedig hát követem a sportot, bár az NB1-re az elmúlt 5 fordulóban nagyon kevés időt tudtam szakítani egyéb okok miatt, de jó volt nézni. Tehát azt látni, hogy ott volt jobb oldalon egy fiatal srác, fölírta magamnak a nevét, úgy jöttek be a labdák tőle mindenféle kitekert helyzetben, és azt hiszem a gólt megelőzően is ő csinálta meg az 1-1-et. Németh Andrásnak meg már tavaly is azt mondtuk, hogy az utolsó esélye, hogy hazajön, és akkor tud-e bizonyítani. Most egy év késéssel, de elkezdte lövöldözgetni a gólokat. Én remélem, hogy tud csinálni egy olyan fél évet, hogy esetleg a válogatott környékén ismét felmerüljön az ő neve, mert nyilván Marco Rossi nem 2-3 gól után fog valakit beválogatni. De hogy jó volt nézni az akadémistát.
0: Marco Rossi 6 után fog valakit beválogatni, mert a Szalait
1: szerintem ő nem lesz még most válogatott, jó. De ez egy másik történet, úgyhogy jó volt nézni egyébként a Puskás játékát. Számomra is meglepetés csapat, mert én is azt gondoltam, hogy akinek izgulnia kell, vagy amely csapatnak izgulnia kell, így a nyári átalakulások után, az talán az egyik a Puskás Akadémia lesz. Ettől még mindig előfordult ez, de a kezdés az ígéretes.
0: Hát Babó Levente, itt szerintem ő a kulcs, mert hiába Hornyák Zsolt volt már a legrégebbi edző ugye az NB1-be, aki folyamatosan egy klub élén van, de ezért kicsit szerintem a végére megfáradt ez a dolog, úgyhogy ezzel kifejezetten jót húztak. Egy szimpatikus fiúra, Babó Levente abszolút, és a csapat meg, amit játszik, az teljesen oké. Okay. Több a magyar, mint eddig, de egyébként nem rossz magyarom, mert ugye még Okeke is magyar persze, de Lukács, Dárdai, Németh, tehát teljesen jó minőséget képviselnek, és akkor még Nagy Zsolt nem is játszik, aki meg ezer éve sérült, ugye? Talán.
2: Mindegy,
0: a lényeg, hogy mindentől teljesen függetlenül, tényleg ebben most ne vigyünk semmiféle politikát, amit a pályán mutat ez a csapat, az teljesen rendben van. Egyébként ezt a meccset ezt nem kikiáltották rangadónak, hanem a helyezések alapján. A helyezések alapján ez a két csapat, és a Vasast meg nem lehet eléggé dicsérni, mert ugye játszott már emberhátrányból, az akkor még nem tudhattuk, hogy milyen állapotban lévő, mert rögtön az első forduló volt Eto ellen, és kihozott egy szuper X-et, azt hiszem 2-2 lett ez a meccs, utána ő a Fradi ellen csak pár percet voltak emberhátrányból, de azért a Grupamából hoztak el pontot. Azóta ugye nyernek, és most megint emberhátrányban, most nem sikerült nekik kihúzni, de ugye csak magyarokkal, szóval itt egy elkalappal Erős Gábor előtt, mert ezt a Vasast ezt egyébként kifejezetten jó nézni, van néhány meccsről meccsre nagyon magas szinten teljesítő játékosuk, egyébként ez a rabgyerek is az más kérdés, hogy ezért tényleg ki lehetett állítani, mert ugye nem feltételezek semmi szándékosságot, de mondjuk egy olyan mozdulat volt, ami hosszabb sérülést is eredményezhetett volna, és ugye a szabálykönyv szerint azért arra már lehet pirosat adni. Tehát ott mondjuk azt mondom, hogy ott azért volt ráció a VAR-ban.
3: Uh-huh. Balázs?
2: Hát itt az első, amit ezt már többször mondtam, hogy az utóbbi két idényben a Puskás Akadémia elkezdte azt a dolgot csinálni, amiért létrehozták. Tehát most ellátja a funkcióját. A kettő...
0: Amiért létrehozták 2007-ben.
2: Így van. Ezt most lehet szépíteni, meg nyilván vannak olyan korábbi Puskás Akadémiás játékosok, akik válogatottak, már Európában fociznak, de amikor mondjuk 3 évvel ezelőtt volt a Ferencváros Puskás rangadó, mert akkor a Puskás is ment még talán a bajnoki címér is, és a 22-ből 19 légiós volt a páralépők közül, akkor nem értettem például, hogy a Ferencváros én nem is azt csinál, amit akar, de egy Puskás Akadémia szerintem nem engedheti meg, vagy nem szabadna, hogy ezt megengedje magának. Most leginkább én azon bosszankodtam a hétvégén, megnéztem ezt a mérkőzést, meg egyébként a Puskás Akadémiának a meccseit megnézem. Azon az egy meccsen voltam ott személyesen, amikor kikaptak a Kisvárdától, de azt is megnyerették volna egyébként, de ott nem játszottak jól, hogy az elmúlt években hány ilyen Orjár Roland veszett el? Hány ilyen Orjár Roland veszett el, aki mondjuk azért nem kapott lehetőséget, mert egy finn, egy azeri, egy örmény ott futballozott a helyén, akiről azt gondoltok, hogy hú, ez majd beváltja, és egy év, másfél év után sehol nem volt, a nevére nem emlékszel, és mondom, ez bármelyik másik klubról beszélhetnénk. Én pont tavaly előtt fedeztem, hogy Debrecenben volt egy japán játékos,
0: tényleg,
2: aki kapus. 7-szer ült a kis padon NB1-be, és egyébként csak az NB3-ba játszott. Hogy ezek hogy kerülnek ide? Én nagyjából tudom, hogy kerülnek ide, meg miért.
0: De hogy miért?
2: Hogy miért? Azt is tudom, hogy miért, de ezt nem lehet nyilván bizonyítani, meg elmondani egy nagy nyilvánosság előtt, de aki nyilván gondolkodik, az sejti.
3: Nem a Debreceni Egyetem hallgatója volt, gondolom.
2: Nem.
1: Nekem Komáromi György neve ugrik be először, amikor a Puskás kijutott valamelyik nemzetközi kupasorozatba, és selejtezőt játszott, és a Covid lerombolta a félöltözőt, és ki kellett állni valamilyen csapattal, akkor feltöltötték hirtelen 16-17 éves srácokkal, és ott az akkor még 17 éves Komáromi azt hiszem, hogy Európa Liga selejtező volt, egy konferencia liga selejtező, ott is lőtt egy gólt, majd az azt követő első bajnokin. Igazából így lett úgymond felfedezve. Lehet, hogy 2 évvel később megkapja a lehetőséget, és még lesz belőle NB1-es futballista, de nekem most ugrott be arról, amit meséltél, hogy ott egy kényszer hozott egy olyan megoldást, hogy hát valakit játszatni kell. Ja, hát ő ügyes.
2: De csak visszacsatolva erre, hogy nem kapják meg ezek a gyerekek a lehetőséget. Kellett hozni egy magyar szabályt, amit még volt válogatott futballisták, meg játékos menedzserek még mindig vitatnak, hogy majd az tehetségutat tör magának. Nem, Magyarországon nem tör a tehetségutat magának. Lásd Varga Barnabás, lásd Nagy Zsolt.
0: Mondjuk Varga Barnabás Ausztriában nem tört utat magának. Mert...
1: Lukács.
2: Hát, a Varga Barnabás ment előre Ausztriában is nagyon szépen. Tehát, hogy aztán valahogy valaki hazahozta. Mindenki azt mondta utána, hogy én fedeztem fel, meg én már láttam
1: Tamási
2: akkor.
1: Neki sok felfedező van.
2: Azonnal, amit elkezdte rúgni a gondolat, mindenki felfedezte.
0: Na de Ausztriában sem fedezték fel.
2: Egy utánpótlás vezető sem tette fel kezét, hogy bocs, én hagytam, hogy elmenjen Szombathelyről. Tehát, hogy ez nem történt meg azóta se. Szóval nagyon kellett a magyar szabály, és ha azt nézzük, hogy mi a magyar futball jövője, most az is kellett, hogy a Puskás Akadémia ne legyen akkora büdzséje, hogy ezek a változások legyenek, és tessék, megkapják a lehetőséget. Nem lesz mindenkiből, tényleg nem fog be mindenki befutni, meg válogatott, de hogy több fog kijönni, amit most látunk, hogy igazolnak el. Szerintem ennyi átigazolás magyar játékos holt szezonban külföldre, nem nagyon emlékszem.
0: Na persze.
3: Elmegyünk hírekre, bocsánat, folytatjuk igen. Ezt a magyaros témát, ha az Zalaegerszeget is behozzuk, hiszen ők egy egészen más utat választottak. Hírek után jövünk vissza.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Komoly sérüléseket szenvedett a lezuhant Gripen pilótája. Marad a napos idő, elvitve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
3: A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt, a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovic Márton a Winston-Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Az eredeti tervtől eltérően lesz magyar páros a keddi vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Erről Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője számolt be az MTI érdeklődésére. A vegyes váltóban Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka indul.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és vészjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a Magyar Nagykövetek és Főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Rekordáron talált gazdára egy futballlabda. Az argentin legenda Diego Maradona ezzel rúgta a foci történetének két legemlékezetesebb gólját még 1986-ban a mexikói világbajnokság negyed döntőjében.
6: A labda most 2,5 millió fontért, átszámítva több mint 1 milliárd forintért talált újra gazdára.
4: Közlekedés.
6: A fővárosban baleset lassítja a haladást a 16. kerületben a Szabadföld úton, a Vidámvásár utca közelében, valamint a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában a Dolmány utca után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a mai nemzeti sportkört, vendégeink továbbra is Bitman Emil, Bobori Balázs és Elpa István, és a hírek előtt már pedzegettük egy kicsit azt a szituációt, hogy melyik magyar NB1-es csapat hogyan reagál a kötelező vétett magyar szabályra. Sokan nagyon szépen alkalmazkodtak ez az új helyzethez, sőt, ígéretes, tehetséges fiatalok is feltűntek a pályákon. Az Zalaegerszeg viszont kimondták, hogy más utat választanak, hiszen az Eto elleni hétvégi fordulóban mindössze 3 magyar játékos kapott helyet a kezdőcsapatban. A klub vezetője úgy nyilatkozott, rövid távban gondolkodni nem előnyös a klubnak és az egész NB1-nek sem, tehát ők ezek szerint önként lemondtak arról a támogatásról, amelyet az MLS kitűzött.
2: De
3: annak...
2: is jött neki.
0: Egyébként szerintem pont, hogy rövid távon gondolkoznak, de pont az ETA, amelyik nem így gondolkozott. Hát az ETA az elmúlt 2 évben tavaly vitán felül teljesen rendben volt, és tavaly előtt is gyengébben kezdtek, de aztán, és a végén, de kifejezetten jól néztek ki, pekjük volt, legalább 5 meccs volt, amit megnyerhettek volna, de végül döntetlen lett most az 1 pontokkal, de benn maradtak akkor is, de az ETA egy kifejezetten üdes színfolt volt az elmúlt 2 évben, és most mintha azt kidobták volna azt a 2 évet a kukába, eladták, akit el lehet, most épp Szendrei Újpestre, ha minden igaz, ugye pont a legfrissebb hír, és ott van egy raklap légiós, és kikapnak 3-0 Győrbe. Tehát most ennek én nem látom túl sok értelmét. Mostani állás szerint még persze ezer minden változhat, de hát azért az színfolt ide vagy oda az elmúlt évekből, az ott nagyon komolyan bejelentkezett esetleg a búcsúzó posztjára ebbe az NB1-be. Nem csak azért, mert helyezésileg is nagyjából úgy áll. Úgyhogy szóval ott valamit, tehát egy működő dolgot feladni, és persze nagyban a Győr is hasonló, de más kérdés, hogy Győr a bajnoki cím után, és nem szerepel rosszul a bajnokságban egyébként ahhoz képest egyáltalán, de azért csak-csak mondjuk az összes jó magyarját vagy eladta, vagy eladta volna, de inkább megsérült Csőn, ezért nem adják el, mert most éppen szegény gyógyul, de Bembualit is eladta, és persze maradt még ott így is minőségi játékos, és talán össze is állnak, mert legalább ott nem az van, hogy mondjuk 1 győzelem, 4 vereség, tehát nem állnak nagyon rosszul a bajnokságban, meg ugye van még egy Fradi elleni elmaradt meccsük is, még amikor a Reállal játszott a Fradi miatt, a hétvége miatt. De ez a Győrt azért, ez a veszély szerintem nem fenyegeti mindentől függetlenül, de azért ott se lehet ráismerni a Győrre az előző évéhez képest, csak ott az egy olyan magas minőség volt, hogy ugye mostani is még azért bőven megfelel itt a mezőny átlagának, de az ETA esetében szerintem nagyon nagy bajba kerülhetnek, hogyha nem vigyáznak.
1: Szerintem csak kapkodjuk a fejünket, hogy mi történik Zalaegerszegen, mert ahogy tavaly, illetve nem tavaly, a legutóbbi idejében tavasszal kinéztek, azt az ETA-t jó volt nézni. Kollégákkal kint voltunk a Honvéd elleni Magyar Kupa elődöntőn, olyan focit játszottak, üde színfolt volt az összes olyan légiós, aki akkor a kezdőcsapatba bekerült, és persze lehet az az út, hogy akkor majd csak külföldi eladjuk, és abból fenntartjuk a klubot, csak ahhoz kellenek eredmények. Tehát hogyha te mondjuk nem úgy szerepelsz, és nem jönnek a győzelmek, meg nem lesz 15 gólos csatárod, akkor azt nem fogod tudni eladni 2 millió euróért a Bázelnek, bár történetesen, akit eladtok, az egy védő volt. Szóval ez egy nagyon veszélyes játék, és nem biztos, hogy ez az alai szurkolóknak tetszik, mert értem én, hogy külföldi tulajdonos van, de ez egy szórakoztató
0: ipar. Nem biztos. Biztos, hogy nem.
1: És a szurkolók pedig csak kapkodják a fejüket, hogy a legjobb magyarodat eladod egy riválisnak, és feladod azt a szabályt, hogy akkor legyen 5 magyarod. Úgyhogy ez egy érdekes irány. Én is azt vallom, hogy itt májusban lehet, hogy a vonal alatt vagy a környékén lesz az Zalaegerszeg.
0: De az MLS-be legalább örülnek, mert 500 millió plusz.
1: Bennmaradt. Megjegyzem, eladsz valakit 1,3 millió euróért, akkor ugyanott vagy. Csak ahhoz eredmény kell, hogy valaki kitűnjön és jól futballozzon.
3: Csak olyan szomorú látni, amikor az M4 Sport interjúja, ugye a meccs után, amikor megkérdezik az zalaegerszegi játékos, hogy mi lesz most veled, azt mondja, hogy nem tudom. Tehát...
1: Jó, pont azt a játékos kérdezték meg, aki lehet, hogy már tudja, hogy már utolsó meccsét játszott ott, ahol nem beszélhet róla.
3: De amit nem mondhat, így van.
1: Nem szeren. Riporterként is egy kellemetlen feladat ilyenkor, mert föl kell tenned a kérdést. A játékos meg mit mondja rá, és akkor ebből születik valami.
3: Igen.
2: Szerintem abban egyet értetünk, hogy a magyar futball szerkezetileg strukturálisan most át fog alakulni.
1: Ez tuti.
2: Ez nagyon nagy biztonság. És megjelennek megint külföldi tulajdonosok, akik mondjuk egyik sem gondolkodik, úgyhogy gyerekkori álma volt, hogy az Zalaegerszeg futball csapatát irányítsa majd, hanem ebből szeretne üzletet csinálni.
0: Jönnek a Düsseldorfék.
2: És akkor nem menjünk vissza mondjuk a 90-es évekig,
0: ja, amikor... Olyanok talán tehát, nem jönnek, mert olyanok már nem annyira vannak.
2: Videótonadás vételénél azért most nekem így felrém lettek azok a borzasztó idők, amikor mindenféle szélhámosok, meg szerencselovagok. És akkor ehhez jöttek még akkor a magyar üzletemberek ezekben a rikítő öltönyökben. Nem tudom, emlékeztet?
0: Tehát a 90-es évek magyar üzletembere, annál nincs lejjebb.
1: Nagyot mondás.
2: Igen, persze. Igen, nulla szakmai hitelesség és forint. Ez volt a jellemző rájuk, de megpróbálták.
1: Illetve hitel volt,
2: igen.
1: Csak nem szakmai.
2: Itt szakmailag azért nehéz ez, mert nem minden nyáron találsz 5-6 jó légióst, a kevés pénzből, mert ez óriási lutri. Lehet, hogy még találsz 5-6-ot, akik egyénileg jók, de valamiért nem érzed magukat jót Magyarországon, nem jó a csapatkémia, túl sok az erős egyéniség. Az öltözőben nincs hierarchia, és akkor borul minden. És amit mondasz, Emilának az a vége, hogy kiesel, és onnan meg már nem tudsz értékesíteni.
1: Hát ez egy hazárdjáték.
0: Meg nem is játszhatod a légiós. Nem is játszhatod a légiósodat, ha kiestél.
2: Persze. Hát, mindent lehet csinálni. Azt akarom mondani, hogy
0: de a kiesésem már eleve annyit buksz.
2: Persze.
0: Hogy meg még a légiós
2: hát
0: is.
2: Hát és nyilván,
0: a Győrnek bejött,
2: nyilván ide jön valaki külföldről tulajdonosnak, az nem betenni akar állandóan, hanem kivenni.
0: Hát még szép.
2: Mert vannak olyan tulajdonosok, mint mindig a magyar futballból, akik valószínűleg nem a nyereség miatt vannak a klub mögött, hanem érzelmi kérdés is nekik, hogy a csapatuk jól legyen. Aztán nyilván persze mindenki azt szeretné, hogy üzletileg is jól kijöjjön, de én azt látom, hogy egyre több olyan magyar csapatot le fogunk látni. Én már nagyjából gyanítom, hogy például Zete ilyen, vagy Debrecen ilyen, de most nem akarok nagyot mondani, de Győr nagyon megy ebbe az irányba, hogy megpróbálják ezt a nyereséget úgy realizálni, vagy kivenni, hogy nagyon nagy része az a játékos mozgásokból.
0: Hát igen, csak egy idő után elfogynak azok a játékosok, akik...
2: Én ezt mondom. Tehát
0: ez most a mostani lyukak betömésére egy Szűcs Tamás eladása, csak majd vagy egy Bárány Donáté, csak hogy Debrecenben maradjunk, az tulajdonképpen pontosan. Hibátlan, Győrbe meg aztán végképp vitális Tóth Csinger.
2: És nem akarok bántani senki, de akkor még van egy remek edzőválasztás, a lengyel bajnokságból egy másodedző, egy észt másodedzőt idoznak vezetőedzőnek, akkor úgy nagyjából nagy a baj Debrecenben.
0: Na, de ezek az európai kupaindulóink, ugye? Ezek voltak, ez így pontos.
3: Térjünk hát egy kicsit, bocsánat, a picit pörgetni kell, mert megy az idő a Ferencvárosra, amely egy gólos előnyből várja az Európa Liga visszavágót, amelyet csütörtökön 20:30 perctől rendeznek. Ugye a török Trabzonspor érkezik a Groupama Arénába, szóval milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek az első meccsből, és milyen esélyei lehetnek a Fradinak a visszavágón?
0: Most kezdem csak azért, mert az előzőre rácsatlakozva, a Fradi, most valamúgy színvonalon a Fradi még nem is jött ki, nagyon rosszul ebből ebből a folyamatból, ami a teljes magyar futballt érinti. Már Fradinak volt egy kölcsön adott játékosokkal együtt bőven 30 feletti kerete, tehát Fradi most simán megtehette, hogy eladott egy csomó játékost, egyáltalán nem gyengült, mert én még Makrakisért se hullajtottam könnyeket, mert szerintem egy elég túlértékelt pali volt, Abu Fanér sokkal inkább, tehát azért volt, akiért kár volt, akik maradtak légiósok, azok abszolút megütik a mércét, tehát Kanikovszki kifejezte, jó lett a két belső védő az elmúlt 10-15 évben, a Fradinak szerintem ilyen erős belső védelme nem volt, ott van Joseph, ott van Yusuf, tehát azért mindent összevetve jók a légiósok, és magyarból is azért most már van vagy vagyogat, tehát a Fradi ezt megtehette, hogy így gazdálkodik, és még pénzhez is jut, és a jelek szerint az ugye biztos, még az Európai Kupa alapszakaszát is megéri, minimum a konferencia ligájét, de hát most már az elvés közben jöjjön meg az étvágy annyira, hogyha sikerült 1-0-ra nyerni Trabzonban, akkor azért a 50% esélye minimum van a Fradinak, sőt legyen inkább 55 vagy 60, mert mégiscsak hazai pályán előnyről tovább lehet jutni, de azért még nem jutott tovább a Fradi, tehát ezért még tenni kell, de cserébe a Fradi az nem anyátlanodik el, hogyha az Európai Kupába kell játszani, mert ilyen meccset, mint amilyen most a Trabzon elleni lesz, játszott vagy 50-et, de hanem 80-at a mögöttünk levő évekbe, úgyhogy én azért bízom abban, hogy ebből Európa Liga lesz a végén.
1: Számomra nagyon kellemes meglepetés volt egyébként a Ferencváros, mert én maga nagyon féltettem a csapatot ettől a találkozótól, de persze kellett hozzá szerencse, illetve Dibusz Dénes. Pont a múlt héten beszélgettünk itt az Onana faktor, meg a Dibusz faktor, hát hála Istennek a Dibusz faktor az inkább működött. Nagyon nincs még lefutva ez a párharc. Szala megszerezte az első gólját ugye a hétvégén bajnokin, akció gól volt?
0: Első kettőt szereztem.
1: Első kettőt, bocsánat, úgyhogy...
0: Sőt, az első hármat, csak azt nem adták meg.
1: Egyre inkább belelendül. Én azért abban biztos voltam, hogy nyilván nem csúcsformában érkezik meg Törökországba, de meccsről megy előre. Még egy találkozót húzzon ki, aztán a török bajnokságban meg építse föl magát, és legyen ott egy 35 órás játékos, de a Grupamába szerintem rá kell a legjobban figyelni. Óriási dolog lenne szerintem, hogyha Ferencváros ezen az úton jutna be az Európa Ligába, ahogy kiütötte a korábbi ellenfeleit. Mert
0: nem nagyon volt ilyen nehéz sorsolása a Fradinak az
1: És azért láttuk, hogy a Twente mit művelt a Dacca, szóval, hogy ez egy nagyon szép út, és hogyha ennek az a vége, hogy valamilyen úton, módon a Trabzon is fölkerülne a kipipált csapatok listájára, akkor szerintem az elmúlt néhány év egyik legnagyobb selejtezős bravúrja lenne.
3: Uh-huh. Balázs?
2: Hát a Pistával azért értek egyet, mert szerintem az állandóság az nagyon nagy erény most a Fradinál, hogy igazából alig kellett az alapcsapathoz hozzányúlni, és...
0: Fix kezdők közül kevés ment el, és nem is nagyon jött ember kezdő.
2: Annak ellenére, hogy a magyar bajnokság nem nyerték meg, hogy maradt a bizalom a játékosok felé. Nem vagyok benne biztos, hogy rossz váltás volt a Kín Borbé Balázs.
1: Sőt, szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy eddig úgy tűnik,
2: tehát, hogy a felső találat. Polcos edző, vagy a felső polcos, nem gondoltam.
0: A magyar bajnok edző az felső polcos edző.
2: Igen, most nyilván a közvélemény meg a nemzetközi összehasonlítás szerint azért persze most azt mondták, hogy visszalépés, de hogy biztos, ebben nem vagyok biztos, sőt, inkább azt mondom, hogy nem előrelép, vagy nem volt rossz csere a Kín Borbé Balázs csere.
0: És a klub ezen is spórolt valamennyit.
2: Ez is biztos. Sokkal nyugodtabb a légkör a Fradi körül, sokkal csendesebb, szerintem, hogy nem baj a Fradinak, hogy csendesebb.
3: És a bizalom is megvan, nem? Tehát ahogy jönnek az eredmények, biztos vagyok benne, hogy ha akiben esetleg volt egy kis fenntartás...
2: Hát bennem is volt fenntartás. Én nem gondoltam, hogy így fognak szerepelni a selejtezők alatt.
0: Ha mondjuk 5-2-0-val állnak 7 meccsben.
2: Igen. Tehát, hogy
0: és a Vojvodina, Vente, a Gornik és a Trabzonspor.
2: És most persze Dibusz óriásikat védett, és akkor itt most zárja be meg ez, hogy a Dibusz úgy, hogy rengeteg válogatott meccs, meg a Fradi nagyon alulértékelt kapus. Még a magyar közvélemény is alulértékeli azért, mert hogy nem jól jön ki a labdákra. Nem, hogy én nem rengeteget segített a válogatottnak a Ferencvárosnak, hogy kiváló kapus még mindig, Onanával összehasonlítva, nem gondolom, hogy Onana jobb kapus lenne egyébként.
0: Egyébként Dibusznak szerintem az a tragédiája, hogy amikor kritika sem nagyon érte, mert éppen Gulácsi egy évig sérült volt, és ugye a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőit Dibusz védte végig, elsőrangúan, tehát nagyon több pontot köszönhet neki a magyar válogatott, mint szerintem Gulácsinak az egész pályafutása alatt, nem megbántva Gulácsit, de lényeg a lényeg, hogy ezek után viszont Gulácsi védett az EB-n. És azt szerintem, tudom, hogy oké, Marco Rossi nyilván bizalmi poszt a kapus, Gulácsi meggyógyult, mégiscsak Bundesligába véd, tehát messze felsorakoztathatók az érvek mögötte, és továbbá nyilván a szövetségkapitány dönti el, nem mi. De én szerintem az nem volt egy jó döntés, és nyilván másokkal is voltak annak, hogy aztán az EB-n gyengébben szerepelt a válogatott, mint az azt megelőző két EB-n, de szerintem ebbe is belejátszott, és szerintem Dibusznak a karrierjébe is egy kicsit belejátszott, mert ugyan semmi sem jár, mert olyan nincs, hogy valami jár.
1: De
0: megérdemelte igen. Volna, hogy vele kezdődjön szerintem az EB-n a csapat. Azóta tehát akkor, szerintem Dibusz akkor volt a csúcson, 2023-ba. Mondjuk a Fradiba is magas színvonalon védett.
1: Gyakorlatilag 10 éve ugyanazon a magas színvonalon véd.
2: Ez pontosan így van.
1: És azért ezt kevesen mondhatják el magukról. És hát reméljük, hogy neki is majd egyébként lesz búcsú meccse a válogatottban, hogyha úgy alakul.
3: De az minél távolabb legyen, azt kívánjuk.
0: De az még hol van.
1: De amit Törökországban megint letett az asztalra...
0: Hát nem volt sok dolga, de ami volt, az viszont szenzációs.
1: De szerintem pont ez az igazán jó kapus ismérve, hogy amikor kell, akkor véd, és kritikus pillanatban, mert ha ott mondjuk a 70. perc környékén jön egy egyenlítő gól a törököktől, hát ott nyilván fölborult volna a pálya, de
0: vagy,
1: nem.
0: Vagy ha Szála berúgja az első fél időben, amikor kilépett jobb
1: igen,
0: oldalon.
1: Igen, de hála Istennek nem volt erre szükség, úgyhogy itthon pedig bízom benne, hogy a...
3: Erre rákötve, hogy a jó játékos akkor hozza a jó formát, amikor kell, kössünk át Szaboszlai Dominikra és a Liverpool teljesítményére is, hiszen a Liverpool a 99. percben 11-eshez jutott, Szaboszlai Dominik pedig, hát utólag mondhatjuk magától érthetődő. Könnyed, természetes, önbizalomtól duzzadó lövéssel pontot mentett a csapatnak.
0: Könnyednek azért nem nevezni.
1: Lehet, hogy nem volt.
3: Viszont gyenge Balázsal arról beszélgettünk, hogy őt, a tét és az ilyen helyzet nem, hogy nem nyomja agyon, hanem kifejezetten élvezés, ezért lett ő labdarúgó, hogy a kritikusainak megfeleljen.
1: Hát ezért van azon a polcon tudjam. Szerintem. Mert hogy 99. perc ilyen szituációban odaállni, kinéz a bíróra, mehet, fölrajzolta, elképesztő.
0: Mondjuk, amikor a Szoboszlai 11-es lőlapját ugye megmutatták a lövés előtt.
3: 4-1, ugye?
0: 4-1, de az az egy volt, amit odarúgott, ahova most. Igen. Nem oda, mert ugye kicsit följebb, mert az léc lett, de pont amikor egyszer a felső sarkot lőtte, az pont léc lett, de csak egyszer, tehát most, amikor nagyon kellett. De annyira olyan déjà vu érzésem volt, hát a Lipcsében a Paris Saint-Germain ellen egyébként azt hiszem 1-2-nél, vagy 0-1-nél, de ott is egy gólos hátrányban, ugyanígy az utolsó pillanatban.
2: Akkor mondta Neymarnak, hogy soha nem hagyom ki.
0: Mondta Neymar, hogy Neymar odament feszkózni, hogy biztos vagy benne, hogy belövök.
1: Soha vagyok ki. Brazil srác, ugye?
0: Igen, az a brazil srác, aki már. És amikor bepanyenkázta a Nübelt a németek ellen, akkor is ugyanez volt, hogy 0-1-nél utolsó perc 11-es, akkor is odát panyenkázott. Hát a PSG ellen a saját rutinját lőtte, tehát jobb alsó, oldalháló belülről, védhetetlen, ha eltalálja, de elszokta. Ugye hát mondjuk a Panyenkát azt sokszor nem fogja lőni, gondolom, mert azt azért sokan látták, hát most meglövi oda, ahol viszont nem lehet fogni. Tehát ez a legjobb, mert ha ezt üzenbiztosan tudná rúgni, akkor nyilván minden
1: és ezt a legnehezebb, mert oda rúgni...
0: Hát csak picit rossz a lábtartás, és már lelátóra.
3: És akkor
2: van nehezebb a kifordított fölfelé.
0: Igen.
2: Van nehezebb,
0: de azt nagyon...
2: De azt nem... szerintem elkezdi gyakorolni, vagy szerintem sokat gyakorolja azt is. Most
0: de Bob, nem véletlen, hogy úgy szinte senki se rúgja. Tehát az a legritkább 11-es.
2: Persze, az nagyon ritka, amikor kifordított fölfelé rúgod, mert hú, ott azért nagyon benne van. Ezt sajnos pont megjelent, Gömöri Otto rúgta így a Manchester United ellen.
0: Igen.
2: Hát fölé-mellé majdnem, vagy mellé-fölé, de szegény.
3: De akkor azt kijelenthetjük, hogy a szögletek, a pontrugások, a 11-es rugások, azok mind Dominiké idén.
2: Hát úgy tűnik, és...
0: Hát szögletből azért McAllister vagy Wills rúg néha, de jellemzően ő rúgja, de a szabadrugások meg a 11-esek...
1: Szerintem tavaly eldőlt az elmúlt idén.
2: Hierarchiában odaért a piramis második fokára, most tegyük oda mondjuk a Van Dijk-ot és az Alissont, én azt gondolom, persze, hogy ott ők vannak, és akkor utána már természetesen Szoboszlai Dominik következik. Itt én azt láttam ebben a helyzetben veszélynek, hogy, és ezt talán együtt ebédeltünk a Pistán, és mondtam is a Pistának, hogy nem nézett ki jól Dominik a második fél időben, olyan volt, mint hogyha fáradt volna. Én nagyon régen láttam ilyen kevés energiával játszani.
0: Ez így van.
2: És Így is egyébként magát a játékot megoldotta, mert nem adott el labdákat, csak nem volt benne.
0: De a második gólban azért van némi felelőssége.
2: Félpályán ott kellett volna csinálni egy faltot. Igen.
0: Így van.
2: De ne hibáztassuk, mert hát iszonyatos teher van rajta. Ennek a csapatnak most már kimondva ő kell, hogy legyen a vezére, az agya. Mindezt azt is várják tőle, hogy szerezzen még 10-15 labdát egy meccsen, amit eddig mutatott a Liverpoolban, és nem lehet mindig jól futballozni.
1: És közben itt az formálódik a pool, mert azért új edző van, tehát most még van egy elképzelés.
2: És én szerintem itt az a nagy dolog, hogy ebből a helyzetből, meg ilyen állapotban odállt a 98. percben, és vett három nagy levegőt, aztán bevágta.
0: Megkérdezte a bírót, hogy sipolt, Spori, mert nem hallok semmit.
2: Igen, rúgja
0: csak.
2: Pont amit mondod, hogy 50 ezeren

0: lement a Bundesliga másodba, osztrák Bundesliga kettőbe, aztán fővette a csapattársa a labdát, hogy elrúgja a 11-es, oda ment, kivette a kezéből 11-et, és berúgta a 11-es. Tehát, hogy...
1: ez is egy karakter.
2: De a Premier League valószínűleg azért kevés. Tehát a Gakpo az nyilván az egy filmszínház volt, hogy, hogy az mászkált honnalatt a labdával.
1: Mondjuk ilyet mostanában több ilyet látunk.
2: Ez tudja, hogy tudatos.
0: Ez azért tudatos, mert megy a Feszko 16-oson belül, ott mindenki próbálja meggyőzni a játékvezetőt, meg azt utálom, hogy a kapusok hergelik a 11-es lövőt, tehát ott bohóckodnak előtte, próbálják kizökkenteni. De ilyenkor kéne a játékvezetőnek elésnek, mert első mozdulat sárga, még tovább, mehetsz ki, aztán, ha hagyjátok.
2: Igen, de ez csak egy rövid ideig mehetne, mostantól már a Szobosztait fogják idegesíteni, mert tudják, hogy ő rúgja majd
0: igen,
2: a végén.
0: Igen, de azért van az, hogy valaki táncolt a labdával, és amikor 10. helyzet, akkor oda megy a másik, aztán elveszi tőle. Tehát, hogy ez az a baj, hogy na, ez is tényleg, amit mondtuk, hogy színház, meg a másik, tehát a 11-es rúgó hergeléséről szól.
3: Köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör, így van, elröppent az idő. Bitman Emil, Bobori Balázs és Erpaf István volt a mai vendégünk, a zene után jövünk vissza.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A társházigazda ellen folytathatja a női röplabda válogatott az Európa.

0: a bajnokságot. Nehéz feladat vár a hölgyekre, hiszen pokoli hangulatra számíthatnak Isztambulban. Törökország, Magyarország, női röplabda Európa-bajnoki csoportmérkőzés 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 5 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, folytatjuk a Hazafutást. 1956. augusztus 24-én született, tehát ma lenne 70 esztendős Mayer Lajos, válogatott labdarúgó, a Videoton SC 1984-85-ös idényében UEFA kupa döntőig menetelő csapatának kiváló jobbszélsője. Róla beszélgetett a Sporttörténelem című adásunkban Virányi Zsolt és Turi Gábor.
3: Részese volt a Videoton kupa menetelésének az 1984-85-ös idényben. Az UEFA kupában alacsony termete ellenére nem ijedt meg a kemény hátvédektől. Beadásaiból rengeteg gól született. Fiatalon hunyt el, a 40-es éveiben járt, amikor autóbaleset áldozata lett. A 70 évvel ezelőtt, 1956. augusztus 24-én született Mayer Lajosról beszélgetünk. Virányi Zsolt üdvözli a hallgatókat, beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor!
4: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, a sárbogárdi születésű Mayer Lajost, akit mint annyi más fiatal Csiszár Imre fedezte fel viszonylag későn, már 16 éves volt, amikor a Videótonba került. Az ifiből rövidesen a tartalékban találta magát, majd 1970. november 30-án bemutatkozott az első osztályban. A Vidi ugyan 5 óra kikapott Győrben, de az akkor balszélsőként helyet kapó Mayer játéka nem okozott csalódást, idézem a Népsportot. Elől csak az újonc fiatal Mayert lehet dicsérni, aki bátran, mozgékonyan és hasznosan játszott. Az idényben 9 alkalommal lépett pályára, a 3-0-ás budapesti piroskék győzelemmel végződött Vasas Videóton találkozón csapata veresége ellenére 7-es osztályzatot kapott. A Népsport szerint, idézem, elől a fiatal Mayer volt a csapat legjobbja, ügyesen cselezett, jól adott be, de társak nélkül maradt. Az utolsó körben a székesfehérváriak 6-1-re lelépték a Tatabányát 8-as osztályzata mellett. Ez állt, gyors volt, jól cselezett, jól is adott be, ezt követően a jobb szélsőt nem lehetett kihagyni az együttesből, nem mellékesen villogott a bronzérmet hozó 1975-ös svájci UEFA tornán is.
3: Az 1975-76-os idényben a Videóton versenyben volt a Ferencvárossal a bajnoki címért, amelyen Mayer Lajos is pályára lépett, hát ez egy emlékezetes történet.
4: Így van, a mindent eldöntő végül egy-egyre végződött ülőjúti mérkőzésen a jobb szélsőt a 65. percben labdaerugásért kiállította Münz György játékvezető. Hogy a bíró tévedett volna? A Népsport úgy vélte, idézem, a játékos olyan hibát vétett, amire az év elején kimondták, hogy kiállítást vonhat maga után. De az igazsághoz tartozik, hogy elég régen és akkor is csak elvét állította ki labda elrugás miatt játékost bajnoki mérkőzésen, és ezen a találkozón sem Mayer volt az első, aki sípszó után belerugott a földön guruló vagy álló labdába.
3: Mit tudott Matyi? Ugyanis csapattársai csak így becézték Mayer Lajost.
4: Mindkét szélen hasznos volt, nem tartott a robosztus védőktől, kiválóan cselezett, más kérdés, hogy nem egyszer túlzásba vitte, ám az összjátékhoz is értett. Csapattársa Szabó József, azaz Csantyi, nem tagadta, idézem, a góljaim többségét az ő beadásaiból szereztem. Tudtam, merre, mikor cselez, mikor jön a beadás, hová érkezik a labda, vagy nekem hová kell mozdulnom, hogy odaérkezzem. Szinte testvérek voltunk nem csak a pályán, azon kívül is. Szenzációs futbolista volt a csapat támadójátékának mozgatórugója. Én különösen sokat köszönhetek neki, nélküle nem lettem volna az, aki voltam a pályán. A sors kegyetlensége, hogy az akkori rendszer miatt nem mehetett külföldre és nem vihette többre, amiben nagyon nehezen törődött bele. Tiber László sem fukarkodott a dicsérő szavakkal, idézem, nagyszerű játékos volt, a maga idejében Magyarországon a posztján az egyik legjobb. Már fiatalon is jellemző volt rá a bátorsága, nem ijedt meg a legkeményebb védőktől sem. Alacsonyan volt a súlypontja, szinte sokszor annyira, hogy mi sem tudtuk, mi következik, mit fog csinálni. Ugyanakkor kiváló közösségi ember is volt, akit mindenki szeretett. Nem hiszem, hogy lettek volna ellenségei, meggyőződésem, hogy legalább annyira jó edző lett volna belőle, mint amilyen játékos volt, ha nem hal meg tragikus hirtelenséggel.
3: Természetesen részese volt Maier Lajos az 1984-85-ös UEFA kupa menetelésnek az UEFA kupa döntőig vezető úton, ugye rengeteg mérkőzésen, de hát aztán az UEFA kupa döntőjében is emlékeim szerint egy nagyon fontos pillanatban, de hát majd te elmeséled, Gábor.
4: Így van, előbb legyen a következő, tehát a Paris Saint-Germain idegenbeli 4-2-es legyőzéséből orosz rálész vállalt, a Népsport szerint elől Maier rengeteget futott, jól cselezett, bár átadásai nem mindig sikerültek, amíg a pályán volt, hasznosan játszott. Hogy mennyire hasznosan? Beadásából született a második és harmadik fehérvári gól, amikor a 71. percben Kovács Ferenc lecserélte a Parc des Princes-ben vastaps kísérte az öltözőbe. Erre a csatár így emlékezett, örültek, hogy nem láttak már a pályán, udvariaskodtak, semmi más. Amikor a visszavágó a köd miatt 2-0-ás hazai vezetésnél félbeszakadt, dühösen jött le a pályáról, akkor még nem tudta, hogy a megismételt találkozón az ő góljával nyer a csapata 1-0-ra. A sportlap nem véletlenül írta, döntő érdemeket szerzett a győzelemben, egyszerűen nem tudták tartani, gyakran tűnt fel mindkét oldalom.
3: A következő körben a jugoszláv Partizán ellen is betalált, tehát a belgrádiak ellen.
4: 5-0-ra nyert a Vidi, a Népsport szerint, idézem, ördöngősen cselezett, több gólban benne volt és rugott is egy parádésat. Ő maga ezt mondta a góljáról: ösztönösen ráéreztem, hogy meg tudom szerezni a lasszit, azt mondják, Sándor Csikar szokott ilyen gólokat rugni. Nagy megtiszteltetés, hogy az ő trükkjével hasonlítják össze ezt a találatomat. Hozzátette, tartottunk a Partizántól. Félelmetes keménységű közismert, bár most nem keltettek ilyen benyomást, sőt. Azt hiszem döntő volt, hogy hamar megéreztük, lehet neki gólokat rugni, többet is.
3: Élete legemlékezetesebb gólját, amit már előbb elkezdtem mondani, 1985-ben az UEFA kupa döntő visszavágóján szerezte a Real Madrid ellen. Maier nevének említésekor szinte mindenkinek ez jut eszébe róla.
4: Igen, lövésével a Videoton a Bernabeu stadionban 1-0-ra nyert. A fehérvári találkozón, amelyet otthon a Videoton 3-0-ra elvesztett, sérülés miatt nem léphetett pályára, amit így kommentált. Többen kételkedtek abban, hogy korábban valóban sérült voltam-e. Higgyék el, csak most tudtam játszani, mondta a visszavágó után. Tegyük hozzá, a jobbszélső 6 hétig nem léphetett pályára. A Bernabeu-ban a Miguel Angelnek lőtt gól leírása a Népsport szerint, idézem, és a végén robbant a bomba. A 86. percben Wittmann ment el a jobb szélen, beadása Sanchezről a jobb összekötő helyén álló Maierré pattant. A csatár egyből lőtt, s a labda bombaként vágódott a bal felső sarokba. Góljáról Matyi ezt mondta: jól jött a labda, fölnéztem, s azonnal elrúgtam, behuntam a szemem. Amikor a kapu felé közelített, lefelé csapódott, akkor már tudtam, hogy befér a léc alá. Életem legszebb meccse, pályafutásom legszebb pillanata. Boldogság, hogy újra a pályán lehettem annyi kihagyás után.
3: A válogatottban korán sem ért el hasonló sikereket. Miért?
4: Jugoszlávia ellen mutatkozott be 1976. április 17-én. Banja Lukán Vemper István cseréjeként Baróti Lajosnál ugye került be a csapatba, majd a nemzeti együttes következő meccsén Svájc elleni 1-0-ás győzelem során Lozánban kezdett, ő adta a gólpasszt Fazekas Lászlónak, ám harmadik, egyben utolsó válogatottsága Lakat Károly kapitánsága idején kudarcot hozott. A bemutatkozásnál, tehát Baróti idején azt írták róla, amikor Vempe cseréjeként beállt, hogy jó benyomást keltett, ám amikor Magyarország itthon 2-0-ra vesztett az Egyesült Államok ellen 1900. október 26-án a Népstadionban, nagyon sok játékost kritizáltak, teljesítményét így minősítette a Népsport, nem tudott megbirkózni hátvédjével, rendre alul maradt a közelharcokban, nem tudta beadni a labdákat. Ám nagyon fontos tényező, hogy nem volt könnyű bekerülni akkoriban a legjobbak közé, válogatottsága 3 esztendejében olyanokkal kellett harcolnia, a jobb szélső posztért, mint Fazekas László, a ferencvárosi Pusztai László és a szintén fradista Szokolai László is rendre a csatársor jobb oldalán kapott helyet, vagy a Diósgyőri Borostyán Mihály, és akkoriban az újpesti Dózsa csatárát, Kapát, azaz Fazekas nem lehetett kihagyni.
3: Noha törzsgárda tagnak számított Székesfehérváron, mégis keserű szájízzel távozott.
4: Azt hinni az ember, a Videoton emblematikus játékosa jobban volt klubjával, de nem. Az 1987-ben lejáró szerződésével kapcsolatban nem tudott megegyezni a vezetőkkel, nem kötöttek vele szerződést, ezért Győrbe igazolt, s ugyan játszott néhány bajnoki mérkőzésen, nem igen tudott gyökeret ereszteni a Rába partján. Visszatér Székesfehérvárra, a Videótontól az 1987-88-as idény végén búcsúzott csapata Kovács Ferenc irányításával június 5-én 4-3-ra legyőzte a Siófokot, Mayer 7-es osztályzatot kapott. Nem volt szerencséje a légióskodással Matyinak, amikor állítólag egy portugál, majd francia csapat érdeklődött iránta, elfelejtettek szólni neki. Karrierje ívét talán a Videóton labdarúgó krónikája című kiadványban fogalmazták meg a legpontosabban, idézem. Tudás alapján több volt benne. Mindössze 3-szor volt válogatott, de a bal szerencsés játékosok közé tartozott, vagy sérülés akadályozta meg, hogy egy jobb profi szerződés elérése, hogy előrébb lépjen.
3: Matyi, vagyis Mayer Lajos fiatalon hagyott itt bennünket.
4: Tragikus körülmények között halt meg 41 évesen. 1998. februárjának utolsó napján a gyalogosan közlekedő Mayert elütötte egy gépkocsi, s hiába küzdöttek az életért napokon keresztül, március 11-én elhunyt.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 16 perc a pontos idő, folytatjuk a hazafutást, és asztali tenisszel foglalkozunk a következő percekben. Vendégeket is köszönthetek nagy szeretettel. Köszöntöm Somnyó Gergelyt, a Budaörsi Sportklub elnökét, illetve Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét. Szép napot kívánok, és köszönjük szépen, hogy eljöttek.
5: Köszönjük a meghívást.
6: Mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Sok mindenről tudunk beszélgetni szerencsére, de kezdjük azzal az apropóval, ami talán a legközelebbi időpont, augusztus 28-a és 30-a között Budaörs városa és a Budaörsi Sportklub ad majd otthont az asztali tenisz női bajnokok ligája első csoportkörének. Ez egy háromnapos nemzetközi torna lesz. Először kezdjük azzal, hogy megvilágítjuk egy kicsit ennek a tornának a jelentőségét, és azt, hogy mi kellett ahhoz, hogy Budaörsre jöhessen első alkalommal egy ilyen színvonalú torna. Gondolom, hogy egy kis sportdiplomácia, egy kis eredményességi rangsor, amelyet a Budaörsi klub az elmúlt években, évtizedekben elért. Szóval mennyire volt nehéz ennek az eseménynek a Budaörsre hozatala? Gergely.
6: Ez egy nagyon komoly sportdiplomáciai siker, aminek szerintem az alapvető összetevői azok, hogy nagyon komoly és nagyon magas színvonalú rendezvényeket tartottunk már Budaörsön, asztali teniszben is az évek alapján. Erről tud az Európai Szövetség, és ezt elismerte egyben. A másik egy számunkra nagyon fontos jubileum, hiszen fél évszázados a budaörsi asztali tenisz. Ezt is beírtuk egyébként a pályázati anyagba. És hát nem utolsó sorban valóban az az eredményesség, amit a klub, a szakosztály és elsősorban női asztali tenisz csapat az elmúlt évtizedekben elért. Ezek összességében adhatták azt, hogy ez a rangos torna Budaörsre került, és hát nem utolsó sorban a helyszín, hiszen Budaörs városa azért köztudottan nagyban támogatja és szereti a sportot.
2: Igen, ezt kérdeztem volna, hogy kellett-e valamiféle garancia vagy valamiféle támogatás a város részéről, amely elősegíti ezt a rendezést?
5: Hát egyfelől van egy nagyon szép sportcsarnokunk, ami nagyon sokféle sporteseménynek ad otthont, és hát a komolyabb asztali tenisz mérkőzéseket is itt játszották a lányok, és hát azért szerintem elég szerényen beszélt Gergő arról, hogy milyen eredményeket ért el ez a csapat, hiszen az elmúlt 50 év alatt 9-szer lett bajnok a budaörsi női asztali tenisz csapat, és hát fantasztikus eredményeket értek el nemzetközi szinten is.
2: Az, hogy az infrastruktúra rendelkezésre áll, gondolom, hogy az egy alap, tehát kell egy rendezési követelményrendszernek megfelelni, de mennyi ember munkája kell ahhoz, hogy esetleg sikeresen, vagy nem esetleg, hanem mindenképpen sikeres legyen majd ez az esemény.
6: Hát nem tudom, hogy ezt elmerjem árulni, de úgy fogalmazok, hogy 2+5 ember körülbelül, ez így helyes. Célegyenesbe fordultunk most már, ugye ez erről a hétvégéről van szó, ahol most tartunk. Én nagyon várom a hétvégét is, de picit várom a hétfőt is, hogy utána legyünk egy nagyon sikeres rendezvénynek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a belépés díjtalan, tehát tényleg mindenkit várunk, reméljük, hogy mindenki visszaérkezett most már azért a nyaralásból, és 8 nemzetközi szintű csapat lesz, tehát nem csak a budaörsi, ugye, mert magunkkal nehéz is lenne játszani. Mind a 3 napon egyébként 16 óra 30-kor kezd a budaörsi csapat, de reggel 10-től estig egymás után egyetlen egy versenyasztalon, főasztalon nagyon komoly mérkőzéseket lehet látni, tehát én búzítok mindenkit, hogy jöjjön. Illetőleg egy kísérőprogram is lesz, egy nyílt nap, ki lehet próbálni az asztali tenisz sportágat. Mi mindig fontosnak tartjuk a várossal közösen azt, hogy mi egy versenysportegyesület vagyunk, na, számunkra nagyon fontosak a versenysport eredmények, de úgy gondoljuk, hogy a közösségi szabadidősport is legalább ennyire fontos, hiszen a mai rohanó világban azért a gyerekek úgy tudnak kézzelfogható példaképeket látni, hogyha egy csarnokban sokszor egy teremben edzenek egymással, és mi nagyon reméljük, hogy a versenysport eredményeken túl ebben is jól haladunk a város sport életében.
5: És ez feltétele is volt egyébként az önkormányzati támogatásnak, hogy az utánpótlás, nevelés és a tömegsport is legyen a fókuszban az egyesületnél. Csak úgy lehet az egyensúlyt megteremteni, meg arra buzdítani budaörsieket, hogy mozogjanak, sportoljanak, ha van minta, de az meg nem jó, hogyha csak versenysport van. Úgyhogy én azt látom, hogy ebben egyébként Gergőik egy nagyon egészséges egyensúlyt tudtak találni, és azért azt kiegészítve, szóval mindenkit búzdítunk, nem csak a budaörsieket, itt tényleg 8 nagyszerű csapat lesz, és izgalmas mérkőzések, tehát akik az asztali teniszt szeretik, látogassanak el a hétvégén mindenképpen Budaörsre.
2: Mindjárt beszélünk a lebonyolításról is, de vissza a rendezéshez. Mennyi idő telt el azóta, hogy elnyerte Budaörs a rendezési jogot, és azóta mik voltak a legfontosabb feladatok így rendezésileg, szervezésileg? Mik voltak a legnagyobb kihívások?
6: 6 hete kaptuk meg a végleges választ, tehát nem volt olyan nagyon sok időnk. Azóta pedig folyamatosan dolgozunk, elsősorban a csapatoknak a szállását, étkezését, reptéri transferét, helyi transferét kell megoldani, folyamatosan igyekszünk a médiával kapcsolatot tartani. Nagyon nagy dolognak gondolom azt, hogy tenisz sportágban az, hogy 2 mérkőzés is közvetítve lesz az M4 Sport különböző felületein, ez asztali teniszben Magyarországon nagyon fontos. Ez egy picit mindig kettős érzés, mert aki a tévét nézni, az nem lesz ott a helyszínen, de azok, akik nagyon vidékről esetleg, vagy nehogy Isten külföldről nem tudnak átjönni, reméljük, hogy ők a tévén is közvetítik. Illetőleg azért azt is gondolom, hogy ez egy nagyon komoly marketing érték is a klubnak mindenképpen, de a budaörsi sportnak is, hogy ennek a városnak azért van egy olyan csapata, amelyik a 9-szeres bajnoki címen túl Európa kupát nyert 2 évvel ezelőtt, ami a legnagyobb nemzetközi siker, és igyekszünk ezeknél az alkalmaknál azért azt is kihasználni, hogy minél több emberrel megismertessük magát a sportágat, és büszkék vagyunk arra nem, hogy mi vagyunk az egyetlenek, de arra igen, hogy mi hosszú évek óta 24 éve most már minden alkalommal felvállaljuk a nemzetközi kupa szereplést, és ezzel képviseljük a várost, de egyben képviseljük a magyar asztali teniszt is, hiszen nekünk azért ez alapvető sportágunk, még akkor is, hogyha nekem abban a megtiszteltetésben van részem, hogy 14 éve most már az egész klubot vezethetem, de én mindig elmondom, hogy nem tagadom meg azt, hogy honnan jöttem, de majd 2-3 mondatot a későbbiekben arról is szeretnék mondani, hogy a többi szakosztályunknál is a sportágban milyen eredmények születnek. Szóval a szervezés nagyon széleskörű, reméljük, hogy egy olyan feltételt, rendszert és egy olyan körülményeket tudunk teremteni, hogy ez mindenki számára megfelelő lesz.
2: Gergely úgy fogalmazott, hogy 24 év óta folyamatosan vállalják a nemzetközi szereplést, tehát ez nem adott. Gondolom, hogy van arra példa akár itthon, akár külföldön, amikor egy csapat nem él ezzel a lehetőséggel. Ehhez is az kell, hogy az anyagi bázis, a támogatottság, a város hozzáállása meg legyen?
5: Hát talán nem nekem kellene mondani, de azért ez így igaz, hogy egyfelől én nagyon szeretem a sportot, nagyon tisztelem azt, amit a BSC és a két másik sport, mert ugye KFTV kellett alakulni ahhoz, hogy TAO pénzekhez lehessen jutni, tehát a kézilabda meg a futball az így működik nálunk, de amit nálunk ezek az egyesületek végeznek, az nagyon tiszteletre méltó, és mindig el szoktam mondani, hogy annak ellenére, hogy bármi nagyon erősen támogatjuk. Azért összeadtam itt, ahogy készültem, szóval megközelíti az 1 milliárd forintot, amit sportra fordít az önkormányzata, az intézmények fenntartásával, a sportcsarnok működtetésével, a különböző, a BSC és a különböző KFT-knek, akik sporttal foglalkoznak, támogatásával.
2: Ebben van kézilabda, labdarúgás, látványsportok, és vannak a kisebb sportágak is.
5: Így van. A 7 szakosztály a BSC-n belül, és a 2 nagyot, sőt, hát van a Diáksport Egyesület, akik szintén nagyon komoly eredményeket rélnek erről labdába. Szóval, hogy ez nagy összeg, ha onnan nézzük, hogy az önkormányzat mennyit tud rá fordítani, de nagyon szerény összeg ahhoz képest, hogy nem is nyugat-európai szinten, ha nézzük, de hát ha magyarországi, hát hogy mondjam, erősebben szponzorált egyesületeket nézünk. Szóval én azt gondolom, hogy igen tiszteletreméltó az, amit ezek az egyesületek végeznek. Másrészt, amikor Gergő elmondta, hogy hogy készülnek föl, szóval itt 4-5 embernek a hihetetlen munkája az, hogy egy ilyen rendezvény megvalósulhat, és hát szerintem máshol több tucat ember az,
2: ezért
5: aki
2: kérdeztem,
5: ezt végzi.
2: Igen, pontosan.
6: Két dolgot még hagy emeljek ki. Az egyik, amire talán a legbüszkébbek vagyunk, az az, és ez is lehet egy válasz arra, hogy miért tart egy régóta ez a sorozat, hogy mi az elmúlt 24 évben csak és kizárólag magyar játékosokkal érjük el ezeket az eredményeket. És nekem az a tapasztalatom, hogy sok esetben az a kötődés, ami a klubhoz, ami az országhoz, ami a városhoz köti a sportolókat, hogy a kispadon csak és kizárólag magyarul beszél mindenki mindenkivel. Ez több esetben olyan plusz erőt ad, hogy rengeteg olyan mérkőzést tudnék mondani, ahol egy-kettő vagy több ázsiai játékossal felálló ellenfelet tudtunk legyőzni, azzal a fajta közösségi egybetartozással, amit egyébként most is fogunk ünnepelni, szóval számunkra ez a hétvége mindenképp ünnep lesz. A másik pedig, amit ki szeretnék emelni, hogy igen, tehát rendkívül fontos az önkormányzat támogatása, ami nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el, ugyanakkor közös célunk polgármester úrra, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ehhez a folyamathoz, amit mi végigviszünk, sikerülne a piacról is majd szponzorokat, támogatókat találni. Ez a láb azért jelen pillanatban hiányzik a sportegyesület költségvetéséből. Ami azonban még szerintem fontos, és megvan, az egyrészt megvan a támogatás, másrészt megvan a sportolók és az edzőknek a fantasztikus munkája, és megvan az a sportvezetői lobby tevékenység, amit néhányan próbálunk vinni. Szerintem ez a három alapvető tényezője ahhoz, hogy egy sportegyesület, egy sport jól tudjon működni egy városba, és talán még annyi, hogy mindig az a legjobb, és ez Budaörsön megvan, hogy mindenki azzal foglalkozik, ami ezért, és ez szerintem egy nagyon fontos
2: ez része. Ez fontos, igen.
5: Egy dolgot azért hadd tegyek hozzá, mert kis ördög azért itt bennem van, hogy azért az sem lenne baj, hogyha az eredmények alapján történnének a jövőben a támogatások bármelyik szakosztály működése tekintetében.
2: Hát igen, ez lenne az ideális. Igen. Ez mennyire nehéz, ugye, hogyha a hallgatóink között annyira nem követi valaki az asztali teniszt, azért pontosan képben van azzal, hogy légiósok nélkül nagyon nehéz. Tehát ez, hogy csak kizárólag magyar játékosok és szakemberek vannak például Budaörsön, ez gondolom, hogy egyedi, de mennyire fenntartható ez? És látunk-e példát esetleg külföldön ezen a szinten hasonlóra?
6: Én nem látok ilyen példát külföldön, én most jelen pillanatban asztali teniszről tudok beszélni, hogy más sportákban van ilyen. Én azt gondolom, hogy ez egy unikum, és ez egy fantasztikus dolog, hogy mi ezt végig tudtuk vinni, és azt határoztuk el most már nagyon sok évvel ezelőtt, hogy ami ezzel a koncepcióval, ezzel a szemlélettel végigvihető, azt végigvisszük, de mi nem szeretnénk változtatni ezen a dolgon. Ennek két üzenete van, az egyiket az előbb elmondtam, a közösségi dolog, a másik pedig, hogy mindig komoly szakmai célunk volt, hogy a magyar játékosoknak adjunk lehetőséget nemzetközi mérkőzéseket játszani. Aki bármilyen sportágban sportolt, az tudja, hogy egy külföldi utazás, egy ott lévő meccse való felkészülés, egy ottani hangulatú döntőszettes mérkőzés, ezek nem csak egy-egy segítséget adnak egy-egy sportolónak, hanem befolyásolhatják a pályafutását is. Tehát innen azért kerültek ki asztali teniszben, Budaörsi olimpikonok lettek, Európa-bajnoki bronzérmesek pont a budapesti rendezési Európa-bajnokságon, és azt gondolom, hogy enélkül a koncepció nélkül nem lettünk volna 9-szeres magyar bajnokok, és nem lettünk volna Európa-kupa győztesek. Talán az egyik dolog, amire a legbüszkébbek vagyunk.
2: Természetesen ezt kívánom, hogy végig ezt az irányt lehessen tartani, hogy csak magyar játékosokat szerepeltet a Budaörs, de egyébként egy külföldi asztali teniszező számára lehet vonzó a Budaörs, tehát mit kínálhat ez a klub, akár sportszakmailag. Az anyagiakat nem mondom, mert feltételezem, hogy azért külföldön több pénz van az asztali teniszben, tehát hogy ez a klubmodell, ez a sok-sok éve működő, sikeresen működő rendszer, ez vonzó lehetne? És egyébként szerinted?
6: Több jelentkező volt már külföldről, aki szeretett volna Budaörsre igazolni, és nálunk mindig ez a fajta szemlélet, ez felülírta azt, hogy esetlegesen papírforma szerint erősebbek legyünk, akár a nemzetközi megmérettetésben, és a legutóbbi magyar bajnoki címnél is az a fajta közösség maradt meg, amivel nyertünk. Hiszen ugye ez mindig azt jelenti, ha idegen légiós befogad valamelyik egyesület, az azt jelenti, hogy a aktuális csapatból valakinek a helyét elveszi, és mi az elmúlt évtizedekben nem nagyon küldtünk el játékos például Budaörsön, pont azért, mert próbáltuk fölépíteni mindig a jövőt, és lám most is, miután 2024-ben nagyon sok klasszis játékos, Fazekas Mária, Póta Georgina, a kedves hallgatóknak ezek a nevek nyilván sokat mondanak, elhagyták a szakosztályt, és mégis tudtuk ezt úgy pótolni, hogy idén is megnyerte a csapat a bajnokságot.
5: Szerintem ez ha úgy tetszik, az utóbbi idők legszebb eredménye, mert egyáltalán nem számítottunk arra, hogy bajnokságot fognak tudni nyerni a lányok, sőt, még az utolsó mérkőzésen, amin eldőlt, hogy bajnok lesz a budaörsi női kézilabda asztali tenisz csapat, akkor hát én nem adtam volna túl nagy tétet arra, hogy nyerni fognak, és a lányok megmutatták, hogy akkor is megnyerjük.
2: Vitinkov Tamás polgármester úrral és Somjó Gergely elnök úrral hamarosan folytatjuk, a hírek után jövünk vissza.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
8: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Már kézbesítik a postások az iskola kezdési támogatást. Marad a napos idő, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
1: Sporthírek.
10: A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. Bálsérülése miatt visszalépett Fucsovic Márton a Winston-Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az évelején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Az eredeti tervtől eltérően lesz magyar páros a keddi vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Erről Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője számolt be az MTI érdeklődésére. A vegyes váltóban Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka indul.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Gerinc sérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Hozzátették, a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a pazarló költekezés játszott döntő szerepet. A költségvetés tervezett módosítása azonban a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi hiányjavító intézkedést tartalmaz. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Ásványi olajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noi Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Kigyulladt mintegy 1200 szalmabál a Jászkísér külterületén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak erőgépek segítségével sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még sokáig elhúzódnak.
1: Közlekedés.
10: Kamion és személyautó ütközött össze az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
10: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Továbbra is asztali tenisz a téma. A stúdióban itt van még velünk Somjó Gergely, a Budaörsi Sportklub elnöke, illetve Vittinkov Tamás polgármester úr, és arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy augusztus 28-a és 30-a között Budaörs rendezheti meg az asztali tenisz bajnokok ligája női csoportkörét. 8 csapat érkezik, ugye a Budaörsön kívül 7 nemzetközi együttes érkezik, 2 négyes csoportban mérkőznek meg a csapatok, ez 12 meccset jelent 3 napon keresztül, és ahogy olvasni lehetett, különösen nagy a tétje, hiszen csak a két csoport első fog tovább lépni a Bajnokok Ligája második csoportkörébe, a másik 6 résztvevő egyel lejjebb lévő Európa Kupa sorozatban mérkőzik meg. Ha jól láttam, a Budaörs összességében, tehát az első körös csapatokat is beleértve a 11. kiemelt, mondhatjuk ennek megfelelően, hogy bravúr lenne a továbbjutás, vagy azért ezt szeretnék a csapattagjai hazai pályán mindenképpen véghez vinni?
6: Nagy bravúr lenne a továbbjutás, és nem is szeretnénk most, elég sok alkalommal tettünk már terhet erre a csapatra, most nem szeretnénk terhet tenni. A legfontosabb célunk mindannyiunknak az, hogy ezt az egész hétvégét ünnepként éljük meg. Persze egy versenysportoló, akkor elkezdője meg, csak akkor nem annak tekinti, de szeretnénk, hogyha a csapat ki tudná magából hozni a maximumot, és ez az egész hétvége, az egész magyarországi asztali tenisz ünnepe lenne. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra. És amit az előbb elhangzott, az, hogy a Budaörsi Sportklub még mindig a 11. legmagasabban jegyzett csapat Európában, ez egy fantasztikus dolog, és ennek is az egyik következménye az, hogy ezt a rangos tornát megrendezhetjük.
5: És ugye, bár erről már talán tettünk is említést, de azért a másik 7 csapatban nem kevés távol-keleti játékos lesz, úgyhogy hát egyfelől azért érdemes lesz eljönni, mert fantasztikus meccsekre van kilátás. Másfelől tényleg én is azt érzem, hogy nagy bravúr lenne, de a labda azért szokták mondani, ugye, hogy gömbölyű.
2: Még az asztali teniszben
5: még
2: is.
5: Még az asztali tenisz, bár ez sokkal kisebb, de én azt hiszem, hogy azért a lányok mindent meg fognak tenni, ami tőlük telik, és biztos, hogy jó mérkőzések lesznek.
2: Gergely, mutassuk be egy kicsit a csapatot. Ugye Bachmann Péter a vezetőedző, Madarász Dóra, Imre Leila, talán mondhatjuk, hogy a rutinosabbak közé tartozik. Dohocki Nóra, Szosznyák, Emma Muskó, Liza és Váradi Emma viszont kifejezetten fiatal játékosok, ugye? Tehát, ahogy említettük, nem feltétlenül a csoport elsőség megszerzése a cél, gondolom, hogy tapasztalatszerzés, rutinszerzés és ilyen kvalitású ellenfelek ellen a gyakorlás, jó értelemben vagy gyakorlás.
6: Gyakorlatilag ez össze lett foglalva. Talán amit kiemelnék, azért Madarász Dóra mindenféleképpen hosszú évek óta a klubjátékosa, számtalan olyan ajánlatot utasított vissza, ami anyagilag számára sokkal kedvezőbb lett volna.
5: Válogatott
6: játékos volt, ugye mostanában sajnos már a különböző okok miatt nem az, de Dóra kétszer volt olimpián, és nagyon reméljük, hogy még ki fog tudni jutni olimpiára. Imre Leila a főszerepet játszott a bajnoki címben, megverte Póta Georginát a Final Four döntőjén, a többiek pedig valóban fiatalabbak, akik közül Dohocki Nórát mindenképp kiemelném, mint az egyik legnagyobb magyarországi magyar tehetséget, és ahogy az előbb is említettük, nekünk célunk az, hogy a fiatal játékosoknak lehetőséget adjunk, fiatal magyar játékosoknak lehetőséget adjunk nemzetközi mérkőzéseket játszani, és talán az edzőről egy rövid gondolat, hogy Bachmann Péter most már 15 éve ennek a csapatnak az edzője, ami szerintem szintén jelzi azt a fajta koncepciót, azt a fajta modellt, hogy nem az van, hogyha véletlenül egy meccsen kikapunk, akkor rögtön azon gondolkodunk, hogy a edzőt elküldjük, itt ezek másfajta kötődések, ezek barátságon alapuló, nyilván amikor tét van, akkor kifejezetten szakmai kapcsolatok, és én egy másfajta klubmodellben kevésbé érezném jól magam, még akkor is, hogyha esetlegesen még eredményesebbek lennénk a mostaninál.
2: De más klubokat látva ez egy unikum? Hogy itt ilyen bizalmi kötődés van, nem mindig eredménycentrikusságra megy a dolog, hanem a folytonosságra mondjuk?
6: Az eredménycentrikusságot azért nem vennénk el magunktól, ha valaki ismer engem, vagy
2: akkor
6: ismeri
2: a minden áron van.
6: Talán ez így. Főleg miután mi szerintem már a klubmodellnek köszönhetően lényegében az elérhető, a reálisan, és talán egy picit a realitáson túl elérhető eredményeket sikerült elérni a csapatnak, így valóban ez mindig fölírta, és felül is fogja írni, hogy egy családiasra, hogy a polgármester úr mondta, szerintem mi már akkor közösséget alkottunk, amikor talán ezt a szót még nem is használtuk annyira, mint amennyire most ez divatos lett. A régi edzéseken azért minden korosztály játéktudástól függetlenül egymással edzett, játszott a gyengébb a jobbal, és fordítva tudtuk egymás születésnapját, tudtuk egymásnak a különböző problémáit, bajait, szerintem erre tud egy igazi sportegyesület építeni. Azt még mindenképp hozzá szeretném tenni, hogy ehhez az egészhez az is hozzátartozik, hogy a sportklubunkban, 7 sportágban összesen több mint 550 sportoló, ez 550 családot érint, tehát Budaörs életében azért nagyon jelentősen részt vagyunk, és hagy büszkélkedjek azzal, hogy a 7 sportágunk közül 5-ben is születtek idén magyar bajnoki címek, ami azt mutatja, hogy az Egyesület tényleg egy komplett egészet alkot, még akkor is, hogyha vannak néha nehézségeink, ez természetes, de meggyőződésem, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon komoly és jó munka folyik. 2 nagyon röviden tudom, hogy az asztali tenisz a fő téma, de a judó magyar bajnoki címeit hagy emeljem ki, hiszen az is egy saját rendezésű, budaörsi rendezésű bajnokságon született, illetőleg sporttörténelmi sikert ért el a női tenisz csapatunk, amelyik fennállásról óta először lett magyar bajnok. Tehát idén 2026-ban talán a legkisebb labdákkal játszó kat az asztali teniszben Budaörs a női bajnok, ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy dolog.
5: És nagy élmény is volt, azért tegyük hozzá a tenisz döntő, a Final Four, és tényleg én azt hiszem, hogy ez egy olyan élmény, ami még a mai napig bennem van, pedig most már sok-sok hét eltelt azóta. De azért még ahhoz, hogy csatlakozzak, amit Gergő mondott, szóval tényleg itt lehet érezni valami olyan közösségi kohéziót, ami az asztali teniszezőket jelenti. Ugye korábban az egyik iskolánknak a torna termében volt az edzés, és hát ha szabad itt saját élményt mondani, én hozzám mind a 2 labda, az egész kicsi és a nagyobbik is közel áll, én nagyon sokáig teniszeztem, aztán volt sokféle térdsérülésem, és akkor egy ideig, hát hogy is mondjam, nem mertem teniszezni, mert 2 vitt el a mentő teniszezés közben, és azt mondtam, na jó, akkor ebből elég, és akkor gyakorlatilag ilyen családtagként fogadtak be, és jártam le az edzésekre, és éreztem azt az összetartozást, azt a szeretetet, ami ezt a csapatot az edzőkkel, a szakvezetéssel, a gyúrón keresztül, mindenkin keresztül, és a játékosokkal összetartotta, és miközben baromi komoly edzések voltak, azért akkor ott a fiatalokkal, az utánpótlással lehetett pingpongozni, szóval, hogy nagyon jól éreztem magam velük, és ezért én egyébként nagyon sokáig is hálás leszek nekik. Aztán visszatértem a teniszhez, amikor már úgy alakult, hogy tudtam újra játszani.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye polgármester úr 91 óta irányítja a város. Gondolom, hogy ebben a sok-sok évben azért olyan emberi kapcsolatok, olyan kötődések alakultak ki, hogy az, hogy esetleg ön ott van egy-egy sporteseményen személyesen is, az nem csak egy ilyen hivatali kötelesség, hanem azért, mert ismeri, vagy kötődnek eseményhez személyek, esetleg generációk. Ugye arról is beszéltünk, hogy a Budaörsi Klub 50 esztendős, tehát olyan generációk nőhettek ki.
5: A klub 100 éves.
2: Bocsánat, igen, így van, pontosítok.
5: Szóval
2: igen, köszönöm.
5: Van komoly múlt van, bár igazából az a foszihoz köthető, mert ugye először az alakult meg Budaörsön. Tehát maga a BSC, a Budaörsi Sportklub, az a centenáriumét 2 évvel ezelőtt ünnepelte, és hát ide ünnepeljük az asztali tenisz 50 éves fennállását, de ahogy mondta valóban, tehát itt olyan emberi kapcsolatok alakulnak ki, mindegyik sportágnál, szóval bármelyik meccsre megyek le, akár a kézilabda csapatére, akár a fosziére, akár az asztali tenisz, vagy akár a tenisz meccsekre, akkor ott barátokkal találkozunk, és ez az egy ilyen kisebb településnek, 30 ezer fő az már nem olyan kicsi, de mégiscsak van egy ilyen varázsa.
2: És akkor a 30 ezer főből, ahogy említettük, 550 körül belül az a sportolói létszáma, amely a Budaörshöz köthető.
5: Az Egyesülethez köthető.
6: A Budaörsi Sportklubon belül nyilván a több.
5: Igen. Azért sokkal több igen. Ez azért.
2: Mennyire nehéz a gyerekeket, a mai fiatalokat az asztali tenisz felé terelgetni? Ugye erről itt sokat beszélünk a Nemzeti Sportrádióban, hogy ma már egyáltalán a fiatalokat sportolásra rávenni nagyon komoly feladat, de hogy éppen az asztali teniszt válasszák, az mennyire bonyolult?
6: Ugye az én célom most már az, hogy bármelyik szakosztályt válasszák a gyerekek. Nagyon sok alkalommal tartunk sportválasztó napokat, nyílt napokat, ahol a edzőink és sportolóink segítségével lehet megismerkedni a sportággal. Ami szerintem nagyon fontos, az egyiket már említettem, a kézzel fogható közelségben lévő példaképek. Ezek nem csak ilyen mondások, hanem ezt tapasztaljuk, hogy sokan jönnek azért judozni, pingpongozni, karatézni, mert ismerik a korábbi nagyszerű versenyzőket. És Budaörsöt én abból a szempontból is kiemelném, hogy azért ez egy olyan város, ahol ha valaki elkezd valamit komolyan űzni, legyen-e sport, zene, bármi más, akkor ott megkapja azt a fajta minden jellegű támogatást és szakmaiságot, ami ehhez fontos. Én ha ez a fő kérdés, akkor az utánpótlás edzőknek rendkívül fontos szerepe van a sportban. Tehát ők azok, akik meg tudják tartani, motiválni tudják a gyerekeket, és egy tévhitet nyilván nagyon sokan elmondták már, de azt, hogy aki a sportra fekteti a legtöbb energiáját, az gyengébb lesz a tanulásban, ez mérhetően nem így van,
5: ez
6: megdől.
5: Ez a kettő, ez
6: kiegészíti egymást a létező legjobban, és én azt gondolom, az egyik fő célunk nekünk is, mint sportegyesületnek az, hogy mindenki a saját maga szintjén sportoljon, ezért vagyunk büszkék például a Futabörs rendezvényre, amit megrendezünk ősszel, ami pedig tényleg a sportnak az a fajta része, ahol mindenki megtalálhatja azt a távot, amit lefut. Az asztali teniszre visszatérve talán Budaörsön igen népszerű az asztali tenisz, hiszen van egy olyan csapat, amelyik ilyen eredményeket ért el, és én azért azt hallom vissza, hogy a budaörsiek, ha nem is mondom, hogy napi szinten követik a budaörsi asztali tenisz, de azért tudják róla, hogy ez Magyarországon jelen pillanatban, nem jelen pillanatban, az első elmúlt negyed évszázad tekintetében kimutatott eredmények alapján Magyarország legeredményesebb klubja asztali teniszben, és Európában is komoly rangunk van ezzel kapcsolatban.
5: Azzal kapcsolatban, amit kérdezett, fölmerült bennem egy gondolat, miközben Gergő beszélt, hogy nehéz-e bevonni a gyerekeket arra, hogy sportoljanak. Ugye volt ez a mindennapos testnevelés történet, és én azt láttam, hogy az országban sok helyen a lépcsőházban futottak a gyerekek, megpróbálták kitölteni, de nem voltak a feltételek adottak. Mi Budaörsön azt igyekszünk megteremteni, minden iskolának van sportcsarnoka, vannak sportpályák, vannak az egyesületek, akiknek a lehetőségei és a tér adott ahhoz, hogy lehessen sportolni. Tehát ha a feltételeket megteremtjük, akkor nem olyan nehéz a gyerekeket bevonni. És egyébként a Gergőiknek már az asztali teniszezőknek volt egy nagyon jó kezdeményezésük, pont azért, hogy a mindennapos testnevelés ki tudják tölteni értelmes célokkal, hogy az iskoláknak felajánlottak és jártak asztali teniszezni. Ez nem tudom, hogy a mai napig így van-e. Mindenesetre ez egy sikeres történet volt, mondjuk az én gyerekeim is jártak asztali teniszezni.
2: Amiről még nem beszéltünk, hogy ugye az asztali teniszhez nem sok anyagi ráfordítás kell. Tehát, hogyha van egy asztal, igen, akkor már csak idő kell, és elszántsák, hogy valaki, nem? Vagy Gergő,
6: hát az
2: nem?
6: Az elejéhez nem sok anyagi ráfordítás kell, utána azért ez megváltozik. Kell. Itt is rendkívül drágák a sportszerek nyilván, mint az összes többi sportágban, de valóban elkezdeni. Illetve az asztali tenisznek van még egy előnye, amiről sokan mi, akik a verseny asztali teniszt űzzük, néha megfeledkezünk, de pedig ez szerintem pont, hogy használnunk kéne, hogy gyakorlatilag minden korosztály találkozik, és a főleg a kevésbé régebb óta fiatalabbak, pedig még inkább találkoznak, hiszen pingpongozni mindenki pingpongozott vagy az úttörő táborban, vagy később más jellegű rendezvényeken, és szerintem bár van különbség nyilván a között, hogy valaki versenyszerűen vagy amatőr szinten űzi a pingpongot, de ezt használnia kéne az egész magyar asztalitás társadalomnak, és szórakoztató. Igen. Illetőleg talán még egy dolgot idehoznék, bebizonyított tény külföldi kutatások alapján már, hogy például a demencia megelőzés a demenciának a akár szinten tartásán, hogy ne romoljon az állapot a sakkhoz hasonlóan, ugye ez is egy nagyon fontos lehetőség, hiszen ez is egyszerre a koncentrációt, a mozgás finomságokat viszi.
5: És van még valami, amit egyébként én meglepődve a tenisznél olvastam, azt hiszem, ha amerikai nyílt teniszbajnokságon, ugye a hálótartó oszlopok mellé mindig is szoktak vetíteni valamit, és oda az volt, hogy a világ legegészségesebb sportja, és mondtam, hogy jó, oké, én imádom a tenisz, de azért ez talán mégis túlzás. És akkor az ember mit csinál? Megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy mi az alapja mindennek. És azt az érdekes dolgot találtam, hogy mind a japánok, mind az amerikaiak végeztek felmérést, és lesz azért ennek párhuzama azzal, amit Gergő az asztali teniszről mondott. Azt találták, hogy valóban a tenisz nagyon egészséges abból a szempontból, hogy egy, nagyon sokféle irányban mozgunk, tehát a kardió szempontjából is van jelentősége, de valami még fontosabb, amiről te is beszéltél, társaságban járunk, nem otthon ülünk, mozgunk, és ez ennek a hatása a lelkünkre, az egészségünkre nagyon erős. Uh-huh. Tehát nincs korhatár.
2: És az, hogy egy ilyen családias, nagyon jó emberi közösség alakul ki Budaörsön, ez azt feltételezi, hogy azok a példaképek, korábbi versenyzők, akik már nem aktívak, egy-egy ilyen visszatérő rendezvényre, például nyílt napra nagyon szívesen jönnek, készségesen jönnek, és örömmel találkoznak például a gyerekekkel?
6: Ez abszolút így van. Most is lesz egy rendezvényünk a Bajnokok Ligáját megelőzően, ami a 50 évet ünnepli, és nagyon reméljük, hogy minden olyan játékosunk, aki korábban itt volt velünk, most is visszajön, és segít, illetve együtt ünnepelünk.
5: És közülük sokan vannak olyanok is, akik egyébként gyermekeket oktatnak, ha nem feltétlenül Budaörsön, de mindig visszajönnek az ilyen.
6: Abszolút, illetve olyanra is van például, hogy korábbi játékosunknak a fia lett magyar bajnok, tehát itt generációkon átívelő sikerek vannak, ami tényleg túl azon, hogy versenysport, legalább ennyire sokat hozzáadnak ezek az emberi dolgok. Amit polgármester úr mondott, egy dologgal, hogy egészítsem, hogy valóban itt olyan fantasztikus körülmények között sportolhatnak a gyerekek, felnőttek, ami nagyon-nagyon nagy előny. Ugyanakkor olyannyira sokan kezdtek el sportolni, és olyan komoly eredményeket ért el több sportág, ezenből az asztaltenisz is, hogy közös vágyunk az, hogy valamilyen formában, valamilyen módon infrastruktúra fejlesztés tudjon történni a sportban. Én azt gondolom, hogy az egész én a Budaörsi Sportklub nevében tudok beszélni, amiről talán az első kérdés hangzott, akár a humán erőforrás tekintetében, tehát ott tart a klub, hogyha szeretnénk ezt megőrizni, vagy egy picit fejlődni, akkor akár infrastruktúra, akár humán erőforrás tekintetében szeretnénk előlépni. Én ezzel nem azt akarom mondani természetesen, hogy ez a város feladata. Ez egy olyan vágy, amit közösen szeretnénk valamilyen módon megélni.
5: Ugye, mint ahogy Martin Luther King abban a híres beszédében mondta, Gergő is elmondhatja, hogy nem jelen időben, de volt egy álmunk, csak hát...
2: Igen, ezt akartam behozni, hogy igen. Itt szóban forgott igen. Egy új csarnok, ugye? Megépítése, bizony, nem tudom, mit ez hol akartál.
5: A korábbi elnökkel nagyon előre haladott állapotban volt, olyannyira, hogy a város ehhez biztosított területet, közlekedési kapcsolatot, infrastruktúrális kapcsolatot, és a szövetség elnöke nagyon magabiztos volt a tekintetben, hogy ezt meg fogjuk tudni valósítani. Aztán ez elmaradt sajnos. Jó lenne, hogyha ez változnék. De sok területen nagyon örülnék, hogy egyáltalán a magyar sport területén, a finanszírozásban, és nem csak az állam szerepében, talán legalább ennyire fontos az, hogy a cégek, a szponzoráció is, hát hogy is mondjam,
2: teljesítmény arányos
5: pontosan,
2: legyen.
5: Pontosan, igen, köszönöm szépen a segítséget.
2: Én akkor ezt kimondhatom, hogy azt kívánom, vagy azt mondom, hogy a Budaörsi Sportklub az eddigi eredményeit tekintve is, és amiről eddig beszéltünk, megérdemelne egy méltó, vagy egy sokkal modernebb létesítményt, úgyhogy ha innen tudunk üzenni, vagy segíteni, akkor azt örömmel megtesszük. Vitinkov Tamásnak, Budaörs polgármesterének, és Somjó Gergelynek, a Budaörsi Sportklub elnökének nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
5: Mi is köszönjük.
6: Köszönjük sikeres a lehetőséget, és mindenkit várunk a hétvégén Budaörsön. Köszönjük
2: menjenek
6: szépen.
2: Minél többen. Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás. Tóth Bélával további kellemes rádiózást kívánok.
1: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: Zsolt ott van a helyszínen. Szia Zsolt, miért csúszik a kezdés?
1: Hát nem azért, mert eltévedtem, és mondjuk egy Boszporusz partján lévő diszkó délutáni esti időszakában bekerültem, és nincs mérkőzés. Egyszerűen nagyon hosszú ideig tartott, 2,5 óráig tartott a lengyel-lett meccs, pedig nem volt 5 játszmás. És ez azt jelenti, hogy mintegy 20 perccel ezelőtt kezdődött meg a bemelegítés a török és a magyar válogatott számára. Körülbelül 30 perc csúszás lehet, hivatalosan már hallottam azt is, hogy itteni 4:08-kor otthon Budapesten, ugye 4 óra múlva 4:07-kor megkezdődik, de hát a legnagyobb szerkesztő az élet, így aztán nem merném azt mondani, hogy pontosan mikor kezdődik a mérkőzés. Azaz a lengyelek már 6 pontosak a csoportban, a házigazda törökök, Európa-bajnoki címvédők, 3 éve 2023-ban a legutóbbi EB-t nyerték meg. Olasz edzőjük van, aki 22-ben még a szerbekkel világbajnok lett. Olasz szövetségi kapitánya van a magyar csapatnak is. Nagy különbség, hogy mi legutóbb 2021-ben zárában az EB-n az első csoportmeccsen nyertünk. Azóta sajnos 10 vereség, sőt legutóbb ugye a lengyelektől 3-0-ra kikaptunk, úgyhogy a második és a harmadik játszma az már szoros volt, értékelhető volt. Akár egy kis szerencsével nyerhettünk is volna, főleg a második játszmában. Világsztárok játszanak az egyik oldalon, és 11 EB újonc a magyar oldalon, hiszen Melissa Vargas egy fantasztikus átló, aki 100-105 km/órás sebességgel is tudja megütni a labdát, vagy éppen Zekre Günes, aki majdnem 4 milliós követő bázissal a közösségi médiában. Hát nem beszélve arról, hogy 2 török csapat vívta a Bajnokligája döntőjét idén. A hangulat az már most, ahogy a zenét is szerintem beszűrődik és hallják a hallgatók. Remek, de hát nekünk nem ezt a mérkőzést kell megnyerni, viszont ennek a sok fiatal hölgynek, lánynak egy óriási élmény lehet az, ha a törökök ellen helytárt szerez. Néha egy-egy jó blokk Günessel szemben, vagy éppen Vargasszal szemben már az is sikerélni lehet. Hát tételezzük fel, hogy 7:30-kor elkezdődik a mérkőzés, itteni 8:30-kor, a szó a stúdióé, Tóth Béla következik.
0: Zsolt, még egy gondolat, az, hogy a lengyelek 3-1-re megverték a letteket, az a magyar válogatottat mennyiben érinti?
1: Hát jó a kérdés, ebben nem akartam belebonyolódni, mert matematika, de nem állunk jól ilyen szempontból. 5 meccsünk van ugye az EB-n, mint minden ellenfelünknek, 24 csapat van, 4 városban, Isztambul az egyik helyszín, és az 5 meccsből egyet már elvesztettünk. Ahogy mondtam, a lengyelek már 2-szer nyertek, sajnos a németek is legyőzték tegnap a lett válogatottat, méghozzá 3-1-re. Szoros volt, 2-1-et követően lett meg a negyedik játszma. Nekik is van 3 pontjuk, és mi holnap itteni idő szerint 4:00 magyar idő szerint 3:00 a németekkel játszunk. Egész biztos, hogy sorsdöntő összecsapás, mert azt a meccset, amelyik csapat megnyeri, az nagy lépést tesz a 16 közé jutáshoz. A németek nem világsztárokkal jöttek, verhető csapat, de hát a magyar annyira rutintalan, annyira fiatal, hogy egy-két játszma győzelem is pont rablás, szetrablás és bravúr, nemhogy megverni a németeket, akik a világbajnokságon is ott voltak tavaly, világranglistán is 12-ek, mi most már 28-ok vagyunk, és időközben hát ez a beszűrődő zaj, ez még nem a teltházas 16 000 sarnokot jelenti, mert bizony azért még fokhíjas, de szépen lassan szűrődnek be már az előző meccsre is, szóval nekünk jó lett volna például, ha lettek még simában kapnak ki. A nagyobb baj az, hogy a németek ma pihennek, edzettek, csak tegnap játszottak, de mi nem sokat pihenünk, és úgy jön a német, mert hát ilyen sportolók tudják ezt a ritmust, erre készültek a mieink. Én azt mondom, hogy vesztenivalója semmilyen formában nincs a magyar csapatnak, a magyar válogatott. A legutóbbi 5 vereség 2023-ban azért nem esett jól, ez is egy nehéz csoport, de meg kell próbálni, mert majd csütörtökön jönnek a leggyengébbnek vélt lettek. Jó lenne, ha annak a meccsnek nem az lenne a tétje, hogy a becsület győzelem, hogy melyik lesz az 5. a csoportban és melyik a 6., de ez is benne van, és a szlovének ellen fejezzük be pénteken, akik már bizonyították, tegnap például a törökök ellen játszmát loptak, játszmát nyertek, hogy hát bizony a szlovének is előbbre vannak, benne vannak az első 20-ban a világranglistán. Szóval itt csak a bravúr és a csoda az, ami segíthet. Önbizalom növelőnek nem lehet nevezni ezt a meccset, de a hangulatra azért jó lesz felkészülni, és hát ugye ez a hangulat a németek elleni délutáni meccsen, ott megint lézengeni fognak a szurkolók, jó ha 500-an, az is egy másik kávéház, de hát ebből kell a 17-18-20 éves magyar hölgyeknek profitálni, erőt meríteni, és hát Pampu Gréta, a Nyíregyháza légyősebb, még csak 16, azért ha azt mondom, hogy Vargas a világsztárjuk, 30 éves, Günes szintén már a 30-hoz közelebb van, akkor nekünk tényleg nincs vesztenivalónk.
0: Reméljük, hogy a magyar lányok ilyen.

0: mentalitással mennek majd bele ebbe a mérkőzésbe. Virágin Zsoltnak egyelőre köszönjük, és akkor várjuk, hogy mikor kezdődik majd el a mérkőzése a magyar női röplabda válogatottnak az isztambuli csoportban. Ugye itt az isztambuli a hatosban szerepel a magyar válogatott, és még mindig jobban járt egyébként a csúszással a magyar válogatott, mint a Vuelta mezőnye, mert hogy a spanyol országúti kerékpáros körversenynek a mai etapját jégeső miatt teljesen törölték, így aztán maradt minden a régiben, úgy mint tegnap az összetett állása, így aztán Tadej Pogacsár megőrizte első helyét és a piros trikót, Walter Attila pedig maradt a 143. helyen összetettben. Ugye a harmadik szakaszt, ahogyan említettem, hegyekkel, kaptatókkal nehezített etap lett volna ez, végül is elhalasztották jégeső miatt. Na de hogy mi lesz még a mai körkapcsolásban? Ugye a női röplabdán kívül foglalkozunk majd természetesen futballal 19 órától, méghozzá egy egész órán át érkezik majd a stúdióba Elbert Gábor és Simon Zoltán, tehát a megszokott vendégek, és ezúttal telefonon kapcsoljuk majd Babó Leventét, a Puskás Akadémia szakvezetőjét, hogy a felcsútiak szárnyalnak egyelőre ebben az idényben. Összefoglalót hallhatnak még ezen kívül a labdarúgó NB2 hétvégi történéseiről, új rovatunkban pedig a külföldön játszó magyar futballistákat radarozzuk, emellett lesz szó még atlétikáról és a múlt hét hős teljesítményeiről is, érdemes tehát velünk tartani ma este is, a körkapcsolás egészen 4:11-ig tart. És akkor kezdésként labdarúgás, ugyanis érdekes fejleményeket hozott a labdarúgó NB2 hétvégi fordulója. Botlott a Videoton, botlott a DVTK ismételten, eközben a Soroksár és a Kazincbarcika, mintha kilőtték volna ezt a két csapatot a rajtgépből. Hogy mi minden történt az ötödik fordulóban, azt Maros Réti Ervin foglalja össze.
1: Továbbra is remek formában a Soroksár és a Kazincbarcika, lendületbe jött a Kecskemét, szenved a Videoton és a DVTK, és már csak a Kozár Misleny pontatlan a másodosztályban. Mindezek kijelenthetőek a Merkantilbank Liga ötödik fordulója után. Gyirmóton rangadót rendeztek, hiszen a kiválóan rajtoló újonc az utolsó három mérkőzésén veretlen maradt Kecskemétet fogadta. A találkozó a vendégekről szólt, akik 2-1-es félidő után 4-1-re nyerték meg az összecsapást. Vejtner Ádám, a Gyirmót edzője, érthetően csalódott volt a lefújás után.
2: Nem tudtunk megnyerni a párharcokat mérkőzés nagy részében, ez döntött, és a Kecskemét jó csapat. Más célokért is küzd, de könnyörtelenül kihasználta azokat a lehetőségeket, amit kaptunk neki. Nem volt jó, a játékunk is való igaz, hogy benyeltük az elsőt, a másodikat is, az morálisan az nem tett jót a csapatnak. A második félidőben volt egy olyan szakasz a mérkőzésnek, amikor a Kecskemét visszább állt, átvettük a játék irányítását, és mezőnyfölényben voltunk, ott kellett volna egy gól, de nagyon rossz döntéseket hoztunk a utolsó passzoknál, vagy az előtti passzoknál, és ezért nem sikerült több lehetőséget kialakítani.
1: A Kecskemét ugyan vereséggel kezdett Ajkán, majd döntetlent játszott a Tiszakécske ellen, ezután viszont Zsinórban 3-at nyert, a csapat magára talált. Beke Péter ezúttal egy góllal vette ki a részét a KTS sikeréből.
3: A felkészülés alatt volt egy sajnálatos sérülésem, úgyhogy a felkészülésből 4 hetet sajnos kihagytam. Nehéz volt nagyon visszarendülni, főleg az erőléti állapotomat visszanyerni. Az előző meccsom már volt hát egy nagyobb helyzetem, a sajnos kapu felett, viszont most nagyon örültem, hogy be tudtam találni. Egy nagyon jó formában lévő Gyirmonthoz jöttünk, akik eddig veretlenek voltak, viszont mi maximálisan bízunk a céljainkba, meg egymásban, és szerintem ez most nagyon kijött a pálya. Mindenki 10-ben van tartva, mindenki tudja, hogy fontos tagja a csapatnak, meg a keretnek, és ezért is lehet látni, hogyha esélyt kapsz, akkor és ha élsz vele, akkor bent lehet ragadni a csapatba, vagy ugyanúgy be tudsz állni csereként. Mi minden meccset azt mondjuk egy rangadó, minden meccset úgy fogunk fel, hogy ez élethalál, és mint ez lenne az utolsó meccs a bajnokságban, úgyhogy mindegyik meccsek így fogunk nekiállni. Azt, hogy most milyen csapatok ellen játszunk, az nyilván fontos, viszont ugyanúgy mindegyik csapat nekünk tényleg egy döntő.
1: A Kecskemét vezető gólját Nyári Patrik szerezte, aki ezután is hasznosan futballozott a gyirmóti mérkőzésen. Az alföldiek ezzel a sikerrel feljöttek a bajnokság harmadik helyére.
4: Már a meccs előtt biztattak a srácok, hogyha lesz lehetőségem, akkor lőjek kapura. Így ahogy volt az első lehetőségem, szerencsére jól eltaláltam a rövid felsőbe. Sikerült gólt szerezni. Át a csapat összhang az szerintem rendben van, de azért nem mondhatom ezt azért olyan könnyű győzelemnek, mert így a vége felé nyílt inkább ki a gyirmot, de összességében szerintem kompaktak voltunk, erősek voltunk, előrefele támadtuk a területet, szóval amit kért a vezetőedző, azt próbáltuk teljesíteni.
1: Zsótér Donát ismét betalált, de ez a gól megint nem ért győzelmet a Videotonnak. A fehérváriak hazai pályán fogadták a mezőköves csapatát, a délborsodiak az első játékrész hajrájában egyenlítettek, majd a meccs hosszabbításában Rab Bence találatával maguk javára fordították az állást. A 2-1-es kövesdi siker után Pető Tamás, a Videoton vezetőedzője értékelt.
5: Ismét egy nagyon nyert mérkőzést veszítettünk el az utolsó percben. Borzasztó sok helyzetet, lehetőséget kialakítottunk az ellenfél kapuja előtt. A minőség nagyon hiányzik elől a játékunkból, meg hát a koncentráció a végén. Nagyon sok fiatal játékosom van, és azért itt látszik az, hogy akik most jönnek fel a, mondhatjuk az utánpótlásból, és belehibázgatnak per mérkőzésen, az a felnőtt futballban nem fér bele. De hát ez a keretünk jelen pillanatban, mi bennük bízunk, továbbra is bízunk bennük, de ennyi lehetőséget, ennyi helyzetet, amennyit mi kialakítunk per mérkőzés, és nem használjuk ki az adódó lehetőséget, akkor nem fogunk tudni meccset nyerni. Most ilyen például meg kell találnunk azokat a játékosokat, akivel tudunk mérkőzést nyerni. Ugye, ami tavasszal tökéletesen működött, az most jelen pillanatban abszolút nem működik.
1: A kövesd még csak 4 meccset játszott, ebből 2 elveszített, a legutóbbi 2 összecsapását viszont megnyerte. Máté Péter vezetőedző szerint nagy fegyvertény, hogy a Videoton vendégeként begyűjtötték a 3 pontot.
6: Örülök, nagyon boldogok vagyunk. Egy Videótonhoz érkeztünk, aki bajnok esélyes csapat, és az első 15 percet leszámítva felvettük a ritmust, felvettük a kesztyűt a Videótonnal. Ott az elején nem nagyon találtuk az ellenszerét az ő védekezésüknek, illetve a támadásuknak. Ott egy picit bizonytalanságot is éreztem a csapatban. Majd elkezdtünk futballozni, elkezdtünk futni, és kombinatív játékkal próbáltunk helyzeteket alakítani. Azt gondolom, hogy az első fél időben, hogyha 2 gólt nézzük, az abszolút MB2-es mérkőzésnek lehet titulálni, viszont ha a játékot nézem, akkor mind a 2 csapat próbált magasabb szinten futballozni. Ha a második fél időt nézem, akkor pedig ugye volt egy jó pár fordulópontja ennek a mérkőzésnek a mi szempontunkból. Az első fél egy csere, vagy a kapott gól, vagy éppen a piros lap, de mindegyik kiválóan reagáltunk, és nem tudott minket megzavarni ezek a tényezők, és a végén ugye sikerült be is találni. Akkor is azt gondolom, hogy veszélyesek tudtunk maradni. Stabilan zártunk hátul, jól kontrázgattunk, mindig volt benne veszély, úgyhogy ezt egy nagyon értékes 3 pontnak értékelem, úgyhogy csak gratuláció a fiúknak.
1: Az 5. fordulóban megszakadt a karcak döntetlen sorozata. 4x után az alföldiek vesztett állásból fordítottak a BVSC otthonában. A volt válogatott Könyves Norbert duplázott, rajta kívül Kovalovszki Máté és László Dávid is betalált a 4-1-es karcagi sikerrel zárult találkozón. A meccs után Györgye Márk osztotta meg a tapasztalatait.
7: Azt gondolom, hogy az első 20 percet leszámítva jól játszottunk, ott kicsit bánogattunk az öltözőbe, kaptunk egy elég szerencsétlen gólt, majd igazából az egyenlítő gól után sikerült a jobbunkra fordítani a mérkőzést, és a második fél időben sikerült még 3-at rúgni, és így igazából mondhatjuk, hogy egy sima mérkőzésen vagyunk túl. Nagyon kellett, ugye eddig 4 döntetlenünk volt, úgyhogy szerettünk volna már egy győzelmet, ez most sikerült, úgyhogy próbáljuk ezt meglovagolni és továbbvinni.
1: Varga Attila is várta már ezt a pillanatot, hiszen a karcak többször is jó teljesítményt nyújtott a bajnokság elején, a pontok azonban nem a kellő mennyiségben érkeztek. Most azonban az eddigi 4 mellé sikerült további 3-at hozzátenni.
8: Hát sosem szerencsés az első percben gólt kapni. Egy megpattanó lövés sajnos bement a kapunkba és becsapta a kapusunkat. Ez egy szerencsétlen meccskezdet volt, de ennek a csapatnak óriási tartása van, hiszen már nem először bizonyítja be, hogy hiába leszünk hátrányba, akár mikor is a mérkőzésen csináljuk a dolgunkat és megpróbáljuk megfordítani a mérkőzést. A 25. perctől zseniálisan elkezdtünk futballozni. A fordulópontokból is jól jöttünk ki. Összességében azt mondani, nagyon-nagyon sok minden tetszett. Nyilván az eredmény az extra, de az a csapategység, az a csapatrészek közötti összhang, a kontráink, a játék minősége, az, hogy idegenben rúgsz 4 gólt, és még benne volt az élet 2-3, ami ajtóablakzicser, ami kimaradt. Tehát ez a mérkőzés, ez egy extra teljesítménnyel párosult. Nagyon örülök annak, hogy olyan játékosok, akik megkapták a bizalmat, és egy hosszabb beszélgetés után megfogadták a tanácsokat, és ma tényleg egy javuló tendenciát mutattak. Bízom abban, hogy hetekig ki tudjuk ezt tolni, hiszen már ez múlt héten is benne volt a játékunkban, de akkor még hátul belehibáztunk a mérkőzésbe. Most is, ahogy akkor 3-at rúgtunk, most rúgtunk 4-et, azért az nagyon fontos, hogy egy ilyen megpattanó lövéssel vették be csak a kapunkat. Nagyon stabil volt a csapat, nagyon egységes volt a csapat, és ami külön boldogság, hogy nagyon jó minőségben is futballozott a társaság. Én úgy gondolom, a győzelmünk az az teljesen megérdemelt a mai napon.
1: A Tiszakécske meglepte és 4 góllal terhelte meg a DVTK kapuját. A hazaiak hatékony és modern focit játszottak, szinte végig kézben tartották a mérkőzést. A szünetben 2-1-re vezettek, végül 4-1-re győzték le a borsodi pirosfehéreket. A találkozón a születésnapját ünneplő Pataki Bence 2 gólt szerzett.
9: Hál' Istennek a mai nap nagyon úgy sikerült, ahogy akartuk. Szerencsére sikerült 2 gólt szereznem. Hát szerintem már csak akkor lehetett volna szef, ha véletlen egy 3. is sikerült, de így is nagyon szépre sikerült.
1: Egy tudatos szöglet variációból szereztetek vezetést, mert Bódi Ádám nem beadta a 20. percben, hanem neked laposan passzolta a labdát, és te kapásból belőtted.
9: Így van, igen, készültünk rá, mivel láttuk, hogy az ellenfél így fog felállni a kipattanóra, és ezt tegnap begyakoroltuk ezt a figurát, hál' Istennek sikerült is.
1: Ez a gól mennyire alapozta meg a taktikát a továbbiakban, hiszen bár a Diósgyőr egyenlíteni tudott, de még a szünet előtt jött a második, tehát előnnyel tudtatok bemenni az öltözőbe.
9: Nyilván igen, sokat dobott a csapatunk, hogy sikerült megszerezni a vezetést. A döntetlen után sem éreztük azt, hogy itt mi nem fogunk nyerni, végig éreztük, hogy nyerni fogunk. Sikerült a fél idő előtt megszerezni a vezetést, így igazából higgadtan mentünk fél időre, tudtuk, hogy ezt a meccset be tudjuk húzni, és ami kezünkben van.
1: Gyakorlatilag a te 3. gólod, illetve a csapat 3., a te 2. gólod döntötte el a 3 bajnoki pont sorsát, mesélj erről, hiszen 1-1-ben kellett egy diósgyőri játékost megverned, aztán jött a higgadt befejezés.
9: Egy szöglet után, az ellenfél szöglete után, hát igazából már éreztem, hogy Bódi Ádámot indítani fog. Elindultam, szerencsére sikerült nagyon higgadtan megoldani, szerencsére egy szép gólt sikerült szereznem.
1: Eddig sok volt a döntetlen a Tiszakécskének, de nyilván hittetek magatokban, hiszen a veretlenség megvolt, és ez meg is maradt, de kellenek a győzelmek, hogy előre lehessen lépdelni a táblázaton ilyen teljesítménnyel.
9: Így van, mindenféleképpen kellenek a győzelmek. Szerencsére a csapatjátékán igazából érződött, hogy benne van a győzelem minden meccsen. Szerencsére most sikerült minden, és így sikerült a győzelem.
1: A Tiszakécske jó formában vette a Merkantil Bank Liga nyitányát. A csapat még veretlen, de 3 döntetlen után most megszerezték a 2. győzelmüket, méghozzá kiváló játékkal. Pintér Csaba vezetőedzőt hallják.
10: Azért a 4-1 nem csak statisztikailag, hanem aki látta a meccset, annak tulajdonképpen tartalmilag is, meg szakmailag is meggyőző volt a győzelmünk. Én azt gondolom, hogy végig tudtuk kontrollálni a mérkőzést, és tulajdonképpen minden úgy történt, ahogy mi szerettük volna.
1: Hogy szerették volna, mert a pontrugások nagyon veszélyesek voltak, a széleken veszélyes támadásokat vezetett a Tiszakécske, és sokszor a kapu előtt is azért nagyon határozottak voltak a játékosok.
10: Igen, készültünk erre, azért nyilván. Tehát itt mindenki készül a másikból, mindenki feltérképezi a másikat, mi is feltérképeztük a Diósgyőrt. Tudtuk, hogy pontrugásból erősek, ez az egyik erősségük, de ugyanakkor viszont a védekező oldalon megláttuk a gyengeségeket, és arra próbáltunk fókuszálni. Hál' Istennek kétszer sikerült is abból mattolnunk őket, úgyhogy tulajdonképpen ezzel plusz a játékosok azért kifejezetten egyénenként is beletették az extra teljesítményt, ami ehhez a sikerhez szükségeltetett.
1: Egy ilyen teljesítmény és egy ilyen végeredmény után volt, ami esetleg nem tetszett a mai napon?
10: Hát nyilván ezt a mérkőzést is, mint az összes többit elemezni fogjuk. Így most hirtelen nem, azt gondolom, hogy egy 4-1-es győzelem után azért egy picit legyünk elégedettek. Ma még ünneplünk, aztán a jövő héten folytatjuk ezt a munkát. Nyilván először ennek a mérkőzésnek az elemzésével, majd utána pedig a következő fordulóra való készüléssel.
1: Itt azt mondták a helyiek, hogy a tiszakécskei futball új érájában ugye az elmúlt 7 évet veszik annak a legjobban most rajtolt a csapat, ez mire futhat ki, vagy mire lehet elegendő? Tudom, hogy még hosszú a bajnokság, hiszen alig telt el 4-5 mérkőzés.
10: 5 fordulót játszottunk eddig. Igazából én örülök neki, hogyha ez így van, mert az azt jelenti, hogy jó úton járunk, hogy jól működik a csapat, illetve jól működik az, mi a szezon előtt elterveztünk, meg amit kitűztünk magunk elé célt. Hogy mire lesz elég, nem tudom. Valóban, ahogy mondott, hosszú a bajnokság, úgyhogy meglátjuk, próbálunk ugyanígy menni tovább. Plusz mellett azért nekünk van más célunk is, azért vannak értékes fiatal játékosaink, őket próbáljuk építgetni, beépítgetni. Most megvan hozzá az a rutinos magunk, akik erre abszolút alkalmasak, óriási segítség ilyen szempontból, fiatalok építése szempontjából ez a mag. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos küldetésen vagyunk. Nyilván, hogyha ez eredménnyel is párosul, akkor viszont mindenki boldog.
1: A DVTK egyelőre szenved a másodosztályban. 2. idegenbeli meccsükön kaptak 4 gólt, a szezonnyitó óta pedig nem nyertek mérkőzést. Takács Péter vezetőedző kritikus volt a lefújás után.
11: Rengeteg egyéni hibát követtünk el. Elképesztő, hogy milyen dolgokat művelünk, önveszélyesek vagyunk saját magunkra. 0-0-nál 100%-os zicserünk van, kihagyjunk, rá 5 perc múlva az ellenfél egy szögletre készült, amit mi begyakoroltunk, hogy mit akarnak csinálni. Gólt lőttek belőle, utána nagy nehezen kiegyenlítünk, erre 1 perccel az első félidő vége előtt csinálunk egy felesleges faultot, amit megbüntetett az ellenfél. Második félidőben kijöttünk, azt gondolom, hogy dominálni tudtunk, ki tudtunk alakítani lövőhelyzeteket, beadásokat, a Borbetű Áronnak 2 méterről volt egy kapufája, majd mi rúgunk szögletet, egy előrevágott labdát, megint egy egyéni hiba miatt hibáztunk, és utána higgadtan befejezte a Tiszakécske játékos, 3-1, a negyedik gól pedig szerintem azt gondolom, hogy ez mindent elmond, erre nem tudok mit mondani. Biztos, hogy változtatnunk kell a pontrugásainkon, rengeteg gólt kapunk, felállt védelmünkkel szemben nehezen tudnak megbontani minket az ellenfelek, de a pontrugások levédekezésében nagyon gyámoltalanok vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan jel, sokadik jel, ami azt mutatja, hogy még többet kell ezzel foglalkozni, bár heti 4-szer szoktunk, illetve hát még egyszer mondom, az egyéni hibák.
1: Megint hátrányba került a csapat, így pedig azért nyilvánvalóan még MB2-ben is nagyon nehéz futballozni, hiszen mindegyik mérkőzésen hátrányból kellett, vagy kellett volna visszajöjjön a Diósgyőr.
11: Erre is nagyon nehezen tudok mit mondani, mert nyilván nem így terveztük. Elmondtam a játékosoknak, hogy legyenek türelmesek, legyenek nyugodtak, akkor is, hogyha az ellenfél birtokolja a labdát, felállt védelmünkkel szemben nem tudtak megbontani minket, amikor pedig nálunk van, legyünk kombinatívak, próbáljunk meg védelm mögé kerülni. Igazából csak az átmenetekben voltak veszélyesek a tiszakécskeiek az első fél időben. 0-0-nál még egyszer mondom, volt egy 100%-os helyzetünk, utána pedig a pontrugásból megint gólt kaptunk. Itt már betelt a pohár, ez nem fér bele.
0: Takács Pétert, a DVTK szakvezetőjét hallottuk. A másodosztályú diósgyőriek tehát a legutóbbi fordulóban 4-1-re kaptak ki Tiszakécskén, és Moros Réti Ervin kollégánk éppen erről kérdezte a DVTK vezetőedzőjét. Folytatjuk majd természetesen az MB2-es körképünket, méghozzá többi között az Ajka teljesítményével. Előtte viszont röplabdával megyünk tovább, mert ha egy némi csúszással Bárde Isztambulban megkezdte a második csoportmérkőzését a női válogatott az Európa-bajnokságon. Hogy mi történt az első játszmában ez idáig, azt már Virányi Zsolt árulja el.
12: A Boszporusz partjáról 8-8-at jelenthetek az első játszmában úgy, hogy meglepetése 3-0-ra Petrenko Brigitte nyitásai után török Fücsó kíséretében 4-1-re és 5-2-re is vezetett a magyar válogatott, és innen két játékosuk egyébként a kezdőben, a második sorban, magyarán mondva kevésbé ismert játékosokat is bemert tenni az olasz szövetségkapitányok érthető okokból, hiszen mégiscsak a világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnoki címvédő házigazda török csapat játszik a 11 EB újonccal itt lévő magyar csapat ellen. A most azt jeljük, hogy Kis Lilla, aki a legfelszabadultabban itt játszik, megint pontot szerez, ez már a harmadik pontja, méghozzá támadásból. La eddig is jó formában volt a felkészülés során, akár ha gondolunk a korábbi mérkőzésekre a Mevzában, vagy épp az Európa Ligában. Idén nyáron ott is látszott ez a vasas 20 éves játékos, ha jól elkapta a fonalat ezen a meccsen, és 9-9-re kiegyenlít. Itt tartunk, most vezetett 7-6-ra először a kevésbé ismert center ujjaik ejtésével a török válogatott 8 hétre fordítottunk. Ez pedig ez a szidrivalgás Melissa Vargasnak szól, aki, ahogy már említettem, világsztár, férfias ütései vannak, és Kubából érkezett 18 éves korában Törökországba, mert hogy már 13 évesen ott volt a felnőtt csapatban, méghozzá 13 évesen egy EB-n 2015-ben, és egész pontosan innen vezetett az út, a sérülését követően a kubaiak nem foglalkoztak azzal, van ott elég jó röplabdázó, gondolták ők, a törökök, miközben egy újabb török pont, szóval a törökök gondoltak egyet, egy merészet, hogy a fiatal tehetséges kubai konosítják, és az ő felépülését, gyógyulását a sérülés után kezelték, felvállalták, és ebből lett egy világklasszis, de már nem kubaiként, hanem török játékosként, és így 2023-ban az ő vezetésével is nyerte meg az Európa-bajnokságot a török csapat. Most 11-9-es török vezetésnél először kikök előnye, amikor Petrenko oda bejátsza a hálóhoz, érkezik Németh Anetta, 22 pontot szerző játékosunk az előző meccsen a lengyelek elleni 3-0-es vereség során szerzett 22 ponttal, a mezőny legeredményesebbje volt, ráütötte a labdát a blokkra, onnan le a török térfélre levágódik, és 11-10-re szépítünk. Petrenko Brigitte pedig az itteni idő szerint de inkább a magyar mondom, az közérthető, mint a Nemzeti Sportrádióban, tehát 10 perce kezdődött egy közés, az itt már egy órával többet jelent, és 11-10-re szépítettünk, amikor centerből Günes a pályán, a labda a pályán kívül. Jól van! Günes a világsztár is tud hibázni, aki a Bajnokok Ligája győztes, a Vakifbank Isztambul, szintén egy helyi csapat játékosa, hiszen a Vargas pedig a Fenerbahçét erősíti, és az a két klub, még az Eszterházi mellett persze mondhatnék más török klubot is, de hát ők világsztárokkal, telitűzdelt világ bajnoki játékosokkal, aranyérmesekkel teletűzdelt csapat. Most ezt a nyitást elrontják a törökök, mert egy nyitás fogra egész pontosan. Brigitta ugye lement egy teljes forgás már itt a mezőnyben, a hat pozícióban, hiszen Petrenko Brigitta nyitásával kezdtük meg a pontok termelését, 3-0-ra elléptünk, és 12-11-re most is vezetünk, hiszen az előző nyitását rosszul fogadták a törökök, megint oda még hozzá a törökök centerére, de aztán Vargas beüti jobbról a háló mellől. Nem volt ez annyira erős, annál pontosabb pozíció, hiszen már néha hiába betődik. Szóval a török csapatról még azért annyit a kezdőjükről, hogy két meghatározó játékos, Sukicek kiszáll a center, valamint Ájdő, ők nem jöttek a kezdőhatosba, Erkek a csereszélyesültő, igen, Ujjaik pedig a center, és ez a különleges török szurkolói kultúra része, hogy hiába vezettek például már az első meccsen a Lettek ellen 2-0-ra, ugye a Vargas pont, és most fordítanak a törökök 13-12-re, 12-11-es magyar vezetés követően. Szóval, hogy hiába vezettek a Lettek ellen is 2-0, és a harmadik játszmában is vagy 8-10 ponttal. Nekik a világ legtermészetesebb dolgok, akkor ki kell tudni, az ellenfelet. Most még ennek van is olyan értelemben tétje, de én úgy látom, a magyarokat inkább csak feldobja. Most török nyitás, nem a legerősebb nyitás, ezt jól fogadjuk, aztán ott német Anett ejtését összeszedik a törökök, és befejezhetik, be is fejezik, ketten próbáljuk megmenteni, de nem sikerül, mert a hetes számú török ütése a hálónál Balanyi jön be, most már azért ő is itt van a pályán, erősítenek a törökök, nem mondom, hogy a B-sor van a pályán, mert ott van Özbáj, a balkezes feladójuk, aki szintén világsztár, 182 cent is. De egyelőre 14-12-re meglépnek szépen a törökök, itt az első játszmában pedig még nem is olyan régen 12-11-re vezettünk innen a fordítás. Kumpolis pontja szerintem nem megy ki, hanem ez bent van a pályán, center pont középről a hálónál, jó feladás, és aztán egy gyönyörű pontos befejezés. Hát még ha nem is egyenlítünk ki, de 14-13-ra módosul az állás, és jöhet Kis Lilla nyitni. Petrenko Brigitta nyitásai azok jobbak voltak, vagy a legjobbak eddig, de Kis Lilla nyitni. A Fücsó jön, a Fjön, Kis Lilla nyit, Günes nézi, ezt a liberóig fogadja, aztán Günes beveri a középről, a centerpontról. Azt kell mondanom, hogy szépségdíjas a jó nyitás fogadás után, magabiztos pontszerzés. Ez pedig 15-13-as török vezetés jelent itt az első játszmában. Isztambulban, amikor Günes kisasszony mehet nyitni, ahogy már említettem a mérkőzést megelőző beharangozóban, 4 milliós közösségi médiás követő számmal óriási népszerűségnek örvend, akár török színésznő is lehetne, vagy épp egy modell. Jó a blokk, méghozzá német Anett blokkolta Paladin próbálkozását, nem volt egy erős ütés, ezt észrevette Anett, jól blokkolt, és ez újabb a magyar pontot jelent. Kumpolis megy nyitni a nyitóhelyre, 15-14 áll az eredményező táblán, 12-11-es magyar vezetés után fordítottak a törökök, és most is vezetnek egy ponttal, de Kumpolis például a lengyelek ellen első csoportmeccsen is remekül állt be, és ahogy beállt, akkor pontokat szerzett a magyar csapat, és mínusz 9-ről még fordítani is tudott. Most egy ütés, Baladin ütését, mert Anett aztán visszateszik, de ezt be lehetne fejezni. Petrenko előkészít, Bozokiszed meg kiüti. Ehhez nem ért hozzá szerintem Vargas. Nem bizony, ez meg török pontot jelent, és 16-14 marad a két pontos török előny. Innen folytatjuk majd a Szó-Budapestét.
0: A hírek után folytatjuk, és vissza is érünk majd az első játszma végére. 18 óra 30 perc itt Magyarországon, következnek tehát a hírek.
13: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Leszállás után gyulladt ki a Gripen Szolnokon, vámot vett ki az USA a Kanadából érkező járművekre, változékony idővel folytatódik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
13: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. 10 millió forintra bírságolták a CATL debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és az üzem naplójával is. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járművre és acéltermékre. Az intézkedés január 1-én lép életbe. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalásai. Ukrajna békét akar, de nem minden áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
13: Közlekedés.
14: A beton tábla elemeket javítják az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé. Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
13: Időjárás.
14: Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
0: A mikrofonnál Tóth Béla, 4 perccel múlt 7:30. Zajlik a női röplabda válogatottnak az Európa-bajnoki csoportmérkőzése Isztambulban. Kapcsolunk az első játszma végjátékára, a szó Virányi Zsolté.
16: Köszönöm szépen, és a hallgatóknak azt tudom mondani, idegvérrel, hogy 19-17-re vezetünk az első játszmában, ez egészen elképesztő. De nem emelem a hangomat, mert tényleg nehéz elhinni, meg hát még be is kellene fejezni a játszmát, ami csoda lenne, de hát maradjunk abban, hogy 19-17-re vezetünk. Bozóki Szedmák rikkanyítása, ász kérem szépen, nem tudják ott fogadni. Hát ilyet, 20-17. Vezettek 16-14-re ugye a törökök, amikor fordítottak 12-11-ről. Aztán jött Bozóki Szedmák Réka, az első EB-s, az egyik EB újoncunk, igaz, hogy már rutinosabb és csapatkapitányunk, de hát a keresztütésével, meg aztán a blokkjával egyenlítettük, meg megszereztük a vezetést. 18-16-nál időt kért Santarelli, a törökök olasz szövetségi kapitánya, és hát most is időt kell, hogy kérjen, mert nem így szokott ő időt kérni, hogy az időkérés után újabb probléma legyen, hogy a labdából a pontot az ellenfél szerezze a labdamenet végén. Most egyelőre ez történik, kicsit mintha azzal a közhelyel élnék, hogy az öltözőben maradt a török csapat, vagy azt gondolták, hogy a mezüket elég kiküldeni a pályára,
12: de ez a nagyon felszabadult magyar válogatott most már úgy játszik, mint például a szlovént láttam, akár a németek elleni 3-0-es győzelem esetén, vagy a letteket ma a lengyelek ellen, amikor majdnem kiegyenlítettek, így is 2,5 óra alatt tudtak csak nyerni a lengyelek 3-1-re. 20-17 ide az első játszán Bozóki Szedmárkréka nyitása után jön Vargas ütése, egy óriási mentés, német Anett és Kertész Petra, nem tudjuk csak negyedszerre, negyedik érintés a térfélre, de hát Vargas ütése oly erős volt, az volt a csoda, hogy abból még nem lett pont, hogy 100 km/h sebességgel képes megütni a labdát, ami borzasztó erős itt a női mezőnyben. Most aztán végre nem fütyülnek, hanem biztatják a sajátjukat. Ha mi nyitunk, akkor ellenszurkolók és fütyülnek, ha ők nyitnak, mint ahogy most, akkor szurkolnak ujjanik a center 20-18-nál. Trenko feladja a német Anett, és ez egy remek, akkora ütés, hogy nem tudja a török megmenteni. Méghozzá Balágyan, aki egy rutinos szélsőütő. Hát szinte hihetetlen, de 21-18-nál bejön Pampu Gréta Csereke Zsófia helyett, egy ütő a center helyett, méghozzá azért nyilvánvalóan, mert hogy Pampu Gréta nyitni fog a magyar válogatott legfiatalabb és a mezőny legfiatalabb játékosa. Egy éves évek elején volt egy ennél fiatalabb átlagéletkorú csapat az EB történetében 2001-ben, most 2026-ban a legfiatalabb magyar csapat, a legfiatalabb játékosa, Pampu Gréta, a mezőny legfiatalabbja a 25-ös csapat. A csapatok között, és 21-19, mert sajnos hosszú Pampuk nyitása. A török DJ az nyomja a zenét, óriási a hangulat, és vagyunk 16.500-an a csarnokban, mert hogy nagyon kevés, hát egy-két szék, ami üres, de 16.000-en biztos vagyunk. Jó a tűz, most a fogadás is, és német Anett kiüti a labdát. 21-18 azért volt, azt felírhatjuk, mert az nem semmi. 3 pontos előny a játszma végéhez közeledve, de azóta két újabb török pont. Talán egy challenge, Piappini, az olasz szövetségkapitányunk megpróbálja, hogy hát ha talán az, hogy hozzáért egy török kéz. Az ütés követően volt-e blokkérintés vagy sem, mindjárt megtudjuk a végeredményt is, meg azt is pontosan ezt érte. Igen, blokktárs, most már bemondják, és én is hallom, hogy jól mondtam, tehát a blokkérintést vizsgálják a videóval. Ugye két bíró van, egy első számú játékvezető, egy hölgy, és van egy úriember, a második számú játékvezető. Hát az a kérdés, hogy a videózás után kinek lesz igaza? Hát nem kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó lenne, ha nekünk lenne igazunk, de majd ez is kiderül, hogy kié a pont, kinek kedvez a videózás, a challenge. Most egyelőre 21-18-at követően török felzárkózás, és jó lenne, nagyon kellene egy újabb magyar pont, mert az látszik, hogy felszabadult a szerepel a magyar csapat, felszabadultság jellemzi őket. A meccs előtt többször elmondták, amikor kérdeztük őket, akár Szabó Dávid a másodedző, hogy azért pattanhat kedvezően labda számunkra, de hát a hangzavarból hallják, hogy ez a nem nekünk kedvezett a videózás. 21-20 magyar vezetésnél jöhet egy új török nyitás. Egy ponttal még vezetünk. Nem rossz a nyitás, a fogadása rossz Kumpalisztól, de nem a legjobb Petrenko. Most innen sajnos kisülő ütését leblokkolják. Jön német, annet jön Bozóki Szedmárkréka, és dadogott a labda rendesen a nyitás fogadás után, sajnos abból következett ez az egész, hogy elítenek a törökök. 21-21, hát lehet még időt kéri Kiapkininek, olyannyira lehet, hogy ebben a pillanatban meg is történik. Az olasz szövetségi kaptány 21-21-nél, aki mondom a szerbekkel, miután olasz válogatottal is szerepelt, majd az olaszok után jött a törökökkel 2005-ben és 2007-ben is szerepelt Európa-bajnokságon, például akkor kétszer kikapott a törökökkel a németektől, de aztán jött a szerbekkel, sőt meg a horvátokkal is ott volt EB-n 2019-ben és 2021-ben a legjobb 16 közé juttatta a horvát válogatottat. De a legnagyobb siker a szerbekkel a világbajnoki cím 2022-ben. Santarelli egy óriási figura, az olaszok szövetségkapitánya. Piappini pedig egy másik olasz, a magyarok szövetségkapitánya, de hát a legfontosabb adat, hogy ebben a csoportban csak olasz szövetségkapitány van. Ritka, de hát az olaszok nagyon jók, a világ egyik legerősebb bajnoksága az olasz, meg a török, ez a kettő divaj erős. Jól van, beleüti rosszul nyit a törökök játékosa, a hármas számú, Özbája feladó, ez most azért jól jött, 21-21 a három török pont után, 22-21 ide. Petrenko Brigita egy kicsit mintha sápadtan, de hát mondom, az ő nyitásai ezen a meccsen az első játszvában jók voltak, remélem, hogy ez a picit sápadt arc inkább megtévesztő, és kedvező lesz majd a magyaroknak Petrenko Brigita nyitása, és hosszú a szál, ajándékpont, itt is, ott is, 21-21-ről, 22-22 Kiapinél szövetség kapitányi meg hát csalódott rendesen, hogy most nem tesz kár érte, az ajándékpontot vissza cserélnek közben, Erkek lejött, és Sahin érkezik a nyitóhelyre, a törökök szélső ütője. Hát jó lenne, ha ő is hibázna, de hát azért három rossz nyitás egymás után az ezen a szinten ritkaság számba megy. Sahin nyit, felugrik, Bozóki Szedmák Réka jól fogadja Petrenkót, nem érti meg, egy kicsit kumpalizzal a történés, nem olvassák jól a játékot, Német Anett ütését blokkálják, a második ütését meg felszedik, Argász jön, azt most Bozóki Szedmák menti meg, Petrenko Német Anettnek, készülnek rá a blokkról, levágrik, magyar pont, 23-22 ide. 23-22 ide. A lengyelek ellen is a második játszmában volt ilyen állás. A törökök itt már üvöltöznek mellettem, már nem szurkolunk, hanem a média tribünön, hiszen egy pontra vagyunk a játszma ponttól. Kettőre a játszma megnyerését, a kis villanyit, ő viszont nem sápadt arcuként jön, a barnahajú 20 éves vasas játékos, hanem nagyon határozottan tudja, hogy mit akar, ez a fügyszó, ne hozza zavarba. A vasas játékos a nyit, jól van, fogadja ott a libero, aztán egy ejtés, amit meg tudunk menteni, voltából kis Lilla Bozóki Szedmának, csak áttenni tudja, Günes, Özbájön, Vargas, hát semmi esélyük nem volt, Petrenko Brigita a lehetetlenre vállalkozott, ezt már mondtam a lettek kapcsán is, még az első meccsen, akár, vagy a szlovének kapcsán, hogy az a helyzet, hogy amikor egy Vargas ütést, egy ilyen Mivai erős ütést valaki menteni tud, akkor utána számolhat egy Günesféle blokkal. 23-23, de izgalmas első játszma. Mint egy falat kenyér, úgy kellene a csodaszámba menő első játszma nyerésünk itt a második meccsünkön az Európa-bajnokságon, a női röplabda Erdén. Türkiye, Türkiye, zeng 16 ezer torokból, de 10 ezerből biztos. Jön a nyitás, most már beállt még erősebb játékosai közül egy újabb, és aztán Németenet ütése viszont kivágódik ujjaik kezéről, Aydin érkezett be a nyitó helyre. Szépen azért visszacserélik, visszacsempészik a kezdő játékosaikat. Folyamatosan cserél Santarelli, az olasz edző, a szövetségkapitány Örge a liberóit. 24-23-nál játszva labdánk van, gyerünk, gyerünk, gyerünk, Kumpalis, ő nyithat. Őt nem szokta megzavarni azt, ha fügykoncert van, sőt, a 22 éves játékosok hozzák a törökök, most viszont Vargas üthet. Hát ez volt a legrosszabb forgatókönyv, tehát nyilván, hogy ilyen kritikus helyzetben őt fogják keresni, mert ritkán téved, ritkán hibázik. A horosított kubai török, gyönyörű keresztütése, mondjuk nekünk most ez fájdalmas, de 24-24, és ez a legrosszabb forgatókönyv, hogy ő mehet most a nyitóhelyre, hiszen általában a harmadik nyitásait szokta elrontani, az első kettő ász. Megszakad-e ez a sorozat? Bozóki Szedmár, Kisvilla, Kertész, Német Anett, na kire? Kire fog nyitni? Kinek kell ezt a Bivaly erőst? Kislillának? Ajj, visszavágódik, de hosszúra, 25-24 oda. Most nekik van játszva a labdáj. 24-23-23-nál nekünk volt játszva a labdánk. 25-24-nél nekik van játszva labda, és Giappini még a második időkérését kikéri. Még ez ott van, mint lehetőség. 21-21 után az jól jött, hidát, az a nagy baj, hogy Vargas nyithat. Ez a 30 éves török kubai csoda, aki kimaradt a mezőnyből, és ahogy mondtam, a Fenerbahce régiós, a bajnokok ligája döntős, és még sorolhatnám. Világbajnoki, ezüstérmes, olimpiai negyedik, Európa-bajnoki címvédő. A két csapat egyébként, amikor legutóbb találkozott, az jó régen volt. 83-ban az Európa-bajnokságon például legyőztük a törököket, de akkor mi még EB bronzérmesek voltunk. 87-ben is játszottunk Belgiumban. Kikaptunk, de utána mi 28 évig nem voltunk EB-n. 2015-ben visszatértünk. Ezt valamra is megcsinálja. Vargas
16: csinálja, mert sajnos mindkét ütése, mindkét nyitása átszértékű, ez biztos. 26-24-re megnyerik az első játszmát. A vártnál hosszabb ideig tartott, szorosabb volt, fél óra alatt 26-24 oda, de dicséret illeti a magyar lányokat, a Szóval stúdiójé.
0: Méghozzá nem is akármilyen dicséret. Itt van velünk a vonalban a korábbi szövetségi kapitánya, a női röplabda válogatottnak, Farkas Mihály. Szia! Hát ez egészen kicsi múlott.
17: Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez egészen fantasztikus, zseniális volt. Azt hiszem, hogy nem sokan gondolták volna, hogy 24 pontot szerzünk az első játszmában a törökök ellen, vagy bármelyik játszmában. Ez mégiscsak a világranglista harmadik helyezettje. Ugye több mint 10.000 néző előtt egy ilyen nagyon fiatal magyar csapat, de nagyon-nagyon bátran játszottunk. Sajnálatos azért a párnyitás rontásért, amit elkövettünk ebbe a játszmába. Ott az nagyon sokat jelentett a végén.
0: Ugye itt a leges legvégén a legnagyobb klasszisuk Vargas ütött két olyat, amit nem tudtunk visszatenni. Mi egyébként most ennek a magyar válogatottnak a legfőbb erőssége? Mivel tudtuk meglepni a törököket?
17: Hát azt gondolom, hogy a hihetetlen mentalitás, tehát nagyon erősek voltak a lányok, annak ellenére, hogy ennyire fiatalok. Lehet, nem akarok ilyet feltételezni, de elképzelhető, hogy kicsit azért félváról vettek minket a törökök, főleg a játszma elején. De aztán a végén sem lehettek biztosak ebben a szedgyőzelemben, ehhez mindenféleképpen kellett az, hogy mindent a Vargasnak pakoljanak már oda, hogy ő támadjon, meg hát ugye a két utolsó nyitása az hát közel 100 kilométerre megy az a labda, hát azt nem egyszerű megfogni.
0: És hogyha tovább nézzük akkor már a lehetséges variációkat, akkor a magyar válogatottnál mit kell most mindenképpen tenni azért, hogy ez, hogy ilyen kevés dolgon múlott, vagy kevés ponton múlott egy játszmagyőzelem, tehát hogyan lehet azt elkerülni, hogy ez a lányoknak a fejében maradjon a következő szetre is?
17: Hát, hogy mondani szokták, minden játszma egy külön mérkőzés, úgyhogy most egy új meccs következik. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom én is, hogy mit tud ebből az első szedből megvalósítani a magyar válogatót, tehát mindenféleképpen kevesebb nyitást kellene rontani, egy kicsit talán a nyitásfogadásokat stabilizálni, még pontosabbá tenni, és hát fontos lenne, hogy többet tudjunk támadni centerben középről, de az nyilván csak akkor működik, hogyha van normális és jó nyitásfogadás. A német Anett nagyon ráálltak már a törökök blokkban, meg védekezésben is, tehát mindent ő se tud így, hiába ő is azt gondolom, hogy nemzetközi klasszis, ő se tud azért mindent megoldani, tehát föl kell még mindenféleképpen föl kellene nőni mellé még egy-két játékosnak, de hát nem tudom, hova nőjenek, mert egyébként meg fantasztikusan játszottak a többiek, és nem csak az Anett.
0: Így van, és várjuk a folytatást. Farkas Mihálynak, a női röplabda válogatott korábbi szövetségi kapitányának egyelőre köszönjük, és hamarosan elrajtol majd a második játszma is Isztambulban, Törökországban. Előtte viszont, mi mielőtt röplabdával folytatnánk, atlétikával is folytatjuk majd, de csak Lady Gaga után.
13: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 7 perc múlva 7 óra, atlétikával folytatjuk, a mikrofonnál Tóth Béla. Az Express hírszolgálat értesülése szerint doppingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. A sportoló nevét egyelőre nem hozták a nyilvánosságra, de a hírszolgálat szerint akár 4 éves eltiltás is várhat rá, ha bebizonyosodik a doppingolás. A hírszolgálat azt írja, hogy a sportolónak az úgynevezett A mintája mutatta ki a doppingvédséget, és ezt a B minta vizsgálata is megerősítette. Mit mond és hogyan reagált erre dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője? Ezt a reakciót hallgassuk most meg.
2: Nekünk ugye törvényi kötelességünk, mint Nemzeti Dopingellenes Szervezetnek, hogy a honlapunkon pozitív A minta esetén megjelentessük a sportágot, hogyha ilyen történik, ezt megtettük, ugye ezt lehet tudni, hogy atlétika sportágról beszélünk, ahol egy pozitív A mintát találtunk, zajlik a B minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B minta megerősíti az A mintának az eredményét, akkor onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor nyilván elindul egy eljárás, ahol a sport védekeztetés elmondhatja az ő álláspontját, hogy mi történt, és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Tehát gyakorlatilag az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
3: Megerősíteni tudja, vagy megcáfolni, hogy egy magyar atlétáról van szó?
2: Igen, természetesen ezt meg tudom erősíteni, egy magyar sportolóról van szó.
1: Szilágyi Dóra kérdezte Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét. Ugye a hírszolgálat és az Antidopping Csoport vezetője által közöltek között van némi eltérés, hogy a hírszolgálat azt írta, hogy a B minta vizsgálata már megerősítette a doppingvédséget. Hát végül is Tiszeker Ágnes azt állítja, hogy a B minta vizsgálata az jelenleg is zajlik. Elmondó vagyok, hogy higgyünk ennek. Ettől természetesen teljesen független, de felhívom a figyelmet arra, hogy holnap érkezik majd a stúdiónkba 18 órától Takács Bognárka, aki kiválóan szerepelt a nemrég véget ért birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Takács Bognárka sprinter lesz tehát a vendége a Körkapcsolásnak és a Nemzeti Sportrádiónak holnap 18 órától. Röplabdáról már volt szó a mai adásunkban, és azzal folytatjuk, hogy a második játszma jelenleg is tart a török-magyar Európa-bajnoki csoportmérkőzésen. Na de hol és hogyan játszik a magyar csapat, arról most Virányi Zsolt számol be.
4: Őrület, hogy milyen hangulat van itt, hát ez beszűrődik, nem épp, hogy az internet kapcsolat is bírja ezt, a hangzavart, meg a 16 ezer néző, 8-4 a második játszmában meglépett válogatott. Így aztán a mi olasz szövetségkapitányunk Chiappini mester időt kér, aki ott volt 2023-ban a legutóbbi EB-n már a magyar csapat élén, és ahogy már említettem, ugye ott csak vereség volt a mérlegünk, 5-ből 5 vereség, azt megelőzően is vereségek a 8-at döntőben a szerbek ellen Belgrádban 2021, ha most is a 16 jutnánk, és ott kapnánk ki bárkitől is, nem mintha egy vereség jó tudna lenni, de hát ott a csoport meccsek során az első győzelmet 4 vereség követte, és aztán a keresztbeveréseknek köszönhetően némi szerencsével jutottunk a 16 közé, az volt 2021 zára. A törökökkel, amikor visszatértünk 28 év szünet után 2015-ben Antwerpenben, akkor találkoztunk, akkor egy 3-0-es vereség, ott még csak 16 csapat volt az EB-n. Ilyek lenéztek minket, és ezt mi kihasználva egy legendás generáció tovább jutott a csoportból, mert a németektől kikapott. Vargas nyitása szerencsére hosszú, egy pillanatra úgy láttam, hogy mintha ász lett volna, nem, de Vargas tud hibázni is. Persze az első játszma végén kellett volna, hogy hibáznom, de hát az első és a második nyitása is akkor tökéletes volt. Abból lett ász is, meg 26-24-re megnyert első játszma. Szóval a legutóbb például 2015-ben, amikor találkoztunk, akkor sima 3-0 törökök nyertek, más kávé, ez pedig ott azon a nyáron legyőztük őket a Európa Liga döntőjében, emlékezetes meccsen úgy, hogy idehaza nyertünk, aztán idegenben kikaptunk 3-0 hazai pályán, 3-1-es vereség idegenben, és az aranyjátszmát 15-13-ra megnyertük, ha jól emlékszem, talán Isztambulban, de az biztos, hogy Törökországban, és így Európa Ligát nyertünk, csak hát az a török válogatott mondjuk a B vonal volt finoman fogalmazva a második vonal, de akkor is óriási dolog volt legyőzni őket. Németanet remek nyitása. Ezt a törökök úgy fogadják, hogy átpattan a kezükről a mi térfelünkre. Németanet most be is fejezhetné. Hát mondjuk Vargasra megy, ő azért nem jön zavarba ettől. Majd az ő ütésétől pont, mert Balagyin ütése, pontot ér, keresztütése, jobbról a sarokban, ahol nincs magyar Bozóki, Szedmák, Réka és Kis Villa mögé. Így aztán 8-6 után 9-6-ra módosul az állás. Az első játszmát ugye már mondtam, hogy szoros csatában vesztettük el, az hősies volt, de nekünk majd holnap magyar idő szerint 3-tól kellene a németeket legyőzni. Igazából más forgatókönyv nem jó, az nagyon most matek lenne, még egy 3-2-es siker is jobb lenne, mint egy 3-2-es vereség. Kevés nekünk a pontokat gyűjteni, nekünk a győzelmeket kell, mert első helyen az rangsorol a csapatok között. Óriási, mert Kertész Petra, Kisli, a Németanet, és aztán most a törökök megint befejezhetik, ráütik a blokkra, Cserekje és Petrenko ugrott, az ejtésnek Kertész mit revetődik, repül, Németanet ütése a blokkról levágódik, jól van, ujjaik kezéről a török térfélre, és ez magyar pont. A mentalitásunk dicséretes, a lengyelek ellen a megszeppent első játszma, vagy az elvesztett első játszma, a megszeppenés és a megilletődöttség miatt, ezt követően a második és a harmadik játszma nagyon vállalható volt a lengyelek ellen, de ezek, hogy is mondjam, csak ezekből lehet összerekni majd a későbbi sikert, de bármilyen csúnya játékkal, bármivel csak le kell győzni a németeket holnap, ezt nem győzem hangsúlyozni, az ér minimum 2 pontot, de akár 3 pontot. 8-4-re ugye vezettek a törökök, itt a második játszában 5 pont felfelé, és most ugyanez van, mert 9-7-nél Bozóki Szedmák Réka nyitásánál, a csapatkapitány nyitásánál jöhet a megszokott török fügykoncert. Korábbi török klasszisok is itt van a nézőtéren, persze a Páholyban, a kiemelt helyen, nagy mentés a törököktől, aztán lebokkolja Cserekje Zsófia erkeket. Az igen, erkek ütését leblokkolni egy 18 éves fiatal magyarnak, ez igen, ez bravo, ez szép volt. Cserekje Zsófia, akinek egyébként a példaképe Günes, aki most azt nézem, hogy ott van-e a pályán, de szerintem inkább a cseresarokban vagy a padon ül, és talán a padon veszem észre, de a lényeg, hogy a példaképe ellen játszhat. 11 pontot jó lenne elérni minél előtt, 9-8 a törököknek, keresztütési pontot ért ujjáig, ezt szépen csinálta ott Németanet és Bozóki Szedmák közé, talán Anettek még a körmei is bánják, nem volt olyan erős, de annál pontosabb volt ez. Azért feljegyezhetjük, hogy 8-4-ből felzárkóztunk 9-8-ra, ez is valami. Két olasz szövetségi kapitány, és egy magyar és egy török válogatott itt az Európa-bajnokságon. Kevés pihenés után pedig holnap a németek jönnek, majd arról is beszámolunk itt a Nemzeti Sportrádióban. Középen német Anett ütése, ez inkább olyan alibi volt, de mégis mintha megzavarta volna a törököket. Günes közben a pályán az ő centerük, Kislilla átteszi a törökökre, a blokkról vágódik le, Kislilla és Cserekje ugrott, és talál Lilla kezéről, aki meg is paskol, Kertész Petra, aki egy fejjel alacsonyabb, mint a mi játékosunk Kislilla, tehát a csapattársa magasabb, de hát a liberónak nem magasnak lenni, annak idején azért is vezették be a röplabda sportban, hogy ne csak a magasak sportja lenjen, hanem a 170 centisek is röplabdázhassanak, aztán ők nem ütnek, ők védekeznek, mezőnyöznek, és hűségesen küzdünk, 11-8-as török.

0: Jég.hu felelős szerkesztője. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: És van egy vendégünk az éterben is, a telefonvonal túlsó végén, a Puskás Akadémia nyáron kinevezett szakvezetője, Babó Levente. Szia, Levente!
2: Jó estét kívánok!
0: Hát a repülő rajtot vett a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben, hiszen 5 fordulót követően listavezető és 4 ponttal előzi meg a második helyen álló FTC-t. Ez az apropója a beszélgetésnek. Ugye a felcsúti együttes a hétvégén a vasas veretlenségét is elvette, miután Angyalföldön Németh András kései góljával győzött 1-0-ra, és ezzel meg is szerezte a negyedik sikerét a bajnokságban a csapat. Egyedül a Kisvárd elleni hazai vereség rondít bel az összképbe, de hát az eddigi szerepléshez gratulálunk. Nem tudom, hogy te számítottál-e erre, mert én azt hiszem, hogy ez várakozáson felüli teljesítmény ez idáig, de a felkészülés során voltak-e ennek előjelei?
2: Köszönjük szépen. Igen, némileg túlteljesítettük még az én elvárásaimat, vagy a mi saját elvárásainkat is. A felkészülésünk nem alakult túl zökkenőmentesen, elég sok sérüléssel bajlódtunk, Nagy Zsolt gyakorlatilag a szezon kezdete óta nem áll rendelkezésünkre, még az előző a tavaszi részből áthozott egy sérülést, ami súlyosabb, mint gondoltuk, tehát nem voltak azért igazán ennek előjelei, hogy ez ilyen jól sikerül ez a rajt, de örülünk neki, meg elégedettek vagyunk vele.
0: Azért az látszik, hogy a csapat a legfőbb jellemzőjét, a bátor, kombinatív támadó játékot, azt megőrizte. Hogyha azt nézzük, hogy te a felkészülés során mire alapoztad a hangsúlyt, tehát miben szerettél volna változást elérni az előző idényhez képest, akkor mik ezek a játékelemek?
2: Hát mindenek előtt a taktikai rész, vagy a játékelemek előtt azért meg kellett találnunk azt a szerkezetet, azt a magot, ami majd remélem, hogy a sikeres szezonunk alapját képezi. Eddig az eltelt fordulók alapján úgy érzem, hogy stabilitást ad a csapatnak egy erős váz. Nyilván távozott Szappanos, Margraf, Maceiras, 2 meghatározó játékos a védelemből, egy válogatott szintű kapus, vagy korábbi válogatott kapus a kapuból, úgyhogy először is az volt a legfontosabb, hogy ott megtaláljuk a helyetteseket, illetve hogy azt fölépítsük, hogy kik fognak játszani, és megfelelő meghatározott teljesítményt nyújtani a helyükön. Úgy érzem, ez volt az elsődleges. Utána pedig hát nyilván a taktikai rész. Láttam azért korábban a Puskás Akadémia mérkőzéseit, láttam, hogy jó képességű játékosok vannak, szerintem megfelelő az elegye a meghatározó légiósoknak, a meghatározó rutinos magyar játékosoknak és a fiatal tehetséges játékosoknak, és ebből próbáltunk egy jó kezdőcsapatot, meg egy jó keretet összeállítani. Szerintem ez volt az elsődleges.
1: Szia, Simon Zoli, NB1.hu, ugye meccs után már beszélgettünk, amikor a Fáy utcában győztetek. Ott viszont nem kérdeztem meg, hanem direkt tartogattam erre az adásra kérdésemet. Ugye Levi, az utánpótlás csapatból kerültél oda a Puskás Akadémia első csapatához. Ugye említetted az elegyet, hogy fiatalok, magyarok, légiósok is vannak, de neked másképpen kell kommunikálnod most a játékosokkal, ugye, hogy nem csak utánpótlás korúak között vagy.
2: Ezen gondolkodtam, amikor elfogadtam a felkérést a rövid nyári pihenőben, hogy milyen hangot üssek meg az utánpótlás edzői éveim után, viszont úgy döntöttem, hogy amit eddig képviseltem, próbálok önazonos lenni, próbálok ugyanúgy kommunikálni. Nyilván az segített, hogy Szolnoki Roland vagy Nagy Zsolt adott esetben a második csapattal, vagy az U19-el egy-egy válogatott szünet miatt, vagy egy sérülésből visszatérve azért olykor visszajátszottak, hogy megjelentek nálunk edzésen, tehát velük azért már beszélgettem, illetve az MB3-as csapatban is voltak rutinosabb játékosok, tehát rajtuk, vagy velük sikerült kommunikációt próbáltam tovább folytatni. Nagyon, nagyon könnyedén ment, sokkal könnyedébb a játékosokkal megtalálni a közös hangot, szót érteni, nagyon támogatóak, nagyon profik, úgyhogy ez volt az egyik legkellemesebb meglepetés a velük való kapcsolattartás, vagy a kapcsolat kialakítása.
1: Ugye a csapat teljesítménye mellett sokak számára szintén kellemes meglepetés, hogy a szófordulatoddal éljek, Lehocki, Bendegúz teljesítménye, ugye aki a Vasas ellen is az egyik, ha nem a legjobb teljesítmény nyújtotta sokak szerint a mérkőzésen. Ő nagyon nyugodt kapusnak tűnik a fiatal kora ellenére. Miért mellette tetted le a voks

0: feladat, mert ahogy véd, ahogy viszonyul a társakhoz, ahogy viselkedik a meccseken, én azt gondolom róla, hogy ő nem csak a fiatal ajánlás miatt való ám egyébként oda a gólvonal elé.
1: Igen, igen, mi is így gondoljuk, ahogy elmondtad. A két fiatal kapust számba vetve, a Bozomirkót és őt, kettőkük közül azért esett lehóra a választás, hiszen tavaly ő már ősszel az MB2-es Csákvárban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, tehát a másodosztályban is van már egy jó szezonja, Mirko az MB3-ba védett nálunk. Ő is nagyon-nagyon tehetséges, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon jó helyzetünk van, két tehetséges utánpótlás válogatott kapusunk van, mind a kettőt szeretnénk építeni. Most a Mirko került abba a helyzetbe, hogy Csákváron véd MB2-be, Leo megkapta a lehetőséget, és azért meg kell említenem Markek Tomit, aki a felkészülési meccseken is mutatta, hogyha esetleg nem így sikerült volna a fiatal kapus felépítése, akkor adott esetben bármikor ő is bedobható, meg azért azt is látni kell, hogy Molnár Peti vezetésével ők napi szinten olyan munkát végeznek négyen, hogy tényleg komolyan mondom, hogy bármelyiküket bármikor beállítanám a kapuba.
2: Elbert Gábor vagyok, szia, én követtem el azt a merényletet, hogy most téged faggatunk. Örülök, hogy Molnár Petit említetted, mert ezen gondolkodtunk a Monyóval, hogy elárulja melyik adásba, vagy nem, hogy mi nagyon jó barátok vagyunk, és nagyon sok jót hallottam rólad már a múltban is, meg volt kollégáktól is, mi nem ismerjük egymást személyesen. És én bevallottan nem én vagyok a legnagyobb szurkolója a Puskás Akadémiának, de ami nekem nagyon tetszett, és itt talán a múlt héten kiemeltem, és akkor jutott az eszembe, hogy mi lenne, ha veled beszélnénk, az a fajta kapcsolat, ami látszik, vagy az a fajta hatás, amit te edzőként gyakorolsz a csapatra, hogy említetted, hogy az utánpótlásból hoztad magaddal, és nem akarsz megváltozni. Mi ennek a titkén? Többek között ezzel foglalkozom sportcoachinggal, és nagyon látványos az. És azt gondolom, hogy a csapat ilyen teljesítményének egyik kulcsa az edző és a játékosok közti kiváló kapcsolat.
1: Örülök, ha kívülről ez így látszódik. Belülről azért nem minden ilyen egyszerű. Próbáltalak
2: dicsérni, de nem.
1: nem olyan könnyű, vagy nem olyan könnyen megy. Tehát én próbálok, azért nyilván vannak játékosok, amikor kimaradnak a csapatból, mérkőzés után azért ők nyilván nem olyan elégedettek, annak ellenére, hogy van egy nagyon erős kohézió, egy nagyon pozitív öltöző, és talán az mutatja meg a legjobban, hogy Lamin Colli cserejátékosként örült Németh Andris góljainak Debrecenbe, ott a szögletzászlónál ki is vettem a játékosoknak egy külön klipben, hogy viszonulnak egymáshoz, tehát ez viszont nem az én érdemem, én egy ilyen öltözőt örököltem, ami ilyen összetart, ilyen pozitív személyiségekkel van tele. Én csak annyit próbálok, hogy őszintén kommunikálni velük, elmondani, hogyha valamit látok, és nagyon fontosnak tartom, hogy egy csomó mindenben rutinosabbak, tapasztaltabbak, mint én, ezért szívesen veszem a visszajelzéseiket, próbálunk egy nagyon közvetlen viszonyt kialakítani, de nagyon az elején vagyunk mindennek, egy egészen sikeres kezdés után, később felüthetik majd fejüket problémák, azokat kezelni kell. Eddig azért lekopogom, szerencsésen alakultak ebből a szempontból is a dolgok.
2: Igen, nyilván ez annyira az eleje, hogy mi is óvatosak vagyunk, hogy kivel veszünk meg, miért, mert ugye talán az első válogatott szünet után lehet valamiféle mérleget vonni. Ki akartam térni én is arra, hogy két centered van, akik egymást váltják, és mégis jóban vannak, ez nagyon feltűnő. Nekem régi kedvencem Németh András, én benne nagyon-nagyon sokat látok, és nagyon örülök, hogy mind a két center más attitűddel lép pályára. Ez az utolsó előtti kérdésem. Mit, vagy hogyan sikerült azt elérni, hogy Németh András újra kedvel futballozzon, és hogy Colli pedig több gólt rúgjon, mint piros lapot kap?
1: Hát, ami szintén pozitív meglepetés volt, hogy elkezdtük a közös munkát, vevők rá, élvezik az edzéseket, élvezik a gyakorlatokat, és nagyon nagy kedvel dolgoznak a héten, és szerintem ez kihat a hétvégére is. Tehát úgy látom, hogy úgy jönnek edzésekre, hogy minden nap olyan dolgokkal foglalkozunk, amitől ők többek lesznek, és talán ezzel sikerült őket megnyerni. Nem csak a futballpályán, a konditeremben, videózásnál, tehát próbálunk nekik nagyon-nagyon sok mindenben segíteni, és úgy érzem, hogy ők is látják, hogy ezáltal többek lehetnek. Szerintem ennyi a bennük lévő motiváció, illetve vágy a fejlődésre.
2: Szuper, köszönöm. Az utolsó kérdés, hogy Duarte mit hozott a VB-ről, amivel hozzátesz a csapathoz? Mert ez egy nagyon érdekes dolog az NBA-ből VB-n lenni.
1: Igen, igen. Egyelőre egy térsérülést hozott, amit még mindig, amivel mindig küzdködünk, de talán lassan szépen majd azért a múlté lesz. Azért nem teljesen 100%-os állapotba vállalta az elmúlt mérkőzéseket. Természetesen nem volt kockázata a sérülésnek, de azért kellett kihagyni edzéseket, amikor visszatért. Beszélgettem vele erről, hogy azért nem lehet egyszerű a világbajnokságon 80 ezer néző után visszatérni és újra megtalálni önmagát, motivációt találni, de ő is annyira szereti ezt a játékot, meg olyan pozitív személyiség, és annyira jó játékos, hogy szerintem egyre jobb állapotba kerül. Nyilván ő kihagyta a teljes felkészülést, neki azért még szüksége van 2-3 mérkőzésre, hogy magához képest kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Ennek ellenére azt hiszem, hogy ő olyan klasszis a magyar bajnokságban, hogy a jelen állapotában, amikor még nem 100%-os, akkor is kiemelkedőt tud nyújtani.
3: Ha már Duarte, ugye azért mégiscsak egy világbajnokság, az minden játékos pályafutásában kiemelkedő, és szerepelt is ezen a VB-n jó néhány mérkőzésen. Az ő jövője felcsúton az mennyire kőbe vésett?
1: Nem tudom, én úgy tudom, hogy van egy éves szerződése, ez a sportigazgató
3: hatásköre. Tudtok arról, hogy...
1: Bevallom őszintén, hogy nem tudok. Tehát a Balázssal heti szinten kommunikálunk mindenről, ezekről a dolgokról is. Ahogy a játékosok azt kérik, hogy a menedzsereik akkor értesítsék őket, amikor konkrétum van, Balázssal köztünk is van egy olyan dolog, hogy biztos, hogy sok minden zajlik a háttérbe, de nekem annyi feladatom, munkám van a csapattal, hogy most ilyen értesüléseket vagy érdeklődéseket annyira ezekről nem is tudok, és Balázs ezeket nem is osztja meg velem. Nyilván, ha valami konkrétum volt, mint mondjuk a Margráf esetében, vagy Maceres esetében, akkor előtte pár nappal beszélünk, egyeztetünk, jelenleg nem tudunk ilyen. Vagy nem tudok ilyen dologról.
0: Balázs, Levente, csak bocsáss meg, térjünk vissza a pályára. Ugye a bajnokság előtt ilyen meg olyan okoknál fogva azért sokan leírtak titeket, nem vettek komolyan, nem számoltak veletek az élmezőnybe. Azt én is adom, hogy még várni kell ugye az első válogatott szünetig. De mikor jön majd el az a pillanat, amikor szerinted azt mondhatjuk rólatok, hogy esélyesei vagytok most már egyértelműen egy-egy bajnoki mérkőzésnek? Ha azt gondolod, hogy eddig így volt, akkor azt is mondd el, kérlek. És itt most ne abból induljunk ki, hogy a Ferencváros és a Zalaegerszeg elleni meccsek jönnek, meg ugye ne pillanatnyi helyezésekből.
1: Persze. Hát én egyetlen egy meccsen éreztem magunkat esélyesnek, a Kisvárda ellen, amikor mi kaptunk. Úgyhogy szerintem ez a nyilván 5 mérkőzésről tudok nyilatkozni, de én úgy érzem, hogy ez az elmúlt évek egyik legkiegyensúlyozottabb bajnoksága. A Vasas és a Honvéd felkerülésével nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőny. Saját bőrünkön tapasztaltuk a hétvégén, hogy a Vasas is milyen remek csapat. Én nem tudom, hogy lesz-e olyan, hogy valaki azt mondhatja bármelyik mérkőzésre idegenben vagy otthon, hogy igen, akkor ez biztos 1000%, hogy ez papírforma is meg lehet. Nem éreztem egyik mérkőzés előtt, csak Kisvárda előtt éreztem. A játék kép alapján is éreztem, mégis kikaptunk. Tehát nekem is sokat kell látnom, meg tapasztalnom, hogy erre majd válaszolni tudjak szerintem.
0: Köszönöm.
3: Ugye az jellemző, hogy evés közben jön meg az étvágy. Nem tudom, hogy mi volt a célkitűzés az idényt megelőzően, de ezt újra kell-e gondolni, látva a rajtot?
1: Erről még nem beszéltünk a vezetőséggel, illetve a sportigazgatóval. A cél nem helyezésében nyilvánult meg, hanem nyilván mi is, amit említettetek, voltak meghatározó játékosok, távoztak, felkerült sok fiatal játékos, tehát kialakítani egy stabil csapatot, amit nem tudtunk helyezésbe pontosan hova belőni. Nyilván a fiatal játékosaink miatt nagyon fontos az NB1-es tagság, az ő beépítésük, egy picit több magyar játékost betenni a csapatba, szerintem ennek megfelelünk. Az akadémisták egy kicsit nagyobb szerepet kapnak, de elképesztően fontos, és én így most a napi munkában látom, hogy Duarte, Golla, ilyen szintű légiósok jelenléte a csapatban, a napi edzésmunkában milyen fejlődést generál a fiatal játékosainkba. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nagyon boldog vagyok ezzel a kerettel, és nagyon-nagyon élvezem a munkát. Szerintem még el kell tenni néhány fordulónak. Lehet, hallottam szakértőket, akik nyilatkoztak róla, hogy akár egy körnek ahhoz, hogy majd esetleg el lehessen kezdeni arról beszélgetni, hogy pontosan ki hova tehető az erőviszonyok alapján.
3: Említetted már korábban Nagy Zsoltot, hogy ő sérülés miatt nem bevethető még. Bármit el tudsz arról árulni, hogy mikor térhet vissza körülbelül? Ő ugye azért a válogatott környékén is számításba vett labdarúgó. Egy hónap múlva, kevesebb mint egy hónap múlva már Nemzetek Ligája mérkőzések várnak a magyar csapatra. Nagy Zsolt ezeken mondjuk részt vehet-e?
1: Ezt nem tudom, nyilván ez a szövetségi kapitány és a stábjának a döntése, hogy felmérjék Joe állapotát. Már elkezdte a munkát külön a csapattól, de a pályán. El tudom képzelni, hogy a hét második felében részedzéseket elvégez a csapattal, nyilván könnyített formában. Jövő hétvégén lehet, hogy adott esetben a kispadra tud ülni, hanem akkor utána mindenképpen. Nem tudom, hogy az mennyire lesz elég, hogy a válogatottba meghívót kapjon. Az a legfontosabb, hogy azért most elég sokat kihagyott, okosan is jól felépítsük, hogy semmi probléma ne legyen, de úgy érezzük, meg úgy látjuk, és ő is azt jelzi vissza, hogy jó úton halad, úgyhogy szerintem néhány-két kérdése is a pályán láthatjuk újra.
3: Babó Leventének, a Puskás Akadémia szakvezetőjének nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és gratulálunk az eddigiekhez, és további sok sikert akkor a bajnoksághoz.
1: Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
3: Babó Levente volt itt velünk a vonalban, és beszélünk majd még természetesen a labdarúgó NB1 hétvégi történéseiről, szóba kerül majd a Vasas Puskás Akadémia összecsapás is, meg jó néhány érdekesség ennek a fordulónak, gondolok itt az Zalaegerszegre, vagy éppen a nyíregyházi Bódog Tamás körül most már egyre inkább alakuló szagára, de előtt akkor röplabda, mert olybá tűnik, hogy közelítünk a második játszma végéhez Isztambulban, Európa-bajnokság tehát, és Virányi Zsolti a szó.
4: Köszönöm szépen, tökéletes a kapcsolás, 23-19-re megléptek a törökök, és most aztán hosszúra szervál, méghozzá Özbáj a feladójuk, ez nekünk jól jött, előbb egy videózásból rosszul jöttünk ide, nem olyan régen még 20-16-ról, egy magyar időkérés követően 20-19-re felzárkóztunk, challenge egy videózás után, ott nekünk kedvezett az, hogy a blokkérintés után került hosszúra a pályán kívülre, de most azóta megint jött Vargas pokoli erősítése, Petrenko nyithat, 23-20-as török vezetés a második játszmában, és centerből Zekrek Vines mintaszerűen befejezi, egyébként néhány perccel ezelőtt Cserekje Zsófia, akinek Vines a példaképe, átélhette azt, majd megkérdezem a meccs után, hogy ez milyen volt, hogy a példaképe nézett vele, nem Farkas szemet, hanem ott volt, és ugye ahogy felugrottak mind a ketten, Zsófi blokkolni próbált, Vines meg elütött mellette és pontot szerzett. 16 ezerig felállnak, van egy 20-25 fős magyar mag is, a Pampuk és talán a Cserekje szülők, ha jól hallottam, Szekeres Pétertől 24-20-nál négy játszmalabdájuk, amikor Kumpali centerből mosolyogva gyönyörűen pontot szerez, és szép itt 24-21-re, és ez jellemzi a magyar női röplabda válogatottat itt Isztambulban, hogy folyamatosan felszabadultan a lehetősége és a tudása szerint a legjobbat nyújtva, mutatva, küzd hatalmas szívvel a világbajnoki ezüstérmes olimpiai negyedik, Párizsban volt olimpiai negyedik, és török válogatott ellen. Gréta nevét csak mondanom kellett, a Pampuk szülőket, a 16 éves Pampuk Gréta, és hát hihetetlen, hogy 24-21-es török vezetéstől ugyanúgy kifütyülik. Hát tricskázzuk meg őket, sőnös jó a nyitásfogadás, aztán Vargasnak feladnak, a blokkról lepattan, Pampuk megmenti, szívinfarktus kapok mindjárt, német Anett blokkjáti meg, mit keres az ott is, ez a jó ember, akarom mondanom nő, és aztán az ütését meg most Pampuk betődésen menti Kertész németnek, a blokkról lecsorog sajnos a Mitre, Németa már nem tudott ott egy kézzel varázsolni, lehetett egy tökéletes bejátszás, 25-21-re megnyerik a második játszmát is, de megint majdnem fél óráig tartott ez a játszma, nagyon jól küzd a magyar csapat, de a lényeg, hogy még jön egy harmadik játszma, hát ha ott sikerül feltenni az ígre a pontot, 2-0-nál a Szó Budapestét.
3: Irányi Zsoltnak köszönjük Isztambulból. És akkor a folytatásban labdarúgás, foci óra továbbra is a vendégünk a stúdióban, Elbert Gábor és Simon Zoltán. Beszéljünk akkor erről a Puskás Akadémiáról és Babó Leventéről. Ugye az most már mégiscsak rendben, hogy 5 forduló telt el eddig a bajnokságban, és messze menő következtetéseket nem szabad levonni, de úgy tűnik, hogy a Puskás Akadémia mégiscsak egy olyan nyomvonalon halad, ami előremutató, és a játékot tekintve fel tudja venni a harcot bármelyik csapattal.
2: Azt gondolom, hogy ez, amit most látunk a Puskás Akadémiától, szerethető. Tehát tényleg nagyon sok magyar és nagyon sok fiatal, és kívülről értékesnek látszó külföldiek, amiatt azt értem, hogy nem csak a játéktudásban, hanem a vezérszerepben vagy a magyar fiatalok tanításában is részt vesznek, tehát ez jól néz ki. Amit itt az interjú során vagy beszélgetés során is ugye érintettünk, az, hogy van két más típusú, de a maga módján komoly lehetőségeket magába rejtő centere, ugye a Kolli és Németh András, és ők nem ellenségként kezelik egymást, hanem örülnek egymás sikerének. Ez azt jelenti, hogy valami az öltözőben tényleg jó. Én ezt a korábbi években nem érzékeltem, tehát nagyon korrekt volt Babó Levent, hogy azt mondta, hogy ezt örökölte. Én egészen mást látok most, ami erről a csapatról sugárzik, mint a korábbiakban. Örülök, hogy a Molnár Petit megemlítette valóban az, hogy Lehocki véd, és hogy így véd, abban szerintem a Monyónak nagyon komoly érdemei vannak, hogy nem csak az, hogy a fizikai teljesítménye extra, hanem hogy elfogadták, hogy együtt él a játékkal, hogy ott hagyják irányítani, tehát szerintem az nagyon-nagyon fontos. A Duarte egy világbajnokságról hazajön, azért az azt sugallhatja a többieknek, hogy hát ebből az öltözőből el lehet oda jutni. Az mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog, és igen, hogyha egy csapat jól indul el, akkor elhiszi, hogy azzal szemben, amit én mondtam a bajnokság előtt, hogy az egyik kieső jelölt az a Puskás lehet, ezzel szemben nekik van keresnivalójuk magasabb régiókban ebben a bajnokságban. Ez egy nagyon nehéz bajnokság egyébként valóban, mert hosszú évekig azt mondtuk, hogy a Fradi nyeri, a Felcsút lehet a második, mert hogy az anyagi lehetőségei oda predesztinek, és az összes többi csapat meg a kiesés ellen küzd. Ez szerintem egy picit átrendeződött, tehát nem gondolom mondjuk, hogy egy Újpest ki tud esni. Pontosan azért, mert akkor még vásárolnak télen, hogyha ilyen gond lenne. De a Puskás meg éppen a Kisvárda volt az a két csapat, amire én azt mondtam, hogy az előjelek azt mutatják, hogy nekik van a legnagyobb esélyük arra, hogy kiessenek. Mondom, ezt a fajta Puskást, ezt könnyebb szeretni nekem.
3: Egy felvetés ide vonatkozóan, hogy milyen öltözőt örökölt meg Babó Levent, ebben nem az vetődött fel, hogy azért mégiscsak ez egy olyan öltöző volt, amit Horgánk Zsolt, hát 7 éven át a markában tartott. Tehát azért ismerjük az ő, tehát akár a habitusát, akár azt, ahogyan kommunikált a játékosokkal, vagy kommunikált a játékosokról a médiában, azért valljuk őszintén, az tud terhes lenni egy idő után az öltöző számára. Ti ezt nem érzékelitek, vagy lehet, hogy egy ilyen felszabadultságérzés is lehet most a játékos keretben?
0: Kommunikálni és válaszolni, meg nyilatkozni tudni kell, tehát ez az öltöző törökölt meg. Kicserélődött a stáb, és a játékos keret jelentős része is, és Babó Levente ezt az öltözőt örökölte meg. Ez az öltöző rendbe lett rakva, egy irányba húz ez a csapata, hogy Babó Levente is utalt rá, ugye, hogy Kóli örült Németh góljának, vagy Németh Kóliénak. Én ugyanezt láttam az Ilovszky-Rudolf stadionban szombaton is, hogy ott a sajtó egy pont mindig a vendégcsapat kispadja fölött van. Nagyon sok képet, videót is csináltam magamnak, mert nem csak publikálás miatt csinálom ezeket, hogy visszanézem, hogy kommunikálnak egymással stábtagok, játékosok, milyen mozgásokat kérnek az edzők, és én teljes kapcsolódást vettem észre. Ezt úgy képzeld el, amikor nem kötelező osztálykiránduláson vagy, hanem a haverjaiddal elmentek pecázni a hétvégén, kirándulni strandra, a meccsre bográcsózni, ahol az összetartás és ennek az élménye a legfontosabb, és tök mindegy mondjuk, hogy az a lecsó jó lesz-e vagy sem, mert ez másodlagos szempont, és ezt nagyon lehetett érezni mindenkin egyébként a Puskás Akadémia kötelékéből, már akkor ott voltam a lelátón, amikor a kapusok elindultak ki melegíteni, és ahogy a Levente is említette, ott is a kapus edzőtől kezdve a kapusokig mindenki együtt mozgott a bemelegítésnél, a csapatrészek közötti feladatok már a labdás gyakorlatoknál is ilyen olyan érzést keltettek, ami mint egy jól működő fogaskerék lenne. Nem volt olyan jellegű hangos szó egyébként a meccsen sem, a játékosok között kispad felé, pláne nem, vagy a kispadról befelé, ami indulatból vagy rossz indulatból keletkezett volna, csak bíztató jelleggel mentek. Én nem azt mondom, hogy mindig apáskodni, atyáskodni és haverkodni kell a kommunikációban, de hogyha nincs szükség a felesleges erőfitoktatásra, akkor az teljesen felesleges megtenni. Felcsút nagyon bátor focit játszott végig, annak ellenére, hogy a Vasas előtt voltak ott a lehetőségek a mérkőzés elején. Kozta Márk egyébként egy maga eldönthette volna a mérkőzést, és mindkét vezetőedző, Erős Gábor is, a Vasas mestere is arról beszélt nekem a meccs után sajtótájékoztatón, hogy szakmailag sokkal jobb lett volna a 11 a 11 ellen folytatódik a mérkőzés, mert ez egy nagyon jó mérkőzés volt. Jó mérkőzés, ez mindig két csapat kell szerintem. Én is megnéztem volna, hogy akkor mire mennek a felek. Viszont döntő szempont volt, amikor Tóth Milánt ugye Erős Gábor lecserélt, az egy jó csere volt, mert annak gondolható csere volt, Barát Botond állt be a, nem a helyére, hanem a helyette, aki ugye a Puskás már nyomott emberelőnybe, jöttek a labdák a kapu elé, kellett egy stabil védő. Az, hogy a négy védős rendszerről át kell állni, ilyen esetben öt védős rendszer, az teljesen minden, mert a létszám hátrány miatt úgyis egymás mellé tolódnának az emberek, és Barát Botond, mint ahogy arra kiderült, szükség is volt, ugye a támadásokban is ment előre, tehát ilyenkor az is számít, hogy te már nem tudsz annyi helyzetet és úgy kialakítani, hogy szeretnéd, az ívelésekre fontos szerepe van. Viszont nem kérte Erős Gábor Radó Andrást, hogy passzolja el a labdát, mint a gól előtt, vissza lehet leemlékezni, ott Radó András jól passzol Doktori Csáronnak, akkor nincs az az egész szituáció. De a legfontosabb hiba pont szerintem az volt, hogy Tóth Milán nagyon jól védekezett ezen a mérkőzésen, és nagyon kevés felfutás volt az ő oldalán, pedig a Felcsútnak erős a szélső védő támadó játéka. Ez viszont ott már hiányzott. Nem tudom, hogy Tóth Milán miért lett lecserélve, az adatokat nem láttam, ugye rajtuk van a katapultmentszer látni az egészségügyi adatokat, de ez döntően befolyásolta a mérkőzést. A Vasasnak viszont nem szabad elkeserednie, mert hozzájárult ahhoz, hogy egy nagyon jó meccs legyen. Szerintem ez jobb meccs volt, mint a Vasezete 5-0, mert akkor csak egy csapat volt a pályán, most meg kettő.
3: Gábor, te az eredeti felvetést hogy látod?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, szem elő lehet hosszú műsorokat is csinálni, hogy milyen öltöző az, milyen edző való. Ha az az öltöző ugyanúgy maradt volna, és az, hogy olyan öltöző volt, ami hozzászokott az általad kiemelt stílusához a korábbi vezetőedzőnek, akkor lehet, hogy egy egészen más stílusú edző, aki fiatalabb, az ott nehezen boldogult volna. Nem mondom, hogy megnézném, hogy milyen lenne az öltöző, ha ott lenne mondjuk Szappanos egy fiatal edzővel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon komoly vezetői tudás kell, hogy legyen meg odafigyelés, hogy milyen öltözőz, milyen típusú edző. Ha jön egy fiatal edző, aki az utánpótlásban dolgozott ezen gyerekeknek egy jó részével, akkor az egy logikus változtatás, hogy egyébként az öltöző gerincét most nagyon sok fiatal adja, és intelligensnek tűnő külföldiek. És ebből lehet egy jó elegyet csinálni, egy ilyen kívülről nagyon határozottnak, de egyébként demokratikus gondolkodásúnak is, hangsúlyozom, is tűnő fiatal vezetőedzőni. Én nagyon-nagyon örülök, amikor magyar edző kap lehetőséget olyan, aki hogy mondjam, nem azt bizonyította a korábbi években, hogy nem alkalmas erre, hanem szépen lépcsőre állt, és most a legmagasabb magyar szinten is azt mutatja, hogy amit csinál, az jó. Több ilyen edzőre volna szükség, szerintem sok ilyen van. Lehetne ilyen tekintetben is részben egy rendszerváltást csinálni a magyar labdarúgásban. Szerintem ez jól néz ki, most nagyon hosszú a bajnokság, tehát ez meddig tart ki, ki tart-e végig, ezt nem tudjuk, de egyelőre ezt én azt gondolom, hogy ezt bátran ki lehet mondani, és ki kell mondani, hogy az, amit ez a fiú csinál ezzel a csapattal, ahogy ezt az öltözőt ő szerintem megörökölte, én kívülről azt gondolom, ahogy kell, a saját képére formálta, ez nagyon rendben lévőnek tűnik.
3: Igen, rettentő hosszú maga a bajnokság is, de azt hiszem, hogy a következő két hétben már azért kapom majd választ erre a Puskás Akadémiára, mert találkozik egyrészt a Ferencvárossal, a következő fordulóban vasárnap 19 órától rendezik ezt a mérkőzést, és azután utazik Zalaegerszegre, tehát itt már két olyan mérkőzés következik, ami hát egyik sem ígérkezik Baba Zsúrnak. 19 óra 31 perc a pontos idő, innen folytatjuk majd az urakkal a híreket követően.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Idén is várja a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napok. Meleg, de változékony idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
5: Sporthírek.
6: A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített. Redel Darraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal, közölte az élvonalbeli klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcseseményén. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a Magyar Antidoping Csoport is megerősítette. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője a Nemzeti Sportrádiónak azt nyilatkozta, az atléta válogatott ismert tagjának az úgynevezett A mintája mutatta ki a dopingvédséget, és amennyiben ezt a B minta megerősíti, elindul az eljárás. Ha majd jogerős döntés lesz, felfedhetik a sportoló nevét.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a CATL debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezet használati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-jén lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalásai. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal figyelik az erdőtüzeket Horvátországban. Az éjjel-nappal működő rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, így a tüzek korábban észrevehetők, terjedésük pontosabban követhető, a tűzoltók pedig gyorsabban megkezdhetik az oltást. Kigyulladt mintegy 1200 szalmabál a Jász-Kisér külterületén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak erőgépek segítségével sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még sokáig elhúzódnak. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi között hallható lesz a Basti, valamint Svéli, a hazai előadók közül pedig például Azariát, a Pogány indulót és az Ivan and the Parazolt hallhatja a közönség.
5: Közlekedés.
6: Több baleset is történt a fővárosban, egyrészt a 11. kerületben a Sáfrány utcában, illetve jelzőlámpa hiba követel figyelmet a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontjában. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
6: Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 7 perccel múlt 7:30 a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a körkapcsolást benne a foci órával. Vendégünk a stúdióban továbbra is Elbert Gábor és Simon Zoltán. Zalaegerszeg. A klubnál bejelentette Filipe Csilikaja vezetőedző, hogy elengedik a magyar ajánlást, és tart már ott a klub akár gazdaságilag, vagy akár a játékos keretet figyelve, hogy ne kottyanjon meg mindez nekik semmilyen téren, és hogy a magyar ajánlás már az annak elengedése, a legutóbbi bajnokin is hát látványosan megmutatkozott, hiszen elvétve akadt a kezdő 11-ben magyar nemzetiségű játékos. Ti ehhez hogyan álltok, hogy látjátok, hogy az Zalaegerszeg játékos politikája mennyire helytálló?
2: Hát ez alapvetően azt gondolom, hogy ez egy üzleti kérdés nekik. Ugye ez mindig, amikor külföldi tulajdonos van, vagy nem az adott országból van a tulajdonos, akkor felsejlik az, hogy ez alapvetően üzleti szempont. Ezt megteheti, tehát szabály ezt nem tiltja, hogy elesnek néhány forinttól. Ha NB1-esek tudnak maradni, és tudnak eladni játékosokat, ahogy ezt megtették az előző szezonban, akkor ez egyébként szerintem egy teljesen elfogadható irány, független attól, hogy nekem tetszik, vagy nem. Ami ebben, számomra még meg nem válaszolt kérdés az, hogy hallhatóan a magyar játékosok, amikor nyilatkoznak, akkor, vagy lehet, hogy nem hallható, hanem én akarom belehallani, a sorok között olvasni, mintha ebből lenne ott valami konfliktus, vagy rossz érzés.
3: Csók Andrásra gondolsz.
2: Igen, meg hogy nem az, a Szendrei, tehát hogy igen, tehát hogy azt látom, hogy a magyar játékosok nem biztos, hogy ennek ott nagyon örülnek. De ezt nem mondták, csak úgy, mintha érezhető lett volna.
0: Igen, az éremnek minimum két oldala van ebben az esetben is. Ha nem lennének, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy Zalaegerszegen most élvonalbeli labdarúgás lenne. Ugye, mert elég nehéz helyzetben volt a klub, és amikor az új tulajdonosi kör érkezett, ugye akkor is szóltak arról hírek, hogy hitelhez kellett még fordulni, hogy a Zalaegerszeg folytonos szereplője maradhasson a professzionális magyar labdarúgásnak. És az új tulajdonosok soha nem is rejtették véka alá, hogy milyen üzleti modell szerint szeretnének klubot működtetni Magyarországon. Az Zalaegerszeg az ő modelljüknek köszönhetően, játékos kiválasztásuknak, versenyeztetésüknek köszönhetően belekerült egy körforgásba, és ezáltal a magyar labdarúgás is nagyjából egy olyanba, mint amilyenben az MTK van benne évek óta, hogy előszeretettel viszik a játékosokat, mert tudják, hogy azok a futballisták milyen értéket képviselnek. Most mindegy, hogy te neveled ki, vagy megvetted fiatalon, amikor oda kerülnek az első csapatba, akkor látómezőre kerülnek egy egyébként behatárolható klubfilozófiával rendelkező halmazba, és ugyanezt történik az ETÉ-nél is. Az MTK-ból meg az ETÉ-ből is vagy jó védők, vagy gyors fiatal szélsők kerültek külföldre, mert mind a két csapatnak, ugye az MTK-nak nagyon hosszú idő óta ez a klubfilozófiája része, amióta van a Sándor Károly Akadémia, meg pláne, hogy az átmenetekben ugye nagyon gyorsak legyenek. Az Zalaegerszeg játékos eladásokból szerintem jelentős árbevételre tett szert. Szendrei Norbert biztos, hogy Újpestre kerül és megveszi az Zalaegerszeg, vannak arról is hírek, hogy Gundel Takács is távozhat majd. És itt húztak az zalaegerszegi vezetők egy vonalat, hogy van annyi pénzük, bevételük, hogy a magyar ajánlásról le tudjanak mondani, mert viszont ha nem mondanak le, akkor a jelenlegi magyarok azokkal, vagy azokkal, akik még ott maradnak, veszélybe kerülne az NB1-es szereplés, már pedig az nem éri meg, úgyhogy helyezéspénzzel és játékos eladásból visszahozzák majd. És azzal, hogy ezt a lépést megtették, akár borítékozhatnánk is itt, hogy a télen is lesz minimum 2-3 távozója az Etének, és lesz majd ugyanannyi érkezője.
3: Ugye, ha már említetted, hogy jelentős árbevétel, illetve hát itt eurómilliókban mérhető bevétele lett a klubnak játékos eladásokból. Ugye Akpe Viktori 3 millió euróért távozott a hírek szerint, Joao Viktorért másfelet kapott a klub, Várkonyi Bence, Skribek Alán 1-1 millió, és ehhez járul majd még hozzá Szendrei Norbertnek, vagyis az érte kapott összeg. És azért az jól kirajzolódik az Alaegerszegnél, és ez úgy tűnik, hogy tendencia, hogy az előző idényt is nagyon rosszul kezdték ott. Hát egészen szeptember végéig kellett várni arra, hogy a Kazincbarcika ellen megszerezzék az első győzelmüket, akkor végül is kitartottak Nuno Campos mellett, és itt rendben, hogy elkapták a Paksot hazai pályán.
2: Egyáltalán nincs rendben, áragudj. Minden nézve egyáltalán nincs rendben, de értem, bocsánat, csak viccelni.
3: De azóta látszólag de azért az Alaegerszeg átkerült.
2: Nem tudom, te láttad a Győr-Zete meccset.
3: Hát én Kisvárdán élvezhettem.
2: Figyelj, én megnéztem, éjszaka ismételték, vagy nem tudom, mert egy ilyen fogyókurá vagyok, és nehéz aludni, mindegy. Hát ott az Zete nagyon jó futballozott. Tehát, vagy ha az összefoglalt megnézed a gól kettőben. Aha.
3: Tehát
2: az
3: azt mondod, hogy játékban rendben vannak.
2: Ezen a meccsen megnézed a gól kettőn az összefoglalót, nem hiszed el, hogy a végén a György nyert 3-0-ra. Tehát, hogy szerintem 6-7 óriási helyzetet raktak be csak az összefoglalóba. Tehát abból, hogy egy csapat jó néz ki, még nem következik, hogy pontokat szerez. De visszatér az eredeti kérdésre, ez egy teljesen legitim út, mondom, hogy, az, hogy nekem tetszik, vagy nem, az meg teljesen mindegy. Az osztrákok kezdték ezt el Európában csinálni, még sok évvel ezelőtt, ahol ajánlás volt, és központi pénz, hogyha elég osztrákot játszatsz, és a RB Salzburg akkor mindig azt mondta, hogy nem, nekünk más az utunk, és az egész jól működött akkor, amíg még ugye Mátesi Cuzér élt. Tehát, hogy ez nem kell mindenkinek egyféle úton járni. Szerintem ugye ezt most láthattuk a Betlehem Dávidnál is, hogy van az, amikor az ember nem arra megy, mint a többiek, azt mégis ő ér oda először.
0: Igen, meg hát a tulajdonuk lett az Alaegerszeg. Azt tesznek és csinálnak vele, amit akarnak, és egyébként a befolyt összegekről ugye azért nagyon sok minden biztos, hogy nem tudunk, hogy azért az Alaegerszegi labdarúgó csapat üzletrészét is meg kellett venni, hogy ott minden ár ki van-e fizetve. Amióta ők itt vannak, kell másra is költeni, nyilván kell, ugye hát ott is van utánpótlás, ott is van létesítmény, ott is van személyzet, tehát azért mondtam, hogy az árbevétel, ugye azzal a pénzzel valamit kezdeni kell, meg van, amit muszáj is kezdeni. Azért biztos, hogy látványos meccseket fog játszani, támadni fognak, megvan, hogy milyen posztokra igazolnak olyan játékosokat, akikről lehet tudni, hogy a továbbértékesítés az kiemelten fontos. Hát jönnek a latin térségből ugye az utánpótlás korú és ottani utánpótlás válogatott futballisták, és sokkal hamarabb be tudnak integrálódni az európai légkörbe, az itteni klímához, az itteni szokásokhoz, mert ugye van egy olyan elfogadott dolog, és itt most ne Lionel Messi-ben, meg Cristiano Ronaldo-kban, meg Haaland-okban, meg Mbappé-kban gondolkozzunk, hogy az akklimatizálódáshoz azért kell, nem is biztos, hogy csak pár hét, hanem inkább több hónap, mert ha most nekem nagy hirtelen mondjuk Argentínában kellene élnem, biztos, amit imádnék, de biztos, hogy...
2: Hát kivel csinálnánk rádióműsort?
0: Köszönöm szépen, telefonálni lehet, majd fölébredek, vagy későbbig maradok ébren, tehát hogy azért hiányoznának az itteni dolgok, amit itt teszek, az itteni időjárás, a barátok, a családom, a barátnőm, tehát így azért ez nem egy egyszerű történet.
3: És hát nem ezt tudom, hogy az Alaegerszeg mennyire izgalmas város egy ilyen dél-amerikai labdarúgó.
2: Nem az az izgalmas benne, ez az, hogy teljesen jó, amit mond, hogy ezek a gyerekek egy egész más kultúrából jönnek,
3: tiszta
2: és ahhoz,
3: sor,
2: hogy
3: igen.
2: Európában komolyabb bajnokságba lehessen őket vinni, ahhoz először le kell azt tesztelni, hogy képesek Európában létezni. Ez egy teljesen logikus dolog, mert elviszed egy olasz első osztályú csapathoz, és ott kiderül, hogy nem, az ciki, és oda többet nem viszel játékost. Elhozod a saját csapatodba Zalaegerszegre, és nem sikerül, még Tóth Béla Nemzeti Sportrádió kiváló kommentátora, újságíró, riportere sem tudja, hogy itt volt. És akkor legfeljebb megkérdezik egy félem, hogy ez nem játszott. De ezt elviszed mondjuk a Bologna Láció van most éppen Olaszországban, annak ott híre van. Tehát szerintem ez lehet egy teljesen működő modell. Picibe a Szima Gábor is csinált hasonlókat Debrecenben néhány játékossal.
3: És még egy gondolat tényleg erre, amit már részlegesen érintettünk, hogy ez a magyar játékosok számára milyen üzenet lehet.
2: Rossz.
3: De Csonk Andrást láttuk, szegény Mohai Bence kérdéseire válaszolt, és ő nem is tudott olyan, mármint Csonk András, olyan jövőképet maga elé felvázolni, hogy Zalaegerszegen ő biztosan végigcsinálja ezt az idényt. És rajta kívül ugye Gondel Takács szóba került, hogy ő akár távozhat. Ott van még egy Babos Bence, aki viszont az idény előtt érkezett. Azt hiszem, hogy nem egy olyan öltözőbe, ahol csupa nemzetközi vagy
2: de jó
3: külföldi játékos volt.
2: Látványosan ezen a meccsen volt egy nagy indítás, amit kapott, aztán elrúgta a hosszút és mellé ment, és mosolyogva köszönte meg. Tehát én szerintem a fiatal magyar kölgöknek is ez egy lehetőség. Tehát ha valaki jól teljesít, őt is el lehet adni, és a Zalaegerszeg tulajdonosi körének úgy tűnik, hogy viszonylag jó kapcsolatrendszere lehet.
0: Hát a Libertadores kupát csak szervezték, tehát az egy nagyon jó ajánló levél, és onnantól kezdve egy-két játékost értékesítesz, és ők a klubjaikban még jól is teljesítenek az új klubokban, akkor az szintén egy újabb ajánló levél. Hát emlékezzünk vissza, hogy a Ferencvárosból ugye először a Besics lett megvásárolva az újkori Ferencvárosból, utána a többiek, hogy ezért nem lenne baj, ha ifjabb Lisztes Krisztián újra fölmutatna valamit, mert ő meg most a másik véglet, és akkor tudod azt, hogyha egy magasabb bejegyzett bajnokságban szereplő csapatnál a játékosok leendő igazolások feltérképezése a feladatod, van egy adatbázisod is, ugye egy adathalmaz, amiket most már nagyon gyorsan végig lehet böngészni, de vannak az emberi emlékek is, hogy hoppából a csapatból oda is ment ebbe a bajnokságban is, és ők is megállták a helyüket, egy lehet velük tárgyalni, lehet velük özletet kötni, meg olyat is lehet csinálni, hogy csak oda szólsz a klubnál dolgozó ismerősöd, hogy figyelj, van nálatok valaki, figyeltek valakit, és akkor ez egy lépcsőzetes rendszer. Én nyilván annak körülnék a legjobban, ha a magyar játékosok lennének a legjobbak a világon, és a világ legjobb légiósai lennének itt, de sajnos nem mi vagyunk a legmagasabb szinten egyik szegmensben sem az általunk képviselt, kinevelt játékosok, sem az általunk szerződtetett játékosokéban. Így be kell épülnünk egy meglévő rendszerbe, és vannak olyan kis perifériák, egyre több és egyre jobb, amik így ezt az egészet magasabb szintre emelik, aminek a csúcspontja ugye jelenleg Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szereplése a Liverpoolban, mert ők is a magyar labdarúgás és a magyar játékosok megítélését segítik.
3: Minden esetre a Zalaegerszegnek nem könnyű az eddigi bajnokság, mert 3-0-ra kapott ki a hétvégén Győrben a csapat, és bár akkor megvoltak a helyzetek, de ezeket be is kell rúgni valakinek. Egy győzelem, 4 vereség, 5 forduló alatt a Zalaegerszegnek a mutatója, így aztán a 11. pozícióval az egyetlen még nyeretlen csapat elől, tehát a Kispest Honvéd elől várják a folytatást és a 6. fordulót. Nyíregyháza, ahol úgy tűnik, hogy hát látnia kellett volna a hallgatóknak, hogy Elbert Gábor hogy dőlt hátra a székben. Bódog Tamásról beszélünk, mert ott azért most már, tehát érezhető módon a Nyíregyházánál nincsenek olyan nagy bajok azzal, olyan a csapat teljesít eddig ebben az idényben, de ott már azért a vezetőedző körül kezd kialakulni egy olyan történet, ami hát nem hiszem, hogy hosszú távon előnyös lehet a csapat számára, hogy ugye nem ismerni a történetet, a legfrissebbet. Bódog Tamás a mérkőzés előtt, tehát az MTK elleni bajnokit megelőzően nyilatkozott, amellett, hogy elmondta, hogy vesz majd egy sört és a szemközti lelátón végignézze a mérkőzést. Ő úgy fogalmazott, hogy több millióra megbüntette őt a klubja azért, mert eltiltást
2: kapott. Nem azt mondta, hogy megbüntette, azt mondta, hogy levett, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy azban
3: megvágott,
2: igen. Szóval, hogy ez egy nagyon összetett, akkor belekezdek. Nem tudom, mennyi idő van a műsorban, hogy ezt végig tudom megmenni.
3: Ehhez akkor még egy gondolat, hogy ezt Révész Bálint tulajdonos cáfolta.
2: Okay. Szóval, hogy azt mondta, hogy forra levegő a vezetőedző közül Nyíregyházán, ott mindig. Tehát, hogy én nem emlékszem olyan vezetőedzőre, aki körül ez ne fort volna, ez nagyon nagy baj. Én azt gondolom, hogy a Bódog Tamás kiváló munkát végez Nyíregyházán. Az öltözőt, ha az előbb ugye Babó Leventével kapcsolatban az öltöző átalakításáról, vagy átnem alakításáról beszéltünk, itt is olyan játékosokat már nem látunk a nyíregyházi öltözőben, akik nehezen tudtak csapatban működni. Nagyon jó csapatot csinált, szerintem a lehetőséget kimaxolva. Az, hogy a tulajdonos nincs ebben mögötte, vagy nem egyformán nyilatkoznak, annak ott mindig furcsa vége szokott lenni. Én nagyon szurkolok Boldog Tamásnak, hogy én ezt ne jól lássam. A másik, szerintem muszáj beszélnünk a játékvezetésről itt, úgyhogy én minden héten elmondom, hogy én nagyon sok játékot jóba vagyok, és mindenhol, ahol dolgoztam klubnál, fejemhez vágták, hogy te véded őket. Azt gondolom, hogy ilyen helyzet a magyar labdarúgó játékvezetéssel, amit én élek, és sajnos ez már hosszú évtizedekben mérhető, még nem volt. Tehát olyan bizalmi válság alakult ki a magyar játékvezetés, hogy az MLS-nek itt lépnie kell. Nem tudom, hogy mit. Tehát, hogy váltani az élén, vagy valakit még ott tenni, nem tudom, hogy mit, de hogy valamit csinálni kell, mert hogy most már van B-közép, amelyik kitett transzparenst, aminek az a vége, hogy a magyar játékvezető az mindig csal. Most nem tudom szó szerint idézni, a nyíregyházi B-közép volt, lehet, hogy meg kellett volna nézem előtte. Uh-huh. Hogy a játékosok képességében nem tudom szó szerint, de az volt a lényeg, hogy a magyar játékvezető mindig csal, és ha ez megy a köztudatba, és Bognár György is nyilatkozik, Boldog Tamás is, és egyre többen valamit csinálni kell, mert baj lesz. Mert amikor alapvetően úgy indul a mérkőzés, hogy azt feltételezik az emberek a játékvezetőről, hogy ő tudatosan nem akar jól vezetni, amiben itt szeretném elmondani, hogy ez biztosan nincs így. Tehát nagyon sok magyar játékot ismerek, rendkívül tisztességes emberek, hogy hibáznak, az egy másik kérdés. De amikor az intézménnyel kapcsolatban teljes bizalmi válság alakul ki, akkor valamit lépni kell, mert baj lesz.
3: Megkeressük ezt a Molinót, és fontold meg a válaszod, Zoli. Egy pillanatra megyünk Isztambulba a női röplabda Európa bajnokságra, mert hogy a végéhez közelít a magyar válogatott mérkőzése, úgyhogy Virányi Zsolti a szó.
4: Ebben a pillanatban ez véget, mert a támadása, a törődött ütése, mindez azt jelenti, hogy ujjaik a centerre, aki a kezdőcsapatban volt, befejezi a mérkőzést, 25-14-re megnyeri a harmadik játszmát, és a roppant esélyes címvédő VB ezüstérmes török válogatott a 11 EB újonccal fellépő magyar válogatott ellen két vereséggel kezdünk, de hát ezt tudtuk, hogy a török és a lengyel meccs a két nehéz, és utána jönnek a lettek, valamint a szlovének, ott lehet keresni valunk, főleg, ha ilyen felszabadultan tudunk játszani, és ennyire koncentráltan is, szívviadalára is szükség lesz, azaz nagyon akarni kell majd azon a meccsen. Holnap magyar idő szerint 15 órától a Hazafut Sportrádióban, most azzal búcsúzom, hogy 26-24, 25-21 és 25-14, ez a végeredmény, Törökország, Magyarország 3-0, a világsztárok megérdemelten nyertek, 16 ezer néző előtt Isztambul, jöhet a süködőm, illetve a budapesti stúdió.
3: Irányi Zsoltnak köszönjük szépen, és akkor foci óra, Simon Zoltán válasza.
0: Ennek, amiről beszélt a Gábor, alapvető és szerintem legfontosabb pillére, hogy az embereknek tudniuk kellene, hogy milyen döntést, miért és hogyan hoznak meg a játékvezetők. A VB szervezésében ez volt az egyetlen jó dolog. Én ezt megszoktam az NBA és az NHL mérkőzéseket nézve. Vasas Puskás Akadémia, Rab Boldizsár, aki nagyon tehetséges, nagyon jó futballista, nagyjából 756 kilométerre a Vasas kapujától odalépett Duarte-nak, nem akart sérülést okozni, egyértelmű piros lap, vissza kellett nézni. Na most, amit a Spori kapott, most a politikai részét azt hagyjuk, miközben egy egyértelmű piros lap volt. Visszatérve a Nyíregyház esetén, én sokszor elmondtam már, hogy nagyon kedvelem Boldog Tamást, elismertem játékosként, edzőként is. Tisztelem, becsülöm azért, hogy egy jelenség ellen harcol, felemelte a szavát. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok igazság is van abban, amit elmondott, viszont ott van az a fránya szerződés, amire a tulajdonos úr is utalt, amit aláírt Tamás, tehát hogyha abban benne van, hogy például a kommunikációs részleggel egyeztetni kell arról, hogy mikor, hol és mit nyilatkozik, az egy nagyon fontos dolog, mert ha azt nem teszi meg, nem vagyok jogász, de sok ilyen esetet találkoztam már, akkor a szerződés szegés ténye is felmerülhet, és erre utalta a tulajdonos, hogy szerinte Boldog Tamás új Pestre akar kerülni edzőnek, és ezért csinál nagyon sok mindent. Ez egy belső vita, nem először fordul elő ez a Nyíregyháza újkori történelmében. Nem tudom, hogy ennek a kicsengésnek mi lesz a vége, és felejtsünk most el neveket. Itt az a legfontosabb, hogy a nézőket, ha már van videóbíró, azonnal tájékoztatni kell a játékvezetők döntéséről, és szerintem nem az a játékvezető ők döntésének a tájékoztatása, hogy fél évente elhívnak 5-6 sportújságírót egy háttérbeszélgetésre, ahol be akarják bizonyítani a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, mert szövetségnek sok jó döntése és kezdeményezése van, de nem az, hogy elmondják 5-6 újságírónak, mindig ugyanannak az 5-6-nak, hogy 128 ítéletből 126 jó volt, csak azon a kettőn egy kiesés múlt, a másikon meg egy bajnoki cím. Miért nem lehet ott ezt egyből, hogy a nézők is értesüljenek mindenről? Annyi mindennek elejét lehetne venni a feltételezéseknek, a brand besározásának, mert továbbra is az van, hogy az MLS-t a mérkőzéseken a játékvezető képviseli, és amikor csak egy szegmensről nem lehet véleményt elmondani, az szintén nem jó, mert visszafelesül el. Ki kell jönni a toronyból, és körül kell nézni a valóságban. Odüsszeia mondta ezt mindig, hogy legalulról látni a legjobban a világot.
3: Ugye itt erre a legjobb példa, amit mondasz, hogy a játékvezetőknek közölnie kellene azt, hogy miért hozta azt az ítéletet a varvizsgálat alapján, az a mostani MTK Nyíregyháza mérkőzés, ahol hát ha megkérdezném az ott jelenlévő 2000 néző bármelyikét az első büntetőről, amit megítéltek a Nyíregyháza javára, hogy azt miért kapta a Nyíregyháza, akkor nem hiszem, hogy bárki meg tudná mondani.
2: Igen, szerintem az egy jó változtatása varral, aminek egyébként én barátja vagyok, mert hogy a játékvezető legalább arról dönt, amit lát és nem csak érzi. Tehát amikor kihívják a játékvezetőt, megnézi, istán dönt, akkor az, akinek a nevén megy a buli, az vállalja is a felelősséget. Azt nem szeretem, amikor nem hívják ki. Az egy következő lépés volt, vagy van már bizonyos helyeken, ahol visszajön a játékvezető, és elmondja, hogy after review, és elmondja, hogy mi történt. Ugye
3: a nyitó meccsen
2: a Brazilnak ez nem nagyon sikerült angolul, de hogy maga a sztori az jó. De hogy, és az Zolinak ebben teljesen igazán, hogy ez egy fontos lépés lenne, szerintem ez most már kevés. Nem gondolom, hogy Csányi Sándornál nekem nagyobb vezetői tapasztalatai lennének, pedig azért vannak. Biztosan kell neki érezni azt, hogy itt most kényszer van. Valamit lépni kell, mert ha megjelenik, megtaláltam a Molinónak, az volt a szövege Nyíregyházán kint a stadion, mondja, látszat néha csal, ti magyar bírók mindig.
0: Ez nagyon kemény.
2: Tehát, hogy az, hogy én nagyon sok nyíregyházi szurkoló jóban vagyok, én nem gondolom, hogy eznek a tartalma igaz volna. Tehát ebben én biztosan megvédeném a magyar játékvezetőket, hogy a magyar játékvezetőknek biztosan a túlnyomó többsége tisztességes ember. Sokokat ismerem, biztosan tudom mondani. De ez bizalmi válságot jelez, hogy ez kint van a lelátón, hogy amikor a játékvezető fúj valamit, és egy közönség nem ért vele egyet, akkor rögtön az MLS szídja. Én azt gondolom, hogy lehet halogatni, most már tizen nem tudom hány év, vagy ebben rendet kéne rakni, de ebből baj lesz. Mert abban a pillanatban, hogy nem kiszámítható a játékvezetés a pályán, már pedig a játékvezető a több fele kell megfelelni, vagy azt véli, hogy több fele kell megfelelni, akkor nem tud kiszámítható lenni, abból mindig sérülés van. És az a legrosszabb, hogy ebben a bajnokságban már volt súlyos sérülés. Nem mondom, hogy a játékvezető miatt, de ne legyen több. Tehát, hogy addig, amíg ez veszi körül a játék, és el se kezdődik a meccs, de már nem hisznek benne, hogy tisztességes lesz, akkor ott baj van, és valamit lépni kell. Sajnos vagy szerencsén nem vagyok abban a helyzetben, hogy én mondjam meg, hogy mit és hogy kit kéne hova tenni.
3: Az mindesetre látszik, hogy 2016 óta emlékeim szerint, hogy akkor még az Európa-bajnokságon részt vett Kassai Viktor, azóta nincsen nemzetközi
2: most
3: szinten jegyzett magyar játékvezető.
2: Most a nemzetközi kupán múlt héten
3: konferencia ligában. Azért az a legalja.
2: Igen,
3: tehát mármint, hogy jó, nem
2: de,
3: a pejoratív értelemben legalja, hanem a szinteknek.
2: Azért Berke Balázst azért megvédem, tehát Berke Balázs egy nemzetközi szintű játékvezető, de a jelenlegi magyar játékvezetés európai elfogadottsága okán nem kap olyan meccseket, amire egyébként bőven alkalmas volna, mert hogy sajnos Európában sincs jó híre ennek.
3: Még egy gondolat, Ferencváros Trabzonspor, az Európa Liga selejtezőjének visszavágóját, ez az utolsó kör, tét a főtábla, előnyről várja a Ferencváros, mert hogy Trabzonban egészen szenzációs játéka győzött 1-0-ra. Mit vártok a visszavágótól, mennyire volt számotokra meglepő az FTC teljesítménye Törökországban?
0: Mint minden esetben én nagyon örülök, ha egy magyar csapat ugye sikert ér el. Ennyi, mert elmondtál mindent, tehát megismételni nem akarlak, meg haladnunk el az időben. A visszavágótól vagy azt várom, hogy megint 1-0-ra győz a Ferencváros, vagy 4-5 gólos mérkőzésre számítok, ugye a Trabzonspornak mennie kell. kaptam olyan török értesülést, hogy szerződése miatt neki pláne mennie kell majd, és a többieknek is, mert ő nem a konferencia liga miatt szerződött oda. Nagy Olivér beállítása teli találatnak bizonyult, ugye most már akkor azon a poszton is úgy néz ki, megvan a két játékos, a Borbé Balázs vezetőedzőnek. Nagyon fontos lenne a magyar labdarúgásnak, hogy legalább a Ferencváros megint ott legyen, nem a legalja, hanem a középső főtáblám.
2: Ezt fogod hallgatni egy darabig aztán.
0: Jó mérkőzésre számítok, tele feszültséggel, nehogy majd a piros lap is ott legyen. Tervezem, hogy kimegyek a találkozóra, és Tekke mester, remélem jól mondtam a nevét, ő altatása az első mérkőzés előtt, hogy a Fradi a jobb csapat. Most gondolhatnánk azt, hogy az eredmény alapján ez beigazolódott, de hogy kikaptak a Ferencvárostól.

0: ilyenkor, az egy óriási siker, hogy kint győzni tudott a Fradi, de van még 2x45 perc, ami nem lesz könnyű. Tehát azért ez egy török élcsapat, óriási investícióval, azt gondolom, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy ez rögtön az elején bukással induljon, miközben nyilván mindannyian azért fogunk szurkolni, hogy a Fradi meg sikerrel menjen tovább. Az egy nagyon jó dolog, hogy legrosszabb esetben a konferencia liga csoportkörben ott lesz a Fradi, szerintem ez fontos, mert lesz mit néznünk, meg lesz miről beszélni.
1: Na hát, mint tudjuk, az a legalja, úgyhogy reméljük.
0: Igen. Most reméljük, már mi is, igen.
1: Az Európa Liga azt teljesül, szurkolunk a Ferencvárosnak, és természetesen közvetítjük majd a mérkőzést csütörtökön este 20:30-tól Ferencváros Trabzonspor, tehát itt a Nemzeti Sportrádióban is, és lesz majd foci óra jövő héten, egy hét múlva feltehetően az FTC szereplése is szóba kerül majd. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak nagyon szépen köszönöm a mai részvételt. 3 perccel múlt 20 óra, hamarosan folytatjuk a körkapcsolást.
0: Köszönjük.
2: A hétvégén a német labdarúgó bajnokság kivételével lejátszották a top európai bajnokságok nyitómérkőzéseit. Szoboszlai Dominik rögtön az első meccsén a Newcastle ellen betalált.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 7 perccel múlt 20 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Röplabdával megyünk tovább, mert ahogyan hallhatták itt a közvetítésünkben, nem vallott bár szégyen, de kikapott a magyar válogatott a címvédő törököktől Isztambulban, azon a csoportmérkőzésen, amely a második volt a magyar női röplabda válogatott számára, és így két mérkőzésen.

0: mérkőzést követően egyelőre győzelem nélkül áll Alessandro Chiappini együttese. A találkozót követően a korábbi szövetségi kapitány Farkas Mihály értékelt Szabó Szilviának.
1: Talán a papírformának megfelelően mondhatjuk, hogy a török válogatott 3-0-ra legyőzte a magyar női válogatottat, de azért az első szettben látottak alapján, illetve az egész meccset tekintve a lányok minden dicséretet megérdemelnek, ugye ezt elmondhatjuk?
2: Abszolút, 3-0 volt, de mi 3-0, szóval nem mindegy. Az első játszmáról egyértelműen kijelenthető, igazából a harmadik, vagy a másodikról is, mert ott is azért 20 pont közelébe voltunk. A harmadiknál jött ki igazából gyakorlatilag a két csapat közötti különbség, akár világranglista helyezési pontok szempontjából, akár fizikailag, ugye magasság, blokkmagasság, ütésmagasság, ezekben azért mind a törökök hát magasan fölöttünk jártak, hát arról nem is beszélve, hogy egy rendkívül fiatal csapatot láthattunk. A harmadik játszma közepétől már azért lehetőséget adott Chiappini mester a fiataloknak is, úgyhogy nekem nagy öröm volt látni, hogy beállt a Zsombókeszter is, illetve a Pampuk Gréta, a jövő még csak 16 évesek.
1: A törököket elnézve fizikálisan volt egy-két olyan játékos és olyan szerva erősség, hogy azért leesett az ember álla.
2: Igen, olyan, mintha szinte férfiröbb labdát nézett volna az ember néha. Tehát a Vargas az egyszerűen megállíthatatlan volt, és azért volt 110 km/h nyitása is. Hát gondoljunk csak bele, hogy amikor 100-ra megyünk az autóval, az milyen gyors, és akkor jön, mint tudom én, 11-12 méterről egy ilyen labda, hát ez nem egyszerű beleállni.
1: Ugye azt szoktuk mondani, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Ebből a meccsből mire lehet építkezni, és ön szerint a szövetségi kapitány mit emelhet ki a lányoknak, ami esetleg a következő meccseken már hasznosítható?
2: Igen, ezt én is szoktam mondani, ezt a mondást, hogy soha nem veszítünk, mert ha más nem, akkor tanulunk. Hát ha ezzel már a nevű játékos ugye nem létezik, de ezzel a mentalitással, koncentrációval játszunk a következő mérkőzéseken, akkor akár mind a hármat meg lehet hozni. A németeket egyáltalán nem érzem legyőzhetetlen csapatnak, a letteket kötelező, bár azok mindig a legnehezebb, aztán ugye a szlovénok a végén. Nem lesz egyik meccs sem egyszerű, mert ugyanígy állnak hozzá a lányok, és ezzel a koncentráció játszanak, és ilyen okosan játszanak, mert azt hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon okosan játszottunk az első két szedben, a harmadik elején. Szinte tudatosan nem is nagyon akartunk padlóra ütni labdát, hanem kerestük folyamatosan ezeket az úgynevezett blokkautokat, hogy elpattanjon a kezükről a labda a török sáncoló játékosoknak, és ezeket nagyon-nagyon jó hatásfokkal csináltuk.
1: Abban lehet-e bízni, vagy azt lehetett-e látni, hogy bár ugye nagyon sok néző volt hazai környezetben, játszhattak a mai ellenfél játékosok, de hogy a folytatásban most már a lányok túl vannak ezen a tűzkeresztségen, tudom, hogy két meccs is volt, de hogy a körülményekhez most már tudnak alkalmazkodni, és erre nem lehet hivatkozni.
2: Hát így van, és hát azért valószínűsíthető, hogy azért a németek, meg a lettek, meg a szlovénok ellen nem lesz ennyi néző. De nagyon jó volt látni, hogy egyáltalán nem nyomta agyon ez a sok néző a magyar csapatot. Letudták azt a két meccset, ami papírforma alapján nem nekünk állt. És hát most aztán meg lehet mutatni, hogy milyen vér van bennük.
0: Farkas Mihályt, a női röplabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallottuk. A magyar együttes tehát a házigazda és címvédő törökök ellen 3-0-ra kapott ki ma az Európa-bajnokságon. Folytatás holnap, magyar idő szerint 15 órától, méghozzá a szintén a magyar csapat ugye két vereséggel áll, és most következik majd az a német együttes, amely egy győzelmet és egy vereséget tud felmutatni, így aztán a továbbjutás szempontjából ez egy meghatározó mérkőzés, mint többször elhangzott már, a hatcsapatos csoportokból a legjobb 4 jut be a 8-at döntőbe. Labdarúgással megyünk tovább, ezekben a percekben is zajlik egy olasz bajnoki mérkőzés. Ugye a Serie A-ban a Bologna-Láció találkozóból már lassan 80 perc el is telt. 1-0-ra vezet a Láció, méghozzá Frattesi 59. percben szerzett góljával. 10 perc van még hátra, tehát 1-0 a vendég Láció javára Bolognában. 20 óra 45 perctől az AS Róma ellenfele a Fiorentina, míg Spanyolországban ma két mérkőzést rendeznek ebben a bajnoki fordulóban. Az első félidő végéhez közelítve Osasuna Levante 0-0, és 9:30-tól a Málaga fogadja a Deportivo együttesét. Angliában pedig az első fordulót a Fulham és a Chelsea összecsapása zárja ma 21 órától. Új igazolást jelentett be a Kispest Honvéd labdarúgó csapata. Reda Edarás 1+2 éves szerződést kötött a kispestiekkel. A 25 éves marokkói középpályás Olaszországban és Svájcban is futballozott már karrierje korai szakaszában. A kispestiek a luxemburgi bajnok Atert Bissen együttesétől szerezték meg. Egyébként a luxemburgi csapathoz Reda Edarás 2024 terén csatlakozott. Bajnokságot nyert az együttessel a marokkói középpályás, és meghatározó tagja volt a Bissennek az elmúlt idényben, mert hogy 26 alkalommal is pályára lépett, és júniusban a luxemburgi szuperkupát is elhódított a csapatával Reda Edarás. Ezt a nevet kell tehát gyakorolnia a kispesti szurkolóknak. NB2-es körképünkkel folytatjuk, hallhatták már itt a körkapcsolásban a körképnek az első részét. Itt többi közt felidéztük azt is, hogy a DVTK milyen teljesítményt nyújtott a legutóbbi hétvégén. Most következik tehát a folytatás, Marosréti Ervin összeállítása.
3: Stabil, az ellenfelek számára kellemetlen és eredményes csapat eddig az Ajka. Legutóbb Diósgyőrből hoztak el egy pontot, most pedig az újonc Nagykanizsát győzték le 2-0-ra. A találkozón a belső védő Bacsa Benyámin szerezte a hazaiak második és egyben mindent eldöntő gólját.
4: Nehéz mérkőzés volt, egy eljutó csapat ellen játszottunk, szerették volna megmutatni, hogy itt van a helyük ebbe a bajnokságba, úgyhogy nehéz mérkőzés volt, de szerencsére ezen a hétvégén sikerült az első gólunkra rárúgni a másodikat, és így nyernünk.
3: Hazai pályán végig tudtátok irányítani a mérkőzést, vagy azért voltak holtpontok ezen a találkozón?
4: Úgy gondolom, hogy a fontosabb szakaszokban tudtunk dominálni, és jól kijönni belőle, de ugyanúgy a Nagykanizsának is voltak helyzeteik, és kellett védenünk, vagy akár blokkolnunk az utolsó pillanatokba.
3: A találkozó vége előtt 10 perccel a te góloddal vált biztossá a 3 pont megszerzése. Hogyan született, hogyan esett ez a találat?
4: Egy oldal szabadrúgás után következett, a Szabó Bence rövidre adta be, és én pedig érkeztem oda, és kapásból sikerült eltalálnom jól, hogy a kapus ne tudja reagálni az utolsó pillanatba.
3: Jól kezdte az Ajka a bajnokságot, hogy látod, miért alakult így ez az első 5 forduló? Lehet-e vérmesebb reménye a csapatnak, vagy nagyjából a helyén van a társaság, még akkor is, hogyha a bajnokság első szakaszában vagyunk?
4: Szerintem a nyár folyamán egy nagyon jó öltözői hangulat alakult ki, itt az új játékosok és a régi játékosokkal együtt, és ez a hétvégén a mérkőzéseken is megmutatkozik, úgyhogy szerintem tudjuk ezt folytatni, és reméljük nagyon sokáig. Szerintem nagyon jól köztük így a szezont.
3: A Nagykanizsa egyelőre keresi magát a másodosztályban. 5-ből 1-et nyertek, 4-szer alul maradtak. Minden meccsen felveszik a harcot az aktuális ellenféllel, de az eredmények egyelőre nem a vártnak megfelelően érkeznek. Jenei Gyula vezetőedzőt hallják.
5: Bármit mondok, az mind csak magyarázkodásnak tűnik. Teljesen felesleges erről beszélni, az, hogy szakmailag én hogy látom, vagy hogy látják a csapatomat, azért az jellemző rám, hogy általában azért a csapataim futballba, akaratba jól szoktak kinézni. Sehol nem vallunk szégyen, tényleg nagyon szoros mérkőzéseket játszunk. Ez mindig jellemző volt rám, de most azért volt hiányérzetem, nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, ott rengeteg rossz döntést hoztunk, pedig készültünk arra, hogy az Ajka agresszíven föl fog jönni ránk. Csodálkozom azon, hogy miért voltunk komfortzónába. Annak az eredménye volt ennek a gyenge kezdésnek az a korai gól, amire arra is készültünk, azt is gyengén védekeztük le. Természetesen mind az én felelősségem. Utána szokásos mederbe zajlott a mérkőzés, tehát aki vezet, az próbálta tartani az eredményt. Mi fél időben váltottunk, ott azért tudtam beszélni a srácokkal. Kicsit átbeszéltünk dolgokat, és még agresszívebben kezdtünk el futballozni. Megvolt ott is a lehetőség arra, hogy visszajöjjünk a meccsbe, de rengeteg rossz döntést hozunk kulcspozícióba, kulcsdöntésekbe, utolsó passzokba, kapura irányuló lövésekbe, vagy cseleknél, vagy bárhol ott a 16-osnál, és az újfent megbusszulta magát, hogy egy szerencsés góllal, ami persze megint egy tudatos variáció volt az Ajkának, de erre készültünk, be tudták rúgni a második gólt. Mondanék, hatnék bármit, de tényleg mérkőzést azt meg kell nyerni, az külön pozitív, hogy tényleg idegenben is ennyi szurkoló elkísér minket, otthon is nagyon komoly hangulatot teremtenek. Őket sajnálom, hogy többet érdemelnének mindenképpen attól, hogy csak olyan csapatot lássanak, amelyik küzd, és hasonló szintet képvisel, mint a többi csapat. Szeretnének győztes csapatot látni, amihez biztos, hogy nekem is akár változtatnom kell egy-két dolgon, és olyan döntéseket kell meghoznom, amivel tényleg nem csak látványosan játszunk, nem csak tudunk küzdeni, hanem mérkőzéseket is fogunk tudni nyerni.
3: Még nincs pontja a Kozár Michelinnek. Az 5. fordulóban is alul maradt a baranyai együttes. Ezúttal hazai pályán a Szeged ellen 2-1-re, pedig a találkozó elején megszerezték a vezetést. Később azonban Vágó Levente és Haragos Viktor is betalált, amivel fordítottak a szegediek. Lackó Zsoltot, a vendégek mesterét hallják.
6: Ez mutatja a csapat erejét. Nem kezdtük jól, viszont az előző mérkőzéseken sem érdemeltünk vereséget. Ott is a saját játékunkat tudtuk játszani, hogy a mai nap is. A játékosok is a csapattartását mutatja, hogy 1-0 után folytattuk tovább a játékunkat. Attól függetlenül voltak az állítólag lehetőségei, nekünk is sok lehetőségünk volt, és a második fél időben sikerült megfordítani. Nagyon örülök, hogy nem adtuk fel a játékunkat, folyamatosan ezt tudtuk folytatni. Ez a győzelem akkor ér nagyon sokat, ha a következő hazai mérkőzés megnyerjük. Nagyon fontos, hogy mindig mondom a srácoknak, hogy kell egyfajta saját stílusunknak lenni. Ezt ők már megtanulták, tehát a felkészülés során végezen dolgoztunk, ebben sok munka van, de ugye azt is meg kell érteni, hogy a saját stílus mellett ezt eredményre kell váltani. És a héten nagyon sokat beszéltünk, hogy győzni jövünk. Nyilván ez segített, de ettől függetlenül mondom, az előző mérkőzéseken és a játékunkban benne voltak a gólok, sok helyzetet hagytunk ki, ma ebben följavultunk, de mondom, ez a mérkőzés akkor ér sokat, ha a következő hazai mérkőzést megnyerjük.
3: Kozár Michelinhez hasonlóan Csákváron is vendéggyőzelem született. A tavaly még NB1-es Kazincz Barcika jól kezdte a másodosztályú bajnokságot. Ezúttal a Fejér megyei településen Babják Miroszláv duplájának köszönhetően hozták el a 3 pontot, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a kék-sárgákkal komolyan kell számolni az élmezőnyben. Kuttor Attila vezetőedzőt hallják.
7: Győzelmet megérdemelten szereztük meg, értelemszerűen nem egyszerűen, nagyon sokat tettünk érte, sok olyan lehetőségünk volt, amiből gólokat szereztünk, volt olyan periódus a mérkőzésnek, amikor az ellenfél is jobban játszott egy kicsit, de azt gondolom, ha az összmérkőzést tekintjük, akkor reális és megérdemelt ez az eredmény.
3: Minek köszönhető az, hogy a Kazincz Barcika ilyen jól vette a bajnokság rajtját?
7: Tervszerű volt ugye ez az idézőjelben rémpítkezés, ugye a folytonosság a csapatban, amihez kisvárdai kooperációs szerződés megállapodás született, ami működik. Azt gondolom, ők is segítenek nekünk, és mi is tudunk nekik segíteni. Ebből a szempontból most jó a helyzet, de így, ahogy mondtad, 5 mérkőzés ment el, igazából messze menő következtetéseket nem szabad, meg nem is vonunk le. Távolabbi célt, vagy bármit megfogalmazva sem arra készülünk, hanem mindig a következő mérkőzésre, és abból szeretnénk a legtöbbet, legjobb tudásunk szerint kihozni.
3: A csapatépítés szempontjából hol tart most a Kazincz Barcika?
7: Hát ahogy ecseteltem, sokkal előrébb, mint tavaly ilyenkor. Természetes mindig van fejlődési lehetőség, csapatszinten is, egyéni szinten is, játékosok szintjén is, úgyhogy mindig várjuk azokat a fejlődési szakaszokat. Nagyon sok fiatal játékosunk van, ahol bármikor benne lehet egy ugrás, úgyhogy amellett, hogy mondom, van egy rutinosabb váza a csapatnak, emellett azért várjuk a fiatalokat is, hogy bontogassák a szárnyaikat, hogy bízunk benne, hogy szép jövő előnézünk.
3: A Merkantilbank Ligát 5 forduló után továbbra is a Soroksár vezeti, amely ezúttal hazai pályán 3-2-re verte a Szent Lőrinc csapatát. Változatos, fordulatos meccs volt. A vendégek 2-szer is egyenlítettek, végül pont nélkül maradtak. Nikházi Márk, a Szent Lőrinc vezetőedzője.
8: Nehéz mérkőzésre számítottunk. Ugye kétszer egyenlítettünk, ahogy mondtad, sőt a második fél idő elején ott megint jól jöttünk ki, nekünk volt egy-két helyzetünk. Aztán ott volt a középpályán 2-3 labdavesztés. Hát aztán sajnos Lovrencs is az megérkezett. Ami bánt inkább az, hogy utána 3-2 után itt az utolsó negyed órában nem tudtunk olyan nagy nyomást helyezni a soroksára, hogy ki tudjunk egyenlíteni. Az bánt nyilván. Hát meg az is, hogy az eljöttünk egy sorihoz, aki eddig kapott 2 gólt, rúgtunk 2-t, és nem szereztünk egy pontot sem. Egyszerűen ez most így alakult, egy elég kikimes lett belőle, azért főleg, ahogy mondtad, ott a 3-2-ig, a 3-2 után talán egy picit elfogytunk, de nem mondanám azt, hogy itt bármilyen mentális vagy fizikális probléma lett volna. Próbáltam frissíteni, szerkezetet váltottunk, ami nem jött be.
3: A Soroksár hazai pályán még hibátlan. Legyőzték a Mezőkövesdet, a DVTK-t, most pedig a Szentlőrincet is. Szabó Szilárd, Bagi Ádám és Lovrencsics Balázs szerezték a gólokat, de Horváth Kevin is sokat tett azért, hogy ismét 3 pontot gyűjtsön a csapat.
9: Lett egy nagyon jó nyári felkészülésünk, amit a korobák ért tőlünk. Már tél óta az úgy látom, hogy az kezd így teljes képet kapni, így, hogy teljesen kezdjük megérteni, hogy mit is szeretne játszani velünk, mi az a mentalitás, amivel fel kell mennünk a pályára, és úgy érzem, hogy ez azért már mindenkire átragadt, és mindenkin ez kezd látszódni, és úgy gondolom, hogy ebben van a sikernek a kulcsa, meg hát az, hogy a küzdeni akarás egymásért. De nem nézzük a tabellát meccsről, megyünk előre, és szeretnénk minél több meccset megnyerni.
3: A megszerezhető 15 pontból 13-at bezsebelt a Soroksár, a csapat vezető edzője szerint azonban ebből még messze menő következtetéseket nem lehet levonni, hiszen a bajnokság még csak most kezdődött. Kolorovszki Gábort hallják.
10: Nem voltam boldog a 2 kapott gólunk miatt, főleg azért, mert szerintem nagyon jól játszottunk, és nem volt benne a meccsben, nem éreztem azt, hogy benne lehet volna, hogy kapjunk 2 gólt. A második fél idő az olyan volt, mint egy kicsit rangoló. Talán az NBA-től minden meccs rangolónak számít, de lezártuk volna a mérkőzés utolsó 10-15 percet, főleg ott volt egy 11-es gyanús, ami én is azt érzem, hogy nem talán túlságosan lejátszott a gólik Beni, de volt egy kapufánk zicserben. Aztán ívelgettek sokat a vége fele, sok beadás, azokat jól megcsináltuk. A vége az inkább a szív, meg az akarat, meg a mentalitás harca volt. Az első félben nagyon jól játszottunk, úgyhogy én azt gondolom, hát mit mondjak, hogy megérdemelten nyertünk, de nem ilyen egyszerű ez, mert az ellenfél nagyon össze voltak, vagy látszik, hogy jó edzővel dolgoznak. Nem volt könnyű őket megbontani, de hát nem sikerült. A másik gólnál talán egy kis szerencsénk is volt, sőt, de a befejezés azért az magas szintű volt. Az első gól is egy szép gól volt szerintem. A harmadik az egy nagyon klasszikus, szélén lemenni, mögé menni, beadni, érkezni, befejelni. Nekem hiányzott egy kicsit az, hogy a kaput nem eléggé támadtuk. Labdabirtoklásban nagyon az ellenfelünk fölé nőttük, de hát ezt azt nem pontozzák. Nem mentünk eleget a kapura, azt kértem, hogy másik félben többet támadjuk a kaput. Ez meg is történt, a vége nem sikerült annyira, de hát, hogyha minden meccsen egy gólon nyerünk, nagyon örömmel fogok nyilatkozni. Szerencsénk is van sokszor, ma is, mondom még egyszer, nem éreztem olyan igazságosnak, hogyha ez a meccs nincs meg. De hát a futball vagy igazságos, vagy nem, sőt, talán inkább nem, vagy nem mindig, tehát ezt nem lehet erre fogni. Sok minden pattanod, ahova mi szeretnénk, és a pattanokra talán mi jobban reagálunk. Nem tudom, hát csapat most jól játszik, jól alakulnak a dolgok. Ugyanezt a munkát, nagyjából ezt a munkát végeztük el tavasszal, és nem nyertünk sok meccset, sőt, inkább kevesebbet, úgyhogy nem tudom, mi a siker. Ez nem siker azért szerintem még 5 meccsben négyet nyerni, ez nagyon jól néz ki, de hát 25 meccs van még hátra majd, hogy de a jövő májusban majd beszélgetünk, és ezt tartottuk, akkor majd lehet sikerről beszélni egyre, annyi, hogy nyerjünk. Itthon játszunk most sokat, vagy többet, itthon azért ez a csapat egész jó, van tűz bennük, van akarat, jobban összeértek, de mondom még egyszer, azért pezsgőt nem szabad urantani, jól nézünk ki, de nagyon sok meccs van még hátra.
3: A Merkantil Bank Ligát 5 fordulót követően tehát a 13 pontos Soroksár vezeti, megelőzve a 11 pontos Kazinc Barcikát és az egyaránt 10 pontos Kecskemétet és Gyirmótot. Csupán a sereghajtó Kozár Misleny pont nélküli, és azt se feledjük, hogy 6 csapat csupán 4 mérkőzést játszott le eddig a bajnokságban.
0: Marosréti Ervin számolt be a labdarúgó NB2 ötödik fordulójának történéseiről, folytatódik tehát majd a bajnokság a következő héten is. És ha már Magyarország, meg magyar labdarúgás, akkor ezekben a pillanatokban is tart a Magyar Kupa harmadik fordulójának a sorsolása, ez nyomon követhető az M4 Sporton, és mint a már kihúzott golyók azt elhárulták nekünk, a harmadik fordulóban a címvédő Ferencvárosra a harmadosztályú Deac ellenfele, illetve Deac csapata vár majd. Ezt a mérkőzést Debrecenben rendezik, tehát itt megint csak a Magyar Kupában, mint korábban azt megszokhattuk, az alacsonyabb osztályú együttesek játszanak hazai pályán. Ahogyan azt említettem, tehát a Ferencvárosra, a címvédőre a Deac vár majd a szeptember 2. hétvégén rendezendő Magyar Kupa fordulóban. majd a további párosításokat, már az NB1-es csapatoknak az ellenfeleit a híreket követően elárulom. Addig legyen még elég annyi, hogy az NB2 két nagy ágyúja, a DVTK és a Vireoton is találkozik majd a Magyar Kupa harmadik fordulójában, méghozzá Diós Győrben, úgyhogy talán ez az egyik kiemelkedő párosítása ennek a Magyar Kupa fordulónak. A pontos idő 20 óra 27 perc, folytatjuk majd a híreket követően.
11: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Kikapott az európai bajnoki címvédőtől a magyar női röplabda válogatott. Nem állnak teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötői, meleg, de változékony idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
5: Három játszmában veszített a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink holnap a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Rede Darraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal, közölte az élvonalbeli klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcseseményén. Doppingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a Magyar Antidopping Csoport is megerősítette. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője a Nemzeti Sportrádiónak azt nyilatkozta, az atléta válogatott ismert tagjának az úgynevezett A mintája mutatta ki a doppingvédséget, és amennyiben ezt a B minta is megerősíti, elindul az eljárás. Ha majd jogerős döntés lesz, felfedhetik a sportoló nevét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Gerinc sérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő KEKVÁK feladatainak sorsát. Az Alazon és az élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. A felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, de ez töredéke a támadások előtti forgalomnak. Az ukrán elnök közölte, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, 2 gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. A hatóságok az elmúlt hetekben több 100 dílert letartóztattak a térségben, és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is láthat a közönség.
0: Közlekedés.
5: Betontábla elemeket javítanak az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 39 a pontos idő, a mikrofonnál pedig Tóth Béla. Futballal folytatjuk, mert hogy van két friss végeredmény. Egyrészt az olasz bajnokságból, mert hogy a Bologna otthonában a Lazio 1-0-ra nyert, ugye ez a Serie A első fordulója. Frattesi gólja döntött, a mérkőzés 59. percében szerezte a Lazio játékosa mindent eldöntő gólt. Bolognából tehát mind a három pontot elvitte a Lazio. És bár nem végeredmény, de azért azt hiszem, hogy árulkodó dolog, hogy a német kupa, itt ugye a legjobb 32 közé jutás a tét, a német kupa a mostani fordulójában már ugye Bundesligás csapatokkal együtt, és itt Wolfsburg Altglienicke 3-3, 11-es párbaj dönt majd. Az Altglienicke otthonában rendezik ezt a mérkőzést, és negyedosztályú rivális ellen, hát közel állt a kieséshez a most már másodosztályú Wolfsburg, 2-1-re vezetett a 71. perc után az Altglienicke, aztán Arnold egyenlített a 83. percben, és hosszabbításra mentette a párharcot. Dárdai Bence ekkor már a pályán volt, visszatért tehát a korábbi magyar válogatott középpályás hosszú sérülését követően, így aztán már a hosszabbítás percét a pályán töltve Dárdai Bence közelről átélhette azt, hogy a negyedosztályú rivális újra vezetést szerzett, és ezt a 119. percben vál találatával egyenlítette ki a Wolfsburg. 3-3 tehát. Most pedig zajlik a 11-es párbaj, az Altglienicke együtteséből az első játékos az első lövését értékesítette. Már végeredmény szinten a német kupa első fordulójából, Ferle Hamburg 0-3, simán tovább jutott tehát az első osztályú együttes, Würzburger Kickers Köln 1-2, itt is az első osztályú csapat jutott tovább. Vár még a mérkőzésére a szintén első osztályú Schalke, amely a Halleser együttesénél játszik. És megtörtént a Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolása is. Az M4Sporton élő közvetítésben sorsolták ki a párosításokat. Ugye a legjobb 64 között már csatlakoznak az első osztályú és a másodosztályú csapatok is a mezőnyhöz. Én most az első osztályú együtteseknek a párosításait mondom el, mint ahogyan már korábban elhangzott itt a Körkapcsolásban, a címvédő Ferencváros a Deac otthonában mérkőzik majd a szeptember első hétvégéjén, illetve második hétvégéjén rendezendő kupafordulóban. Dorog Újpest, Nagykozár Kisvárda, Mezőörs Puskás Akadémia, Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, Majos Nyíregyháza Spartakusz, TFS-e Vasas, valamint Baja Kispest Honvéd, Dunaharaszti ZT-je és Mezőkövesd MTK párosításokat rendeznek még, míg a bajnoki címvédő Eto Karcagra utazik majd a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Ugye kiemelem azt is, hogy az előző kiírásnak a döntős, a Zalaegerszeg Dunaharasztiban próbálja majd kivívni tehát a továbbjutást, és az első osztályú együttesek párosításai mellett kiemelendő az is, hogy a másodosztály két nagyágyúja, a DVTK és a Videoton is összecsap majd a Magyar Kupa harmadik fordulójában, méghozzá Diósgyőrben. Maradunk a labdarúgás világában, ugyanis most már elmondható, hogy ezen a nyáron seregnyi magyar futbolista igazolt külföldi bajnokságokba, érdemes rajta tartani a szemünket azon, hogy ők hogyan teljesítenek. Ráadásul ezen a hétvégén gólzáport tartottak, született Sallai gól a Galatasarayban, betalált a Szentekienben Csongvai áron, volt duplázó magyar játékos a belga bajnokságban, úgyhogy remekeltek a magyar idegenlégiósok. Légiós radar rovatunk következik, Szabó Bence összeállítása.
3: A hétvégén a német labdarúgó bajnokság kivételével lejátszották a top európai bajnokságok nyitó mérkőzéseit. Szoboszlai Dominik rögtön az első meccsén a Newcastle ellen betalált 11-esből, amivel pontot mentett a Liverpool idegenben. Azonban a magyar válogatott csapatkapitányán kívül jó pár magyar légió szerepel külföldön, a hazainál magasabban rangsorolt bajnokságban. Vegyük sorra ezeket, és azt, hogy miként teljesítettek a magyar futballisták. A sort kezdjük a legmagasabban rangsorolt bajnoksággal, az angol Premier League-gel, ahol vasárnap a bajnokságban szereplő mindhárom magyar labdarúgó pályára lépett. Tóth Alex csapata a Bournemouth a Manchester City ellen játszott, és kikapott 2-1-re. A fiatal válogatott középpályás a mérkőzés utolsó harmadában lépett pályára csereként. E mérkőzést követően játszott a Liverpool a Newcastle ellen idegenben. Itt Szoboszlai Dominik gólt szerzett az utolsó percben büntetőből, Kerkez Milos pedig végig a pályán volt. Most pedig hallgassuk meg azt a gólt, amivel Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak. And the pressure is on Dominic Szoboszlai, who responds incredibly well. That's an absolutely wonderful moment for Dominic Szoboszlai. Liverpool is saved by Dominic Szoboszlai at St. James's Park. Említsük meg az angol másodosztályt is, ahol a Blackburn csapata játszott a Middlesbrough ellen, és 2-1-re győzött, úgyhogy Tóth Balázs állt a kapuban. A West Bromwich Albion pedig 3-1-re nyert a Burnley ellen. A vendégek egyetlen gólja egy öngól volt, amely Callum Stice nevéhez kötődik. Ezután pedig nézzük Németországot, ahol ugyan nem játszottak bajnoki mérkőzéseket, ellenben kupatalálkozókat rendeztek. Itt 4 magyar érdekeltség volt. Dárdai Márton csereként lépett pályára a Hertha színeiben, és végül a csapat továbbított 11-esekkel. Willi Orbán viszont a kezdő 11 tagja volt az RB Leipzig mérkőzésén, ahol a csapata 6-0-ra nyert, ő pedig egy góllal, illetve egy gólpasszal vette ki a részét a győzelemből. And he's turned it short for Nusa. He'll have a go to curl one. Oh, desperately unlucky. What a strike. Here's Gruda. Angle against him. Keeper got a touch on it. Tapped in by Orbán. Vasárnap a Fürth, illetve az Union Berlin is játszott. A Fürth keresztes Krisztiánnal a kezdőcsapatban kikapott, és ezáltal kiesett a német kupából. Ellenben az Union Berlin csapata továbbított, mivel 4-2-re győzte le a Braunschweig együttesét, Schäfer András pedig csereként állt be a mérkőzésen. Törökországban már pénteken is rendeztek bajnoki mérkőzést, itt a Galatasaray, és ezáltal Sallai Roland volt érdekelt. A török bajnok 4-0-ra nyert, és az első gólt Sallai Roland szerezte. Orta ceza sahası içine doğru Orban iş dokundu. Şalay önünde buldu. Vurdu gol! O kalabalığın arasında seken topu aldı Şalay. Vuruş yaptı, gol attı. Galatasaray 12. dakikada öne geçiyor Erzurum deplasmanında. İşte orta ceza sahasına Orban iş tokatladı. Şalay önünde buldu bu topu. Onun net vuruşu topu alara gidiyor. Galatasaray Şalay ile öne geçti. Szombaton még 2 olyan mérkőzést rendeztek a török bajnokságban, ahol magyar válogatott is érintett volt. Egyfelől a Rizespor játékosa Mocsi Attila, aki már a 4. szezonját tölti a török csapat kötelékében. Mocsi csapata a Samsunspor együttesétől 2-0-es vereséget szenvedett. A másik magyar válogatott játékos pedig, aki szombaton pályán volt, az a Tóth Rajmund, aki debütált a török bajnokságban a Konyaspor együttesében. A fiatal középpályás a Fenerbahce otthonában kezdőként lépett pályára, és a 73. percben lecserélték. Csapata végül 4-2-es vereséget szenvedett. Térjünk át Belgiumra, ahol pénteken már a Le Lövier csapatában 2 magyar játékos is szerepet kapott. Gruber Zsombor, illetve Kovács Mátyás is csereként lépett pályára, ráadásul mind a kettőjüket a 73. percben küldték a pályára. Azonban egyik magyar játékos sem tudott segíteni, a Le Lövier 2-0-as vereséget szenvedett a Standard Liège otthonában. Ha a szombati napot nézzük, akkor viszont nagyobb magyar sikerekről is be lehet számolni. Átrok Zanál ugyanis 2 gólt szerzett a Waregem színeiben. Ez volt a fiatal támadó első, illetve második gólja a belga bajnokságban. Csapata végül 4-0-ra nyert. Átrok egyébként idén nyáron igazolt az MTK együttesétől Belgiumba. Pontosan 1 hónappal ezelőtt az átigazolása kapcsán még így nyilatkozott.
1: Én azért választottam ezt a klubot, mert rajtuk éreztem a legjobban, hogy tényleg engem akarnak, és nem csak egy játékost, hanem specifikusan engem. Úgyhogy tényleg még, tehát az első ajánlatra még nemek is mondott az MTK, nem tudtak megegyezni, de viszont ez a csapat ez tovább harcol, értem, és ez én ennek nagyon örültem, úgyhogy köszönhetek sokat az MTK-nak is, hogy ők is azért engedékenyek voltak, és el tudtak engedni, hiszen így mindenki jól járt szerintem, úgyhogy hát ezért választottam ezt a csapatot.
3: Ugye itt 1 millió euróról lehetett olvasni a sajtóban, ilyen tekintetben mennyire érzel magadon nyomást, hogy ha már ennyi pénzt kifizettek érted, akkor ott tőled sokat várnak?
1: Nem is inkább nyomásnak nevezném ezt, hanem inkább egy ilyen lehetőségnek. Én örülök, hogy tudom, hogy mennyit érek esetleg nekik, hogy sokat érek, és hát szeretném ezt meghálálni, hogy mennyit fizettek értem, minél jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, ezt nem élem meg nyomásként, hanem ezt így örömként élem, hogy ennyire tényleg számítok rá.
3: Vasárnap pedig a negyedik Belgiumban légióskodó magyar is pályára lépett Fancsa Szalán személyében. A magyar válogatott támadó a mérkőzés 5. percében állt be csereként, miután csapattársát sérülés miatt le kellett cserélni. Ezt követően a Lommel együttese 4-0-ra győzött. Ausztriában a Salzburg, illetve a Rapid Wien is elhalasztotta mérkőzését, így csak egyetlen magyar játékos lépett pályára a bajnokságban. Mégpedig a Harbert színeiben védő Pécsi Ármin játszott, akinek a csapata megszerezte első győzelmét a bajnokságban. A Harbert 2-1-re nyert az Áltak ellen. Bulgáriában szombaton a Spartak Várna együttesében lépett pályára Major Sámuel, akinek túl sok öröme nem lehetett a mérkőzésen, ugyanis a Levszki Szófia otthonában 6-0-ra kapott ki csapata. Azonban a szombati napon magyar szempontból ettől örömteli dolgok is történtek, mégpedig Franciaországban, ahol a másodosztályban lépett pályára a Saint-Étienne színeiben Csongvai Áron kezdőként, és megszerezte első gólját a francia labdarúgó másodosztály negyedik fordulójában.
4: Il l'attaque stéphanoise va être très vite en action avec ce but après moins d'un quart d'heure de jeu signé Aaron Songvai. Première réalisation pour le Hongrois arrivé de l'AEK Stockholm, mais c'est une autre recrue qui est à la passe décisive, le Danois Jacob Brøm.
3: A Saint-Étienne 4-0-ra győzött, és ezzel három fordulót követően vezeti a francia másodosztályt. Görögországban az Al-Katén színeiben két magyar játékos is pályára lépett szombaton, Varga Barnabás, illetve Vitális Milán személyében. A bajnokság első Varga góljára pedig mindössze 11 percet kellett várni. Az aténi bajnokcsapat végül pedig kiütéses 4-0-ás győzelmet aratott. A találkozót egyébként Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta. Csehországban a Spartak Praha színeiben nem lépett pályára egyik magyar légiósunk sem, ellenben Barát Botond a Sigma Olomouc színeiben gólt szerzett, és csapata 3-1-re nyert. Hollandiában jelenleg 3 magyar légiós van, azonban Kovács Bendegúz csak a kispadról nézte végig csapata győzelmét. Emellett egy másik válogatott támadó Bárány Donát sérült, így tehát az egyetlen pályára lépő magyar játékos Csinger volt, aki a Groningen színeiben szerepelt, és kapott ki csapatával a PSV otthonában 5-1-re. Portugáliában a Debrecenből igazolt Szűcs Tamás csereként kapott lehetőséget a bizonyításra, a 81. percben állt be a Famalicão együttesében, azonban csapata a Santa Clarától 1-0-ás vereséget szenvedett. Egy másik Szűcs, mégpedig Szűcs Kornél, Szerbiában lépett pályára a Vojvodina együttesében, az újvidéki együttes pedig vele a kezdőcsapatban 1-0-ra nyert. Végezetül pedig tekintsünk ki Európán kívülre. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban az Inter Miami együttese találkozott a Toronto FC-vel, az Inter Miami együttesében pedig csereként kapott lehetőséget Pintér Dániel, míg a másik oldalról pedig a Toronto együttesében Salói kapott kezdőként lehetőséget, amelyet egy gólpasszal hálált meg. A Toronto végül 2-1-re nyert a Miami otthonában. A Nashville csapata pedig a Columbus Crew-t fogadta, ahol Gazdag Dániel csereként kapott lehetőséget, csapata 3-2-re kikapott. Összességében tehát jó pár magyar labdarúgó kapott lehetőséget Európa, illetve a világlabdarúgó pályáin a magyarnál erősebb bajnokságban. Ha a hétvégi góltermést nézzük, akkor összesen 7 olyan találat született, amelyet magyar játékos szerzett. Ennek kapcsán pedig Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgettem.
5: Az önmagában örvendetes, hogy volt 7 olyan játékos is, aki gólt szerzett. Ez mindenféleképpen pozitív hír, sajnos azért nem szokott ennyi örömhír érkezni külföldről Magyarországra. Az pedig, hogy 36-an vannak, hogy az most sok-e vagy sem, az relatív. Ezzel együtt azért a 2010-es évek előtt, mint a 2005 környékén, akkor azért még lényegesen több légiós volt, még a mostanihoz képest is magyar futballista külföldön. Ezzel együtt azért most megfigyelhető egy tendencia, hogy az NB1-ből, ha nem is mondanám azt, hogy áramolnak ki a játékosok, de hogy sokkal nyitottabbak a klubok, nyilván elsősorban a gazdasági helyzetük miatt arra, hogy külföldre értékesítsenek még a határon túl is piacképesnek ítélt labdarúgókat. Úgyhogy szerintem ez egy jó irány, és a magyar futball szerintem segíti, hogyha azok a játékosok, akik megütik azt a szintet, hogy a magyarnál erősebb bajnokságban játszanak, azok valóban el is hagyják az országot, és még nagyobb tapasztalatra tesznek szert az ország határon kívül. És jó azért azt is látni, hogy azok közül a játékosok közül, akik most nyáron váltottak, viszonylag kevesen vannak olyanok, akik még eddig egyáltalán nem kaptak szerepet a klubjaikban. Nem lehet persze azt sem mondani, hogy mindenki rögtön kezdőjátékos lenne, de azért szép számmal vannak olyanok, akikre már rögtön itt a legelején számít a szakmai stáb. Persze vannak sajnálatos sérülések is, mint például amilyen Bárány Donáté, aki Hollandiába szerződött, és majd bízunhatunk benne, hogy tőle is várhatunk majd gólokat. Azért sok olyan játékos van szerencsére, aki már most itt augusztusban úgy látszik, hogy megvetette a lábát a csapatában.
3: Ugye az elmúlt években azt megszokhattuk, hogy az NBA-ről úgy beszéltünk, mint egy olyan bajnokságról, amely inkább importálja a játékosokat, tehát viszonylag magas összegekért igazolt akár külföldi labdarúgókat haza, akár magyar játékosokat. Most hosszú évek után talán mondhatjuk azt, hogy először van olyan, hogy az NBA-ből leginkább kifele mennek a játékosok, és az értékesítés megtörténik. Ez alapvetően nekem azt mutatná, hogy egyfajta piaci folyamat elindult itthon.
5: Igen, ez meg lehet persze, hogy folyamatról beszélhetünk, azt majd a következő évek eldöntik, de egyelőre valóban most az körvonalazódik, hogy az NBA-es klubok elkezdtek nagyobb számban külföldre értékesíteni játékosokat. Én még itt az adás előtt megnéztem a Transfermarktnak az adatbázisát, az alapján mint egy majdnem 35 millió euró folyt be a klubkasszákba, és ezeknek a döntő többsége az a külföldre értékesített játékosoknak az összegéből folyt be, ami mindenféleképpen pozitív, viszont ha megnézzük azt, hogy mennyit adtak ki a csapatok, akkor Transfermarkt azt mondja, hogy nagyjából olyan 6 millió 100 ezer eurót, úgyhogy azért ez elég beszédes szerintem abból a szempontból, hogy a következő időszakban, években milyen tendenciára állhat át a magyar klub futball, a játékos szerződtetések és eladások tekintetében, de én szerintem most jön majd el az a pillanat, amikor a magyar bajnokság a nemzetközi piacon elfoglalja azt a helyet, amit a gazdasági ereje alapján, meg az ország mérete és lehetőségei alapján szerintem betöltenie kell. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány olyan játékos lesz, aki akár már télen az NB1-ből egy jó őszi szezon után, vagy jövő nyáron majd egy egész idejét követően tud dobbantani. Már most láttunk egyébként az NB1-ben ígéretes teljesítményeket. Nyilván itt lehet vitatkozni arról, hogy a magyar, illetve a fiatal szabály az mennyiben segíti elő a játékosoknak az előre menetelét. Ezt azt hiszem egy külön adást igényelne, de most egyelőre, hogyha a transfer mérleget nézem ezen a nyáron, akkor azért látszik, hogy igen, nem beindultak olyan folyamatok, amiket te is említettél.
3: Én azt néztem alapvetően, hogy ez a kifele áramló piac, ez kezd egészséges lenni legalábbis, hogyha tényleg a piaci szempontokat vesszük alapul. A belső piac az kevésbé tűnik egészségesnek, ez szerinted mikor fog majd kiigazodni egyáltalán? Nyilván ez kapcsolatban áll azzal a fajta finanszírozási rendszerrel, amit az MLS is felállított.
5: Hát így van, és amíg van például fiatal szabály, vagy magyar szabály, addig ez szerintem törvényszerű, hogy ez a magyar játékosoknak az árát azért fölveri, különösen a belső piacon, mert hogy mindegyik klubnak meg kell lennie annyi magyar játékosnak a keretében, annyira biztonságban el tud úgy indulni az NB1-be, hogy aztán ezeket a támogatásokat, amiket központilag kaphat, azokat még be tudja zsákolni. Emiatt nyilván, amíg ez a szabály van, addig szerintem ezen a téren nagy változás nem várható, nem is várható el egyébként szerintem, hogy a klubok ezekről az összegekről ne mondjanak, vagy hát miért is tennék mindezt, hogyha van egy olyan szervezet, amelyik dotálja őket azért, hogyha magyar játékosokat foglalkoztatnak, ha én klubvezető lennék ezt a lehetőséget, nyilvánvalóan én is kihasználnám. Aztán, hogy ez meddig lesz, na hát az már egy jó kérdés, de addig a magyar futballisták értéke szerintem relatíve magas lesz.
3: Szoktam a komment szekciókat böngészni egy-egy átigazolási hír alatt, és amikor ugye magyar játékos, vagy éppen Magyarországon játszó játékos igazol külföldre, tendenciózusan ez mostanában a Ferencvárosnál megfigyelhető, ugye a keretet szeretnék csökkenteni és értékesíteni a játékosokat, akkor sok esetben láttam azt a hozzászólást, hogy hát mindenkit eladunk, akkor mi lesz velünk? Tehát ilyen szempontból a kérdés az adódik, hogy rosszabb lesz ettől az NB1?
5: Hát most, hogyha mondjuk a Fradi példáját veszük alapul, akkor egyelőre nem lehet azt mondani, hogy a Fradi annyival gyengült volna, mert hiába mentek el nagyon jó játékosok a magyar bajnokság és a Fradi mércéhez mérve. Ez a Fradi még mindig nagyon erős, és hogyha megnézzük a keretét, még mindig hatalmas, tehát még mindig van 31 néhány játékos a keretébe, úgyhogy indokolt volt az a fajta racionalizálás, amit a Ferencvárosnál véghez vittek, vagy még akár amit még a jövőben véghez is vinnek, mert most azért itt hallani olyan híreket, hogy Edgar Sevikian vagy Erkoton Akolácsa napokban klubot válthat, és én meglepődnék azon is, hogyha Lenny Josephet még mondjuk az összel is itt láthatnánk a Fradiba, mert elképesztő formában futballozik, egy számára részben sikeres világbajnokságot követően, és Gabriel Kanikovszki is egy olyan játékos, akit rendkívül piacképes. Én merem állítani, hogy ő a Ferencváros leghasznosabb futballistája a mai napon. De hogy gyengébb lett a Fradi azáltal, hogy elment már tőle nagyjából egy csapatnyi játékos, én azt mondom egyébként, hogy nem, mert még mindig itt van nagyon sok jó képességű futballista, és a Fradi például egészen biztos vagyok abban, hogy egy egységesebb csapat lett azáltal, hogy akik itt maradtak, azok olyan futballisták, akik valóban itt képzelik el a jövőjüket. Olyan játékosról is tudunk, aki pontosan tisztában van azzal, hogy egy-két évvel ezelőtt sokkal jobb anyagi feltételekkel írhatott volna le a Fradinál, de most érezte, hogyha eljött az ideje a hazatérésének, gondolok itt most Nagy Ádámra egyébként, zárójelbe zárva. Úgyhogy én például a Fradit egyáltalán nem féltem legfeljebb attól, hogy azt a betegséget valahogy leküzdje, amit már évek óta, vagy legalábbis az előző idényben jellemezte, hogy a hazai porondon nem tudja azt nyújtani, mint a nemzetköziben. Itt nem tudom, hogy valami mentális blokk lehet, vagy milyen összefüggések vannak a háttérben. Minden esetre ez az szerintem, amire majd Borbé Balázsnak meg kell találni a receptet.
3: A német bajnokság kivételével egyébként mindegyik toplika elindult, ugye Németországban kupa találkozókat rendeztek, ahol ugye volt is magyar érdekeltség, Willy Orbán ugye gólt is szerzett, de beszéljünk inkább az angol bajnokságról most így első körben, ahol ugye a Szoboszlai Dominik Kerkezmíros is játszott a Liverpool csapatában, illetve Tóth Alex is játszott a Manchester City ellen. Az ő esetében várhatunk-e több játékpercet, meg hát azért nyilván Szoboszlait egy gól után, amelyet a Premier League-ben szerzett, mindig csak méltatni kell.
5: Hát annyi kulisszát elárulhatok be, nem tudom, hogy ez mennyire minősül a kulisszának, de én éppen levelezésben állok a Bournemouth-nak a kommunikációs osztályában. Hát talán nem meglepő, hogy azért, hogy Tóth Alexel egy interjút leszervezzek, és ők azt mondták, hogy majd akkor, hogyha pályára lépett az első Premier League meccsén, és azt mondták, hogy már azért jó esély van, hogy a Manchester City elleni mérkőzés után majd leszervezhetjük ezt az interjút, és ebből én már arra sejtettem, hogy akkor valószínűleg itt az új szakmai stábnál majd lehetőséget kap, már itt a legelején, és szerencsére így is lehet, mert hogy az utolsó negyed órában, majd hosszabbítással együtt kb. 20 percben játszott, és hogyha azt nézzük, hogy az előző szezonban itt a tavasszal 9 meccsen játszott, összesen 137 percet, és itt most már rögtön a nyitófordulóban egy, hát mondhatni talán a második legerősebb angol csapat ellen pályára küldtek, az szerintem is bizakodásra adhat okot. A felkészülés során azért Alex sokat játszott, dicsérték is a helyi sajtóban, úgyhogy tekintve azt, hogy most itt a City ellen is kapott jó 15-20 percet, szerintem ez abszolút bizakodásra adhat okot. Persze most pont beállt, akkor még egy nullára vezetett a Bournemouth, amikor pályára lépett, vereség lett belőle, de elnézve a gólokat, néztem a meccset, egyáltalán nem lehet semmit Alexnek a számlájára róni, abszolút jól szállt be, lendületes volt, és ami nekem külön feltűnő volt, hogy a társak nyugodtan passzoltak neki, nem az volt, hogy na jó, megjött ez a srác, és akkor most hagyjuk ki a játékból. Egyáltalán nem volt ilyen érzésem, úgyhogy szerintem abszolút biztatóan mozgott, és én nagyon bízom benne, hogy az interjú után is, ami lehetőleg következő egy-két hétben elkészül, utána is majd arról tudunk cikkezni, hogy sokat játszik.
3: Volt még más gólszerző Szoboszlai Dominikon kívül, például rögtön, hogy a hetet vesszük, vagy mint a bajnoki fordulót vesszük, akkor már pénteken Sallai Roland is gólt szerzett a Galatasarayban, illetve egy másik, mondhatjuk, hogy stabil válogatott játékos

0: rossz megoldás választ, vagy elpártolt tőle a szerencse, vagy ha jól találja el a labdát, mert valami mindig van. És ezért különösen fontos, hogy egy olyan helyzetben, amikor a klubjánál ő már huzamosabb ideje, nem az eredeti posztján játszik, hanem jobb hátvédként, akkor jön egy olyan helyzet, mint most itt a Galatasaray meccsén, jön egy szöglet, hozzápattan a labda és kíméletlenül beveri. Az ilyenek nagyon jól jönnek az ő lelkének, mert persze jól ellátja a védő feladatát, a számok azt mutatják, hogy a liga egyik legjobb jobb hátvédje lett itt az utóbbi másfél évben, de hát azért ő mégiscsak egy támadó, úgyhogy nagyon fontos volt számára ez a gól itt az elején, neki eddig 82 meccse van a Galatasaraymban, és mindössze ez volt a 8. gólja, tehát hogyha visszaosztom, akkor arányaiban sokkal kevésbé eredményes, mint mondjuk akár Freiburgban láthattuk őt, vagy akár még korábban az Apoel Nikóziában, de azt szerintem már kevésbé mérvadó. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy lendít az ő önbizalmán, és ezt a válogatotta is ki tudja majd vetíteni. És Varga Barnabásnál pedig ez azért nem lehet elmondani, hogy hasonló cipőben van, mert ő ugye már továbbra is a középcsatár posztján játszik, de ő még a Fradiban ő egy személyként futballozott ott elől. Most azért játszik mellette egy Jovic, aki azért csak megjárta a Real Madridot. Egy nagyon jó képességű játékosról beszélünk, és azért a hierarchiában az furcsa lehet talán egy csatárnak, hogyha csak ő a második, mert Jovic az a játékos az Ajaxben, akinek Marko Nikolić vezetőedző mindig fog helyet szorítani, és itt az a nagy kérdés, hogy ki az, aki odafér majd Jovic mellé, és most Varga Barnabás egyelőre úgy érzem, hogy élvezi ezt a bizalmat, és nagyon fontos volt, hogy azok után, hogy ő a Szuperkupában, Görögországban kihagyott a 11-es párbajban egy 11-est, azután ő tudott reagálni, és szerzett egy egyébként Barnabásra egészen jellemző gólt, ahogy egy rosszabb labdaátvétel után bevetőzve bekotorta a labdát a hosszúba, szerintem egy egészen klasszis megoldás volt, azután, hogy korrigálta ezt a megmozdulását. Vitális Milánról meg pedig talán azt érdemes elmondani, hogy a szaksajtó nagyon dicsérte is, és volt olyan a kommenteket olvasgatva olyan kommentelő, aki itt már a legnagyobb görög ikonokra, például Kostas Katsuranisra, vagy Katsuranishoz hasonlította az ő játékát. Az persze, hogy a kommentelők mit írnak, az kevésbé fontos, de az mindenképp jó, hogyha valaki az első bajnok ilyen benyomást tud tenni a szurkolókra, és a számok is egyébként az adatelemző rendszerek azt mutatják, hogy a csapat egyik legjobb játékosa volt, úgyhogy megnéztem volna, hogyha őt lehet regisztrálni a Levski elleni BL playoffra, akkor bevetették-e volna őt, de az a jó hír van, hogy a statisztikák alapján, illetve a mutatók alapján, amit ilyen adott alapon számolnak ki, az elemző rendszerek azt mondják, hogy az AEK-nak azért legalább 70%-a van most kiejteni a Levski Szófiát, úgyhogy ha nem történik majd meglepetés, akkor Varga Barnabást és Vitális Milánt is az ősszel a BL-ben láthatjuk.
1: Akkor beszélhetünk még olyan futballistákról, akik nem feltétlen számítanak Marco Rossi embereinek, de olyan teljesítmény nyújthatnak, amely bizony felkelti az érdeklődését az olasz-magyar kapitánynak. Ugye egyfelől Csongva Járon volt már válogatott, de most hozott egy olyan karrierdöntést, hogy eligazolt a francia másodosztályba a Saint-Étienne-hez, ráadásul megszerezte most az első gólját, és egy másik gólszerzőről, hogyha beszélünk, Átrok Zalán, ő pedig ugye az MTK csapatából igazolt Belgiumba, és igen, jól áll a csapatával, ráadásul a hétvégén 2 gólt szerzett, és ott vannak a tabella élmezőnyében.
0: Igen, hát akkor Csongvaival kezdve én nagyra értékelem azt, hogy ő lépett, mert alapvetően a Svédországban játszott egy élcsapatnak nem nevezném az AIK-ot, de azért egy meghatározó csapat, a meccseire átlagban 30 000 járnak. Egy elismert tagja volt a csapatnak, csak hogy azért azt a szakmai stáb ide-oda dobálta őt a csapatban, hol belsővédő volt, hol védekező középpályás, még akár szélsővédőt is játszott, ez pedig szerintem számára nem volt kedvező, mert ha visszaemlékszünk, akkor Magyarországon is Újpesten, Fehérváron folyamatosan rángatták őt, egyszer itt, egyszer ott játszott, és itt most a Saint-Étienne-nél megmondták, hogy az általa preferált védekező középpályás szerepkörében számítanak rá. Ez a fixa ideája az edzőnek, hogy ott lesz jó, és ennek áron nagyon örül, és úgy látszik, hogy a pályán is meg tudja hálálni azt a bizalmat, amit kapott. Azért érte is a Transfermarkt alapján 1 millió eurót kifizetett a másodosztályú Saint-Étienne, ami egyébként egy tök jó lehetőség, mert azon túl, hogy most nyilván 3 forduló után vezetik a bajnokságot, azért ők egy feljutással talán a leginkább esélyes klubként vannak számon tartva most Franciaországba, és hogyha ők tényleg föl tudnának kerülni a ligönbe, akkor azt mondom, hogy ez egy csillagos ötös átigazolás.

0: Sáron részéről. Persze őrizze meg a helyét, de azért az nagyon jól néz ki egyelőre, hogy három meccs után van egy gólja, van egy gólpassza, és egyébként az első Sosó elleni meccsén a vezetést azt az ő indítása után szerezte meg a csapata. Úgyhogy ez egyelőre nagyon jól néz ki, mint ahogy szerintem nagyon jól néz ki Átroknak is a berobbanása. Ő nála is azért azt elmondhatjuk, hogy Magyarországon letette a névjegyét, egy ügyes játékos volt, de a csapata már régen kifizetett érte úgy 1 millió eurót, hogy azért egy belga középcsapatnál ez nem annyira magától értetődő, vagy nem annyira szokványos. Úgyhogy ezt a megelőlegezett bizalmat most úgy néz ki, hogy ő is meghálálja. Második meccsén kezdett, már kezdett rögtön a Genk ellen, és aztán az Union Saint-Gilloise ellen is pályára lépett sereként, most meg a Beveren ellen duplázott, és ez nagyon jól fest, és valóban egyébként a válogatott szempontjában azt hiszem, hogy figyelni kell egy olyan játékosra, aki azért a belga bajnokságban állandó kezdő, és ha még eredményesen is szerepel, jókorban van Zalán, úgyhogy szerintem lehet arra esélye, hogyha nem is szeptemberben, de hogyha kitart a jó formája, akkor novemberben mondjuk ott legyen a Nemzetek Ligája keretben.
1: Szabó Bence összeállítását hallották, a légiós radar pedig megtoltható még azzal a ténnyel, hogy Dárdai Bence hosszú sérülését követően visszatért és játszott több mint egy fél órát a Wolfsburgban, német kupa mérkőzésen ráadásul, az Altglienicke tehát egy negyedosztályú rivális otthonában végül is 11-es párbajban győzedelmeskedett a Wolfsburg. Dárdai Bencét a 77. percben cserélték be, ezt követően egyenített a csapata is harcolta ki a hosszabbítást alacsonyabb osztályú riválisával szemben. 2-2 után megint csak megszerezte a vezetést az Altglienicke, és végül a 11-es párbajra válgoljával mentette a párharcot a másodosztályú Wolfsburg, a 11-es párbajban pedig a 7. sorozat után dőlt el, hogy mivel kétszer is hibáztak a hazai lövők, a Wolfsburgiak pedig csak egyszer, így aztán a magasabban rangsorolt, már másodosztályú Wolfsburg jutott tovább a német kupában a következő körben, Dárdai Bence pedig több mint egy fél órát játszott összességében. Ennyi tehát a labdarúgás világából egyelőre, röplabdával folytatjuk majd a körkapcsolást.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 12 perccel múlt 21 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Röplabdával folytatjuk a körkapcsolást. Ahogyan hallhatták a közvetítésünkben is, a házigazda és egyben Európa-bajnoki címvédő Törökországtól 3-0-ra kapott ki a magyar női röplabda válogatott második Európa-bajnoki csoportmérkőzésén. Nem vallott szégyent a magyar együttes, jóval esélyesebb riválisával szemben. A mérkőzés követően Virányi Zsoltnak értékelt Szabó Dávid, Alessandro Chiappini szövetségi kapitány segédedzője.
5: Szabó Dávid, a magyar női röplabda válogatott másodedzője, az olasz Alessandro Chiappini mit mondott mondjuk így röviden a mérkőzés után, hogy foglalta össze ezt a 3-0-es vereséget? Mondanám, hogy ez egy más 3-0, mint a lengyel, de csak részben, mert ott két játszmában, itt meg az első két játszmában, ott az utolsó kettőben, itt az első kettőben abszolút Sőt, hát itt igazából minden várakozás felülmúltatok, hogy a világbajnoki ezüstérmes olimpiai negyedik és címvédő török csapat ellen hazai pályán 16 ezer néző előtt, tehát majdnem megnyerte a csapat az első játszmát, gratulálok. Hogy sikerült?
6: Nagyon-nagyon sajnáltuk azt az első szettet. Először is a lányok előtt, tehát le a kalappal. Ezt kértük tőlük, hogy félelem nélkül, bátran, rizikózzanak, menjenek bele olyan helyzetekbe, amikor másképp nem, és elkezdett ez egyszerűen működni. Sajnos az első szetnek a végén egy olyan forgás fogtunk ki, hogy a Vargas került sajnos hátra nyitni, amiről tudjuk nagyon jól, hogy irgalmatlan erejű szervája van.
5: 105 km/h sebesség, és minden harmadikat rontja, és csak kettőt nyitott ott, azzal meg lett a játszva.
6: Hát sajnos igen, ez a női mezőnyben azért már egy elég kemény szerva. Tehát a mi játékosaink azért nincsenek azért hozzászokva az ilyen jellegű szervákhoz, de ha tudnának folyamatosan ilyen játékosok ellen játszani a mieink, rengeteget lehetne fejlődni, hogyha ilyen típusú játékosokkal vagy edz, vagy esetleg játszik az ember. Mert ha őszintén megnézzük, akkor egy török csapatban a játékosok topligákban játszanak klubszinten. Nálunk a magyar csapatnál ez azért még nem mondható el mindenkiről.
5: 3 légiósunk van, 11 EB újoncunk náluk, meg világsztárok, bajnokok ligája győztesek.
6: Igen, ez így van, és ez rettentő sokat számít, hogy folyamatosan olyan közegbe játszik az ember, ahol ilyen ellenfelek vannak, vagy még nekünk ehhez fel kell nőni. Nincs ezzel igazából semmi gond, a lehetőség ott van a fiatalok előtt, most már meglátták, hogy hova lehet eljutni, esetleg büszkék vagyunk rájuk. Tehát nem tudok egy rossz szót mondani a csapat teljesítményére. Nyilván azért a technikai különbségek kijöttek a végén, de hát mégis csak egy török csapatról beszélünk.
5: A németek ellen mi lehet majd a kulcs tényező? Eddig azért, amikor tételbíró mérkőzések voltak más sportágban, és nyilván jön a hullámhegy, hullámvölgy. Itt még az is furcsa volt, hogy szinte a harmadik játszat leszámítva olyan nagy hullámvölgy nem volt a magyar csapatnál, de ennek most már nincs jelentősége. A németeket mindenképp meg kellene verni számtalan szempontból, önbecsülés, önbizalom, világbajnoki részvétel, világranglista, egyáltalán, hogy tovább jussunk a csoportból. Mire kell számítani, hogy mennyire sebezhető, hol sebezhető a német csapat? Csütörtökön múlt héten játszottatok velük.
6: Igen, hál' Istennek tudtunk velük játszani egy edzőmeccset. Nagyjából már akkor kialakult róluk egy kép. Az elemzést már elkezdtük a német csapatról. Láttuk mind a két itteni meccset már. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a holnapi meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs.
5: De pihentek egy napot, nem volt meccsük.
6: Igen, ők pihentek egy napot, nem volt meccsük. Pluszba ők forgatják az egész csapatot. Tehát van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak, ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni. De hogyha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelben félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresnivalónk a németek ellen. Mondhatni nekünk, most fog elkezdődni az Európa-bajnokság, ugye lesz először egy német, utána egy lett, majd a végén egy szlovén meccs. Ebből kell nekünk kihozni valamit, gazdálkodni ebből a végére, aztán figyelni meg még a pluszba a többi csoportban az eseményeket, mert azért azoktól a mérkőzésektől is sok minden függ.
1: Szabó Dáviddal Virányi Zsolt beszélgetett, riporterünk megszólaltatta a válogatott játékosát, Kis Lillát is.
5: Kis Lillával kezdjük, méghozzá egy rögtön a mérkőzés után. Ez a mosoly, ami az arcodon van, ez a felszabadultság, ez kellett ehhez a meccshez, hogy ennyire szoros és izgalmas legyen? Gratulálok hozzá!
7: Köszönjük szépen! Hát igen, ez is kellett, mert abban a pillanatban, hogy elkezdődött a meccs, azt gondolom, hogy mindenkiben benne volt az, hogy csak szeretnénk egy jót játszani, és nyomás nélkül tudtunk a pályára állni. Elképesztő érzés volt, és nagyon örülök, hogy az első két szetben ilyen közel voltunk hozzájuk, és végig vezettünk az első szetben is. Nagyon boldog vagyok, egyszerűen hatalmas élmény volt.
5: Mondjuk a mérkőzés délelőttjén mi játszódott le, akár csak a te fejedben? Mert ezt olyan könnyű mondani, hogy felszabadultság, mert nem ti vagytok az esélyesek, de azért egy török csapat, egy világsztárokkal teletűzött címvédő, világbajnoki ezüstérmes ellen, azért ezt megvalósítani nagyon nehéz lehet. Hogy sikerült?
7: Azt kérte tőlünk az edző, hogy játszunk felszabadultan, élvezzük, tényleg nincs vesztenivalónk, tartsuk őket nyomás alatt, és azt gondolom, hogy mindent meg tudtunk valósítani, és jól megizzasztottuk őket, azt gondolom.
5: Hát amikor az első játszmában ugye 3-0 volt, 5-2, de hát azt hagyján, amikor a játszmalabdához jutottatok 24-23-ra az első játszmában, akkor az ember nem hitte el. Ti hogy emlékeztek erre vissza?
7: Nagyon örültünk volna nyilván, ott a végén én sajnálom, hogy rajtam ment el 2 pont, de...
5: Tegyük hozzá, hogy Melissa Vargas nyitott, aki az első kétnyitás...
7: Legjobbja gyakorlatilag, úgyhogy...
5: Hát férfias ütései vannak, a Fenerbahce világsztárja, és azt számolom itt a meccseken, hogy az első kétnyitás általában ász értékű, és a harmadikat rontja, és kettőt nyithatott a játszma megnyeréséhez.
7: Igen, hát ez sajnos benne van.
5: Mit lehet tanulni ilyen szinten, mégis tét meccsen, ezektől a lengyel hölgy, vagy lengyel, miket beszélek, ezektől a török játékosoktól, tőlük mit lehet tanulni?
7: Igazából azt, hogy minden helyzetben nagyon jó megoldásokat választanak, és tényleg kész érett játékosok, tehát nagyon jó nézni, hogy játszanak, és azt gondolom, hogy az, hogy mi most ilyen közel kerültünk hozzájuk, ez egy nagyon nagy szó.
1: Kis Lilla után pedig következzen Cserekje Zsófia értékelése. A riporter Virányi Zsolt.
5: Zekra Günes példaképed, és jó lenne játszani ellene. Na milyen volt az, amikor felugrottál, ő is, meg te is egymásra szemben voltatok, te blokkolni szeretted volna, ő akkor elütött melletted, de hát ugye egész jó élmény lehetett játszani ellene.
8: Nagyon nagy élmény volt, még mindig fel se bírom fogni, hogy ez valóban megtörtént, és én a példaképem ellen játszhattam, és nagyon hálás vagyok, és szerintem azért elég izgalmas meccsre sikerült itt az eredményektől eltekintve, szerintem egy nagyon izgalmas meccs. Játszottunk.
5: Hát a végeredmény 3-0, ha valaki azt olvas, akkor azt hiszi, hogy simán nyertek a törökök, de hát 26-24 az első játszma. Ott volt egy játszmalabdátok. Neked is voltak remek blokkjaid az egész mérkőzésen. Mitől lett ez ennyire felszabadult?
8: Én úgy álltam hozzá a mérkőzéshez, hogy a törökök is ugyanúgy egy csapat, és őket is a rosszabbik napjukon meg lehet verni. Szóval én teljesen úgy álltam hozzá a meccshez, hogy nincs mit veszteni.
5: Na most nincs mit veszteni, de hát majd a folytatásról is kérdezlek, még egy kicsit a hangulatról. Mi az a 16 000 néző, ami itt ugye mindig van, ha a törökök játszanak, de el lehet fogadni, amikor fütyülnek? Tehát, hogy kifütyülik az ellenfeled akkor is, amikor 2-0, nem tudom én, 15-5, mondjuk a lettek ellen volt ilyen, és akkor, amikor mondjuk te szerválnál, akkor, vagy szervász, akkor fűszóban kell játszani. Ez zavar egyáltalán, vagy ez ti semlegesítitek?
8: Hát engem azért nem zavar, mert én ezt úgy fogom fel, hogy azért fütyülnek, mert az én kedvemre akarnak tenni. És én ezt így fogom fel, szóval engem nem zavar.
5: Ez egy jó taktika. Mi lehet a jó a németek ellen? Mert azért mondtam, hogy előre is tekintünk, mert most két meccsen túl vagytok, és most jön az a három, amiből azért lehet akár nyerni is. Fejeket hogy lehet átállítani? Sok pihenőidőtök nincs, most beszélünk ugye egész pontosan hétfőn este, és kedden magyar idő szerint 3-tól meccsetek lesz.
8: Mindent megteszünk azért, hogy minél kipihentebbek legyünk, és fejben meg ugyanúgy állunk hozzá a többi meccshez is, mint az eddigiekhez, ugyanolyan harcosak akarunk lenni majd, és én reménykedek a legjobbakba, és...
5: Elemeztétek a németeket, de még azért arra kíváncsi vagyok, hogy energia, hogy frissítitek fel magatokat szálláson, szállodában, jöttök vissza, ugye kedd délelőtt már itt egy edzésetek is van még a meccs előtt.
8: Hát nyilván a kezdősorunk majd kezelésekre fog járni.
5: Ne is tagja vagy annak?
8: Igen, nem tudom, próbáljuk kialudni magunkat.
5: Akár túl is pöröghetnétek, nem? Hogy mennyire beszéltek ilyenkor egy 3-0-es vereség után, egy ilyen hangulatú meccs után arról, hogy hűha, majdnem megint megvolt egy játszma.
8: Szerintem mindenki nagyon boldog, és nagyon örül az eredménytől eltekintve, nagyon örül annak, hogy ilyen szoros meccset játszottunk, és szerintem ez a többieknek nem húzza le a kedvét, hanem inkább egy löketet ad majd a következő meccsekhez.
1: Cserekje Zsófiát, a női röplabda válogatott játékosát hallották. A magyar válogatott holnap 15 órától Németország ellen folytatja szereplését, és ezt a mérkőzést is közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. A folytatásban pedig jégkorong, de egy érdekes fúzióról lesz szó. A német élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Bayern München és az Észak-Amerikai Profi Jégkorongliga több évre szóló stratégiai partnerséget jelentett be, közölte csütörtökön a német rekordbajnok hivatalos felületein. Az együttműködés hátteréről a korábban az Egyesült Államokban légióskodó jégkorongkapus Szuper Levente beszélt Erdei Márknak.
9: Ugye stratégiai partnerséget kötött egymással az NHL, valamint a Bayern München, vagyis a tengeren túli profi jégkorongliga és a egyik legnagyobb futballklub Európában. Mit szólsz ez az együttműködéshez? Érdekesen hangzik így elsőre. Nyilván tudjuk, hogy vannak nagy német sztárok az NHL-ben, de azért mégiscsak azért így elsőre eléggé furcsa ötletnek tűnik.
10: Meg is lepett, aztán utána, hogy végig gondoltam azért, hogy mi készülődik Németországból, ugye lesz egy világbajnokság jövőre, Mannheimben, illetve Düsseldorfban, és hát a német válogatott ugye nem muzsikált olyan nagyon jól az elmúlt világbajnokságokon, ugye Harold Kreisztól, ugye a vezetőedzőtől is megváltak az egész vezetést, gyakorlatilag le lett cserélve, és hát nagyon-nagyon készülnek arra, hogy ismét azért a világbajnokságokon is ott legyenek a legjobbak között, olimpián is jól szerepeljenek, úgyhogy szerintem elsősorban ennek szól ez az együttműködés. Ugyanakkor hosszabb távú együttműködésről beszélünk, ez a jövő évi világbajnokság lehet szerintem egy abszolút új kezdet a német jégkorongban, és hát hogyha már olyan piacokról beszélünk, amit még az NHL ki tud használni, főleg Németországban, hát akkor mi lehetne jobb, mint a Bayern München.
9: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy értem azt, amit mondasz, teljesen meg igazad is van, csak hát akkor miért nem a Német Jégkorong Szövetséggel kötöttek mondjuk egy együttműködést? Miért kellett ez a Bayern? Nyilván azért, mert egy óriási felvevő piac az egész világon?
10: Hát most, hogyha a Német Jégkorong Szövetséggel kötött volna stratégiai megállapodást az NHL, arról a kutya nem beszélne. Tehát igazából itt ez a lényeg, hogy ott hétről hétre, ugye ott ajándéktárgyakat is fognak úgymond egymásnak gyártani, minden NHL-be fognak Bayern München-es, mind a Bayern meccseknél lesz valamilyen NHL-es ráhatás, meg hát nyilván ugye kihasználván azokat a játékosokat, akik az NHL-ben vannak, ráadásul egy nagyon komoly világsztár is, mondja Dreisaitl személyében, mert azért mondjuk J.J. Peterkát vagy Grubauert még nem nevezném, világsztárnak, ugye a Detroit meg nem is fog játszani Németországban, ugye Moritz Seiderrel, de azért úgy gondolom, hogy Dreisaitl és Peterka jelenléte azért sok mindenkit meg fog mozgatni, meg ugyanakkor ne felejtsük el, az akkor lenne a legkerekebb a sztori egyébként nekem, hogyha München lenne az egyik rendezője a jövő évi világbajnokságnak. Sokan azért megkérdőjelezték, nem is elsősorban Mannheimet, hanem talán Düsseldorfot, azért lett volna ott talán jobb választás is, mondjuk Köln akár, ugye a Kölni arénában, vagy akár Berlin, ugye az Eisbärennek a csarnoka, de akár ugye a Red Bull Münchennek az otthona is, de ez most már máshogy alakult, de ettől nagyon sokat remélnek. Én úgy gondolom, hogy azért elsősorban a németek.
9: Hát azért, hogyha megnézzük mondjuk J.J. Peterkát, az említett játékosok közül, hogyha jól emlékszem, ő a Red Bull akadémiáján nőtt fel, ugye először volt az Salzburgban, aztán éppen Münchenben. Tehát lehet, hogy mondjuk megkérdezték, hogy J.J., te mit gondolsz? Melyik csapattal kellene mondjuk együttműködést kötni, és hát akkor innen maradt a Bayern, mint lehetséges opció. Lehet J.J. volt a döntő.
10: Hát még az is elképzelhető, de nem hiszem, hogy azért nagyon kikérték volna a véleményét. Viszont az NHL-nek is azért nagyon fontos az európai piacnak az úgymond tovább hódítása. Hát most már azért nagyon nem kell teret hódítani Skandináviában, ugye folyamatosan vannak azért mérkőzések Svédországban, volt ugye Németországban és a cseheknél is, és most talán még egy lapáttal rá akarnak tenni. Ez mindenképpen jó kommunikáció szempontból. Azért az, hogy még hogyha nem is annyira követik a labdarúgást mondjuk nagyon sok olyan városban, ahol NHL-es csapat van, ráadásul még van ott mondjuk több major sportág is, de azért az, hogy Bayern München, azt azért nagyon sokan ismerik még Észak-Amerikában, és tudják nagyjából, hogy miről van szó, viszont visszafelé ott meg azért nincs kérdés, tehát azt mindenki tudja, hogy az NHL, meg hogy a német szupersztárok ugye a ligában, úgyhogy ez lehet egy nagyon-nagyon jó dolog. Én nagyon kíváncsi leszek például tehát a legegyszerűbb dolgokra, hogy lesz ennek az első kommunikációja mondjuk egy otthoni Bayern München mérkőzésen, milyen merchandise-okat fogunk látni, milyen pólókat, milyen ajándéktárgyakat, stb. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy fogják tudni összehozni a Bayern München mint brandet az NHL-el, mert így első hallásra ez nem tudom, nekem nagyon érdekes volt, aztán nyilván beugrott, hogy akkor ott jövőre VB, de akkor utána a hír további része, hogy ez hosszú távú megállapodás, tehát hogy ennek mi a kifutása, ez nagyon érdekes dolog lehet.
9: Lehet, hogy arra is gondoltak, hogy az Allianz Arénában esetleg, ha úgy adódik, akár lehetne egy, nem tudom, egy Winterclassic-szerű tél nyitott pályás meccset is játszani, vagy szerinted ennyire még azért így nem haladhattak előre a gondolkodásban?
10: Fú, hát igazából nem egyszerű Észak-Amerikában sem egy Winterclassicot összehozni az NHL-be. Maximum úgy tudok Winterclassicot elképzelni, amire már volt is példa, hogy a Dallas csapatoknál a DL-ben esetleg, de hogy az Allianz Arénát nem tudom, tehát hogy az nehéz lenne megtölteni egy német jégkorong bajnokira.
9: Hát igen, az eléggé furcsa hangzana így első körben, de ha már behoztuk ezt a német piacot is, valóban volt nem is olyan régen, sőt mostanában is ugye Prágában mérkőzés volt, északon is meccs, esetleg az NHL gondolkodhat abban, hogy akár kisebb jégkorong nemzetekhez is szóljon ezzel, mert most nem a németre gondolok nyilván, hanem hogy akár nyisson mondjuk ide Kelet-Európa felé, mondjuk felénk is. Persze ez óriási áttörés lenne, hogyha szerepelne végre valaki hosszú idő után, vagyis hát pályára lépne az NHL-ben ugye utánad, de hogy vajon ez nekünk is lehet egy jó jel, hogy erre felé is elkezdett jönni az NHL, és főleg itt Prágára meg Münchenre gondolok.
10: Hát nézd, tehát hogyha arra gondolunk, hogy piacot nyitna, akkor hol nyitna előbb, mint mondjuk nálunk. Tehát hogy Franciaországban nem volt még, akár beszélhetünk a szlovákokról, az osztrákokról, tehát osztrákoknak is van néhány NHL-es meghatározó játékosuk a ligában. Tehát szerintem azért, hogyha tovább akarnának jönni Németországból kelet irányába, mondjuk Franciaország pont nem keletre van, de akár Szlovákia, akár az osztrákok, szerintem az lenne az első lépés. És hát ne felejtsük el Svájcot is, tehát a svájci liga és az ottani csarnokok és az NHL, ott még azért nem történtek olyan nagy dolgok, olyan nagy áttörések. De hát igen, tehát azt én nem látom az elkövetkezendő, nem tudom mit mondjak, 10 évben, hogy reális lenne akár itthon is egy ilyen mérkőzés.
9: De ez még valamennyire érthető is egyébként, hogy az NHL mit profitál ebből, azért tényleg szerintem mindenféle nézőpontból, aspektusból megvizsgáltad ezt a kérdést, de vajon a Bayern ebből mit profitálhat, egy német topklub, ráadásul labdarúgásban főleg topklub, nekik vajon mi lehet ebben az, amire azt mondták, hogy hú, ez egy tök jó ötlet, tényleg csak a világbajnokság?
10: Meg kell vizsgálni azt, hogy tényleg a két szervezet az hogy épül föl, tehát ugye a Bayern München egy klub, egy egyedülálló klub, amelyik megállapodást kötött egy egész ligával. Tehát a NHL-ben van 32 csapat, ott igazából az a terv, hogy a Bayern Münchenes kommunikáció, az ajándéktárgyattól kezdve minden, az meg fog jelenni sok NHL-es pályán. De hogy ez most hogy fogja a közönség igazából fogadni, én arra vagyok nagyon-nagyon kíváncsi, hogy bemegy tényleg egy szurkoló mondjuk meszt venni, mondjuk Denverbe egy Avalanche meszt, és akkor látja ott Landeskog vagy Makárnak a meze mellett, hogy akkor ott lesz egy Harry Kane-es, vagy én nem is tudom, tehát hogy ez még nagyon nincsen pontról pontra letisztázva, én is várom ennek úgymond a további kialakulását, de minden esetre azért a Bayernnek szerintem nem egy rossz dolog az, hogy mind klubcsapat egy egész szervezettel, egy egész ligával megállapodást kötött. Most megfordítanám, azt mondanám, hogy a Toronto Maple Leafs meg mondjuk köt egy megállapodást a Bundesligával, mint labdarúgó liga. Tehát azért van különbség itt a kettő között.
9: Németországban egyébként a jégkorongot azt tudjuk, hogy erős, a Dellre gondolunk, akár tényleg a válogatottra, a válogatott játékosokra, akiket említettél mondjuk kint az NHL-ben, de arról tudsz valamit, hogy a németek között a körében mondjuk a jégkorong az mennyire is a kedvenc sport, mert gondolom a nyilván labdarúgás van legfölül, azért a kézilabdát is imádják kint Németországban, nagyjából ott a dobogó és környékén helyezkedhet el náluk ez a jégkorong nevű kiváló sportág?
10: Hát meg ugye a kosárlabda, akár Novickival, tehát azért itt voltak azért komoly dolgok. Én azt tudom mondani, hogy azért az elmúlt években sajnos a német jégkorong, és főleg itt utánpótlás szintről beszélek, azért egy negatív tendenciát mutat. Tehát azért még továbbra is van, hála Istennek, jó sok barátom, akivel itt tartom a kapcsolatot, és ők is hoki közelben vannak, de hogy energia problémák miatt borzasztó drága a jég, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a felszereléstől kezdve minden azért nem a legfenntarthatóbb sportágról beszélünk, és igazából ez a németeket is utolérte. És azóta, amióta mondjuk válogatott szinten az elmúlt években nem annyira sikeres a csapat, itt azért elég sok visszaesés, elég nagy visszaesés lehetett tapasztalni. Kisvárosban zártak be például pályák, tehát egy nagyon sok kisvárosba bezártak a jégpályák, mert egyszerűen fenntarthatatlan volt. Úgyhogy
9: akkor ez egy plusz energiát is adhat, egy plusz löketet gyakorlatilag a most elvileg, vagy úgy néz ki, hogy hanyatló német jégkorongnak? Vagy nem a legjobb napjait élő, vagy éveit élő német jégkorongnak?
10: Így van, tehát de ezek így úgymond a kulisszák mögötti titkok, mert azért azt látjuk, hogy a német liga, a DL, vagy akár a DL 2, ami szintén egy európai topligának mondható, hiába másodosztályról beszélünk, hogy azok meg szárnyalnak, de hát ugye válogatott szinten, meg főleg utánpótlásban, tehát U18-ban, U20-ban a német válogatott az elmúlt néhány évben a kiesés ellen kellett harcoljon a világbajnokságokon, ami azért elég régóta nem volt jellemző, főleg amikor még Stützliék voltak fiatalok, ott meg azért a legjobb négyér is sokszor küzdött a német válogatott, és szerintem pont, hogy ez a megállapodás, ugye valószínűleg azért ebben bőven benne van a Német Jégkorong Szövetség keze is, a Bayern Münchennen keresztül. Biztos, hogy ez az új vezetésnek most egy abszolút kijelölt cél és egy kijelölt út, hogy megint alapjaitól legyen fölépítve, és újra nyissanak a pályák a kisebb településeken, jobb legyen az utánpótlás program, mert hát minden adott hozzá. Konkrétan világsztárok vannak az NHL-ben, tehát a példaképek megvannak, akiket lehet követni. Az, hogy mi hiányzik, igen, az a világversenyekről egy-egy jó eredmény, és az, hogy megint sok gyerek kezdjen el inkább jégkorongozni. Mert tényleg ez az, ami a legfontosabb talán, hogy egy válogatott, egy nemzeti csapat eredményes legyen, és akkor ez egy óriási nagy vonzóerő a sportágnak.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Kikapott az Európa-bajnoki címvédőtől a magyar női röplabda válogatott. Horvátországban és Szerbiában is erjed a nyugat-nílusi vírus. Meleg, de változékony idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
2: Sporthírek.
11: Három játszmában veszítette a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink holnap a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Darraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal, közölte az élvonalbeli klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcseseményén. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a Magyar Antidoping csoport is megerősítette. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője a Nemzeti Sportrádiónak azt nyilatkozta, az atléta válogatott ismert tagjának az úgynevezett A mintája mutatta ki a dopingvédséget, és amennyiben ezt a B minta megerősíti, elindul az eljárás. Ha majd jogerős döntés lesz, felfedhetik a sportoló nevét.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Gerinc sérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet, akinek az állapota stabil, a tervek szerint holnap műtik meg. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő kekvák feladatainak sorsát. Az alazon és az élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyonvisszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a TISZA frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, de ez töredéke a támadások előtti forgalomnak. Az ukrán elnök közölte, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki. A helyi egészségügyi hatóságok közölték, Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek.
2: Közlekedés.
11: Betontábla elemeket javítanak az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
11: Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 17 perc múlva 22 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Adásunk utolsó bő fél órájában technikai sportokkal, valamint atlétikával foglalkozunk itt a körkapcsolásban. Először is Formula 1, ahogyan azt korábban hallhatták, Lando Norris a Hungaroring után a hollandiai Zandvoortban is diadalmaskodott. Lando Norris sikerén felbozdulva a neves Formula 1-es újságíró Frankl András, ahogyan azt megszokhatták, összefoglalta gondolatait a hétvégi holland nagydíjról. Ezt hallhatjuk most.
12: Nem fogom önöket untatni avval, hogy mi történt tegnap el a Zandvoortban. Önök is látták, én is láttam. Lando Norris csodálatosan vezetett, ugyanolyan jól, mint Budapesten, és még az is elképzelhető, hogy elkapja a fiatal olasz srácot, Kimit, és a végén majd az utolsó versenyen remélhetőleg fog eldőlni, hogy ki lesz a világbajnok. Ami Verstappent illeti, én is sajnálom, önök is sajnálják, és persze a sok-sok tízezer holland szurkoló, ők sajnálták talán a legjobban, de hát az ilyesmi előfordul még a legjobbakkal is. Ami Verstappent illeti, sok volt a pletyke, hogy jaj, hova fog menni, és hova nem fog menni. Hát a helyzet azt kérem szépen, és ezt nem írta meg senki, hogy ott maradt a Red Bullnál részben, mert ők ajánlották fel a legnagyobb szerződést. Na most, ha önök azt hiszik, hogy csak nekünk vannak gondjaink mondjuk a gázszámlát kifizetni, a Maxnek van egy magángépe, az nem egy olcsóság. Max most beköltözött egy óriási új lakásba Monakóban, az se egy olcsóság. Plusz van ez a kis hajócska, nyilván önök is láttak a nyár folyamán, az se egy olcsóság. Szóval sok-sok milliót kell keresnie ahhoz, hogy mindezt ki tudja fizetni, nem beszélve ugye a gázszámláról is. Na mindegy, ami még ennél is érdekesebb, és lehet, hogy ezt önök nem látták, tegnap egy roppant érdekes autóverseny volt Washingtonban. Egy indi verseny, ami az elnöknek, Trump úrnak volt az ötlete, és azt kell mondanom, hogy egy zseniális ötlet. Ott a város közepén, a város szívében, az egyetemek és a múzeumok mellett száguldottak ezek az autók, a Pennsylvania Avenue például 200-300 kilométeres sebességgel, de előtte volt egy óriási csinnadrata, és ebbe az amerikaiak valóban nagyon-nagyon jók. Hát neki nem volt nagyon nehéz oda rendelni mondjuk a hadseregnek a zenekarát, nem volt túl nehéz oda rendelni 8 vadászgépet és egy bombázót, és mindez megtörtént, az idő tökéletes volt, ő volt az, aki lengette a zöld zászlót, hogy a verseny elinduljon, és azt kell mondanom, hogy miért ne? Ha valaki elnök, és van egy jó ötlete, és meg tudja csinálni, hát akkor szépen kivitelezi. Hozzátartozik a sztorihoz, hogy egy Kyle Kirkwood nevű fiatalember nyerte a versenyt. Az általunk is nagyon jól ismert Mick Schumacher lett a 11. És ha valaki, mert bennem is felmerült a gondolat, hogy mi lenne, ha Pesten is lehetne egy ilyen, hát kérem szépen, ne tessék kinevetni, de gondolkoztam rajta egy kicsit, hogy mekkora buli lenne. Indulhatna a parlament elől, Alkotmány utca, jobbra a Bajcsiba, balra az Andrássy útra, végig le a Hősök terére, talán egy sikánnal, egy lassítóval az oktogonnál, hogy mégis ne a világ végén kösse neki, le a Hősök teréig és vissza. Ha valaki azt mondja, hogy nem volt normális, ezt elfogadom, de jó móka volt erre gondolni, és az egy pillanatig se azt jelenti, hogy a Hungaroringgel bármi baj lenne, sőt, tökéletes volt idén, és azt kell mondanom, hogy tényleg csak gratulálni tudok, így az újságírókkal sehol senki nem törődik. Hát nem csak az, hogy mondjuk fagylalt, de van egy büfé, egy rendes büfé. Monakóba semmi nincs. Monakóba abból áll a dolog, hogy az ember megnyomhatja a gombot, és kijön a szekrényből a Coca-Cola ingyen. Schluss. Hát szóval ez a helyzet. Most van egy kis szünet. 2 hét múlva lesz az év leglátványosabb versenye a maga módján, mert ez Monza. az a Monza, ami valóban az autóversenyzőnek, talán Silverstone-nal együtt az ős hazája. Kimi nem az első sorból fog indulni, mert egy büntetés miatt kicsit hátrábról, de nem tartok attól, hogy nem fog az éllovasok között kikötni a verseny végén. Minden esetre nagyon izgalmas lesz a szezon második fele. Most, hogy Lando valóban ilyen remekül vezet, még utol is érheti Kibit, George Russell is bele fog szólni a dologba, és én egyénileg nagyon-nagyon remélem, hogy a Ferrari, valamelyik Ferrari pilóta ott lesz a dobogón, mert a monzai díj átadás az nem igazi, ha legalább egy Ferrari pilóta nincs ott, és onnan integet a hihetetlen tömegnek. Frank Landrás, San Francisco.
1: Ahogyan azt Frank András beszámolójából is hallhatták, Washington belvárosa IndyCar futamnak adott otthont magyar idő szerint ma hajnalban. Az egyszerinek szánt autóversenyt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezték. A közmédia észak-amerikai tudósítója Nárai Balázs a helyszínről küldött exkluzív beszámolót.
13: Most már nem lehet azt állítani, hogy Washington belvárosa még csak lóversenyt látott, ráadásul történetének korai időszakában, versenyautók pedig még soha nem tették próbára a történelmi sugárutakat. Ugyanis, hogyha lovakban számolunk, akkor vasárnap több hatalmas ménes is végigvágtázott a National Mall és a Kapitólium környékén, csak itt nem a paták visszhangoztak, hanem a lóerőkben mért motor teljesítménye. Az amerikai kormányzat és múzeumi negyed hatalmas épülettömbjei jócskán visszhangozták és visszaverték az egyenként akár 800 lóerős motorok hangját. A Freedom 250, azaz Szabadság 250 nagy díj az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmában rendezett futam volt. 2,7 km hosszúságú körpályán a Pennsylvania, az alkotmány és a függetlenség sugárutak bevonásával. A show műsor természetesen szintén nem hiányozhatott, hiszen volt autós felvonulás, és a rajt előtt nem csak a versenyautók motorjai zúgtak fel, de a légierő gépei is megtisztelték a közönséget. Elhúzott a fejünk felett a híres, hírhedt B2-es lopakodó bombázó, és néhány F-35-ös vadászgép is kötelékben. A lezárt városi versenypálya környékén a biztonsági intézkedések szigorúak voltak, de a kivezényelt rendőrök, FBI ügynökök és a Nemzeti Gárda katonái is szívesen útbaigazítottak, hogy akinek nincs jegye, honnan kapja a legjobb rálátást a pályára. Egy másik nemzeti gárdista valamelyik déli államból elmondta, hogy neki persze izgalmas az, hogy egy autóversenyen kell biztosítania a közrendet, bár hozzátette, hogy őt annyira nem izgatja az autósport. Ellenben a vele szolgáló fiúkat igen, ők mindenképpen szeretnének belenézni a versenybe is, mondta. A washingtoni IndyCar futamnapján rendezték a hollandiai Forma 1-es futamot. A washingtoni tömegben pedig nem egy ember viselt Forma 1-es csapatmeszt. Egy, a Red Bull pólóját viselő fiatalembert az IndyCar márka ruhákat és sapkákat áruló standnál szólítottam meg. Ő elmondta, hogy Max Verstappennek szurkol már régóta.
14: Yeah, I follow both. Been following Max for like since 2020. That's about when I got into.
13: Hogyha pedig a Forma 1-nek is rajongója, akkor örömteli lehet a számára, hogy egyre több a futam az Egyesült Államokban is. Mondtam, amire az volt a válasza, hogy természetesen ez így van, követi is az amerikai Forma 1-es versenyeket. Bár például a texasi esti futam idején Washingtonban már éjszaka van. Így ez egyfajta erőfeszítést igényel. Az IndyCarra áttérve elmondta, hogy kifejezetten szereti a városi pályákat, ott szurkolni, és járt már az Indianapolis 500-as futamon is. Washington pedig igazi városi pálya. Egyszeri alkalom, ennél közelebb pedig nem is hozhatták számára az autóversenyt, hiszen Washingtonban él, ahogy elmondta.
14: Yeah, it's definitely the closest to home it's ever been.
13: Szerencsések voltak azok a szurkolók, akik a Pennsylvania Sugarút sportbárjának teraszán helyet kaptak. Ott ugyanis nagy képernyőkön nézhették a televízió közvetítést, miközben a hátuk mögött húztak el az autók, így a közvetlen akusztikai élmény is megvolt. Hozzá pedig egy üdítőt vagy sört kortyoltak a kellemes nyári melegben. Az ünnepi fővárosi futamot Kyle Kirkwood nyerte az Andretti Global csapatától. A második helyen Christian Lundgaard végzett, az Arrow McLaren-től, a dobogó harmadik fokára pedig Will Power állhatott fel, szintén az Andretti-ből.
1: Nárai Balázs összeállítását hallották, a folytatásban pedig atlétika. Egyéniben 6 versenyzőnk, illetve a 4x100-as és a 4x400-as vegyes váltónak is szurkolhatnak majd a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takács Boglárka indul a két vegyesváltó mellett egyéni számokban a szezon csúcseseményén. A mai sajtótájékoztatón a friss Európa-bajnok Halász Bence nyilatkozott méghozzá Somogyi Zsófiának.
15: Bence, friss Európa-bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és itt elmondtad már a pódium beszélgetés során, hogy a lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mesélj arról, hogy mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe.
16: Nyilván az Európa-bajnokság után, mint ahogy a tegnapi versenyen látszott, nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű teljesíteni. Nyilván csalódott vagyok az a tegnapi versennyel kapcsolatban, de most...
15: A harmadik lettél Lengyelországban, egy 79-44, valami ilyesmi volt a vége?
16: Igen. Tehát látszódik, hogy azért testileg most már így az Európa-bajnokság után kezdek magamhoz térni. Mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza. Angliában azért nagyon sok feladatom volt itthon, és ahogy így egy kicsit ugye elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha, és így nagyon nehéz volt versenyezni. Ettől függetlenül az edzős eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt, tehát nagyon, nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az lesz, hogy az Ultimate világbajnokságig átmentsük ezt a formát, én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és igaz, ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk, bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát. Sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta. Készen állok a feladatra, úgy érzem.
15: Ez a súlyjelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 óra, hihetetlen közönség, hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van ráadásul mögötted, szóval hol helyezkedik most ezzel így egyáltalán a pályafutásodnak milyen pontját jelenti ez?
16: Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán, hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Ugye nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer, az azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol ugye gyakorlatilag nincs meg a teljes hadkísérlet, és ezt a négyet se dobja le mindenki, hanem lefaragják a mezőnyt. Tehát azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Nyilván ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét. Én úgy gondolom, hogy ha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma, nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a hat kísérletet kihasználni, minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik tényleg, és igazából nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert tehát hiába egy ilyen néző, vonzó, nagyon tényleg lézersó, látványsó lesz az egész körítés, az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
15: rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, szóval ott lesz a világ tényleg a krémje, és egy mondhatni idézőjelben szűrt krémje, szóval a vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, az úgy, hogy ráadásul azért ez egy tényleg unikális esemény, ez most így mennyire dübörög benned, és tényleg ott lesz a nagy-nagy rivális is.
16: Hát nyilván, ez most nagyon nehéz így megmondani előre. Tehát egy Európa-bajnokság után vagyunk, és tényleg egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hát meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Tehát hogy nekünk nem kell magyarázni. Tehát az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. És ha kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe, ugye felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, tehát bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. Viszont az Ultimate világbajnokság, tehát aki ezt megnyeri, az tényleg nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, hogy rangsorilag hova kerül. Azért, tehát azon nincs mit sokat magyarázni, hogy tényleg a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri. De mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
15: Mennyiben kell, vagy ezt majd csak ott a helyszínen a verseny előtt kell majd ott átállítani valamit a botyogyászba, a dobókörbe, így, hogy tényleg más a lebonyolítás, vagy egy kicsit már készülnöd kell már előzetesen is majd fejben arra, hogy akkor ott azért hogyan is próbálkoz, vagy hogyan is állj majd be a dobókörbe?
16: Igazából semmit nem szeretnék változtatni, mert bárhányszor versenyeztem ebben a dobókörben, mindig szép lett a vége. Igazából nagyon jó emlékeim vannak, és ez nagyon bizalommal tölt el, de változtatni olyan módon nem szeretnék semmit. Az idén mutatott stabilitás az lehet az a kapaszkodó, ami túllendít ezen a gyakorlatilag gondolatlan, hogy úristen csak 4 dobás van, mert elsőre gyakorlatilag a minden versenyben tudtam olyan kísérletet bemutatni, amivel utána tudtam tovább folytatni, és ugyanígy szeretnék most is tenni.
15: Zárásként még tényleg a hazai közönség előtt, mégiscsak egy hihetetlen nagy világeseményen, ahol tényleg mindenki ott lesz, a figyelem is ott lesz, visszatértek. Ilyen szempontból hogy várod, és az, hogy tényleg egy hatalmas célt elértél ezzel az Európa bajnoki aranyéremmel, így te benned megváltozott-e bármi, picit meg tudtál nyugodni így a szezonnak ennek a nagyon fontos pontja után, szóval egyáltalán lelkileg, mentálisan hogyan várod?
16: Én szerintem folyamatosan látszik, amikor atlétikai rendezvény van ebben a stadionban, hogy nagyon sok nézőt érdekel, és ez nagyon jó érzés számomra, és bármikor, amikor belépek, és végig sétálok ott a stadion aljában, amikor kísérnek hátra a dobókörhöz a kórumból, akkor nagyon jó érzés, és nagyon bátorító, és nagyon önbizalomnövelő azt látni és hallani, hogy mennyi gyerek jön ki, mennyien szurkolnak nekünk, és szaladnak le, és pacsit kérnek, szóval ez mindenképpen egy olyan dolog, ami nekem plusz erőt ad minden egyes alkalommal, és tényleg egy hatalmas élmény, ezt igazából csak azt tudja úgy igazán megérteni, aki volt hasonló cipőben, tehát nekem is ez nagyon-nagyon sokat jelent.
15: És felszabadultabb vagy az EB arany után egy picit, ezt lehet mondani?
16: Nehéz megmondani, tehát nyilván az EB előtti ugye izgulás az megszűnt, de hát most is van egy cél, amire lehet izgulni és lehet készülni. Tehát abból a szempontból felszabadultabb vagyok, hogy az egyik, hanem az egyik idei fő cél az megvolt, jól sikerült, és elértük azt, amit szerettünk volna, de nincs megállás, hát folytatni kell tovább, és igazából folytatjuk is tovább, hiszen előző héten csütörtök este értünk haza Angliából, én péntek reggel már ott voltam edzeni, tehát én is tudom, hogy nincs megállás, nincs idő gyakorlatilag az örömködésre, menni kell tovább dolgozni, hiszen én tényleg azért készülök a sikereken túl, hogy a nézőknek örömet okozhassak.
1: Halász Bence után pedig hallgassuk meg a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatóját, Seiler Gézát, vele Krejsz Bálint készített riportot.
17: Már bő egy hét eltelt azóta, hogy véget ért az atlétikai Európa-bajnokság Birminghammel. Seiler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával beszélgetünk. Mennyire sikerült az azóta eltelt időben kiértékelni a magyar eredményeket? Volt itt Európa-bajnoki cím, rengeteg magyar döntő szereplés. Hogyan értékeli szakmailag azt, amit a magyar csapat elért Birminghammel?
18: Most egy kis idő elteltével már objektívebben látja az ember az eseményeket. Egy nagyon, nagyon sikeres ebben vagyunk túl, ezt statisztikai számokkal is ki lehet mutatni. Ami még fontosabb nekem, és amire egy kicsit talán most már azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, hogy nagyon sok érem esélyünk volt ebben, a több érem esélyünk volt, mint amennyi a végén érem született. Nem, ez semmiképp nem mondanám szerencsétlenségnek. Talán egy picivel, ha jobban fortuna mögénk áll, akkor most akár 3-4-5 érem is a magyar csapat zsebébe lehetne, de az, hogy idáig eljutottunk, hogy ennyi döntős helyezésünk volt, ami kifejezetten a szakmai célunk volt, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar atlétika, az először be kell jutni a döntőbe a világversenyeken. Nem lehet kihagyni ezt a lépcsőfokot. Most már európai vonatkozásban mondhatjuk azt, hogy több mint 10, tehát 14 versenyszámban ott lehetett lenni. Hatalmas

0: hadd említse meg, hogy kell mögötte egy koncepció, hogy milyen irányba induljunk. Azt láttuk 23-ra készülve, hogy sprint számokban elsősorban váltók lesznek azok, amiket meg tudunk lovagolni. Elindult egy váltóprogram, és ebből a váltóprogramból szép lassan kinőttek egyéni eredmények, amik most már húzzák tovább magát az egyéni sikerességet is, illetve a váltónak a sikerességét. Tehát én azt gondolom, ez a hármasság, a versenyző, az edző és egy koncepció és stratégia mögötte.
1: Alász Bence Európa-bajnoki címe nyilván hatalmas dolog és külön is szót érdemel, de összekötném azzal, hogy azért az sem mindennapos, hogy több magyar versenyző legyen ott egy Jémánt Liga versenyen, ami mondjuk tegnap megtörtént. A magyar sportszakma is csak így kapkodja a fejét, hogy ezek a dolgok, amikről annak idején álmodtak a szakemberek, az most így egyre nagyobb valóságá válik, és egyre nagyobb sikerekben bontakozik ki.
0: Igen, igen. Látva azt, hogy mi volt az út, amíg eljutottak a fiataljaink ide, hogy tényleg most már reálisan egy-egy Jémánt Ligára behívják versenyzőinket, és akár több magyarnak is lehet szurkolni. Erre nem tudok más mondani, mint hogy dolgozni kell. A befektetett energia, idő az előbb-utóbb meghozza az eredményét. Ez szerintem minden szereplő, aki a háttérben volt, elvégezte, és most itt tartatunk. Amit hozzá kell tenni, és rengeteg személyes döntés kell, ami néha nem könnyű, de meg kell hozni bizonyos döntéseket ahhoz, hogy tovább lépjen az ember. Én nagyon bízom benne, hogy ez az út megmarad, és továbbra fejlődnek a magyar eredmények, és további sikereknek örülhetünk a jövőben.
1: Ha pedig bejelentették az atlétikai világdöntő magyar névsorát, azokat, akiknek lehet majd szurkolni az atlétikai központban. Itt is kicsit a váltókkal kezdenék, ha már ez a váltóprogram szóba került, mert két vegyes váltóban is ott lesz Magyarország, és mind a kettőben az egyik fél az kicsit tapasztalatlanabbnak számít, ha lehet így mondani. A 4x100 méterben inkább az urak, a 4x400-nál pedig a hölgyek. Ez is hosszú távon a magyar atlétikát erősíti majd, hogy a vegyes váltóban új emberek is világszintű tapasztalatot szerezhetnek?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy mivel itt a váltónk ugye lehetőséget kapott a megmérettetésre, mivel a csapatnak, ahogy itt elhangzott, legalább a fele azért rutinos játékos, és a többiek se teljesen rutintalanok, egy-két fiatal versenyzőnk van. Ez nem megy másképp, be kell dobni most azt gondolom néhány embert a mélyvízbe, mert két évünk van az olimpiáig, és nem lehet más célunk, mint hogy minél több váltóval kvalifikálni az olimpiára.
1: Itt a sajtóbeszélgetésen említett egy érdekes dolgot, hogy ezután nem az volt, hogy a Magyar Szövetség adott le neveket, és azt a World Athletics bírálta el, hanem a World Athletics kereste meg a Magyar Szövetséget. Hogy nézett ki ez a folyamat? Mi alapján döntötték el azokat a sportolókat, akik mondjuk alanyjogon nem tudtak indulni, de mi alapján döntötték el, hogy pont őket hívják meg?
0: Ugye ezzel kapcsolatos tárgyalások már tavaly ősszel elindultak, hogy mi lesz a Nemzetközi Szövetségnek a koncepció ezzel, és akkor már jelezték, hogy igen, lesz lehetőség hazai indulásra korlátozott számban, és ranglistás eredményhez fogják kötni az indulást annak, akit behívnak. Gyakorlatilag ez a koncepció végig tartotta magát, nem változott. Volt egy időszak, amikor próbáltunk részt ütni a falon, de bevallom őszintén, hogy mikor láttuk, hogy a maga verseny koncepciója más, és azt láttuk mi is, hogy itt nagyon-nagyon erős mezőnyök vannak, akkor afelé mentünk mi is, hogy olyanok álljanak rajthoz, akik tényleg abban a mezőnyben tudnak építkezni, tudnak épülni, esetleg saját egyéni teljesítményeket felül tudják múlni, úgyhogy így egy ilyen keretrendszerben megmaradtunk annál, hogy amit a VA visszajelzett, hogy igen, őket fogadják be erre a versenyre, azt mondtuk, hogy rendben van. Két érdeklődésünk volt csak, hogy esetleg lehet-e módosítani rajta, de azt mondták, hogy nem, a koncepció más.
1: Milyen lesz ez a verseny egy olyan szakember szemével nézve, aki több évtizedek óta az atlétikában dolgozik, és látta azt, hogy a sportág hogyan alakult át ez idő alatt?
0: Nagyon kíváncsian várom a versenyt, mert az atlétika egy tradicionális sportág, évszázadok alatt, most már mondhatjuk, hogy átívelve egy évszázadot is, nem nagyon változtak a versenyszabályok. Most lényegesen ebbe se nyúltak bele a kísérletszámokat leszámítva, ami jó, tehát hogy az atlétika megőriz bizonyos tradicionalitást, viszont azt is látni kell, hogy jelenleg a világon a verseny, a sportágak között a médiába való megjelenésbe, a fogyaszthatóságba, a minél könnyebb hozzáférhetőségbe új kihívásokat teremt.

0: Megpróbál most a World Athletics megfelelni, egy nagyon érdekes kezdeményezés, magam is kíváncsian várom, hogy a show és a tradicionális atlétika hogyan ötvöződik, hogyan találkozik, mert ebből még egy nagyon jó végkifejlet is lehet.
1: Mennyire árultak-e részleteket arról, hogy miben lesz más ez a műsor, mint az összes többi atlétikai verseny, és mi az, amit már ebből meg lehet osztani?
0: Én magam is csak, ami a sajton keresztül átjött, meg amit hallomásból tudok, nem igazából erre fókuszáltunk, mi ugye a felkészülésre. A versenyirodai csapatunk az dolgozik a rendszerben, tehát ami pályán történik, ők jobban képben vannak. Alapvetőleg itt a tényleg a fókusz azon lesz, hogy minél látványosabb és minél teatrálisabb legyen a megjelenése, attól függetlenül ugyanazok a versenyek fognak a pályán lezajlani, mint egy hagyományos versenyen.
1: A magyar versenyzőknek mennyire kell máshogy felkészülni olyan szempontból, hogy legjobb esetben is csak két futásuk lesz, kimarad az előfutam, és egyből nagyon erős olimpiai döntőszintű mezőnnyel kell versenyezniük a döntőbe jutásért, azért ehhez nem lehetnek hozzászokva az egynapos versenyeket leszámítva a világversenyeken.
0: Hál' Istennek azt mondhatom, hogy akik ide eljutottak, és most meghívást kaptak, vagy ott vannak, ő nekik ez nem jelenthet gondot. Tehát pont az egynapos versenyek kapcsán átélhettek már hasonló szituációt. Bizony nagy nevekkel is futottak együtt. Most, ha csak a legutóbbi Gyulai István memóriára gondolok, ott is elég erős mezőnyök voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez már nekik nem ez jelenti a fejtörést. Inkább most már egy szezonvégi formaidőzítés a nagy kihívás, illetve ott a fókusz, illetve a legtöbb energia bevitele a pályára, hogy ott legyen nála az akku legjobban föltöltve. Azt hiszem ez a legnagyobb kihívás.
1: Sportolói szemmel a délelőtti program hiánya még kedvezhet is, hogy jobban lehet időzíteni mondjuk a bioritmust, meg a hasonló készüléseket.
0: Igen, én azt gondolom, hogy azért nézve a nemzetközi versenyeinken a délelőtti programokat, ott mindig nehezebb a legjobbat hozni, és ebben a mezőnyben meg nem lehet olyat, hogy csak egy picit is elmarok a legjobbamtól. Az egész versenynek ugye az a célja, hogy a legparádésabb eredmények szülessenek. Hát remélem, így lesz ez a mi atlétáink. Is.
1: Kik azok, akikre külön érdemes figyelni, ezt nyilván azoknak érdekes, akik mondjuk nem mindennapi követői az atlétikának, magyar szempontból kik dobhatnak nagyot majd ezen az eseményen?
0: Ebben a sorban elsőként kell kiemelni Halász Vencét, akivel nem úgy vagyunk, hogy a dobogóra esélyes. Én azt gondolom, Bence esélyes arra is, hogy a világ most legjobb kalapácsvetőjének kint nyilván tartott Ethan Katzberget is megverje, készen áll rá, tehát ő nagyon nagy reményekkel indul. Molnár Attila szerintem bizonyította már, hogy a 400 méteres távfutásnak az elit mezőnyébe tartozik. Hát most ezt egy döntőbe is bemutathatja, ami már hatalmas szenzáció. De ki kell emelnem még Kozák Lucát, aki szintén majdnem alanyi jogon van ott benn, 4 pontra maradt el a ranglistán, hogy ne automatikusan kerüljön be a versenyre, és Takács Bogi, én most is tudom vállalni, hogy Európa egyik legnagyobb sebességgel rendelkező sprintere, egyelőre nem szabad sokat veszítenie más taktikai lépésekben, technikai lépésekben, akkor még ő is okozhat meglepetést.
2: Scheidler Gézával Kreisz Bálint beszélgetett. Atlétikai világdöntő tehát szeptember 2. hétvégéjén itt Budapesten. 2 perc múlva 4:11, 2 friss és rövid hír, az egyik, hogy távozott Újpestről a francia középpályás Tom Lacou, itt az újpesti labdarúgó csapatról van szó természetesen, a 24 éves francia játékos a horvát élvonalbeli HNK Gorica együttesénél folytatja pályafutását, és a végére egy örömhír, mert hogy megszületett Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes kajakos kisfia, a világ és Európa bajnok magyar sportoló közös oldalán jelentette be, hogy nagyon hálás, mert hogy egy kisfiúval ajándékozta őt meg felesége, a szintén világ és Európa bajnok kajakos kis Blanka. Nádas Bendegúzt köszönhetjük tehát itt a körünkben. Jó egészséget az édesanyjának és a kisfiának is, és gratulálunk Nádas Bencének. Ezzel a körkapcsolás véget ér, következik a Sportvilág méghozzá Szilágyi Dórával. Én a hangmérnök Horváth Milán és a szerkesztő Szabó Szilvia nevében is búcsúzom. Tóth Bélát hallották, adásunk a Média Klikken teljes egészében visszahallgatható. Viszont hallásra!
3: Ez volt a körkapcsolás. A Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: Sportvilág. Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. Kikapott az Európa-bajnoki címvédőtől a magyar női röplabda válogatott. Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
3: Sportvilág.
4: A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A versenykiírás alapján az élvonalbeli és a másodosztályban szereplő klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, de az NB1-esek egymással még nem kerülhettek össze. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás következik, ha pedig szükséges, a 11-esek döntenek. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddaraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubban, közölte az élvonalbeli csapat. Bajnokok Ligája győztes labdarúgót igazolt a Ferencváros Európa Liga ellenfele. A Trabzonspor bejelentette, hogy a rutinos brazil válogatott középpályás Fabinho csatlakozik a csapathoz. A röplabdával folytatjuk, ugyanis 3 játszmában veszített a magyar női válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mérkőzés után Kis Lilla Virányi Zsoltnak értékelt.
5: Ez a mosoly, ami az arcodon van, ez a felszabadultság, ez kellett ehhez a meccshez, hogy ennyire szoros és izgalmas legyen? Gratulálok hozzá!
6: Köszönjük szépen! Hát igen, ez is kellett, mert abban a pillanatban, hogy elkezdődött a meccs, azt gondolom, hogy mindenkiben benne volt az, hogy csak szeretnénk egy jót játszani, és nyomás nélkül tudtunk a pályára állni. Elképesztő érzés volt, és nagyon örülök, hogy az első két szedben ilyen közel voltunk hozzájuk, és végig vezettünk az első szedben is. Nagyon boldog vagyok, egyszerűen hatalmas élmény volt.
5: Mondjuk a mérkőzés délelőttjén mi játszódott le, akár csak a te fejedben? Mert ezt könnyű mondani, hogy felszabadultság, mert nem ti vagytok az esélyesek, de azért egy török csapat, egy világsztárokkal teletűzött címvédő világbajnoki ezüstérmes ellen azért ezt megvalósítani nagyon nehéz lehet. Hogy sikerült?
6: Azt kérte tőlünk az edző, hogy játszunk felszabadultan, élvezzük, tényleg nincs vesztenivalónk, tartsuk őket nyomás alatt, és azt gondolom, hogy mindent meg tudtunk valósítani, és jól megizzasztottuk őket, azt gondolom.
5: Hát nem amikor az első játszmában ugye 3-0 volt, 5-2, de hát azt hagyján, amikor a játszmalabdához jutottatok 24-23-ra az első játszmában, akkor az ember nem hitte el, ti hogy emlékeztek erre vissza?
6: Nagyon örültünk volna nyilván, ott a végén én sajnálom, hogy rajtam ment el 2 pont, de
5: azt tegyük hozzá, hogy Melissa Vargas nyitott, aki az első két nyitás
6: legjobbja gyakorlatilag, úgyhogy
5: férfias ütései vannak, a Fenerbahce világsztárja, és azt számolom itt a meccseken, hogy az első két nyitás általában ász értékű, és a harmadikat rontja, és 2 nyithatott a játszma megnyeréséhez.
6: Igen, hát ez sajnos benne van.
5: Mit lehet tanulni ilyen szinten, mégis tét meccsen, ezektől a török játékosoktól, tőlük mit lehet tanulni?
6: Igazából azt, hogy minden helyzetben nagyon jó megoldásokat választanak, és tényleg kész érett játékosok, tehát nagyon jó nézni, hogy játszanak, és azt gondolom, hogy az, hogy mi most ilyen közel kerültünk hozzájuk, ez egy nagyon nagy szó.
4: Hallgassuk meg a magyar női röplabda válogatott olasz szövetségi kapitányának segítőjét, a másodedzőt, Szabó Dávidot, a riporter Virányi Zsolt.
5: Az olasz Alessandro Chiappini mit mondott mondjuk így röviden a mérkőzés után, hogy foglalta össze ezt a 3-0-es vereséget? Mondanám, hogy ez egy más 3-0, mint a lengyel, de csak részben, mert ott két játszmában, itt meg az első két játszmában, ott az utolsó kettőben, itt az első kettőben abszolút, sőt, hát itt igazából minden várakozás felülmúltatok, hogy a világbajnoki ezüstérmes olimpiai 4. és címvédő török csapat ellen hazai pályán 16 ezer néző előtt, tehát majdnem megnyerte a csapat az első játszmát, gratulálok. Hogy sikerült?
7: Nagyon-nagyon sajnáltuk azt az első szettet. Először is a lányok előtt, tehát le a kalappal. Ezt kértük tőlük, hogy félelem nélkül, bátran rizikózzanak, menjenek bele olyan helyzetekbe, amikor másképp nem, és elkezdett ez egyszerűen működni. Sajnos az első szettnek a végén egy olyan forgás fogtunk ki, hogy a Vargas került sajnos hátra nyitni, amiről tudjuk nagyon jól, hogy irgalmatlan erejű szervája van.
5: 105 km/h sebesség, és minden harmadikat rontja, és csak 2 nyitott ott, azzal meg lett a játszva.
7: Hát sajnos igen, ez a női mezőnyben azért már egy elég kemény szerva. Tehát a mi játékosaink azért nincsenek azért hozzászokva az ilyen jellegű szervákhoz, de ha tudnának folyamatosan ilyen játékosok ellen játszani a mieink, rengeteget lehetne fejlődni, hogyha ilyen típusú játékosokkal vagy edz, vagy esetleg játszik az ember, mert hogyha őszintén megnézzük, akkor egy török csapatban a játékosok topligákban játszanak klubszinten. Nálunk a magyar csapatnál ez azért még nem mondható el mindenkiről.
5: 3 légiósunk van, 11 EB újoncunk náluk, meg világsztárok, bajnokok ligája győztesek.
7: Igen, ez így van, és ez rettentő sokat számít, hogy folyamatosan olyan közegbe játszik az ember, ahol ilyen ellenfelek vannak, vagy még nekünk ehhez fel kell nőni. Nincs ezzel igazából semmi gond, a lehetőség ott van a fiatalok előtt, most már meglátták, hogy hova lehet eljutni, esetleg büszkék vagyunk rájuk. Tehát nem tudok egy rossz szót mondani a csapat teljesítményére. Nyilván azért a technikai különbségek kijöttek a végén, de hát mégis csak egy török csapatról beszélünk.
5: A németek ellen mi lehet majd a kulcs tényező? Eddig azért, amikor téttel bíró mérkőzések voltak más sportágban, és nyilván jön a hullámhegy, hullámvölgy. Itt még az is furcsa volt, hogy szinte a harmadik játszmát leszámítva olyan nagy hullámvölgy nem volt a magyar csapatnál, de ennek most már nincs jelentősége. A németeket mindenképp meg kellene verni számtalan szempontból, önbecsülés, önbizalom, világbajnoki részvétel, világranglista, egyáltalán, hogy tovább jussunk a csoportból. Mire kell számítani, hogy mennyire sebezhető, hol sebezhető a német csapat? Csütörtökön múlt héten játszottatok velük.
7: Igen, hál' Istennek tudtunk velük játszani egy edzőmeccset. Nagyjából már akkor kialakult róluk egy kép. Az elemzést már elkezdtük a német csapatról. Láttuk mind a két itteni meccset már. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a holnapi meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs.
5: De pihentek egy napot, nem volt meccsük.
7: Igen, ők pihentek egy napot, nem volt meccsük. Pluszba ők forgatják az egész csapatot. Tehát van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak. Ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni. De hogyha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelben félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresnivalónk a németek ellen. Mondhatni nekünk, most fog elkezdődni az Európa-bajnokság, ugye lesz először egy német, utána egy lett, majd a végén egy szlovén meccs. Ebből kell nekünk kihozni valamit, gazdálkodni ebből a végére, aztán figyelni meg még a pluszba a többi csoportba az eseményeket, mert azért azoktól a mérkőzésektől is sok minden függ.
4: A magyar női röplabda válogatott holnap 15 órától a továbbítás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést játszik a németekkel. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és 4x400 méteres vegyesváltónak szurkolhatunk szeptember 11-e és 13-a között az atlétikai világdöntőn, amelyet a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek. Arról, hogy kire érdemes figyelni, Seidler Géza, a Hazai Szövetség sportszakmai igazgatója, Kreisz Bálintnak nyilatkozott a mai sajtótájékoztatón.
1: Már bő egy hét eltelt azóta, hogy véget ért az atlétikai Európa-bajnokság Birminghammel. Mennyire sikerült az azóta eltelt időben kiértékelni a magyar eredményeket? Volt itt Európa-bajnoki cím, rengeteg magyar döntő szereplés. Hogyan értékeli szakmailag azt, amit a magyar csapat elért Birminghamben?
0: Most egy kis idő elteltével már objektívebben látja az ember az eseményeket. Egy nagyon-nagyon sikeres ebbén vagyunk túl, ezt statisztikai számokkal is ki lehet mutatni. Ami még fontosabb nekem, és amire egy kicsit talán most már azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, hogy nagyon sok érem esélyünk volt ebben, a több érem esélyünk volt, mint amennyi a végén érem született. Nem, ez semmiképp nem mondanám szerencsétlenségnek. Talán egy picivel, ha jobban fortuna mögénk áll, akkor most akár 3-4-5 érem is a magyar csapat zsebébe lehetne, de az, hogy iráig eljutottunk, hogy ennyi döntős helyezésünk volt, ami kifejezetten a szakmai célunk volt, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar atlétika, az először be kell jutni a döntőbe a világversenyeken. Nem lehet kihagyni ezt a lépcsőfokot. Most már európai vonatkozásban mondhatjuk azt, hogy több mint 10, tehát 14 versenyszámban ott lehetett lenni. Hatalmas előrelépésnek tartok.
1: Bejelentették az atlétikai világdöntő magyar névsorát, azokat, akiknek lehet majd szurkolni az atlétikai központban. Kik azok, akikre külön érdemes figyelni? Ezt nyilván azoknak érdekes, akik mondjuk nem minden napi követői az atlétikának. Magyar szempontból kik dobhatnak nagyot majd ezen az eseményen?
0: Ebben a sorban elsőként kell kiemelni Halász Vencét, akivel nem úgy vagyunk, hogy a dobogóra esélyes. Én azt gondolom, Bence esélyes arra is, hogy a világ most legjobb kalapácsvetőjének ként nyilván tartott Ethan Katzberget is megverje, készen áll rá, tehát ő nagyon nagy reményekkel indul. Molnár Attila szerintem bizonyította már, hogy a 400 méteres távfutásnak az elit mezőnyébe tartozik. Hát most ezt egy döntőbe is bemutathatja, ami már hatalmas szenzáció. De ki kell emelnem még Kozák Lucát, aki szintén majdnem alanyi jogon van ott benne, 4 pontra maradt el a ranglistán, hogy ne automatikusan kerüljön be a versenyre. És Takács Bogi, én most is tudom vállalni, hogy Európa egyik legnagyobb sebességgel rendelkező sprintere. Egyelőre nem szabad sokat veszítenie más taktikai lépésekben, technikai lépésekben, akkor még ő is okozhat meglepetést.
4: A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátó Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. Takács Boglárkát egyébként holnap 18 órától élőben hallhatják a Nemzeti Sportrádióban, hiszen a Magyar Olimpikon lesz berelmese vendége a körkapcsolásban. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a Magyar Antidoping csoport is megerősítette. A sportoló nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az Express szerint akár 4 éves eltiltás várhat rá, ha bebizonyosodik a doppingolás. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője nyilatkozott az esetről a Nemzeti Sportrádiónak.
8: Nekünk ugye törvényi kötelességünk, mint Nemzeti Dopingen Szervezetnek, hogy a honlapunkon pozitív áminta esetén megjelentessük a sportágot, hogyha ilyen történik, ezt megtettük, ugye ezt lehet tudni, hogy atlétika sportágról beszélünk, ahol egy pozitív ámintát találtunk, zajlik a B-minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B-minta megerősíti az ámintának az eredményét, akkor ugye onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor nyilván elindul egy eljárás, ahol a sport védekeztet és elmondhatja az ő álláspontját, hogy mi történt és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Tehát gyakorlatilag az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
4: Megerősíteni tudja-e, vagy megcáfolni, hogy egy magyar atlétáról van szó?
8: Igen, természetesen ezt meg tudom erősíteni, egy magyar sportolóról van szó.
4: Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston szellemi keménypályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Az eredeti tervtől eltérően lesz magyar páros a keddi vegyes váltóban az ötusázók kínai világbajnokságán. Erről Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője számolt be az MTI érdeklődésére. A vegyes váltóban Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka indul. A VB egyébként ma kezdődött, váltóban a nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek. Nem jutott döntőbe Tamás Bence könnyűsúlyú egypárban az amszterdami evezős világbajnokságon, miután előfutamában a 4. helyen zárt, így a C döntőben folytathatja szereplését. A sportvilág végén még egyszer a legfrissebb hírek röviden. Sorsoltak a labdarúgó magyar kupába, a címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik majd. Kikapott a címvédő törököktől a magyar női röplabda válogatott az isztambuli Európa-bajnokságon, és megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takás Boglárka is érdekelt lesz a budapesti csúcseseményen. Én köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Szilágyi Dóra, viszont hallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box Utca Podcast. Elbúcsúztunk Hollandiától, és igazából a szombati sprint után azon gondolkodtam, hogy hát lehet, hogy ez egy olyan adás lesz ez a podcast, hogy hát itt is majd akkor inkább Verstappen szerződés hosszabbítása lesz a téma, mert hát az ugye nem volt egy izgalmas utam, és hogy hát ha nagy is így alakul, akkor bajban leszünk, de hál' Istennek nem így alakult, hanem szerintem a szezon egyik legjobb futamát láthattuk, úgyhogy Mati Zsolttal, illetve Nagy Danival ki fogjuk beszélni, hogy mi minden történt, és vágjunk is bele, és kezdjük a futamgyőztes Lando Norrisszal, aki kétszeres futamgyőztes, ráadásul zsinórban nyert két futamot, és megint egy olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami azt hiszem méltó egy világbajnoki címvédőhöz. Ti hogy láttátok az ő teljesítményét, futamát? Most beszélünk csak magáról, a nagy díjról, illetve a McLarennek a munkáját ezen a hétvégén. Kezdjük, Dani, veled.
11: Sziasztok! Valóban sokkal jobb futam volt, mint amire számítottunk. Izgalmas a stratégiai szempontból, izgalmas volt a kimagasló egyéni teljesítmények miatt, vagy éppen az egyéni hibák miatt, akár olyan versenyzőktől, akitől nem annyira vártuk ezt, mondjuk Verstappen ugye, ahogy kiesett. Kezdjük Norrisszal, mármint a versenyzővel, a versenyző oldalról. Ugye, hogyha valamibe bele lehet kötni, de az is szerintem nem feltétlenül Norris oldaláról jön, hogy a rajt ugye nem sikerült olyan jól.
10: A második
11: rajt, egészen pontosan. Hiszen ott ugye Kimi Antonini meg tudta Norrist előzni, annak ellenére, hogy ő volt a kevésbé volt a podógumin, viszont egész hétvégén lehetett látni, hogy a belső évről rajtoló versenyzők általában jobban tudtak rajtolni. Tehát valamiért ott egy kicsit nagyobb tapadás van, ami ellentmond egy kicsit azzal, amit általában tapasztalunk, mert az ideális éven szokott lenni jobb tapadás. És onnantól kezdve viszont Norris azt gondolom, hogy gyakorlatilag hibátlan teljesítményt nyújtott. Tehát amikor támadni kellett, akkor támadott, amikor lehetőség nyílt előtte, akkor akár előzi, és akár amikor Kimi Antonellit megelőzte Antonelli előtt, akkor melyik versenyző volt? Talán a Lewis
10: Hamilton
11: volt, és akkor ott kívülről azt hiszem egy szenzációs előzés volt. Úgyhogy egyéni teljesítmény szempontjából most még bele lehetne menni a verseny egyéb részeibe, és talán bele is fogunk menni, de hogy tényleg ez egy nagyon kimagasló teljesítmény volt, ahogy egyébként kimagasló teljesítményt nyújtott a Hungaroringen is, de ott is volt egy kicsi hiba, hogy a rajtot követően simán megtarthatta volna az elsőjét, ha nem rontja el a kettes kanyart. De ami inkább szerintem kiváló Norrisnál az a, az a kiegyensúlyozott teljesítmény és egy nagyon erős tempó. Tehát elképesztően erős. Tehát Oscar Piastrit egy körön is, és főleg versenytempóban nagyon keményen megveri. És amiről szerintem mindenképpen beszélnünk kell, az a McLarennek a teljesítménye. Van egy nagyon érdekes dolog, erről később akár beszélhetünk, ami a váltóáttételekhez kapcsolódik a McLarennél, és egyfajta hátrányt jelent a Mercedeshez képest bizonyos pályákon. Zandvoort a jobb pályák közé tartozik ilyen szempontból egyébként, és ugye az utóbbi verseny hétvégéken nagyon komoly fejlesztési csomaggal rukkolt elő több lépcsőben a McLaren, miközben a Mercedes nem igazán hoz nagyobb volumenű fejlesztéseket. Toto Wolff azt mondja, hogy ez azért van, mert nincs pénz rá, idézőjelesen, tehát úgy nincs pénz, hogy a költségsapkán belül nincs rá kapacitás, miközben a McLaren pedig folyamatosan hoz fejlesztést, és ez javítja főleg az autónak az aerohatékonyságát, mert az egyenesben nem válnak lassabbá, viszont a gyors kanyarokban egyértelműen a McLaren a leggyorsabb most már. Én ezt hetek óta látom, és beszéltünk róla többször is, hogy a McLaren elképesztően erősnek tűnik. Én nekem most az a meglátásom, hogy bizonyos pályákon a McLaren gyorsabbnak tűnik, és jobb csomaggal rendelkezik, mint a Mercedes, tehát itt tartunk, ami mondjuk nem tudom, egy három hónappal ezelőtt elképzelhetetlen volt. Viszont még mindig a Mercedes egy talán egy jobb all-rounder, tehát hogyha egy átlagos pályán megyünk, akkor talán a Mercedesben egy kicsit több van még mindig, de a McLaren nagyon-nagyon erős, és Norris nagyon erős, a McLaren egyértelmű, hogy kire kell építeni, mint ahogy a Mercedesnél is, úgyhogy ilyen szempontból még ezt a világbajnoki csatát sem mondanám, teljesen elveszettnek a McLaren oldaláról.
12: Igen, ezt egyébként Norris meg ügyesen hárítja ezeket a kérdéseket, ő azt mondja, hogy még nincs meg az az autó, amivel ő VB címért mehetne, hogy erről beszéljen, igazából kijelentse, hogy ő megy a VB címért, mert hogy ez az autó még nem alkalmas erre. Erre majd Zsolti akár reflektálhatsz is, hogy ez mennyire egy ilyen játék. Csak azt akartam behozni, hogy ugye abszolút az volt a McLaren kommunikációja, főleg szombati sprint után, a pole pozíció után is, Norris pole pozíciója után, hogy hát azért a nagydíjon bajban leszünk, mert ugye láthattuk a sprinten, hogy mennyire nem volt meg a versenytempó, hogy mennyire koptattuk a gumikat, és ezen is sikerült javítani, tehát még már az időmérőn, ami ugye javítottak, ott nyilván az időmérő után a parkfermé miatt nem nyugodtak az autóhoz. Jó, sikerült úgy változtatni a beállításokon, hogy végül a versenyen is jól viselkedett ez a McLaren, és ugye a Norris elmondása szerint itt tudott bízni az autóban, és ha tud bízni az autóban, akkor tudja kihozni magával a legtöbbet, és ha ez megvan, akkor tud futamokat nyerni, ezt is szépen végigvezette.
13: Így van, ez mindig így van egy professzionális autóversenyző életében, hogyha tud bízni az autóban, akkor tud a határon menni, hogyha tud a határon menni, akkor kihozza az autóból a benne rejlő legmagasabb szintű teljesítményt, és hát lubickol a teljesítménybe, és ezt látjuk most Norris esetében is. És ami nagyon fontos, és szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy a McLaren tudott tanulni abból, ami a sprint futamon történt. Ennek mentén javulni tudtak, és ez okozta azt, hogy Norris meg tudta nyerni a versenyt. És még egy, ami nagyon fontos, és ez a kérdésed elején emlegetted, hogy ez a pont hátrány. Igen, Norrisnak 83 pontos hátránya van. Viszont ha megnézzük, akkor az élsport az úgy működik, hogy amikor valaki ledönti azokat a bizonyos lehetetlennek hit falakat, akkor onnantól az már nem lehetetlen. Tavaly Max Verstappen ledöntötte a lehetetlennek hit falakat, amikor 109 pont hátrányból visszahozta magát, és egészen az utolsó körig harcban volt a világbajnoki címért. Most Norrison van egy olyan challenge, egy olyan kihívással teli mentális állapot, hogy megmutassa azt, hogy én is tudok olyan jó lenni, mint Max Verstappen. Hogyha nagyon abszolút értékét nézzük a versenyzőknek, akkor most jelenlegi Form 1-es mezőnyben még mindig Max Verstappen véleményem szerint és talán a szakma szempontjából is a legmagasabb szinten álló versenyző, de a második helyre teljesen jogosan nem csak hogy pályázik Lando Norris, hanem a második helyen tanyázik, mert regnáló világbajnok, és olyan teljesítmény nyújt, amilyet egy regnáló világbajnoktól elvárunk. Rendelkezik azzal a plusszal, amit egy világbajnoki cím egy versenyző teljesítményéhez hozzá tud adni. Mindig ott volt benne a potenciál, de most megkapta azt a világbajnoki címmel járó plusz teljesítményt. És ez az önbizalom csomag, amit hordoz magán, ez látható a versenyzésén, látható a manővereken, amiket elvégez, vagy végrehajt a vetélytársakkal szemben, és a kommunikációjából is ez érződik. Aztán később beszéltünk arról is, hogy ez milyen mentális technika esetleg, amit tudatosan alkalmaz.
12: Ugye visszatérünk erre, Dani, te is egyetértesz Zsoltival, hogy ott van most jelenleg a... Hát top 3, top 2-ben Lando Norris jelenlegi forma alapján a 22 versenyző közül?
11: Hát egyébként lehetetlen szerintem egyenesen válaszolni, főleg úgy, hogy mindannyian benne vagyunk elég mélyen ebben a szakmában különböző oldalról, mert hogy rengeteg olyan verseny van a mezőnyben, akinek aztán például Alonso esete, akinek te olyan autója van, hogy lehetetlen megmondani, hogy valójában hol van a teljesítménye, de a rendelkezésre álló információk alapján én abszolút azt érzem, hogy Norris ott van minimum a top 2-be, top 3-ba. Idén szerintem egyébként azt is mondanám, hogy jobb teljesítményt nyújt, mint Max Verstappen, mert Verstappennek nincs jó autója, egyértelműen a Red Bull nehezebben vezethető, lassabb autó, mint a McLaren. Nem ezért mondom, hanem azért, mert Verstappen többet hibázott az idejében, mint Norris.
12: És akkor térjünk rá arra, Zsolti, amit behoztál. Ugye beszéltük itt adás előtt, hogy ha valaki megnézte, meghallgatta, elolvasta a sajtótájékoztatót, a tegnapi futam utáni sajtótájékoztatót, és mondjuk összeveti az egy évvel ezelőtti Lando Norris bármilyen sajtótájékoztatóval, egészen más képet lát a versenyzőről, hogy Norris magabiztos, kimondja, hogy ő az egyik legjobb, úgymond, ezt így nyilván így nem mondta ki, de kérdezték a második rajtról, hogy ez egy régi démonja visszatért, és mondta, hogy nem, én vagyok a mezőny egyik legjobb rajtolója. Mondta, hogy sokkal jobb abban, hogy kielemzik, megtalálják a hibákat, amik a pályán vannak, azt ő átadja a csapatnak, és ezt megtalálják a megoldást. Ugye ezt láthattuk is valószínűleg, akkor ezt láthattuk a sprintről, az időmérőre. Olyan magabiztossággal beszél saját magával kapcsolatban, hogy a tavalyi törékeny, sebezhető, önbizalom hiányos Norris, az egy szinte egy emlék, és most viszont tényleg a homlok egyenes az ellenkezőjét látjuk. Szerinted ez egy stratégia, vagy ő ezt érzi valójában ténylegesen?
13: Véleményem szerint ez egy folyamat, ez egy jól felépített tudatos folyamat, azért azt látni kell, hogy Lando Norris egy extrovertált versenyzői karakter. Sokat beszél. Sokat beszélt akkor, amikor nem érezte jól magát, és sokat beszél akkor is, amikor jól érzi magát. Viszont tudva levő az, hogy tavaly Monaco óta egy mentálkóccsal dolgozik együtt. És tavaly, ha a kommunikáció tendenciáját megnézzük, akkor látható volt az, hogy a szezon feléig nagyon negatívan beszélt saját magáról, és sok esetben lehúzta saját magát a saját kommunikációjával. A szezon második feléhez közeledve már nem beszélt se pozitívat, se negatívat, egészen csak hallgatott, pontosan csak hallgatott, illetve bevontak egy olyan technikát, stratégiát, hogy a delta köridőt és szektoridőket leragasztották a kormányon az időmérő közben, és ez arra ösztönözte magát a versenyzőt, hogy saját magára és a saját munkájára, a saját tennivalójára koncentráljon, a következő ponton, a következő féktávon érintő pontnál, kigyorsításnál mit kell csinálnod? Csak magadra fókuszálj, magadból hoz ki a legtöbbet. Ez láthatóan segített neki. És amit idén látunk, az a következő lépés ennek a folyamatnak, egy úgynevezett pozitív belső monológot alkalmaz. Ez egy sportpszichológiai eszköz, ez a neve, hogy pozitív self-talk, pozitív belső monológ, ami azt jelenti, hogy amikor jót csinálsz, akkor megdicséred magad, és amikor nem jót csinálsz, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, akkor pedig a saját munkádra, a saját célodra, vagy a kitűzött célokra fókuszálsz, és annak mentén, ami jó, azt ragadod meg, és azt emeled ki, amit igen, és amit csinálj. És véleményem szerint ezt láthatjuk Lando Norrisnál. Természetesen ott vannak az eredmények, ott van az önbizalom, és használja azokat a technikákat, amiket megtanult.
12: Azt is mondta egyébként Lando Norris, hogy például a két Mercedes versenyző szerint is most már a McLaren a legjobb autó. És erre Norrisnak az volt a válasz, hogy szerinte azért tartják most többen a McLarent az első erőnek, mert ő ilyen jól teljesít. Ez is gondolom akkor ennek a példája.
13: Igen, és azt nem lehet megkérdőjelezni. Hogyha megnézzük a három top csapatot, akkor az látható, hogy egyedül a Ferrari-nál van olyan versenyzőpáros jelenleg, akik közel vannak egymáshoz, és tudnak csatázni egymással, és ugyanazt a szintű teljesítményt képesek nyújtani. A másik két élcsapatnál Lando Norris magasan Oscar Piastri fölé nőtt, talán még nagyobb mértékben, mint ahogy Kimi Antonelli, George Russell fölé tudott kerekedni, és aztán talán majd arról is érdemes beszélni, hogy Russellnek, hogy néz ki a tendenciája most, és hova vezet majd ez a tendencia, de mindenféleképpen még egyszer, Lando Norris úgy viselkedik, mint egy regnáló világbajnok, és magán hozza azt is, hogy, vagy magával hordozza azt is, hogy ő a vezető versenyző a csapatnál, ő vezeti a csapatot, ráalapoznak, ő hozza az irányt beállításokban, a fejlesztésben, minden másban.
12: Dani, neked hogy tetszik ez az új Lando Norris, aki ilyen magabiztosan kommunikál?
11: Nekem nagyon tetszik, mert szerintem ez egy elképesztően nehéz dolog. Tehát, hogy azok a És ez most igazából szerintem sportfüggetlen, meg így az életben is azok a, az emberek, akik megtanulják azt, és úgy nőnek fel, hogy abból töltekeznek, hogy önostorozással sújtják magukat, abból merítenek erőt, hogy még mélyebbre nyomják magukat. Ezen szerintem nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát, hogy ahogy most a Zsolti ezt szépen levezette szakmailag, ez így nagyon jól hangzik, de hogy azt a munkát végigcsinálni, ami nem egy hét, nem két hét, nem egy pár óra együtt töltött idő egy szakemberrel, és biztos, hogy nagyon komoly mélységei vannak ennek, amikor próbálod, és letörik a szarvadat, és nem sikerül, és újra oda kell állnod, és újra meg kell csinálni. Ehhez biztos, hogy óriási hozzáadott értéke volt annak, hogy tényleg tavaly nagyon jó szezont futott Norris, és végén a világbajnoki cím egyfajta jól megfogható ajándék volt, vagy nyeremény, ami végül is kifizetődővé tette ezt az újfajta működést, mert szerintem ezt nem csak a versenypályán kell ilyenkor gyakorolnod, hanem az élet különböző területein. És ahhoz képest ez nagyon kevés idő telt el, mert nemrég volt az idei monakói nagy díj, hogyha arról beszélünk, hogy ott volt egy ilyen nagyobb váltás Norris életében, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas, és ez egyfajta tanulmány is.
13: Tavaly volt.
11: Igen, csak hogy ahhoz képest most telt el egy év.
13: Igen, igen.
11: Monakói nagy díja, ugye tavaly volt a váltás, erre utaltam ezzel, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és ez nagyon... Nálam ez egy nagyon magas polcon van, hogyha valaki ilyet tud magán változtatni, és nagyon izgalmas dolog azt is látni, mert ez valahol, ugye sokat beszélünk arról, hogy a Forma 1-ben nagyon sokat számít az autó, de közben a maradék, amennyit a versenyző hozzá tud tenni, az pedig főleg ugye fejben dől el, persze mindenki nagyon jó fizikális állapotban van, biztos, hogy ezek is hozzátesznek, egy része az egész egyenletnek, de mindig arról beszélünk, hogy ott volt fejben, nagyon tudott koncentrálni, nagyon kiegyensúlyozott volt, és szerintem ez a történet támasztja alá, hogy mennyi mindent lehet tenni azért, hogy valaki jobb versenyző legyen, és mennyire nem csak azon múlik, hogy valakinek milyen a nyers sebessége, mert ez nem a nyers sebességről szól, hanem ez arról szól, hogy tudsz kiegyensúlyozottabban a saját határaidhoz és az autót határához közel teljesíteni, úgyhogy le a kalappal, és ugye azt is tegyük még ezt hozzá, hogy mennyire nehezen indult Norrisnak az éve. Tehát, hogy ide jött világbajnokként, és akkor látszott, hogy a McLaren nincs azon a szinten, de ami ennél sokkal döbbenetesebb volt, vagy nehezebb volt, hogy a Norris autó az mindig tönkrement. Tehát, hogy minden probléma volt, és Piastri még évelején talán jobb formában is volt, Norrisnál szabad edzés kihagyások, futama nem tudott elindulni, neki is mindig volt valami az elektromos erőforrása, a váltó probléma, és akkor így ezt szépen elraktuk egy polcra, és most itt vagyunk, és arról beszélünk, hogy a lehetetlen cél most mégis lehetségesnek tűnik.
12: Igen, ez bennem is megfogalmazódott, hogyha nincsenek azok a technikai hibák, úgymond, amíg Kínában el sem tudtak indulni a nagy díjon, de ugyanis is több technikai hiba okozott kiesés. Ez persze az élmenőkre is igaz, tehát, hogy ezekkel fölösleges játszani a számok, hogy hány pontja lehetne, vagy hol állhatna most azért a világbajnokságot vezetőhöz képest. De hogy igen, sok pontot bukott ezek miatt Norris. Még behozám egy gondolat erejéig Oscar Piastrit, aki viszont látványosan visszaesett, és ennek az okait nem igazán szerintem érti ő sem. Itt felmerültek, hogy hát azt lehet hallani, hogy Mark Webbert kicsit így a háttérbe szorult az ő pályafutásában, és Dani, te voltál több helyszínen is nyáron, hogy te se nagyon láttad a pedokban, még tavaly kb. Minden futón ott volt, sőt a rajtrácson még egyeztetett Piastrival sokszor lehetett látni ott a bejövő képeken. Hogy ez is hozzátehetett ahhoz, az idei szabályrendszer nem fekszik neki ennyire, mert egyszerűen most tényleg azt ki lehet jelenteni, hogy a McLarennél Norris a jobb versenyző.
11: Szóval nagyon összetett ez a képet szerintem, én pont ezen sokat gondolkoztam. Most kezdjük az eredeti kérdéssel, hogy én Webert nem láttam. Tehát, hogy lehet, hogy ott volt valamikor a bármelyik verseny hétvégén, amire utaztam, de hogy biztos, hogy nem volt ott ilyen minőségben és mennyiségben, ahogy korábban, tehát hogy ez tény. Ennek az okát én nem tudom. Logikus, amit tehát én is ezt gondolom, hogy ez egy tudatos döntés volt, akár a McLaren oldaláról volt egy kérés, akár az Oscar Piastri a tavalyi év után dönthetett úgy, hogy nagyon rosszul sikerült a szezon utolsó egy harmada, tehát döbbenetesen rosszul, óriási meglepetés volt nekem, de szerintem sokunknak, hogy ennyire beesett a teljesítménye Piastrinak, és nyilván jöttek az összeesküvés elméletek, amiket szerintem hagyjunk is. Idén, ahogy mondtam, szerintem erősebben kezdte a szezont Norrisnál, ennek az is oka volt, hogy Norrisnál tényleg nagyon sok ilyen rejtett probléma volt, amikor így nem is tudtuk, hogy nem jó az autója, de később kiderült, hogy ilyen olyan problémákkal küzdött, nem tudott felkészülni rendesen a verseny hétvégékre. Úgyhogy én emiatt kizárnám azt, hogy nem fekszik önmagában ez a szabályrendszer annyira Oscar Piastri számára, meg a vezetése is, azt gondolom, hogy mondjuk Leclerc és Verstappen esetében jobban el tudom fogadni ezt, hogy tényleg az idei autókkal nekik egyfajta fegyvert kivettek a fegyverarzenálból, azzal, hogy tényleg sokkal több a nem tudom, egyenesbeni lassulás, kisebb az átterelődés a féktávon, kicsit másképp kell vezetni az autót, a maximális tapadás kicsit csökkent, jobban mozognak az autók, szerintem ez Verstappen és Leclercnél ez inkább kimondható. Most egyébként, ha csak ezt a futamot nézzük, és szerintem sok ilyenből áll össze, akkor elválasztó stratégiával kezdték a versenyt, és ment két kemény keverékű etapot Piastri a verseny elején, azon a kemény keverékű gumin, ami botrányosan működött mindenkinél. És utána mindenki próbálta
12: elkerülni. Csak Norris autóján nem.
11: Igen.
12: Jött meg a versenyben.
11: Igen, ez valahol meglepő volt, de szerintem ott az egész csomag nagyon-nagyon jó volt. Tehát, hogy önmagában a kemény keverékű gumi szerintem nem hozott jó teljesítményt összességében. És szerintem ez nagyon befolyásolta az elején Piastri versenyét, úgyhogy emiatt ezt a futamot most nehéz összemérni. Mondja nyugodtan.
13: Igen, de hát pont azért, mert annyira lassú volt Piastri a kemény keveréken, hogy esély nem volt arra, hogy egy kiállással kevesebben meg tudják csinálni a versenyt, mert túl lassú volt ahhoz is. És ahogy a Lőrinc is elmondta, hogy a Norris viszont nagyon jól teljesített a keményeken.
11: Hát egyedül igen, csak ugye más időszakba került föl. Tehát ugye volt a 21. kör környékén, volt a mindkét versenyzőnek a cseréje, ha jól látom, akkor 18-ban jött Piastri, 21-ben a Norris, és akkor ott volt a verseny közepén. De ugye Piastri ekkor már hátrébb volt benne úgymond a darálóban. Úgyhogy nekem összességében egyébként a mostani futamról nem láttam, hogy rossz teljesítmény nyújtott volna a Piastri. Sokszor volt forgalomban, azért tudott pozíciót javítani, úgyhogy szerintem ez a futam nem feltétlenül arról árulkodott, hogy nem lett volna elég Piastri teljesítmény, inkább ugye az időmérő, ami jobban kellett volna, és sikerüljön, és akkor teljesen más lett volna az eredmény. Viszont ott van Magyarország, ahol hiába vette át Norris hibáját követően a vezetést Piastri, lehet mondani mindent, hogy cserélt kereket a McLaren, de hát sokkal lassabb volt Norrisnál. Ez a futam nehezebben olvasható ilyen szempontból, de a Hungaroring az viszont teljesen egyértelmű, és szerintem láttunk több ilyen futamot idén. De ami nekem sokkal, nem is tudom, rosszabb képet fest, az a, nem tudom, a mentális állapota, a kommunikációja, a meta kommunikációja a Piastrinak, ami, nem tudom, Zsolti, te mit láttál, de én egy ilyen alapvetően frusztrált, tehát ez az alapvető jelensége Piastrinak, frusztrációt látsz rajta csütörtöktől vasárnapig, és aztán ahogy valami nem úgy sül el, egyből ráugrik a csapatra, egyből nem tudom, kiborul, ahogy választó a rádióba, tehát érződik, hogy van benne egy nagy frusztráció, aminek biztos, hogy vannak konkrét okai, tehát hogy elégedetlen Oscar Piastrit látok, aki viszont nem biztos, hogy arra vezeti vissza, hogy ő nem vezet jó, hanem kicsit így a körülményeket okolja.
13: Igen, és ahogy Lőrinc elkezdte ezt a témának a felvezetését, szerintem jelen pillanatban nagyon hiányzik és hiányozhat egy olyan versenyző, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, és nagyon sok mindent megélt már jelen esetben egy Mark Webber. Mert igen, ahogy elmondtad, Oscar Piastri szürke. És ami ennél is több, hogy én egy olyasfajta mentális energiahiányt látok nála, és még hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, nem tudom, hogy olvastátok-e, nyári szünetben a Forma 1 hivatalos oldalára feltettek több ilyen pszichológiai jellegű cikket, és Bottas beszél a kiégésről, meg arról az állapotról, amikor egy versenyzőnél már csak a Forma 1 létezik, és csak a hibákat látja, és csak a problémákat a saját versenyzésében, a saját teljesítményében, és én ezeket a jeleket látom valamennyire felfedezni most Oscar Piastrinál. És ami ennél nagyobb probléma az, hogy ez a 3 hetes nyári szünet nem hozott nála semmi feltöltést.
11: Nem, abszolút.
13: És ez a legnagyobb probléma, mert azért 3 hét alatt képbe tudsz kerülni, vagy ki tud világosodni előtted a kép, hogyha azt jól töltöd el azt a 3 hetet. És itt most nem arról beszélek, hogy milyen edzőtábort csináltak, vagy nem csináltak, hanem ha tényleg tudsz pihenni, és tényleg el tudod magad engedni, és ki tudod magad kapcsolni a munkádból, ilyen esetben állok a versenyzés, akkor képbe kell, hogy kerülj azzal kapcsolatban, hogy valamit nem jól csinálok, és nincs elég energiám, és semmi nem történt. Nem, hogy semmi nem történt, hanem ha a tendenciát nézzük, még rosszabb az állapot, mint a szezon első felében is. Ez a legnagyobb probléma, véleményem szerint.
12: Na hát akinek viszont sikerült kipihennie magát, az George Russell, és ezt többen is mondták, meg lehetett hallani interjúban, és ő is elmondta. Annak ellenére, hogy jött ez az ominózus rádióüzenet, hogy engedje el Kimi Antonellit, aminek elégként gyorsan engedelmeskedett is George Russell, és utólag el is mondta, hogy ez volt a csapattól egy teljesen jó kérés, valid kérés volt. Toto Wolff is elmondta, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ez a Mercedesnél alap, hogy nem vesztünk időt, főleg ha hátulról jön egy veszély, jelen esetben Lewis Hamilton, aki veszélyt jelenthetett volna, ha feltartja Russell Antonellit, és ezt ugye Russell is elismerte, hogy ez jogos volt, elengedte Antonellit, bár ott ugye azért a rádió kicsit kakaskodott, hogy de hogy a győzelemért megy. Jogosnak éreztétek-e ti is a döntést, a kérést, és azt, hogy Russell végrehajtotta ezt.
13: Ahogy elmondtad, igen, nagyon fontos megjegyezni azt, hogy fel tudott töltödni a nyári szünetben. Az is mutatja ezt, ahogyan reagált erre a kérésre. Nem várhatjuk el egyik versenyzőtől sem, főleg aki a szezon elején azt gondolt, hogy a világbajnoki címért fog harcolni, hogy örömtől repesve fogja fogadni az ilyesfajta üzeneteket. Viszont ahogy végrehajtott, és utána, ahogy a sajtótájékoztatót követően ezt lekommunikálta, az nagyon profi volt, és azzal is George Russell azt az üzenetet közvetítette, hogy ő hosszú távon gondolkodik. Ez egy nagyon fontos pontja az egésznek, és szerintem az is, hogy Toto Wolff a nyári szünetben elmondta azt, hogy soha többet nem fog előfordulni a Mercedesnél az a helyzet, mint ami a Lewis Hamilton Nico Rosberg érában előfordult. Ezzel biztosítva magát arról, hogy tudjátok, hogy merre van az arra, a két versenyzőnek átadta ezt az üzenetet. Úgyhogy igen, azért van jelentése, és nem az, hogy semmi látnivaló nincs itt. Hogyha Antonelli ennyire stabil teljesítményt tud nyújtani, és ilyen jól le tudja hozni a második, harmadik helyeket, pódiumokat, akkor többször fogjuk látni ezt a kérést adott esetben.
12: Jó, hogy beosztod Nico Rosberget, mert ő is elmondta, hogy jogos volt. Ő tőle 2016-ban, tehát amikor világbajnok lett, kérték ezt Monakóban, hogy engedje el a gyorsabb Lewis Hamiltont, úgyhogy ugye a WBC címért mentek mind a ketten, és ő is ennek a kérésnek eleget tett. Tehát igazából ez a kultúra nem változott a Mercedesnél.
11: De ez hogy mondjam, ez egyszerű logika vagy stratégia, tehát hogy ezt nagyon sok oldalról meg lehet támogatni. Ugye az első dolog, ami eszébe jut az embernek, hogy akkor most Russell jelentek, ez a második számú versenyző. Tehát ezen, ahogy ez már most beszélünk róla, ez sokkal mélyebb. De itt szerintem több minden megmutatkozott ebben a kérésben. Egyrészt volt egy abszolút olyan versenyhelyzet, ami a bajnokságtól teljesen függetlenül azt kérte a helyzettől, hogy Russell engedje Antonellit. Miért? Mert jobb tempója volt, jobban tapadó gumikon érkezett, és még mellette hátulról érkezett. A világbajnokságban is tényező Lewis Hamilton, szintén nagyon gyors tempóval. Tehát önmagában már ez a csomag elég ahhoz, hogy a bajnokságtól függetlenül megkérd a versenyződet, hogy engedje el. Ott van, amiről most Zsolti tett említést, hogy nyilván egy csatát próbáljunk meg elkerülni Zandvoortban. A Williamsek nem gondolkoztak így, és az utolsó két helyen ugye összeütköztek, sem feleslegesen, de ez csak azért aztán fel, mert ez bármikor benne van egy ilyen csatában. De szerintem itt az is tényező már, amihez most, vagy ehhez a szituációhoz most ez nem kellett, de szerintem a következő alkalommal, amikor mondjuk a versenyben nem biztos, hogy van egy ilyen jellegű nyomás, szerintem akkor is támogatni kell Antonellit, mert akkora a pont különbség a két versenyző között, hogy egyszerűen túl nagy, hogy Russellt ilyen szempontból számításba vegyék, viszont túl nagy a veszélye annak, hogy Hamilton egy jó Ferrari szezonhajrával, Lando Norris egy jó McLaren szezonhajrával egy-egy kiesés Kimi Antonellitől, és semmissé válik az a hatalmas pont, ami most még behasznosíthatatlannak tűnik. Ezért minden ilyen második, harmadik, negyedik helyre szükség van, minden egyes pontra szükség van, és ahogy mondtam, akkor a különbség Russell és Antonelli között, hogy nem kell ilyen nagy szavakat mondani, hogy akar Russell a második számú versenyző. Russell tett azért elég sokat, hogy ilyen hátrányba kerüljön Antonellivel szemben, ezt nyilván meg lehet fordítani, és inkább fordítva reálisabbnak és jobban hangzik, Antonelli tett azért, hogy ekkora előnye legyen, de ez kialakult, ez itt van, és innentől kezdve Russell ezt pontosan tudja, hogy lesz olyan szituáció, amikor sokkal kellemetlenebb helyzetbe kell majd Antonellit elengedni, és ez az ő bajnoki esélyét rontja, de ugye a Mercedesnek pedig azt kell nézni, hogy az egyik versenyzővel meg kell nyerni a világbajnoki címet mindenáron. Toto Wolff nagyon sokszor mondta, hiába van 50 pont a feletti pontelőnyünk, bármikor történhet, bármi, egy kiesés, két kiesés, véget ér a pontelőnyünk. Ráadásul most nem is a Mercedes feltétlenül a leggyorsabb autó, nekik most úgy kell gondolkodni, mintha sokkal szorosabb lenne a bajnokság, és minden pontot meg kell szerezni.
13: Igen, és az is látható, hogy Antonelli rendkívül stabil teljesítmény nyújt. Tehát nem úgy vezet, ahogy Dani is elmondta, nem úgy vezet 58 ponttal Russell előtt, hogy közben hullámzik a teljesítménye, hanem folyamatosan hozza a jó eredményeket és a jó teljesítményt. Oké, második lett, kicsit láthatatlan volt a versenye, de mégis nem sokkal nyújtott szerintem gyengébb teljesítményt, mint Lando Norris, aki torony magasan megnyerte a versenyt. És számomra nagyon meglepő volt a leintést követő, levezető körön az a kommunikáció, az az érett kommunikáció, amit Antonelli csinált. Rögtön beszólt a rádión Bonónak, hogy oké, jó próba volt, de azért túl rizikos volt ez a késői kerékcsere. És ezzel is már azt az üzenetet közvetített, hogy legközelebb tanuljunk ebből, és gondoljuk át ezeket a helyzeteket, hogy ne kerülhessünk ilyen helyzetbe, mint csapat, hogy neki őt meg kelljen kérni, hogy el kelljen engednie engem. Úgyhogy nagyon meggyőző továbbra is Kimi Antonelli teljesítménye, és ha Toto Wolff döntéseit nézzük, akkor teljesen logikus azok a döntések, amiket meghoznak. És hozzátenném azt is, hogy saját karrierje és az idei bajnoki esélyek szempontjából is a legnagyobb hibát George Russell követte volna el, hogyha ellenáll ennek a kérésnek. Mert kialakult volna egy feszültség közte és a csapat között, és az semmiképpen nem segített.
11: És amúgy sem tudom feltartani valószínűleg egyébként, az meg a másik, nagyon nagy igen. Volt a különbség. Bocsánat, még annyit akarok hozzátenni Russellnél, megint egyébként nem. Erről most nem nagyon beszélt Russell, pedig én végignéztem pár onboardot így a futamról, de amikor például Piastri azzal a szenzációs manőverrel megelőzte ott a Skyflag bejáratra, nem tudom, emlékeztek-e még. Ott is hirtelen beesett ugye a teljesítménye a Russell-féle autónak, és volt a futamon több ilyen alkalom, amikor nem volt az igazi az elején, és aztán valahol 11.-12. kör környékén jött Dadlitól az üzenet, hogy most már helyreállt az elektromos része a motornak, hogy erről egyébként tök érdekes, hogy egyrészt nem panaszkodott Russell, rádión keresztül sem nagyon hallottuk ezt a panaszkodást, a futam után sem ebből állt minden, és nem tudom, hogy mi volt valójában a probléma, mert nyilván nem derül ki. Russellnél ugye nagyon sok ilyen probléma volt már az idei szezonban, úgyhogy nekem ez egyrészt pozitív, ahogyan ezt kezelte, másrészt pedig még mindig ott van ez a kérdőjel bennem, hogy miért van ennyi probléma Russell autójával.
13: Én nem tudom, hogy ez valide, de azt hiszem, hogy olvastam valamilyen kommentben vagy cikkben, hogy ő saját maga mondta, hogy nem használta jól a rajtot követően az erőforrást. Nem tudom, hogy ti láttatok.
12: Én azt olvastam, vagy azt nyilatkoztak, hogy máshogy volt programozva a McLaren és a Mercedes elektronikája, és hogy ezt a McLaren ki tudta használni, és ezért tudta megelőzni Piastri.
11: Hát de volt egy ilyen üzenet ugye a 11.-12. körben, hogy most már George helyreállt minden. Ez persze jelentheti azt is, hogy a saját magát bevitte az erdőbe, és emiatt folyamatos hátrányba került, és azt tudták, nem tudom, visszahozni, de hogy megint valami nem volt rendben. Maga a package-el ott, amiben benne van a versenyző is, hogy a versenyző valamit nem úgy csinál, ugye erről is sokat beszéltünk már korábbiakban. Minden esetre azt csak így záróképpen azt én is megerősíteném, hogy ez a Russell, ez nem az a Russell. Tehát kicsit úgy érzem, hogy túl van ezen a nagy krízisen, és akkor most fog tudni azon dolgozni, hogy a még mindig jelenlévő minimális hátrányában, mondjuk ezen a futamon, vagy ezen a hétvégén egyébként tempó az nagyon pariban volt Kimivel, vagy néha még gyorsabb is volt talán. Időmérő, rajt, pályapozíció, ez az, ami Russellnek nem volt olyan jó, mint Antonellinél. De ez most szerintem egy jó tendencia.
12: Matics Zsoltnak és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy meg tudtuk beszélni, hogy mi történt itt a Holland. Nagyon elsősorban nyilván a McLaren és a Mercedes szempontjából. Én a műsorvezető Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján. A hírek után sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
15: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásban. Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok, és hát egy eléggé sűrű hét az, amin túl vagyunk, hiszen először is Valtteri Attilával megkezdődött a Vuelta, Tadej Pogacar pedig igencsak el is indította azt, amit reméltünk tőle, és érezhető, hogy nagyon szeretné ezt a piros trikót, hiszen még a második napon vasárnap sem adta oda, pedig egészen nyugodtan megtette volna. Matthew Brennerről, mint az új sprinter sztárról mindenképpen beszélhetünk. Nagyon közel volt Josh Starling ahhoz, hogy a sport történetének egyik legmeghatóbb történetét írja, miközben Jasper Philipsen a Renevi túron villogott, és Isaac Del Toro továbbra is jó formában van, ezt most a német körön tudta megmutatni, és például arról is tudunk beszámolni, hogy Vingegaard idén már egyáltalán nem versenyez, úgyhogy bőven-bőven van mit szóba hozni, de hát kezdjük nyilván a Vueltával, ami hát azért nem indult rosszul, azt kell, hogy mondjam. Szerintem kifejezetten jól indult ezzel a 11-12 perces időfutammal. Azért a kaszinóból elrajtolni az nem tudom kinek az ötlete volt, de maximálisan támogatjuk, mert zseniálisan nézett ki. Hihetetlenül szoros volt, ugye egy tized másodpercen belül volt végül az első kettő. Nyilván Pogacsár javára döntöttek a századok. Tárling tényleg harmadik lett, majdnem meg lett neki az első hely, és hogyha vezet, akkor lehet, hogy oda is adja neki azt Tadej Pogacsár. Szóval milyen volt így a rajt, főleg úgy, hogy van kit figyelnünk, másképp, hogy Walter Attila eddig nem sok mindent mutatott, de lehetséges, hogy éppen hátrányt gyűjt, hogy aztán mehessen szökni, és alkosson valami óriásit.
16: Köszöntöm a hallgatókat, igen, lehet, hogy ez volt a Vuelta legizgalmasabb része, így a leginkább a szombat, hogyha itt nagy meglepetések nem történnek, vagyis jön a papírforma, akkor gyakorlatilag ez kijelenthető lesz.

0: szerűséget is megnyer, amit hát nem neki kéne papíron, és ez mutatja, hogy mennyire motivált, mutatja, hogy mennyire készen áll, és hogy mennyire nem lennék most az összetett ellenfele, bár nyilván menő lenne, hogyha éppen a Vuelten tekerhetnék, ettől rendkívül messze vagyok, de azt azért tegyük hozzá, hogy egészen lenyűgöző az a fajta motivációs szinttartás, ami az egész szezonjára és az életére jellemző, hiszen ne felejtsük el, ő azért a Milano Sanremóval kezdte, hogy igazán, bocsánat, igen, a Sanremóval kezdte, hogy igazán kiemelkedőt mondjunk vele kapcsolatban, nyilván előtte volt azt hiszem a Strade még, ami annyi, szintén igen. Egy fontos verseny, de neki a Milano Sanremó volt leginkább a meghatározó, úgyhogy én nem találom a jelzőket ezúttal sem, de nagyon adom, hogy ennyire komolyan veszi ezt is, és nem megúszósan akar első lenni.
1: Igen, ugye azért nem csak ő lakik Monakóban, tehát ezt több ember is ismerte ezt a pályát, azt is hozzá kell tenni. Az meg, hogy mennyire megúszós, én azért kíváncsi leszek, hogy itt a második, harmadik héten hogy fog versenyezni, ugye ezt nem magunktól találjuk ki, tehát ezt ő is mondta, hogy azért oda kell figyelni a világbajnokságra, ez egyértelmű. Ugye a Vuelta végétől számítva majd, ugye most kezdődött, tehát azért odébb van, a Vuelta végétől számítva két hét rá lesz a férfi mezőnyverseny, tehát lesz azért idő átállni, viszont a Vuelta, vagy a világbajnokság mellett, hogy az EB és a Lombardia is még fontos lesz, tehát hogy szerintem Pogacsár ezt a versenyt gyorsan lesz szeretné rendezni. Az az érzésem, hogy ezt az első héten szeretnék megoldani, és onnantól pedig egy, hát amennyire lehet, viszonylag védekezőbb üzemmódba kapcsolni, kicsit olyasmi, mint a túron egyébként. Tehát, hogy nem azt láttuk oké, mint tavaly, hogy nagyon védekezne, de egy-két szakasz kinéztek, és azzal megvoltak. Nyilván az mondjuk, nem azt mondom, hogy fura volt, de hát úgy alakult, hogy nem adta a piros trikót, hozzáteszem, a csapat egy méter se dolgozott ezen a mai szakaszon, tehát ezt a Viszmának köszönhetik elsősorban, hogy nem kellett leadni a trikót, vagy tehát őket nem zavarta volna, viszont a Viszma meg a szakaszgyőzelemre ment, tehát...
0: Oda azért senki nem írta elő azt, hogy Fanártal menjen, tehát igazából ezt el is lazsálhatta volna.
1: Igen, és azt ne felejtsük el egyébként, hogyha nincs az a szakadás a végén, akkor itt a hétre lenne egyébként már a piros trikó, mert ott a bónusz sprintek szakasz közbeni részhajlának köszönhetően ő ezt átvette, és igazából be kellett volna gurulni az első csoporttal, ahhoz, hogy megtartsa a piros trikót. Ez nem sikerült, tehát igazából így Pogacsáron maradt itt a második szakasz után gyakorlatilag az jelenthető ki. Nyilván Fanártal nem kellett menni, de azért valamennyire mégis kellett menni. Ugye Pogacsát ismerjük, volt is Fanártnak egy vicces beszólása, hogy figyelj, hát mindenkivel dolgozol, és mindenkinek beforog, csak nekem nem. Tényleg egy kicsit félig viccesen, de hát azért mondom, hogy viccesen, mert nyilván Wout van Aert is úgy mondta, főleg azután, hogy Matthew Brenner, hát tönkrevert azért
0: az,
1: a többieket.
0: Ennyi kerékpár különbség legyen a végén, oké, ez nem egy klasszikus befejező sprint, hiszen hát kevesebb kettő félel a vége előtt. Igen, azért csak volt egy emelkedő, amit aztán utána szépen megadott Van Aert és Pogacsár, visszahozták utána őket, mert egész egyszerűen Pogacsár nem forgott be, de a vége is kicsit ment fölfelé, ezért is lett, hát Pogacsár ma is harmadik, vasárnap este vesszük fel ezt az adást, csak azért mondom, hogy ma. Tehát, hogy én már önmagában azt nem értem, hogy maradt még ereje arra, hogy újra sprinteljen, az elven frissebb, és nála papíron, ilyen terepen gyorsabb emberekkel szemben. Egészen döbbenetes, hogy milyen állapotban van. De igen, hát itt azért Matthew Brennan, nem lepődünk meg, mert aki a tavalyi szezonját figyelte, vagy hallgatta a Söprögetőkocsi podcastet, pontosan tudja, sokszor mondtuk, de itt most ez nagyon az ő Vueltája lehet, ugye Pedersen, Van Aert is úgy jött ide, hogy na, akkor majd én, és nem kizárt, hogy adott esetben Brennan, bár nyilván ez a Viszmának egy igencsak luxus helyzet, hogy így fogalmazzak, mert lehet ezt a kétfejű sárkányos taktikát használni, amit ma is láttunk, hogy bum, Van Aert akkor megindul, és hogyha utolérik, akkor majd jön Brennan, ha meg nem, akkor meg Van Aert ünnepel, és ez egy igencsak kellemes helyzet.
1: Igen, és még úgy is, hogy a Viszmának az első számú célja erre a szakaszra az a piros trikó megszerzése volt, legalábbis Van Aertnak, mert hát igazából kijelentettő, hogy aki megnézte a harmadik és a negyedik szakaszok profiát, vagy így a fejében van, hogy erre nagyjából ennyi volt az esélye ezen a Vueltán, tehát Wout van Aert van valószínűleg 99%-ra lehet mondani, hogy nem lesz a piros trikó, tehát ezen a napon tudta volna megszerezni. Nyilván így is jól jött ki a csapat, tehát szó se róla, lehet menni szakaszgyőzelmekért, és igen, az azért látszik, hogy mind a ketten elég jó formában vannak, tehát Van Aert és Brennan is, és rengeteg

0: olyan nap lesz ezen a Vueltán, ami egyébként fekszik ennek a két versenyző valamelyikének. Tehát a Viszma most azért gyakorlatilag összetett célok nélkül van. Itt Sepp Kuss, majd nyilván meglátjuk, meg Ben Talett, aki tavaly mondjuk remek Vueltát ment, hogy ők hogy mennek, de hogy azt azért Kuss is elmondta például, sokkal fontosabb egy szakaszgyőzelem, akár a csapatnak, akár neki mondjuk személyesen, mint egy tizedik hely, vagy legjobb tízes hely összetettbe, tehát most azon nem nagyon lesz majd mit őrizgetni. Viszont hát benne igen, jól néz ki, tehát ezt látjuk. Nyilván az majd kiderül, hogy mennyire fog végigbírni egy három hetes, tehát azért ezen a Vueltán, ezt ne felejtsük el, ami 58 ezer méternyi szint különbség van, tehát csak a két évvel ezelőttim volt ennél több, akkor is gyakorlatilag minimálisan több, tehát egy ezressel több így a három hetet figyelembe véve, és ez sajnos ott blokkolta is a versenyt elég sokszor, mert annyira nehéz volt az útvonal, hogy igazából eléggé védekező üzemmódba kapcsoltak a csapatok, mert érthető módon, tehát mikor 6000 szintes nap van a 20. szakaszon, akkor már mindenki tényleg az utolsókat rúgja, és értető, hogy kevésbé látványos a versenyzés. Ugye most a negyedik szakasz lesz majd ilyen Andorrában, ami valami 105-6 kilométer, tehát most kis túlzásra még a Lavenir-en is rövid lenne, ami ugye szintén most zajlik, de hát valami, nem tudom, 5500 méternyi szint különbség lesz, tehát egy méter sík nincs benne, majd Andorrában lesz az egész szakasz, szóval szerintem az egy komoly erődemonstráció lehet egyébként Pogácsártól, és nagyjából ott el is fog dőlni az első hely valószínűleg.
1: Nem tudom, melyik külföldi, lehet, hogy David Millar mondta, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, hogy gyakorlatilag ennek a szakasznak a végére eldőlhet az összetett. Ami nyilván nem teljesen igaz, mert egyrészt végig kell menni, ezt megtanultuk, másrészt azért vannak fontos szakaszok, a 9., a 12., a 14. is mindenképpen ilyen, az Alhambra Granada is izgalmas lesz majd a végén, ugye az egész jól fog kinézni, a 20. szakasz pedig nyilván az 5000 méternél és több szintkülönbséggel, vagy szintemelkedéssel meg pokoli, és akkor még van egy időfutam 32,5 kilométerre, tehát nagyon sok minden van még, ami adott esetben meghatározó lehet, de egyáltalán nem lepte meg az, hogyha ha tényleg arról beszélünk, hogy Pogacar perceket adna, mert minél korábban adja oda ezeket a perceket, minél hamarabb zsákolja be ezt a Vueltát, ha nem is végérvényesen, de a realitásokat tekintve, annál inkább tud koncentrálni utána erre a bizonyos világbajnokságra, amit te is mondtál.
0: Igen, és nagyon furcsa tényleg erről így beszélni, hogy most kezdődött a verseny, tehát két szakasz ment le, és igazából itt a következő kettőn, de főleg a keddin arról beszélünk, hogy eldöntheti ezt a versenyt, és úgyhogy még 17 szakasz lesz azután. És egyáltalán nem túlzó valószínűleg, amit mondunk, mert ez a realitás, hogy te is mondtad, hogy ezt minél gyorsabban le kell rendezni, és igen, nyilván nagyon tisztelettudó volt Pogácsár a verseny előtt, mikor arról kérdezték, hogy hát azért itt kevesebb riválisa van mondjuk, mint a túron, amire azt mondta, hogy hát igazából erre válaszolni sem érdemes, mert ugyanolyan riválisai vannak, mint a túron, de hát azért ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz. És a túron sincs nagyon riválisa. Tehát a hegyekben igazából semmiképp nem volt riválisa, bárhogy érezte magát Jonas Vingegaard, meg bármit is mondhat utána ugye a túros dokumentumfilmben, hogy hát mennyire fekszik ez az útvonal Pogacsárnak, tehát ezzel nem teljesen értek egyet, mert semmilyen terepen, ugye 2,5 éve gyakorlatilag senki nem veri meg, tehát a Rubét lehet mondani, hogy Mathieu van der Poel meg Wout van Aert győzte le, és akkor ezzel ennyivel bezárult a kör. Tehát nem nagyon lehetne olyan útvonalat kitalálni, ami egyébként nem fekszik neki. Szóval most tényleg egy sík időfutam után, hát oké, Remco talán megveri, és akkor nagyjából itt tartunk egy időfutamon, és akkor ezzel bezárult a kör. Nyilván a meleg az egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz egyébként, ugye erről beszélni kell, meg aki látja a Vuelta egész, térképét egészben, hogy azért ez nem teljesen egy Vuelta, tehát ez gyakorlatilag inkább ott a kelet és dél-spanyolországi rész, de a meleg meg nem is hőhullám, hát igazából Spanyolországban mindenki tudja, hogy Sevilla, meg Granada környékén ilyenkor augusztusban bőven túlmegy a 40 fokon. Főleg, hogy most már máshol is, tehát ezt azért mi is megtapasztaltuk Magyarországon itt heteken át a nyár folyamán. Szóval nyilván az egy nagyon olyan dolog lesz, ami befolyásolhatja egyértelműen a versenyt, de Tadej Pogacsárnak azért mostanában már a meleggel sincsen problémája. Tényleg bukásbetegség, és az, ezekben is a durva verzió, az kell ahhoz, hogy ő ne nyerje meg ezt a versenyt, és valakinek nyilván tetszik, meg ez így, hogy nem tetszik, ez így unalmas, de ez a helyzet, tehát igazából más nem nagyon lehet csinálni, mint élvezni azt, hogy hát Pogácsár ad egy kis presztízst ennek a Vueltának, aminek azért valljuk meg nélküle összetett szempontból azért nem biztos, hogy lenne, és a tavalyi történések után lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de meg is érdemelné a verseny egyébként, hogy veszítsen még inkább a presztízséből, de Pogácsának köszönhetően ez azért az idén nem fog megtörténni.
1: Hát azért tegyük hozzá, hogyha nem lenne Pogácsár, akkor egy nagyon izgalmas csatát látnánk a pirosért, mert amennyire egyértelmű volt a Giro, amennyire egyértelmű volt a Tour, nem lett volna rossz egy olyan Vuelta, ami, hát most nem tudom, Roglic, Rodriguez, Mász, Gál, Only, most rohadtunk.
0: Igen, akkor arról beszélgetnénk, hogy hát fogalmunk nincs. Tehát így, ez első két nap semmit nem mondott erről.
1: Valaki meglepett, mert... egy Bizio például pozitívan meglepett téged?
0: Nem tudom, inkább mondjuk azt mondom, hogy negatívabb meglepetések voltak az időfutam kapcsán. Most a Biziót emelted ki, akkor inkább azt mondanám, hogy az egész Decathlon valami bámulatos időfutamot ment. Tehát nem tudom, pontosan 11, az első 11-ből voltak 4-en. Tehát így egymásnak adogatták át ugye az úgynevezett hot seat-et, ugye az éppen vezető versenyző várja a sorsát, a többieket, hogy megérkezzenek. De a Decathlonosok fantasztikusat mentek, tehát azon
1: igen, azért még egy Labrosz most is a 10-ben van az összetetben, az nem olyan, amit
0: igen.
1: Láttál előre.
0: És néztem, nyilván nem a legismertebb versenyző Jordan Labrosz, de nézegettem tegnap az időfutam közben pont a Pro Cycling Stats, hogy mikor mentő jó időfutamot vagy. Tehát így visszamentem, nem tudom, 2024-ig körülbelül, és egyáltalán nem. Tehát nincsenek ilyen legjobb 10-i időfutamról, meg semmi, szóval egy abszolút, abszolút meglepetés volt. Én megmondom személy szerint, hogy őt nem tudom, hogy hol él, de el tudom képzelni, hogy ő is sokszor megnézte azt a monakói pályát, mert tényleg nagyon technikás volt, tehát arra panaszkodtak konkrétan a versenyzők, hogy ez túl sok volt. Tehát ez már tényleg így határon volt. Wout van Aert mondta például előtte, hogy nála ez nagyon határeset ez az időfutam, hogy mennyire fér bele, mennyire túl technikás azzal a kerékpárral. Hozzáteszem, egyetlen egy necces szituáció nem volt, ami bukás, tehát amit lehetett látni az időfutamból, szóval ilyen szempontból pedig nem jogos ez a kritika, de hát nyilván ők ülnek a kerékpáron. Pogácsár is mondta, hogy azért necces, tehát maradjunk annyiba, hogy azért kell fékezni, és láttuk, hogy nem azok a 60-70-es tempók vannak, amiket azért egy időfutam bringán szoktunk a mezőnytől látni.
1: Két témát mindenképpen hoznék, az egyik Walter Attila, de őt szerintem csak röviden, mert hogy fogalmunk nincs arról, hogy milyen állapotban van. Mit remélhetünk tőle szerinted? Nyilván itt azért a sportigazgató elég konkrétan kimondta azt, hogy hát legyünk őszinték, nincs olyan állapotban, mint amilyenben remélték, hogy lesz, vagy nincs olyan éve, mint amilyenben előzetesen reménykedtek, hogy lesz majd neki, és ez mindenképpen azért egy fájdalmas pont nekünk, főleg úgy, hogy ugye tudjuk, hogy jó esélye ott lett volna a Tour de France-on, ha egy kicsivel is jobb állapotban van. Itt most a kezdés azért nem az a lenyűgöző, de hát nem is most kell igazán villogni.
0: Igen, hát azt gondolom Walter Attilának a szezonja után szerintem lehet így fogalmazni bónusz, hogy két év után visszatérhet egy 3 hetesre. Ugye azt ne felejtsük el, ahogy mondtad, az nagyon fontos, hogy ők november óta gyakorlatilag úgy készültek, és az ők az a Bahrein és Ati is, tehát onnantól kezdve, hogy megkötötték a szerződést még tavaly, elmentek edzőtáborozni az első edzőtáborba, és összerakták a programot, hogy ez Tour de France. És ez így volt konkrétan ugye a svájci körig, erről szerintem beszéltünk. Ugye azóta sem versenyzett Walter Attila, tehát a San Sebastianon ugye nem indult el, még mindig egyébként néztem a Pro Cyclingon, még mindig DNF-ként van ő beírva, pedig az egy DNS, tehát nem tudott elrajtolni azon a versenyen, és az azt követő héten, hogy a Burgoson sem, tehát ő az OB-n ment utoljára. Fogalmunk nincs szerintem, hogy meg neki sem valószínű, hogy mire lehet számítani.
1: Lehet, hogy ez lesz a jobb egyébként.
0: Igen, lehet,
1: hogy lesz egy csomó hátránya, elküldik, és éppen olyan napja lesz, hogy valami nagyot tud alkotni.
0: Igen, bár nem tudom, hogy ugye a csapatnak valószínűleg fontosabb lesz, ugye, egyrészt az, hogy Bújtágot behozza egy hát viszonylag tisztességesen, ami mondjuk Bújtágot számára szerintem a legjobb 10 összetetben. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a kolumbiai már bejelentették, hogy ő az NSN-nél folytatja majd következő évtől. Nyilván kiemelten fontos az, hogy Peugeot Bilbao-nak meglegyen a szakasz győzelem, itt az utolsó Vuelta-ján, meg utolsó 3 hetesén karrierje során ugye ő visszavonul, és hát látjuk, hogy Pau Mikel pedig kiváló formában van, tehát hogy ott is lehet esély egy szakasz győzelemre, tehát azért nagyon, nagyon őszintén fogalmazva, ez csak 3 név a csapatból, a 8-as keretből, de tehát akiknek azért sokkal inkább reális esélye van egy komoly eredmény elérésére, mint Walter Attilának, akinek nyilván egyrészt élveznie kell a versenyt, hogy végre 3 hetesen indulhat, és reméljük, ahogy halad előre a verseny, egyre jobb formában lesz, igazából másban nem nagyon lehet bízni. Nyilván a jelen helyzetben, összehasonlítva a korábbi 3 heteseivel, hát valószínűleg most lenne a legnagyobb csoda, hogyha ő egy nagyon komoly eredményt tudna hozni bármelyik szakaszon. Tényleg reméljük így lesz, de most azért hát valószínűleg elég magasak az odds-ok rá.
1: És akkor még egy dolog, amit nem gondoltam, hogy szóba kell hozni, ez az influencer megjelenése a Vueltán. Nem szeretném sokáig ragozni, mert én ki vagyok ezektől a jelenségektől. Megértem, hogy kell, meg hogy vannak olyanok, akik jól csinálják. Nem feltétlenül a magyar sztárokat mondanám a Forma 1-ről, ami az egyik ilyen digitális banknak köszönhető, nem tudom, ki vittek egy rakat embert, aki között van, aki szerintem ügyes, de a legtöbb az egészen borzasztó. Tényleg rettenetes, ezt vállalom így, ahogy van, ez a saját véleményem, de ettől még így vagyok vele, főleg azok az anyagok, amiket csináltak utána a Forma 1-es pedokból. Na mindegy, zárja bezárva, de az azért, hogy szerencsétlen Tadej Pogácsárt miközben éppen egy óriási erőkifejtésen van túl, és alig kap levegőt, mert azért ő is ember a nap végén, ott elkezdeni folyamatosan zaklatni gyakorlatilag, ez nálam na add az akkreditációd, és akkor köszönjük szépen, nem találkozunk veled, nem idén, soha többet a Vueltán esete.
0: Igen, tehát ezt én sem tudnám nagyon máshogy mondani, mert nagyjából ugyanez a véleményem. A legszomorúbb az egészben, vagy szomorúbb, legdühítőbb az egészben, hogy hát itt a kedves hölgy, akiről szó van, hát egy Vueltás mikrofonnal van.
1: Vueltás mikrofon szivacs,
0: tehát ezt a Vuelta találta ki, hogy akkor oké, akkor gyere, és légy, csináld ezt.
1: És én értem, hogy iShow Speed sok kattintást hozott a FIFA-nak, meg hogy ezzel már gyakorlatilag mindenki dolgozik. Tehát, hogy tényleg, most mondom még egyszer, a Forma 1-en is voltak azzal a céggel olyanok, akik ügyesen megcsinálták, csak érzed azt, hogy 10-ből 2-3 szerintem az ilyen, a többi ez meg olyan erőltetett, de még ők is legalább egy bizonyos szintig mentek csak el, de itt a pofátlanság ne további, amit ez a hölgy megcsinált, és nem értem, hogy az a segítő, aki ott oda ment hozzá viszonylag közel, az hogy volt ilyen higgadt? Mert én biztos, hogy elküldtem volna sokkal-sokkal távolabb.
0: Igen, Luke, Tadej Pogačar gyakorlatilag saját sajtós, egy elég higgadt srác, bár mondjuk ez egy olyan szitu volt, amiben azért ritkán lehet, szerintem még ő is. Nagyon kellemetlen. Tehát tényleg ez tényleg olyan dolog, hogy alapesetben egy normális világban, egy normális rendezvényen, ahogy mondod, azonnal viszontlátásra, és ennyi volt. Tehát, hogy ilyet nem csinálunk, nyilván mondjuk én sem ismerem személyesen a hölgyet, de az is nyilván sokat elárul, hogy valaki erre képes, hogy akkor én akkor ezt fogom csinálni most egy hónapon keresztül, és hú, de jó lesz. Tehát úgyhogy egyébként a versenyhez semmi köze nincs, és nyilván ez egy elfogadhatatlan dolog. Az is érdekes számomra tényleg, hogy a Tour de France-ét nem engedne. Tehát, hogy ott
1: de mind a kettő ASO. Én ezért nem értem,
0: igen,
1: hogy azért
0: igen,
1: nagyon nagy
0: átfedés. Igen, mind a kettő ASO.
1: Kell, hogy legyen
0: a szervezés az egy kicsit más, az egyik a spanyol oldal, a másik francia oldal, ami meg is látszik azért az elmúlt években mindenképpen. De most itt csak belegondoltam, amit tapasztaltam a túrokon, ahol voltam, meg akár az idén nyáron is, hogy kizár dolog, hogy ott ilyen megtörténhet. Tehát azért kicsit őrizzük már meg a komolyságot alapon körülbelül.
1: No, fogy az időnk, nagyon sok mindenről kell beszélni, és ezt tényleg többet nem ér, de mindenképpen hangosan és látványosan el akartuk magunktól távolítani, mert egy egész egyszerűen tényleg nagyon-nagyon idegesítő volt látni ezt egy videót is, és tényleg ez a megy föl benned a vérnyomás, hogy úristen, hová jutottunk.
0: Jó, hogy Pogacar ittál, vagy nem is tudom, mit tehet ráadásul, tehát teljes tévedés.
1: Borzasztó. Na, folytassuk azért az UAE-val, de már Del Toroval, aki a német kört tudta megnyerni, ugye prológ és 4 szakasz, már a prológon is megmutatta, hogy mennyire erős, és aztán utána nyilván a király szakaszt sikerült megnyernie, Bad Dürkheimben 7 kategorizált emelkedővel, és azért 33 kilométerrel a vége előtt támadott, és meg is oldotta még úgy is, hogyha a végén Pellizzari lett a szakasz, Del Toro lett a második, de nyilván Barry, aki meg az első szakaszon villogott, ezt már nem bírta, és azért a végén ez egy nagyon magabiztos győzelem volt, majdnem egy perces előny, úgyhogy Isaac Del Toro sem vesz vissza. Hát ha nem lenne Pogácsár, azt mondom, hogy az év versenyzője, hiszen egy rakat legmagasabb szintű több napos nyert meg, megnyerte a fiatalok között is a kis versenyt a Tour de France-on, és hát ott volt a dobogón is, tehát ebből a szempontból azért Del Toronak egy egészen fantasztikus éve van, és hát így azért viszonylag biztosítottnak látszik az UAE jövője, ez most csak egy megerősítés, nem is Del Toróra térnék ki, inkább arra, hogy azért itt volt egy-két meglepetés szakasz szerintem.
0: Igen, nem volt egy rossz verseny. Általában egyébként tehet, hogy csalnak az emlékeim, de a német kör egy fokkal unalmasabb szokott lenni. Nyilván nem volt túl jó idő, tehát itt a vihar azért rendesen megjött pár szakaszon. És tényleg szorosabbnak tűnt ez itt az utolsó két nap előtt, tehát Louis Barry elég nagy formában van. Itt a lengyel körön is nyert egy szakaszt. A San Sebastianon még az eredmény nem is kiemelkedő, de ott is kifejezetten jól ment, aki emlékszik arra a versenyre, hogy tényleg végig elől volt, első csoportokban volt. Kicsit talán furcsa is egyébként, hogy nincs ott a Vueltán a Viszma keretében, bár arra már beszéltük, hogy elég erős keretük van így is. El Toro, meg nekem az is furcsa volt, hogy itt van a német körön.
1: Engem
0: de
1: nagyon
0: a Hamburg
1: meglepett.
0: Is furcsa volt múlt hét vasárnap, hogy hoppá, ennyi volt a túr utáni pihenés, és ő is elmondta, hogy fizikálisan rendben van, de mentálisan egyáltalán nem érzi magát frissnek. Itt ezért is jó igazából, hogy versenyez, meg olyan csapattársakkal van nyilván, akikkel hát gyakorlatilag nem is ment együtt, nem is találkozott valószínű tél óta a legtöbbjükkel idén. És egy jó versenyt hozott, tehát azért jól néz ki ez a szezon második felére is. Akire viszont aki még kiszeretnék térni a német kör kapcsán, az Alessio Magagnotti, aki hát így megverni egy polmányért, már nyilván is nyert egy szakasz, tehát az utolsó szakasz ma behúzta, meg is érdemelte, mert kiváló versenye volt, tehát akár hegyre kellett menni, akár a prológon, ott tényleg egy prológ volt a nyitány, de Magagnotti komolyan lenyomta ott a sprintben, és
1: egy fiatal ember, aki már szexeszt támadja a fiatalon
0: nyert
1: szakasszal kapcsolatban.
0: Remek sprinter, és az volt a vicces azon a pénteki napon, azt hiszem pénteken nyerte ő a szakaszt, hogy a német kör győztese fiatalabb volt, mint az aznapi L'Avenir szakasz győztese, és az aznapi L'Avenir szakasz pedig pénteken hosszabb volt, mint bármelyik Tour de France szakasz 2026-ban.
1: Ezt beszéltük, hogy ez teljes őrület.
0: Igen, hogy ez így hogy jön ki, tehát nem érthetetlen számomra picit. Ugye egy utánpótlás versenyről van szó, ahol ugye idén egyébként újra az utánpótlás csapatok mennek, tehát nem a válogatottak. Feltoffer Bálint van.
1: Ezt támogatom egyébként.
0: A Bahrain színeibe. Én is, mert olyan szinte ráfeküdt mindenki, meg olyan szintű igény volt erre a szurkolók részéről is, hogy utánpótlás csapatok ugye a World Tour soroknál, tehát az Ineos folyamatosan évekig piszkáltuk azzal, hogy ennyi pénzből nincs utánpótlás csapatuk, hogy ha már van egyébként, és követeljük gyakorlatilag minden World Tour sortól most már, hogy legyen, akkor a legnagyobb versenyen, a legnehezebb versenyen induljanak az utánpótlás csapatok, tehát ez igazából adja magát abszolút. De nyilván tehát például itt Magagnottira ki visszakanyarodva egy gondolat erejéig, hogy ugye őt pedig a Red Bull viszi majd a felnőtt csapatba, és hát Donátival együtt két komoly sprinter lesz a Red Bullnak, akit saját maguk neveltek ki gyakorlatilag, szóval ez azért elég jól néz ki a jövőt tekintve a Red Bullnál, úgyis, hogy a Jordi Meus majd távozik az együttestől.
1: Hát ez nem is kérdés, azért Bálintról is beszéljünk egy kicsit szerintem, mert önmagában az, hogy valaki részt vett egy ilyen versenyen, is mutatja, hogy nagyon-nagyon sokat látnak benne. Ugye ő 2005. december 26-án született, tehát még mindig nem töltötte be a 21. életévét. És azért az, hogy az utolsó szakaszon ő szökésben volt 133 kilométeren keresztül, amit eddig rendeztek, amikor beszélgetünk, és ott végül a 8. helyet tudta megszerezni, azt szerintem pontosan mutatja, hogy nem csak, hogy kiteljesedik vele a mezőny, hanem igenis fontos szereplője ennek a mostani Tour de l'Avenirnek is.
0: Igen, és azért nem volt egyszerű szezonja, tehát a tavalyi az flottabbul ment olyan szempontból, hogy betegségek, bukások, sérülések, már ezen a Lavenir-en is egyébként volt földön Bálinta egyből a nyitónapon, tehát ugye emlékszünk, hogy milyen fájdalmas volt neki is, meg igazából a szurkolóknak is nyilván, hogy nem térhetett vissza idén a Tour de Hongria sérülés miatt megpróbálni megvédeni a fehér trikót, a magyar trikót. De nyilván ez egy fontos verseny, ahogy mondtad, ez a 2005 decemberi születés, mert még egy gondolat elég, Magány Attila visszakanyarodva, ő az első olyan versenyző, aki 2007-es születésükként profi verseny nyert. Botán. Tehát, hogy itt tartunk, igen. Bálintnak meg nyilván sok sikert a Laveniren, azért a komoly hegyi szakaszok még csak most következnek, és jó látni azt, hogy ugye akár ezen a mai napon, hogy kezd remek formában rendülni azért, és Lavenier egy hosszú verseny, nehéz verseny. Emlékszünk rá, hogy mikor Walter Attila is ott, jól emlékszem, szakasz nyert, akkor is az utolsó napok egyikén volt. Tehát, hogy
1: nem tartom kizártnak, hogy jövőre őt látjuk 3 hetesen, ami egy bátor tipp, de ahogy az évelején megkapta a lehetőséget, és azokkal szerintem élt is egészen a bukásáig, ha elkerül a balszerencse, ha még több önbizalmat tud gyűjteni, akár itt is, akkor az mindenképpen jó lehet, úgyhogy emiatt is érdemes nézni. Nem tudom, hogy tévében van-e, a Maxon mindenképpen van, azt tudom.
0: Szerintem tévében nincs, itthon nincs, a Maxon van, igen.
1: Hát csak, hogy adjunk egy kis keresztpromót, mert mi ilyenek vagyunk, hogy mi ezt megtesszük, ugye, és ezt itt most be is fejezem, mert hogy még a Renevi Tourról mindenképpen érdemes beszélni, egy olyan versenyről, amit egy sprinter nyert meg, mármint ami az összetettet illeti, és hát nyilván nagyon máshol nem tud nyerni egy sprinter, mint itt összetettben, de azért Philipsennek ez egy szép siker. Ebben te meg tudtad találni a szépséget? Amúgy mondom, hogy Milán, Philipsen, Berkmös, Philipsen, ez volt a szakasz győztesek sora.
0: Én megmondom őszintén, meg tudtam találni,
1: ez egy hülye kérdés volt.
0: Nem, értem a kérdést egyébként, tehát szerintem jogos a kérdés, mert pont azt szerettem volna mondani, amit lehetett olvasni sportigazgatóknál. Tehát egyrészt a világ 4 legjobb sprintere itt volt ezen a versenyen, de viszont csak az első szakaszon tudtak összecsapni. Ugye ott az első 4 volt, most nem is emlékszem, már Milán nyert, mögött a sorrendre azért egy kicsit kevésbé, talán Coy lett a második, de mindegy is. Utána jöttek ugye a tömegbukások, mert volt sok ezen a versenyen, és pont e kapcsán mondta a pár sportigazgató, most nem is emlékszem már melyik csapattól, hogy hát azért van ennyi bukás ezen a versenyen, mert egyszerűen túl könnyű az útvonal. És szerintem lehetne nehezebbet, tehát Belgiumban vagyunk, oké, ettől függetlenül lehetne nehezebbet, vagy egy időfutamot általában bele szoktak rakni, mert talán tavaly ment Walter Attila ezen a versenyen, nem néztem utána, csak beugrott valamelyik szakasz közben, hogy hát mondta, hogy elképesztő ideges ez a verseny, de azért ilyen ideges, meg azért van ennyi bukás, mert könnyű egyszerűen a pálya, és nagyon sokan ott tudnak maradni a végéig, és emiatt ugye hely viszont egyáltalán nincs, tehát látjuk, hogy ilyen őrült pozícióharc megy a Renevi Touron, mert a papíron király szakaszon is még majdhogy nem összejött egy sprintre. És megmondom őszintén, hogy nem teljesen értem, hogy mi a szükség arra, hogy a Baloise Belgium Tour, ami ugye júniusban van a Tour előtt, és ez a verseny, mind a kettő, ha jól emlékszem, World Tour verseny, és nem értem, hogy mi szükség van rá, mikor gyakorlatilag ugyanaz a pálya, a profilokat tekintve, és ez meg is figyelhető abból is, hogy az első kettő összetettben ugyanaz lett egyébként, Philipsen és Berkmus. Tehát, hogy szerintem teljesen fölösleges ezt a versenyt World Tour szinten tartani, mert ha nem World Tour szinten tartod, akkor azért sokkal nagyobb a szakadék a csapatok között, tehát azért ott tudnak jönni konti csapatok, és azért Belgiumban van nyilván jó pár, mert szerintem így egyébként olyan túl sokat nem volt. Nyilván akiknél nem volt sztár sprint, azok megpróbáltak versenyezni. Tehát mikor Milán kiszállt, onnantól a track is folyamatosan szökés, beember támadások egyébként a hajrában, de még mindig így is ott tartunk, hogy úgy is össze fog jönni valószínűleg sprintre. Szóval tényleg azt mondhatjuk, hogy a naptárban egyébként van 4 vagy 5 ugyanilyen verseny, több napos, tehát hogy egy kicsit szerintem lehetne változatosabb. Nyilván ugye ez a Benelux kör volt korábban, csak a ne részre, tehát a holland részre ugye nem tudott átmenni a mezőn, mert a hollandok nem vállalták
1: Ők azt mondták, hogy ne.
0: Igen, azt mondták, nem vállalták a rendőri biztosítást, ugye a hollandoknak ez mostanában az elmúlt években az egy komoly problémát jelent. Nem tudom, kevés a rendőr az országban, vagy mi van ott, de
1: folyamatosan
0: baj
1: van. Elfoglalva lehet.
0: Baj van bicikli versenyekkel. kerékpárversenyek megrendezésével, a lux részre pedig egyáltalán más szintén nem mentek, tehát az meg terve se volt. A luxemburgi kör majd nem tudom, 2-3 hét múlva jön talán, de tehát, hogy meg volt a szépsége, de hát most oké, nem teljesen értem, mi szükség van továbbra is 4-5 ilyen többnapos versenyre.
1: Na, akkor végre az ugyanoda értünk. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, nézzetek sok kerékpársportot, hiszen nyilván Lavenir meg Vuelta is van többek között, mi pedig jövünk egy hét múlva is, és átbeszéljük, hogy mi minden történt. Jó hetet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Forsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Csak tabadnak a...

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Győr és a Ferencváros csapatai harcolnak a bajnoki címért, és hosszú idő után a győri zöldfehérek megfoszthatják a bajnoki címtől a Ferencvárost. Persze, korábban is volt már Győrben sikercsapat. Hannich Péterrel a soraiban két bajnoki címet szerzett a Győr, majd kétszer lett ezüstérmes és bronzérmes a magyar bajnokságban. Hannich Péter gólkirály is volt a csapattal, bár a 82-es világbajnokságról lemaradt, Mexikóban ott volt a csapatban. Válogatottban az egyik legnagyobb élményének a brazilok elleni 3-0-át tartja. Megmérette magát külföldön is, és 40 éves koráig tartott a pályafutása. Hallgassák meg Hannich Péterrel készült beszélgetésünket.
3: Győri csodáról beszélhettünk abban az időben, mert hogy a Győr csapat egyszer csak úgy, nem azt mondom, hogy semmiből, de úgy jött, látott és győzött, és hát ugye azért, ha nézzük, akkor itt ugye két bajnoki cím, azt mondtad, hogy csak sajnos, de azért van még itt egymás után két ezüstérem is, sőt van egy bronzérem is. Mitől, hogyan keletkezett ez a győri csoda? Menjünk vissza oda az alapokhoz.
4: Hát igen, én is erről itt kezdtem volna az egészet tulajdonképpen, hogy amikor Verebes József megérkezett hozzánk, hogy 1981 júniusában elég gyengén szerepelt az Eto, tehát 11. helyen volt a bajnokságban. Majdnem azt lehet mondani, hogy kiesés ellen küzdöttünk, és szándékom volt igazából nekem is eligazolni Győrből. Volt is akkor lehetőség arra, hogy a Vasashoz Bundzsák Dezső révén tudtam volna Budapest

0: első ciklusunk.
1: Akkor már mindenki ott volt, vagy akkor érkeztek a játékosok arra a bajnokságra, amit legelőször megnyertetek?
0: Nem, igazából nem volt kész a csapat, akkor még nem volt komplett, kapusposzton problémáink voltak. Évközben jött Kovács Laci, és középpályás poszton is problémáink voltak, akkor jött Burcsa Győző. Igazából a center pozícióban is problémák voltak, de a center pozíció Szentes Lázárként ugye már a bajnokság elején kezdett és indult, úgyhogy ő már akkor ott volt. Igazából ez a két pozíció, a középpálya középső része és a kapus kérdés volt az, ami nem volt megoldott. Ez az 5.-6. forduló után alakult ki, és onnantól kezdve a keret teljes mértékben nem változott már.
1: Hányan voltatok, akik játszottátok végig ezt a bajnokságot? Nem volt azért olyan nagyon sok csere?
0: 13 fő. Nagyon-nagyon ritkaság volt az, hogy ennyi ilyen kevés számmal tulajdonképpen végig lehetett játszani egy bajnokságot. Szerencsére nem volt sérülés, nem volt olyan probléma, miért ki kellett valakit is hagyni, úgyhogy tényleg ugye a mai létszámhoz képest, amikor már 20-25 fős keretek vannak egy-egy csapatnál, ez a 13 fő, ez valamilyen, nem is tudom, fenomenális darabszám volt, úgyhogy mindenki csodájára állt, hogy tényleg 13-an lejátszottuk ezt a bajnokságot.
1: Ugye Verebes József mondta, hogy ne menj el, mert hogy jó csapat lesz. Mikor érezted te azt, hogy na itt tényleg valami történik, vagy változott valami? Miben lett más az egész?
0: Igazából az első pillanatban én sem hittem el neki azt, hogy amiket mondott, hogy ez valósággá fog válni, hisz a felkészülésünk nem volt rossz, de az edzőmérkőzéseknek a eredményei nem azt tükrözték, hogy igazából itt csoda lesz Győrben. Kaptuk a nagyon nagy vereséget igazából az első edzőmeccsen Szlovákiában, Ausztriában. Aztán elindult a bajnokság is az első meccsen, ugye mindjárt egy 4-3-os vereséget szenvedtünk Ózdon. Aztán utána egyből Tatabán jártunk 5-3-ra, majd Szegeden 4-1-re. És igazából ott kezdtem érezni, hogy itt valami elindult, hisz 3 meccsen majdnem 15 gólt tudtunk, és a csapat egy támadó szellemi társaság volt, és itt lehetett érezni, hogy na valami elindult ebbe az egész dologba. És a szegedi meccs után soha nem felejtem el, Magyar Lajos kérdezte meg Verebes Józseftől, hogy a mérkőzés után, hogy te Józsi, így tudunk futbolozni mi? És erre mondta Verebes, hogy még ennél is jobban. És ma is megborzongok tulajdonképpen ezek a mondatok után, úgyhogy itt éreztem először, hogy valami elindulhat, aztán ugye jöttek a meccsek sorba, folyamatosan jöttek a győzelmek, jöttek a gólok, jöttek a nagy létszámú, nagy különbségű győzelmek igazából, akkor kezdett az ember gondolni, hogy ebben még valami lehet.
1: Ez egy olyan csapat volt, amik ilyen totál támadó futballt játszott?
0: Igen. Hát sajnos Lajvi Gabit egy kicsit hátra hagytuk egyedül, úgyhogy mondtuk, hogy védekez, majd mi megoldjuk elől. Igazából meg volt a 3 támadó középpel is, és a 3 csatár, akiből kiszakadtak a gólok az évek során, és nagyon kevés, igazából keveset fordítottunk a védekezésre igazából, mert az ellenfélnek a zónájában megkezdtük a pressing játékot, és ennek ez volt a lényege, hogy ne kelljen mindig hátulról indítani az akciókat, hanem mindig az ellenfélnek a középső zónájába tulajdonképpen onnan induljunk. Kevesebb futás, sokkal gyorsabban kapu előtt vagyunk, és ebből lettek tulajdonképpen a sok gól.
1: Milyen volt akkor a magyar bajnokság?
0: Azért volt egy nagyon jó Fradi Nyilasékkal, volt egy nagyon jó Honvéd, nagyon Tiga Rabályékkal, volt egy Pécs Dárdaiékkal, volt egy Fasas Váradi Béláékkal, tehát azt mondhatom, hogy nagyon volt egy Tatabány, a Csapó, a Diós Győrben 6 olimpiai válogatott, tehát finoman fogalmazva azt lehet mondani, hogy sokkal nívósabb klubok voltak bent akkor sajnos a NB1-ben, mint a jelen pillanatban most vannak.
1: A vidéki foci még akkor is egy kicsit ilyen hányatott sorsú volt?
0: Nem mondhatom, hogy hányadott sorsú volt, hanem kezdett a vidéki futball felkapaszkodni a budapesti futballal szemben, hisz mind a Tatabányi, mint ahogy mondtam, a Tatabánya, a Diós Győr, a Békés Csaba, az Eto, a Pécs, azért már elég kemény riválisai voltak a budapesti csapatoknak.
1: Ti hogy tudtátok ezt átvenni rögtön, amit Verebes József mondott? Mert hát mondtad ugye, hogy támadás.
0: Igen, hát egy egészen másfajta edzésmunkát végeztetett velünk, mint amit az előző időszakban megszoktunk. Mindent labdával csináltunk, minden dinamikusan és mindent meccs szituációban, és tulajdonképpen ezek a jöttek, és ezek a szituációk ugye visszaköszöntek a mérkőzésen is, és innentől kezdve ezt az ember elővette a nyitott agyból, hogy a Verebe szoktam mondani, ha nyitott az agyad, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. Jó úton jársz, úgyhogy az edzésmunka volt egészen más, mint régen.
1: Most, hogy azért, hogyha végignézünk a csapatoknál, nem mindenütt a vezetőedző tartja az edzést, hanem csomó feladatot átad a pályaedzőnek. Verebes József mennyire vett részt a napi munkában?
0: Hát az első időszakban teljesen. Tehát amíg ki nem alakult ez a rendszer, és ki nem alakult a monotonizmus tulajdonképpen ebben az egész rendszerben, hogy mindenki tudta a feladat, mindenki tudta, hogy mikor merre kell menni, addig teljes mértékben ő csinált mindent. Aztán utána már leosztott egy-egy feladatot másnak is. De addig, amíg nem látta azt, hogy minden 100%-ig működik a visszatámadás, a letámadás, a labda kihozatal, addig

0: mindig mindent ő csinált.
1: Amikor az első évben, amikor bajnokok lettetek, gondolom megleptétek az ellenfeleket. Mi volt az ő vélekedésük? Hogyan fogadtak benneteket, hogy most jön ez a Győr, aztán mindenkit itt kitöm ennyi góllal?
0: Igen, én azt gondolom, az elején nem vettek komolyan bennünket. Tehát az első 3-4-5 mérkőzésen azt gondolták, hogy na, ez kifutott szekér, és onnantól kezdve, amikor a 6.-7. meccs is ilyen arányú eredmények születtek, hogy 5-3, 6-4, 7-1, 8-2, akkor már kezdtek azon gondolkodni, hogy amikor eljönnek Győrbe, az legyen az első feladatuk, hogy minél kevesebb óllal ússzák meg ezt a győri kirándulást. És hát ugye mindenki fantasztikus módon beszélt a Győrről, totális futballról beszélt Magyarországon, hogy ilyen keveset látott még az időszakban a magyar futballközönség. Nem értették azt igazából, hogy mitől van ilyen fizikai állapotunk, mitől van ilyen frissességünk. Mint ahogy mondtam, annak idején ugye mindent labdával, tehát egy egészen megváltozott edzésmunka volt, egészen más stílusban edzettünk, rövidebbek voltak az időintenzitások, különböző olyan gyakorlati sorozatok voltak, amikor speciálisan 8-8 elleni játék mondjuk 90 méteres területen belül 8 perceket játszott. Tehát azért egy óriási fizikai megpróbáltatás volt az edzés is.
1: Ez mindenki partner volt? Tehát mondt, összejött egy olyan jó generáció is, amelyik erre éhes volt, a sikerre éhes volt?
0: Én azt gondolom, igen. Tehát senki nem ágált ellene, mindenki tette a dolgot, és hogy jöttek az eredmények, egyre jobban hittünk benne, és innentől kezdve nem volt kérdés, amit a Verebes úr mondott, ugye, hogyha jobbra megyek, akkor jobbra megyek, ha balra megyek, ha balra megyek. Ha jó volt, ha nem volt, jó mentünk természetesen, mert láttuk azt, hogy az eredmények pozitívak voltak.
1: Érkeztek sorra a válogatott meghívók is?
0: Érkeztek volna sorra a válogatott meghívók, igen, csak ugye abban az időszakban a Verebes és a Magyar Labdarúgó Szövetség között volt egy kisebb fajta nézeteltérés, és ugye elég nehéz volt abban az időszakban Győrből a válogatottba bekerülni.
1: De azért neked sikerült?
0: Igen, hát végeredményben ugye a 82-es világbajnokságra hárman kerültünk be a Győrből, a Szentes Lázárral és a Pócik Józsival, és ugye a kiutazást igazából csak Szentes Lázár kapta meg, mi ketten itthon maradtunk Győrben, úgyhogy eléggé kellemetlenül éltett, főleg engem, hisz magyar bajnok gólkirályként nem tudtam részt venni világbajnokságon, aztán 86-ban következő évben pedig kárpótolt minden, bár az eredmény nem csak maga a világbajnoksága.
1: Akkor beszéljünk egy picit erről a gól királyi címről, az hogy született meg?
0: Hát ez így csak jött magától, tehát igazából automatikusan, ugye én egy támadó offenzív középpályást játszottam mindig is. Nagyon jó hármasunk volt a jobb oldal, Csonka Gyulával, Szabó Ottóval, nagyon jól megértettük egymást. Nagyon sok labda volt olyan, mind ami alapon arra visszajövés 16-osra, amit hátulról mélységben érkezett, tudtam gólt ugni. És ugye
1: szabadrugások, 11-es
0: is volt, és ugye a 11-es is az én reszortom volt igazából. Hát volt könnyebb 11-es, volt nehezebb 11-es természetesen, ugye így jött össze tulajdonképpen a 22 gól.
1: Szeretett mindenki benneteket egyébként, ugye szintén az NB1-ben, hogy voltak egy idő után már terhesnek vért benneteket?
0: Hát nem tudom, hogy mindenki szeretette bennünket, valószínű azok az ellenfelek, akiket kitömtünk, nem nagyon szerettek bennünket, ugye ennek egy éges példája volt az Ózdi Fekete nevezető játékos, aki ugye decemberi napon játszottunk Győrben, és 1-0-ra vezettek az 5. percben, és mondta, hogy na, most megkaptátok, itt van nektek. És amikor az 1-0-ból lett 9-1 utána, azt mondta, hogy többet már ne rúgjunk, úgyhogy már kérte azt, úgyhogy nem hiszem, hogy szerettek bennünket.
1: Persze, erre céloztam, hogy ezt a történetet azért elmesélt. Az első év végén volt a Fradival az a nagy csata?
0: Igen, ülőjúton volt, igen, a 4-3-as győzelem, ami szakadó esőben volt, és Teltházat is az utolsó pillanatban, akkor még nem volt divat, az utolsó pillanatban televízió adta a mérkőzést.
1: 4-3, rengeteg gól ott is, és egy Fradi közönség.
0: Hát igen, tehát nem volt mese nekünk a bajnoksághoz, hogy megnyerjük, ahhoz a Ferencváros ülőúti stadionjába kellett nyernünk, és ugye amikor mentünk Budapestre, akkor Verebes József kitalált egy taktikát, ugye Burcsa győzött, ugye letett a kispadra, sérülten nem akarta kezdetni, aztán a második félidőben ő is beszállt a játékba. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Volt is róla kazetta sajnos, a mai nap sajnos már nincs meg, úgyhogy kár értem, mert azért jó lett volna azokat még visszanézni, ezeket a harcokat.
1: De hát az ellenfelek azért gondolom, hogy készülhettek arra, mert már tudták, hogy mit fogtok játszani, miért nem tudták megakadályozni ezt, hogy átrohanjatok rajtuk?
0: Én azt gondolom, hogy azért nem tudták ezt megakadályozni, mert volt egy sémánk, volt körülbelül 2-3 fajta variációnk, amit begyakoroltunk, és ezt éjjel-nappal a kelet-éjszaka felkelve tudtuk ezeket a dolgokat, és nem beszélve arról, azért minden nagy képviselő nélkül mondhatjuk, hogy volt 6 olyan futballista ebben a csapatban, akinek olyan kreativitása volt ez a játékhoz, hogy a pillanat tört észre a kettő vagy három lehetőségből, ki tudott még egy negyediket talán hozni, és igazából hiába készültek rá, nem tudták, hogy mi lesz a következő lépés. Ennek ékes példája volt a Gyuszi, a Hajszán Gyuszi, ugye, aki a bal oldalt játszott, aki tényleg aztán mi se tudtuk, hogy ő mit fog csinálni.
1: Sok 11-est például.
0: Igen, csinált ő is, igen.
1: Általában azért, hogyha ilyen jól megy a csapatnak, akkor a mai világban legalábbis a legjobbakat megpróbálják gyorsan elszipkázni. Ez nálatok azért nem nagyon valósult meg.
0: Nem, ugye, amint mondtam legelőször is, hogy igazából akkor nem volt nagyon divat a vándormadárság, ugye abban az időszakban, 80-as években, és igazából mivel jól éreztük magunkat, nagyon jó közösség volt, a Győrben a közönség szeretett bennünket, megvoltak azok az anyagi lehetőség, és megvoltak azok a támogatások tulajdonképpen, amik a klub részéről, amit szükségesek voltak, nem igazán szerettünk volna elmenni. Egy jó csapatból senki nem akar elmenni.
1: Ugye ott állt mögöttetek a győri vagon és gépgyár, ha jól mondom, hát azért abban a korszakban, abban az időszakban ez nagyon sokat jelentett.
0: Igen, a vagongyár ott állt mögöttünk, igazából anyagi támogatással is segített bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy pénzzel segített bennünket, de természetesen segített. Az volt a legfontosabb igazából a gyárban, hogy a vasárnapival szombati mérkőzéseket mi nyerjük, mert akkor tudta a vezérigazgató úr, Horváth Ede, hogy akkor hétfőn a munkások jó szívvel mennek dolgozni, és dupla termelést fognak csinálni. Nem beszélve arról, ugye, hogy az első időszakban lévő kevés közönséget szép lassan föltornáztuk átlag 20 000 nézőre, úgyhogy nagyon jó hangulatú és esti meccseket játszottunk.
1: Akkor ti jól kerestetek?
0: Hát mit jelent a jó keresés tulajdonképpen az időszakban? Hát ahhoz képest, hogy mindegy egyszerű munkás ember, biztos, hogy többet kerestünk és jobban kerestünk. De én azt gondolom, hogy leestettük az asztalra azt a dolgot, és innentől kezdve abban az időszakban meg sem kérdezték, hogy mennyi a mi fizetésünk, hogy mennyi a prémiumunk, hisz az embereket szórakoztató tulajdonképpen szombaton 90 percen keresztül.
1: Nézzük egy kicsit a Rába Eto nemzetközi szereplését, mert ugye a bajnoki címekkel, meg az ezüstérmekkel az is járt, hogy a nemzetközi kupában megmérethettétek magatokat, és hát ott is voltak igen érdekes eredmények, és olyan játék, hogy közönség csalogató.
0: Az első mindjárt a Standard Liège elleni mérkőzés volt, ami felemelő érzésű volt tulajdonképpen hazai mérkőzés, az idegenbeli nem. Sajnos ugye elég tartalékosan álltunk fel azon a mérkőzésen, hisz előtte években a Juventus elleni kupameccsből ugye több játékosunk két sárga miatt nem játszhatott, és több játékosunk sárga miatt ugye azt a mérkőzést kihagyta, és ugye ugyanazt a fajta futballt játszottuk, mint a hazai mezőnyben, tehát ezt az offenzív játékot, és hát akkor a Standard Liège tulajdonképpen Európa legjobb négy csapata között ott volt, Dardennel az élen, úgyhogy sajnos a kinti mérkésen kikaptunk 5-0-ra, és hazai mérkés, ugye Telt Hazelt játszottuk, és az első pillanattól kezdve egy óriási offenzívát nyomtunk rájuk, és megvertük őket 3-0-ra, de sajnos ez kevés volt a továbbjutáshoz.
1: És akkor mondták, hogy persze, hát a itthon elég, az külföldön nem elég?
0: Igen, hát voltak ezek a hangok, ezek megjelentek tulajdonképpen természetesen. Én azt gondolom, hogy egy picikét eltaktikáztuk magunkat, egy picikét zártabban kellett volna játszani ezen a kupa meccsen, főleg a kinti meccsen. Hazaival nem volt probléma, hisz egy kapusztunk, négy támadóval álltunk fel, de kint egy picikét más kellett volna játszani.
1: Mi lett a következő évben?
0: A következő évben ugye ott egyet mentünk tovább, és a következő mérkőzésen ott is elbuktunk igazából. Ha jól emlékszem, a Manchester United volt a következő időszak. Ott kint egy nagyon jó meccset játszottunk, de ott 2-0-ányban vagy 3-0-ányban kikaptunk ott is. Visszavágott, megint nagyon jó meccs volt, 2-2 lett Győrben. Teltház előtt emlékezetes maradt számomra is, hisz a második gólt én rúgtam, egy hatalmas 25 méteres bombagolt. El kell azért mondani azt, hogy 1-0-nál én kihagytam a 11-est, tehát azért volt olyan dolog, amit az ember nem rúgott be, de nagyon-nagyon jó meccs volt, és nagyon jó élmény volt tulajdonképpen egy ilyen klubban, ilyen játékosok ellen játszani.
1: Érdekes, hogy ezt a te gólodat a Manchester ellen nem emlegetik annyira, mint mondjuk a fehérváriak gólját, mondjuk Wittmannét.
0: Igen, hát azért, mert a Fehérvár az itt előbbrébb került ugye a kupa szereplésben, mint az Eto. Hát természetesen Vidottonnak nagyon a szerepe volt, hogy odáig eljutott.
1: Mi hiányzott nektek ahhoz, hogy itt nemzetközi porondon is mondjuk azt a játékot tudjátok produkálni, mint a magyar bajnokságban?
0: Ugye az a játékos állomány, az a játékos keret, ami volt, az elég volt a magyar bajnokságban. Hiányzott több poszt, olyan megfelelő kvalitású képességű játékos, válogatott szintű labdarúgó, aki ha hozzánk került volna, akkor abból nagyobb lehetőségünk lett volna. Volt is rá törekvés a klub részéről, hogy annak idején, hisz jól emlékszem, mindenki, Kordos Józsi is, ugye nálunk edzett már, úgy volt, hogy leigazoljuk, és aztán az utolsó pillanatban a felsőbb utasítás, ugye vissza kellett mennek menni Újpestre. Aztán ugye Róth Antalt ugye akkor el akart hozni Pécsről, őt sem tudtuk elhozni, nem engedte tulajdonképpen a Pécs, és a harmadik ugye támadó poszton a Lázár mellé szerettük volna a Dajka Lacit elnökozni, de hozni, vagy a Laci kevesebbet játszott abban nagyon nagy honvédban, és ugye mindenféleképpen szerettük volna őt idehozni Győrbe, de hát őt sem tudtuk leigazolni, úgyhogy igazából a játékos állományunk minőségileg nem nagyon változott.
1: És még akkor is olyan kevesen voltatok? Említetted, ugye, hogy 13 játékossal nyertétek az első szezon
0: szinte. Hát ugye akkor 15-16-an voltunk már, ugye akkor megjött már Szepesi Laci, megjött már a Vági Jani, úgyhogy voltunk többen már, de én azt gondolom, hogy kvalitásban és minőségben, ami a nemzetközi szinthez kellett volna, biztos, hogy szükség lett volna három játékosra minden csapat érzve egy-egy fővel.
1: Ugye beszéltünk a bajnoki címekről, de jöttek az ezüstérmek is, azok csalódások voltak már utána nektek?
0: Ugye a harmadik időszakban, ugye a két bajnokság után ugye mentünk ugyanúgy a harmadik bajnoki címért, aztán volt egy ominózus, ugye 20 ezer nézőt lejátszott Eto Honvéd mérkőzés, amin a Honvéd ugye vezetett 2-0 a Győrben, aztán két perc alatt kiegyenlítettünk 2-2-re, aztán egy második gólt egy győri nevezető játékvezető nem adta meg. Annak okán, hogy a fejpárbajban a Szabó Otto meglökte a nála három fejjel magasabb nagyantit, és a gólhelyet szabadrúgást ítélt kifelé. És ugye így a mérkőzésnek az eredménye egy 2-1-es vereség lett, hogy hazai pályán, aztán elmentünk ugye utána szerdán Pécsre, ott is kikaptunk egy nő, és innentől kezdve elment a bajnokság, és ugye jött az ezüstérem. Egy kicsit csalódás volt, de már akkor nem volt benne annyi szerintem bennünk, hogy a bajnokságot megnyerjük, attól függetlenül, ha Honvéd elleni mérkőzés nem vereséggel ér véget, akkor meg lett volna.
1: És a következő év, ott volt esélyetek nyerni?
0: Hát ott már igazából nem. Tehát ott már az a negyedik év, az már egy kicsit nehezebb volt igazából, akkor már átalakult a csapat, akkor már több játékos abból az első keretből ugye külföldre távozott, Pócik Józsi elment, Glázer Robi elment, már jöttek új fiatal játékosok, ott már nem volt meg az a kohéziós erő a csapaton belül, ami arra vitte volna a társát, hogy a bajnoki aranyra meg tudtuk volna nyerni.
1: Véget ért ez a verebes korszak?
0: Hát 5 szép év volt, én azt gondolom, ez egy csodálatos 5 szép év volt, ebből 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzzal, mindenki hozzátette a magáit, ugye mindenki próbált ebből profitálni, ugye mi is abban az időszakban nagyon nehezen lehetett menni külföldre, úgyhogy mindenkinek is az volt a célunk mindenféleképpen, hogy külföldre tudjunk menni, játszani. Ugye akkor volt egy szabály, hogy 30 év alatt nem lehetett kimenni játszani külföldre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy csodálatos 5 év volt, lehetett volna több is, de akkor már nem volt olyan minőségi a csapatban, hogy ki tudtuk volna még húzni tovább.
1: Neked is sikerült külföldre menni?
0: Igen, hát igen, nagy nehezen én is sikerült külföldre mennem, a 86-os világbajnokság után én is kikerültem a Nancy Lorrainhez Franciaországban. Igazából jutólag elmondható, hogy nem ez volt az álmom vágya, hogy Franciaországban menjek, hanem nekem egy élőszerződésem volt a belga Antwerpennel. Aztán az akkori rendszer és az akkori problémák miatt ugye ezt a szerződést ugye vissza kellett mondanom, és ugye 84-ben volt ez a szerződés, amikor az Antwerpennel kötöttünk egy megállapodás, hogy akkor még nem voltam 30 éves, és így nem engedte ki. Aztán 2 évvel később jött a Nancy, a magyar-brazil meccs után jött Aldo Platini a mérkés után, és ugye a kovati lehetőségében is nagyon tival ketten kerültünk ki Franciaországba.
1: De akkor a francia foci nem volt még ilyen, mint a mostani, hogy termeli itt a tehetségeket, és mondjuk van egy Paris Saint-Germain a bajnokságban.
0: Nagyon jó futballisták voltak, tehát nagyon jó futballisták voltak, a Racing Paris-tól kezdve, ugye egy Fernández, egy Litbarski játszott azért ott külföldiként, Bordeaux nagyon jó volt abban, a Saint-Étienne nagyon nagy csapat volt, a Monaco volt nagyon jó, tehát nagyon jó csapatok voltak, és ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye volt felhozatal ott tulajdonképpen, ugye a francia gyarmatokról lévő néger futballisták ugye atlétikusak voltak, gyorsak voltak, sebességük volt, úgyhogy egy érdekes bajnokság volt, és nagyon jó volt, hogy tudtam játszani ott is.
1: Ti hogy szerepeltetek?
0: Hát sajnos mi elég rosszul szerepeltünk ugye Nancy-val, az első évben kiestünk, sajnos ugye nagyon sok mérkőzésünk, jól emlékszem 11 vagy 12-szer kaptunk 1-0-ra, hogy nem volt meg igazán a góllövőnk, hiszen engem igazából góllövőként igazoltak, úgy szóval az elsőben 22-t, a másikben 17 gólt rúgtam a magyar bajnokságban, és ugye ennek hatására látták azt, hogy több mint 100 gólt rúgtam az NBA-ben, hogy van bennem gól, és igazából nem támadó középpályást játszottak, hanem kint, hanem jobb szélsőt játszottam, ami nem az én igazi posztom volt.
1: A francia kaland akkor nem sokáig tartott?
0: 2 éves kaland volt igazából, nem volt rossz, mert azért a másik évben Arsène Wenger volt a vezetőedző, akitől nagyon-nagyon sok mindent tanultam. Ugye akkor már 30 elmúltam, és ugye igazából a pályafutásnak a vége fele volt az ember, és ugye kezdte azokat az információkat begyűjteni, ami szükséges az, hogy az életének a további részén, ha a labdarúgásban tevékenykedik, akkor az legyen. Úgyhogy Arsène Wenger volt az első, akitől sok mindent megnéztem, ellestem, leírtam, úgyhogy és használtam én is sokszor az edzőpályafutásom alatt.
1: És utána, amikor végeztél Franciaországban, akkor jöttél az MTK-hoz. Miért pont oda?
0: Hát ugye akkor még visszamentem Győrbe egy fél évre, mert ugye fél évig még Győrbe visszamentem, ugye nem éreztem igazából akkor már Győrben azt a varást, amit ugye az első időszakban, ami ugye igazából 1977 és 85 voltam Győrbe, és ezt ugye 89-ben nem éreztem, és ugye akkor keresett meg ugye az MTK, Verebes József volt a vezetőedző, és ugye nem volt kérdés az, hogy abban a pillanatban, hogy akkor az MTK. 30 éves elmúltam már, hogy egy éves szerződést kötöttem, és az egy évből lett ugye igazából három év, háromszor egy év. Aztán...
1: Az MTK hasonló volt, mint a Győr?
0: Arra formálta már a Verebes, mikor én oda kerültem, már igen. Igen, akkor hasonló volt, igen, ő is a bajnokságért küzdött. Jó csapatban, jó játékosokkal tudtam együtt játszani, Híres Gabi, Kékesi Rezső, Pölöskei Gabi, tehát nagyon jó játékostársak voltak. Szalai Attila, aki ilyen mostani válogatottnak az édesapja, úgyhogy azt gondolom, hogy jó csapat volt az is.
1: Beszélgettünk már a győri szereplésről, már egy picit átmentünk az MTK-ba is, és azért a válogatottat az csak ilyen nagyon-nagyon érintőlegesen mondtuk el, hogy ugyan 82-ben nem jutották ki a VB-re, aztán ott volt ez a bizonyos 86-os, és hát azóta nem volt sajnos a magyar válogatott kint a világbajnokságon, de hát mindenkitől megkérdeztük, hogy mi volt az oka ennek a kudarcnak, gondolom tőled is sokan megkérdezték már.
0: Igen, sokan megkérdezték tőlem, hogy mi volt ennek a kudarcnak oka. Mindenki valami olyan dolgot várt tőlünk, hogy valami nagyon nagy dologról beszélgettünk igazából. Én azt gondolom, hogy jutólag edzőfejjel és gondolkodással sok apró nüansz volt, ami tulajdonképpen negatívan hatott, ugye étkezés, edzésmunka, mérkőzések időpontjának ugye nem megfelelő, nem akkor edzettünk, amikor a mérkőzés időpontjai voltak, hanem déli 12 órakor hosszú jumezbe, más volt az étkezés, vértranszfúzióról beszéltek ugye sokan, hogy levették a vért, aztán visszaadták, ami nem igaz, ugye egy biztos, hogy nagyon-nagyon erőltenek voltunk a mérkőzéseken, úgyhogy ha nem megyünk ki az első mérkőzésen a második fél időbe, hogy szépíteni szeretnénk is megmarad ez a 3-0 vagy a 4-0, akkor csoport másodikén tovább mehetünk volna. De hát az élet ilyen, úgyhogy mi legalább kijutottunk.
1: Te hogy értékeled magadban, hogy a válogatottságban megkaptad azt, amire számíthattál mondjuk a magyar eredményeid alapján? A bajnoki eredményeid alapján?
0: Én azt gondolom, hogy sokkal többször lehettem volna a magyar válogatott, ha én Budapesten játszom. Ez egyértelmű volt. Ugye akkor a vidék ellenség nagyon nagy volt Budapest és Győr között. Így alakult természetesen, hogy az embernek valami hiányérzet tulajdonképpen, hogy a 27-ből lehetett volna 57, de hát ez történt, úgyhogy innentől kezdve valamiért én Győrben szerettem volna maradni, sikert ott értem el, igazából ez nem párosult a válogatottsággal sajnos.
1: A pályafutásának az embernek mindig vannak ilyen legjei, neked mik a legek, mondjuk a Győrben legjobb meccsed, ilyen legszebb gólod, válogatottban valamilyen emlék?
0: Hát nekem a válogatottban a legszebb élmény természetesen a magyar-brazil volt a 3-0, tehát annál szebb érzés nem volt Teltház stadion. Egy brazil válogatott, bár azt mondják, hogy az a B válogatott, vagy a C válogatott volt igazából, de azt gondolom, hogy a brazilokat bármelyik válogatott megverni az egy nagyon nagy dolog volt. Győrbe pedig én azt gondolom, a manchesteri meccs volt az, ami a 2-2 volt, de azon kívül nagyon sok bajnoki meccs volt. Természetesen, ami 2-3-at rúgtam, Videóton elleni 8-0, Szeged elleni 9-1, tehát mondhatni nagyon-nagyon sokat, úgyhogy több volt ott.
1: Elég hosszú volt a pályafutásod, ugye?
0: Igen, mert ugye az MTK befejezése után ugye úgy volt, hogy én leteszem a lantot és abba hagyom. Aztán az egyik barátom felhívott, hogy kéne még egy picit futballoznod Ausztriába, egy ilyen levezetésképpen, aztán levezetésből lett 6 év még. Úgyhogy pontosan 40 éves koromig futballoztam.
1: Utána jött rögtön az edzősködés, vagy már közben is edzősködtél?
0: Hát közben ugye akkor már Verebes József ide kell Győrbe, és akkor már segítettem neki pályaedzőként. De igazából a vezető edzőségben még akkor nem kezdett el bennem motoszkálni. Akkor jött az egész dolog, amikor az utolsó bajnoki fordulóban Ausztriában 40 évesen egy részleges térszalagszakadást szenvedtem, és szombaton történt ez az egész eset, és ugye Győri kórházba szerették volna megoperálni a lábamat, és mondtam, hogy na akkor most itt a vége, itt kell befejezni a labdarúgást, és mondtam, hogy ez szépen meggyógyul majd. Van idő erre rá, ugye ez volt szombaton, hétfőn pedig már az Óvárnak az edzője voltam.
1: Akkor gyorsan megkaptad a lehetőséget, és hogy érzed így az évek alatt, hogyan sáfárkodtál vele?
0: Igen, hát én azt gondolom, hogy volt több lehetőség az embernek, és én azt hiszem, hogy mindegy a labdarúgásban is, hogyha én Budapesten játszom, és nem Győrben, többször is válogatott lettem volna, ha több mecénásom lett volna, több olyan segítőtársam lett volna, akkor biztos vagyok benne, hogy az edzői pályafutásom is egy kicsit magasabb szint lett volna. Attól függetlenül bárhol dolgoztam, bárhol melyen csapatnál csináltam, mindig a maximumot próbáltam kézni az a fajta gondolkodásmóddal, azzal a fajta elánnal, amint játékosként ugyanúgy álltam bele a munkába. És ugye mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy bajnok leszel, vagy másik, vagy harmadik leszel, hanem az a lényeg, hogy abban a csapatból mit tudsz kihozni, és mennyit tudsz fejleszteni azokat a játékosokat, tulajdonképpen akivel együtt dolgozol.
1: De voltál alacsonyabb osztályban, magasabban, voltál sportigazgató is?
0: Igen, voltam alacsonyabb osztályban, igen, több helyen is voltam magasabb osztályban, MB2-ben, két helyen Gyirmóton voltam sportigazgató az Etónál, 7 évet csináltam a Győri futszált, mint sportigazgatóként, ott egy remek 7 évet egy nulláról indulva csináltunk egy BL4-es csapatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt szép időszak a futballban, de és nagyon sok játékos és nagyon sok fiatal játékossal foglalkoztam.
2: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hanik Péter volt.
3: Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. Kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, 9-szeres világ és 3-szoros Európa bajnok. A Bajnokok mai vendége Kőbán Rita. Menjünk vissza a kezdetekhez, egy olyan családban nőttél fel, ahol 5 lánygyermek volt, és te voltál a legkisebb. A kajaksport egy olyan terület volt, ahol ki tudtál tűnni a többiek közül?
5: Jól látod, volt ilyen, de ez 12 éves koromban jött. Tehát én az 5. kislány, már nem tudta annyi energia. Én mindig a használt ruhát kaptam. Mondjuk, hogyha edzésről időben hazaértem, akkor volt még főtétel, ha késtem, akkor vajas kenyér, ha nem, akkor még az sem. De mindig azt mondták, hogy bezzeg a nővéred, ezt jobban tudja, azt jobban tudja. Na de amikor lementem, mert az edzője szólt a 4-es számú nővéremnek, hogy vigye már le, ha van egy húga, akkor lementem, és egyszer csak hallottam egy fél évre rá egy edzőtől, hogy a Kiskőbán tehetséges, mert már sokszor elmondtam, de nagyon fontos volt ez a mondat. És bár nem akarták, hogy meghalljam, de nekem nagyon jót tett. És végre valami, amiben jobb tudok, vagy legalább olyan jó tudok lenni, mint a nővéreim. És akkor mindig 4-es tanuló voltam, tehát azzal nem volt ennyire gond, de mindig jobbak voltak mindenben nálam.
6: És ez egy ilyen dacot szült benned?
5: Csak a levetett cuccokat kapja az ember, a megjegyzést, hogy a nővéred ezt is, az iskolában is, tehát nincs ezzel gond, de valahogy ez a boldog tudatlanság, ez egy kicsit azért ezt csökkentette, nem dac volt bennem, csak egy öröm, hogy végre valamiben jobb tudok lenni. Úgyhogy én nem olimpiai bajnok akartam lenni, én 12 évesen kezdtem kajakozni, és egyáltalán nem, hanem csak a társaság miatt, a lehetőség miatt, no és szerettem nyerni. Az viszont már szerintem egy született történet volt, hiszen 5-ként azért már, meg fiúnak vártak, meg hát nem volt egyszerű a testvéreimmel sem, és aztán ott megtaláltam azt, amit én kerestem, hogy ott ki tudok mondakozni, és mivel sikerélmény volt rögtön, már az elején, ezért én úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném sokáig csinálni, de a társaság, a versenyek, nem akartam én olimpiai bajnok, nem pénzt akartam vele keresni, amit kaptam, kalória pénz volt, akkor nagyon, azt mindig lovaglásra költöttem, minden vasárnap elmentem lovagolni üllőre, és az összes pénzemet arra költöttem, nagyon jó volt, de hát az is egy veszélyes dolog.
6: És akkor a korosztályodban mivel tűntél ki? Mondtad, hogy ez a folyamatos nyerni akarás nem volt még akkor benned, de a technikád volt jó, a mentalitásod,
5: az edzésmunkád. De a nyerni akarás az megvolt, csak nem ez a, nem úgy volt a görcsös bizonyítás, hogy már pedig én már most arra készülök, hogy olimpiai bajnok leszek. Semmi ilyet nem tettek rám, magam sem, senki, a szüleim se senki. Amit az a családomtól hoztam, az a nagyfokú önállóság, úgyhogy azért, amikor 12 évesen nem tudtam fölkötni a hajót a hajószállítóra, akkor azért az edzőm mondta, hogy hát akkor ezt old meg, nem érdekel a nyomorod, old meg, és akkor meg kellett tanulni. Tehát mese nem volt. Ma meg a 16 éves fiúk nem tudnak egy csavart becsavarni. És csak így nézek. Na szóval más világ volt, ott is azért kellett önállónak lenni. Az önállóságot, a dönteni tudást, a némi intelligenciát azért hála jóknak meg tudtam menteni. És az odafigyelést, meg a nem én vagyok az egyetemi professzor, de jók a meglátásaim, jók a koncentrációm, és nagyon, nagyon akartam. De én nyerni akartam, és a következő versenyt megnyerni, és nagyon szerettem dolgozni. Tehát nálam nem volt az probléma, állandóan beteg voltam, mert mindig edzésre jártam szombat, vasárnap, tehát nekem nem volt pihenőnap, nagyon sokat dolgoztunk. Úgy jöttek is az eredmények. Csak aztán egyszer nagyon beteg lettem, és akkor ott egyesületet váltottam, és akkor utána megint jöttek az eredmények.
6: Viszonylag fiatalon, 19 évesen bekerültél az olimpiai csapat keretébe, viszont jött az első pofon talán az életedben, ugye 1984-ben az a döntés született, hogy a magyar válogatott nem vesz részt a Los Angeles-i olimpián. Hogy élted meg ezt?
5: Hát addig nem nagyon sikerült senkinek, hogy legjobb ifiből legjobb felnőtt legyen. Úgyhogy több számot indultam volna én is Los Angelesbe. Nem tudtam még, hogy mit veszítek. Én láttam Vaskuti István sírni a Dunavarsányi edzőtáborban. Egy televízió volt, lent az ebédlőben, mindenki ott összegyűlt, és hát van, akinek az az egy esélye volt. Én fiatal voltam, én mondom, jó, hát akkor majd legközelebb. És legközelebb megtudtam, hogy mit veszítettünk. De volt, akinek már nem volt esélye rá. És hát igen, elmaradt, tehát valószínűleg több érmem lett volna, mert ott nagyon jól mentem abban az évben. Én nem is tudom, hogy. Tehát tényleg most beszéltem az akkori edzőmmel, hogy azért ezek kellettek, azok a buckafutások, mert szóval nem volt egyszerű, de valahogy úgy jött. És a következő az volt, amikor ez a korszak, ez úgy egy olyannal, hogy nem én voltam a legjobb egyes, és én hát teljesen ki voltam akadva, és úgy éreztem, hogy akkor most kell tovább lépni, és ez volt 90-ben, és akkor kerültem Kati nénihez.
6: Még visszatérhetünk 1988-ra, ugye a szőuli olimpia volt az életedben az első olimpia. Hogyan készültél rá ahhoz képest? Milyen eredményekkel zártatok? Ugye a kajak négyes ezüstérmes lett, te pedig egyéniben negyedik. Szóval, hogy emlékszel vissza?
5: Hát az maga a csoda volt, az tény. Voltunk előolimpián is, az is csoda volt, de az olimpiára utazásnál nagyon száraz volt a levegő, meg akkor még ezt a jetlag nevű dolgot nem ismerték, úgyhogy jó masszív torokgyulladást összeszedtem. Na ott egy olimpiai érmembe került az, hogy megtanultam, hogy én mindig vizes kis törölközővel vagy zsebkendővel az orromon utazok bármilyen repülőúton, a legkisebben is, mert hogy annyira kiszáradt a nyálkártya, hogy teljesen beteg lettem. Tehát semmi bajom nem volt, nagyon jó formában voltam. Ez a negyedik hely az ennek köszönhető, két nappal, vagy mikor volt később a négyes döntő, ott meg már 100%-os voltam. Vannak nagy tanítások az életben, azért szoktam elmondani nagyon sokszor, hát a tanul belőle valaki, és ha hajlamos erre, akkor nyugodtan egy kis zsebkendő, amit állandóan vizez, és meg van oldva. Maga egyébként csoda volt, tehát megélni a teljes olimpiát, és megélni azt, hogy érmesek is lehettünk, de még mindig az NDK-s korszak, meg a szovjet korszak volt, tehát nyerni valószínűleg nem tudtunk volna akkor sem.
6: De mindenképpen betegség dacára ez egy jó élmény és egy jó első tapasztalás volt olimpia téren.
5: Hát igen, nagyon sajnálom, hogy lemaradtam a dobogot, tényleg 5 centi. Mondjuk azt a hölgyet pár évvel később doppingolás miatt eltiltották.
6: És akkor még nem volt az a rendszer, hogy visszamenőleg
5: nem, akkor még nem volt ugye rendszerváltás 89-90-ben, úgyhogy azért ott volt egy-két érdekes dolog. Ez van, nem tudok mit csinálni. Megy az élet tovább, úgyhogy megpróbáltam még egyszer.
6: Ment az élet tovább, ugye Barcelona olimpia előtt, 25 évesen nagyon sok változás történt az életedben, pont a már említett vegetáriánus életmódra való átállás. Akkoriban azért még nem tudtunk szerintem erről olyan sok mindent, mint
5: hát
6: ma.
5: Semmit.
6: Körülbelül a rántott sajt és rántott karfiol étrendben kimerült
5: gomba,
6: ez az egész. Igen, és akkor szerintem nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy egy ilyen iszonyú fizikai aktivitást és erőfeszítést igénylő sportoló hogyan tud hús nélkül hasonlóan jó teljesítmény nyújtani?
5: Ugye nekem kezdődő vastagbélfekélyem volt, és akkor mondta az orvos, hogy vagy szedjek gyógyszert, vagy ne egyek húst, nem szedhettem gyógyszert, még C-vitamin sem volt egy máj nagyobb adásom, még az első edzőváltás okán, úgyhogy nagyon kellett vigyázni a májamra, meg úgy mindenre. Oké, akkor mi a megoldás? Ne együnk húst, és ha én csinálok valamit, akkor azt rendesen egyik napról a másikra el, és három hét ezután jött a mentális váltás is, ahogy kicsit tisztul az ember, nekem nagyon jó volt. Ma már tudom, hiszen vizsgálatok vannak erre, hogy milyen étkezési típusba tartozik, van, aki a fehérjét emészti jobban, én szénhidrát, sőt, olyan nagyon durván szénhidrátfüggő, szélsőségesen szénhidrátfüggő, meg illetve az a típus vagyok. Magyarán ösztönből ráéreztem, hogy nekem ez jó. Ma már tudjuk így 25-35 év után, hogy lehet lehet ezt megvizsgálni, hogy valakinek jó-e vagy nem. De mivel egy kifejlett szervezet voltam, a izomzatom megvolt, tehát nem volt gond, viszont az összes betegségem elmaradt. De az összes. És nem, hogy annyit dolgoztam, kétszer annyit tudtam dolgozni, viszont sokkal gyorsabban regenerálódtam, mert nem volt bennem méreganyag. És ezek a mai húsok, azért lássuk be, ezek még rosszabbak, mint amik akkor voltak. Igen. Úgyhogy nem szeretnék hittérítő lenni, ha valaki úgy érzi, próbálja ki. Nekem mindig Kós Huber a szívem csücske most, mert hogy ő is azért vegetáriánus volt, meg most is azért nagyon módjával. Szóval, hogy ő úgy nőtt föl, úgy ért el jó eredményeket, én is, és nem kötelező, érdemes kipróbálni. Nekem a másik, ami még akkor abban jött, a buddhizmus, és a kettő jól összetudott. Hát kíváncsi voltam, hogy milyenek a világvallások, meg vagyok keresztelve, tehát minisztráltam mindent, ahogy kell, bibliaórát, tehát minden volt. És akkor kíváncsi voltam, hogy mi van még ezen kívül, és akkor így maradtam meg. Ez egy gondolkodásmód inkább, és nagyon sokat segített a mentális felkészülésben, hogy mit miért csinálok, bár nehéz, ugye az egóról szól az élsport, a buddhizmus, meg pont arról, hogy csak azt ne, de annyi minden megértést adott másban, hogy ezt hogy jól betudtam, hogy nem mást akarok legyőzni, akkor magamat. És de onnantól kezdve megváltoztattam a célt, és volt értelme, volt lehetőség, be tudtam illeszteni, és mentem tovább az utamon.
6: De ez az egész életedet jellemzi, nem? Hogy folyamatosan próbálod, hogy mi a jó neked, hogy különböző módszereket, és ugye például a vegetáriánus életmóddal kapcsolatban akkor még nem volt olyan szakirodalom, semmi, tehát akkor semmi. Saját magadnak kellett kitapasztalni, igen. Hogy mi a jó, mit kellened, hányszor kellened.
5: Hát volt, hogy évekig, hát hónapokig csak körekten éltem, ugye azt mondjuk az edzőtáborban a déli gomba pörkölt, az nem biztos, hogy jó. Volt. Tényleg csak köreteken éltem, versenyeken szinte mindig, mert ott csak hús volt, úgyhogy uborkán meg krumplin versenyeztem, Európa-bajnokságon fogytam 4 kilót, de nyertem. Viszont aztán az idővel ez jött az irodalom is, meg én is elkezdtem figyelni magam. Úgyhogy ahogy a rendszerváltás megvolt nálunk, onnantól azért kicsit jobban kinyílt a világ, de nagyon sokáig még, tehát azért a Dunavarsány edzőtáborban külön főztek már nekem a végén, olyan édesek voltak, tehát amiben tudtak, segítettek, de én maradok már ennél.
6: És hát bevált szokásokon nem is kell változtatni, úgyhogy ez abszolút.
5: Meg a tudatosság is megvolt mindig, tehát hogy azért születsz, hogy tanulsz. Vagy nyersz, vagy tanulsz, nem veszítesz. Hogy ezt érdemes jól csinálni, tehát az életnevű játékot, ha már egyszer itt vagyunk.
6: Főleg, hogyha jönnek a jó visszajelzések, tehát akkor egy visszaigazolás, hogy jól csinálod, nem?
5: Igen, tudod, azért olimpiai bajnok nem mindenki lehet. Igen. Azért azt azért hozzá kell tenni, annak nagyon nagy ára van, nagyon sokat kell dolgozni. Viszont ha megkaphatod, a lehetőséget próbáld meg, tehát ragad meg a garabancánál, és addig csináld, amíg megy.
6: Olimpiai bajnok először kajak 4-esben lettél. Ugye akkor az olimpia előtt váltottál edzőt, akkor érkezett, ugye?
5: Jó. 2 évvel előtte.
6: Fábiáné Rozsnyai Katalin. Hogyan találtatok egymásra, és miért volt arra szükség, hogy új edzővel folytasd a pályafutásodat?
5: Hát én először, amikor a Fradiban voltam, onnan ugye betegség miatt jöttem el. A második alkalom meg, hogy úgy éreztem, hogy ott nem tudok tovább fejlődni, nem volt edzőpartner, volt, de mindig megvertem, de valahogy úgy éreztem, hogy megrekedtem, pedig imádtam a Kis Dunát, tehát minden.
6: Spangottó volt akkor, igen, az edző,
5: Csepelen,
6: ugye?
5: Igen, igen, a Csepel eszében életem legboldogabb időszaka volt, tehát imádtam Csepelen lakni, az egy ilyen kis közösség volt, de úgy éreztem, hogy váltani kell, és akkor indult az első felnőtt csoportja a Kati néninek, a Dónusz Éva, Mészáros Erika. És akkor én és a Cigány Kinga mentünk akkor 2 évvel az olimpia előtt hozzá, és így egy 4-es összejött. És onnantól kezdve hajtottuk egymást, mint az őrült. Én úgy emlékszem, hogy nem nagyon kellett rám szólni, hogy hajtsak. Tehát vízen minden résztávot én akartam nyerni, úszodában minden távot én akartam nyerni, futásban nem. Tehát azt, hogy be kell látnom, nem vagyok egy 100-ig és 400-ig nem tudnak megverni, de onnantól kezdve, mint a szembe jönnének, úgy mennek el mellettem. Szóval a futótechnikám, meg az a testalkatom, meg semmi nem jó hozzá, de kell futni a kajakosoknak, és ott hajtottuk egymást. És az volt az és olyan generáció, ami másképp gondolkodott, mint az előzőek. Tehát mi már profik akartunk lenni, és dolgoztunk. Tehát ott volt meló, rengeteg edzőtábor volt, fiatalok voltunk, Kati néni, és tehát vitt a hév minket, és hát nagyon jó volt.
6: Abban az időszakban sokszor volt vita egy 4-es összeállítása körül, viszont ahogy lehetett olvasni a barcelonai olimpia előtt, abban nem volt kérdés, hogy ez a 4 női kajakos az országban a legjobb, és igen. Nekik össze kell ülni.
5: Együtt edzettünk. És én vittem az egyest, az Évivel vittük a párost, és a többiek is ott voltak egyesbe. Tehát ott nem 3+1 ember ment, hanem 4 ember ment abba a hajóban.
6: Nézzünk egy kis korrajzot. Körülbelül 30 éve már, vagy legalábbis évtizedek óta nem tudtátok megverni az akkori NDK-s versenyzőket.
5: Polgár, lengyel, szovjet, igen.
6: Azóta már kiderült, hogy az NDK-sok hát nem tiszta, így van, nem tiszta eszközökkel készültek. Szóval ebben a helyzetben készültetek Barcelonára.
5: Igen.
6: És abban a helyzetben, hogy Gyulai Zsolt és a férfi kajak négyes címvédőként nem tudta megvédeni az olimpiai bajnoki címét, tiétek volt talán az utolsó aranyérem, ugye a 11-ből. Uh-huh. Szóval milyen lélekállapotban kerültetek oda, és bíztatok-e abban, hogy na most megtörhet a jég, és most igenis legyőzhető ez a német kvartet?
5: Igen, mert jó időt mentünk, tehát bíztunk benne. A másik az, hogy tényleg azt csináltuk, amit begyakoroltunk, és nagyon sok pályát mentünk, nagyon sok megindulni 300-nál, mert eddig mindig a utolsó 100-150 méterre indultak meg, na milyen új taktika, 200, és ha kell, még az utolsó 50-en is. Egész évben együtt voltunk mindenhol. Nekem az egyes eredményeim azért már biztattak előző évben, tehát ott is 10 centivel maradtam le az aranyról, tehát én nem is tudom, mert ott is megint a sors, véletlen sorsolás, teljesen véletlen, mindig szélső pályát kapok, a legrosszabbat. Most már tudom, hogy véletlen volt, és, de az, hogy mondjuk valaki az egyeset teljesítményével, vagy a párosa, vagy hogy állandóan egymás ellen versenyeztünk edzésen. És Kati néninek mindig is ez volt a titka, hogy úgy hajtja egymás ellen a versenyzőket, és aztán mi megyünk is, tehát ott nincs probléma. Tehát nekem egy mondatom volt, ha világ legjobbja akarsz lenni, neked minden résztávot meg kell nyerni, egyet pihenhetsz. És én ezt kőkeményen. Nem is szerettek érte, mert azért ezt nehéz elviselni, hogy állandóan már megint a kőben, már megint a kőben.
6: De edzői szempontból akkor te ideális versenyző típus voltál, ugye?
5: Hogyne, igen, meg vittük a többieket is magunkkal, tehát én is a többieket, ők is a fiatalabbakat, tanítottuk őket. Ma ez már nagyon hiányzik. Tehát ma nagyon hiányzik, hogy rutinos felnőtt versenyzők. Hiába mondtam el, már nem érdekli a fiatalokat. Tehát olyan nehéz, ma már nehéz. Sokkal több a külső behatás. De akkor egy védett környezetben voltunk, Szolnokon a kis PVC padlóburkolóba borított fal, és egy ilyen grozoga fa, ilyen, nem tudom, ilyen nyári tábor volt, és ott laktunk, és onnan mentünk az olimpiára, és nem volt probléma. Tehát amikor Csepelen voltam, akkor is lejött a csempe a zuhanyba, meg beesett az eső. Igen. De nem volt gond, mert szerettük csinálni.
6: Igen, ilyet nem ezen múlt.
5: Nem ezen múlik, nem, pont nem érdekel, csak tudjunk edzeni valahol. Tehát nagyon sokszor befogadtak minket, és tudtunk úszni, mert más úszodát nem találtunk. Szóval, hogy volt segítség, hála a jó égnek, mindig. Tehát valahogy ez a csoda kategória, de mindig, és mi megháláltuk azzal, hogy dolgoztunk.
6: Ugye ez a barcelonai olimpia te pályafutásodban is egy csúcs dolog volt, hiszen a kajak négyes aranyérmet nyert, ahogy említetted, 10 centivel kikaptál, és ezüstérmes lettél egyéniben, Dónusz Évával pedig párosban bronzérmet szereztetek. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy szigor nélkül, kőkemény edző nélkül van-e eredmény?
5: Régen nem volt divat az engedékenység. Akkor azért sokkal keményebbek voltak az edzők, ma viszont meg már nem lehet olyan keménynek lenni. És ez igenis versenyző függő. Tehát azt gondolom, hogy a Kopasz Bálintnak az édesanyjával edz, és az Iréna az egy tündér. Nagyon jó viszony van köztük. Nem kell leordítani a fejét senkinek. Aki a válogatottság szintjén van, az már valamelyes elhivatott. Még a fiataloknál igen, ott azért még kellene egy kis ráhatás, de a felnőtteknél én azt gondolom, hogy ezt már nem lehet kérdés. Ha nem akar, hogy nyuszikat csinálni, menjél, és mókoljál máshol. Tehát itt arra már nincs idő, se pénz, se idő. Tehát ha nem dolgozol, akkor inkább menjél. Tehát nem kell már annyira az edzőknek hajtani, viszont sokkal kevesebb így az ember.
6: Uh-huh. Viszont akkor megfordítom, ha nem Kati néni az edződ, akkor lettél volna olimpiai majnok? Tehát kellett ő hozzá?
5: Kellett ő hozzá, mert én hittem benne. Tehát én elhittem azt, hogy amit csinálunk, az nagyon jó. És azért Kati néni majd 30 évvel megelőzte a korát, öcsi bácsival együtt az edzés típusok terén. Tehát, hogy ezeket a rövid intenzív sokat csinálni, ezeket Kati néni hozta be először. És mi voltunk a próbababák, és bejött. És aztán utána nagyon sok mindenkinek bejött ez a fajta készülési mód. Csak ugye nem volt még annyi táplálékkiegészítő, nekem soha nem volt gyúrom, soha nem volt pszichológusom. Tehát ilyen alanatúrba toltuk a dolgot. Tehát ha most kajakoznék, sokkal eredményesebb lennék. De hát Nem baj, mert legalább mást meg már nem tudnak utána csinálni.
6: A ti életetekben az NDK-s riválisok milyen szerepet töltöttek be? Tehát plusz motivációt jelentette? Velük versenyeztetek-e gondolatban minden egyes edzésen?
5: Ugye minden évben egy kicsit közelebb kerültünk hozzájuk, és akkor ugye a 90 körül volt ez, de 91-ben már picit közelebb, 92-ben is, de igazából 94-ben érte utol az egész mezőny ezt az egész rendszer. Tehát ott már azért kiment ennek a hatása, és akkor utána már lehetett más is, világbajnok is, olimpiai bajnok is, de a tehetséget nem vitatnám el, tehát azért egy Birgit Fischer nem véletlenül 9-szeres olimpiai bajnok, de tehetséges, nagyon, az agya nagyon ott van, tehát ő is egy kiváló versenyző, csak nekünk egy kicsit így nehezebb volt. Tehát lehet, hogy te persze örültünk, hogyha volt jutalom, de nem pénzért csináltuk, csak próbáltuk, hát ha szerettük, nagyon akartunk, aztán már egy idő után az országodat képviseled, akkor már azért. És úgy volt remény, ahogy kezdtük látni, hogy hát 90 után már azért mindig egy kicsit még, tehát már majdnem, és aztán sikerült is. És hát az a sok ezüstérem, az lehetne több arany is, igen. Így csak próbáltuk, hogy az nekünk összejött ott Barcelonában. Igazából azon múlt, hogy ott a negyedik lányt, azt ők ott maguk kiközösítették a németek, és ott 3+1 ember ült a négyesben, mert itt meg 4 ember ült a négyesben. És ennyit jelentett.
6: Ráfordultatok az atlantai olimpiai felkészülési ciklusra, és ott is volt egy edzőváltásod, ugye, hogy ott elmentél Kati nénitől, de visszatértél hozzá.
5: Hát ez egy fél év volt,
6: ezt igen. Ezt mi indokolta?
5: Hát a csapat vitt el, tehát nem hittem el, hogy egyedül meg tudom csinálni. És addig még nem volt rá erre példa. Ma már ez szinte törvényszerű, hogy mindenki magában edz, és egy-két ember, de hát akkor ez még sehol nem volt ez a szisztéma, úgyhogy hát én azt hittem, hogy a csapattal kell mennem, és hogy majd milyen jó lesz a csapattal.
6: És
5: jó.
6: A csapattagok szerettek volna elmenni Kati nénitől, és te mentél
5: igen,
6: velük.
5: Igen. Hát vannak néha tanúságos döntések az életben, és de csak nem tudtam elhinni, hogy amit ott csinálunk, az nekem jó. És így egy bő fél év után mondtam, hogy akkor szeretném megpróbálni, és akkor Kati néni végül is ennek köszönhette meg, hogy visszatért a kajakba, meg én is, hogy visszatértem az önbizalomba, és akkor egy hiszem, 2 hónapot, vagy 3-at dolgoztunk együtt, és utána lettem világbajnok egyesben. Uh-huh. Tehát ennyit számított, hogy valakiben hiszel. A mentális oldala nagyon fontos. Tudod, hogy abban, amit csinálunk, az jó. Uh-huh. Ha én azt jól megcsinálom, akkor ott lesz az eredmény. Ha nagyon akarom, még inkább ott lesz. És megjelentem, megköszöntem, hogy elkezdhetjük, és szó nélkül mindent, de mindent. Tehát amit Kati néni mondott, egyedül, és egyedül fölkészültem 2-3 hónap alatt, és ott volt az eredmény.
6: 94-es, 95-ös világbajnokság rendkívül sikeres volt számodra, akkor az év sportolójának is megválasztottál, tehát lehetett látni, hogy jó úton haladtok, férfi partnerekkel edzettetek. Ez akkoriban, ez egy újdonságnak számított?
5: Igen, nagyon is, és nagyon hálás vagyok a mindenkinek, aki segített. Borzasztó érzés lehetett, hogy lányjal kell menniük, de ugyanakkor meg nagyon remélem, hogy úgy érezték, hogy segítenek valamiben, tehát nem egész évben, csak az olimpiai felkészülés időszakában. Fiú segítséggel készültem föl.
6: Hogy érkeztél Atlantába világbajnoki címvédőként, fejben kikiáltottak-e aranyesélyesnek egyértelműen?
5: Akkor már tudta a szövetség, hogy nem szabad annyira a sportúságírókat közelengedni. Bocsánat, jó helyen mondom.
6: Mert
5: hogy tényleg nagy terhet tesznek ránk. Tehát, hogyha valaki nem bír, hogy hát ezt várják tőled, meg hogy ugye nyerni fogsz, nem, egy burokban kell tartani, meg kell óvni minden lehetőleg az összes negatív külső behatástól. És akkor volt az, hogy egy héten egyszer jöhetett le a sajtót, lehetett kérdezni, lehetett fotózkodni, és körülbelül ennyi volt. És amikor kiutaztunk, azt tudom, hogy nagyon rosszul mentem előtte. És ma már ugye összeáll a kép, ugye a test, a szervezet az egy csoda, tehát tudta, hogy neki mekkora megmérettetés lesz, és mindennel tartalékolt. Egyetlen egy dolog volt, a döntőm napján 2 kilóval könnyebb voltam, mint szoktam lenni. Tehát még azt is megcsinálta a test tudat alatt, hogy a lehető legjobb állapotban hozta magát, és soha olyan vékony nem voltam, mint az olimpiai döntőm. Másnap már másfél kilóval több voltam, de hogy ment le, és azt tudom, hogy nem ment jól előtte hetekig, viszont az olimpiai döntőben meg olyan időt eveztünk, hogy valami brutál. Tehát utólag már én tudom, hogy a test minden energia, minden információ egyszerűen tudta, hogy mi vár rá, és micsoda teljesítményt kell adni, és nem mentem úgy, sírtam az edzésen, minden bajom volt, mert hogy mentálisan már én ott voltam az olimpiai döntőben.
6: De az olimpiai döntő úgy történt, úgy zajlott le, hogy te azt fejben felépítetted és elképzelted?
5: Igen, nagyjából igen. Vannak részletek, amikre nem emlékszem, csak arra, hogy rettenetesen fájt. Ez olyan fizikai fájdalom, hogy...
6: Azt jól tudom, hogy azóta is ez a leggyorsabban teljesített 500 méteres döntő?
5: Olimpián igen, egészen most, mert hogy a 28 éves rekordomat a Lisa Carrington megdöntötte, 20 centivel megvert. Sajnáltam, igen, be kell vallanom őszintén, de jó, egy 8-szoros olimpiai bajnoktól nem nehéz azért ezt elviselni. Mondjuk lehet, hogy a Csipest, ami jobb lett volna, de még nála is jobb időt mentem, és ez mindez 28 évvel ezelőtt. Mások voltak a hajók, mások voltak a lapátok, ott nagyon nagyot ástunk, tehát az valami pokol volt. Én ott nagyon nehezen szedtem össze magam, és a Szilvivel sajnos negyedikek lettünk párosba, úgyhogy ott azért úgy két hónapig nem tudtam kinyitni a számat, és minden bajom volt, mert úgy fájt mindenem. De ugyanakkor meg itthon meg annyira szeretettel fogadtak, hogy ezt elfelejti az ember, de utána ki kellett hagynom egy évet, mert elfáradt a kis testem.
6: Hogy sok volt. Azt mondtad, hogy nem egy mozi jegy, nem egy elszalasztott randevú mondjuk, és nem 10 év munkája volt, hanem minden jóval
5: igen,
6: több.
5: Igen, de nem bánja meg az embert, főleg így, hogyha meg is kaphatja, hogy olimpiai bajnok legyen. Caroline Bruné 3-szor volt ezüstérmes, azt hiszem, és soha nem lehetett olimpiai bajnok. Hogy azt elviselni, milyen nehéz lehet. De azt is, hogyha sikeres vagy. Tehát mind a kettőt azért kell tudni kezelni, és ha itt nem tudom megcsinálni, szerintem nem tudtam volna máskor. Én legalábbis úgy éreztem, hogy vagy most, vagy soha, viszont tényleg nagyon készültem rá, tehát minden, mentálisan mindent. Mindent alá, abban 4 évben mindent alárendeltem. És reménykedtem, hogy méltó vagyok rá. Csak annyira akartam, nekem mindig ez a... Amit ugye a saját versenytársaim szemében megkérdezték, amikor visszavonultam, hogy mi az, amit szerettek bennem, és mi az, amit nem. És ugye mindegyik azt mondta, hogy hát ezt az állandó nyerni akarást, ezt nem szerették. Majd megkérdezte Birgit Fischert, hogy mi a titka. A titkom? Állandóan nyerni akarok. Tehát ami a Birgit Fischernél egy hű, mekkora nagy dolog volt, az nekem úgy hiba, de megértem. Tehát ma már tudom, hát borzasztó lehet, hogy mindig ez a öreg lány nyeri a versenyeket, és hogy mindent ő akar nyerni, és nem ér. Tehát volt, aki miattam hagyta abba, mert tudta, hogy nem fogni sosem megverni, és akkor nem ér oda. Nagyon sajnálom. De hogy annyira akartam azt, amit csináltam, és szerettem, és nem a pénzért csináltuk. Tehát azért most már az, hogy sok pénz van a sportban, néha bénító is egy kicsit. Tehát mi még akkor nem.
6: Atlantában tehát minden összejött, olimpiai aranyérmes lettél, és említetted, hogy 1 év szünetet kellett tartanod, mert annyira kimerültél. Sydneyben viszont a Kajak 4-es tagjaival ezüstérmet szereztél, és a verseny utáni nyilatkozatod nagy port kavart fel, mert volt egy kritikus mondatod, hogy nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy akart, mint te.
5: Ez nem még... indítottuk meg a hajót. Igen, sajnos.
6: Ebből egy elég nagy tűz lett, nem? Tehát nagyon sokan felkapták.
5: Nagyon, persze. Nem szabad nyilatkozni utána, tehát nagyon most már meg kell tanítani a verseny őket, hogy nem. Én voltam az első ilyen veréb, bele is sétáltam a csapdába, de azt gondolom, hogy ma mai napig, hogy azért ebben volt igazságtartalom, lehet, hogy nem kellett volna kimondani, azt megértem, de ott azt sem tudtam, hogy hol vagyok, csak azt tudtam, hogy soha többet nem lesz alkalmam nyerni, és nagyon közel voltunk hozzá. Sajnos, hát én úgy éreztem, hogy nem azt csináltuk, amit begyakoroltunk. Egy kicsit más volt, és ők még, nekik volt esélyük nyerni, nekem meg már nem.
6: Te már tudtad, hogy ez az utolsó olimpiád vélhetően.
5: Igen.
6: Az elkövetkezendő 10 évet azt hogyan tervezed, előre látsz elnyire?
5: Bevallom őszintén, nagyon jól esik pihenni. Tehát most úgy van időm, és úgy csodának élem meg, hogy én tudok menni barátnőzni, hogy el tudok utazni májusban, tehát nem versenyre készülök, hanem elmegyek nyaralni. Amik más 20-30 évesen csinál, az nekem most adatod
6: meg. Most kell bepótolni, igaz?
5: Hát, amit lehet. Kimaradt. Legalábbis élvezem, és egy picit életemben először lusta is vagyok. Sose voltam, tehát én nagyon szeretek dolgozni, tehát ez előre bocsátassék, a sporthoz meló kell. És én szerettem, tehát a végletekig, és még onnan is tovább, és azt szerettem, hogyha értelmesen fáradok el. Tehát úgy feküdj le, hogy ma sem tehettél volna többet érte. Aztán, hogy mire elég azt, vagy mire vagy méltó, azt el kell fogadni, és most először van az, hogy hát tényleg nem órára ébredek. Tehát nekem ez egy csoda.
6: Kőbán Rita, köszönöm szépen.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyan az ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmi féle fajta, sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség, emlékezünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is országspecifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem szociológus, a Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket, itt a Nemzeti Sportrádióban jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa-bajnokságon a szabad, így fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakembervédelem kutató csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
3: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt él sportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
2: Másrészt, mert mi a te sportod?
3: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt ennek nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
2: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
3: Így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemen egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és
2: a
3: hogy
2: kötődés,
3: azt is,
2: a tartozom valahova.
3: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel. Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
2: Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
3: Hát én nem fordítanám, mert nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmód változást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
2: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát valljuk meg, mindannyian abban a korban kezdtük el azért sportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozni kell?
4: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiken mi is dolgoztunk, tehát széles képen, széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek. Tehát Magyarországon is volt olyan csapat sportákban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen mindenáron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény mint lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
2: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés ágóta természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
3: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájában kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát mintha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
2: Hogy jó a munkalégkör.
3: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt, már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy azt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy most az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hevertük. Hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és ma este nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen. Azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
2: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban bele hal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülők látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
4: Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelenség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem? Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt, tehát hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lesz egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
2: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye én is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ez ügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
3: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyeket te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezen jelenségkörrel kapcsolatos, például bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
2: ez
3: a figyelmet...
2: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
3: igen.
2: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
3: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutyálás, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
2: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Ugye, hogy ez önmagában bántalmazás.
3: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
2: Igen.
3: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
2: Vagy a valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
3: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
2: Igen.
3: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod.
2: Különösképpen.
3: Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
2: És ezzel nehéz vitatkozni.
3: Nehéz vitatkozni, és behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
2: Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében.
3: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatalkorúakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért. de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen. És hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
3: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
2: Ez elég széles az szakmai spektrum.
3: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy hogy lesz ennek a kontrollja.
2: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
3: így
2: a képzésen.
3: Van, így van. És olyan, volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
2: És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
3: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el, tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
2: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
3: Vagy legyen.
2: Legelején mondtál,
3: és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportágban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát. Végighallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak. Jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, ugye online továbbképzésekbe szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
2: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
3: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportágban.
2: Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
3: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
2: Igen, edző testnevelő tanár sem. Tulajdonképpen gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
3: Aki ne tanult volna a gyermeki ifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézilabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
2: Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzük szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
3: Voltan szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
2: Azt a mindenit.
3: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióba, a médiának a szerepét.
2: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, és fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás, semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szerep akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és sem részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
4: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni. És ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk. És nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
2: hogyne.
4: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt biztos, hogy nem így kell. Viszont ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát az nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdése, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt. Mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet. És
2: Igen. Igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andrá is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknak van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiában.
4: Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
2: Igen, na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemáskorláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
4: És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. 1 gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta 1 kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemáskorlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit. Tehát a látás...